0: A harmadik, vagyis a Barcelona már itt befejezte, a Bayern elsőként ment a nyolc közé, a Manchester United pedig a Real után a második legjobb második lett, és folytathatta. A nyolc között Manchester United Inter 2-0 1-1, így az angol csapat úgy jutott az elődöntőbe, hogy az addigi nyolc meccséből csak hármat nyert meg, ötön döntetlent játszott. A Bayern a legjobb négyért hazai vetétársat kapott, amely megelőzte a Bundesligában az előző évben. A Bayern München Kaiserslauternnek magyar vonatkozása is volt. Mondhatjuk, magyar főszereplője, bár az illető nem biztos, hogy szívesen emlékszik erre a párharcra. Minden idők egyik legintelligensebb, legműveltebb magyar focistájáról, a manapság újságíróként, szakkommentátorként, sőt néha színészként is dolgozó Rutka Jánosról van szó. Az első meccsen Rudi egy ideig jól semlegesítette a bajorok tankját, Carsten Jankert, de a sárgalapja után a 70. percben lehozta edzője Otto Rehagel. Münchenben 2-0-ra nyert a Bayern, így Rutkáiknak maradt esélyük a visszavágón az elődöntőbe jutásra. Hát ez az esély 8 percig tartott. Ekkor Rutka szabálytalanul állította meg a nyilvánvaló gólhelyzetbe kerülő Carsten Tanker Jankert, és piros lapot kapott. A megfogyatkozott védelem nem tudott ellenállni a Bayernnek, 4-0-ra nyertek Mateuszék. És ők kapták a kellemesebb ellenfelet az elődöntőben, a csúcson jócskán túljutó Dinamo Kijevet. Mégis nagyon megszenvedtek. Ukrajnában 0-2-ről, majd 1-3-ról kellett 3-3-ra hozni a meccset, és a hazai 1-0 sem volt diadalmenet. A Manchester pedig még jobban megszenvedett a döntőért. Otthon csak a 92. percben szerzett Giggs góllal mentette 1-1-re a Juventus elleni meccset, Torinóban pedig már a 11. percben két Inzaghi találat miatt 2-0-ás hátrányban volt. Végül 3-2-re nyert, és a Bayernhez hasonlóan 4-3-as összesítéssel jutott a döntőbe. Az 1999-es Beck-döntő napján, május 26-án a Magyar Nemzet ezt írta.
1: Remélem, még találkozunk ebben a sorozatban. Búcsúzott el Ottmar Hitzfeld, a Bayern München labdarúgó csapatának mestere, Alex Fergusontól, a Manchester United menedzserétől. A két együttes 1-1-es döntetlennel zárult angliai bajnokok ligája csoportmérkőzése után. A német tréner jósnak sem utolsó, hiszen a két gárda az európai futballkupák idei utolsó fináliában a bajnokok ligája trófeáért csap össze a barcelonai Nou Camp stadionban. Fantasztikus lenne nyerni, de túléljük, ha kikapunk, mert már elértük célunkat. A csapat látványos focit játszik és anyagilag is sikeres, nyilatkozta Uli Hoeneß, a bajorok menedzsere. Arra is utalva, hogy minden idők legjobban díjazott futballmérkőzését vívja az újdonsült angol és német bajnok. A 15. Bundesliga diadal után még két kupa győzelmet szeretne begyűjteni a Hitzfeld legénység, mert ez a bravúra 70-es évek Beckenbauer, Müller, Mayer filmjelezte sztárgárdájának sem sikerült. A német edző egyébként külön büszke lehet arra, hogy két éve még egy másik együttessel, a Borussia Dortmunddal jutott el a bajnokok ligája fináléjába, és éppen Münchenben el is hódította a trófeát. Sok szempontból a Manchester Európa legnagyobb klubja, ezt most egy újabb diadallal tehetjük teljessé, mondta Alex Ferguson, aki 13 esztendeje irányítja a vörösök edzéseit, és már most is az egyesület történetének legsikeresebb szakvezetője. A legendás Sir Matt Busbyt azonban csak a BL győzelemmel tudná teljesen lekörözni, hiszen Busby irányításával szerezte a United eddigi egyetlen Beck trófeáját még 1968-ban a Benfica elleni 4-1-es győzelem révén. A United egy Concorde géppel érkezett Barcelonába, s azt ígéri, hogy a hangsebességnél gyorsabban repíti majd haza idei harmadik trófeáját.
0: A találkozó előtt talán azonosak voltak az esélyek, a meccsen viszont csak egy csapat volt a pályán, a Bayern München 90 percen keresztül. Ám a foci meccsek már akkor sem 90 percig tartottak. A 6. percben Mario Basler csodálatos szabadrugással szerzett vezetést a Bayernnek, és adott magabiztosságot a csapatnak, talán elbizakodottságot is. Jöttek a müncheni helyzetek, de mindet elszórakozták. A mindenidők egyik legjobb Bayern csatárának tartott, ekkor sérült Giovanni Elber nagyon hiányzott. és a kezdőből Mehmet Scholl is, aki viszont jött a hajrára, és rögtön eltalálta a kapufát. Ez volt a második kapufája a Bayernnek azon a meccsen. A Manchester csak nézte a gála előadást kissé szokatlan összetételben, mert Alex Fergusonnak két eltiltott sztárját, Roy Keane-t és Paul Scholes-t is pótolnia kellett, valahogy.
1: Barta a védekező középpályás posztra került. A második megüresedett helyre Alex Ferguson menedzser valami teljesen újat talált ki. Giggs, aki általában bal szélső volt, a jobb szélre került. Beckham pedig a szokásos posztjáról a középső támadó középpályára váltott. Blomqvist bal szélső lett. Ez némi zavart okozott. A Unitednek nehezen sikerült helyzeteket kialakítani, mert a ballábas Giggs folyamatosan a jobb oldalon befelé sodródott, ahelyett, hogy az oldalvonalat érte volna el. A bal oldalon Blomqvistot Babbel jól lefülelte.
0: Ezt a magyar televízióban közvetítő riporter is szóvá tette, aki sajnos már nincs közöttünk, egyúttal megalkotva egy új szakkifejezést Fergusonra, futballvak. Valóban, a 80. percig semmi nem jött be Fergusonéknak, és ez a német futball tábornokát Ottmar Hitzfeldet is elbizakodottá tette. Kulcsemberei közül előbb óriási meglepetésre Lothar Matthäust cserélte le, majd Mario Baslert is. Matthäus a kispad mellett már a bajor közönség győzelmi kórusát vezényelte, az óramutató 1-0-ás Bayern vezetésnél elhagyta a 90. percet.
2: Manchester United are the champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this.
0: Sheringham egyenlített, Solskjær megszerezte a győzelmet a Manchester Unitednak 1999-ben. A futballvaknak titulált Alex Fergusont 3 hét múlva lovaggá ütötte Erzsébet királynő.
1: A Reuters szakírója Mike Hollett nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a győzelemre annyi reménye volt a Unitednek, mint a Las Vegas-i kaszinóban a mindenét elveszítő szerencsejátékosnak, aki az utolsó zsetonjával mégis bankot robbant. Először, másodszor és harmadszor is bámulatosak vagytok, lelkendezett a Mirror, utalva a Manchester United mesterhármasára, a BL diadal mellett az angol bajnokság megnyerésére és az FA kupa elhódítására. A vörös ördögök bámulatos szezont produkáltak. Szezonbeli 62 mérkőzésükből 36-ot megnyertek, 22-szer döntetlenre végeztek, s mindössze 4-szer veszítettek. Mellesleg a BL döntő volt sorozatban a 33. veretlenül zárult fellépésük. Bajnoki összecsapáson az Arsenal, a Sheffield Wednesday és a Middlesbrough, míg angol kupa találkozón a Tottenham gyűrte le 1-1 a Manchestert. A bajnokok ligájában 1998-99-ben egyszer sem kapitulált a Manchester United. 6 győzelem és 7 döntetlen került az évkönyvekbe, 31 rúgott gól mellett. Ennél gazdagabb gólterméssel addig csak a Milán dicsekedhetett még az 1962-63-as back sorozatból, amikor is az olaszok 33 találatot jegyeztek. Manchestertől 398 mérkőzés után elköszönő 35 esztendős kapus Peter Schmeichel dánként stílszerűen csak annyit mondott a döntőről, hogy hasonló tündérmesét még Hans Christian Andersen sem tudott volna írni.
0: Ez volt az első alkalom, hogy a Bajnokok Ligáját egy olyan csapat nyerte meg, amely sem a hazai bajnokságát, sem a Bajnokok Ligáját nem nyerte meg az előző szezonban, és ezért a korábbi szabályok szerint nem is indulhatott volna. A döntőn a cserékkel óriási hibákat elkövető bajor tábornok, Ottmar Hitzfeld évek múlva így emlékezett erre a katalán estére.
1: Soha nem voltak rémálmaim, bár a barcelonai vereség az egyik legrosszabb élmény, amit valaha átéltem. Emlékszem, amikor a Camp Nou-ból a csapat szállodájába tartó buszon ültünk, egy vezető leült mellém és azt mondta, ki tudja, lehet, hogy ez a vereség még jól is jöhet nekünk. Azokban a percekben inkább meg akartam ölni, mint sem megérteni szavai jelentését, másnap azonban a leghosszabb csapat megbeszélésemet tartottam. Először is azt mondtam a játékosaimnak, hogy mindenek előtt a Manchester United csapata leckét adott nekünk abból, hogy sose adjuk fel, és higgyünk továbbra is a győzelemben. Ez nagy tiszteletet érdemel. Másodszor felnyitottam a játékosaim szemét az előző este elkövetett hibákra és tévedéseikre, és azt mondtam nekik, hogy ha képesek vagyunk tanulni ezekből a dolgokból, akkor nem kell sok idő, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját.
0: Ottmár tábornok 1999-ben csatát vesztett, de két éve később, 2001-ben ismét nagy diadalt aratott. Két nap múlva azt a sorozatot elevenítjük fel, holnap viszont az 1999-2000-est, amely szintén hozott felejthetetlen dolgokat.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

ki. Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod, de nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál, mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Megdöntő 1990. Az előző év magabiztos sikere után ennek az idénynek is esélyesként vágott neki az AC Milan, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek a korszaknak az egyik meghatározó klubjává vált. Az olasz együttes keretét továbbra is világsztárok alkották, a holland aranyhármas Marco van Basten, Ruud Gullit és Frank Rijkaard mellett olyan klasszisok szerepeltek, mint Franco Baresi vagy Paolo Maldini, a vezetőedző Arrigo Sacchi. A döntőig vezető úton a Milán magabiztosan menetelt, a Real Madridot, a McKellent és a Bayern Münchent is búcsúztatta. A fináléban a Benfica volt az ellenfél, amely szintén komoly hagyományokkal rendelkezik a sorozatban. A portugálok a Derry City után a magyar bajnok Honvéddal találkoztak. A szebb napokat is látott kispesti együttes végül itt búcsúzott a sorozattól, de hogy miként, azt az egyik korábbi játékos Csábi József árulja el, aki mindkét meccsen a pályán volt.
1: Tulajdonképpen ez már nagyon régen volt, ez 89 nyarán mi a Boti Józsi bácsinak a vezetésével megnyertük a bajnokságot és a kupát is, pedig akkor egy eléggé viharvert éven voltunk túl, ugye 88 őszén ugye a bundabotrány miatt kitört egy ilyen történet, és akkor voltak eltiltva játékosaink, de ők a tavaszra már visszajöttek. Na, a lényeg az, hogy ennek jogán ugye indultunk az ősszel, a BEC-nek hívták akkoriban, hogy bajnok csapatok Európa kupája. Az első mérkőzésen, úgy emlékszem, a Vojvodina ellen tovább jutottunk egy idegenbelőtt góllal, és hát utána jött a Benfica. Az a baj, hogy addig az őszre már sok-sok sebből vérzett a csapatunk, tele voltunk olyan fiatalokkal már többek között, hát én is ugye 89-ben 22 éves voltam, de hát még nálam fiatalabbak is, a Sallai Tibi, a Nagy Sanyi, így mondom, egy több sebből vérző csapat találkozott egy akkor brazil válogatottakkal is, Aldeire gondolok, vagy mondhatnék Valdót, tehát egy nagyon jó nevű csapat volt, a Sam Eriksson volt az edzőjük. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez itthon még egy nagyon jó meccset játszottunk. Igaz, 2-0-ra kikaptunk egy 11-es góllal, illetve egy kombinatív játékból lőtt góllal a Benfica részéről, és a Salana, aki akkoriban egy hatalmas nagy portugál sztár volt, ki is hagyott egy 11-est. Tehát ez egy idézőjelben mondom, vállalható vereség volt, később ugye döntőt is játszhattak. Hát a kinti meccs egy picit más volt, ott még jobban megfogyatkozva mentünk ki, és soha nem felejtem el, hogy egy délutáni időpontban játszottunk, mert akkor Portugáliában valami nemzeti ünnep volt. Hát ennek ellenére 50 ezer ember kint volt Lisszabonban. Hát ott azért mondhatom azt, hogy nem úgy sikerült a mérkőzés, ahogy azt mi elterveztük, hogy egyáltalán tudtuk azt, hogy szokésünk, akkor már nincs nulke hazai vajás nulkér kettő után, meg hát akkor éreztük már, hogy ez egy nagyon jó csapat, de hát azért ez ellen nem számítottunk, hogy 7-0 lett a vége. Hát csúfos is volt, és őszintén megmondom, ennek lettek később következménye is, már a csapat szétesett az ősszel, már úgy mondom, hogy egy lefelé menetben lévő Honvéd találkozott egy később döntős Benficával.
0: Gondoltátok volna-e, hogy ez a Benfica később döntőt fog játszani?
1: Nem. Tehát akkor ott azért nem éreztük. Még a 7-0 ellenére sem volt is egy sztori, elmondhatom, én azt gondolom. Megengedi nekem a Csuhai Józsi, akit azért rengeteget tanultam. Ő már megjárta az UEFA kupa döntőt a Videotonnal, tehát én is nagyon felnéztem rá, és volt egy olyan sztori, hogy volt egy Magnusson nevezetű szőke, nagyon jó center, az első meccsen ő csinálta 11-est, 5-0-nál volt hátra, nem tudom, néhány perc volt hátra a meccsből, és összeszólalkoztak, és a Magnusson felmutatott, a Józsi aztán felmutatott, vagyis a srác felmutatott az eredményezést, és a Józsi, a Csuhás mondta neki, hogy hát jó, de a te neved nincs fönt. Tehát az utolsó néhány percben még rúgta kettőt, mind a kettőt ez a féd csatár rúgta, és hát ugye nem maradt el a viszonzása sem neki. De a lényeg az, hogy nem gondoltuk ezt, őszintén megmondom.
0: Ezután a Benfica ellenfele a negyeddöntőben az FK Dnipro volt, amely csapatot 4-0-ás összesítéssel múlt felül. Jöhetett az elődöntő, itt pedig a Marseille volt az ellenfél. A franciákat idegenben szerzett több góllal győzték le. Következhetett a döntő, amelyet a bécsi Prater Stadionban rendeztek, több mint 57 ezer néző előtt. Az időpont 1990. május 23. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
2: 20 minuti della ripresa.
3: Rijkaard inclina la spezza e lo cerca, gol, Milan in vantaggio, gol del Milan, spezza, gloria, il Benfica aveva atteso.
0: A finálét tehát az AC Milan nyerte, amely viszonylag szoros volt, a győztes gólt Frank Rijkaard szerezte a 68. percben, így az olasz csapat 1-0-ra nyert és megvédte a címét, sőt, egyben negyedik sikerét aratta a sorozatban, amellyel az örök rangsor második helyére lépett fel az 5 győzelemmel rendelkező Real Madrid mögé. Most pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémia edzője, akivel erről a fináléről beszélgettem.
4: Igazából egy kiváló párharc volt a döntőben, hogy te is említetted, Rijkaard találatával, amit egyébként Van Basten készített elő neki a mérkőzésen. A Milán meg tudta nyerni 1-0-ra ezt a mérkőzést, és igazából kiteljesedett az a taktikai magasiskola, amit Arrigo Sacchi az elmúlt, azt megelőző években épített a Milánnal. Ugye 89-ben már sikerült a Steauát legyőzni, ott 4-0-ra nyert a csapat, és a Benfica ellen egy igazán erős ellenféllel szemben sikerült egy góllal lehozni a meccset, hogy a zsinórban a második döntőben is nem csak sikeres volt a Milán, de megint csak nem kapott gólt, és ugye ez volt az az időszak, amikor ugye a totális futballt, amit annak idején a holland futballiskola, hát hogy mondjam, talált ki többek között a Catenaccioval szemben, már a holland futballiskola találta ki, de ennek akkoriban a legmagasabb formáját klubszinten már a Sacchi vezette Milán mutatta be, és ugye ebben a csapatban játszott három holland játékos, az említett Van Basten, Rijkaard, illetve Hullit, de természetesen az olasz gerinc nélkül ez nem működött volna, a védelmet akkoriban a világ legjobb első védője Baresi irányította, és természetesen Maldini, Filippo Galli vagy Costa Curta is fémjelezte ezt a csapatot, vagy éppen az az Evani vagy Carlo Ancelotti, főleg Ancelotti, ugye, akiről tudjuk, hogy azóta edzőként is rendkívül sikeres lett. Hát a Benfica pedig ugye nem először játszott döntőt már akkor sem. Gutmann Bélának az átka, amiről legutóbb egyébként beszéltünk a Benficával kapcsolatban, akkor éppen ugye még a 1963-as Milán Benfica döntővel kapcsolatban. Portugálok azt mondják, hogy itt is megmutatkozott, de valójában ezen a meccsen elsősorban taktikai szempontból veszített a Benfica egyetlen góllal, de összességében úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattak az olaszok.
0: És hogyha már említetted a játékra vonatkozóan, hogy a totális futballt valamennyire az Arrigo Sacchi magáénak tudta, ez mennyire volt furcsa egy olasz edzőtől?
4: Amikor ugye egy új hullámot indított ezzel 86-tól, tehát a kinezvezésétől kezdve, sőt, hát ő már korábban is a 80-as években alacsonyabb szinten, mint a holland futballiskola szerelmese, természetesen számos játékelemet átvett a hollandok játékából, viszont ő abban volt forradalmár, hogy tökéletesen ötvözte a tradicionális olasz játékfelfogás értékeit és legfontosabb elemeit, és ezt ötvözte valójában a hollandokra jellemző ellenállhatatlan támadó futballral, és ugye két újdonság történik ekkor, ezekben az években létrejön ugye az új lesz szabály, és igazából kelepcébe kergeti az ellenfeleket, hiszen a Baresi irányította a védelem folyamatosan lesre futtatja az ellenfelet, akik nem voltak ehhez hozzászokva, hogy az ellenfél védői elsősorban a labdától teszi függővé a saját mozgását, tehát a védelmi mechanizmusokat, nem pedig az ellenfelek tartózkodási helyétől kizárólag, illetve ugye Sacchi vezette be akkor a legmagasabb szinten azt a fajta agresszív letámadást, amit mai napig Guardiolától Kloppon át, Flicken át, rengeteg edző emelt át, és nyilván ma már a modern futballba emelt be, de igazából Sacchi volt a modern futballban az első, aki agresszív letámadással erőszakolta ki a labdavesztését az ellenfélnek egy leszűkített 20 méteres, 25 méteres területen, ahol a védelem, a középpályásról és a támadó sor között, mondom, maximum ez a 20-25 méteres távolság volt. Igazából annyira leszűkített védelmi vonalak voltak, hogy a belső területen a portugál játékosok nem tudtak igazán összjátékot kezdeményezni, tehát földön való rövid passzos játékukat nem tudták megmutatni, és ugye onnantól kezdve pedig, hogy Baresiék sikeresen alkalmazták a les taktikát az egész szezonban, meg ezekben az években, ez nyilván megölte a legtöbb ellenfélnek a játékát.
0: Most pedig hallgassuk meg azt, hogy mit írt a Népsport a döntő másnapján.
5: Az olaszoknak ennyi elég volt, nekünk kevés. AC Milan, Benfica 1-0. Harmadik alkalommal rendeztek 1964 és 1987 után begdöntőt a bécsi Práter stadionban. A kontinens legjobb bajnokcsapatainak vetélkedésén az idén az abszolút esélyesnek kikiáltott AC Milan, valamint a szintén sok nagy ágyot felvonultató Benfica jutott a fináléba. A nemesi bajviadal jó iramban kezdődött, de az első 40 percben a kapu előtti jelenetekben igen szegény volt a mérkőzés. A szünet után továbbra is tartottak egymástól a csapatok. Hullit előtt az 50. percben óriási lehetőség nyílt a gólszerzésre. A holland válogatott játékos azonban a 16-osról elhamarkodottan lőtt, s a labda az elvetődő Silvino kapus bal lábában elakadt. Az 54. percben Hullit elől a 16-oson kívülre kifutva lábbal mentett Silvino. Sűrűsödtek az események a pályán, de a színvonal továbbra is erősen közepes volt. A labdakezelési hibák és a zárt játék olykor-olykor már fügy koncertre késztette a nézőket. Aztán a 68. percben Rijkaard, a mezőny talán leggyengébb labdarúgója, csodálatos labdát kapott Van Bastentől, középen betört a 16-oson belőre, s 11 méterről helyezett Silvino kapujának közepébe. 1-0. A Benfica nem tudott ritmust váltani, továbbra is csak 1-2 csatárral támadott. A magasan beívelt labdák a legfeljebb csak szögleteket tudott kiharcolni. Eriksson edző a középpályás Paneira helyére csatárt, Vata küldött be, de ez a váltás nem sokat segített, sőt a 80. percben a túlsó oldalon, Hulit lőtt fölé, akadt újabb gólszerzési alkalom. Az utolsó 10 percben kitámadtak a portugálok, de a Milán lelkesen és figyelmesen védekezett, s hiába volt a remek Tern minden igyekezete, az eredmény már nem változott. A vártnál kevesebb izgalmat és szépséget hozott a 35. bekdöntő. A nemesek kicsorbult szabjákkal vívtak, s az eseménytelen párviadal végül a valamivel, nyíltabb sisakkal küzdő és az ellenfél kapujához többször eljutó Milán megérdemelt győzelmével zárult. A szakki legénység megvédte a címét. Így megszületett az olasz kupa mester hármas. A KEK és az UEFA kupa után a bekben is itáliai csapat győzött.
0: Ismétlésképpen tehát az AC Milán nyerte az 1990-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Benfica ellen 1-0-ra. Holnap az 1991-es bekdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
7: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Begdöntő 1971. A bajnokcsapatok Európa kupája 16. idényének a holland Feyenoord címvédőként vágott neki, és ez már jelezte a totális futball térnyerését Európában. Az Ajax edzője a legendás Rinus Michels volt, aki később világbajnoki döntőbe vezette hazája válogatottját, majd Európa bajnok is lett velük. A csapat kulcsfigurája Johan Cruyff, mellette olyan játékosok alkották a gerincet, mint Jan Neeskens vagy Ruud Krol. Játékukat a folyamatos mozgás, a pozíciók cseréje és a magas szintű technikai képzettség jellemezte. Így nem volt meglepő, hogy az Ajax magabiztosan menetelt a sorozatban, többek között olyan nagy nevű csapatokat is legyőzve, mint a Celtic vagy az Atletico Madrid. A döntő másik részvevője a görög Panathinaikos volt, amely csapat sokak meglepetésére jutott el a fináléig. A játékosként háromszoros bekgyőztes Puskás Ferenc irányította egyébként a görög csapatot. A szabályokban pedig egy mai szemmel érdekes változás történt, ugyanis ebben az évben végleg eltörölték az éremfeldobást, és helyette döntetlen esetén 11-es párbajjal döntöttek a továbbjutásról. A finálét a londoni Wembley stadionban rendezték. Az Ajax már a mérkőzés elején vezetett, ami meghatározta a játékképét. A holland csapat végig fölényben játszott, uralta a labdát, és több helyzetet alakított ki. A mérkőzés végül Van Dijk és Kapsis öngoljával 2-0-ás Ajax győzelmet hozott, és egyben a klub első bek sikerét. A sorozat gólkirálya, a Panathinaikos játékosa, Antonis Antonidas lett 10 találattal. De hallgassuk meg a mérkőzés eredeti nyelvű összefoglalóját.
1: Bal van Hülshoff. Hülshoff de Keizer. Keizer buitenom, zeer goed. Prachtig ingekapt is het doelpunt. Ja, ja. Een doelpunt van Dick van Dijk op een voorzet van Piet Keizer. Keizer gaat buitenom en zet scherp voor. En daar is Van Dijk in die kop schitterend in. Kruijf. Heel handig het schot van Haan. Je ziet hier Cruijff die zich prachtig heeft vrijgemaakt en een listig paasje geeft. En Haan die onmiddellijk met de rechtervoet inschiet.
0: Az Ajax és a hollandok ekkori játéka sokakra hatással volt. Különösen a fiatal László Csabára, aki később edzőként a Skót Harcnál, a Ferencvárosnál és az ugandai, valamint a litván válogatottnál is dolgozott. Vele beszélgettem a döntőről és az Ajaxról.
2: Nagyon örülök, hogy erről beszéltünk, mert ezek a dolgok feledésbe merültek, ugye pláne a 70-es évek, amikor én még egész kisgyerek voltam, de már a futballt követtem, és futballszerető, és lényegében így a 70-es évek, a 71-től tovább nézzük, akkor lettem a holland futballnak is valahol a szerelmese, mert akkor nem a spanyol futball dominált, hanem a holland futball. De ez a 71-es döntő, ez azért is érdekes, mert akkor Puskás Ferenc volt a Panathinaikos edzője, akit senkinek nem kell bemutatni. Nem magyar emberekről beszélek, hanem a világon senkinek nem kell bemutatni Puskás Ferencet, és nagyon sajnálom, hogy akkor elveszítették a döntőt, de akkor megjelent lassan ugye holland futball dominanciája. Rinus Michels az Ajax edzője, aki végül is megalkotta az úgynevezett totális futballt, amit én hosszú időn keresztül próbáltam megfejteni. Nem volt egyszerű, de nagyszerű erről beszélni, hogy miért is volt totális futball, de ez kellettek a játékosok, és ugye úgy abban az időben jött föl egy olyan név, hogy Johan Cruyff, aztán később az egyik kedvencem, hanem az egyik kedvencem játékosoknak mondhatnám a Neeskens, aki lényegében valahol azt testesítettem meg, amit én úgy a futballról elképzelek. Az a bizonyos hatos, az a bizonyos szívott középen, mert mindenki mai napig is ugye keresi, vagy kerestük a tízes, de igazából a hatos számú játékos a csapat szíve, és mondhatnánk a Busquets-t, és tovább sorolhatnánk a neveket, hogy kik azok, akik lényegében ott ebben a pozícióban nagyot tudnak alkotni, de Neeskens volt az én személyes tapasztalatom szerint az első, aki ezt meg tudta testesíteni. Ez az Ajax, amikor ugye megnyerte ezt a 1971-es döntőt, akkor lényegében utána csak mondhatjuk, hogy ő dominált, vagyis hát a holland csapatok 70-ben a Feyenoord nyert, pont a Celtic ellen, aztán háromszor egymás után az Ajax. Úgyhogy ezek az évek lényegében, hogyha a Bajnokok Ligájáról beszélünk, pláne a 70-es évek, az, hogy totális futball és Rinus Michel, ugye az Ajaxnak, meg holland futball, meg a német, meg az angol futball, látjuk, hogy mennyire dominálták tényleg az európai futball térképet.
0: Gyakorlatilag bontatjuk, hogy egy olyan fajta újítással sikerült a hollandoknak győzni, ami meglepte valószínűleg ezeket a sztár egyesületeket, de mi volt ennek a futballnak az alapja? Hogyan kell ezt elképzelni?
2: Ez a totális futball, ez azért érdekes, mert azt is mondhatjuk, hogy totális káosz. Akkor nagyon ritka volt az, hogy ez a letámadás, hogy nem hagyjuk az ellenfelet kibontakozni, és ennek az egésznek az alapja, hogyha így a rádió hallgatóknak elmondhatom, vagy nagyon röviden, hogy az alapja ennek a totális futballnak az volt, nem az, hogy totális mindenki támad, és mindenki védekezik, mert inkább a támadáson volt a hangsúly, hanem az, hogy totális káosz volt, vagyis nagyon sokszor megcserélték a helyeket, mindenki elhagyhatta, és az akkor új volt a pozícióját. Lényegében csak ki kellett majd, amikor védekezésnél tölteni azokat a lukakat, amik lényegében keletkeztek. Ez azért érdekes, mert eddig ezt senki nem csinálta, és a labdás egyszerre két-három ellenfél támadta, és ez az a totális káosz, mert hirtelen annyian lettek körülötted, és nem tudtad, hogy hová passzolj, vagy általában hátrafele passzoltál, és vagy oldalra passzoltál, és minden hátra passznak és oldalpassznak van egy jelentősége, tovább tudsz pressingelni, hogyha ez így érthető, ha így elmondom vizuálisan, és ez volt az egyik alapelve a Rinus Michelnek, de ez sokat kellett futni, ez sokat kellett dolgozni, olyan játékosok kellettek, akik lényegében ezt magukévá teszik, hogy a fizikális felkészülésük lényegében már átlag feletti volt, és aztán a Kovács István is ezt folytatta tovább, és így a hollandok is, hogy nagyon sokat edzettek már olyan értelemben, hogy a fizikális felkészülésük abban az időben már nekik sokkal előbbre jártak, mint a többi klub, hogy ezt meg tudják valósítani. Megvannak a pozíciók, tudod, hogy az, hogy ki a jobbek, balbek, ők nem hagyják el, vagy fölmennek, vagy épp tovább passzolják a labdát, vagy elrúgják a labdát, nagy helyek vannak, át tudod venni, van időt gondolkodni. Rinus Michelnek ez volt a logikája, hogy ezt például ne engedjük meg, ne legyen idő, ne legyen gondolkodás, nyomás alá helyezzük, mindegy, hogy ki van a labda közelében. És nagyon fontos, hogy minimum ketten támadjuk a labdát, és ez ugye hozott magával egy olyan idézőjelbe tett totális káoszt, meglepetés. Fú, ezzel még nem találkoztunk. És így innen úgy elkezdődött a holland futball dominanciája.
0: Ezek után pedig hallgassuk meg, hogy miként írt a Népsport június 3-án az eseményekről.
3: Biztos holland győzelem a begdöntőben. Ajax Panathinaikos 2-0, félidő 1-0. Szerdáig az angol lapok nem sok helyet szenteltek a begdöntőnek. Bezzeg a mérkőzés napja annál nagyobb számban, terjedelemben ontotta az anyagokat. Öles fényképekről mosolyogtak a holland és a görög játékosok, és persze mindenki nyilatkozott. A rendezők is mosolyogtak, meg volt rá az okuk, hiszen 183.000 fontot vettek be a belépő díjakból, és ez csúcsnak számít. Erre nem akadt még példa, pedig sokszor volt már telt ház a Wembley-ben. Ezen a délutánon sok angol labdarúgó rajongó kiszorult a stadionból, mivel a hollandokat és a görögöket is 35-35 ezer jó torkú szurkoló kísért el hazájából. A hazaiak számára így csak 30 ezer jegy maradt. És hogy ez a 30 ezer kinek szurkol, már a mérkőzés előtt kiderült. Mint a lapokból is kitűnt, az angolok a Panathinaikos pártján álltak. Wembleyben nem a klubcsapatok, de még a válogatott együttesek sem kaptak lehetőséget arra, hogy edzést tartsanak a mérkőzés előtt. Most először tértek el a hagyománytól az angolok, és megengedték a két gárdának, hogy a nagy csata színhelyén mozogjanak egy kicsit. Ami az esti játékot illeti, természetesen magabiztosabbak voltak a hollandok. Az Ajax jugoszláv védőjátékosa Vasovics kijelentette: simán nyerünk. Ugyanez volt a véleménye a válogatott csatár Johan Cruyffnak is, akinek kedden járt le a szerződése a klubnál, tehát nagy szüksége volt arra, hogy kitegyen magáért. A görögök szerényebben nyilatkoztak. Az esélytelenek nyugalmával játszunk, de igyekszünk egy kis borsot törni a hollandok orra alá, mondta Antoniadis, aki azt a bizonyos 3 gólt lőtte a jugoszláv bajnok Crvena Zvezdának. Zsúfolásig megtelt a Wembley stadion, és a szurkolók óriási zenebona közepette fogadták a pályára lépő játékosokat. Szóltak a dudák, szirénák, kereplők és a két tábor egymást múlta felül hangerőben. A Panathinaikos önmagához képest lendületesen, nagy becsvágyal és a mezőnyben jól játszott. Játékosai ügyesen kezelték a labdát, igyekeztek kombinálni. A mezőnyben nem is volt baj, de amikor a kapu elé értek, elfogyott a tudományuk, mert támadójátékuk adós maradt a befejezésekkel. Kapura alig lőttek, két nagy helyzetet pedig elügyetlenkedtek. A hollandok érvényesítették nagyobb rutinjukat, középen lefékezték a görög rohamokat, jobb volt az összjátékuk, és kevesebb támadásból is sokkal több helyzetet teremtettek. Nagyobb arányban is győzhettek volna, de méltó kezekbe került a kupa. Az Ajax kapuját Sztály biztos kézzel védte. A négy tagú hátvérsor valamennyi játékosa kitett magáért, főleg a csapatkapitány Vasovics, aki gyakran előre is tört. Holzhoff nagyszerűen semlegesítette Antoniadist. A középpályán találjuk a csapat egyik legjobbját. Cruyff higanyszerű mozgásával, ördöngős cseleivel tűnt ki, bár két-három nagy gólszerzési lehetőséget elszalasztott. Az első félidőben nagyon jól játszott Kaiser, és kapura veszélyes volt Van Dijk is. A Panathinaikosban Economopoulos gólokért nem okolható. A hátvédek közül Surpis sok támadást akasztott meg. A mezőny legjobbjának a fiatal Eleftherakis bizonyult. Sokat fáradozott, kitűnő labdákat adott, nagyon technikás játékos. Megközelítően ilyen erényekkel dicsekedhet a tízes számú mozgékony, kitűnően cselező Demazos is. A nyurga Antoniadis nem tudott megbirkózni őrzőjével. Nagyon jól játszott Grammos, a jobb szélső is. Téron, angol játékvezető, jól bíráskodott.
0: Ismétlésképpen tehát az Ajax nyerte az 1971-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Panathinaikos 2-0-ás legyőzésével. Holnap az 1972-es Beck-döntő történetét is bemutatjuk itt, a Nemzeti Sportrádióban.
4: Totális futball kontra Catenaccio. Sorozatban másodszor nyert Beck-döntőt az Ajax, negyedszer jutott a döntőbe az Inter. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1972-es fináléja. Az előző 1971-es döntőben az Ajax 2-0-ra győzte le a Panathinaikost, az Inter pedig még csak nem is indult a Beckben akkor. Ami a hazai bajnokságokat illeti, az Ajax ennek a győzelemnek köszönhette, hogy bejutott a Beck 1971-72-es kiírásába, hiszen a holland bajnok a Feyenoord lett, Olaszországban az Inter pedig a nagy rivális Milánt utasította maga mögé, és bajnoki címet szerzett a szériában. Elkezdődött tehát a bajnokcsapatok Európa kupájának 17. kiírása. Az Ajax könnyedén túljutotta a Dinamo Dresden, a Marseille-en, az Arsenalon és a Benfica-n is. A négy mérkőzés alatt mindössze 3 gólt kapott. Az Internek már egy fokkal nehezebb volt az útja. Legyőzte az Atént, aztán a következő ellenfél a Borussia Mönchengladbach volt, amelyre érdemes röviden kitérni. Az első mérkőzésen nagyon elharapódzott a hangulat, kezdődött ez azzal, hogy egy pályára dobott dobozos üdítő fejbe találta a Roberto Boninsignyát, akit le kellett ezután cserélni. A szurkolók vulgaritása aztán a játékosokra is átragadt, Zsájért lesérítették, egy másik Inter játékost, Corsót pedig kiállították, miután megrúgta a játékvezetőt. Az Inter 9 emberrel a pályán 7-1-re kapott ki. Az olaszok a mérkőzés után azonnal fellebbeztek, amelyet az UEFA elfogadott, így annulálták a mérkőzést. A következő meccset az Inter 4-2-re nyerte, így tovább jutott. A negyeddöntőben aztán a belga Standard Liège ellen az összesített eredmény 2-2 lett, az Inter a több idegenben lőtt gól miatt jutott tovább. Az elődöntőben aztán a skót Celtic ellen két gól nélküli meccs után 11-es párbajban jutott be az Inter a döntőbe. Egy olasz sportlap így írt erről az összecsapásról.
5: Az 1967-es Celtic elleni Beck-döntős vereség után erre a mérkőzésre igazi visszavágóként tekinthettünk. Legalábbis a San Siro közönsége így élte meg, amikor 1972. áprilisában 80 ezer szurkoló jelent meg, rekordnak számító 222 millió olasz lírát hozva a stadionba. Invernizzi, az Inter edzője, egy támadó hármast állított be, melynek tagjai a középcsatár Boninsignyéna, a második csatár Pelizzaro és a fürgelábú Zsáír a szélen voltak. Mazzola pedig a szokásos rotációja mellett az egész támadásban szerepelt. A skótokat kissé megfélemlítette a haziak energiája, de a támadójáték nem volt az igazi. Rengeteg lehetőség adódott a padhelyzet áttörésére, különösen a második félidő első negyedében, amikor az Inter hagyta, hogy a szurkolói egy válságos ostromba rántsák őket, ami szögletekhez és helyzetekhez vezetett. Úgy tűnt, hogy minden eldőlt, amikor Zsáír fejese a kapus felett szállt el. A Celtic tízese Callahan azonban kirúgta a labdát a gólvonalról, megmentve csapatát. Egy másik emlékezetes pillanat az estéről Pelizzaro lecserélése volt Guillaume helyére. A csatár nem habozott kifejezni elégedetlenségét Invernizzi edzővel szemben, sőt a szurkolók is támogatták őt, hangosan kifütyülve a menedzser döntését. A La Stampa tudósítója Bruno Bernardi így írta le a játékos tiltakozását. A kispad előtt elhaladva Pellizzaro egy lehírhatatlan tiltakozó gesztus mutatott be. Ma már több millió megtekintés vonzott van a közösségi médiában.
4: Mielőtt magáról a döntőről lenne szó, még egy kitérő a BEK magyar érdekeltségére, magyar csapatra, amely ekkor a Dunai Antalt, Bene Ferencet, Zembó Sándort és Szent Mihály Antalt is soraiban tudó újpesti Dózsa volt, amely a negyed döntőben búcsúzott a sorozattól a Celtic ellen, és most a két döntős csapat bemutatója. Először az Ajaxi.

0: Az 1970-es évek elején Rinus Michels vezetőedző korszakalkotó volt, hiszen félelmetesen jól építette fel az Ajaxnál a totális futball taktikáját. Golgazdag, gyors támadó játék egész pályás letámadás alkotta. Sok futás, fegyelmezettség és a pontos átadások voltak a kulcsa. Ez olyannyira beérett, hogy 1971-ben bekdöntőt nyert csapatával, ezután az edző átment a Barcelonába, utódja pedig a Temesváron született Kovács István lett, aki egyébként játékosként tagja volt a magyar bajnoki bronzérmes Kolozsvárnak. Bár játékosként nem ért el nagy sikereket, edzőként Romániában bebizonyította tehetségét, hiszen a Steaua Bukaresttel román bajnok és háromszoros kupagyőztes lett, majd 1971-től Hollandiában folytatta pályafutását. A Nemzeti Sport így írt korábban Kovács István Ajaxba kerüléséről.
1: A városi legendák szerint Michels utódját egy 15 nevet számláló listáról választotta ki az Ajax vezetősége, és azért esett a választás az erdélyi mesterre, mert ő volt a legolcsóbb. A 70-es évek Romániájából persze nem lehetett csak úgy kibemászkálni nyugatra, nem tudhatjuk pontosan, ő miért tehette meg, az minden esetre tény, hogy fizetéséből havi 200 dollárt kellett juttatnia a Román Labdarúgó Szövetségnek. És hogy mennyire volt olcsó? Az Ajaxnál 25 ezer dollárt keresett, ami akkoriban valóságos vagyon volt. Persze elképzelhető, hogy a listán szereplő többi edző még ennél is többbe került volna. A mendemondák szerint első amszterdami fizetéséből vett 6 házat Kolozsváron, a többit pedig a barátaival elmulatta. Hollandiában eleinte meglehetősen szkeptikusan fogadták, az egyik újságban megjegyezték, olyan országból jött, amelyről az emberek csak Dracula miatt hallottak. Amszterdam és Kovács azonban rövid idő alatt egymásra talált. A Romániából jött edzőt, aki leült Michels trónjára, gyanakodva szemlélik, ám a mindig kedélyes, vidám, mosolygós és jó humorú edző hamar elfogadtatja magát. Hogy tetszik a hosszú hajunk? Kóstolják meg az öltöző hangadói az első edzés előtt, mire Kovács így felel. Engem edzőnek szerződtettek, nem fodrásznak. Különben is ezt a kérdést inkább a feleségednek tett fel. Majd amikor az első edzésen Cruyff megküld felé erősen egy térmagasságban érkező labdát, amit Kovács egy finom mozdulattal megszelidít, majd azonnal visszaküld, elismeréssel adóznak a tudásának. Az első leckén átment.
0: Kovács István lazasága nem csak emberi oldalán, hanem a taktikán is megmutatkozott. Michels ugye kitalálta a totális futballt, fejlesztette és szigorúan betartatta. Kovács nem változtatott a jobb bevált recepten, viszont csavart rajta még egyet, elengedte a szigort és hagyta, hogy a játékosok szabadságot kapjanak a pályán, és jobban előtérbe kerüljön az egyéniségük, persze a totális futball megtartása mellett, illetve egy látványos húzásra is elszánta magát. A csapat húzó emberét, Johan Cruyffot egysorral feljebb léptette a középpályáról, a középpályások pedig több védekező feladatot kaptak.

Az olasz Inter a régi motorosok közé tartozott a nemzetközi porondon, hiszen ekkor már kétszeres meggyőztes volt, viszont a 60-as években a csapat történetének legsikeresebb időszaka, a Grande Inter érája már véget ért. 1970-ben a milánói csapat számos problémával küzdött, és a paraguayi edző Heriberto Herrera sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a nagyon gyenge szereplés gyors változtatást követelt, így vehette át tőle a csapatot az utánpótlás edző Giovanni Invernizzi, akivel a klub új erőre kapott, bajnok lett, eljutott a begdöntőig, és ami a taktikát illeti, remekül vegyítette a korábbi Grande Intereseket az újoncokkal és kiegészítő emberekkel. Az olasz futball ismérve a Catenaccio volt, amelyről ekkorra már bebizonyosodott, hogy a végét járja. Ennek első nagy jele az 1967-es Celtic elleni vereség volt a begdöntőben. A tört pedig az Ajax és a totális futball forgatta meg az Inter Catenaccio-jában az 1972-es fináléban.

0: Az Ajaxnál nem voltak elégedettek Kovács István munkájával, a lazasága ugyanis szokatlan volt. Bár a holland bajnoki címet megszerezte, a klubvezetőség és a sajtó is nem tetszését fejezte ki, hogy a Benfica ellen csak 1-0-ás összesítéssel sikerült tovább jutni. A megdöntő előtti napokban elvileg már nyílt titok volt, hogy Kovácstól elköszönnek, ám a játékosok élükön Johan Cruyffal ezt nem engedték. Az Internél sem volt minden rendben, arról már volt szó, hogy nehezen, botladozva jutottak a fináléba, ráadásul fegyelmezettségi problémák is adódtak. A döntő előtt már napokkal ellepték a holland utcákat a szurkolók, éneklés, dudaszók és tömegek. Az olaszok és hollandok először szurkolásban mérkőztek meg. Az Ajaxnál az előző döntő kezdőjéhez képest mindössze 3 változtatás volt, a csapatkapitány személye is megváltozott, Velibor Vasovicstól Piet Keizer örökölte meg a karszalagot. Az 1972-es BEC döntőt május 31-én rendezték Hollandiában, a Feyenoord stadionban. A Népsport akkor így írt a döntőről.
1: Nagy iramban kezdődött a játék, és a zsúfolt nézőtér izgalmas, remek küzdelmet láthatott. A rotterdami stadionban a MAL labdarúgásának voltunk mindannyian tanúi, a MAL futballjának magas színvonalú előadásán. És ha nem is mindig párosult ez a küzdelem szépséggel, legalábbis a mi fogalmaink szerint, a korszerű játék minden erénye megmutatkozott ezen az estén. A hibáival egyetemben, az olaszok a védekezés magas iskoláját mutatták be. Bordon kapussal 8 ember mindig ott hátul őrizte az olasz kapu előterét, és a 3 legveszélyesebb holland csatár Swart, Cruyff, Keizer külön testőrt kapott, akik mindenhová elkísérték őket. Na és az Inter legények a kellékeket is bevetették. Időt húztak, tartották a labdát, ha kellett, egy kicsit buktattak. Egy kicsit odavágtak, reklamáltak. Az Ajax ezzel szemben robogott, és időnként feltartóztathatatlanul tört előre. A sepregető Blankenburg is előre kalandozott, és a két szélső hátvéd tulajdonképpen szélsőt játszott. Óriási íramot diktáltak a hollandok, egyből pontosan továbbították a labdát, keményen küzdöttek, és állandó mozgásban voltak. Ez pedig előbb-utóbb gólhoz vezet, most is. A kitűnő Cruyff jó voltából. Az Ajax győzött, mert ismételten bebizonyosodott, hogy jelenleg ez Európa legjobb klubcsapata. Ami külön öröm, a támadó futball diadalmaskodott a defenzív, megöregedett Catenaccio felett.
0: 1967 után ezúttal végleg megbukott a Catenaccio a modern új totális futballal szemben. Az első gól a 47. percben született, egy beadás során az Inter kapusa Bordon és az egyik védő összeütközött, miközben a labda Cruyff felé került, aki az összezavarodott kapus és védők mellett lőtte a labdát a kapuba. A második találat a 77. percben történt, amikor Keizer beadását Cruyff fejjel váltott a gólra. A végeredmény így alakult ki, amely 2-0 lett az Ajaxnak. A mérkőzés után a lapok főleg a totális futball és a Catenaccio összehasonlításával és a védekező stílus bukásáról írtak. Ami közvetlen a csapatokat illeti, az Ajax ebben az idényben 5 trófát zsebelt be Kovács István irányításával. Bajnoki cím, BEC győzelem, Európai Szuperkupa győzelem, Interkontinentális Kupa győzelem és Holland Kupa győzelem. A pozitív hangok szerint Kovács tökélyre fejlesztette Mihály totális futballját, a negatív vélemények szerint viszont csak megörökölt egy nagyon jó csapatot egy kész taktikával, és csak azt ért el, hogy a játékosok élükön Cruyffal a fejére nőttek és átvették tőle az irányítást. Ami biztos, hogy 1972-ben még nem ért véget a holland csapat sikertörténete. Az Inter ellenben szétesett, az olasz bajnokságban csak az 5. lett ebben az idényben. Na de, ez a szétesés nem mondható el a teljes olasz labdarúgásról, hiszen az 1973-as döntőben az Ajax, miután egy évvel korábban 2-0-ra legyőzte az Intert, ismét egy olasz ellenfelet kapott, ezúttal a Juventust. De ez sorozatunk következő részének története.
2: Az amszterdami csúcsfutball beteljesül, az Ajax zsinórban harmadjára nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rinus Michels elkezdte, Kovács István befejezte a nagy művet, Johnny Rep aranyat érő feje és Johan Cruyff búcsúja. Ez az 1973-as BEC döntő története. Gyakran felcsendül az Ajax mérkőzésein Bob Marley dala a 3 kismadárról. És bizony volt idő, amikor valóban nem volt okuk aggodalomra a klub szurkolóinak.

0: A 70-es évek a hollandok totális futballjáról szólt, egy forradalmi játékstílus, amely nemet mondott a kötöttségekre és a catenaccióra, ellenben felesküdött a kreativitásra és a kombinatív támadójátékra. Ez a játékfelfogás repítette az addig sehol nem jegyzett holland válogatottat az 1974-es világbajnokság döntőjébe, és ez segítette az Ajaxot 5 éven belül 4-szer is a BEC fináléjába. Az osztrák Wundermannschaft és a magyar aranycsapat által inspirált játékrendszer lényege, hogy a kötetlenül mozgó játékos éppen megüresedő helyét azonnal betölti egy társa, így aztán a szerkezet egy pillanatra sem bomlik meg. A támadásból és a védekezésből is mindenki kiveszi a részét. Ha az ellenfél birtokolja a labdát, akkor a csapat szűkíti a pályát és letámad. A másik esetben pedig kombinatív, sokpasszos játékkal, a játéktér teljes szélességét kihasználva tör kapura. A totális futball atya nem más, mint az a Rinus Michels, akit 7 éve a France Football minden idők legjobb edzőjének választott. A holland szakvezető mellett szólt az elért eredményein túl a futballra gyakorolt hatása is. Az ő filozófiája volt a forrása Johan Cruyff és Pep Guardiola játékfelfogásának egyaránt. Az amszterdami születésű Michels 12 esztendősen került az Ajaxba, és ott is töltötte játékos karrierje egészét. A csatár 264 mérkőzésen 122-szer talált be, bemutatkozása során az Ado Den Haag kiütéséből 5 góllal vette ki a részét. A két bajnoki címmel a háta mögött 30 évesen visszavonuló játékos azonnal felcsapott edzőnek. Az amatőr együtteseknél megtett első lépések után 1965-ben kinevezték az Ajax vezető edzőjének. Michels annak a Vic Buckinghamnek a helyét vette át, aki a szintén angol Jack Reynolds-szal együtt megteremtette a progresszív futball alapjait a klubnál. Az Ajax ekkor már túl volt első nemzetközi sikerén, az 1962-es Intertotó kupa győzelmen, amelynek döntőjében a Feyenoordot múlta felül. A finálé mintha előre jelezte volna a hollandok közelgő hegemóniáját. Ennek első lépése a profizmus bevezetése volt 1954-ben, a következő pedig Michels amszterdami szerepvállalása. Az edzőzseni előbb bent tartotta a klubot az első osztályban, majd a következő 5 idényből 4-et is bajnoki címmel zárt. Eközben a játékosok egyre inkább elsajátították a Michels által megkövetelt játékfelfogást. Ezt a folyamatot idézte fel a szakvezető felfedezetje, a hátvéd Barry Hülshoff.
1: Az emberek nem igazán fogták fel, de néha mi csak automatikusan cselekedtünk, ami abból fakadt, hogy éveken át játszottunk együtt. A futball akkor a legjobb, ha ösztönből játszák, mi pedig szépen lassan belenőttünk ebbe az elképzelésbe. A totális futball csupán annyit jelent, hogy egy támadó képes védekezni is. A mozgásoddal területet nyitsz, vagy üres területben mozogsz be. Bármelyik is történjen, ha nem kapsz labdát, akkor tovább lépsz, és jön a helyedre más.
0: A Michels által elképzelt stílus óriási munkabírást követelt meg, a rigorózus mester pedig ennek érdekében naponta vezényelt edzést a játékosoknak.
2: Mindent labdával csináltunk. Minden szezon előtt volt egy hét, amikor napi 5 edzést vezényelt nekünk. Olyan volt, mint a kiképzőtábor.
0: Elevenítette fel a válogatott csatár Jacques Swart. Az erőnlét fejlesztése mellett a taktikai tudatosság is fontos szerepet játszott a tréningeken, ezt így fejtette ki Rinus Michels.
3: Engednem kellett, hogy a középpályások és a védők is kivegyék a részüket a támadások építéséből és befejezéséből. A nehézség viszont nem abban rejlett, hogy egy szélső hátvédet rá kellett venni arra, hogy csatlakozzon a támadásokhoz, hanem abban, hogy találjunk valakit, aki biztosít mögötte. Végső soron egy ilyen pozíciós játéknak az a lényege, hogy a játékosok felismerjék, hiszen én is be tudok lépni a helyére, hát ez pofon egyszerű. Ha ez megtörténik, akkor érted el a csúcsot.
0: Európa legtetejére egy elveszített megdöntő után végül 1971-ben ért fel Michels és az Ajax. Ezután a 43 esztendős edző Barcelonába távozott, ahol már Cruyff fel a csapatban megtörte a Real Madrid spanyolországi uralmát. Annak az évnek a nyarán hazája válogatottját a világbajnokság döntőjébe vezette. Legnagyobb sikerét azonban az 1988-as Európa-bajnokságon érte el Hollandiával. Rinus Michels örököse a temesvári születésű Kovács István lett az Ajax kispadján. Kovács 1920. októberében látta meg a napvilágot román anya, magyar apa és szerbiai zsidó nagyszülő gyermekeként. Az ifjú Kovács játékos korában Belgiumba is elvetődött, és 3 évet húzott le az Olympique Charleroi együttesében. A második világháború után Kolozsváron hagyta abba a labdarúgást, azonban nem szakadt el a sportáktól. Előbb a város egyetemi csapatát irányította, majd több szövetségi kapitány munkáját is segítette a román válogatottnál. 1967-ben ő lett a bukaresti Steaua vezetőedzője. A kirakat csapattal elért sikerek pedig Hollandiába is elvitték Kovács István hírét. A legenda szerint 15 jelölt közül azért ő lett a befutó, mert az amszterdami elöljárók őt találták a legolcsóbbnak. Nem tudni, kik szerepeltek még a listán, de a szerződés kötéssel minden fél jól járt. Kovács a fizetéséből vígan megélt, pedig havi $200 kellett fizetnie a nyugatra engedése fejében a román szövetségnek. Hamar elfogadta az erdélyi mestert a csapat is. Egyrészt a kemény vonalas Mihály által kizsigerelt játékosok élvezték a szabadságot, amit Kovács biztosított számukra a pályán kívül. Johnny Rep árult el később, hogy egy éjszakai vonatúton rajta kapta őket a mester, amint az egyik fülkében viszkizve, cigarettázva hódolnak a kártya szenvedélyének. Kovács nem rendezett jelenetet, sőt, beszállt a buliba ő is, és rövid idő alatt komoly összeget nyert el a társaságtól. Dolga végeztével így szólt a játékosokhoz.
3: Az elveszített pénzt tekintsétek a sportszerűtlen életmódért járó bírságnak.

0: tét. A Hollandiában csak Pistinek becézett edző megőrizte elődje rendszerét, csupán néhány helyen nyúlt bele az olajozottan működő gépezetbe. Ilyen változtatás volt például Cruyff támadó sorba helyezés a középpályáról, valamint a védelem tengelyében Blankenburg előnyben részesítése a jugoszláv Vasovics helyett. A módosítások ellenére a holland futballtársadalom megítélése szerint Kovács a sikereket Mihály munkásságának köszönheti.
1: Kovács jó edző volt, de túlságosan kedves ember. Mihály sokkal profibban viselkedett. Szigorú volt, mindenkit egyenlő mércével mért. Az első évünkben Kovácssal még jobban játszottunk, mint korábban, mert jó játékosok voltunk, és nála szabad kezet kaptunk a pályán. De aztán a fegyelem hiánya miatt vége lett mindennek.
0: Emlékezett vissza évekkel később a középpályás Harry Müren.

0: Kovács a második évében a nemzetközi porondra összpontosított, hiszen jól tudta, a Beket egyedül a Real tudta zsinórban háromszor is megnyerni. Az Ajax csak a második körben szállt be a küzdelmekbe, bár a bolgár bajnok nem igazán késztette nagy küzdelemre a címvédőt. A CSKA Szófiát kettős győzelemmel 6-1-es összesítéssel búcsúztatták a hollandok. A következő fordulóban a Bayern Münchent sodorta a csapat útjába a sorsolás szeszélye. A Maier, Breitner, Beckenbauer, Müller és Hoeneß fémérezte csapat ekkor még nem tudott borsot törni az amszterdami akorra alá. A hollandiai mérkőzés második félidejében a házgazda káprázatos játékkal vágott 4-et a németeknek. A hős a duplázó Ari Hahn volt. A visszavágón egy korai Kaiser gól lehűtötte a bajor kedélyeket, ugyan a Bayern fordított és 2-1-re nyert, az elődöntőbe az Ajax jutott. Jöhetett a Real Madrid. A címvédő a párharc első mérkőzésén 10 perc leforgás alatt kétszer talált be, ám Pirri szépítő gólja újraélesztette a spanyol reményeket. A madridi visszavágó 50. percében Müren ballábas pattogós lövése utat talált a bal alsóba, ezzel pedig összesítésben már 3-1-re vezetett az Ajax. Nem is feltétlen a győztes gól miatt maradt emlékezetes ez a mérkőzés Harry Müren számára. A Pimas támadó egyszer csak az összecsapás közben dekázni kezdett a Bernabeu gyepén.
1: Tudtam, hogy Krollnak adom majd tovább a labdát, de még volt egy kis idő, amíg odaért mellé. Szóval elkezdtem trükközni. Az ilyet nem tervezi meg az ember, egyszerűen jön magától. Szerintem így cserélt szerepet a nagy Real Madrid és a kicsi Ajax. Amikor meglátták, hogy dekázom, akkor vettük át az irányítást. Csak álltak és néztek engem a Real játékosok, majdnem elkezdtek tapsolni, és közben az egész stadion felállt.
0: Az Ajax a negyedik Beck döntőjére készülhetett méghozzá ismét egy olasz csapat ellen. A 70-es években a Juventus 7 esztendőn belül 5-ször nyert olasz bajnokságot, majd ennek tetejébe 1977-ben megszerezte első jelentős nemzetközi trófeáját. Az UEFA kupa elhódításakor már Giovanni Trapattoni ült a kispadon, ám a korszakos csapat építését nem ő kezdte meg, hanem a klub korábbi játékosából lett elnök, Gianpiero Boniperti. Ő vitte vissza Torinóba egykori harcostársát, a csehszlovák Csesmirvic Paleket, aki kezdetben az utánpótlásban edzősködött. Nem sokkal később viszont már a felnőtt csapat élén találta magát, és gyors egymás utánban 2 scudettót is begyűjtött a Juventusszal. A bajnok csapat kapuját a későbbi világbajnok Dino Zoff védte. A védelmet Sandro Salvadore vezényelte, a középpályán a Rómából elcsábított Fabio Capello szolgáltatta a ritmust, még elől Roberto Bettega és José Altafini termelte a gólokat. A Beckben 4 év kihagyás után visszatérő öreg hölgy már az első körben megizzadt, hiszen kikapott a Marseille-től idegenben. A továbbjutást ugyanakkor még a hazai visszavágó első fél idejében eldöntötte a Juve, amely Beteg a duplájával és Aller találatával a szünetre be is állította a végeredményt. A 8-a döntőben a keletnémet Magdeburgot oda-vissza megverte a torinói együttes és készülhetett az Újpest elleni negyed döntőre. A magyar csapat a svájci és a skót bajnok kiejtésével jutott el ebbe a fázisba. A Celticet az idegenbeli 1 gólos kudarc után Budapesten búcsúztatta bravúrral a Dózsa, amelyben Benek 2-szer köszönt be, Fazekas pedig egy büntetőt értékesített. Torinóban több mint 70 000 néző előtt gól nélküli döntetlent játszottak a csapatok, így aztán a 2 hét múlva esedékes budapesti visszavágó előtt mindkét fél bizakodhatott.

0: Jobban nem is indulhatott volna magyar szempontból a mérkőzés, Szepesi György közvetít.
1: Indult át a találkozó, Kolár jobbra küldi a labdát, a miénk a labda, átjövünk, Fazek Ass hozza fel a labdát, jobbal, hosszan, élesen belőle, és Salvadore először nyúl a labdához, kiviszi a 16-oson túlra, hosszú ellenakció, bravo Péter, egyből vissza, Tóth András, Benedek labda, Bene lő, gól, gól, szenzáció, Juhász Péter, Tóth András, és Bene éles, jobblábas bombája, a bal kapufa töve mellett besurran a hálóba, 1-0, most gyulladt ki az egyes lámpa, és már 1-0 arányban vezetünk. Tehát szöglet a miénk javára balról. Bene baktat kifelé, mellette ott lesz Zámbó Sanyi, neki gurítja le a labdát, Bene pedig a baloldali szöglet zászlónál legurít, úgy van, Zámbó megkapta, kikapja viszont vissza. Éles belövés, ott van Andris, lő! Gól! Gól! Gól! Örömbábor az Újpesti stadionban! Tóth Andrást ölelik, csókolják! A bal létnél a Winklibe bevágódik a második! Tóth András káprázatos lövése, védhetetlenül óriási erővel, védhetetlen hatalmas bombával, be a bal felső saroknál.
0: Altafini még az első fél órában szépített, a szünet után viszont hiába támadott a Dózsa, gólt a vendégcsapat ért el. Erről így tudósított a Népsport.
2: Anasztazi tört előre, lövése Kollárról visszapattant, és az olasz előre vetődve a kapu bal oldalába fejelt. 2-2. A félcsapat hibázott Anasztazi egyenlítő gólja előtt, és továbbra is az olaszok játszottak. Causio például már korlátlan úr volt a pálya közepén. Zavartalanul szőhette a Dózsa csatársora és a védelem közé ékelődve az akciókat, de a két előre tolt ék, Anasztazi és Altafini is többször kifordulhatott a labdával, megcélozhatta Szent Mihályi kapuját. 2-2 után már újra bekelhettek az olaszok, játszhatták a Catenaccio-t és az ebből való gyors ellentámadásokat. Egy szóval a begyakorolt saját játékukat. A Dózsának nem sikerült befejezni a művet, nem sikerült kihasználni a torinói lépéselőnyt, de még ennek a mérkőzésnek a nagyszerű rajtját sem. Kénytelen búcsúzni a magyar bajnok a Bektől a 2-0-es vezetés után.
0: Idegenben lőtt több góllal a Juventus ment tovább, és a döntőbe jutásért az angol bajnok Derbyt kellett elsöpörnie az útból. A torinói meccset 3-1-re nyerte meg a házgazda, Altafini 2, Causio 1 góljával, és két hét múlva hiába próbált meg mindent Brian Clough együttese, a 0-0 az olaszok döntős részvételét jelentette. A finálét 1973. május 30-án rendezték meg a belgrádi Maracana stadionban.

0: Az Ajax sorozatban a harmadik megdöntőjét játszotta, a rutin tehát a hollandok oldalán állt. Kovács István egyetlen helyen módosította az egy évvel ezelőtti fináléban pályára küldött csapatát, Szvárt helyett Repp kapott bizalmat. Az állandóságot mutatja, hogy 7 játékos mindhárom győztes döntőben kezdett, 6-an pedig a következő évi világbajnokság utolsó mérkőzésén is pályán voltak a kezdéskor. Szürbír, Hahn, Kroll, Niskens, Repp és Cruyff. A Juventus ellenben először jutott el idáig. Vicpálek mester az Altafini Anasztázi beteg a támadó hármasnak szavazott bizalmat, a kaput pedig az Újpest ellen is remeklő Zoff őrizte. Érdekesség, hogy ekkor még a résztvevő csapatok nemzeti himnusza csendült fel a kezdés előtt, majd a jugoszláv Gugolovics sípszavára elkezdődött a mérkőzés. A sorozat történetében másodjára egyetlen gól döntött el a trófea sorsát. Az 5. percben Blankenburg küldte a labdát magasan a kapu elé, Johnny Repp pedig 6 méterről gólt fejelt.
1: Nem akartam mást, csak azt, hogy a labdát eltaláljam fejjel. Már elég magasan a levegőben voltam ahhoz, hogy ez sikerüljön. Aztán a labda nagy ívben szállt a hosszú felsőbe. Szándékos volt a mozdulat, ha nem így akartam volna, akkor lefelé fejeltem volna.
0: Emlékezett vissza a gólszerző. A folytatásban az olaszok hiába próbálkoztak, nem tudták feltörni az Ajax védelmét. A holland sztárcsapat a harmadik győztes finálét is kapott gól nélkül zárta. A Juventus középpályása Fabio Capello.
2: Nem féltünk mi az Ajaxtól, tiszteltük őket, ez a helyes kifejezés. Volt bennünk egy egészséges feszültség, mert végre akartuk hajtani azt, amivel készültük, amit gyakoroltunk. Meg akartuk nehezíteni a dolgukat, de idővel rájöttünk, hogy nem igazán tudjuk őket zavarba hozni. Ilyenkor természetes, hogy veszítünk az önbizalmunkból. Ami más csapatokkal szemben működött, az ellenük hatástalan volt.
0: A siker megszokássá vált Amsterdamban, ezt Capello vette észre a vereség után.
2: A legtiszteletlenebb dolog, amit valaha láttam játékosként és edzőként, az ezután a döntő után történt. Ez bántotta leginkább. A stadionban a csapatok busza egymás mellett parkolt. Mi már rég bent ültünk a sajátunkban, amikor jöttek ki az Ajax játékosok a trófeával, és csak úgy felhajították a buszra. Teljes arrogancia.
0: Az Ajax legközelebb 22 év elteltével jutott be a legrangosabb európai klubsorozat döntőjébe, 1996-ban pedig megismétlődött a két csapat összecsapása.

Hollandiának az Ajax olyan, mint Angliának a Beatles, fogalmazott egyszer a holland újságíró Uber Smits. Nos, a Beat zenekar után 3 évvel az Ajax sikercsapata is feloszlott. Kovács Istvánnal nem hosszabbított szerződést a klub, Cruyff pedig a következő idényt már Barcelonában kezdte meg korábbi edzője Rinus Michels vezetésével. A holland klasszis távozásához a mendemondák szerint hozzájárult, ha nyáron elveszített a kapitányválasztást Piet Keizerrel szemben. Cruyff a katalán sztárcsapatban részese lehetett egy bajnoki címnek és egy spanyol kupa győzelemnek is, mielőtt a VB ezüstérmes nyakába vette volna az Egyesült Államokat. Minden idők legjobb holland labdarúgója legközelebb már edzőként vett részt Beck döntőbe.

Highway Star, vagyis országúti csillag. Erről énekel Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként egy 1972-es felvételen a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rockrajongók, amíg ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét, Ian Gillant. Hogy egyébként labdarúgásra kapcsolatban kikről beszélek? Franz Beckenbauerről, Gerd Müllerről, Sepp Maierről, Uli Hoeneßről, Paul Breitnerről, más csillagok mellett. És a Beck BL történelem egyetlen két meccses döntőjéről lesz szó a következő negyed órában, a 19. fináléról.

De mielőtt elérnénk a történelemben egyedülálló megdöntőhöz, sőt az 1973-74-es sorozathoz, először arról, hogy amikor a bevezetőben hallott Deep Purple dal megszületett 1972-ben, akkor a Bayern olyan csúcsra ért a Bundesligában, mely több mint 50 éven keresztül megdönthetetlen volt. 101 rúgott góllal lett bajnok, és ebből a gólgyáros Gerd Müller egymaga 40-et vállalt. Tökéletes csapat jött össze Münchenben, és a 101 gólos szezon után a világ már a 72-73-as szezonban királycserét várt az európai klubfutballban. Mindenki azt jósolta, hogy a bomba csapatot építő Bayern München letaszítja a trónról a 70-es évek elejének uralkodóját, az Ajaxot. Nos, 73. március 7-én Johan Cruyffék igen hatékonyan tudatosították Franz Beckenbauerékkel, hogy szeretnének még dominálni. 4-0-a vágták haza Münchenbe a trónkövetelőt. Aztán sorozatban harmadszor is elhódították a legrangosabb fociklub trófeát. A világ pedig dörzsölte a markát. Micsoda évek és micsoda párbajok várhatóak az akkor leglátványosabban játszó két foci csapat között. Ám a hosszantartó párharc elmaradt. A 73-74-es Beckben a háromszoros győztes Ajaxot már a rajtvonalnál elgáncsolta a bolgár CSKA Szófia. Mármint az amszterdamiak számára rajtvonalnál, ugyanis akkoriban 31 országos bajnok nevezhetett ide, és a címvédő csak a legjobb 16 között szállt be. És az Ajax ott ki is szállt. Ekkor már szinte biztosnak tűnt, hogy a Bayern ülhet a megüresedett trónra. Legalábbis azt követően, hogy bejutott a legjobb 16 közé, mert neki már az egyel korábbi körben is erősen rezgett a léc. Az ismeretlen svéd Atvidaberg ellen a két öngólt hozó hazai 3-1-es győzelem után senki nem gondolta, hogy kiesés lehet a dologból. Ám a visszavágón egy bizonyos Conny Torstensson 2, továbbá Wallinder 1 góljával már 3-0-ra vezettek a svédek a 72. percben. Negyed órával a vége előtt Uli Hoeness meccs nurra mentette a párharcot, majd 120 perc után jött a 11-es párbaj, amely akkoriban még új jelen volt. Ezt 4-3-ra nyerték a németek, és az itt is betaláló Torstensson játéka annyira megtetszett nekik, hogy vitték is magukkal. A negyed döntőben már Bayern mezbe rugott 2 gólt egy meccsen, de előtte még volt egy párharc a 8. döntőben. Egy történelmi párharc.

0: Először fordult elő, hogy egy nemzetközi kupában összekerült egy NSK-ban és egy NDK-ban játszó csapat. Az utóbbi ország akkor már 24 év óta létezett, és azóta vívta kérlelhetetlen ideológiai harcát az előbbivel. Minden téren is ez alól a sport sem volt kivétel. Erről a Bayern Müncheni Dynamo Dresden párharcról több ezer cikk jelent meg. A keletnémet AWH a Stasi archívumában valószínűleg külön szekrényt töltöttek meg az erről írt jelentések, és egyszer majd mi is foglalkozunk vele részletesen. Most csak a tények. Münchenben a Bayern nyert 4-3-ra, Dresdában 3-2-es Dynamo vezetés után 3-3 lett, így 7-6-tal jutott tovább a Bayern. A sorozatban másodszor is kieső pozícióból visszavergődve. Aztán a negyeddöntőben már könnyebb párharcot vívott a müncheni csapat, a bolgár CSKA Szófiát 5-3-as összesítéssel búcsúztatta. Itt szerzett két gólt a müncheni meccsen a már szóba került svéd Torstensson. Az elődöntőben pedig egy dresdai és egy szófiai kirándulás után egy harmadik turné vált rá a Vasfüggöny túloldalán. Az újpesti Dózsával találkozott az elődöntőben. Akárcsak a két előbbi helyszínen, Budapesten is fociláz tört ki. Olyan kuriózum volt a Bayern München látogatása, mint egy eredeti farmer, egy nyugati rocklemez, vagy egy Bravo újság a 70-es évek közepén. Nem véletlenül 300 ezernél több jegyigénylés futott be a budapesti mérkőzésre. A Megyeri úti pálya nézőterére 30 ezer ember tudott bezsúfolódni. Az újpesti játékosok mindenképpen ott a megszokott környezetben szerettek volna játszani. Ám nem sokkal a mérkőzés előtt a Szabadsághegyi edzőtáborban készülő csapathoz magas rangú vendég érkezett. Dániel Ernő elnököt elkísérte ide Kónyi Gyula belügyminiszter helyettes. Utóbbi közölte, hogy a nagyobb bevétel érdekében a mérkőzést a Népstadionban rendezik. A focisták nem örültek a hírnek, és közülük a legbátrabb feltette a kérdést, hogy a megnövekedett bevételből esetleg a játékosok is részesednek? A válasz pozitív volt. A vezetők ugyanis a győzelem esetére a csapat 20 játékosának beígért 70 ezer forintos prémiumot felemelték 120 ezerre. Később a focisták megtudták, hogy a Bayern továbbjutás esetére ugyanennyit ígért játékosainak, csak éppen nyugat-német márkában, ja, és fejenként. Abból bizony sok rocklemezt és farmert vehettek a németek, nálunk meg ilyen dolgok úgysem voltak. Létezett viszont futball, és ekkora különbség azért nem volt az újpesti Dózsa és a Bayern München között. A hazai meccs felkutatható a világhálón, feltétlenül ajánlom megtekintésre. Igazán szórakoztató, régi idők focia, amelyen a Bayern sokáig csak arra figyelt, hogy ne kapjon ki. Aztán a csereként beállt Bernd Dünnberger körülbelül 30 méteres őrült tempói szólója után a Dózsa kapuja elé kanyarította a labdát, amelyet Szent Mihály Antal Conny Torstensson elé ejtett, és a svéd vezetés szerzett a Beck első számú favoritjának. A vezetés megszerzése után a müncheni csapat eldönthette volna a továbbjutást, Müllernek három nagy helyzete is volt, de akkoriban a nagy csapatok nem akarták tét nélkülivé tenni a hazai visszavágót, mert az bizony komoly bevétel csökkenéssel járt. Hát akkor még nem szelfizni és enni-inni jártak a szurkolók a stadionokba, hanem izgulni. Ennek szellemében a Bayern sem nyert Pesten, sőt, hozta gazdaságilag fontos 1-1-et. Kellner beadása ugyanis elment Beckenbauer lábai között, és Fazekas László egyenlített. Erről a mérkőzésről, a müncheni 3-0-val végződő visszavágóról, tovább a 74-es Bayern Münchenről az ellene akkor játszó Nagy László ezt mondta 50 évvel később.
1: Mi azért egy fiatal gárdával álltunk ki lényegében, mert a védelem az körülbelül mi korosztályunk. Olyan 24-25 évesek voltunk, ugye a Harsányi Horváth, vagy akár mondhatom én is, mert játszottam balbeket is ott. Tehát nagyon-nagyon jó csapat ellen kerültünk szembe, és aztán ottan a hazai pályán be is bizonyították, hogy nem véletlen. Itt egy szerencsés góllal szereztek vezetést, ha jól emlékszem. A Szent Mely kezéből kiesett a labda, vagy előütötte a labdát, attól az egy...
2: Beívelés volt, azt hiszem, és kicsúszott talán a kezéből.
1: Kicsúszott a kezéből, és úgy rúgta be, és akkor a Fazekas egyenlített, úgyhogy így sikerült egy-egyre hozni a mérkőzést, de tényleg, hát ahogy itt az ember hallotta a mérkőzés előtt is, meg utána is, hogy hány százezer ember jelentkezett, vagy próbált stadionba jutni, és összesen 80 ezer ember volt kint a mérkőzésünkön. Úgyhogy ez egy nagy dolog volt ilyen csapat ellen. Kint ott leiskoláztak sajnos bennünket 3-0-ra, de tényleg, hát amit ott produkáltak a Breitnertől kezdve, mint Schwarzenberg ott a Peké előtt, úgyhogy egy fantasztikus látvány volt. Én azt mondom, hogy ott mindjárt úgy jöttek ki ellenünk, hogy itt nem lesz mese, úgyhogy itt nekik nyerni kell. Hát tényleg nagy zsugások voltak.
0: És a nagy zsugások 1974. május 14-én elindultak Brüsszelbe, a Heysel stadionba, hogy történelmet írjanak. Egy 13-14 focistával végigjátszott fárasztó szezon végén, ráadásul késve, mert bombariadó miatt repülőgépet kellett cserélni Münchenbe. Mivel a bajorok tudták, hogy a rossz előjelek miatt gyorsan el kellene dönteniük a kupa sorsát, lendületesen kezdtek. Ám az Atletico Madrid kapusával, Miguel Reynával nem bírtak. Ahogy abban a back sorozatban, senki sem. Ugyanis Reyna egyetlen gólt nem kapott a döntőig vezető úton. Addig két-két találkozó nem került a kapujába, a labda a Galatasaray, a Crvena Zvezda és a Celtic ellen, egy találkozón pedig a Dinamo Bukuresti ellen. 7 mérkőzés, 630 perc alatt maradt bevehetetlen a kapuja. Az egész sorozatban is csak kétszer kapitulált a csapata, az Atletico Madrid, de a Dinamo Bukuresti elleni hazai nyolcaddöntőben a romániai 2-0-ás győzelem után nem ő védett, hanem helyettese Pacheco Gomez. Azonban 74. május 15-én, akárcsak a sorozat többi találkozóján Miguel Reyna nevével kezdődött az Atletico összeállítása, aki a bajor világsztárok előtt is lehúzta a rollót. És amire senki nem számított, a maguk által diktált nagy iramtól fokozatosan elfáradtak a bajorok, és fölénybe került a spanyol gárda. Ám a müncheni védelem Sepp Maierrel a kapuban rutinból visszaverte a támadásokat. 90 perc alatt nem esett gól, vagyis Reyna már 720 percesre növelte gól nélküli sorozatát abban a back sorozatban. A hosszabbítás már fáradt csapatok küszködését hozta, úgy tűnt, hogy gól nélkül ér véget a ráadás is. Ám a 114. percben Luis Aragonés szabadrugásból vezetéshez juttatta az Atleticót. Ezzel eldőlni látszott a csata. A Bayern játékosai hitehagyottan lézengtek a pályán, és egy spanyol csapat már akkor is tudta, hogyan kell 6 percet kapott gól nélkül kihúzni, főleg Reynával a kapuban. Ám csak 5-5 sikerült, amikor a sztárok csődöt mondtak, amikor sem az erőnlét, sem a németes küzdőszellem nem segített, akkor az egész pályafutását Franz Beckenbauer árnyékában töltő középhátvéd Hans-Georg Schwarzenbeck előre tört, és 30 méternél is távolabbról bombagolt lőtt Reynának. 39 Beck mérkőzése egyetlen gólját szerezte Schwarzenbeck. A spanyol kapus pedig 749 góltalan perc után kapitulált abban a back sorozatban. Néhány másodperc választotta el attól, hogy történelmet írjon, duplán is. Schwarzenberg bombája után már csak a középkezdésre maradt idő, a back történetében először nem dőlt el a kupa sorsa, 120 perc alatt sem. Az akkori szabályok szerint ez azt jelentette, hogy a két csapat ugyanezen a helyen újra megmérkőzik két nappal később. De mielőtt szóba kerül a pénteki meccs, néhány szó a hősről, Hans-Georg Schwarzenbeckről.
3: Valószínűleg a legismeretlenebb világbajnok, Európa-bajnok, háromszoros bekgyőztes, kekgyőztes focista a földön, aki fényben, sikerben töltött másfél évtized után teljesen eltávolodott a futballtól. Schwarzenbeck visszavonulását követően 28 éven keresztül egy trafikot üzemeltetett Münchenben. A pult mögött ő állt, aki pályafutása 15 éve során 15 nagyon komoly címet nyert. Schwarzenbeck trafikjában a kínálat olyan volt, mint általában egy ilyen üzletben. Cigaretta, rágógumi, tollak, füzetek, újságok, üdítők. Ezen kívül csak annyiban tért el ez a kisbolt a többi hasonlótól, hogy volt a falon két olyan fénykép, mely kedves volt a tulajnak. Az egyiken az 1974-es bekgyőztes Bayern volt, a másikon pedig Beckenbauer, és ő ölelkezett a világbajnoki cím után, szintén 1974-ben. Az állandó vevők persze tudták, ki szolgálja ki őket, és miért vannak itt ezek a képek. Ám gyakran előfordult, hogy egy véletlenül betévedő vásárló sokáig áldogált a képeket nézve, majd megkérdezte: mondja már, ki ez a fickó Beckenbauer mellett? Ő szerényen mondta: hát én.
0: Hát ez a Katche Schwarzenbeck talált be az Atletico Madrid kapujába a 74-es bekdöntő 120. percében, és ezzel először szedte ki abban a sorozatban a kapujából a labdát Reina. A döntő első meccse után az Atletico Madrid a sorozatban 4 győzelmet és 5 döntetlent könyvelhetett el vereség nélkül. A Bayernnek 4 győzelem mellett volt 3 döntetlenje és 2 veresége is. Mai fejjel nem csak a megismételt mérkőzés ténye furcsa, de az is, hogy a drukkerek jó része hazautazott. Ma már szinte érthetetlen ez, de valószínűleg sokuknak csütörtökön be kellett menniük a munkahelyükre, és dolgozniuk kellett pénteken is. Így fordulhatott elő, hogy szerdán hivatalosan 48 ezer néző volt a lelátókon, a megismételt meccsen pénteken csak 23 ezer. Mi magyarországi rajongók sem nézhettük élőben a péntek esti 8:45-kor kezdődő megismételt meccset. Az akkoriban egyetlen televízióban nem lehetett változtatgatni a műsort, kivéve ha a magyar embert vitt egy szovjet űrhajó az űrbe. Így valamikor nagyon-nagyon késő este felvételről került adásba a mérkőzés, ami azért is okozott problémát sok rajongónak, mert akkor még a szombat munkanap volt, és az iskolákban is tanítottak. Na, ez persze nem befolyásolta a brüsszeli eseményeket. A Bayern ugyanazzal a csapattal kezdett, mint 2 nappal korábban, míg az Atletico-nál 2 változás történt. A legnagyobb különbség azonban a játék alakulását és az eredményt illetően lett. A Bayern München lefociszta az Atletico Madridot. Úgy tűnik, 2 nap alatt elmúlt a fáradtság. Játékosai végig nyomasztó fölénybe játszottak, úgy, ahogy azt mindenki a szerdai első meccsen várta tőlük. Szegény Reina 4-szer kapitulált. Az a kapus, akit néhány másodperc választott el attól, hogy 8 találkozót gól nélkül végigvédve meggyőztes legyen, 90 perc alatt 4 gólt kapott. Gerd Müller és Uli Hoeneß 2-szer vette be a kapuját. A 70-es évek közepén a világ legjobb gárdájának tartott Bayern München hivatalosan is megszerezte ezt a titulust. A klub története első back BL serlegét egy pénteki napon nyerte tehát, és egyetlen csapatként még átvehette a nagyfülű trófeát más alkalmakkor, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap is. Most ezen a mondaton nyilván sokan elgondolkoznak, de ha továbbra is hallgatják sorozatunkat, akkor kiderül majd, hogy miről beszélek. Holnap például a Bayern München egy szerdai diadala kerül szóba, amikor 1975-ben a döntőben a Leeds United-et győzte le. Tartsanak akkor is velünk! Highway Star, vagyis országúti csillag, erről énekel Ian Gillen a Deep Purple szólistájaként egy 72-es felvételen a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, no nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rockrajongók, a még ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét, Ian Gillent. Kikről is beszélek a focisták esetében? Sepp Maierről, Franz Beckenbauerről, Gerd Müllerről és Uli Hoeneßről, meg a történelem egyik legcsodálatosabb csapatáról, a 70-es évek közepének Bayern Münchenjéről, mely 1974-ben nyerte meg először a Becket, és a következő kiírástak a címvédés jogos vágyával vágott neki. Egy manapság viccesnek tűnő ágon, amelyen a kelet-német Magdeburg, a szovjet Ararat Jereván, a francia Saint-Étienne és az angol Leeds United került az útjába. Igen, mindössze 4 ellenfél legyőzése, összesen 7 meccs kellett a címvédéshez. És nem volt ott a mezőnyben a Real, a Milán, az Inter, a Juve, a Liverpool, a Manchester United, hogy csak néhány óriást említsek. Angliát a Leeds United, Spanyolországot a Barcelona, Franciaországot a Saint-Étienne, Olaszországot a Lazio képviselte, illetve utóbbi csak képviselte volna, mert az előző évben az UEFA kupában az Ipswich Town elleni római meccsen akkora botrány volt a pályán és a nézőtéren, hogy az UEFA kizárta az olasz bajnokot. Így csak 18 meccset vívtak a legjobb 16 közé jutásért, ide mérkőzés nélkül jutott erőnyerőként a címvédő Bayern, a keletnémet Magdeburg a Láció kizárása miatt, továbbá az ír Cork City. A Cork City azért nem lépett pályára, mert a ciprusi Omonia Nikóziát az UEFA szintén kizárta, mert Törökország akkor szállta meg Ciprust, és a fővárosban éppen harcok dúltak. Egyébként Nikózia azóta is ketté osztott város, egyik része török, másik része görög, még ha nem is olyan végzetes, mondhatni gyilkos a megosztottság, mint volt Berlinben és volt a két Németország között, a 70-es években a hidegháború idején. Ez utóbbi miatt is volt pikáns, hogy a Bayernben a legjobb 16 között kezdő két német csapat, a nyugati Bayern és a keleti Magdeburg egymás ellen játszott a legjobb 8-ért. Az a két csapat, amelynek már néhány héttel korábban meg kellett volna mérkőznie az európai szuperkupáért. Ugyanis 74-ben a Kekket a keletnémet gárda, a Bekket a nyugatnémet nyerte. A két győzelem közül az előbbi volt a nagyobb szenzáció, ugyanis a Magdeburg a rotterdami döntőben 2-2 legyőzte a toronymagas favorit Ácsi Milánt, amelyet az akkor 35 éves Giovanni Trapattoni irányított. Ez volt egyébként az NDK egyetlen nemzetközi foci kupa sikere a fennállása során. Igazi csapás az imperialistákra, ahogy az ideológiailag agymosott keletnémet propaganda gépezet hirdette. És a Magdeburg megnyerhette volna 1974-ben az Európai Szuperkupát is, ám mai észre gondolkozva megdöbbentő módon azt a csatát nem rendezték meg. Pedig a sporttörténelem egyik legkülönlegesebb ütközete lehetett volna. Elmaradt, a hivatalos indoklás szerint a két csapat nem talált időpontot a két meccsre. Ezt már akkor sem hitte el senki. Nyilvánvaló volt, hogy a hidegháború kellős közepén a két Németország képviselője nem akart találkozni egymással. A keletiek az őket megfertőző ideológiától, meg leginkább a játékosok disszidálásától tartottak. A nyugatiak meg attól, hogy esetleg olyan dolgokat kevernek az ételükbe az NDK-ban, amelyek nem csak csökkentik a teljesítményüket, de hosszabb távon is káros hatással járhatnak.

0: A sors fura fintora, hogy mégis abban az évben találkozni kellett a két csapatnak, a Beck nyolcad döntőben. A Bayern kettős győzelemmel való, 3-2 és 2-1, továbbjutása a keletnémet csodaedző Krügel bukását jelentette, ám nem azért, amire mindenki gondol. Krügelnek a kiesésnél nagyobb bűne volt. A Bayern elleni első mérkőzés szünetében ugyanis a keletnémet állambiztonsági szervezet, a Stasi szakemberei kihallgatták a müncheni öltözőben zajló taktikai megbeszélést, és azonnal lelkesen rohantak Krügelhez az információkkal. Ő azonban nem volt kíváncsi ezekre, és a saját elképzelései szerint irányította a második félidőt is. Hát ez megbocsáthatatlan tett volt. Gyorsan kreáltak valami vádat ellene, ez egyébként ment a keleti blokkban, és kirúgták minden idők legsikeresebb keletnémet edzőjét, és soha többé nem dolgozhatott komoly csapat trénereként az akkor 50-es évei elején járó szakember. A Magdeburg a távozása után a keletnémet bajnokság 1991-es megszűnéséig a bajnoki cím közelébe sem jutott soha. A Magdeburg után a szovjet bajnok, az Ararat Jereván következett a Bayernnek a Beckben. Bizony, 1974-ben a birodalom legjobbjának nem egy moszkvai, nem a leningrádi, de még csak nem is a kijevi csapat bizonyult, hanem a jereváni. Ez ma már Örményország, szóra alig érdemes gárdája, de 1975-ben otthon 1-0-ra verte a Bayernt. A müncheni 2-0-ás Bayern siker után. Utóbbinak az elődöntőben a francia Saint-Étienne-t rendelte ellenfélnek a sors, amely akkor nem csak Franciaország, hanem Európa egyik meghatározó csapata volt. Bizonyítja ezt, hogy egy évvel később döntőt játszott ugyanebben a sorozatban. Az 1975-ös Beck végjátékára azért a korábbi sok furcsaság után helyreállt a világrendje. A nyugatnémet, a spanyol, az angol és a francia bajnok került az elődöntőbe. Hát ez bármikor a történelemben papírformának bizonyulna. Ott az egyik ágon a Leeds 2-1-1-1-jel búcsúztatta a Barcelonát, a másik ágon a Bayern 0-0-2-0-val a Saint-Étienne-t. Így került sor a döntőre a német és az angol bajnok között. A mérkőzés előtt a korabeli Népsport ezt írta.
1: Olyan két együttes küzd a kupáért, amely a mostani hazai bajnokságban meglepően mérsékelt szerepet játszott. Sem a Bayern München, sem a Leeds United nem tudott a bajnoki küzdelmekben olyan teljesítmény nyújtani, amely emlékezetes maradna a sportek hívei számára. Mintha csak mindkettő egy kártyára tett volna fel mindent, és a Beck megnyerésével szeretné kárpótolni szurkolóit. Ha a két döntős dicsőségtábláját összehasonlítjuk, akkor a Bayernnél több az aranybetű. Eddig 4 alkalommal nyerte meg a bajnokságot, 5-ször a kupát, egyszer-egyszer pedig a Keck, illetve a Beck védője volt. Az angol Leeds az 1963-64-es és az 1973-74-es bajnokságban végzett az első helyen. 3 évvel ezelőtt az angol kupa védője volt. A nemzetközi kupák közül 1968-ban megszerezte az UEFA kupát, a Ferencvárossal szemben, majd ezt a sikert 1971-ben megismételte. A nevek olvasása közben a nagyobb neveket az NSK bajnok együttesében találjuk. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Hoeneß és Müller a legutóbb világbajnokságot nyert csapat tagjai, mi több, erősségei voltak. A Leeds-i csapatban játszanak skótok, angolok, írek és velsziek, többségben a skótok vannak. Összesen 13-an válogatottak. Feltétlenül meg kell említeni Billy Bremnert, aki 50-szeres skót válogatott. Johnny Giles 40-szeres ír válogatott. Terry Orat 20-szor játszott Wales válogatottjában.
0: Maga a párizsi döntő a Leeds játékosainak durva megmozdulásairól és vitatható bírói ítéletekről emlékezetes, és arról, hogy az esélyesebb Bayern focistái ezúttal is olyan enerváltak voltak, mint az egy évvel korábbi döntő első meccsén. Csak ezúttal nem 119 percig, sőt még 90-ig sem.

0: Igazából nem tetszett a németeknek az angolok agresszív, már-már az ellenfelet megfélemlítő játéka. Már a harmadik percben Terry Jorát eltörte a Bayern védőjének, Björn Anderssonnak a lábát. Uli Hoeneß a legbrutálisabb szabálytalanságnak nevezte ezt, amit valaha látott futballpályán. Anderssonnak gyakorlatilag ezzel a sérüléssel véget ért a pályafutása, és a félidő hajrájában Uli Hoeneßt is le kellett hozni egy hasonló brutalitás miatt, és neki is közrejátszott ez az eset abban, hogy 27 évesen kénytelen volt befejezni karrierjét. Akkor csak kettőt lehetett cserélni, így sem a szünetben, sem a második félidőben a Bayern München már nem tudott változtatni. A Leeds az így meggyengített német csapat ellen sorra dolgozta ki a helyzeteit, a 36. percben Beckenbauer császár úgy szerelte Clarkot, hogy nem lett volna felségsértés 11-est adni a Leeds javára. De miután a francia bíró egyik kegyetlen leedsi hentest sem állította ki, talán ezzel kompenzált. És talán a második félidőben is, amikor Péter Lorimár Maier kapujába talált. Erről az utóbbi esetről egyébként Michel Kitabian játékvezető a meccs után elmondta a véleményét.
1: Nem adtam meg Lorimár gólját, mert három játékos, Bremner, Clark és Jordan is les helyzetben volt. Az igaz, hogy kicsit későn sípoltam, mert nem láttam mindjárt a partjelzőn felemelt zászlaját az előttem lévő játékosoktól. Ezért futottam hozzá, és utána már semmi kétség sem volt, hogyan kell ítélkezzem. Nehéz mérkőzés volt, mégis szép emlékeim maradnak róla. Sajnálom egyébként, hogy az angol szurkolók annyira elveszítették a legendás hidegvérüket, és enyhén szólva minősíthetetlenül viselkedtek.
0: Az angol futball huligánok ekkor már rettegésben tartották Európát, már elkezdődött az a szörnyű folyamat, amely a 85-ös begdöntős tragédiához vezetett. Ez a 75-ös döntő is botrányos volt az angolok miatt. A játékvezetővel szembeni elégedetlenségük miatt mindent, ami a kezük ügyébe került, bedobáltak szurkolóik a pályára, és aztán, amikor minden elfogyott, a műanyag üléseket tépték ki maguk alól, és azokat hajikálták be a játéktérre. A mérkőzés végén elözönlették a szurkolók, úgynevezett szurkolók a játékteret. Beckenbauer csak szoros rendőri fedezet mellett tudta átvenni a kupát. Az angolok példátlan viselkedése a pályán kívül is folytatódott. A stadion előtt álló kocsikat összetörték, többet felborítottak, és komoly összetűzésbe kerültek a rendőrséggel is. No de térjünk vissza a sporthoz, a begdöntőhöz. A Leeds lesgója után is a szigetországiak voltak aktívabbak. A Bayern gólgépének, Gerd Müllernek talán egész pályafutása alatt nem volt olyan meccse, amelyen több időt töltött a saját tér felén, mint ezen. Sepp Maier kapus meg a levegőben. Bár mi, akik már láttuk a 74-es NSK Lengyelország VB meccset is, legalábbis egyenlőségjelet teszünk a hálóőr ezen két teljesítménye közé. Viszont Sepp Maier nem kapott gólt, csak ugyebár les helyzet után, Gerd Müller pedig lőtt gólt, mint mindig, de előtte egy elsősorban verőemberként ismert focista talált be. A 61. percben Torstenson átadását Bullerod Gray lába között a későn vetődő Stuart mellett a bal kapufa mellett gurította a hálóba. 1-0 a Bayernnek. Aztán persze jött Müller, a német nemzet bombázója. 8 perccel a mérkőzés vége előtt a súlyosan megsérült Uli Hoeneß helyére beálló Wunder lefutotta a Leeds védelmét, és Müller szokása szerint jókor érkezve eldöntötte az 1975-ös megdöntőt is. Ahogy eldöntötte a 74-est, a 72-es EB-t, a 74-es VB-t, meg sok-sok fontos meccset. Gerd Müller, és sokadszor is Gerd Müller.
1: 1970-ben ő kapott először német labdarúgóként aranylabdát. 7-szer szerzett gólkirályi címet a Bundesligában, összesen 365 gólt lőtt. A mögötte ezen a listán évtizedeken keresztül másodikat, kortársát, Klaus Fischert 97-tel előzte meg. 4 mesterötös, 10 mester 4-es fűződik Gerd Müller nevéhez. Aki erre azt mondja, hogy akkor könnyebb volt a gólszerzés, mint manapság, azoknak a császár már ebben az évezredben azt mondta, hogy Gerd Müller a 40 gólos szezonjában mutatott formájával a 2010-es évek végén 60 gólt szerezne. Magyarázatként azt tette hozzá, hogy a 70-es években az ellenfél beállója csak Gerd Müller semlegesítésével volt elfoglalva, míg a modern védekezési szisztémában sokkal több tere és lehetősége lenne a gólszerzésre. és ha ő egy pici teret is kapott, azonnal lecsapott. Sőt, a góljait elnézve akkor is villant, ha gyakorlatilag labdányi területe is alig volt. Igazi zsenie volt a világ labdarúgásának. Beckenbauer még ezt is mondta róla. Szerencsés vagyok, hogy Gerd Müllerrel játszhattam, és évekig még egy szobán is osztoztunk. Nem csak csapattársak voltunk, hanem barátok is. Gerd olyan volt számomra, akár egy testvér. Biztos vagyok benne, hogy még 100 év múlva is emlegetni fogják a nevét, és azon morfondíroznak, mégis hogyan jöhetett ennyi gólt? Egyszerű a válasz. Egy zseni volt.
0: Gerd Müller és Franz Beckenbauer 1975-ben már másodjára ünnepelhetett a kontinens legjobb klubcsapatának járó nagyfülű trófeával, és ezt egy évvel később is megtehette a két zseni. Továbbá Sepp Maier, Uli Hoeneß, Hans-Georg Schwarzenbeck, Bule Roth és Jupp Kappelmann. És még csatlakozott hozzájuk egy fiatalember, aki később aranylabdát is kapott. Hogy ki ő és hogyan jutott a csúcsra a Bayern München harmadszor is 1976-ban, arról holnap ugyanebben az időben lesz szó. Tartsanak akkor is velünk!

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: hallgatók.
1: Közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kerül Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kardválogatott.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Nyolcadszor döntőzött a Real Madrid, amely addig szokatlan országból kapott ellenfelet. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1966-os döntője.

Az 1966-os BEC-döntőben a Real Madrid az akkor jugoszláv FK Partizán ellen játszott, ebben az évben először jutott fináléba csapat Kelet-Európából. Az 1964-65-ös idényben a spanyol csapat sorozatban 5-5-ször nyerte meg a spanyol bajnokságot, legutóbb 4 ponttal megelőzve az Atletico Madridot, az FK Partizán pedig jugoszláv bajnok lett 8 ponttal megelőzve a Sarajevót. Érdekesség, hogy ezt egy 15 fős ligában tette, mert kivételesen az első osztályban tartották a kiesőt. Skopjéban ugyanis éppen akkor volt egy súlyos földrengés, ami után a liga vezetői úgy döntöttek, hogy a térség morálja miatt fontos, hogy megmaradjon az első osztályú csapatuk. Egyébként a következő bajnokságban nem is estek ki. Na de vissza a BEC-hez, ahol, ahogy mondtam, a Real Madrid és a Partizán is indult, és velük együtt még 28 csapat került a selejtezőbe, köztük a Ferencvárossal. Ezen mindhárom szóban forgó csapat tovább jutott, ahogy a nyolcaddöntős akadályt is vették a klubok. A Real Madrid 7-3-as összesítéssel győzte le a Kilmarnokot, a Partizán 3-1-es összesítéssel a Werder Bremen-t, a Fradi pedig a Panathinaikos ellen jutott tovább szintén 3-1-es összesítéssel. A negyeddöntőben a Ferencváros simán 5-1-es összesítéssel kiesett az Inter ellen, és ezért a két BEC döntős is megszenvedett. A Real Madrid a belga Anderlecht-tel nézett szembe, ahol a brüsszeliek egy gólos győzelmet arattak, a visszavágóban viszont nem hagyott kérdést a királyi gárda, Amancio Amaro és Hento is duplázott, a belgák kétszer is szépítettek, de a spanyolok végül könnyedén tovább jutottak. Még inkább rezgett a léc a másik ágon, ahol a Sparta Praha fogadta a Partizán Belgrádot, és először 4-1-re le is győzte az ellenfelét. A visszavágót a jugoszláv Néphadsereg stadionjában, mai nevén a stadion Partizánban rendezték meg, ahol elképesztő fordítást hajtott végre a szerb csapat. A hazaiak már az első fél időben 29 perc alatt ledolgozták a hátrányt, a 35. percben már vezetést is szereztek, amit egyel emeltek a 71. percben, ezzel beállítva az 5-0-ás végeredményt, amely továbbjutást ért nekik. Az elődöntőben mindkét döntős 2-1-es összesítéssel küldte haza ellenfelét, a Real Madrid az Internacional ellen, a Partizan pedig a Manchester United ellen jutott döntőbe. Utóbbi óriási bravúrnak számított, az angol csapat ugyanis sokkal inkább esélyes volt a döntőbe jutásra a sztárduóval, Sir Bobby Charltonnal és George Best-tel felvértezve. Minden esetre a döntőt a Real Madrid és a Partizán között rendezték 1966. május 11-én. De előbb pár szó a főszereplőkről. A Real Madrid az előző idényben nem jutott be Miguel Muñoz irányításával a BEC döntőbe, ám a vezetőség kitartott mellette, ahogy a régi nagyjátékosok mellett is, így még mindig ott volt a Real soraiban az akkor 38 éves Puskás Ferenc, a 32 éves Paco Hento és a 37 éves Santa Maria. Igaz, közülük csak Hento számított már alatt.

szakembernek és egyben példaképnek is az olyan fiatalok előtt, akik a következő generációját képezték a Real Madridnak. Közéjük tartozik például Pirri, Pacin, Fernando Serena, Ramon Grosso és Manuel Velázquez is. Emiatt alakult ki, hogy ezt a brigádot gyakran nevezték a Yeye csapatnak, amelyet a The Beatles She Loves You című dala ihletett.

A Real fiataljai kócosabbak, hosszabb hajúak voltak, mint rutinosabb társaik, ráadásul közülük négyen újraalkották a Márka nevű sportlap kedvéért a Beatles legendás képét. Részben miattuk Spanyolországban a teljes fiatalságra is használták a jéje kifejezést. A teljes csapat nagy népszerűségnek örvendett Spanyolországban, sőt egész Európában is, amely újabb sikeres időszak felé nézett.

0: Az FK Partizán, vagy ismertem nevén Partizán Belgrád a mai napig nagy nevű, kiemelkedő csapat Kelet-Európában. A klubot 1945-ben alapították, erős állami segítséggel és a néphadsereg fennhatósága alá tartozott. Érdekes, hogy az alapítástól számít, a kicsivel több mint 20 év leforgása alatt már az egyik legerősebb csapat volt a nemzetközi porondon. Hamarosan elmondom, hogy miért. A klub első számú gólfelelőse Mustafa Hasaganić volt, aki az 1965-66-os idényben 20 mérkőzés alatt 20 gólt szerzett. De fontos kiemelni, hogy ez nem csak egyéni siker volt, hanem a jól felépített taktika mutatója. Nyilván ez valamilyen szinten minden csapatra igaz, de a szocialista országokban divatos volt az államilag erősen támogatott futball és a struktúrában való gondolkodás. A helyi futball tehát nem organikusan, hanem szervezetten és nagy pénzügyi és szakmai háttérrel fejlődött, ahol a szabad piaci hatásoknak nem kellett megfelelni, így a csapat nyugodt, biztonságos körülmények között tudott építkezni. A belgrádi fejlesztés azért is volt fontos, mert a kezdetekkor, mármint a jugoszláv kezdetekkor, a horvát csapatok dominánsabbak voltak, amely nyilván nem tetszett a szerb központú hatalomnak, így a szerb klubokat fel kellett zárkóztatni előbb a hazai, aztán a nemzetközi porondon. Ennek terméke két nagy alakulat lett, a Partizán Belgrád és a Crvena Zvezda. A két csapat egymással és a horvátokkal egyaránt rivalizált. A fő profilja hamar kialakult a néphadsereg csapatának. Gyors támadó futball. Ez annyira jelen volt, hogy a csapat beceneve is innen ered, amely Gőzhenger. Emellett kiemelt szerepet kapott a kiváló akadémia is, az ottani tehetségek nagy része pedig éppen az 1960-as évekre ért be. Erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy 20 év alatt tudott beérni a Partizán. A csapat vezetőedzője pedig az akkor mindössze 41 éves Abdullah Gegic volt, aki a csapat vezetését 1965-ben vette át, tehát első idényében már begdöntőig vitte a csapatot. Na akkor jöjjön ennek a finálénak a krónikája. Az 1966-os begdöntőt először rendezték meg olyan helyszínen, ahol korábban is volt már begfinálé. A brüsszeli Heysel stadionban tehát másodszor látogattak ki a szurkolók Európa egyik legrangosabb mérkőzésére. A Real Madrid kezdője: José Aracustián, Pacin, Pedro de Felipe, Ignacio Zocco, Manuel Sánchez Martínez, Piri, Manuel Velázquez, Fernando Serena, Amancio Amaro, Ramon Grosso, Francisco Hinto, a vezetőedző Miguel Muñoz. A Real Madridnál meglepetést okozott, hogy a két nagy rutinos játékos Puskás és Santa Maria sem került a kezdőbe. A csapat akkor fiatal, az elődökhöz képest ismeretlen, saját akadémiáról érkező játékosokból állt. A Partizán kezdője: Milutin Soskic, Farudin Jusufi, Velibor Vasovic, Branko Rasovic, Ljubomir Mihajlovic, Vladimir Kovacevic, Radoslav Becsejac, Mane Bajic, Mustafa Hasanagic, Milan Galic, Josip Pirmeier. A vezetőedző Abdullah Gegic. A Partizán tízese Milan Galic ekkor tagja volt a jugoszláv hadseregnek, és különleges engedélyt kapott, hogy pályára léphessen Brüsszelben. A játékvezető Rudolf Kreitlein volt. A mérkőzésre a jugoszlávok a vártal ellentétben inkább védekeztek és kontekre építettek. Ezek veszélyesek is voltak, Galic kihagyta a helyzeteit, Hasaganić pedig kapufáig jutott. A félidei állás 0-0. A második félidőben folytatódott a jugoszláv fölény, és az 55. percben Vasovic betalált szögletből. Ezután a Real Madrid mindent bevetett, és végül a remek egyéni teljesítmények és Hinto vezérlete felülírta a Partizán meglepő és jó csapat kohézió épülő játékát. Először Amaro talált be Grosso gólpasszából a 70. percben, aztán a 76. percben Serena 25 méterről talált be. A Real Madrid a fordításának köszönhetően nagy győzelmet aratott 2-1-re, és ezzel megnyerte 6. back címét. A szurkolók megszállták a Heysel stadion pályáját, és a tavalyi Real Madrid mentes döntő után ismét a királygárda emelte magasba a trófeát. A back 1966-os gólkirálya viszont nem a döntős csapatokból került ki. A címen Albert Florian és Eusebio osztozott 7-7 góllal. A két csapat sorsa. A Real Madrid ezzel a győzelemmel megalapozott egy újabb sikeres korszakot és egy újabb remek generációt. Hinto, mint rutinos játékos, továbbra is a csapat vezére maradt a fiatalok között, Puskás Ferenc az idény végén visszavonult a játékos pályafutásától. A Real Madrid bár a backben remekelt, a spanyol bajnokságban ezúttal nem lett az első, az Atletico Madrid mindössze egy ponttal végzett előtte. A Partizánnál nagyobb mértékű volt a változás. Az 1965-66-os idényben a csapat vélhetően nem bírta jól a kettős terhelést, hiszen a jugoszláv bajnokságban nemhogy nem védte meg a címét, de még a közelébe sem került. A 16 csapatos ligában a 11. helyen végzett, ez síralmas eredménynek számított a szerbeknek. A begdöntő után szétesett a gondosan felépített csapat, több meghatározó játékos eligazolt. Soskic Kölnbe, Galic a Standard Liège-be, Rasovic a PSV-be, Vasovic az Ajaxba ment. és ne hagyjuk ki az edzőt sem, aki érkezése után rögtön majdnem Európa csúcsára vitte a csapatát. Abdullah Gegic a Fenerbahce edzője lett, és 1966-tól kezdve egy kis Szarajevói kitérőt eltekintve csak Törökországban vállalt munkát. A törökök a futballprofesszor néven emlegették, hiszen vitte a hírét a korszerű európai futballnak némi kelet-európai fűszerezéssel. Na de visszatérve az 1966-os megdöntőre, a Real Madrid 6-szor is nyert, 2-1-re győzte le a Partizán Belgrádot. A következő részben az 1967-es megdöntővel foglalkozunk.
1: Lisszabonban csúcsra értek az oroszlánok. Először nyert Beket nem dél-európai csapat. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1966-67-es szezonja. A Bajnokok Ligája elődjének 12. kiírása 1966 nyarának végén a selejtezőkkel kezdődött. A főtáblára 31 csapat került fel, a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is egyenes kieséses szakaszban rendezték a tornát. Kiemeltként a címvédő Real Madrid a második körben kezdte a kupát, mindenki más az első fordulóban már érdekelt volt. Magyarországot a Vasas képviselte. Az angyalföldiek a portugál Sporting ellen 7-0-ás összesítéssel jutottak tovább a legjobb 16 közé. Ott viszont véget ért a Beck az évi kiírása Farkas Jánoséknak. Az 1964-es és 65-ös győztes Inter 2-es győzelemmel ejtette ki a budapesti együttest. A védekező futballt játszó milánói együttes a Torpedo Moszkva ellen 1-0-ás összesítéssel jutott tovább az első körből, a Vasas búcsúztatása után pedig a címvédő Real Madriddal került szembe. Az olasz retesz kiválóan zárt a madridiak ellen is. Hazai pályán 1-0-ra, idegenben 2-0-ra nyert az Inter, amely az elődöntőben a CSKA Szófiát is kiejtette. Két döntetlent követően a harmadik mérkőzésen vívták ki a döntőbe jutást Sandro Mazzoláék. A lisszaboni döntőben a skót bajnok Celtic jött szembe a milánóiakkal. A glasgowi együttes útja a Zürich, a Nantes, a Vojvodina és a Dukla Prága elleni párharcokon keresztül vezetett a fináléba. Elenio Herrera, az Inter vezetőedzője a döntő előtt elutazott Glasgowba, hogy feltérképezze a Celticet. Indulás előtt felajánlotta a skót kollégájának, Jock Steinnek, hogy hazafelé elhozza őt a magánrepülőgépén, hogy ő is megnézhesse játszani az Intert. Herrera azonban Glasgowban visszavonta a meghívást, mondván Stein túlságosan nagy termetű, nem férne be a kis repülőbe. Stein így is el tudott utazni Milánóba, viszont ott is akadtak bonyodalmak. Az Inter által felajánlott belépőjegyek elkeveredtek, így végül egy olasz újságíró a sajtóigazolványával segített neki bejutni a meccsre. Ez a lélektani hadviselés nem vált be. A májusi döntő másnapján megjelenő Népsport így számolt be a mérkőzésről.
2: A nézőtéren 12 000 skót szurkoló foglalt helyet, de sokan voltak az olaszok is. Az Internacionale nélkülözte a sérült Jairt és Suárezt, Mazzolát viszont, aki mandulagyulladással bajlódik, orvosi segítséggel talpra állították, lenyomták a lázát, hogy játszhasson. Az olaszok vezették az első rohamokat, Mazzola fejesét védte remekül Simpson. A 8. percben kitörő Kripellinit a 16-oson belül szabálytalanul választották el a labdától. 11-es. Mazzola a büntetőből a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. 0-1. A gól után az Inter szokásához híven minden erejét a védekezésre összpontosította, a skótok remekül rohamoztak. Old lövése a felső kapufán csattant, aztán Chalmers 3 méterről mellé fejelt. A 35. percben a középcsatár óriási félmagas bal sarokba tartó lövését Sarti remek védéssel szögletre ütötte. Szünet után mintegy negyed órán át kapkodó, ideges volt a Celtic csapatjátéka. A 63. percben egy jobboldali támadás után az előre húzódott Craig óriási erő lövéssel 15 méterről a kapu jobb oldalán a léc alá zúdította a labdát. 1-1. Nyomasztó fölényben játszottak a skótok. Sok lövés ment kapura, Sarti azonban parádésan védett. A győztes gól a 85. percben született. Gemmel kapura lőtt, Chalmers beletette a lábát a labda útjába, amely aztán védhetetlenül laposan vágódott a bal sarokba. 2-1. Küzdelmes hajrával ért véget a mérkőzés. A közönség tombolva ünnepelte az örömmámorban lelkendező skót játékosokat, akik remek teljesítménnyel leckét adtak az Internacionálénak a korszerű labdarúgásból, s méltán nyerték el az 1966-67. Évi Becket.
1: A Népsport tudósításában két hiba is megjelent. A Celtic egyenlítő gólját Jamel lőtte, a magyar újságban gólszerzőként említett Craig átadásából, míg a második találat előtt nem Jamel, hanem Murdoch lőtt kapura. A lényegen azonban nem változtat. A Celtic végig fölényben volt, és megérdemelten nyerte meg a lisszaboni döntőt. A Labdarúgás című újság így írt a fináléról.
2: Az biztos, hogy az Inter ellen nagyszerű támadójátékot produkáltak. Erre csak a bizonyítékot szeretnénk felhozni. Csak egy játékos nem célozta meg a 90 perc alatt Sarri kapuját, s ez a kapus Simpson volt. Az olaszok kapusa egyébként a nagyvédések egész sorozatát mutatta be. Ha nem véd olyan szenzációsan, a vereség aránya lényegesen nagyobb lehetett volna. Nem volt egy nyugodt pillanata sem, hiszen nem tudhatta, hogy a 10 kitűnően rúgó játékos közül ki és mikor szánja el magát lövésre.
1: Jock Stein, a Celtic vezetőedzője elévülhetetlen érdemeket szerzett a Beck győzelemben. Taktikailag túlszárnyalta kollégáját, a Catenaccio-t tökéletesítő argentin Elenio Herrera-t. Nyilvánvaló volt, hogy az Inter védekezésre fog berendezkedni, ráadásul a 7. percben büntetőből megszerezték a vezetést az olaszok, onnantól még inkább ez került középpontba Herreráéknál. Stein azonban kitalálta, hogyan tudja feltörni a defenzív milánói vonalakat. A Celtic 4-2-4-es felállásban játszott, a két középcsatár azonban felváltva visszalépett a középpályára, hogy megbontsák az Inter védelmét. A skótok szélsőinek az volt a feladata, hogy befelé húzódjanak, ezzel területet nyissanak a szélső hátvédeknek, Jim Craignek és Tommy Jamelnek. A mélységből érkező játékosokat nem tudták felvenni az olaszok, és a folyamatos Celtic rohamok a második félidőben meghozták az eredményt. Előbb Craig átadásából Jamel talált be, majd az első gólszerzője passzolt Bobby Murdochhoz, akinek lövése megpattant Stevie Chalmersen és a hálóba vágódott. Jock Stein így nyilatkozott a meccs után a játékrendszerről.
2: Higgyék el, uraim, nincs semmiféle szisztémánk, erről a mérkőzésen is meggyőződhettek. Minden játékosunk a saját stílusát játsza, ehhez formáljuk a csapat játékrendszerét. Mindig a támadásra fektetjük a fő hangsúlyt, de ha arról van szó, hogy védekeznünk kell, akkor sem esünk kétségbe. Akik a prágai mérkőzésünket látták, azok ezt bizonyítani is tudják. Most a világkupát kell visszahódítanunk Európának. A célunk, hogy bebizonyítsuk Dél-Amerikának Európában egyszer mindenkorra, véget ért a defenzív labdarúgás időszaka. Mint Lisszabonban, a világkupa döntőjén is támadni fogunk, különben arra a sorsa jutunk, mint ellenünk az Internacionale.
1: A világkupát is megnyerte a Celtic. Az argentin Racing Club ellen 1-0-ra nyertek a skótok. A legendás Jock Stein irányításával a Celtic keretében csupa hazai játékos szerepelt. És hazai alatt itt nem csak azt lehet érteni, hogy skótok. Ugyanis a 15 fős keret 13 játékosa a Celtic Park 10 mérföldes környezetében született. A maradék két kerettag pedig 11, illetve 30 mérföldről jött. Így valóban Glasgow-iak nyerték a bajnokcsapatok Európa kupáját. 1967-ben a BBC-nél az év sportcsapata lett a Celtic, míg a klub stadionjának, a Celtic Parknak a keleti lelátóját a lisszaboni oroszlánok néven elhíresült Beck győztes csapatról nevezték el. Nem csak a csapat, a vezetőedző is kiérdemelte ezt. Jock Stein nevét viseli a stadion nyugati lelátója, a szakembernek pedig szobrot is állítottak a főbejáratnál. Megérdemelte. A legendás trénerrel egyszer Becket, 10-szer bajnoki címet, 8-szor skót kupát nyertek a zöldfehérek. Jock Stein megreformálta a futballt. Többek között az aranycsapattól ismerítve. Sean Fallon, Stein segédedzője így írt az évszázad mérkőzésének a 6-3-nak a Celtic játékára való hatásáról.
2: Az a meccs felnyitotta a szemünket. A magyarok mindent megváltoztattak, nem csak a játékrendszerünket, hanem magát a játékot is. Minden a labdaügyességről és a labda nélküli mozgásról szólt. Tudtuk, hogy teljesen nem tudjuk lemásolni ezeket a csapatokat, a saját ötleteinket is bele kell építenünk a játékba. De ezeknek a csapatoknak a meccsein látni lehetett, hogy mit csinálnak jól, és ez segített kialakítani a Celtic játékát. Az a magyar csapat különleges volt, akár egész nap tudtuk volna nézni, ahogy fociznak.
1: 1967-ben a bajnokcsapatok Európa kupájának 12. kiírásában fordult elő először, hogy nem dél-európai, mediterrán országból érkező klub nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját. A brit futballt elsőként csúcsra vívő skót Celtic nyerte meg a sorozatot. Hogy 1968-ban mi történt, azt meghallgathatják holnap délután 5 óra után itt, a Nemzeti Sport Rádió műsorán.
3: 10 évvel a müncheni repülőtéri katasztrófa után a Manchester United révbe ért. A Beck történetének első angol kupa győzelme mögött évtizedek kitartó munkája és egy feldolgozatlan tragédia emléke áll. Egy siker, amellyel Matt Busby végre felért pályafutása csúcsára. Az 1968-as Beck döntő.
4: Alig, hogy felharsant a hármas sípszó, Charlton keresztbe futott a pályán, egyenesen Busby felé, aki épp hogy a gyepre lépett, majd összeülelkeztek. figyelemre méltó érzelemkitörés volt ez attól a Charltontól, aki ritkán mutatta meg érzéseit a pályán. Ebben a pillanatban mégis úgy tűnt, hogy elfeledte gátlásait.
3: Idézte fel londoni emlékeit a The Irish Times tudósítója Peter Byrne. You can run on for a long time, run on for a long time. Abban az ölelésben több volt puszta örömnél. Egy életre szóló szövetség teljesedett be játékos és edző között, egy szövetség, amelyet a sikerek és egy felfoghatatlan tragédia kovácsolt össze. A Wembley gepén ünneplő csapatból Matt Busby, Bobby Charlton és Bill Fawkes élte túl a müncheni repülőtéri katasztrófát 1958. februárjában. A Crvena Zvezda ellen sikerrel megvívott Beck negyeddöntő után Belgrádból tartott hazafelé a Manchester United repülőgépe, amely a bajor városban leszállt tankolni. A jeges futópályán harmadjára próbálták meg a felszállást a pilóták, amikor a gép megcsúszott és egy kerítést átszakítva épületnek csapódott. A lángra kapott járműből 23-an nem tudtak kimenekülni. A balesetben a United 8 labdarúgója veszítette életét, a vezetőedző Matt Busby pedig csodával határos módon élte túl a tragédiát. A legendás menedzser 72 napot töltött a kórházban, ahol kétszer is feladták neki az utolsó kenetet.
5: A Unitednél senki sem beszélt 1958-ról és Münchenről. Úgy tűnt, hogy ez tabu. De abból a csapatból mégiscsak ott volt köztünk Bobby és Billy, és természetesen Matt volt az edzőnk. Ott volt velünk az az érzés, ott élt bennünk, és amikor bejutottunk a Beck-döntőbe, tudtuk, hogy valószínűleg ez Matt utolsó esélye. Így, amikor nyertünk, elszabadultak az indulatok. Általában a legközelebbi játékoshoz futsz ünnepelni, de legtöbben Bobbyhoz és Billhez mentünk. Ezen is túl vagyunk, végre megszabadultunk minden tehertől. Akkor egy emberként gondoltunk az elhunyt társak családjára is, mert tudtuk, hogy ott vannak a stadionban.
3: Emlékezett vissza a Benfica elleni finálé utáni pillanatokra a Manchester United kapusa, Alex Stepney. Matt Busby nélkül alig ha sorolnánk a legnagyobb angol egyesületek közé a Manchester Unitedet. A klubot a II. Világháború után szakmai és szellemi szintéren is a skót edző építette újjá. Az addig többnyire az első és a másodosztály között ingázó Unitedet előbb stabil élvonalbeli együttesi emelte Busby, majd szisztematikus munkával megalapozta egy korszakos csapat jövőjét. Fiatal, tehetséges játékosokra építve, az úgynevezett Busby Babykkel egymás után két bajnoki címet ért el. Az 1957-es sikernek már részese volt Bobby Charlton is. A Beck első kiírását még kihagyta az angol bajnok, de aztán a következő idény előtt Busby már meggyőzte a szövetség elöljáróit, hogy engedélyezzék csapata indulását a sorozatban. A skót szakvezető emiatt éveken át ostorozta magát, hiszen úgy tartotta, hogyha nem erősködik, akkor nem következik be a müncheni tragédia sem. Évek teltek el, amíg a klub ismét talpra állt. 1965-ben aztán megszerezte 6. bajnoki címét a csapat, amelyhez időközben megérkezett Dennis Lowe és George Best is. A skót center 1960-ban rekordösszegért szerződött a Manchester Cityhez, majd egyéves torinói kiruccanás után csatlakozott a United keretéhez. A szőke király 11 éven át ejtette ámulatba az Old Trafford közönségét. Hozzá hasonlóan mindent megnyert a klubbal az északír közönség kedvenc George Best is. A zabolátlan támadó zseni a futballnál csak a nőket és az alkoholt szerette jobban, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy számolatlanul termelje a gólokat. Az első igazi futballcelebet egyébként a United játékos megfigyelője, Bob Bischoff fedezte fel és ajánlotta Busby figyelmébe. Saját nevelése volt a manchesteri klubnak Bobby Charlton is, aki 17 év alatt 606 mérkőzésen öltötte magára a vörös felszerelést. Ennél többször csak Ryan Giggs szerepelt a Unitedben. A később lovaggá ütött Charlton 1966-ban világbajnok lett Angliával. Charlton, Best, Lowe, a manchesteri szent háromság. A három klasszis először 1964. januárjában játszott együtt a Manchester Unitedben, majd ezt követte két bajnoki cím, két Charity Shield és végül a Beck győzelem. A trió tagjai pedig szép sorban megkapták az aranylabdát is. Előbb Lowe, aztán Charlton, végül 1968-ban Best is. A manchesteri játékosok közül többen vélték úgy, hogy a sors rendelte el. 1968-ban nekik kell nyerniük. Talán hisznek a sorsszerűségben a híres hírhet Gutmanátok kárhozottjai is. A londoni megdöntőben alulmaradó Benfica ezt követően 20 évig maradt távol az európai futball legnagyobb színpadától. A 60-as években 5 megdöntőben szerepelt a lisszaboni óriás, amely kétszer a serleget is hazavitte. Az Eusébio vezette portugál válogatott az 1966-os világbajnokságon, többi közt a magyar csapatot is legyőzve bronzérmet szerzett, miután az elődöntőben a házigazda Anglia megállította. Annak az évnek a tavaszán egyszer már meggyűlt a baja Eusébiónak az angolokkal. A Beck negyed döntőjében a Manchester United 2-es győzelemmel Lisszabonban 5-öt vágva búcsúztatta a Benficát. Bár a fekete gyöngyszem még csak 26 esztendős volt az 1968-as Beck döntő idején, soha többé nem tért vissza az Edit sorozat fináléjába. A totális futball hajnalán ezzel a mérkőzéssel ért véget az ibériai csapatok uralma, az európai labdarúgás legmagasabb polcán.

0: 1967. szeptemberében 32 együttes részvételével vette kezdetét a bajnokcsapatok Európa kupája 13. idénye. A címvédő Celticet már az első körben kiejtette a Dinamo Kijev, eközben a Manchester United gond nélkül búcsúztatta a máltai bajnokot. A Benfica viszont az északír Glentoranon csak idegenben szerzett góllal jutott túl. A következő fordulóban az angolok a Sarajevót, a portugálok a francia Saint-Étienne-t múlták felül, és váltották meg jegyüket a negyed döntőbe. A nyolc között a szovjet Dinamo Kijevvel szemben továbbjutó lengyel bajnokot sodorta a sors a United útjába. A Górnik Zebzsét hazai pályán két góllal győzte le a United, amelynek így a sziléziai 1-0-ás vereség is belefért. A lisszaboni sztárcsapatot pedig Budapestre szólította a sorsolás. A magyar bajnok Vasas az ír Dundalk, majd az izlandi Valur kisöprésével érte el, hogy a Népstadionban 40 ezer néző előtt fogadja a Benficát. Az 1968 márciusában rendezett találkozóról így tudósított a Népsport.
1: A várakozásnak megfelelően végig nagy küzdelem jellemezte ezt az igen jelentős Európa Kupa mérkőzést. A Vasas nem tudott előnyt szerezni. Ilovszki edzőnek szinte az utolsó pillanatig összeállítási gondjai voltak, és nem sikerült megtalálnia a védekezésre beálló Benfica taktikájának ellenszerét. Alig kezdődött el a játék, már is kiderült, hogy a Benfica nem 4-2-4-et játszik, hanem inkább 5-3-2-t. Öt hátvéd szállta meg a 16-os környékét, előttük egy háromtagú újabb védelmi vonal helyezkedett el. Elől csak a villámgyors Eusebio és a jól fejelő Torres tartózkodott. A Vasas igyekezett a széleken vezetni az akciókat. Az első játékrészben biztatóan játszott a két szélső, sok igen használható beadást láttunk tőlük. Fordulás után, ha lehet, a Benfica még inkább arra törekedett, hogy már a Vasas térfelének közepén megállítsa a kibontakozó támadásokat. Szabálytalanságok árán is igyekeztek a lendületből kibillenteni a Vasast. Ahogy teltek a percek, egyre idegesebbé vált a hangulat. A budapesti 0-0 nem a legkedvezőbb előjel a Vasas számára, de a második 90 perc korán sincs még lefutva.
0: Másfél héttel később Lisszabonban válasz nélkül rúgott hármat a házigazda, ebből Eusebio kettőt vállalt. A Benfica 8 éven belül ötödjére jutott elődöntőbe a Bekben. A négy között a portugálok kettős győzelemmel ejtették ki a Juventust, a Manchester United pedig fordulatos párharcban bizonyult jobbnak a Real Madridnál. Az angol bajnok Best jóvoltából 1-0-ra nyert hazai pályán, ám a spanyolországi visszavágó első félideje borzalmasan alakult. Erre így emlékezett vissza David Sedler, a United hátvédje.
2: Teljesen lemészároltak minket, szétszedtek bennünket, és még szerencsénk is volt, hogy csak 3-1 lett, mert lehetett volna 5 is.
0: A hátrányban játszó manchesteriek viszont a második félidőre látványosan feljavultak, és két váratlan hős sietett a csapat segítségére. A hátvéd sorból Sedler, valamint Fawkes talált be.
2: Senki sem fogadott volna rám és Billre. Chartonra és Bestire talán, de ha kettőnket húztad volna a tombolán, csalódott lettél volna. Az ilyesmit egyszerűen nem lehet előre megírni,
0: mondta Sedler. A hatszoros bajnok kiejtésével a Manchester United első alkalommal jutott be a Beck döntőjébe, amit ráadásul Londonban, a Wembley stadionban rendeztek 1968. május 29-én.

0: Finálé napján szokatlanul meleg és párás volt az időjárás. A lelátókon 92 ezeren gyűltek össze, túlnyomó többségük a United sikeréért szorított. A Benfica és a Manchester United párharcában a nemzetközi rutin a lisszaboniak mellett szólt. Az Otto Gloria által kijelölt kezdőcsapatban hatan vallhatták magukat back győztesnek. Közülük hárman Fernando Cruz, Mario Coluna, José Augusto mindkét korábbi kupasikernek a részese volt. A túloldalon Matt Busbynak le kellett mondani porc sérülés miatt Dennis Lowe játékáról. A skót csatár távollétében a 19 éves Brian Kidd játszott a támadósor ékeként. Az 1966-os világbajnokok közül a csapatkapitány Bobby Charlton és Nobby Stice futott ki a Wembley gepére. Talán a füllett levegő miatt, de az első játékrész kevés izgalmat tartogatott. A szünet után viszont felgyorsult a játék. Az 53. percben Sadler baloldali beadásából Charlton szerzett ragyogó fejes gólt. Bár a Unitednek komoly lehetősége volt növelni az előnyt, a portugálok szép lassan fölénybe kerültek, a véghajrára fordulva pedig fokozták a nyomást. 11 perccel a rendes játékidő vége előtt Torres bólintott tovább egy jobb szélről érkező ívelést, az ötös sarkára berobbanó Jaime Graça pedig éles szögből lőtt a kapuba. 1-1. És akkor eljött Alex Stepney pályafutása legfontosabb pillanata. A United kapusa hirtelennyében az ittszerben kilépő Eusebióval találta szemben magát. A történtekről pedig beszéljen a mérkőzés angol hőse.
1: Eusebio 4 perccel a vége előtt a mérkőzés során először lerázta magáról az őrzőjét, Nobby Stice-t, és a kapun felé tört. Először azt hittem, megszerezhetem a labdát, ezért kiléptem a kapuból, de a labda a sűrű füvön lelassult, és Eusebio előtt maradt. Most már csak annyit tehettem, hogy hátráltam egy kicsit, nehogy átemeljen, és próbáltam egyenesen állni. Ahelyett, hogy csak elgurította volna mellettem, úgy döntött, szétlövi a hálót. Imádta ezt csinálni. Iszonyatos erejű lövés a mellemen csattant. Mindenkinek azt mondom, hogy a Mitre logó még mindig ott van a bőrömön. És sikerült is megfognom a labdát. Visszatekintve azt hiszem, hogy ez volt a döntő fordulópontja, mert kétlem, hogy fel tudtunk volna állni 2-1-es hátrányból.
0: Érdemes megnézni az archív felvételeket, mert azokon tisztán látszik, hogy a bravúros hárítás után a portugál klasszis látványosan megtapsolja Stepneyt. Következhetett a 2x15 perces hosszabbítás, amit jobban bírt erővel a United. Alig telt el 2 perc a túlórából, amikor az angol együttes megszerezte a második gólt. Ennek történetét is Stepney kapus meséli el.
1: Lehúztam egy ívelést, majd a labdát kidobtam Tony Dunnnak, a bal hátvédnek, de ő annyira fáradt volt, hogy visszapasszolta nekem. Aztán megláttam Shea Brennant, a jobb hátvédet, de ő sem kérte a labdát, így az ismét visszakerült hozzám. Nem tehettem mást, mint hogy előre rúgtam a pályán, és ez volt a legjobb dolog, amit valaha tehettem, mert Brian Kidd valahol belecsúsztatott a labdába, Best pedig, aki kicsattanó formában volt, még mindig futott. Elérte a labdát, kicselezte a kapitányt, Mario Colunát, majd a kapust, José Enriquet is, és gólt lőtt. Ha volt valaki, akinél a legjobb helyen volt a labda az ilyen helyzeteknél, az George volt. És lehetett látni, hogy az ellenfél azonnal összeomlott.
0: Nem sokkal később a 19. születésnapját ünneplő Brian Kidd is betalált, akinek az első fejesét még kiütötte a portugál kapus, ám másodjára a csatár már nagy ívben bólintott át a labdát Enrique fölött. 3-1, a kegyelem döfést Charlton adta meg, a 99. percben egy alafonali centerezést perdített a kapu túlsó oldalába. A Manchester United első alkalommal nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, miután a döntőben 4-1-re megverte a Benficát.

Matt Busby ezzel a sikerrel feltette a koronát a pályafutására. A lovaggá ütött skót edző a következő idény végén, 24 esztendő után intett búcsút az Old Trafford közönségének. Nélküle a csapat már nem volt képes megütni ugyanazt a színvonalat, sőt, az 1973-74-es kiírásban kiesett az élvonalból. Ebben az idényben történt az, hogy az ismét a Cityben játszó Dennis Lowe sarkazva szerzett gólt a már kiesett United ellen. A skótnak az volt pályafutása utolsó megmozdulása, a gól után összetörtént cserét kért. A kiesésen kívül azt is kevesen gondolták volna 1968 májusában, hogy a Manchester Unitednek 31 évet kell várnia az újabb kupagyőzelemre az európai futball elit sorozatában.

0: Sorozatunkat holnap az 1969-es Beckdöntővel folytatjuk.
1: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 14. részében az 1968-1969-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A trófeáért az AC Milan és az Ajax együttese küzdhetett meg a Santiago Bernabeu stadionban. Ám mielőtt bővebben beszélnénk erről az összecsapásról, idézzük fel a szezon történéseit. A Beck idény 1968. szeptemberében elég furcsán kezdődött. Alapból 32 csapat állt volna rajthoz, köztük a magyar bajnok Ferencváros is, ám az élet, vagyis inkább a politika közbeszólt. Amikor júliusban megtartották az első forduló sorsolását, a magyar bajnok az 1967-es győztest, a skót Celticet kapta. Nehéz ellenfél várt volna a Fradira, a nemzetközi sajtóban is az első kör csúcsrangadójának tekintették ezt a párosítást. Ám néhány héttel később, augusztus 21-én a Varsói Szerződés néhány országa, azaz a Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária és Magyarország bevonult Csehszlovákiába, ezzel elfolytva a prágai tavaszként ismert tüntetés sorozatot. A vasfüggönyt a nyugatra lévő nemzetek élesen kritizálták ezt a lépést, és felmerült az, hogy a Celtic bojkottálni szeretné a Ferencváros elleni budapesti mérkőzést. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA látva ezeket a reakciókat, rendkívül ülést hívott össze, és augusztus végén új sorsolást készített a Beck első fordulójára, a szocialista töm csapatait egymás ellen játszották volna. Bár ez mai fejjel nyilván könnyebb sorsolásnak tűnik, mintha az egy évvel korábbi győztes ellen kellene játszani, a korabeli sajtó más felütéssel tálalta a hírt. Az érdekelt feleket meg sem hallgatták. Magyarország a sportág élmezőnyébe tartozik, nagy mértékben megkönnyítették bizonyos nagycsapatok dolgát az új párosítással. Zűrt keltettek, de nem oldottak meg semmit, mert mi lesz a következő fordulóban? Írta a korabeli sajtó. Az, hogy mi történt volna a következő fordulóban, nem derült ki, mert öt csapat, a szovjet, a lengyel, a kelet-német, a bolgár és a magyar bajnok is visszalépett a Becktől. Ez több szempontból is furcsa helyzetet teremtett, hiszen így a 32 nevezőből 27 maradt, és két olyan első fordulós párharc is volt, ahonnan mindkét csapat kiesett, ez két másik csapatnak is kedvezett, a Milán és a Benfica az első forduló megnyerésével egyből tovább jutott a második körből is, és negyed döntős lett. A Beck és a BL 70 éve íródó történelmében az 1968-1969-es szezon az egyetlen olyan, amikor egyáltalán nem lépett pályára magyar csapat a sorozatban.

magyar csapat nélkül kezdődött meg, tehát a BEC 14. idénye, amelynek a döntőjébe végül egy olasz és egy holland együttes jutott be. Nézzük meg a két fél madridig vezető útját. Az AC Milan az első fordulóban a Malmöt búcsúztatta 5-3-as összesítéssel. A második körből a keleti blokk csapatainak visszalépése miatt játék és ellenfél nélkül jutott tovább. A negyeddöntőben a Celticet búcsúztatták, az olaszországi 0-0 után Skóciában Prati góljával jutott tovább a Milán. Az elődöntőben a Manchester United ellen hazai pályán 2-0-ra sikerült nyerni, így a visszavágón az 1-0-ás vereség is belefért, bejutott a döntőbe az AC Milán. A másik ágon az Ajax a Nürnberg ellen kezdett és 5-1-es összesítéssel lépett tovább, a második körben a Fenerbahce elleni 2-2-0-ás siker negyeddöntőt ért. A legjobb 8 között a Benfica következett, Amsterdamban a portugálok, Lisszabonban viszont a hollandok nyertek 3-1-re, így végül harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról. A semleges helyszínen Párizsban megrendezett találkozó is hosszabbítás után dölt el, az Ajax 3-0-ra nyert, és ezzel elődöntős lett. A legjobb 4 között a Spartak Trnava ellen a hollandok 3-0-ra győztek hazai pályán, így hiába nyertek a csehek 2-0-ra visszavágon, a párharcot nem tudták megfordítani. The

0: kialakult hát a finálé párosítása, az AC Milan a harmadik megdöntőjére készülhetett, 1958-ban a Real Madrid ellen kikapott, 1963-ban viszont legyőzte a Benficát. Az Ajax története során először jutott el ilyen sokáig a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. A találkozót május 28-án rendezték a madridi Bernabeu stadionban. A hazai sportsajtó vélhetően a néhány hónappal korábban történtek, vagyis a Ferencváros és a másik négy keleti blokkból visszalépő klub miatt nem adott túl sok teret ennek a párharcnak, a Népsport az alábbi, viszonylag rövid cikkben vezette fel a mérkőzést.
1: Begdöntő Madridban. A bajnokcsapatok Európa kupájának 14. döntője következik. Az olasz bajnok Milán és az idei torna meglepetését okozó holland Ajax játszik a kupa elnyeréséért a spanyol fővárosban. A Milán két korábbi angol szász védő, a skót Celtic, valamint az angol Manchester United testén átjutott a döntőbe. Különösen váratlan sikert jelentett az olaszok számára a milánói 0-0 után a glasgowi 1-0. A Milán már két ízben, 1959-ben és 1963-ban játszott a döntőben, és 1963-ban el is nyerte a kupát. Az Ajax újonc a döntőben. A holland csapat elsősorban a Benfica elleni sikerrel, a harmadik, izgalmakban bővelkedő találkozón aratott győzelemmel vívott ki komoly rangot, tekintélyt magának. A mérkőzés esélyese kétségkívül az olasz együttes.
0: A találkozót végül 4-1-re megnyerte az AC Milan, amely története második backtrófáját szerezte. A döntőben háromszor volt eredményes Pierino Prati, ezzel a most hallható sorozat 2026-os elkészüléséig ő a legutóbbi olyan játékos, aki egy back vagy BL döntőben mesterhármas szerzett. A Népsport a felvezetőhöz képest nagyobb terjedelemben adott hírt a mérkőzésről, így tudósította az olvasókat a korabeli sajtó.
2: A Milan nagyszerű játékkal diadalmaskodott. Back döntő, Milan Ajax 4-1, a félidőben 2-0. Az előzetes jelentések szerint ugyan minden jegy elővételben elkelt, de amikor Mendibil spanyol játékvezető jelt adott az idei backdöntő kezdésére, 100 000-nél nem voltak többen a madridi Bernabeu stadionban. Hamrin lövése már az első perc végén a kapufán csattant. A Milán gyorsan vezetést szerzett, és a hollandok csak ritkán jutottak szóhoz, bár egyik szögletük után Malatrazi a golvonalról mentett. Mindkét csapat már a középpályán is szoros emberfogással küzdött, és ebben a Milán kétségkívül jobb volt. Gyors, ötletesen játszó csatárai gyakran hagyták faképnél a holland védőket. Az olasz védőfal viszont áttörhetetlennek tűnt. A tavalyi gólkirály Prati növelte az olaszok előnyét, Rivera hátrasarkalt labdáját vágta a 16-osról a sokat bizonytalankodó Bolsz hálójába. A második félidőben a hollandok rohamoztak, Cruyff minden megmozdulása életveszélyes volt, majd Lodetti a kitörő Svartot csúnyán felvágta és a megítélt büntetőt Vasovic értékesítette. 5 percen át rendkívül nagy harc folyt. A Milan fokozatosan rákapcsolt, elsősorban Rivera játszott nagyszerűen, és egyre nyilvánvalóbbá vált a kiváló olasz csapat erőfölénye. Az utolsó negyed óra már csaknem iskolajátékot hozott. A hollandok hátul Vasovic, elől Cruyff vezérletével továbbra is becsületesen küzdöttek, de a kétségkívül nagyobb technikai tudás a taktikai érettség előtt meg kell hajolniuk. A Milan megérdemelten szerezte vissza a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rocco legényeit külön elismerés illetheti, hiszen egy éve a KEK döntőjében is diadalmaskodtak. Góllövők: Prat, 7. perc, 40. és 75. perc, Szormani, 67. perc, és Vasovic, 60. perc, 11-esből.
0: A bajnokcsapatok Európa kupája 1969-es döntőjét, tehát az AC Milan nyerte meg. Az Ajax az első holland csapat lett, amely eljutott a legrangosabb nemzetközi kupasorozat fináléjába, és ugyanezt a találkozót elveszítette, de nyugodtan tekinthetünk erre az évre úgy, mint egy korszak kezdete. A következő évek kapcsán viszonylag gyakran hallhatnak majd a holland csapatok meneteléséről, és a végkifejlet is más lesz, mint 1969-ben. Aki kíváncsi a részletekre, az hallgassa a Nemzeti Sportrádió naponta jelentkező sorozatát.
3: Megszületett az első holland győztes, a Feyenoordé lett a trófea Milánóban. Ez történt a BEC 1969-71 szezonjában. A bajnokcsapatok Európa kupájának 15. kiírását rendezték meg ebben az idényben. 33 csapat indult, így egy selejtezős párharcot rendeztek. A dán Kjöbenhavns 5-0-ás összesítéssel búcsúztatta a finn TPS együttesét. Magyarországot a Ferencváros képviselte. A zöldfehérek az első körben a CSKA Szófiát kiejtették 5-3-as összesítéssel. A legjobb 16 között viszont a Leeds 2-ös győzelemmel 2-3-0-ás sikerrel búcsúztatta a magyar bajnokot. Ettől a szezontól eltörölték a harmadik mérkőzés szabályát. Ha két csapat ugyanannyi gólt szerzett a két meccsen, a továbbjutóról az idegenben szerzett több gól döntött. Ha ez is ugyanannyi volt, akkor pénzfeldobással sorsolták ki a továbbjutót. Ez a ma már hihetetlennek tűnő szabály kétszer is döntött a sorozatban. A nyolcaddöntők során a Spartak Trnava a Galatasaray búcsúztatta így, míg ugyanebben a körben a két korábbi győztes, a Celtic és a Benfica közötti sorsolás döntött, a skótok javára. A három évvel azelőtti győztes azután, hogy a szerencse mellé állt a legjobb 16 között, a Fiorentinát és a Leedset is legyőzte, így Jock Stein újra döntőbe vezette a Celticet. A másik ágon az izlandi KR-t, a címvédő Milánt, a keletnémet Forwards Berlint és a lengyel Légia Varsót is kiejtő Feyenoord ért oda a milánói döntőbe. A finálé megrendezése viszont kérdéses volt. Olaszországban 1969 őszén sztrájkot hirdettek, és ez még 1970 májusában is tartott. Az esti hírlap 1970 május 5-én az alábbi hírrel jelent meg.
4: Ma reggel az olasz labdarúgó rajongók bánatára még mindig kétséges, megtartják-e holnap Milánóban a Celtic Feyenoord mérkőzést. A napilapok többsége kérdőjellel számol be a nagy érdeklődéssel várt találkozóról. A San Siro stadion alkalmazottai egyelőre szolidárisak a milánói városi alkalmazottakkal, és nem nyilatkoztak arról, vajon holnap munkába állnak-e. Ha folytatják a sztrájkot, akkor a bajnokcsapatok Európa kupájának döntőjére alig ha kerülhet sor.
3: Május 6-án játszották végül a döntőt a milánói San Siroban. A Celticet Jock Stein, a Feyenoordot az osztrák Ernst Happel irányította. A skótoknál 7 játékos is ott volt a 3 évvel az előtti döntőben pályára lépő és nyerő csapatból, így a közvélemény őket tartotta esélyesebbnek. A Népszabadság másnapi száma így tudósított a döntőről.
4: Az első pillanattól feszült párharcot folytatott a két kitűnő csapat. Egyikük sem engedte, hogy az akciók teljesen kibontakozzanak. Az első 10 percben a Celtic támadott többet, de az első nagy helyzet kintval a Feyenoord svéd csatára előtt támadt. Már-már úgy látszott, hogy a hollandok szerzik meg a vezetést, amikor ez a skótoknak sikerült. Egy hátra sarkalt szabadrúgásból a középhátvéd Gemmel lőtte kapura a labdát, amely a szétnyílt sorfal között utat talált a hálóba. Nem sokkal később, a 32. percben nagy fejpárbaj keletkezett a Celtic kapuja előtt, és ismét középhátvéd szerzett gólt. Az előretört Izrael küldte a hálóba a holland együttes kiegyenlítő gólját. Hullámzó, változatos játékkal telt el a félidő hátralévő része is. A második félidőben aztán tovább folyt a nagy harc, és a Feyenoordnak volt több jó helyzete. De az eredmény a rendes játékidőben nem változott. Az 1-1 után 2x15 perces hosszabbítás következett, amely labzártakor tart.
3: A ráadás, amelyről a másnapi Népszabadságban már nem olvashattak, nem volt eseménytelen. A 117. percben a kezdőkörből íveltek fel egy szabadrúgást a hollandok, amely kis szerencsével a svéd Ove Kindvall elé került, ő pedig az ötös sarkáról egy pattanást követően a kapujából kilépő Williams fölött a hálóba lőtte a labdát. Ezzel a góllal a mérkőzés előtt kevésbé esélyesnek tartott Feyenoord megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Először nyert holland együttes Beket. Ezzel a 6. nemzetképviselőjeként hódították el a klubfutball legértékesebb trófeáját. Hollandia viszont a következő években is csúcson maradt. Bár nem a rotterdamiaknak, hanem az amsterdamiaknak köszönhetően. Ez viszont már a következő adások története.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: I was 6 years old, I broke my leg

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A 2026-os labdarúgó világbajnoksággal foglalkozó sorozatunkban ma az alcsoport kerül bemutatásra. Ezt a kvartettet az egyik rendező ország, Mexikó, Csehország, Dél-Korea és Dél-Afrika alkotja. Kezdjük is a mexikói labdarúgó válogatottal, amely az El Tri becenévre hallgat. A név a tricolor szóból jön, ami Mexikó zászlajára utal, vagyis a zöldre, a fehérre és a pirosra. Mexikó a foci mellett például a szombréróról és a nachosról is híres. A gasztronómiája mellett számos világszerte ismert színészt, színésznőt ad a nagyvilágnak. Ilyen például Salma Hayek. Ha már Salma Hayek, az egyik legismertebb filme mai napig a Desperado, amit szintén Mexikó utcáin forgattak.

0: Na de vissza a futballpályára, hiszen Mexikónak ebből a csoportból azért elvárás lesz tovább jutnia. A folytatásban pedig Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével beszélgetek. Neked mi jut eszedbe Mexikó válogatottjáról?
1: Mexikó válogatottjáról az, hogy mindenkinél többszörös VB rendező, ami ugye most már kétszer saját jogon rendezett VB-t, most pedig harmadrendezői státuszban van, de ez ugye együtt jár azzal, hogy az adott tornára nem kell selejteznie, hogy első kalapos, ebből az 1970-es VB, ugye mindegyik legjobb VB-jeként szokták apostrofálni, nincs róla személyes emlékem, de készséggel elfogadom, hogy így van, mert teljes a konszenzus ebben. 86-ban ugye nem ők rendezték volna a VB-t, hanem Kolumbia, de hát most Kolumbiában azért néha előfordul, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők ezt elgondolják. Mexikónak megvoltak a stadionjai 16 évvel azelőttről, nagyjából egy térség, beugrottak, tudjuk 6-0, tehát arról a Mexikóról már személyes emlékeim vannak, meg persze Maradona VB-je, tehát a 86-os VB az egy egész jó VB volt, leszámítva, hogy 40 fokba délben játszottak a csapatok, hogy az európai nézőknek, az európai televízióknak ez jó legyen, most pedig megint ott vannak. Igazából sose tudják átlépni a saját árnyékukat, tehát azért Mexikó egy ilyen középkategóriás csapat, mindig is az volt, most is az, de ez a középkategória tetejét jelenti abban a pillanatban, ha ők a rendezők, mert ennek ugye minden, például azzal a 50-60-100 ezer nézővel, amelyik ott van a hátuk mögött, és miután derék latin emberekről van szó, ez még annál is többet jelent, mint ha mondjuk Svédországban rendeznék ezt a világbajnokságot, de a lényeg, harmadszor rendeznek VB-t, ami egészen elképesztő, mert a világ legnagyobb futball nemzete, hogy más nem, hogy Anglia egyszer rendezett ugye eddig VB-t, Brazília már kétszer, de háromszor kizárólag Mexikó, most se fogja átlépni a saját árnyékát, csoportból természetesen tükörsimán tovább fog jutni, és aztán, ahogy valójában ez a VB kezdődik, majd ugye a legjobb 16-tól, ott előbb vagy utóbb majd szembe jön valamelyik jegyzett világszintű gyorsvonat, és elüti a mexikói csapatot. Ez lesz velük szerintem.
0: Akkor nem tudod elképzelni, hogy átlépjék azt az árnyékokat. Hol határozod meg azt az árnyékot, amit át kell, hogy lépjenek?
1: Ott, 8-8 döntő. Odáig el tudnak jutni. Tehát az nem is kérdés. Ebből a csoportból vitán felül tovább kell jutniuk.
0: De azért Mexikó óriási, tényleg futball nagy hatalom, mondhatni ezt ilyen stadionokkal, ilyen patinás nagy csapatokkal ott a dél-amerikai kontinensen. Tényleg hát 100 000-es stadionokról beszélünk, a Cruz Azulnak a stadionja például. Tehát Mexikóban van futballláz.
1: Hát hogyne. Hát most az Azték stadionban ugye már rendeztek két VB döntőt, mondjuk több VB döntőt azért nem fognak rendezni valószínűleg az Azték stadionban, mint ahogy a mostanit se. De ott a magyar válogatott is lépett fel, még hogyha nem is világbajnoki mérkőzésen. De ezzel együtt Mexikó rendre adott világsztár vagy világsztár közeli játékosokat. Egy Hugo Sánchez például a 80-as években a Real Madridnak volt az aranycipős gókirálya. 86-os VB-n is ott volt természetesen Hugo Sánchez, de még ő se tudta. Tehát egy fecske effektus vagy a Rafa Márquez féle korosztály. Luis Hernández, Chicharito, mindig ott vannak, de ezek még csak nem is Ibrahimovic szintű klasszisok, és azért mondom az Ibrahimovicot, mert ő se volt elég ahhoz, hogy a svédeket egyszer is átvigye valami bravúr. Ahhoz, hogy a svédek jó eredményt érjenek el, ahhoz egy kiegyensúlyozott magas szintű korosztály kellett, mint például a 94-es VB-n, megelőtte az EB-n Brolinék, de a Mexikóba sem. Tehát eddig a szintig Mexikó sosem jutott el, és véleményem szerint most sem fog.
0: Pedig olyan játékosok is erősítették az elmúlt időszakban Mexikó bajnokságát, mint Sergio Ramos például, tehát mennek oda a világsztárok is levezetni, vagy játszani?
1: Hát igen, de ezen az alapon Szaúd-Arábia is elődöntős lenne a VB-n, és mégse lesz az, úgyhogy ez inkább a hangulatnak szól, meg egy-egy sztárt nyilván meg tudnak fizetni. De tömegével, mondjuk Szaúd-Arábia tömegével is meg tudja fizetni, de Mexikó tömegével nem tudja őket megfizetni, és aki igazán menő mexikói, az pedig nyilván eljön azonnal Európába, de ezekből nincsen annyira sok, hogy a mexikói válogatott felhívja magára igazán a világ figyelmét.
0: Csehország az egyetlen európai nemzete az A csoportnak. A csehek 9. alkalommal szerepelnek világbajnokságon, először még 1934-ben játszottak. A legjobb eredményük 2 ezüstérem, először 1934-ben, majd 1962-ben. Az idei tornára pótselejtezőn keresztül kvalifikálták magukat, méghozzá Írországot és Dániát is 11-esekkel győzték le, és váltottak repégyet a VB-re Patrick Schickék. A cseh múltról és esélyekről is Elpap Istvánnal beszélgettem.
1: 2004-es EB-t nekem meggyőződésem, amit a görögök nyertek, az meggyőződésem, hogy Csehország volt a legjobb válogatott. Tehát azt a cseheknek meg kellett volna nyerniük. De hát ott meg az a világtörténelmi egyetlen ezüst góljával estek, azt hiszem ki Dallas szerezte. Ugye ez volt a Rosicki Koller Nedved féle, tényleg elképesztő Milan Baros szenzációs a jó garnitúra, de már a 96-os, amikor EB döntőbe mentek, ugye Nedved akkor is ott volt fiatalon, Poborski ott tűnt fel, középszerű Bundesliga játékosok voltak abban a csapatban, az egy egész komoly csapat volt, és ráerősített arra, hogy ellentétben például velünk a cseheknél időről időre 76-ban is Európa bajnokok voltak, még csehszlovákként, és azért hozzánk hasonlóan játszottak két VB döntőt is, csak ők 34-be, ahol egyébként Kalocsai Géza is, akik volt egy időszak, hogy volt a legidősebb élő magyar válogatott, nem lépett pályára a VB-n, de kerettag volt Csehszlovákia színeibe, ugye a Trianon után nem is olyan nagyon sokkal, és aztán 62-ben is VB döntősök voltak, a Mazopust féle csehszlovák, de az úgy csehszlovák, hogy annak a 80-90%-a cseh volt, tehát inkább cseh, mint szlovák, ahol minket vertek ki egyébként a négy közéjutásért, viszont a konszenzus van abban, hogy ott odaérhettünk volna. Ugye az egy olyan meccs volt, hogy nem adtak meg szabályos magyar gólt, egy Schreif nevű cseh kapus kivédte a szemünket, és végül aztán Alberték szépen jöttek haza, úgyhogy így nem lett belőle végül is döntő, mert csehek döntőt játszottak ugye a brazilokkal, már pedig a brazilokat mi akkor tehát mindig mindenhol vertük, úgyhogy még az is lehet, hogyha a 66-os liverpooli formát futják a fiúk, még világbajnokok is lehettek volna, így meg szépen kiestünk a négy közéjutásért.
0: Hát világbajnokok nem lesznek most a csehek, de nem. A csoportból szerinted tovább juthatnak?
1: Masszív csapat, nagyon nehéz ellenük futballozni, jó ligákba játszik a nagyjuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy az nem lehet probléma. És még az is lehet, hogy csoport elsőként tovább tudnak menni ebből a csoportból, de ők sem hiszem, hogy megváltják a világot. Általában egy ilyen jellegű európai csapat az mondjuk a 8-ig el szokott menni, de ez megtippelhetetlen, hogy abból a 4-5-ből, ami a nagyjából hasonló, melyik lesz az. Egyébként akár a csehek is lehetnek, de józanul azt mondom, hogy a 16-ig el tudnak menni.

0: Emlékeznek még PSI-ra, akinek a dala a mai napig a világ egyik legnépszerűbb nótája? Az előadó Dél-Koreában született, így a Gangnam Style is az országhoz kötődik. Dél-Korea először világbajnokságon 1954-ben szerepelt. A válogatott beceneve a Tigrisek. A legeredményesebb világbajnoki szereplését pedig 2002-ben produkálták, egy negyedik helyet megszerezve a részben hazai rendezésű világeseményen. Ekkor Dél-Korea a D csoportban kapott helyet, és első helyen jutott tovább, 3 meccsen 7 pontot szerzett. Második helyen az USA végzett, kiesett Portugália és Lengyelország. Legutóbb a Tigrisek 2022-ben szerepeltek VB-n, és Seon Heung-min vezérletével a második helyen jutottak tovább a csoportból, Portugália mögött. A nyolcaddöntőben Brazília állította meg a koreaiakat egy 4-1-es veréssel. Első hivatalos mérkőzésüket 1948. augusztus 2-án játszották Londonban. Ekkor Dél-Korea 5-3-ra legyőzte Mexikót. De hogyha a legnagyobb arányú győzelemről szeretnénk beszélni Korea esetében, akkor 2003. szeptember 29-éig kell visszamenni az időben, 16-0-ra győzték le ekkor Nepál együttesét. Ázsia kupát viszont már kétszer is nyertek, 1956-ban és 1960-ban. Az idei labdarúgó világbajnokságra nagyon magabiztosan kvalifikálták magukat, csoport elsőként jutottak ki, Jordániát megelőzve. Dél-Koreában a Jeonbuk csapata számít a rekordbajnoknak 10 bajnoki címmel, viszont 2022-től 2024-ig zsinórban nyert 3 bajnoki címet az Ulsan Hyundai csapata, így ők ketten a koreai futball talán mondhatni legjobb csapatai. Ebben az időszakban légióskodott az Ulsan Hyundai csapatánál Ádám Martin is, a magyar válogatott korábbi támadója, jelenleg a Paksi FC játékosa, őt kérdeztem a dél-koreai életről.
1: Hát nyilván egy teljes más közeg az a Dél-Korea, meg az a rész. Természetesen egy nagyon jó élmény volt, és nagyon sokat tanultunk. Az elején nyilván furcsa volt, minden az élet, az ételek, minden, tehát azt meg kellett szokni. De nagyon szép és sikeres időszakot töltöttem ott, úgyhogy egy percig nem bánom, hogy ebbe annó még belevágtunk.
0: Mit tudtál egyébként egyből úgy magadévá tenni a Dél-Koreában? Tehát tényleg, ahol mondtad az ételeket, mit tudtál enni az első hetekben? Azt hogy tudtad elsajátítani?
1: Hát azért mi ránk figyeltek ilyen szempontból a csapatnál, ugye általában közös kaják voltak, nem volt kötelező, de így az elején igénybe vettem meg, aztán ameddig kim voltam, addig végig főztek ránk, külön az európaiakra. Európai kajákat, úgyhogy ezzel nem volt gond, de ahogy így telt az idő, azért megszerettem az ottani kaját is, tehát nyilván egy kicsit fűszeresebb dolgokat esznek, de egyébként nagyon finom az étel, tehát nagyon sok mindent megkóstoltam, és nagyon sok minden íz lett is, úgyhogy szerintem nagyon finom egyébként a koreai kaja is. Igen, az elég nyugodtak, tehát nem kapkodnak, egy elég nyugodt életet élnek, ha lehet így mondani. Nem sietnek sehova. Melót azt általában 9-kor kezdik, szóval nincsen korai kezdés. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit így én tapasztaltam. Egyébként egy nagyon rendes nép, lehet, hogy így kívülről úgy tűnik, hogy ilyen elzárkózottak, meg ilyenek, de egyébként abszolút nem. Tehát nagyon közvetlen és jó emberek a koreaiak.
0: Egy zenéből nehezen tud következtetés levonni az ember, de hogy nagy bulizósak is a koreaiak? Gondolok itt PSI-nek a Gangnam Style című nótájára, az is onnan indult.
1: Fú, hát egyébként én nem tapasztaltam ezt, hogy annyira nagyon bulizósak lennének. Szórakozni abszolút nem jártunk kint, tehát erről nem tudom, hogy ez a része milyen, hogy amikor az éjszakában nem töltöttem időt, úgyhogy ezt nem tudom. De mondjuk így a csapatnál sem nyertünk, nem voltak azok a nagyon nagy ünneplősök, úgyhogy mondjuk megnyertük 3-szor bajnokságot, ott se az volt, hogy nagyon szétszaggatták már az Instagramot, úgyhogy én ebből nem sokat tapasztaltam, hogy olyan nagy bulizósak lennének. Inkább ilyen kis szolidan visszafogottan ünnepelnek én, amit kivettem.
0: Na igen, és akkor térjünk is rá a labdarúgásra, hiszen említetted, hogy 3-szor is bajnok lettél az Ulsannal Dél-Koreában. Mennyire népszerű sportág a labdarúgás? Mennyire szeretik? Hányan járnak egy mérkőzésre?
1: Hát azért a mi meccsünkön elég, ugye az Ulsan Hyundai az egy egész nívós csapatként. Amikor kim voltam, említetted, 3-szor megnyertik a bajnokságot. Azért a nagy rangadókon van egy olyan stílusú meccs is, mint itthon a Fradi Újpest. Ott például, ha idegenben van, ha hazai, ott mindig teltház ilyen 40 ezer körüli volt a mi hazai pánk, de a vendégstadion is, ahol játszottuk, az is annyi volt. De egyébként mondjuk egy átlagos meccs, ilyen 15 ezeren mindig voltak, úgyhogy a hangulat azzal sose volt baj, meg egyébként szeretik a focit. Nyilván ott Koreában még a baseball is nagyon, nagyon híres, úgymond, hogy oda is nagyon sokan járnak, meg ugye a foci, ezt a kettőt tudom.
0: Hogyha például a híreket megnézzük, akkor ha volt egy Ulsan Jeonbuk rangadó mondjuk, akkor arról beszámoltak a médiában is, hogy ez mekkora meccs volt, micsoda hangulat telt ház, és hogy mi lett a végeredmény?
1: Ja, erről mindig, például a Jeonbuk ellen az a nagy rangadó, azok mindig egy olyan felfokozott hangulatú meccsek voltak, tényleg a nézők között is lehetett érezni a feszültséget, de nyilván normális körülmények közötti feszültséget mondok. Nyilván mi játékosok is tudtuk, hogy mi ez a mérkőzés, úgyhogy mindenki átérezte ennek a súlyát, és mindig úgy játszottunk.
0: Hogy tudtál alkalmazkodni egyébként ahhoz a lebonyolítási rendszerhez, hogy ott nem ősszel kezdik a bajnokságot és tavasszal zárulnak a mérkőzések, hanem pont, hogy most ilyenkor kezdik el, tehát tavasszal, nyáron is játszanak, jó lehet most a foci VB miatt lefogálni majd a dél-koreai bajnokság is egy szűk 2 hónapra, hogy tudtál alkalmazkodni ez az új rendszerhez?
1: Nyilván alkalmazkodni kell, nyáron a nagy hőség azért az nehezebb, azt gondolom, alkalmazkodni. Most az, hogy egész évben játszol és nincs nyáron szabadság, az annyira engem nem érdekelt. Jobb is volt, mert csak egy felkészülést kellett végigcsinálni a télit. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez egy jó dolog. Mondom, a nagy hőség Koreában azért ott nyáron abban egy-másfél hónapban ott az végig 40 fok van, nagyon, tényleg nagyon meleg van, ez nyilván kihat a pályán a teljesítményre, ott mindig elég nehezen tudtunk alkalmazkodni, de nem csak mi, hanem a koreaiak is, ott sok csapat belekerül egy kisebb gödörbe, ez ott abszolút normális, de ezt mondták is, hogy ez így szokott lenni, úgyhogy ez a része nehéz, de egyébként szerintem tök jó alkalmazkodtam, meg én nekem nem volt vele probléma.
0: Martin, mennyire erős a dél-koreai bajnokság? Hova tudnád elhelyezni?
1: Hát figyelj, valamivel azért a magyar fölött van, inkább gyorsaságban mondom ezt, meg ugye kis pörgősek ezek a koreaiak, úgyhogy ebbe biztos a magyar bajnokság fölött van, de egyébként nincs olyan nagyon nagy különbség. Technikailag szerintem abszolút, mint a magyar, szerintem a magyar van olyan, mint a koreai, technikailag, mint a játékosok. Taktikára mondjuk arra sokkal jobban odafigyelnek szerintem, mint itt Magyarországon, úgyhogy valamivel azért a magyar fölött van, én azt gondolom.
0: Követed még egyébként az Ulsannak a mérkőzéseit, a teljesítményét a bajnoki szezonban? Mennyire lett egy kicsi Dél-Korea szurkoló?
1: Hát Ulsannak a meccseit, azt igen, azt követem. Szoktam is néha nézni, mert megvan még az oldal, ahol a család nézte mindig az itthoni meccseket. Aztán, hogyha játszik az Ulsan, meg abban az időpontban is, amit meg tudok nézni, mert ugye itt általában akkor reggel van, azt ma, hogy reggel 5-6-kor vannak a meccsek magyar időszak, nyilván azért nem kerek fel, hogy megnézzem. De egyébként, hogyha ilyen normális időpontban van, és az időm is engedi, akkor mindig bekapcsolom, és követem az Ulsannak a meccseit, azért szép sikereket értem el, ott szeretnek, mai napig üzennek a szurkolók, úgyhogy nem fogom elfelejteni azt az időszakot, az biztos.
0: Na hát, és akkor rá is kanyarodunk lassan a világbajnokságra, ugye Dél-Korea Csehországgal, Mexikóval és Dél-Afrikával került 1-4-esbe. Mit vársz a dél-koreai válogatottól ezen a világbajnokságon?
1: Szerintem egy abszolút jó keretük van, meg egyébként a vezetőedzőjük az nekem az Ulsanban volt az edzőm, úgyhogy nagyon jó ismerem a filozófiáját. Így amikor én távoztam, akkor utána ő is távozott a dél-koreai válogatotthoz, úgyhogy ilyen szempontból ismerem, meg nagyjából a keretet is tudom, azért sokan játszanak Európában, úgyhogy egy nagyon jó keretük van. Úgyhogy én szerintem abszolút van reális esélyük, hogy a csoportba tovább menne.
0: Na igen, tehát akkor az erőviszony alapján be tudod lőni az ő játékos keretüket. Ezt akartam kérdezni, hogy szerinted a csoportból tovább juthatnak-e? Mert hát azért, ha bevalljuk őszintén, ez egy kiegyensúlyozott csoportnak néz ki. Mind Csehország, mind Mexikó azért ott fog versenyezni az első 2 hely megszerzésért, de akkor ezek szerint Dél-Koreával is.
1: Így van, szerintem abszolút okozhatnak meglepetést, tehát nem... Nyilván egy világbajnokság, azért három meccsed van, hogy tovább is a csoportból, de szerintem abszolút reális esélyük van, meg én szurkolok is nekik, tehát reméljük, hogy tovább jutnak a csoportból.
0: Igen, ugye 2022-ben tovább jutottak, a brazilokkal játszottak a nyolcaddöntőben, ott ért véget a világbajnoki szereplésük. 2018-ban Oroszországban pedig a németeket tudták megfricskázni, kiejtették az akkori nacionál elfet, akkor például Son Heung-min is gólt szerzett azon a mérkőzésen. Kit tisztelnek a dél-koreaiak így nagyon labdarúgásban? Park Ji-sung esetleg, aki korábban a Manchester Unitedben játszott, vagy az imént említett Son Heung-min talán?
1: Hát úgy hallottam még, amikor kimondtam, hogy a Son, amikor hazamegy, akkor elég nagy felfordulás van a repülőtereken meg mindenhol. Úgyhogy ő a legnagyobb legenda, én szerintem most a koreai mociban, úgymond a válogatottban. Úgyhogy szerintem ő is a legnagyobb sztár, úgyhogy a mai napig. Úgyhogy biztos, hogy ő kap a legnagyobb figyelmet.
0: Ha mondanod kéne most egy végleges pozíciót, helyezést, vagy kieséses szakaszt Dél-Koreánál a világbajnokságra, akkor mi lenne az a nyolcaddöntő? Szerinted reális lehet?
1: Hú, hát nyilván itt a csoportkörben tovább kell menniük, aztán majd utána. Én szerintem, ha már a csoportkörben tovább mennek, akkor ez egy szép eredmény lesz, úgyhogy reméljük, hogy így lesz.
0: Az elmúlt percekben Ádám Martin mesélt a dél-koreai élményeiről, tapasztalatairól. Most pedig következik Dél-Afrika. Because this

0: A dél-afrikai labdarúgó válogatott, vagy más néven a Bafana Bafana, annyit tesz a fiúk a fiúk. Első hivatalos mérkőzésüket 1924. november 2-án játszották Hollandia ellen, akkor még dél-afrikai köztársaság néven, 2-1-es vereség lett a meccs vége. A harmadik VB-jükre készülhetnek idén 2026-ban, először még 1998-ban játszottak, majd ezután 2010-ben rendező országként kvalifikálták magukat, hiszen a világbajnokságok történetében először az afrikai kontinens rendezhetett futball VB-t. És hogy mire emlékszünk erről a tornáról, a mai napig Andrés Iniesta győztes gólját és a spanyolok első VB sikerét leszámítva, talán a Waka Waka mellett még a Vuvuzelára és a nyitó meccsen Chabalala góljára. Ez a gól bizony az egész afrikai kontinensnek szólt. Dél-Afrika végül nem tudott tovább jutni a csoportból, 3 meccsen 4 szerzett ponttal, Uruguay és Mexikó mögött a harmadik helyen zárt, de meg tudta előzni óriási meglepetésre Franciaországot. Érdekesik, hogy 2010-ben és idén 2026-ban is Mexikó és Dél-Afrika játssza majd a nyitó meccset. Akkor 1-1-es döntetlennel végeztek a csapatok. Az afrikaiak magabiztosan csoport elsőként jutottak ki az idei tornára, megelőzve a talán esélyesebbnek tartott és világsztárokkal teli tűzdelt Nigéria válogatottját. Hogy milyen szereplésre számíthatunk a Bafana Bafanától, azt elmondja nekünk Miskolci István, a Mesebeli Afrika szerkesztője. Mit várnak a dél-afrikaiak? Mit vársz te ettől a világbajnokságtól?
1: Dél-afrikai közönség elég óvatosan optimista, hogyha mondhatom így. Nyilván azért tudják, hogy nem ők a favoritok. Még a csoportban sem, pláne nem az egész világbajnoki mezőnyben. De hát szeretnének egy tisztes helytállást, illetve hát nekik is ez egy nagy visszatérés. Ugye legutoljára még 2010-ben rendezőként voltak ott a VB-n, de előtte ugye 2002-ben, tehát hogy selejtezőkből már nagyon régóta nem jutottak ki. Úgyhogy Afrikában sem számítanak a legerősebb csapatok közé, nekik ez tényleg egy mély víz, szeretnének jól szerepelni, és ami egyébként érdekes talán, hogy nekik a legfontosabb az a nyitó mérkőzés lesz, pont a VB nyitó meccse, mert hogy azt Mexikóval játszák éppen úgy, mint azon a 2010-es VB-n, és szeretnének hát egyfajta bosszút állni, hogy ott nem sikerült nyerniük, és akkor az végül a kiesésüket jelentette, hogy most valahogy szeretnének borsot törni a mexikóiak orrá, amire hát azért, hogyha objektíven, reálisan próbáljuk nézni, akkor nem sok esélyük van, de talán sikerül majd valamivel előkorniuk.
0: Ha már szóba hoztad azt a bizonyos 2010-es nyitómeccset, hogy emlékszel vissza a dél-afrikai világbajnokságra, vagy arra a nyitómeccsre?
1: Hát ugye az európai közösség nagy része a vuvuzelákra emlékszik leginkább, és hát elég kellemetlenül. Mondjuk számomra mennyiben egy különleges élmény volt, hogy egész Afrika számára, hogy rendezhetett egy világbajnokságot. A csapatok teljesítménye ugyanakkor hát inkább csalódást keltő volt. Ott ugye volt egy nagy várakozás, hogy most hazai pályán megmutathatja Afrika, hogy igenis vannak erős válogatottjai, és hát az egyszem Gánát igazából leszámítva, akik ugye majdnem eljutottak az elődöntőig, őket leszámítva többiek sorra csalódást nyújtottak, és hát Dél-Afrika is, azzal, hogy ők lettek az első rendezők, akik nem jutottak tovább a csoportkörből, az azért voltak éppen csalódás volt nekik. Úgyhogy ezért is szeretnének most a mexikóiaknak egy kicsit visszavágni.
0: De összességében nagyon magabiztosan jutottak ki a világbajnokságra, még Nigériát is megelőzték a selejtező sorozatban.
1: Igen, így van. Még úgy is, hogy egyébként 3 pontot levontak a dél-afrikai csapattól egy játékos jogosulatlan szereplése miatt az egyik mérkőzésen. Úgyhogy relatíve magabiztosan volt a dél-afrikai futballban az utóbbi években egyfajta felemelkedés. 2 éve ugye bronzérmet is nyertek az Afrika kupán, és van egy ilyen erősödő időszakuk. Ugye a 2010-es csapatnál a mostani az mindenképpen erősebbnek mondható. Aztán, hogy ez mire lesz elég a világbajnoki mezőnyben, az nagy kérdés. Nekik ugye nincsenek ilyen nagy légiós sztárjaik. 1-2 légiós van igazából csak a keretben, hanem főként a hazai játékosokra, a hazai ligában szereplő játékosokra építenek. Van 2-3 nagyobb klubjuk, akik úgy Afrikában a legerősebbek közé tartoznak, és onnan érkeznek a játékosok, de hát a nemzetközi szinten, hogy ez pontosan mire lesz elég, az igazából majd csak a VB-n derül ki.
0: Na igen, tehát akkor a legnevesebb, legnagyobb sztárjátékosuk az Lyle Foster például, aki a Burnley-ben játszik, a Premier League-ben. Ő lehet az a következő, hát hogy mondjam, Chabalala, akire emlékszünk Dél-Afrikából?
1: Igen, egyértelműen ő a legnagyobb név a keretben. őnek ez egy nagyon más helyzete, mint Csaba Lalának, de Csaba Lala a gólya miatt lett nagyon emlékezetes, amúgy előtte ő nem volt kiemelkedő sztár a csapatban. Még Leif Foster voltak éppen az, ő a legnevesebb játékos, de nem akkor a sztár igazából Dél-Afrikában, tehát hogy nagyon nagy a teher a vállán, nagyon nagyok az elvárások, és hát azért ő ugye a Burnley-ben, az angol liga kieső jelölt csapatában játszik, ott sem mindig kezdőként, úgyhogy akkora nagy robbantást azért nem várhatunk tőle, hanem általában a csapat egységen, a gyors csapatjátékon van a hangsúly, egyébként egy belga szövetségi kapitányuk van, aki inkább tényleg a gyors, sokpasszos játékra fekteti a hangsúlyt, úgyhogy nem egy-egy ember emelkedik ki, hanem tényleg így összefogottan igyekeznek játszani, van egy-két tehetség még a csapatban, de olyan nagyon kimagasló tehetség talán egyelőre nincsen.
0: A stabilitás jellemző akkor most a dél-afrikai válogatottra, gondolván itt arra, hogy már régóta egy belga szövetség kapitány irányít?
1: Igen, Hugo Broos, ő érte el még ezt a bronzérmet is az Afrika kupán, amit említettem, az nekik nagy siker volt. Aztán az idei Afrika kupa az már sokkal gyengébben sikerült, meg megjelentek bizonyos konfliktusok is a csapaton, a csapat körül inkább így mondanám, úgyhogy most egy kicsit azért talán leszállóágban vannak, úgyhogy nem teljesen felhőtlen a hangulat a csapat körül. A felkészülési mérkőzések voltak márciusban például kettő, azok sem sikerültek túl jól, úgyhogy azért nem teljesen optimista most a csapat körül a hangulat. Hát ezt kell majd megfordítaniuk a nyáron, amire van lehetőség tényleg. De mert hogy ugye nem annyira nagyon nehéz ez a csoport, hogy lehetne sokkal nehezebb, és inkább így mondom, esetleg egy-egy pontot, egy-egy győzelmet, ha meg tudnak csípni, akkor az nagy lökést adhat neki.
0: A közvéleménynek mennyire fontos ez a világbajnokság most megint, hogy Dél-Afrika újra ott lehet, mennyire lendítette föl ez a futball lázat az országban?
1: Az igazából megvolt eddig is, de a válogatottat azt mindig nagy figyelem kíséri, és nyilván az, hogy amit említettem, hogy visszajutnak egy VB-re ilyen hosszú idő után, az nagy lendületet ad ennek a rajongásnak. Úgyhogy tényleg nagy az érdeklődés Dél-Afrikában, és emiatt esetleg egy kicsit nagyobbak is az elvárások olykor, de azért óvatosan optimisták tényleg. A média, amennyire én látom, hogy a médián keresztül, amennyire ez érződik, óvatosan optimisták a szurkolók, mert hogy azért tudják, hogy itt azért olyan csapatokkal találkoznak, akik papíron erősebbek, a megnézők az otcokat egyébként a különböző oldalakon, akkor azért Dél-Afrikát várják az utolsó helyre ebben a csoportban, de hát okozhatnak meglepetést.
0: Akkor te is meg lennél lepve összességében, hogyha sikerülne a csoportból való továbbjutás?
1: Egy kicsit igen, nem tartom egyébként lehetetlennek, de tényleg klub VB-n tavaly sikerült győzniük éppen egy dél-koreai csapat ellen. Úgyhogy ha esetleg, nem ők a favoritok, de ha esetleg ott sikerül elcsépni, ugye most az van, hogy a 8 csoport harmadik is tovább jut, úgyhogy abba esetleg valahogy belekeveredni, akkor az nekik egy nagy bravúr lenne. Ugye egy csoportból ők még sose jutottak tovább a világbajnokságban, úgyhogy az nekik már hatalmas siker lenne. Nem mondanám favoritoknak őket, de talán nem is lehetetlen.
0: Miskolci Istvánnal, a Mesebeli Afrika szerkesztőjével beszélgettem az elmúlt percekben. Ez volt tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság alcsoportjának csapatbemutatója. Mexikó, Csehország, Dél-Korea és Dél-Afrika.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: anywhere. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Lega. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nincs még hangom, de már van. Csodálatos. Na jó, hát szóval 6 óra, mindjárt 4 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Május 22-e, napsütéses péntek reggel van. Szinte kiürült a város. Majd mindjárt megkérdezem az én drága műsorvezető kollégámat, Benne Ferit, hogy valami miért. Szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, és itt van Csisztus Zsuzsi, csodálatos szokásos csengőbongó friss hangjával.
1: Figyelj, arra gondoltam, hogy valószínűleg néhányan egy picit megtoldották ezt a hosszú hétvégét egy péntekkel. Ez volt az érzetem, ahogy így jöttem befelé, mondom, halló, itten ciánoztak, tessék mondani.
2: Hát előfordulhat, hogy ugye az emberek azon gondolkodnak, hogy hú, hát ez egész jó ez a naptár, akkor szombat, vasárnap, hétfő, pünkös, csodálatos.
1: Miért
2: ne tegyük hozzá azt a
1: pénteket is? Legyen
2: az
1: a 3 vagy 4 napos ünnep, de hát nekünk minden nap ünnep, ha itt lehetünk a Nemzeti Sport Rádió Sport reggelében, pláne ha veled. Drága Feri, jó reggelt kívánunk, tehát még
2: jó
1: egyszer mindenkinek. Tényleg gyönyörű napsütéses idő van, nagyon jó, állítólag egy picit ezen a májusi hétvégén az időjárás, vagy hogy mondjam, a szokásoshoz képest még talán melegebbet is ígérnek, úgyhogy aki még eddig azon gondolkodott, hogy elinduljon a szabad felé, annak most azt mondom, hogy a mai napot dolgozza le, rendesen, ahogy mi, és aztán hajrá. Na, mert hát bizony nagyon sok minden, azt kell mondanom, most már egy nyár, meg a finálék elérkezte felé fordul, ugye gyakorlatilag mi is úgy vagyunk vele, hogy egy bő hét múlva ilyenkor, hát Budapesten nem lesz ilyen könnyedén, hogy mondjam, ilyen, valószínűleg egy gombos csűt sem lehet majd lejteni, tekintettel arra, hogy elindul a Budapest bajnokok ligásítása, ugyebár, mert hogy kezdik szépen a fővárost majd elfoglalni azok a különféle rendezvényhelyszínek és minden egyéb, ami azt jelenti, hogy valóban az európai csúcsfutball otthonává válik Budapest, ez is nagyon-nagyon izgalmas, de közben azért nagyon sok minden történik, ugye az egyéb nemzetközi kupákban is van például már győztesünk, és hát vannak a egyéb nemzetközi bajnokságokban is már győztesünk, úgyhogy az egyik ilyen, akinek nagyon örülünk, a Varga Barnabásunk, ugye, aki most hát majdnem megcsinálta azt a bravúrt, hogy egy esztendőben 2 ország, 2 különböző olyan csapatában játszott, amely bajnok lett. Ugye kis híja volt, mert a Ferencváros nem nyerte meg, hiszen ugye ennek a legutóbbi idénynek az első felében még ott játszott, de a görög bajnokságban viszont az AEK csapatával bajnok lett, és hát nagyon szeretik ott őt. Nem tudom, hogy te láttad de a vele készült videó első felét, amiből kiderült, hogy imádják Varga Barnabást.
2: Igen, nagyon nagy érdeklődéssel néztem végig ezt a bizonyos videót, és tényleg gratulálok hozzá, mert csodálatos, a egyik leghíresebb videó megosztó portálon ott van, tehát érdemes megnézni, és nem csak azért, mert ugye az ember ilyenkor...
1: Az a Csisztu Channel.
2: Így van.
1: Leghíresebb igen, pontosan. Megosztó portál.
2: Így van, és ahogy néztem, azért nagyon érdekes, mert tényleg olyan kulisszatitkokat tudhat meg az ember, tehát nem ez nem egy szakmai elemzés, vagy egy mérkőzés összefoglaló, hanem egyrésztről belelátsz egy kicsit Barninak a mindennapjaiba, és arról nem is beszélve, hogy olyan dolgokat láthatsz, amit azért földi halanda nem nagyon jut el ilyen helyekre. Tehát tényleg öltöző folyosók, mérkőzés utáni edzés, ugye lehetett látni, ugye Marko Nikolić, hogy milyen őszintén nyilatkozik neked, illetve nekem az is nagyon tetszett, ahogy az AEK múzeumjából a sok magyar kötődésű tárgy, történelmi
1: olyan, komolyan mondom, tényleg szívet melengető volt, azt érzékelni, hogy tulajdonképpen megérkezik az ember egy másik európai főváros egyik futball szentélyébe, ahova belkísér a múzeum igazgató Gerasimos Gasparinos úr egyébként, akihez...
2: Sokat gyakorolt?
1: Igen, nem volt egyszerű név. Tehát nem egy ilyen hétköznapi, nem tudom, görög névnek mondható ez. Hello, mit tudom én, bárki. Hanem kifejezetten egy nagyon szimpatikus, egy nagyon-nagyon tényleg nagy tudású sporttörténész várt ott engem. Egyébként el kell mondani, hogy Eszterházi Márton jó voltából, aki adta a kontaktot, és hát kiderült, hogy ők is nagyon jól ismerik egymást, úgyhogy...
2: És hát neki is ott van az autogramja a múzeumban, meg mesztől kezdve csapatképeken
1: így át. Így van, és kiderült, hogy ennek a múzeumlátogatásnak azért a különféle fejezeteinél egy picit úgy kell elképzelni, mint a Puskás Múzeum picibe, tehát nem olyan, nem akkora, és nem annyi emeleten, de egy nagyon-nagyon szépen vezetett, és nagyon szép történetű múzeum. Több mint 100 éves klubról beszélünk, ugye? Tehát 1924-es alapítású, ugye ez a Konstantinápoly nevet viselő klub, és fantasztikus volt azt látni, hogy milyen meccsben tartják tulajdonképpen a saját múltjuk igazán kiemelkedő alakjait, és hát jó néhány magyar volt ott, nem csak a legismertebbek, de például az, hogy Puskás volt ott meze, igen, azt sose gondoltam volna kiállítva.
2: Elképesztő. Én is azon lepődtem meg. Egyrésztről nyilván Puskás Ferencnek a Palatinaikhoz való kötődése, az közismert, és csodálatosan szeretik a mai napig is, és ugye begdöntőig, tehát BL döntőig vezette a Palatinaikhoz annak idén edzőként.
1: Hát ott tényleg istenként tisztelik valóban,
2: igen,
1: ezért.
2: Igen, de hogy a rivális klubnak a múzeumába egy Puskás mezt fellelni, eleve egy több mint életnagyságú, igen, fénykép is van Puskás Ferencről, és megemlítik, hogy mikor járt ott, mikor lépett, igen, pályára, az tényleg csodálatos, de hogy még egy meze is ki van állítva.
1: Igen, és ráadásul olyan vicces volt, mert Gasparino úr mondta, hogy igen, ahogy ugye valóban egy Real Madriddal 1965-ben ott zajló barátságos mérkőzésen viselt mez van kiállítva, és mondja, hogy próbáltunk egy pici kis pocakot úgy bele rejteni ebbe a mezbe, mert hát volt neki egy pici, azt mondja, mert az igazság, hogy túl tök életes volt Puskás, hogy muszáj volt valamit. Szóval, hogy ezek a kis kedvességek tényleg ezek azt mutatják, hogy van egy nagyon-nagyon személyes viszony, és már akkor úgy beszélt, amikor egyébként találkoztunk, még nem volt Barnabás bajnok, még ugye hiányzott hozzá, hát mondjuk majdnem másfél, vagy inkább két mérkőzés, de már akkor azt mutatta, hogy melyik lesz az a zászló, amelyen Eszterházi Márton aláírása szerepel, és ide fog majd kerülni az övé. Tehát nyilván matematikailag már sejthető volt, hogy ezért ez a bajnoki cím meg lesz, de hogy ők már ezzel terveznek, és már így viselkednek, és hát az, hogy egy nyílt edzésre 12-13 ezer ember elmegy megnézni őket, csak, igen, egy edzésre. Tehát gondold el.
2: Elképesztő. Egyébként ez a dél-európai csapatokra jellemző csak, tehát elképesztő, ugye a Galatasaraynál, igen, is lehetett ilyet hallani.
1: Ott is van magyar, ugye, hogy most így van új magyar bajnokunk, ugye Savai Roland személyében, gratulálunk neki is.
2: Abszolút, és hátborzongató érzés lehet egyáltalán egy tétmérkőzésen, ha ennyi néző van, vagy ennyi szurkoló, és ők aztán tényleg szó szerint szurkolók, de csak egy pici szakmaiítás, hogyha visszatérünk, uh-huh, Barnára, hogy az a csodálatos számomra az ő személyiségében, hogy azért olyat nagyon sokat hallunk, hogy kimegy egy magyar játékos, és azért első fél évben nem játszik, szokja a klímát, szokja a rendszert, fölveszi a bajnokság ritmusát, és arról hallunk, hogy jó esetben fél év, egy év után beépül a csapatba. Hát Barna gyakorlatilag kedrő szerdára meghatározó kulcsembere vívált.
1: Repülőről így
2: van, és zökkenőmentesen beillett a játék stílusba, egyből meghatározó játékos lett, rögtön jött egy második vagy harmadik mérkőzésen az első gólja, mindenki elfogadja, és már vezér egyéniségévé, abszolút, de mindenféleképpen kulcsjátékosan nőtte ki magát azonnal az első percnek.
1: És ezért is voltam kíváncsi arra, hogy mit mond róla Marko Nikolić, ugye szerb szakember, akire Magyarországon is szívesen emlékezünk, hiszen ugye a videóton a nagy sikereket ért, tehát bajnoki címet is, és kupagyőzelmet is, illetve ő is nagy szeretettel gondol vissza a magyar időkre, úgyhogy magyarul is köszönt nekem, jó napot kívánok! és ő azt mondta, amit szerintem valljuk meg, és mindenki tegye a szívére a kezét, aki nagyon ért a labdarúgáshoz, és hát Varga Barnabás karrieréhez, senki nem mondta volna róla, amikor Gyirmótról Paksra szerződött, hogy ő egy nemzetközi karakter. Na most ez volt a kifejezés, amit használt Marko Nikolić, hogy ő egy nemzetközi karakter, amit én azzal magyarázok, mert azért figyelgettem, hogy amikor ott a Techball asztalon játszadoztak ilyen levezetésképpen, ugye a másnapi edzésen, hogy azért nem a Yasun, meg a nem is tudom, talán az Efariston kívül túl sok görög szó nem hangzott el, tehát nyilván angol itt is alapvetően azért a kommunikáció nyelve, de hát azért a legfontosabb nyelvet beszéli Barnabás, a futball nyelvét. Méghozzá olyan a nemzetközi szinten, hogy valóban problémamentesen, azt kell mondanom, hogy mindenféle manírtól mentesen ő megérkezett ide, és hozta azt a nemzetközi nívót, amit ő tud. És hát ez egyrészt rögtön adott neki egy respektet a csapatban, és mondom még ezt, mindezt a maga, és nem tudok jobb szót, teljesen normális emberi szerény módján teszi. Szóval szerintem ez az, ami őt nagyon sokak fölé emeli, és majd ez a szerénység, ez ki fog derülni, hogy még mi mindenben mutatkozik meg, mert hogy ennek a kis aténi látogatásunknak jön a második része, hiszen Marga Barnabás otthonába forgathattunk, ahol az ő nagyon-nagyon csinos és nagyon szimpatikus, szintén Szent Péter fáról való menyasszonya, Skrapics Laura nyitott nekünk ajtót, úgyhogy vele is beszélgettünk, viszont egy dolgot már most elárult nekünk, és ez ki fog derülni a következő részben, ugye, hogy amikor ő főz, akkor azért, hát nem, még nem annyira görög ízek, meg pláne nem mondjuk a nagy nemzetközi konyhák, hanem a magyar konyha, ugye, az viszi a prímet, úgyhogy majd ki fog derülni, hogy csirkepaprikás.
2: Na tessék.
1: Várta otthon a Nokedlivel Barnabást azon a napon, amikor náluk jártunk, csak hogy azért egy kicsit valami hazai kötődés is legyen. Kérlek, Feri, találd ki, hogy mi okozza a legnagyobb problémát Laurának, hogy a hazai ízeket teljes, eredeti, mi voltában tálalja. Szerinted mi az az alapanyag, amit hát szinte nem lehet megoldani ott Görögországban, hogy legyen?
2: Nem vagyok egy nagy főző mániákus és nagy gurmése, de egyébként nem tudom kitalálni, biztos, hogy valami fűszer vagy ilyesmi lehet a megoldás,

0: viszonylag könnyű azért bármilyen bőrönt elrejteni. A tejföl! Kedves drága hallgatóink, a magyar tejföl, ugye, mert sokféle dolog van külföldön, crème fraîche, meg mit tudom én, ilyesmik, amik a leginkább hasonlítanak hozzá. Hát a görög joghurt nyilván nagyon jó van Görögországban, de a görög joghurttól nem lesz olyan a paprikás csirke, ha valaki már főzött valaha, én egy olyan 400 milliószor, szóval akkor igen, igen, tehát kell hozzá ugye az a fajta ízvilág, amit a magyar tejföl, annak a sűrűsége, a konzisztenciája, egyebek, úgyhogy meg kellett tanulni, hát ilyen kis mini hűtőtáskában kimenekíteni tejfölt, ma már erre megvan egyébként a bejáratott módja Laurának. Na de ti, kedves hallgatók, 0630 55 55 605, mi az a nélkülözhetetlen íz, alapanyag, nem tudom, gyerekkori ízvilág, most nem akarok itt márkákat mondani, mindenféle pöttyökkel, meg egyebekkel, mert nekem például van olyan ismerősöm, aki évek óta külföldön is mindig azt mondja, tudjátok, azt a kis csokoládéval bevont túros rudacskát hozzátok az a...
1: Amit senki nem tud értelmezni, csak mi magyarok, de mindenkinek ízlik.
0: Igen, igen, igen. És hát persze vannak még ilyesmik. Egyébként én is, amikor egyetemista voltam az Egyesült Államokban 100 millió évvel ezelőtt, és már nem Kolezman laktam, hanem egy ilyen hárman béreltünk egy személyes apartmant, ugye az olcsóságból kifolyólag, de főztünk magunknak, akkor nekem csomagba küldte anyukám, képzeld el, piros paprika, magyar fűszerek, és a többi. És hát sajnos tejfölt nem tudott, mert kicsit hosszan utazott volna. De ott például probléma volt, hogy valóban ott a crème fraîche volt a legközelebb a tejfölhöz. Tehát tényleg nincs ez a típusú tejtermék. Úgyhogy Lauráiknál a tejföl, és hát persze majd ki fog derülni majd a hétvégén futó második részből, hogy még hogy is zajlik ez a helyi beilleszkedés gyönyörű otthonukban. De nektek mi, drága hallgatók, mi az, ami nélkül, a magyar ízek nélkül nem tudnátok külföldön egy napot sem meglenni, vagy legalábbis nagyon nehezen, és mi az, amit ki kéne csempésznünk nektek?
1: És hogy szerezték be? Mert hát, sem egyszerű. Ugye? Tehát tényleg az ember nem is gondol ebbe bele, de amikor én is kim voltam több mint fél éven keresztül egyfolytában, anélkül, hogy egy percet is Magyarországon töltöttem volna, vagy akár bárhol máshol, hogy hogyan csempészed ki, vagy hozatod? Tehát én emlékszem, hogy mindenkit bevetettünk az ismeretségkörökben, aki épp Finnország felé közeledik, valami legalább egy rút téli szalámit ugye? Hozzon, mert az
0: ugye?
1: Sincs.
0: Tehát ugye?
1: Leves nem ismerik a finnek, tehát nincs leves. Én megőrülök, ha három napig nem eszek leves,
0: ugye?
1: Nekem elvonási tüneteim vannak.
0: Én is leveses vagyok.
1: Akkor a téli szalámi. Akkor,
0: de még a főzelékek is.
1: Két-három rút téli szalámi.
0: Emlékszem, hogy koleszos voltam én is az USA-ban, és hát ott ugyan dömpingszerűen volt minden. De eljött az a pillanat, körülbelül egy olyan, nem is tudom, egy hónap után, amikor azt mondtam, hogy ha én most ma reggel lehetnék. De tényleg, egy jó, finom vajjal megkent párizsi zsömlét reggel, ide paprikával, paradicsommal, azért mindent adnék.
1: Finnországban a vaj meg sós, ráadásul.
0: Aha, igen, az nagyon sok
1: az,
0: helyen.
1: Az se egyszerű.
0: Hát igen.
1: Viszont
0: igen,
1: nekem ez nem egy irányú utca, képzel.
0: Na.
1: Nekem van egy olyan étel, amit a finnek, hát egy ilyen grillkolbász-szerű étel, amit a finnek makkarának hívnak, és azt meg itthon nem lehet kapni. Úgyhogy most nekem van egy olyan elvonási tünetem, ha véletlenül valaki Finnországból jön Magyarországra,
0: netán
1: a következő válogatott mérkőzésre, minden mennyiségben kész vagyok, akár euróért, akár
0: milyen?
1: Forintért makkarát venni.
0: Gyerekek,
1: tehát kedves
0: hozzatok
1: Finnországból Magyarországra érkezők.
0: Jó.
1: Ha makkarát hoz valaki, én vevő vagyok rá.
0: Na jó van akkor, és kérlek szépen, ez hasonló? Mondjuk mihez hasonlítható? Mondj
1: hát
0: nekem
1: a debreceni kolbászhoz.
0: Debreceni kolbászhoz, igen, nem ez a német típusú fehér grill kolbász. Nem,
1: ez hasonló a debreceni, de
0: kicsit
1: valahogy
0: paprikás,
1: a finnek ezt jobban
0: csinálják. Ki tudja.
1: Nem, igazából ilyen igazi, nagyon finom, tiszta hús. Tehát,
0: de kérem szépen,
1: szóval... Elnézést,
0: bocsánat,
1: én
0: kérünk ma reggel. Igen, volt itt már minden ma reggel.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió gasztronómiai negyed órája jelenleg.
0: Hát onnan indultunk el, hogy csirkepaprikást főzött ugye Skrapics Laura Varga Barnabásnak otthon, és kellett nekik a tejföl bele, és nem volt egyszerű ezt beszerezni, úgyhogy nagyon várjuk, kedves hallgatók, a véleményeiteket, hogy vajon mi az a nélkülözhetetlen íz, az a gyerekkorotok ízvilága, mi az, amit úgy gondoltok, hogy hát csak egy darabig bírnátok ki anélkül, ha mondjuk messzire vetne be beleteket a jó sorsotok a kis magyar honttól. Ugye én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon jellemző ízeink vannak, amit az ember, én például egy idő után azt mondtam, hogy jaj, nekem a főzelékek. Tehát például egy jó kelkáposzta főzelék, egy jó tök főzelék ilyen lecsósan, ahogy én csinálom. Szóval, hogy ezek, én nagyon szeretem a főzelékeket, egyébként én is nagyon szeretem a leveseket, és hát az is borzasztó volt, amikor az ember idő után valahol látott, véletlenül

0: hír vagy olyat, hogy magyar étterem is gulyás, és akkor nem azt kaptad, amit kerestél, tudod? Tehát, hogy persze annak is van ezerféle verziója. Úgyhogy várjuk ezzel kapcsolatban, kedves hallgatók, a véleményetek, hogy mi az a magyar íz, amit mindenképpen kicsempésztetnétek valakivel, hogyha külföldre utaztok. Egyébként nyilván a téli szalám is egy ilyen ikonikus darab. Na, hát csempészésről szó sincs, mert hogy kezdenek a különféle nagy nemzeti világbajnokságra kijutó csapatkapitányok, és ugye értelemszerűen szövetségi kapitányok most már nyílt színen előrukkolni a csapat tagokkal, ugye elég sokszor már a hét folyamán mi is megtárgyaltuk, hogy valószínűleg ez lesz az a világbajnokság, ahol az átlag életkor a legmagasabb lesz, hiszen hát ilyen ikonikus alakok, ugye Modric szóba került, természetesen Cristiano Ronaldo szóba került, és még jó sokan amúgy egyébként, akik inkább fölülről súrolják a 30-at, sőt inkább hát mondjuk már a 40-en is átbuktak.
1: Hát és Messit is várjuk.
0: És hát Messit is várjuk, reméljük, természetesen. Reméljük. És ugye ennek kapcsán ugye fejtegettük itt, hát ugye, mondjuk Neymar nincs még ebben a korában, de azért ő is a veteránok közé tartozik minden tekintetben. Tehát szerintem ez a világbajnokság abból a szempontból nagyon különleges lesz, hogy tényleg sokszor elmondtuk már, tulajdonképpen már két VB-vel ezelőtt elkezdtük ezt pedzegetni, de az biztos, hogy egy nagy generáció, nagy egyéniségekkel teli generáció valószínűleg utoljára szerepel VB-n, és hogy mennyire lesznek szakmailag meghatározóak, azt nem tudom, vagy ez inkább az imázsról szól, és lehet, hogy Gianni Infantino könyörgött a szövetségi kapitányoknak titokban telefonon, hogy figyelj, mindenképpen nevezben Neymar, mindenképpen, kevés a karakter, tényleg azok a csoportmérkőzések szörnyűek lesznek, legalább legyen kiről beszélni, és Harry Kane például szerintem mindenképpen, ugye Neymarról nem is Neymarról már esett szó, de például Manuel Neuerről még nem, aki szintén azért az idősebb generációhoz tartozik a német válogatottból, de Harry Kane úgy tűnik, hogy nagyon hegyezi magát, és a nyilatkozata alapján is úgy fest, hogy nem csak csúcsformában érzi saját magát, hanem azt gondolja, az angol válogatott is végre eljuthat oda, hogy a három oroszlánosok végre talán egy hosszú-hosszú évtizedek óta tartó átkot megtörnek. Hát én nem tudom. Elől nagyon erős ez az angol válogatott, na de mi van hát Feri, mert azért ott lehet, hogy lesznek problémák. Hogy látod?
1: Hát igen, először is ugye ez a világbajnokság, ugye, ahogy említetted, a legendás és hát úgymond veterán tapasztalt idősebb játékosokról is szólhat. Ez kétségtelen azért labdarúgásnak egyfajta tendenciája, és azért említsük meg, hogy talán Messinél és Ronaldónál is a hatodik világbajnokság az valami elképesztő. Tehát az ötös szám volt, igen, az a megdönthetetlen, igen, csúcs, talán a mexikai kapus Carvajal és Mateus volt, aki először elérte ezt az ötös számot. Tehát hat világbajnokság, hát az több mint 20 éves top szintű karriert jelent, elképesztő még belegondolni is. Na de hát örömteli, hogy ezeket a legendákat még újra láthatjuk, annak ellenére, hogy mindig azt hittük már 8 éve is, de 4 éve mindenféleképpen, hogy utoljára látjuk világbajnokságon.
0: Hát a Katari VB-re mindenképpen azt mondtuk, hogy na itt valóban ugye ez az utolsó nagy összecsapás, akár Messinek és Ronaldónak, azt tessék.
1: Igen, és visszatérve ugye Harry Kane-re, hát egyrésztről nagyszerű szezonja van, tehát már jócskán megdöntötte azt az alapelméletet, hogy vele nem lehet trófákat nyerni, mert azért ahogy a Bayern Münchennel is sikerre halmoz. Nyilván egyfajta...
0: Azért mondjuk a BL-ből kiestek. Mondjuk valószínűleg attól a csapattól, amelyiknek nagy esélye van arra, hogy újra megnyeri a BL-t.
1: Nyilván egy angol válogatott mindig így indul neki egy világbajnokságnak, hogy akár a végső győzelemre is lehet esélyes, dacára annak, hogy 66-ban a hazai világbajnokságot nyerték meg egyedül, és azóta nem nagyon termett nekik babér, de azért valljuk meg őszintén top csapatról beszélünk.
0: Átok ül rajtuk, szerinted? Ugye itt azért volt két, a közelmúltban azért volt két EB-döntő is, és ott se sikerült behúzni.
1: Igen, ez mindig egy nehéz kérdés, ugye, itt a 11-es rugásokkal sokszor elbuknak fontos lépcsőfokokat, meg hát nehéz ezt ugye korszakokra lebontani, mert azért mindig volt korszakos zseni is a csapatukban, de talán azért a védekezés szempontjában nem voltak mindig topon, tehát volt azért mindig, ugye jellemző az olaszokra, de akár a németekre is, hogy nagyon-nagyon stabil csapattal rendelkeznek, annak ellenére, hogy vannak előrefelé is világsztárjaik. Na de hogy mennyire erős ez az angol válogatott, talán azt a kimaradókból is lehet sejteni. Hát gondoljunk bele, hogy a bő keretből kimarad Phil Foden, az a Manchester City-nek a világsztár játékosa. Azért én Harry Maguire-t is ide tekintem. Én úgy gondolom, hogy 33 évesen, ha már itt a koroknál beszélünk, azért az ő rutinjával, szellemiségével, a többiekre gyakorolt hatásával talán helye lehetett volna a keretbe, de hát ilyen erős az angol keret, illetve Luke Shaw is kimaradt. Azért ezek tényleg olyan játékosok, akik szerintem, hát ha nem is mind az összes válogatott keretbe, de egy másik 40-be biztos, hogy bekerültek volna minimum az utazó
0: összeállításba. Állítja, hogy ugye össze ezt a válogatottat.
1: Így van, hát nyilván az ő felelősség és az ő döntési jogkör, és nem megkérdőjelezni kell ezt, hanem inkább érzékeltetni szeretnénk, hogy mennyire erős valójában az angol keret, ha ilyen játékosok kimaradnak.
0: Hát lehet, hogy akkor Harry Kane, hogy mondjam, jól érzi, hogy ez a világbajnokság akár egy, ha ez átok, ha nem az, akkor egyszerűen csak más szempontból, de sikereket hozhat
1: attól
0: az angol válogatottnak.
1: Meglepődnék, ha Anglia lenne a világbajnok, de hát ezt hagyjuk meg.
0: Sose lehet tudni, de minden esetre ugye itt azért többféle, hát hogy nyilván most szerintem első hallásra mindenki a franciákat és a spanyolokat emeli talán a döntő felé, ugye meg az ágarajcot, ahhoz persze ismerni kéne, hogy hogy alakul ez.
1: De azért a dél-amerikaiakat ne hagyjuk ki.
0: De egyrészt én is azt gondolom, sőt én ugye itt mondták, hogy jó, hát nőj már meg a brazilok, meg én azt gondolom, hogy itt Carlo Ancelotti személy számomra az, amely egy elég komoly garanciát jelent, akivel már most előre hosszabbítottak szerződést, pedig még nem tudjuk ugye, hogy ezen a VB majd hogy szerepelnek, hát ugye a címvédő Argentina nyilvánvalóan soha nem kalkulálható ki itt a végső esélyesek közül. Én, ha visszagondolok felé a tavalyi Nemzetek Ligája döntőjére, hogy milyen formában volt a portugál válogatott, akkor én azt mondtam, hogy fú, ez a portugál, ahogy akkor kinéz egy tűha, szóval, hogy még az is, és akkor még nem tudhatjuk ugye meglepetés csapatokat. Norvégia például, akár bármilyen. Szoktunk látni legalább egy-két olyan nemzetet, akik azért úgy, ha nem is a végsőkig, de közel a legjobb négy közébe juthatnak, ugye Marokkó szerintem most is esélyes lehet talán abból a régióból leginkább, úgyhogy hát minden, hát meglátjuk.
1: És ugye említetted ugye Neymartól, Messinát, ugye a norvég csodát, Ancelottit, de egy tényezőt nem említettél, és őt úgy hívják, hogy éghajlat. Tehát az amerikai kontinensen eddig egyedül a német
0: éghajlat
1: válogatott.
0: Igen.
1: Egyedül a német válogatott tudott az amerikai kontinensen eddig VB-t nyerni, úgyhogy ebből, ha nem is személyes tapasztalatom, de amikor az U17-es VB-re készült a magyar válogatott, akkor azért részt vettem a stáb munkájában, nem közvetlen stábtagként, de azért segítettük egymást, és iszonyatos felkészülést igényel az az éghajlat. Tehát ha itt norvég válogatottról beszélünk, meg európai topfutballról, azért ott nem az a pára, nem az a
0: És ugye itt Mexikótól Kanadáig terjed a dolog, tehát itt ugye egyfelől az időzónák, másfelől pedig az éghajlati különbségek elég rendesen meg fogják dolgozni a résztvevőket. Na jó, mindegy, hát ugye még azért lesz egy-két fontos labdarúgó esemény addig, hogy erről beszéljünk, de egyre érdekesebb, ahogy a válogatottak kerülnek, ugye most már így egy felszínre kerülnek, és van kikről beszélgetnünk, és hát bőven lesz miről beszélgetnünk, kedves hallgatók, egyrészt azért, mert átalakítja az UEFA a Nemzetek Ligáját, az EB-VB selejtezők rendszerét is. Én bevallom őszintén, elolvastam többször a rendszert, egy szót nem értettem belőle, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy segít ez, de ezt majd közgazdaságilag, elsősorban sportközgazdaságilag megvizsgáljuk Dénes Ferenc sportközgazdásszal, majd 7 óra után. Természetesen Bánki Dodóval beszélgetünk, és Kemény Dénese is lesz, mit megbeszélünk a mai napon, úgyhogy várunk benneteket vissza, de leginkább az érdekel minket, hogy mi az a nélkülözhetetlen íz, amit mindenképpen magatokkal vinnétek valami hosszabb külföldi útra, vagy kérnétek, hogy hozzanak nektek. 0630 55 55 605.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tiltását, hétfőn indul az aszbeszt vizsgálat, kora nyárias időre készülhetünk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására a közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amely korábban aszbeszt tartalmú kőzúdalékot értékesített. Tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Gajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. A tárcavezető hozzátette, az állampolgárok egészsége nem lehet alkutárgya. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, az új jogszabály egyemek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabona termékekre vonatkozik majd. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jövőben ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven fog működni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizető hely lesz, hanem egy értékalapú biztosító. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgákkal ma véget ér a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az elmúlt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A bizottságok a szóbeli vizsgák után állapítják meg az eredményt. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban, országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. A szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élővilág megőrzésének fontosságára. Itthon ugyancsak ma ünnepeljük a Magyar Természet Napját. A kezdeményező civil szervezetek az emléknappal a hazai természeti értékek és erőforrások fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomlyói Express a Csíksomlyói búcsúba. A mintegy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négynapos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsú szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára, a Gyimesbükre mennek.
0: Közlekedés.
1: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a kamionok okozta torlódást Tatabánya térségében a 61-es kilométertől az 51-es kilométerig tart.
0: Időjárás.
1: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok, sokfelé megélénkül a szél, délután 23-28, késő este 13-20 fok várható, hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is, pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet, erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a nem... Nemzeti Sportkrónika.
2: Supka Attila irányítja a következő idényben az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatát. Előnyben a Ferencváros a női vízilabda bajnoki döntőben. Lelik Réka is távozik a Diós Győr kosárlabda együttesétől. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Supka Attila lesz az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. Supka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennél két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdaiaknál. Mauro Lustrinellit nevezték ki az élvonalbeli német labdarúgó bajnokságban szereplő, Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzőjének. A svájci szakember Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzőjének helyét veszi át a fővárosi csapatnál. Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra, amelyre nevezte Manuel Neuert is. A Bayern München 40 éves világbajnoka a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, Nagelsmann azonban most első számú kapusként számít rá. A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán az újonc Curaçao mellett Elefántcsontparttal, valamint Ecuadorral küzdenek egy csoportban. A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. Az FTC egyik góllövője, Herzka Orsolya így értékelt.
3: Nagyon sokáig az elején egy úszóverseny alakult ki, egyik csapat se tudott gólt szerezni, talán 3 perccel a első negyed vége előtt született meg az első gól, ha jól emlékszem. Annak örülök, hogy attól függetlenül, hogy az elején nem ment a támadás, nem törtünk meg a védekezésbe. A legutóbbi meccs, a BL meccsen, amit az UVS-ével játszottunk, nagyon sok gólt kaptunk, annak mindenképp örülök, hogy 10 gól alatt kaptunk, de bennem még mindig van egy kis hiányérzet, mert szerintem még mindig 3-4 elkerülhető gólt kaptunk. A következő meccsre azon leszünk, hogy ezt is kijavítsuk.
2: Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0 vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevza torna második játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik a Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán. Lelik Réka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is embernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. A játékos 2023 nyarán érkezett Diós Győrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Korábban már elköszönt a klubtól a honosított Catherine Westbeld és a spanyol Paulo Hinzo, valamint Takács Boglárka, illetve Miklós Melinda is. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencváros erősítő beálló, a montenegrói Buducsnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. Bejutott az elődöntőbe Udvardi Panna a rabati salakpályás tenisztornán, mivel a negyeddöntőben 7-5-6-3-ra jobbnak bizonyult a kolumbiai Camila Osoriónál. Bondár Anna viszont 2 játszmában alul maradt az ukrán Anyelina Kalininával szemben, így Udvardi Kalinina ellen játszik a fináléba kerülésért. A Magyar Síszövetség tisztújító küldöttgyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrösi Krisztiánt választotta meg elnöknek. Az új elnökség megbízatása 2030. május 31-éig szól. A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől Németország ellen játszik a Svájcban zajló elitvilágbajnokság 4. fordulójában. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak beszámolót. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. A kétszeres Európa-bajnok asztali teniszező Póta Georgina megnyitja a Póta Pingpong asztali tenisz csarnokot Zuglóban. Szilágyi Dóra kolléganőnk beszélgetett.
2: Azt mondtad az előbb itt a kis sajtótájékoztatón, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
3: A lehetőséget. Tényleg itt lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukak a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
2: Olyan, mint amilyennek képzelted?
3: Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervezőkön, de sokkal jobb, mint sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
2: És olyannyira, hogy természetesen nem egy héttel ezelőtt jöttél ide, hogy olyan érdekes dolgokat mondtál, hogy például elmeséled, hogy miért szürke a fal, vagy milyen a padló, vagy mire kellett figyelni a világításnál?
3: Nagyon sok apró dologra figyeltünk, ami elsőre úgy tűnik, hogy nem igazán fontos, de pingpongnál igenis az, a világításnak a kialakítása, hogy tenyeres szervánál, amikor belenézünk, fölfele dobjuk a labdát, belenézünk a lámpába, és hogy az ne vakítson el minket. A Taraflex alatt mi ízületkímélő sportpadlót tettünk, ami ezáltal sokkal ruganyosabb a talaj, idősebbeknek vagy a gyerekeknek is ez megfelelő, tehát a betonon annyira nem jó ugrálni. Természetesen itt arról beszélek, akik rendszeresen lejönnek és edzésekre járnak. A szürke fal pedig 2,5 méterig azért lett ilyen sötét, mert a labda láthatósága miatt. Fehér a pingponglabda, nagyon sokszor tudom, hogy létezik narancsárga is, különböző színűek, de a megszokott az a fehér labda, és hogyha világos a háttér, akkor nagyon beleolvad.
2: Van olyan még egyébként, amire így nem is gondolnánk, de te, mint profi sportoló, tudod, hogy kell rá figyelni?
3: Hát én nagyon figyeltem az asztalok kiválasztásánál, hogy milyen vastag az asztalnak a lapja. Olyan típus szerettem volna a terembe, ami kicsi strapabíróbb. Egyébként a válogatott központban is ezeken az asztalokon edzünk. Tehát szerettem volna egy olyan környezetet és olyan profi termet létrehozni, ami nekem, én úgy érzem, hogy nekem megfelelő, és én is szívesen jönnék le, és ezt szeretném a többieknek, a lelkes hobbistáknak, amatőröknek is átadni.
2: Na igen, és akkor erről is beszéljünk, hogy kiknek szól ez a terem, mert nem elsősorban gondolom a versenyzőknek.
3: Igen, hát a profi versenyzők, ők a válogatott központban edzenek, természetesen, ha szeretnének, akkor itt is szívesen látjuk őket, de ez a terem mindenkinek szól, lelkes amatőröknek, hobbistáknak, csapatépítő rendezvényeket is szeretnénk tartani, szülinapokat, baráti összejöveteleket, programokat tervezünk szerda és péntek estére, felnőtt és gyerekcsoportos edzéseket, ezek általában mind azért délutáni esti programok.
2: És ha jól tudom, akkor figyeltél külön a szülőkre is, meg a kistestvérekre is?
3: Fönt a galérián kialakítottunk egy kidzone részt. Nagyon sokat ültem földön, amikor a kislányom különböző óráin várakoztam, és fontosnak tartottam, hogy a szülők is jól érezzék magukat, és ha esetleg van kistestvér, akkor ők is el tudják magukat foglalni, és tényleg kényelmesen fönt a galérián tudják figyelni az eseményeket.
2: Itt már volt szó az asztalokról is, de azt is elmondtad, hogy az asztalokon van egy gomb, és itt vannak kijelzők is, a hallgatóknak mondom, hogy itt minden, azt hiszem, ugye 11 asztal van.
3: Plusz egy adogatógépes sarok kialakítva, de 11 asztalnál szereltünk fel kijelzőket, mert ott lehet majd meccseket, szetteket játszani. Ez lényegében, amit most megvalósult, egyébként a tegnap tegnapi nap folyamán, hát elég friss az info, hogy ez sikerült nekünk, hogy felszereltünk gombokat az asztalnak a két végében, mind a két térfélen, és hogyha megnyered a pontot, akkor nyomsz egy gombot, és a tévén keresztül láthatod az állást, és egy szettet le tudunk vezényelni, tehát le tudják számolni a játékosok magunknak, és a hetekben pedig folyamatosan fejlesztjük a rendszert, és akkor már 3 nyert, vagy 4 nyert szetteket is simán lehet majd vezetni maguknak.
2: Milyen volt itt először pingpongozni?
3: Annyira friss ez a csarnok, hogy pár napja játszottam először, és forgattunk meg, videókat csináltunk, fotókat készítettünk. Gyakorlatilag egyszer játszottam benne egy fél órát, mert most kerültek fel a habbetűk, ahogy mondtam, a tévé is, az oszlopokra. Nem jöttek hálók, és ez így a nyitás vagy a sajtótájékoztató előtt pár nappal érkeztek meg, akkor, de hogy forgatunk, tehát ez is egy külön sztori volt, hogy úristen, ma kellett volna, mondjuk egy pénteki nap kellett volna jönni a hálónak, és kinyitom a dobozt, és nincs benne a háló, de tudom azt, hogy most hétvége van, és hétfő megforgatunk, de hát hogy fog kinézni a képen, a videókon az egész, hogyha nincsenek hálók az asztalon. Szóval, és akkor mindenkit hívogatni a válogatott központban. Nem voltak plusz hálók, tartalékhálók, és akkor ez tényleg minden egyes dologért meg kellett küzdeni, hogy ez itt megvalósuljon.
2: És egyébként minden részletre nagyon figyeltél, mert én láttam itt az öltözőket meg a mosdókat, ahol a kis figurákat, hogy férfi, női öltöző például azt is sportosan jelöltétek, illetve a tükrök a mosdóban pingpongütő alakúak. Milyen volt egyébként lelkileg ez az időszak, ez az út idáig?
3: Én nem vagyok egy designer, grafikus, beállítottságú. Van, úgy érzem, szép érzékem, de azért látszik a termen is, hogy zöld, szürke színeket használtam, hogy nem bírtam ilyen nagyon sok színt belevinni. Majd hát remélem, hogy lesznek olyan dizájnerek, akik jönnek ide, és akkor tanácsokkal ellátnak, hogy mivel lehetnék feldobni a csarnokot. Próbáltam volna ide fehér falra ilyen hullámokat festeni, de tényleg úgy voltam vele, hogy inkább a biztosra megyek, majd útközben alakul, lehet szépítgetni. Most nekem így nagyon tetszik, egy letisztult dizájn kaptunk. Tényleg egy napja jött meg a habbetű is, ami szerintem nagyon látványos. Itt a daru alatt pedig jövő héten felkerül a nagy ütő óra, ami egy 1,40 csak a feje, 1,40 méter széles lesz a feje, tehát ez egy hatalmas, abba pedig egy digitális óra kerül, de azt már nagyon várom, remélem jól fog kinézni, tehát próbáltam ilyen pingpongos elemeket belevinni a csarnokba.
2: Mint profi sportoló, aki a munkában hisz, milyen kilépni egyébként ebbe a világba, ahol mondjuk az üzleti világba, vagy ebbe a vállalkozói létbe. Nem tudom, hogy például, ha jól tudom, akkor van egy pénzügy számvitel diplomád.
3: Igen, persze tanultam, és pénzügyi diplomám van, de hát sose foglalkoztam vele. Én ezt az egy évet picit be is vallom, hogy hiányozni fog. Nagyon sok álmatlan éjszakám volt, de ezt az építkezés részét én élveztem. Mindig újra tervezés volt, az nem jó, akkor hogyan tudjuk megoldani, mivel tudjuk kiváltani. De tényleg az, hogy itt a szemed előtt heti szinten voltak meetingek, és hogy egyre szebb és szebb lesz, az, és még álom válik valóra. Ez tényleg ez csodálatos dolog volt.
2: Még egy kérdésre így beszéljünk a hétvégéről, mert azt is most mondtad, hogy hétvégén az Extra Liga 4-es döntőjén búcsúztatnak majd el a válogatottról. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de...
3: Már kísírtam magam.
2: De igen, kísírtad magad, amit természetesen megengedett ebben a helyzetben is. De milyen ezt így kimondani, hogy jutottatok erre a döntésre?
3: Nem vagyok már annyira fiatal, most a világbajnokságot én lemondtam. Egyéb okok miatt nem csak a csarnok építése, vagy hogy megnyitunk, hanem úgy éreztem, hogy szakmailag nem tudtam magamnak megindokolni, hogy miért utazzak ki a lányokkal a világbajnokságra, azt leszámítva, hogy ők nagyon szeretnek, és én is nagyon imádom őket, mert ezt beszéltük, de szerintem ők tényleg fiatalok, menjenek, próbálják ki magukat, gyűjtsenek tapasztalatokat. Itt nem számított, hogy most 20-ok vagy 30-ok lesznek, tehát nem az volt, hogy valóban feljebb lehet. lehet jutni innen, és ezért is mondtam a válogatott edzőnek, hogy szerintem menjenek ki a lányok akkor nélkülem, és most ne foglaljam én el a helyet, tudod, előlük. Majd utána még egyszer leültünk beszélgetni, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy elbúcsúzok a válogatottságtól, ami tudom, hogy volt erre már példa a múltban is, hogy ha megkérte a szövetség, akitől már elbúcsúztak, hogy légy, gyere segíteni. Szóval én nyitott vagyok mindenre, ez tényleg egy korszakot most lezárunk, most vasárnap, de természetesen, hogy kell segítség, akkor én ott leszek.
2: És az fontos, hogy az e-sportot azt nem hagyod még abban.
3: Igen, ja, igen, tehát, ne felejtsük.
2: Hogy ne felejtsük el, hogy ez nem függ össze a kettő, tehát hogy ez még nem a visszavonulásod.
3: Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdély színeiben itt Magyarországon, tehát én imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba. Ez tényleg fontos elmondanom. Itt ez egy fantasztikus csarnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzeni. És ez a lényeg, ez értett, tehát én simán el tudom képzelni, hogy 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejleszt is, jó az állóképességre, a koncentrációra, tehát ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra, a kétszeres Európa-bajnok asztali teniszezővel, Póta Georgirával beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk! 7 óra 3 perc van, május 22-e, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. Egész reggel 10 óráig itt leszünk együtt Bene Ferivel.
2: És Csiszta Zsuzsival, jó reggelt!
1: Mindenkinek. Jó reggelt mindenkinek, egy csodálatos péntekre ébredtünk, gyönyörű az idő, és úgy tűnik, hogy az egész hosszú hétvége ilyen idővel telik majd, úgyhogy aki még nem, azt szerintem nyugodtan tervezzen szabadtéri programot. Mi itt jól el vagyunk a stúdióban legalábbis.
2: Kicsit a napocska hiányzik,
1: de hát, mint hallom, és Ádámot ugye világítunk mi ott fenn az égen. Na, de hogy ki az akkor a sztár? Én megmondom neked, hogy ki az akkor a sztár. Kérlek szépen, Cristiano Ronaldo végre, mióta ugye gyakorlatilag megkezdte a sort abban a tekintetben, hogy elindult a Közel-Kelet felé, és ugye hát szerintem nagyon sokakat annó meglepett ezzel a döntésével, de először az Al-Nassr bajnok lett Cristiano Ronaldóval a 2025-26-os idényben, úgyhogy elég jól melegített azért az öreg a világbajnokságra, nem?
2: Igen, kétségtelenül már hiányzott ez nagyon a trófái közül. Nagyon érdekes, hogy Ronaldóval kapcsolatban mindig az ember azt várja, hogy jó, tényleg a múltja, meg akár a trófeái, meg a teljesítmény alapján egy korszakos legenda, és mindig visszanézhetjük a mérkőseit, de mindig meg tud újulni, és mindig, amikor ember azt hiszi, hogy már csak egyfajta ilyen kirakat sztárként igazol valahova, ott is, tehát a Szaúd-Arabiai bajnokságban is tényleg a csapata a vezéregyénisége, hátán viszi a csapatot, a kritikus helyzetben lehet rá számítani, ugye Európa-bajnokságról is beszélhetünk, és most biztos vagyok benne, hogy a világbajnokságon is meghatározó szerepe lesz a portugál. Igen,
1: én továbbra is tartom azt a véleményemet, hogy ha mondjuk olyan formában lesz ez a portugál válogatott, mint hogy tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében láttuk, ugye spanyolokat okították, ha jól emlékszem, akkor bizony simán esélyes, és szerintem nála motiváltabb ember, hogy azt az egy szem hiányzó trófeát megszerezze, és még azt is tudom mondani, hogy a nagy korszakos zseni, el tudom képzelni egyébként, hogy még ezt akár értelemszerűen Messi is. Nem azt mondom, hogy akarnám, mert nyilván, ha a helyzetbe kerülnének mondjuk egy döntőben, egy Argentina-Portugália nézze egymás a farkas szemet, akkor azért nyilván nem arról lenne szó, hogy akkor kérlek Cristiano, parancsolj tiéd a VB cím, nekem már úgyis van egy. De hogy sokan szurkolnának ezért, hogy ez az egy szem hiányzó trófea tényleg a másik korszakos zseninek ebből az érából meglegyen, szerintem ez kijelenthető.
2: De azt el tudom egyébként képzelni, hogyha nem Argentina, hanem egy teljesen másik csapat kerülne szembe a döntőbe, akkor ahogy a legutóbbi katari világbajnokságon is azért valljuk meg őszintén, egy picit szurkoltunk Messinek, hogy meglegyen a pályafutásának a koronája.
1: Csak a franciák nem.
2: Szerintem,
1: mondjuk talán.
2: Mondjuk ez Párizsban nem így gondoltam.
1: Igen.
2: De el tudom képzelni, hogy valahogy ez úgy Ronaldo koronája is lenne egyébként. Bár mondom továbbra is, hogy egy világbajnokság nagyon-nagyon hosszú, és
1: persze. Erre
2: a fajta világbajnokságra sem lebonyolítás, sem a hossza miatt.
1: Senkinek
2: tehát az
1: 5 héten keresztül nincs
2: tapasztalat.
1: Nincs tapasztalat, úgyhogy ezt nem tudhatjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, de mindenképpen érdekes. Én személy szerint nyilván drukkolok neki, nem a portugál válogatottnak, hanem neki pontosan ezért, amennyire szerintem tényleg korszakokat, generációkat átívelően egészen elképesztő ez a pályafutás. Úgyhogy ez is mindenképpen érdekes, meg az is érdekes, hogy kinek mi hiányzik a magyar ízek közül a legjobban, ugye hallhattuk Varga Barnabás kapcsán, hogy menj a Szonyas Krapics Laura paprikás csirkével kedveskedik neki, például legutóbb, ugye, amikor kint Antébban forgattam, akkor ezt láttam, és hogy ahhoz nélkülözhetetlen a tejföl, úgyhogy megoldották valahogy, hogy legyen magyar tejföl az ottani hűtőszekrényben, és azt kérdeztük tőletek, kedves hallgatók, hogy nektek mi az az íz, ami nélkül hosszan nem bírnátok ki külföldön. És már érkezett is Jatustól egy üzenet. Szia Jatus, jó reggelt, jó hangotokra kelni, köszönjük szépen, és nekünk jó a te üzenetedre, nélkülözhetetlen kajánk, ami nélkül előbb-utóbb elvonási tüneteim lennének, a klasszikus Túró Rudi. Szerintem kimondhatjuk, mert sok cég csinál ilyet, nem márkát mondtunk, hanem a brandet, magát, az ételt. Hát igen, ezzel beszéltünk, ugye, hogy ez a kis magyar találmány, ez sokaknak érthetetlen külföldön, hogy vajon ez kitalálta ezt ki, és ezt miért szeretjük. De tényleg így van, nem?
2: Igen, de úgy nekem is gyerekkoromat is végig kísérte, tehát ez az édesség, és akármerre mentem én is a világba, sehol nem lehetett ilyet kapni, tehát ez annyira egyértelmű magyar kuriózum.
1: Igen, de például sok ilyen, nálunk ilyen sütemények is vannak, én például, megmondom beszintén, a Paracklekváros hájas tésztát is nagyon szeretem, úgyhogy ne haragudjatok meg, meg van még egy pár dolog, amit soha nem láttam külföldön, tehát nem csak arról van szó, hogy azért, mert a nagymamám jó ilyen ízű sütőt, de hogy vannak olyan típusú dolgok, amikhez az ember mégiscsak a gyerekkora okán is kötődik. Ugye palacsinták azok vannak, mert a pancake mint olyan létezik természetesen külföldön, de ahogy mi csináljuk magyarok szerintem, tehát az nekem a nagymamám specialistája volt annak, hogy ilyen hajszál vékonyan, és az valami olyan puha volt, én sokszor így, mikor elkészült, így az elsőt mindenféle ízesítés nélkül így be, és most is nagyon szeretem tulajdonképpen mindenféle édesség, lekvár, vagy kakó, vagy túró nélkül, csak úgy magába.
2: Ja, hallgatók nem látják, de soha nem látott arckifejezéseket látunk, Zsuzsin, tehát ez tényleg elindította benned a
1: emlékeket. Igen, mert ugye Risztóvében, amikor itt volt, mindig azzal vádolt engem, hogy én füvön élek, de nem, egyáltalán nagyon szeretem a jó ízeket, hát pláne elkészíteni mennyire szeretem. Úgyhogy akkor mi az a fűszer, kedves hallgatók, mi az az íz, ami szerintetek nélkülözhetetlen, és egy idő után elvonási tünetek lennének, vagy jelentkeznétek nálatok, úgyhogy ezügyben is várjuk a véleményeteket, és persze visszakanyarodunk természetesen azért a labdarúgás házatájára, mert hogy független attól, hogy véget ért a bajnokság, és természetesen még a hatás alatt vagyunk. Ma éppen egyébként pont ugye a győztes Eto mesterével, Borbély Balázsral lehet egy nagy interjút hallani. Roppant szimpatikus módon mondja, mennyire megtisztelő bajnoknak lenni az Etóval, és ugye a mágus fotója előtt áll, ami ugye Verebes Józsefre gondolunk, akinek nyilván a nyomdokaiba lépve egy picikét, vagy legalábbis annak az időnek a hát hangulatát megidézve, én azt gondolom, hogy tényleg fantasztikus volt, hogy hova húzta fel ezt a csapatot valójában a kiesés határáról még két évvel ezelőttről, tehát ugye az előző szezonból.
2: Meg hát két év alatt ugye NB2-ből feljutva bajnok lett, azért ez nagyon-nagyon ritka a
1: magyar
2: labdarúgásban.
1: Nagyon-nagyon ritka.
2: Az MTK meg a Dunai Város volt rá képes, de nagyon-nagyon ritka.
1: Való igaz, úgyhogy neki még egyszer szívből gratulálunk, és nyilván nagyon érdekes, hogy hogyan fog majd most már egy bajnokok ligájában indulni, ugye nyilván a selejtezőkben induló csapat vajon milyen csapatot formál, annál is inkább, mert már ugye hallottuk a menedzserétől, hogy a csapat első számú ember Vitális Milán, ugye, aki az év játékosa is lett, hát bizonyosan egy magasabb osztályba lép. Tehát, hogy hölgyeim és uraim, ön egy magasabb osztályba léphet. Ugye hallhattuk a menedzserétől, hogy valószínűleg másik bajnokságot keresnek, és szerintem nem ő lesz az egyetlen, aki kapós lesz majd.
2: Igen, erről beszéltünk, ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés.
1: Nagyon.
2: Tehát most egy olyan fordulóponthoz érkezett a Győri Eto, amilyen sokkal kisebb vonatkozásban, de télen előfordult, amit megugrottak, hogy próbálták kivásárolni akár a Vetétás Ferencváros
1: és nem engedték.
2: És nem engedték. Bevált. Most nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert ha egy jól működő csapatban csak egy-egy bábút kicserélsz, vagy eltávolítasz, még ha előrefelé is lép adott esetben Vitális Milán, akkor azért az már nem ugyanaz a csapat. Szóval kíváncsi leszek, hogy mennyire tudják együtt tartani az Etót, mert ez kulcskérdés a továbbiak szempontjából.
1: Abszolút.
2: És kulcskérdés magyar labdarúga szempontjából is, mert nagyon nem mindegy, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőkön hogyan képviseli az országot.
1: Hát igen, mert ugye azt beszéltük pont, hogy most talán az, hogy a Ferencváros ugye ott, mármint hogy az Európa Liga selejtezőjének egy olyan fázisába fog beszállni, illetve ugye itt van ugye BL indulással nyilván az Eto, ami nagy valószínűséggel még akkor, ha le is bukik, mondjuk esetleg kudarcok folytán a konferencia ligáig, de azért valós esély lenne arra, és ugye ez akár a nemzetközi koeficienseink szempontjából sem lényegtelen, hogy tényleg két magyar csapat jusson el a liga szakaszba az ősz folyamán, ami tehát nem irreális elképzelés a mostani szenárió alapján, de nagyon nehéz lesz, pont ezért, amit mondasz, hiszen nem tudjuk, hogy milyen csapat lesz a Győrből.
2: És mindkét csapatunknak, ugye beleértve, talán így mondhatni mindháromnak, vagy mind a négynek az elejétől kell kezdenie, mert a Ferencváros is az előselejtezőktől kezdi már az első fordulótól.
1: Július elejétől.
2: Annak ellenére, hogy nagyon jó szerepelt az Európa Ligában tovább.
1: És tekintettel arra azért, ezt se hallgassuk el, hogy relatíve, vagy inkább nagyon bizonytalan a helyzet, hogy mi lesz itt akár a labdarúgó NB1 körül, hogy alakul majd adott esetben a közvetítési jogok kérdése, lesz lesz-e főszponzora, vagy melyik lesz az, ugye milyen összeggel száll be, azért ez nagyban meghatározza majd azt is, hogy a csapatok nagyjából milyen költségvetésből dolgozhatnak. A költségvetés behatárolja azt, hogy nagyjából milyen játékosokat tudnak vásárolni, milyen edzőt tudnak megfizetni, úgyhogy már most megindult a násztánc, szabad így mondanom, ugye az edzői kispadok házatáján, ugye emlegetik már, hogy Robbie Keane, ugye nyilvánvalóan a Ferencváros szakvezetője, és őt szintén ugyanígy a Ferencváros éléről is ismerhetjük, Szerhi Rebrov is jelölt lehet a Slovan Bratislava kispadjára, ami hát, ha innen nézzük, akkor úgy tűnik, hogy az az egység, amit Robbie Keane azért nagyjából szerintem egészében összerakott itt a Ferencváros kapcsán, és rengeteget mondtuk, hogy itt azért a karakternek is timmelnie kell, hogy ki az az edző, aki passzol, és pont Robbie Keane-nél mondtuk azt, hogy passzol, független attól, hogy nem lett bajnok a Ferencváros, megnyerte a kupát, és azért a nemzetközi porondon ugye az Európa Ligában a legjobb 16 közé jutott, ami szerintem mindenképpen fölül teljesítés és feltétlenül erőellépés, tehát nem lehet ezt egy rosszul sikerült szezonnak nyilvánítani, de nagy valószínűséggel lehet, hogy elköszön Robbie Keane, tehát ugye ott is lesz egy óriási kérdője, arról nem is beszélve, hogy néz majd ki a Ferencváros játékos állománya.
2: Viszont én meglepődnék, tehát hogyha Robbie Keane ott hagyná a Ferencvárost, annak valami nagyon-nagyon nyomós oka kell, hogy legyen. Annak meg aztán pláne nem látom értelmét, hogy mondjuk a Slovan Bratislavába igazolna. Mm-hmm. Tehát azt én nem tartanám előrelépésnek.
1: Nem, most
2: oda kerül egy Tottenhamhez Premier League-be, biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten az álmai közé tartozik.
1: De hát
2: nem biztos, hogy most kell oda mennie.
1: De
2: szerintem.
1: Hát itt a Celticet emlegetik, és talán nem véletlenül, ami reális lehet nyilvánvalóan az ő múltjából, meg a kötődéséből.
2: Slovan Bratislavát nem nagyon tudnám elképzelni. Ferencvárosban

0: már tudjuk, hogy a Kisvárda új szakvezetője, ugye, vagy visszatérő szakvezetője,
1: Révész Attila volt, ugye, részben
0: szakmailag is ugye váltja őt, hiszen Révész Attila megmondta, hogy ő már csak sportigazgató szeretne lenni, bár azért ezt vele kapcsolatban szerintem tegyük zárójelbe, hogy őt ismerjük. Szóval, hogy mondd meg nekem, hogy a Debrecen házatáján ez vajon miért? De miért?
1: Igen, hát egy fél mondat a Kisvárdával kapcsolatban. Azért Révész Attila az a fajta sportigazgató, aki tényleg nem csak levegőbe beszél, hanem ki is próbálta magát a kispadon, visszajutatta a csapatot, nagyon határozott és jó elképzelései vannak, tehát ő egy igazi olyan sokoldalú szakember, akitől azért el lehet fogadni a tanácsokat. Subka Attila pedig egy rutinos tréner, aki az utánpótlásban dolgozott ott, tehát helyi megoldás történt. Talán ezzel van a legnagyobb, vagy a legkisebb, úgymond kavicsfelverődés.
0: De van egyébként.
1: Igen, tehát házon belül megoldották. A Debrecen az egy nagyon-nagyon érdekes történet. Nem látok bele a háttérbe, a tárgyalásoknál nyilván nem voltam ott. A hivatalos kommuniké az, hogy nem tudtak megegyezni az edzővel a szerződés hosszabbítással kapcsolatban, ami hát lehet adott esetben reális is. Én nem tudom, vagy nem gondolnám, hogy egy edző, aki egy működő csapatnál jól érzi magát, az olyan irreális összegeket kért volna. Ez mindig egy lehetőség ilyenkor a klub számára, hogyha valami változást akar, akkor a tárgyalásokat úgy alakítja, hogy a vezetőedzőt gyakorlatilag ellehetetlenítse, és ezáltal nem tud szerződést hosszabbítani. Lehet, hogy ez történt, az is lehet, hogy valójában az edzőkért irreálisan magas összeget és túlságosan vastagon fogott a tolla. Nem tudom, igazából a háttérben nem látok bele. Minden esetre ez nem szerencsés. Tehát amikor működik egy csapat, elfogadják a játékosok, jól működik a rendszer,
0: sikeres az edző. Végre lehetett látni, hogy van egy harmónia.
1: Volt stílusa a csapatnak, ugye Bárány Donát sérüléséig ütőképes volt az együttes, előrefelé is stabilitás volt hátul, fiatal játékosok bemutatkoztak. Szóval úgy gondolom, hogy a tavalyi épp hogy bennmaradt Debrecenhez képest, ez a dobogót ostromoló és végül negyedik helyezett Debrecen, szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly szakmai munka volt. Én személy szerint szeretem azokat a külföldi edzőket, akik szint hoznak a magyar bajnokságba, színvonalat emelnek. Sajnálom, hogy távozik, de mondom.
0: Igen, tehát ha már egy magyar klub külföldi edzővel dolgozik, akkor ezek azok a hívószavak, amiket érdemes ugye keresni, hogy szint hozzon, hogy valóban motivációt, inspirációt, és legyen egyfajta harmónia nyilván a klubjátékosai és a vezetőedző, a szakvezető között. Hát ez most úgy tűnik, hogy ennek majdnem mondtam egy kifejezést, hogy a reszeltek. Na minden esetre a lényeg, hogy nem ebben a összeállításban folytatja a munkát majd a Debrecen. Ettől függetlenül sok sikert kívánunk nekik, mert jó vidéki klubokra nagyon nagy szükség van, és azt gondolom, hogy ettől is volt talán az első osztály most a Fizdika vége egy olyan típusú finálé, amit régóta vártunk. Mert minden bajnoki pozícióért már a dobogó minden fokáért harc folyt. Az elsőért is, a másodikért is, mert nyilvánvalóan ott valaki lemaradt, és persze a bronzéremény is. Szerintem ennél többet nyilván egy bajnoki meneteléstől a semleges szurkoló nem nagyon várhat, nem?
1: Abszolút így van, tehát gyakorlatilag a dobogó minden fok az utolsó fordulóba dőlt el, a nemzetközi kupa indulás is az utolsó pillanatig levegőbe lógott, a kiesés az egy-két forduló végelőtt eldőlt ugyan, de még ugye hallani lehetett Bodog Tamásnak a nyilatkozatát, hogy mennyire fáj neki a Kazincbarcak elleni hazai vereség, hiszen akár a hetedik helyre is előre léphetett volna a csapat, szóval volt azért presztízse, volt rangja, akár az utolsó pozícióknak is, arra nem is beszélve, hogy említetted, az utolsó pillanatig izgalmas volt a bajnokság.
0: Na, szóval minden esetre ezt nem értjük, ugye nem látunk bele nyilván a kártyákba, hogy például a Debrecennél miért történik szakvezetőcsere, na de hát amit én tényleg nem értek, és kérlek Feri, most dobd be mindent, jó, az összes tanári képességedet, vedd elő magadból a pedagógust, magyarázó képességedet, mert hogy nyilván a törekvés nem rossz, csak nem egészen értem, látom át, hogy is lesz ez a 2028-as Európa-bajnokság után, ugye, tehát az most azért még nem most lesz, új rendszert vezet majd az Európai Labdarúgó Szövetség, tehát az UEFA, így megváltozik a Nemzetek Ligája, valamint az EB és a VB selejtezők lebonyolítása is. Nem kezdem el ezt a hosszú leírást a kedves hallgatóinkkal megosztani, hogy mi lesz és hogy lesz, mert én egy párszor neki futottam, és bevallom teljesen őszintén, nem értem be észre, de a dolog lényege nyilvánvalóan, hogy az európai kontinest érintően fog megváltozni nyilván az EB és a VB selejtezők lebonyolítása. Sajnos úgy ebből az én azért azt kiolvasom, hogy ettől nem lesz valószínűleg

0: kvótája a kontinensnek, ami adott esetben mondjuk a VB kisre való kijutás jelenteni, mert ha így lenne, akkor volna értelme, de ez nem ezen múlik, az nyilván a FIFA hatásköre. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy szerinted ez mennyiben lesz izgalmasabb, ugye itt egy svájci rendszert emlegetnek, azt is érdemes lenne tisztázni, hogy mi, és hogy vajon mi lehet ebből az a fajta kinővő pozitívum, amiért ezt az egész nagyszabású változást érdemes megcsinálni. Ugye itt leginkább azt pedzegetik, hogy nem nagyon lesznek tét nélküli mérkőzések. Hát ugye itt engem is Marco Rossi óta tudjuk, hogy legalábbis a válogatottnak sosincs ilyen, mert valamilyen célt mindig szolgál egy válogatott találkozó, ha más nem a felkészülésnek egy fontos fázisa, tehát nincs olyan, hogy barátságos meccs. Tét nélküli lehet, hogy van, de mit jelent ez egész pontosan? Te ezt hogy értékeled?
1: Igen, hát először is azért azt az UEFA törekvést azt szerintem sikerült végrehajtani, hogy gyakorlatilag a VB-selejtezők és EB-selejtezők közötti időszakban, amikor úgynevezett tét nélküli, hát ha nem is barátságos, de tét nélküli mérkőzések vannak, azért azokról, azokkal kapcsolatban nagyon negatív a tapasztalatunk. Általában a játékosok ilyen nagyon-nagyon békés döntetleneket játszottak, jaj, ne sérüljünk meg, nem volt ritmus a találkozóknak, igazi klasszikus tét nélküli meccsek ebben az elképesztő őrült tempóban, ami az egyéb mérkőzéseket tekinti, ez tényleg nem illett oda a képbe. Ezáltal ezt azért megvalósították a Nemzetek Ligája bevezetésével, tehát gyakorlatilag a köztes időszakokban is a Nemzetek Ligája által folyamatos tétmérkőzések vannak.
0: Volt izgalom, és volt egy jó sorozat.
1: Volt komoly nézőszámok voltak tétmérkőzések, egyértelmű színvonal emelkedés hozott, tehát ez abszolút beírhatunk egy ötöst.
0: És mi magyar szempontból is szerettük a Nemzetek Ligáját, mivel ott voltak sikereink.
1: Na most azt nem egészen értem, hogy akár az EBVB selejtezők rendszerébe miért kellett belenyúlni, és magában a Nemzetek Ligájába is miért kellett belenyúlni, mert igazából én úgy gondolom, hogy hosszú távon, vagy legalább középtávon derüljön ki egy rendszerről, hogy mennyire sikeres, vagy mennyire éri el a céljait. Most megint egy új rendszert hozunk létre, ami hát igazából logikus, csak tényleg most már lassan a matematikusokat ütessék már ki egy kicsit a kertbe, és beszélgessenek egymással, de ne ők hol hozzák létre ezeket a dolgokat, mert tényleg nem egyszerű nyomon követni. Nyilván lesz ugyanúgy ABC csoport a Nemzetek Ligájában, 18 csapat mind az A-ban, mind a B-ben, mind a C-ben, és ez a 18 csapat mindhárom csoportban külön lesz osztva még 6 csapatos, 3-6 csapatos csoportra, és ezek között lesz igazából a mérkőzések, tehát gyakorlatilag az itt lévő mérkőzések alatt, tehát 6 mérkőzés által kialakul egy végső sorrend, ahol az első
0: aktuális kettő, betűjelű csoportban alakul
1: ki. Van az első kettő helyezett, ugye egy csapattal kétszer játszanak, oda-vissza alapon, a többivel csak egyszer. Itt megint azért bejön egy olyan szerencsefaktor, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy kivel játszol hazai pályán, kivel idegenbe, tehát akármennyire is az idegenbe lőtt gólt eltörölték, zárójelbe hozzáteszem, a Covid időszak alatt törölték el, most már ugyanúgy lehetne aktualitása,
0: mert de amúgy, nagyon mert, nem bocsás, mindegy. Mert amúgy egyébként labdarúgás szakmai szemmel az idegenbe lőtt gólnak tényleg nagyobb az értéke? Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a helyi nyomás, meg egy csomó minden egyéb szempontból az a csapat, amelyik képes idegenben gólt rúgni, az masszívabb, felkészültebb?
1: Én továbbra is állítom, hogy igenis létezik hazai pálya előnye, és a jelenlegi labdarúgásunkban semmivel sem kisebb jelentőségű szerintem a hazai pálya, vagy egy idegenbeli mérkőzés, mint mondjuk az volt a 90-es években. Tehát én úgy gondolom, hogy mind nézőszámban, mind nyilván játékvezetőre helyezett nyomás az valamilyen szinten csökkent a VAR bevezetésével, de azért mindig ott van, hogy utaznod kell, hogy egy más légkör, hogy a hazai közönség. Szóval igenis ez szerintem még létezik, és ez nagyon-nagyon nem mindegy, ha ezen mondjuk egy VB vagy EB-re való kijutás múlik. Na tovább folytatva, ezek után az első csoport, tehát a három csoportnak az első két helyezettje, plusz a két legjobb harmadik, egy ilyen 8-as negyed döntőbe kerül, ott először kiesési szakasz, utána 4-es döntő alakul ki. Utána ugye joggal fel lehet tenni a kérdést, hogy Nemzetek Ligája A csoport, B csoport, C csoport, hát a feljutás, kiesés az ugyanúgy történik, hogy eddig, tehát a hatodikok kiesnek, az első helyezettek bejutnak, illetve hát tovább jutnak, feljebb jutnak egy csoporttal, és a második, harmadik helyezettek pedig a negyedik, ötödikekkel osztályozót játszanak.
0: Csodálatos. Szóval, azt hiszem, hogy egy picit fonalat vesztettünk egy ponton már, pedig nagyon-nagyon igyekeztél, nem is rossz, de most Mi is ennek a jelentősége azon túlmenően, amelyet egyébként Alexander Čeferin UEFA elnök emlegetett, ugye szerintük, vagy legalábbis az átalakító hogy mondjam, gondolat mögött az volt, ugye, hogy ezzel javítsák a csapatok közötti versenyegyensúlyt, csökkentsék ugye tét nélküli mérkőzések számát, izgalmasabb legyen a lebonyolítás a szurkolóknak, és hát a tisztességes továbbjutási esélyeket is biztosítsák anélkül, hogy nőnének a mérkőzés számok, mondjuk ez speciál fontos, mert ugye azt mondtuk, hogy már több fizikai terhelést nem kellene a játékosokra tenni, nem majd, mert ez az UEFA megteszi, tehát ne aggódjunk. Amit a FIFA megteszi, tehát amit az UEFA nem, azt a FIFA majd rájuk erőltet mindenféle egyéb válogatott mérkőzésekkel.
1: Annyiból nehéz mindennel egyetérteni, mert azért itt azért kíváncsi leszek, hogy milyen kiemelések lesznek, mert ugye a Nemzetek Ligája szereplés még jobban felértékelődik, hiszen utána hatása lesz a VB vagy EB selejtezőkre, ahol szintén az első 36 csapat 12 csapatos három csoportra lesz osztva, szóval ott tovább bonyolódik a helyzet.
0: Ott megint jön a matek
1: majd. Nemzetek Ligája selejtezők alapján.
0: Na jó. Állítólag mindazon érvek túlmenően, amit az imént említettem, van még egy fontos, mert hogy legalábbis az UEFA számításai szerint azért az európai férfi futball válogatottak értéke nőni fog, és így a versenyrendszer is értékesebbé válik. Ez már sportgazdasági kérdés, ehhez már én nem nagyon értek. Viszont a következő fél órában hívunk egy olyan úriember, Dénes Ferenc sport közgazdászt, aki ezt nagyon érti. Hát megkérdezzük, hát ha ő tudja, hogy mi lesz ebben a jó. Nem sokára folytatjuk.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
4: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője. Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tiltását. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
5: Subka Attila lesz a Kisvárda élvonalbeli labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. A címvédő Ferencváros 15-8-ra nyert a BVSC ellen a női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén. Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc második találkozóját vasárnap rendezik a Laki Károly uszodában. A férfi vízilabda OB1 harmadik helyért zajló párharcának első meccsén a BVSC 16-11-re legyőzte a vendégszolnokot, folytatás jövő szerdán. A csapat egyik legjobbja Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest, ez idő alatt a csapat bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvijic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló, a montenegrói Buduc Nosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Kaló Zoltán közgazdász professzor lesz az egészségbiztosító vezetője. A jelenlegi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a jövőben ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven fog működni, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hozzátette, az intézmény nem egyszerű kifizető hely lesz, hanem egy értékalapú biztosító. Nagy többséggel elfogadta az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága az óraátállítás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet egész évben a nyári időszámítást tartaná érvényben az Egyesült Államokban. A kezdeményezés támogatói és Donald Trump elnök szerint a hosszabb esti világosság élénkíteni a gazdaságot, emellett véget vetne az átállással járó plusz költségeknek. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomlyó Express a csíksomlyói búcsúba, amint egy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A két vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a négy napos ünnepség sorozatra. 6 év után újraindult az American Airlines a közvetlen napi repülőjárat a Philadelphia és Budapest között. Az első gépet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták a Pennsylvania állambeli nagyvárosban. A kevesebb mint 9 órás menetidejű vonalon közlekedő első Boeing gép csak nem teljes telítettséggel indult el. A szakemberek szerint a járat indítása a turisztikai és gazdasági kapcsolatok erősítése mellett ösztönzőleg hathat más amerikai légitársaságokra is. Így a jövőben újabb közvetlen összeköttetések jöhetnek létre az Egyesült Államok és Magyarország között.
1: Közlekedés.
5: Erősödik a reggeli forgalomon Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
1: Időjárás.
5: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Sokfelé megélénkül a szél, délután 23-28, késő este 13 és 20 fok várható. Hasonlóan napos, koranyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 7 óra, 40 perc van, még mindig május 22-e. Ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Egész reggel itt vagyunk Bene Ferivel.
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek.
1: Neked is, Feri, jó reggelt. Hát továbbra is úgy látom, hogy ez a kis túróval töltött, csokiba vont cukiság az, ami a leginkább hiányozna az embereknek. Ugye ezt kérdeztük, hogy mi az az íz, amit nem tudnátok hosszú távon nélkülözni, viszont Peti egy olyan érdekes dolgot mondott, hát én nem tudom, hogy állítólag ennek a túró rudinak orosz eredete van. Hát fogalmam sincs. Mindenesetre az én gyerekkoromban is volt más, akkor ezt inkább szovjetnek hívtuk volna. Nem tudom, hát lehet, hogy a hidegség, lehet, hogy annyi volt a titok, hogy véletlenül megdermedt a túró, és valaki belejtett egy olvasztott csokiba, és készen volt. Na mindegy, ezt most már fogjuk nagy valószínűséggel megfejteni, de amit szeretnénk megfejteni méghozzá egy abszolút rátermett szakember segítségével, az az, hogy vajon ez az átalakítandó Nemzetek Ligája, valamint Európa bajnok is VB-selejtezős lebonyolítás, amely a 2028-as EB után lenne majd aktuális, és amelyről ugye sokan azt tartják, legalábbis az UEFA házatáján ugye Čeferin UEFA elnök feltétlenül, hogy ez mindenkinek nagyon jó lesz, és ez majd a csapatoknak az értékét is növelés gazdaságilag. Még följebb emeli az európai futballt. Hát kérdezzük meg egy olyan szakembert, aki valóban ért ehhez, hogy ő mit gondol erről a kezdeményezésről. Itt van velünk a vonalban Dénes Ferenc, sportközgazdás. Szervusz, drága Feri, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok!
2: Jó reggelt!
1: Itt próbáltuk fejtegetni, hogy ez a nem kis, hogy mondjam, matematikai rálátást igénylő új rendszer vajon hogy is fog kinézni, és mennyiben lesz jobb. És ugye azt ígéri az UEFA, illetve nyilván személyesen Alexander Čeferin UEFA elnök is, hogy összességében ezek a változások mindenképpen jobbak lesznek. Ugye egyrészt nem növelik majd a mérkőzés számot, ami szerintem egy elég sarkalatos kérdés, hiszen azt már látjuk, hogy ezeknél a tömött versenynap éveknél hát bizony jóval több mérkőzést, akár csak néhányan több mérkőzést sem biztos, hogy elbírnak a válogatottak, meg a játékosok, hiszen óriási ugye a fizikai nyomás, ami, meg nyilván a, hogy mondjam, a pszichés is, ami rájuk nehezedik, viszont ezzel egyidejűleg azt mondja, hogy amiatt, hogy nem lesznek igazán tét nélküli mérkőzések, óriási vagy nagyobb lesz az izgalom, nagyobb lesz a várakozás, több lesz a néző, és gazdaságilag fejlődik az európai futball. Na hát szerinted van-e ilyen látványos összefüggés a tervek és a remélt eredmény között?
3: A politikusok mondatait óvatosan kell kezelni, a sportpolitikusok itt is szívesen mondanak nagyokat. De ahogy Rodolfo mondta annak idején, hát nyilván a Z-generáció nem tudja, kiről beszélni, talán még egy-két, igen. Igen, a kezemet nézik, hogy vigyázz a csalók.
1: Igen, ez, mi még erre emlékszünk, szerintem még igen. Feri is talán,
2: van,
1: ugye? Oké, jó, na akkor nem csak én.
3: Szóval, hogy kinek lesz jó, az UEFA-nak, az biztos.
1: Aha.
3: Amiről az egész szól, és ez egy nagyon izgalmas sztori, és ha megengeditek, én a futball világbajnokságból indulnék ki. Uh-huh. Szóval a futball világban miért Amerikában mi történik most, tehát a diákjaimmal is beszélek, és érdekes, hogy az E-generáció is egy kicsit ilyen idegenkedveli nézi, hogy hát ez ebből ilyen szóműszor, de Super Bowl jellegű látványossággal, meg tényleg egy átmegy az egész egy szórakoztató iparba. Ami egyébként évek óta mondunk, hogy ez fog történni, és most tényleg ez történik, és a FIFA nagyon úgy okosan Amerikából fogja visszaimportálni Európába ezt az amerikai, de nézzétek meg, milyen jól működött Amerikában, uh-huh. Ezt így kell átalakítani a európai labdát.
1: Mint ami a Forma 1-el is történt tulajdonképpen, hogy egy ilyen kifejezetten látványpékséggé, ilyen sóvá alakítása lesz, független attól persze, hogy le kell tenni a teljesítményt, ugye nyilván a pilótáknak, illetve a játékosoknak az asztalra, de a csomagolás, tehát az lesz egy amerikai standard?
3: Szerintem igen, és azért ne felejtsük el, hogy a Forma 1-et milliárdok nézik, tehát nekünk legyen mondva, hogy a Paks Kisvárda jövőre milliárdok nézik. Szóval, hogy bármilyen csomagolást elfogadunk, azt egy milliárd ember fogja nézni.
1: Igen. Még erre egy picit azért várjunk. Várjunk egy kicsit.
3: A viccet félretében, de ugyanezt történik a lebonyolításban is, hiszen ahogy hangsúlyozás az óta, ez egy ligarendszerű lebonyolítás, már pedig azt jól tudjuk a sportközgazdaságtanból, hogy a liga rendszer az, ami a profitot maximalizálja, és itt kapcsolok vissza, hogy kinek lesz jó a történet. És szemmel láthatólag az egész futball abba az irányba ki akar elmenni, hogy ezt azt a sportközgazdasági alap értékeket és az alap összefüggéseket érvényesítse az európai típusú labdarúgásban. Nem akarom megsérteni a hallgatókat, a soccer kifejezése, de már kicsit barátkozni kell, ha Amerikában van a VB. Szóval az történik, hogy a profitot próbálja maximalizálni, az UEFA is tegyük gyorsan rögtön hozzá, hogy nem maga számára, annak egy valamekkora részét leveszi az UEFA, hiszen valamilyen módon működteti az apparátust, ezek nyilvánosak, tehát nem vádolok én senkit. És a pénzek nagy részét visszaosztja a labdarúgásban. És itt jön az igazi probléma, hogy az UEFA és a FIFA ugye egy saját elosztási rendszert alkalmaz, és nem csak azoknak adja a pénzt, akik ezt a pénzt megtermelik, például a világ futballvilágbajnokságból nekünk magyaroknak is rengeteg pénzt fog leesni, pedig ott sem leszünk a világbajnokságban. Összefoglalom, azt gondolom, hogy egy amerikanizációról van szó, egy újabb lépés.
2: Igen, de hogyha itt most figyelembe veszük azt, hogy teljes joggal az EB-VB-s elétezők köztes időszakát, az úgynevezett barátságos mérkőzések időszakát, azt megszüntette az UEFA. Bevezette a Nemzetek Ligáját, amely sikerrel működött, bevételt is hozott, teltházas eseményeket vonzott magával, illetve kivezette a tét nélküli mérkőzések fogalmát a labdarúgásból. Tehát alapjából egy sikeresen mozgatott rendszert láthattunk. Miért kell néhány év elteltével ezt is megreformálni? Kizárólag a pénz a mozgató rugója, vagy volt ennek valami szakmai alapja? Mert én megmondom szintén, nem látom, tehát a labdarúgás soha nem látott magasságokba emelkedik, teltházas mérkőzésekkel, óriási bevételekkel. Én nézek vissza 80-as, 90-es évek mérkőzéseit, hát világbajnoki mérkőzések zajlottak le félházakkal, még BL elődöntőt, vagy BEK döntőt is láttam, úgyhogy nincs teltház. Ma ilyen elképzelhetetlen, már egy Nemzetek Ligája találkozón sem.
3: Igen, csak a történelemnek soha nincs vége. Pont azért jó ennyi alapdarúgás, és van annyira izgalmas most, mert vannak versenytársak. A futball saját magának is teremt versenyrendszereket és versenytársakat rejtve, miközben mi azt gondoljuk, hogy ez egy egységes vonalit dologról van szó, hogy a futball az futball, de közben jól látható módon van válogatott futballrendszer, klub futballrendszer, van nemzetközi futballrendszer, lásd BLL, most konferenciák háromszintű, vannak a nemzeti bajnokságok rendszere, és előbb-utóbb el fognak esni a regionális bajnoki rendszerek, mert tarthatatlan az, hogy ilyen kis országok tartsanak el 12 vagy akár csak 32 darab hivatásos labdarúgó klubot, nem fognak tudni, és látszik is, hogy nem tudunk eltartani ennyi klubot. Szóval nagyon sok versenyrendszer van, és akkor hozzáteszem a másik kedvenc sportágamat, ami szintén futball, csak az tojáslabdában játszák. Azért az amerikai futballliga, az NFL ebben az évben már mind az öt kontinensen, szerintem két év múlva már az Antarktiszon is fog mérkőzést játszani a jegesmedvéknek, hogy egy globális terjeszkedés van mindenütt. És akkor jön a kosárlabda is ugyanezt akarja. Tehát értjük mi azt, hogy a világ közepe a futball, mármint a soccer, de hogy azért az élet nem áll meg. Folyamatosan újulnak meg a sportágak, kihívások vannak, és fenn kell tartani azt a típusú érdeklődést. Szerintem ebben a sorban illeszkedik ez a dolog, és a futball tényleg az európai típusú labdarúgás az egyetlen az a sportág, azért mégiscsak, amely globális sportág, amelyben Nigériától tényleg Patagónián át egészen Vladivostokig ismert az amerikai futball, nem ennyire ismert, nem ennyire játszott sporták. De még egyszer a történelem, sokan gondolják most azt, hogy a történelem itt és most vége van, mert tudom, hogy vége van, nincs vége. Újra, mindig újabb kihívások jelentkeznek, technológiai kihívások jelentkeznek. Hát például, ha már ez mondom, akkor ugye azzal is kell számolni, hogy jönnek azok az elektronikus, digitális szórakozási formák, amivel szintén meg kell küzdeni a labdarúgásnak, még pedig azzal a stratégiával, hogy a helyszínen legyenek jelen.
1: Igen.
3: A nézők. Egyiptomban valaha azt hitték a piramisok árnyékában, hogy itt a vége Egyiptomnál nem lehet nagyobb, aztán a rómaiak is azt hitték, hogy nem lehet nagyobb, aztán mindenki azt hitte, Mindig van valaki, aki jön és újat akar.
1: Viszont hadd vessek föl egy picit talán old school szempontot, de nem lehet azért figyelmen kívül hagyni. Ugye ez a mostani labdarúgó világbajnokság is a maga nemében azt mutatja már, ha megnézed a jegyárakat, hogy értem én, hogy szórakoztatás, értem én, hogy halftime show, és értem én azt is, hogy azokat is ki kell termelni valahogy, meg közben azért kell több vízszünetet berakni, hogy el lehessen adni majd a tévés ugye hirdetési időablakot, és a többi, és a többi. De hogyha megnézed azt, hogy és ez most már akár a Bajnokok Ligája döntőinek jegyárára is igaz, hogy az a fajta, hogy úgy mondjam, vegytiszta labdarúgó szurkoló, amely klubkötődéssel, tényleg akár egy munkásnegyedből a család hagyományait vive tovább, hogy már a nagypapánk is ennek a klubnak szurkolt, az apuka is, az unoka is, és mennénk tovább, de nem tudjuk kifizetni, hogy három országba kellene utazni, repülőjegyet venni mondjuk Mexikótól az USA-ig, az USA-tól Kanadáig, és a még a szállás, és még az elképesztő áru repülőjegy, plusz meg nyilvánvalóan a belépő önmagában, tehát hogy ez a nagy elüzleti esedés, és mindaz, ami abba az irányba hat, amit mutatsz, és látunk, és érzékelünk, nem fogja kiölni annak a vegytiszta futballszurkolónak a jelenlétét a stadionokból, akiért ez az egész dolog van.
3: A futball azokért van, a hivatásos látvány futball azokért van, akik a jegyárakat meg tudják fizetni.
1: Uh-huh. Most én már akkor, jó. Oké.
3: Okay. Nem, mindig is ezért volt. Uh-huh. Csak ugye, nem mindig ebben visszavonom, bocsánat, tehát mondjuk így a 90-es évektől, amikor tényleg a profitorientált lett az európai hivatásos labdarúgás, addig csak ilyen mindegy, tehát uh-huh. maradjunk a 90-es évektől. Okay. És amíg van ember, aki kifizeti ezeket a jegyárakat, vagy ennél magasabb jegyárakat, akkor ezek lesznek. Ez egy összetett történet persze, mert ugye kell a hangulat is, és ugye egy teljes bevétel maximalizálásban vagy érdekelt, vagy profit maximalizálásban vagy érdekelt. Ha hangulat nincs, akkor majd csinálnak. Az amerikai sportban is ezt csinálnak.
1: Igen, ezt akarom mondani. Igen, tehát tulajdonképpen azért az a fajta szurkolói hangulat. Én Katárban is találkoztam olyan argentin futballszurkolókkal, és beszélgettem is velük, akik úgy érkeztek Katárba, nem vicces, hogy tényleg eladósították az életüket, volt, aki mindenét eladott, hogy ki tudja fizetni az ott tartózkodást, és persze nyilván miután az argentin válogatott nyert, azt mondta a végén, hogy megérte. Tehát én ezt értem, de hogy tényleg az a nagy kérdés, hogy ez a fajta eredendő szurkolás, ha ez elvész, akkor lesz mesterséges hangulatkeltés?
3: Igen, biztos, hogy lesz, akár digitálisan is alákeverve. Mondom, elnézést, hogy mindig ebben jövök elő, de ugye Manchesterben 40 font körül volt az átlagjegyár, egy hirtelen ötlettel, most ezt idézőjelben 66 fontra emelték a tulajdonosok, ugyanúgy tele van a stadion. Uh-huh. És a stadion és a tulajdonosok fogják a fejüket, hogy miért nem előbb emelték, mert elvesztették azt a pénzt a dolgot. És miközben persze minden, tehát a Salfordiak, meg a Traffordiak, Manchesterről beszélünk, persze ordítanak, hogy ez nekik drága. Úgyhogy, hogy a Pakisztánból jön a néző, meg Budapestről jön a néző, neki érzi jól, amit mondok, ahogy az előbb mondtad, tehát a szállás, stb. Uh-huh. kiegészítő költségekhez képest az, hogy már 40 fontot fizetek, vagy 66 fontot fizetek, nekem az már mindegy. Uh-huh. És innentől kezdve erről van szó. Azt mondod, hogy és ugye azért van ez, mert régen a lokális piachoz mérted a fizetőképes keresletet, hogy Paks környékén mennyi pénzt tudnak fizetni. A világbajnokság már egy globális termék, uh-huh. és innentől kezdve már az olasz szurkoló, az argentin szurkoló, a dél-afrikai szurkolónak a jövedelmi helyzete is bent van, és nem kell neked 1 milliárd embert találnod ahhoz, hogy megtöltöd a stadionot, pontosan minden meccsre elég, mondjuk 60 ezer embert találnod, hogy bemenjen a stadionba, ahhoz optimalizálod az árakat. És ez mondjuk ennyi túlzás, a 8 milliárd embert, ez kell ezt mérned, hát nyilván ennek is sokkal kevesebb, aki ezt meg tudja fizetni, de még egyszer mondom, már nem Kansas City és környéke a felvevő piac is ahhoz méred a jövedelmeket, hanem még egyszer mondom, az olasz arisztokratához, aki azt mondja, hogy legyünk egy ilyen buliba benne, pénz nem számít, egy meccset megnézünk Kansasbe, aztán ha találsz mondjuk néhány százezer ilyen balondot, akkor
1: már megvagy.
3: Már megvagy, pénzednél vagy. Aha.
2: Azért a világ futballjának a központja így is Európa, és ugye hát Dél-Amerikából, Ázsiából, Afrikából a top csapatokhoz Európába jönnek a legnagyobb sztárok. Ennek ellenére a 48 csapatból mindössze 16 kvótát kap Európa, ami ez az egyharmados arány. Ennek gazdasági okai vannak, vagy egészen máshol keresendő a válasz?
3: Hát ez a futballstratégia kérdése, ez a FIFA stratégiai kérdése. Ez az európai központoság az jó, csak érted, azt mondod, hogy az lenne igazán is, mert hogyan tudod növelni tovább ezt a bevételt, már a globális bevételt, úgyhogy ha versenytársakat teremtesz, hogyha Európa ennyire egyeduralkodó, akkor igen, ide összpontosodik minden pénz, elszívod a helyi erőket, és akkor mi lesz a többiekkel. És akkor azt mondom, én is ezt csinálnám, hogy ha versenyt akarok teremteni, akkor felépítenék földrajzilag is versenytársakat. Nekem Észak-Amerika lesz igazán izgalmas, szerintem Észak-Amerika tud versenytárs lenni, gazdasági erejénél fogva, szervezettségénél fogva, látványelemeinél fogva. Szerintem az amerikai futball előbb-utóbb kihívója tud lenni az európai labdarúgásnak. Aztán nézzük, aztán majd meglátjuk, hogy hova fut ki az arab projekt, hát ha szétbombázzák őket, akkor sehova.
2: Igen, de mégis, de Afrika kapja a második legtöbb kvótát 9-el. Tehát ez megint ellentmond, sőt, a pótselejtezők által már 10 is lehet. Tehát annak mi a gazdasági oldala, hogy mondjuk 10 afrikai válogatott lehet kinn a VB-n, és csak 16 európai. Tehát én itt nyilván csak szakmai oldalról tudom megközelíteni, de gazdaságilag se tűnik logikusnak.
3: Hát az a világ leggyorsabban növekvő népessége Afrikában van. Uh-huh. És ha azt mondod, hogy nem mostanra fókuszálsz, hanem 20 év múlva, és ugyanúgy az új generációkat és a futballra szoktatod rá, akkor a legnagyobb népességű földrészből, tehát Ázsia, Afrika mellett érthető oda
2: tehát tudsz. Tehát a potenciál miatt.
3: Igen, potenciális. Még egyszer mondom, megint nem arról van szó, hogy 2 milliárd embernek kell eladni a jegyet. Minden meccse pont annyi jegyet kell eladni, amennyi a stadionba belefér, az viszont a maximálisan kihozható pénzt fizesse meg, ne 12 dollárt, hanem 120 ezer dollárt.
1: Hát ez nagyon érdekes, és hát persze nyilvánvalóan ez még egy picit arrébb van, mert ugye arról volt szó, hogy majd ugye a következő Európa-bajnokság után fogja az UEFA tervezni ezt a változást bevezetni. Azért az is egy érdekes kérdés, és most erre már nincs időnk, hogy ezt kifejtsük, de hogy itt egy kicsit az ember úgy érzi, hogy a FIFA és az UEFA közötti rivalizálásban hol marad a játékos érdeke. Ugye már tavaly, amikor ugye a klubvilágbajnokság kapcsán beszéltünk arról, hogy az amúgy is tömött versenynaptárba bejött még egy ilyen esemény is, hogy vajon ugye az ott játszó csapatok játékosain mennyire látszott ez meg, vagy mikor találtak magukra, az megint egy nyitott kérdés, tehát az egésznek szerintem valahol azért lehet, hogy egy idő után az is gátat fog szabni, hogy mennyit bírnak el a játékosok, bár lehet, ahogy mondani szokás, ez is olyan lesz, mint a cápa foga, az egyik nem bírja, kitörjük, azt jön a következő. Csak akkor megint felteszem a kérdést, miért várjuk a 40 éves szupersztárokat mégis a világbajnokságra, hogy valaki csinálja hangulatot, hogyha nem abban hiszünk, hogy igenis a nagy egyéniségekre szükség van. Nagyon szépen köszönjük Dénes Ferencnek, hogy egy picit azért a gazdasági tükröződését ennek a tervnek megmutattad számunkra. Feri, köszönjük szépen, és szerintem még ennek a tervnek a részleteiről, meg az alakulásáról egészen biztos, hogy veled sokat fogunk majd beszélgetni, úgyhogy nagyon köszönjük, és hát természetesen kedves hallgatók, folytatjuk a témáinkat, hiszen nagyon-nagyon sok minden lesz még itt, 10 óráig jön majd, ahogy ezt várhatjátok, Bánki Dodó, természetesen érkezik majd Kemény Dénes, és még mindig kíváncsiak vagyunk arra, hogy melyik az a magyar íz, vagy az a finomság, amit nem tudnátok nélkülözni, hogyha hosszú távon kellene. 0630 55 55 605.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjáránál.
4: Úgy táncolt, mint én.
5: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel, a stúdióban Csisztó Zsuzsa és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet, benne Deák Zsigmond gondolataival.
7: Holnap Borbélyhoz mész. Deák Zsigmond jegyzete. Timár Péter immár ikonikussá nem esetett filmje, az 1997-ben bemutatott Csini Baba egyik sokat emlegetett, idézgetett mondata, az Ávósból lett tömbházmesterhez, a Gálvölgyi János játszotta Simon Bához köthető. Jenő, hosszú hajad, holnap Borbélyhoz mész, szólt a fiához. Az egy dolog, hogy nekünk is volt itt a Nemzeti Sportnál egy Simon, vagy inkább Simi bácsink, a 2019 nyarán 64 évesen elhunyt legendás kézilabda szakíró Simon József személyében, Isten nyugosztalja őt. Amiről viszont eszembe jutott a klasszikus szöveg, az a Borbé. Egészen pontosan egy nagybetűs Borbé, mégpedig Borbé Balázs, a friss futballbajnoki aranyérmes Eto vezetőedzője. A vele készült nagy interjú alapján ugyanis az az érzésem, hogy sokunknak el kellene mennie hozzá, edzőkollégáknak, újságíróknak, sportvezetőknek, szurkolóknak, nem csak Jenőnek. Teszem hozzá, természetesen nem igazából, hanem virtuálisan, hogy meg ne ijesszük ekkora tömegben, mert a magamutogatás, a népszerűség hajhászása nem igazán sajátja a dunaszerdahelyi születésű 46 éves szakembernek. Pedig nyugodtan lehetne, hiszen remek játékos volt, 13-szoros szlovák válogatott, az év labdarúgója, sikeres németországi, ciprusi, romániai légiós, és remek edző lett. Érdekesség, hogy egyrészt a 2006-2007-es szezonban együtt szerepelt az Eszter FC Kaiserslautern-ben a legnagyobb hazai riválisnak számító Ferencváros sportigazgatójával, Hajnal Tamással, másrészt trénerként is dolgozott a Fradi utánpótlásában, ahonnan elmondása szerint barátsággal távozott, hogy a győri sikersorozat előtt újra hazatérjen szűkebb pátriájába, a Dachoz. És miért ne higgyünk neki? Olyan keresetlen őszintességgel válaszol a kérdésekre, a Nemzeti Sport mellett a számára ismeretlen és megszámlálhatatlan médiumokra is, ha már megígérte, amit elég nehéz lenne eljátszani. A szakmai tudását az Eto tündöklésének megalapozása mellett az is jelzi, ahogy Hajszál pontosan megjósolta, kik lesznek a csapatából válogatottak. A jövőjéről semmis másról felesleges tiszteletköröket téve, magát és kiemelkedő focistáit egyaránt el tudja képzelni külföldön, magasabb szinten, ha eljön az idejük, azt sem tagadva, hogy azért a magyar edzőkért nem kapkodnak az elitligák. Szóval legalább gondolati síkon érdemes elmenni hozzá, ha a filmbéli Jenő már volt, akkor megint igaza lesz Simon Bának a Csini Babából, ugyanebben a témában megfogalmazott másik mondatával. Menj haza, a többiek meg Borbélyhoz. Pontosabban Borbély Balázshoz. Függetlenül attól, röviden már a hajuk, ne talán teljesen kopaszok.
0: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Supka Attila irányítja a következő idényben az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatát. Előnyben a Ferencváros a női vízilabda bajnoki döntőben. Lelik Réka is távozik a Diósgyőr női kosárlabda együttesétől. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Supka Attila lesz az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. Supka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta a Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdaiaknál. Supka Attilát Jó András kérdezte.
2: Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba. Én két éve már itt dolgozom, mint akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
3: Mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
2: Nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, ötödikek lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen töviről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
1: Supka Attilát hallották. Mauro Ruslinellit nevezték ki, az élvonalbeli német labdarúgó bajnokságban szereplő Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzőjének. A svájci szakember Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzőjének helyét veszi át a fővárosi csapatnál. Az Union a 11. helyen fejezte be az

0: csoportban. Julian Nagelsmann így indokolta Manuel Neuer behívását a keretbe.
1: Manu gibt, welche Qualitäten hat, was auch einer Mannschaft gibt.
2: Szerintem mindenki ismeri azt az aurát, ami Manuel Neuert körülveszi, és hogy mit tesz hozzá a csapathoz. Továbbra is Németország három legjobb kapusának egyike. Pontosan ezért érdemli meg, hogy itt legyen, és ő is belement, hogy vállaljon egy újabb tornát. Vele tervezünk első számú kapusként, miközben tudjuk, hogy van egy világklasszis beugrónk is Oliver Baumann személyében, és Alex Nübelnek is erős szezonja volt. Korábban is mondtam, hogy kapusposzton nincsenek gondjaink, de igazából semmelyik poszton nincsenek.
3: Nemzeti Sportkrónika.
0: A női vízilabda UB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelmeig tartó párharcban. Az FTC egyik góllövője Herzka Orsolya Farkas Mártonnak értékelt.
4: Nagyon sokáig az elején egy úszóverseny alakult ki, egyik csapat se tudott gólt szerezni, talán 3 perccel a első negyed vége előtt született meg az első gól, ha jól emlékszem. Annak örülök, hogy attól függetlenül, hogy az elején nem ment a támadás, nem törtünk meg a védekezésbe. A legutóbbi meccs, a BL meccsen, amit az UVS-ével játszottunk, nagyon sok gólt kaptunk, annak mindenképp örülök, hogy 10 gól alatt kaptunk, de bennem még mindig van egy kis hiányérzet, mert szerintem még mindig 3-4 elkerülhető gólt kaptunk. A következő meccsre azon leszünk, hogy ezt is kijavítsuk.
5: Azért ezt az UVS 16-ot gyakorlatilag megfeleztétek. Mi az, amit mondjuk összetudtatok azóta eltelt időben tenni a védekezésetekben? Nyilván azért a BVSC egy más profilú ellenfél.
4: Szerintem a 10 gól alatt, ha kapunk, azok vagyunk mi. A 16 gól azok egyáltalán nem mi vagyunk, nem alapozhatunk mindig arra, hogy túllőjük, amennyit kapunk. A támadás az mindig bennünk van, mert nagyon sok jó játékos van nálunk. Minden meccsen más emberek lövik a gólokat. Nagyon nagy elosztásban. Szerintem most sokkal jobban koncentráltunk, de mint mondtam, még van bennem egy kis hiányérzet, de ez a jó sportban, hogy most jön majd a második meccs, ott tudunk majd újra javítani, és mindig magasabb és magasabb célokat kitűzni magunknak. Sajnos még mindig tanulnunk kell ezeket az utolsó negyedeket. Most is nem tudom pontosan, 2-3 gólt biztos kaptunk az utolsó negyedbe. Ez a folytatásban nagyon fontos lesz, hogy ne akadjunk meg az utolsó negyedbe, hogy sokkal feszesebbek legyünk a védekezésbe, és hogy minél kevesebb gólt kaptunk.
0: Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A győztes zuglói csapatot irányító Varga Dániel összegzését hallják.
6: A siker kulcsa megfelelő hozzáállás. Eddig sem volt gond a hozzáállással, de ez egy speciális helyzet volt. Egy olyan szolnoki csapattal találkoztunk, aki egy hónapja erre a mérkőzésre készült. Nekünk pedig az volt a feladatunk, hogy ne a sebeinket nyalogassuk a nem sikerült elődöntők után, hanem a jövőben nézzünk, illetve a jelenben éljük meg azt, amit tudunk, és ezt a mérkőzést ugyanolyan fontosnak vagyunk, mint bármilyen másik rangadót. Ezt köszönöm a játékosoknak, tényleg profin és nagyon jó mentalitással hozták le a meccset.
0: Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló MEVZA torna második játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik. A Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán. A csapatkapitány Horváth Kristóf így foglalta össze a ciprusiak elleni meccset.
7: Nagyon küzdős, nagyon hajtós mérkőzés volt, már az elején mind a két oldalról elkezdődtek az úgynevezett trash talkok, aminek örülök, hogy felvettük a versenyt, mind a játékban, mind pedig az ilyen jellegű kommunikációban, és megmutattuk a karakterünket, ami mindenképpen előremutató. Van egy pihenőnapunk, próbálunk regenerálódni, illetve majd kielemezni a Luxemburgnak a játékát, azon kívül pedig ugyanúgy, mint eddig, hajtós küzdős edzéssel és mentálisan is próbáljuk felvenni a versenyt.
0: Bejutott az elődöntőbe Udvardi Panna, Rabat is alakpályás tenisztordán, mivel a negyeddöntőben 7-5-6-3-ra jobbnak bizonyult a kolumbiai Camila Osoriónál. Mondár Anna viszont 2 játszmában alul maradt az ukrán Hanyalina Kalininával szemben, így Udvardi Kalinina ellen játszik a fináléba kerülésért.
3: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
0: Lelik Réka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. A játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Korábban már elköszönt a klubtól a honosított Catherine Westbeld, a spanyol Paulo Hinzo, valamint Takács Boglárka, illetve Miklós Merinda is. Lelik Rékát Csík Dániel ért el telefonon.
8: Eléggé túl teljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt 3 év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy sikeresnek mondható 3 év van mögöttem,

0: de amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni. Számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
1: Mire vagy a legbuszkébb az elmúlt 3 szezonból?
0: Arra, hogy amikor idejöttem, akkor Völgyi Péter kiemelte, hogy nincsenek fix játékperceim, és itt nem az lesz, ami a csatába, ami olyan szinten rosszul esett, hogy senki nem gondolta, hogy az lesz, mint a csatába, mert tisztában voltam, hogy ez egy Euroliga szintű klub. Viszont évről évre szintet tudtam lépni, és tudott fejlődni a játékom. Minden évre kitűztem magamnak egy célt, hogy éppen miben, és azt szerintem tudtam teljesíteni, és ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért, ez külön öröm számomra.
1: Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
0: Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. Egyelőre még nem kívánok országot mondani, megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom, közeli ismerősök már tudják, nem titok, de azért nem küldtelen világgá egyelőre.
2: A kosárlabdázó Leli Krékát hallották. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. Póta Georgina megnyitotta asztali teniszcsarnokát Zuglóban, amelynek szakmai vezetője, ő maga a kétszeres Európa-bajnok ötszörös olimpikon játékos. A Póta pingpong asztali teniszcsarnokban a kezdőktől a versenysportolókig mindenki számára elérhető a sportág. A 125 fő befogadó képességű tér alkalmas edzések, versenyek és egyéb pingpongos rendezvények lebonyolítására, valamint céges összejövetelek, csapatépítők és születésnapi programok helyszíneként is működik. Póta Georginával Szilágyi Dóra beszélgetett.
3: Amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
4: A lehetőséget. Lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukak a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
3: Olyan, mint amilyennek képzelted?
4: Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervarozokon, de sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
3: És az fontos, hogy az e-sportot nem hagyod még abba?
4: Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdély színeiben itt Magyarországon. Imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba. Itt ez egy fantasztikus csarnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzeni. Ez a lényeg, ez érted. Én simán el tudom képzelni, hogy 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejlesztés, jó az állóképességre, a koncentrációra. Ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
2: Póta Georginát hallották. A Magyar Síszövetség tisztújító küldöttgyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrösi Krisztiánt választotta meg elnöknek. Az új elnökség megbízatása 2030. május 31-éig szól. A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől Németország ellen játszik a Svájcban zajló elitvilágbajnokság negyedik fordulójában. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak majd beszámolót. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai, világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
2: Férfi kosárlabda.
0: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Előnyben a Ferencváros a női vízilabda bajnoki döntőben. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Sukka Attila lesz az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. A Várda labdarúgó akadémián szakmai igazgatóként dolgozott Sukka, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben. Ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló MEVZA torna második játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik a Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán. Bejutott az elődöntőbe Udvardi Panna a Rabati Salak pályás tenisztornán, mivel a negyeddöntőben 7-5-6-3-ra jobbnak bizonyult a kolumbiai Camila Osorionál. Bondár Anna viszont két játszmában alul maradt az ukrán Angelina Kalinyivával szemben. Így Udvardi Kalinyina ellen játszik majd a fináléba kerülésért.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. Az elnöki hivatal kedden közölte, hogy kész együttműködni a kormánnyal, annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felszólította Sólyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának a Sándor Palotában lévő példányát, ne várjon a kormány utasítására. Leállította magyarországi szállításait az az osztrák cég, amelyik korábban azbeszt tartalmú kőzúzalékot értékesített. Tájékoztatott az élő környezetért felelős miniszter, miután megegyezett az érintett üzem tulajdonosával. Kajdos László közölte, a következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közölte, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Nagy többséggel elfogadta az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága az óraátállítás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. A tervezet egész évben a nyári időszámítást tartaná érvényben az Egyesült Államokban. Az indítvány végleges elfogadásához a teljes képviselőház és a szenátus jóváhagyása is szükséges. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a kormánypártok és az ellenzék is támogatja.
3: Közlekedés.
4: Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
3: Időjárás.
4: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű. Legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Sokfelé megélénkül a szél. Délután 23-28, késő este 13-20 fok várható. És hasonlóan napos, kora nyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet. Erős UV-sugárzással.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok mindenkinek, aki velünk van és minket hallgat ma reggel, jó reggelt kívánunk. 8 óra 38 perc van, május 22-e, egy gyönyörű napsütéses reggel, itt a Nemzeti Sport Rádióban, és ez a Sport Reggel, egész reggel itt vagyunk Bene Ferivel.
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt Feri, jó reggelt mindenkinek. Hát hosszú hétvége elé nézünk, amely szerintem valakinek már még hosszabb, hiszen láthatjuk egészen jól, legalábbis amikor mi reggel itt 6 órára beérkeztünk a rádióba, egészen kiürültek az utak, úgyhogy nagy valószínűséggel a pünkösdi hétvégén azért sokan útnak indultak, tegyék is, abszolút így van. Függetlenül attól, hogy azért természetesen még nincsen nyári hangulat, már olyan tekintetben, hát az iskola még tart, arról nem is beszélve, hogy még ugye az érettségi legalábbis azoknak, akinek szóbeli hátra van, még mindig feladat, és hát az is ugye tény, hogy itt az európai labdarúgó kupák fináléjához érkezünk, van, aminek már vége van, ugye az tudhatjuk, hogy a másod és a harmadik ligában hogy alakultak a dolgok, de viszont azt, hogy vajon mi lesz a bajnokok ligája végeredménye, azt még nem. Azonban az előző hétvégén minket sokkal jobban érdekelt az, hogy hogy alakul a bajnoki cím, ugye a 2025-26-os Fizliga élén, és akkor még reményeket fogalmazott meg, teljes joggal egyébként, bár azért objektíven is a helyzetértékelését adta nekünk Bánki Dodi, aki itt van velünk a vonalban. Szia, drága Dodi!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Jó
1: reggelt, Dodi. Na, ugye, hogy a klasszikust idézzem, ugye van nektek egy nagyon nagyszerű nemzetközi menetelésetek, az Európa Liga a legjobb 16 közé jutott, a Ferencváros tiétek a kupa az idén, és van egy bajnoki ezüstérem, hogy akkor jöjjön a ponyvaregény, örülünk Vincent, örülünk Dodi. Szóval ez jó így, ez megfelelő és reális ahhoz képest, amit nagyjából várni lehetett egy pár héttel ezelőtt?
3: Reális, a Győr bajnoki címe az utolsó fordulóban már tényleg csak a csodában bízott minden fradista. Nagyon-nagyon jól játszott a Győr, nagyon jó csapatot épített Borvé Balázs, és tudatosan. Tehát ez egy tudatosan felépített csapat volt, nem kapkodtak az igazolásokkal, nem a magyar szabály miatt alakították ki a keretet, hanem itt 5-6 évvel ezelőtt elindult ez az építkezés, nagyon jó csapatuk lett. Nagyon jól futballoztak, nagyon szép futballt játszottak, a labdával is, a labda nélkül is, tehát ami a magyar játékosnak mindig is nagyon komoly hiánya volt, a labda nélküli mozgás itt a Zetonál, rengeteget futottak a játékosok, tehát egy nagyon komoly szakmai sikert ért el Borvé Balázs, ráadásul egy sokkal erősebb keretre rendelkező Fradi jelent, de a Fradi csak saját magának köszönheti, hogy nem lett bajnok az 5 hazai vereséggel, és ebből 4-et. Úgyhogy Varga Barni és Tótali is ott volt még a keretben. Tehát gratulálni élik a Győrnek, és ezt meg is tette mindenki, szurkoló, vezető, játékos egyaránt, és innentől kezdve mindenki előre néz.
1: És ha előre néz, amúgy egyébként nyilván persze le kell vonni megfelelő konzekvenciákat, mi már itt ugye ma reggel is fejtegettük ezt az előre nézést, hogy hogyan alakulhat. Egyfelől ugye azt hallhattuk, hogy azért a Ferencváros házatáján most van egyfajta kivárás, legalábbis ami ugye a csapatépítés vagy a játékos igazolást illeti, de nagy valószínűséggel ehhez az is hozzájárulhat, hogy azért, hát bizony mi hallottunk olyasmit, hogy Szerhi Rebrovval együtt Robi Kín és a Slovan Bratislava felé indulnak, tehát vannak ilyen iparági pletykák, és nyilvánvalóan egy csapatépítésben azért az alapvető meghatározó, hogy ki lesz a szakmai vezető, tehát ki fogja majd össze karmesterként ezt a csapatot. Na mi igaz ebből, Dodi, te mit hallasz?
3: Hát fogalmam nincs. Ma hallottam először én is, hogy Jaja Touré, Szerhi Rebrov, Robi Kín a Slovánnál szóba került. Nem tudom, én ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert ez tényleg plegyka szint, és Robi Kín az én nagy névna.
1: Persze, akkor, mi arról beszéltünk, hogy nem is lenne neki semmiképpen valószínűleg szakmai emelkedés a szlovánhoz igazolni, legalábbis a Ferencváros után.
3: Hát nem persze, hát ő Premier League-ben, meg Celtic-ben gondolkodik szerintem, de jelenleg a Fradi edzője, és én bízom benne, hogy az is marad, mert de nagyon jó munkát végzett, és a mögötte lévő szakmai stáb is, tehát Nyilván itt a keret átalakítása az folyamatban van, nem egy-két nap telik el, és sok-sok magyar játékos fog képbe kerülni, mert ez a magyar szabály ez nagyon komolyan befolyásolta az idei bajnoki címet. Ha az nincs, akkor a Fradi torony magasan bajnok lett volna.
2: Egy kicsit beszéljünk akkor az Eto'ról. Ugye Vitális Milánnak a külföldre szerződéséről szót ejtettek már, de kíváncsi lennék a véleményedre, hogy a Győri Eto vajon most kihasználja ezt a lehetőséget és kiárusítja a játékosait, vagy inkább megpróbálja együtt tartani a keretet és minél jobban szerepelni a Bajnokok Ligája selejtezőkön?
3: Hát ebben nyilván azért a tulajdonosnak, Világi Juszkának is szava lesz, meg hát nyilván leülnek, mert ugye ez télen szóba került, hogy Kripics és Vitális Milán a Fradit igazoljon, nem engedték, mert a bajnoki címre törekedtek, igazuk lett, nagyon jó döntés hoztak. Hát most Vitális és Tóth Rajmund iránt is van érdeklődés. Tóth Rajmundot, ha jól tudom, akkor a Nürnberg, a Bundesliga másodosztályából, a Vitális Milán meg a Malmö csábítja. Hát, Vitális Milán különleges értéke a mai magyar futballnak. Ritka tehetséges futballista, és nem csak előre, hanem a védekezésben is rendkívül hasznos. Legalább 4 poszton szerepeltethető. Ugyanez igaz Tóth Rajmundra is, aki legalább 3 poszton tud átlagon felüli teljesítményt nyújtani, de másokat is lehetne nyugodtan. Én Bánati Kevinbe is nagyon szép jövőt látok ott az Etonnál, Csingermárkba is, Winglerbe. Nagyon sok tehetséges jó játékos van. Az egy más kérdés, hogy mennyire lenne előrelépés mondjuk Vitálisnak a Malmö. Nyilván az lenne, mert erősebb bajnokság a svéd, de azért mégsem top bajnokság úgy, mint Tortali esetében. Vagy még annyira sem kerül képbe a svéd bajnokság itt nálunk Magyarországon, mint mondjuk a körök, ahova Varga Barni szerződött.
1: Egyébként itt tegnap, amikor kollégákkal beszélgettünk a szokásos délutáni nemzeti sportkörben, akkor a német Bundesligát említették, illetve hát a Bundesligában is nyilván meg kell találni azt a súlyú csapatot, ahol esetleg Vitális Milán bepasszolna, de leginkább ebben volt egyetértés, hogy az mindenképpen előrelépés lenne, szakmai szempontból feltétlenül, és talán még el is bírná, hogyha mondjuk nem a top 6-8 csapat valamelyikéhez szerződne.
3: Hát hogy nem, ott van Schäfer Andris eset az Unió Berlinnél. Ő az egyik legjobb magyar középpályás posztján, alig van betétársait Magyarországon, de az Unió Berlinben Stefan Baumgartnál, meg most már Eloise Zettánál a női vezetőedzőnél nem mindig kezdő. Tehát kibe jár a csapatból, pedig a képességei alapján egyértelműen helye lenne. Ez is mutatja a Bundesliga nívóját, ami nagyon-nagyon nagy előrelépés. Na, az már egy igazi nagy dolog lenne, ha Vitális mondjuk, vagy Tóth Rajmi oda kerülne. De a svéd bajnokság az anyagilag, meg szakmailag is előrelépés, de nem akkora, hogy azt mondaná az ember, hű, hallott. Ez igen, ez aztán egy nagy lépés volt.
2: Én meglepődéssel olvastam, hogy a Ferencváros az Európa Ligában rögtön az első fordulóban bekapcsolódik. Egyrészt nem nagyon értem, hogy mi ennek az oka, hiszen ugye UEFA koeficiensek alapján a Fradi Bajnokok Ligájában talán egyből csoportkörbe került volna, vagy ligaszakaszba. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, és ezzel párhuzamosan látod esélyét, hogy végverekszik magukat és eljutnak a csoportkörbe?
3: Hát így nehezebb, de persze, hogy van. Hát csak most már jó lenne, ha más is helyzetbe kerülne így, mert a Fradinak most már nem csak a nemzetközi kupára, az NB1-re is ki kell alakítani a keretet, a kettő együtt pedig így sokkal nehezebb, mert minőségi magyar játékosokat kell igazolni. Nem is egyet, nem is kettőt. És hát ez időben is telik, közben elkezdődik a bajnokság, és nem csak anyagilag, meg erkölcsileg volt ez kudarca a Fradinak, ez a bajnoki cím elvesztése, hanem sokkal kevesebb a szabadság is. Hamarosan jönnek vissza, július elején már.
2: Igen.
1: Pont ezt akartam mondani, bocs, csak igen. Mert ugye, hogy Hajnal Tamás meg kifejezetten azt mondta, és nyilván ennek sok oka van, és olyanok is, amelyek a csapatokon, meg a klubokon, sőt egyáltalán a magyar labdarúgáson is kívül áll, ugye az, hogy még van egy eléggé masszív bizonytalanság abban, hogy hogy alakul, ugye akár a magyar sportirányítás, hogy alakul nyilván a következő bajnoki idény, ki lesz a főszponzor, milyenek lesznek a televíziós közvetítési jogokból befolyó pénzösszegek, az milyen leosztásban működik, ezeket azért, ezek már nem mehetünk el, mert ezek tények szó nélkül. Ez egyértelműen jelen pillanatban szerintem lassítja a csapatok építkezését, minden csapatét, nem csak a Ferencvárosét, de azért az nem mindegy, hogy melyik csapatnak mikor és hol kell beszállnia egy ütőképes tényleg klubcsapattal, és hát így látható, hogy mind a Ferencvárosnak, nyilván mind értelemszerűen az Etónak, az viszonylag hamar össze kell rántania már egy 26-27-es keretet.
3: Jól látod, Zsuzsi, más az a problémája a Kisvárdának is, más az Etónak, meg a Fradinak.
1: Igen.
3: De még a Paksot is mondhatom, mert ott egyértelmű, hogy régóta azonos hullámoszon van a vezetés, a vezetőedző, meg a csapat. Észre kell lenni, és hát jó lenne, ha már tisztázódnának tényleg ezek a kiírások, a magyar szabály, a szponzori szerződések, meg egyáltalán minden így a klubok körül, hát most bizonytalanság van egyelőre, de ki fog ezt tisztulni?
2: Ahol viszont nincs bizonytalanság, az az angol válogatott. Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre. Harry Kane-nek ott egy érdekes nyilatkozata, igen, teljesen felborította, meg felrobbantotta a különböző médiumokat, hogy a három oroszlánosok golzsákja úgy érzi, hogy élete legjobb formájában van, és akár a világbajnoki győzelemre sem tartja esélytelennek csapatát. És hát ahogy nézem a hiányzókat, te a nemzetközi futball tekintetében nagyon-nagyon képbe vagy, Dodi. Phil Foden kimarad, úgy néz ki a keretből, Harry Maguire, Luke Shaw, tehát olyan kimaradók vannak, ami azért önmagában azt jelenti, hogy rendkívül erős angol kerettel számolhatunk a VB-n.
3: Hát igen, és hát Phil Foden helyzete az tényleg érzékeny dolog, mert egy ritka jó futballistáról
2: van szó,
3: csak Pep Guardiola kihagyta, hát kimaradt Semenyo, nagyon jól játszott, és Phil Foden egyre kevesebbet játszott. Én nekem az ő kihagyása a legmarkánsabb. Harry Maguire már kifutó modell, Luke Shaw szintén.
1: Kifutó modell? Bocsássál már meg. Hát azért ezen a világbajnokságon lesz néha
2: kifutó modell.
1: Tehát, hogy nem.
3: Fogadjuk a Ronaldóra gondoltok.
1: Nem. Még nekem ő a legkevésbé kifutó modell. Tehát én, de az itt J.K.-ról hallottunk, Modricról hallottunk, Neymarról hallottunk, hát azért, sőt, Manuel Neuer sem kifejezetten az a karonülő.
2: Aki már lemondta a válogatottságot, most meg első számú kapus lesz.
1: Szóval azért...
3: Na jó, de Neuer még mindig a világ egyik legjobb kapusa.
1: Okay.
3: Modricot meg látjuk, hogy hiába 40 éves, nincs a Milán. Nélküle, viszont Ronaldot nem látjuk, ők csak az arabok
1: most látják. Most nyerték meg az Al Nassrral, ne haragudjál a szaudi bajnokságot, bocsassa meg. És maximum kivette a részét belőle.
3: Jó, hát Dambrauskas megnyert.
2: Na jó, de tényleg, hogy látod, esélyesek lehetnek az angolok akár a végső győzelemre is? Vagy te hogy mindig, látod az esélyeket?
3: Mindig úgy indulnak neki, de hát most itt ugye Harry Maguire-ről beszélünk, hát a Newcastle-ből Denburn évek óta nagyon egyenletes teljesítményt nyújt. Én nem tartom semennyivel rosszabb játékosnak Denburn, mint Harry Maguire-t. O'Reilly pedig van olyan, mint Luke Shaw. Ha már így pontokról beszélünk, meg hát nagyon-nagyon jó játékosok. Hát ugye nagyon Madueke-től kezdve Saka támadósorban is, Harry Kane, és hát a középpályán Declan Rice lesz szerintem a főnök. Nagyon-nagyon jó futballista. De hát várjuk meg még a keret hirdetést, mert itt ez, ha minden igaz, akkor ma hozza meg Tuchel.
1: Uh-huh.
3: De nyilván lesznek sértődések, de az angolok mindig nagyobb reményekkel indulnak neki a tornának, mint ahogy végeznek.
1: Kincstári, ez az optimizmus, úgy látod?
3: Hát, de fantasztikus bajnokságuk van. A világ legerősebb bajnokságot.
1: Igen,
3: tehát
1: igen.
3: Azt rá kell pihenni, és Tuchel ebben nagyon jó, szenvedélyben is jó, szakmai felkészítésben is, a regenerálódásban is. Hát nagyon kíváncsi vagyok a keretre. Tényleg egy bivaj erős keret lesz szerintem az angoloknak. Számolni kell velük, de hát a remények nem biztos, hogy valóra válnak megint.
1: Dodikám, és valóban mit szólsz ehhez a hogy mondjam, veterán különítményhez, vagy a kifutó modellek különítményéhez? Mert ugye már ezt mondtuk szinte két világbajnoksággal ezelőtt is, hogy hát valószínűleg jó néhány játékosnak ez lesz az utolsó, aztán ezt újraírtuk ugye a Katari VB-ben 22-ben is, most valószínűleg tényleg elmondjuk végérvényesen. Miközben ugye látjuk, hogy a csoportkörben lesz rettenetesen sok mennyiségű, totálisan érdektelen mérkőzés, amíg amíg valóban tovább nem lépnek ugye a végső győzelemre és esélyes komolyabb csapatok, addig ezek a nagy személyiségek, gondolok itt valóban a Neymar-féle nevekre, nek mi a dolguk? Az a dolguk, hogy az érdeklődést fenntartsák?
3: Hát hogy ne, hát azért nevek nélkül, hát az én környezetemben is rengetegen vannak, akik csak a sztárokban, meg a televekben gondolkodnak, én nem tartozom közéjük, én nagyon-nagyon szeretem a kis csapatokat, meg rengeteg nagyterű futballista van, akik nem kapják meg azt a méltó elismerést, amit megérdemelnének. És itt elsősorban a Valverdére gondolok a Real Madridból, vagy Pedrire és Gavira a Barcelonából, hogy csak két La Ligás játékost mondják, de ugyanezt lehetne folytatni a Bundesligában, a Premier League-ben is. Hát eljutott a futball oda, hogy a kis csapatok, mert a pénz mindent felülít, hogy olyan érdektelen meccsek is lesznek majd. Hát én már előttem van Balatonon, hogy mindenki Curaçaóról beszél a rendelésnél is, meg a tévében.
1: Igen, bizonyosan így lesz. De hát közben ugye egy órával ezelőtt meg éppen Dénes Ferenc sportközgazdász magyarázta el nekünk, hogy milyen jelenségnek vagyunk a szemtanúi, ha tetszik, ha nem, amiben azért a kulcs szó a profit maximalizálás volt. Ezt többször elmondta, hogy ezt most már így tényleg így bevéstem mélyen, ami úgy tűnik megállíthatatlan folyamatod, és ugye amikor arról beszéltünk, és én egy kicsit nehezményeztem, hogy na de hol a helye adott esetben a vegytiszta családi hagyományok alapján tényleg nagypapáról, dédpapáról, fiúra szálló rajongásnak, annak a körnek, akik eladnak mindenüket Argentinába, hogy elmehessenek egy világbajnokságra, és már lassan nem fogják tudni kifizetni ugye a költségeket, repülőjegy, szálloda és nyilván meccsbelépő. Azt mondta, hogy hát már nem ők lesznek a fontosak, hanem az lesz a fontos, hogy legyen olyan közönség, aki ezt kifizeti, és ha nincs hangulat, mert nincs az a fajta elköteleződés, akkor majd csinálnak az amerikaiak. Szóval ehhez a de tendenciához mit szólsz?
3: De hogy csinálnak? Hát tudom, ez a Ferinek ez a szakmája, de meg hát mindenki jön azzal, hogy a profit, a haszon, a klubcímereket már Brennnek át keresztelték. Nekem ez a halálom. Tehát én a futballt szeretem. Hát nyilván lesznek rengeteg turista, egekig fölmennek a jegyárak, lesz 2-3 perc hívószünet, hogy a reklámnak legyen helye.
1: Igen, ez már így, már biztos.
3: Hát persze, jó, csak nem a játékosok egészsége a cél, hanem a reklámidő. Tehát körülbelül ide jutott a futball, miközben eredeti szívbeli futballszurkolók nem tudnak eljutni, nem. Mert a profit, a haszon, a brand mindent fölülír. Ez a Kalmár világ nem az én világom. Én a futballt szeretem úgy, ahogy van, az eszességét, a váratlanságát, a kiszámíthatatlanságát. Itt meg mindent az üzlet irányít. A játékvezetői döntéseket, a bedobásokat, a szögleteket, minden átírés, és már előttem van ez az amerikai stílus. Tehát az amerikaiak soha nem fog meghonosodni az európai futball. Ez bebizonyosodott, pedig Pelével, Beckenbauerrel, Cruyffal, mindenkivel most ott van Messi is. Igen. De nem, egyszerűen más a néplélek, más a világlátás. Remek emberek, nagyszerű, jó indulatú emberek, de az európai futballhoz egyszerűek, mint a barlangrajz. Ennyi, ez nem...
1: Dodikám, szerintem kimondtad a finálé mandatot, úgyhogy több dolgot is viszünk magunkkal erről a mai reggelről, természetesen ugye visszük a kifutó modellt és az egyszerűt, mint a barlangrajz. Meglátjuk, én abszolút értem, amit te mondasz, és még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a profithajtás szempontjából lesznek ott bizonyos szempontból, vagy hatnak majd a közönségre ezek a nagy nevek, nekem azért is nagyon fontosak személyesen, mert még valami romantikát csempésznek abból a régi futballból, amit mindannyian szeretünk, úgyhogy én emiatt is örülök. Dadi, nagyon köszönjük a mai reggeli észrevételeidet, nagyon sok érdekes és megfontolandó gondolatot hagytál itt nekünk, ezt magunkkal visszük itt a hétvégére. Köszönjük szépen, és várunk jövő pénteken természetesen.
3: Úgy legyen, köszönöm szépen, és
2: köszönjük Dadi, neked is.
3: Balatonszemesen kettős rangadókat megidézzük vasárnap.
1: Azt látod, a foci romantika csak visszajön megint. Isteni, köszönjük szépen. Köszi, szia Dodi, köszönjük. Sziasztok. Mi pedig itt természetesen folytatjuk rövidesen majd, Kemény Dénessel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Május 22-én reggel 9 óra 7 perckor neki kezdünk az utolsó órának itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében Bene Ferivel.
2: Nagyon szép jó reggelt a csodálatos Csisztú Zsuzsival együtt.
1: Na, köszönöm szépen, és hát nagyon bejártuk ma már a földgolyót, elsősorban nyilván labdarúgás ügyből kifolyólag, mert hogy ezért csak-csak közeledik ez a világbajnokság. Előtte azonban még itt a kontinensre kell, hogy figyeljünk, mert ugye jövő hétvégén a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligáját, ami valóban történelmi lesz, úgyhogy ne csodálkozzon senki, hogyha a következő héten Budapesten ilyen szóval is átalakul, hát sok pontból, és egy ilyen BL fesztivál helyszín lesz a főváros. Nyilván lesznek lezárások, sok minden egyéb, nyilván nem lesz egyszerű majd azért a közlekedés, lesz egy kis terhelés is a repülőtéren, de hát ezt szerettük volna, ezt vártuk. És hát szerintem nyilván fantasztikus lesz és vissza nem térő alkalom. Nyilván ez a fajta izgalom azért minden sportrajongóra átragad, nem tudom, hogy így van-e ezzel vajon, ami drága állandó pénteki vendégünk, a mester Kemény Dénesi. Szervusz Dénesi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Na,
2: este.
1: Szóval sok mire... Igen, na, mit úgy gondolsz?
3: Mert azért egy angol csapat bent van egy ilyen kupadöntőben, akkor azért a hangulat az garantált, énekelnek, most már ugye papírpohárral a kezükbe, azt megisznak, januárban is félmesztelenül szurkolnak.
1: Ja, nekik mindegy, milyen a hőmérséklet.
3: Mindegy, egyébként így van, másnak is mindegy lenne abban az állapotban, de mindenképpen hangulat lesz, és hát én egyébként is gyerekkoromtól kezdve, talán azért, mert a iskolában az orosz mellett tanulhattam angolt. Én mindig büszke voltam arra, hogy a népsport angol foci tudósításainál helyesen tudtam kiejteni a játékosok nevét.
1: Bizony.
3: Meg ilyesmit. Tehát nekem van egy kötődésem, most ugyetlen a Manchester-től, úgy egyáltalán angol focihoz. És hogyha nem a Cityről, vagy nem a Liverpoolról van szó, akkor nyilván szurkolok bármelyik angol csapatnak. Úgyhogy például ebben az esetben én jobban örülnék egy Arsenal győzelemnek, mint egy francia csapat győzelemnek, de ez az én privát személyemtől nem fog összeveszni egy barátomnak se, aki meg a Dembeléjéknek fog drukkolni, ha egyáltalán játszik.
1: Hát így van egyébként.
3: Mert azért képen vagyok, figyelitek?
1: Igen.
3: Valami sérülése volt, nem tudom, hogy fölépült, vagy mit mondanak. A Yamáról is tudom, hogy az első meccsen nem játszik a világbajnokságot, de tart 6-7-ig a VB-t, tehát
1: hát, ez még akár taktikai dolog is lehet, hogy ne döntsük be ugye lehetőség szerint a nagy játékosokat. Viszont az nagyon fontos, hogy ezek szerintem azért kimondtad a preferenciádat, és akkor inkább nyilván az Arsenal győzelmét várnád. Egyébként Löw Zsolt 51-49-re mondta Paris Saint-Germain-t, amelyik persze csapata volt.
2: Hát igen, elegánsan, de igen. Nyilvánvalóan a Párizsnak szurkol.
3: Hát én ezt egyébként most nem azt mondtam, az szerintem eléggé világos volt, nem azt mondtam, hogy az Arsenal nyer.
1: Persze,
3: hogy
1: esélyesebb, világos.
3: Én is úgy gondolom, hogy egyébként az elmúlt két év teljesítménye alapján esélyesebb a párizsi csapat, de hát láttuk, talán a Chelsea-vel játszották azt a klubcsapatok világ
1: bajnoksága. Pontosan tavaly, így van.
3: A Giants-be, azt majdnem azt mondtam, hogy megszívták, csak az nem illik, tehát kikaptak a Chelsea-től, tehát azért az egy meccs, azt mindannyian tudjuk.
1: Persze.
3: És ugye most híres lett az Arsenal a pontrugásokból elért góljaival, azért 3-4 pontrugása lesz a ellenfél kapuja előtt, szögletek, ilyesmi. Úgyhogy ezt még annak idején Kovács Ferenc mondta az 1-0-ra elvesztett manchesteri visszavágó után a Sorstoy stadionban a videótoni játékosainak, hogy ugye 1-0-ra kellett nyerni a visszavágón, azt, hogy ne kapjunk gólt, mindenki hátul, egyet találhatunk, és így történt, lepatant a sorfalról valami szabadrugás, akkor azt utána berúgták, és egyébként, mintha végigvédekezték a meccset, tényleg megnyerték egy nyúlra a 90 percet, és a 11-esekkel tovább is jutott a... Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez az esélye az Arzenálnak, de az esélyese a mérkőzésnek az attól még a francia.
1: Így van. Ugye sokat beszélünk ezen a mai napon. Hát egyrészt nyilvánvalóan az Arzenál kapcsán is rögtön felmerült az emberben, ugye néhány talán generációval ezelőtti nagy csapat, és hát persze Arzen Wenger és az a generáció, amelyik azért játszott, Bél döntőt bár nyerni nem tudott, és hát rögtön persze ennek kapcsán az is szóba került már. Bánki Dodival is, mi magunk is beszélgettünk arról, sőt ugye Dénes Ferenc sportközgazdással és a közelgő labdarúgó világbajnokság kapcsán. Mit szólsz ezekhez a, hogy is mondtad, Odi, kifutó modellekhez, de mondjuk inkább úgy, hogy nagy és 40-hez közeli, vagy már azon túljáró sztárokhoz, akik most úgy tűnik, hogy felfelbukkannak. Mennyi ebben a, és ugye szóba került talán, hogy volt olyan olimpia, ahol azért a Kásás Tamást úgy is visszahívtad a csapatba, hogy azért igazából már nem volt aktív válogatott játékos, az olimpia az mégiscsak olimpia. Szóval, hogy ennek egyrészt most akkor nézzük meg, hogy szerinted mennyi a marketing jelentősége egy Neymarnak, nyilván a brazil válogatottban, egy Neuernek, nyilván a német válogatottban, adott esetben Ronaldónak, Messinek, tehát hogy ezek, most mondhatnánk Dzsékot vagy Modricot is, tehát most tényleg azokat a neveket mondtam el, akiket jó sok világbajnokságon láthattunk már egyébként sorsfordító szerepben, most egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz a szerepük, de nyilván ott lesznek, és ha ott lesznek, akkor akár vezetői, vagy tényleg vezető edzői szemlélettel is szerinted mit tehetnek hozzá? Egyáltalán a csapathoz kell, hogy hozzátegyenek, vagy nézővonzó tényezők?
3: Amivel kezdted, az egyértelmű, tehát nyilvánvaló, hogy ezek a csapatok, hogyha ezek a játékosok pályára lépnek, még sokkal nagyobb figyelmet vonzanak, és nem gondolom, hogy a relátó lesz a kérdés, mert szerintem világbajnokságon a relátó egy brazil, egy horvát, egy francia, angol meccsen 100%, hogy megtelik, hanem inkább talán a tévénézettség. Hát azért ez mindig is így volt, hogy a csillagok azok azért vonzák a figyelmet. Tomira visszatérve, mármint a Kására, ő az utolsó olimpiai ciklusban, tehát ami Londonnal végződött, nem nagyon játszott, mert neki Peking után elég volt már a klub, a Reko, de azért 11-ben, tehát 11 évvel az olimpia előtt megkérdezte tőlem telefonon, hogy lesz-e még nekünk edzőjátékos kapcsolatunk, és megkérdeztem tőle, hogy a Pino porcióban probléma van, Ekkóban arra gondolsz? És akkor elkezdett nevetni, nyilván nem erre gondolt, tehát nem csak az én ötletem volt, hogy ő Londonban tud segíteni, hanem egyrészt a játékosok is örültek volna, hogyha a Tamás újra játszik a válogatottban, megmondom, ebből a telefonhívásból azt vettem le, hogy neki sincs ellenére. Egyébként jól is játszott az, hogy mind ment el a londoni olimpia, az egy új témája lehet, de visszatérve, nyilvánvaló, hogy egy ilyen mérkőzésen is, amikor a kisgerző Biros Peti, Kásás Tamás, ő korosztályuk, akkor már azért a kimenő sáv volt, azért mégiscsak egész másképp ül le az ember a tévé elé, hogyha ezeket a játékosokat láthatja játszani, úgyhogy egyetértek vele, hogy játszon a Neymar és az összes ilyen nagy szár, közönségvonzó, ha meg nem elegendően jó a teljesítmény, hát ott van az edző a kispadon, azt tudom.

0: Viszont volt itt egy, hát talán mondhatom, hogy egy picit a kedélyeket borzoló jelenet, méghozzá a női serdülőbajnoki döntőben Mihók Attila egy játékvezetői döntést követően, azt is azért érdemes elmondani, hogy ugye lányát Mihók Mandulát kipontozótás után kiállították. Hát nem mondanám, hogy megfelelő vehemenciával reagált erre a játékvezetői döntésre, piros lapot is kapott, azután is reklamált, szinte úgy tűnt, hogy ki is venné, vagy ki is vette a piros lapot a játékvezető kezéből, és persze nyilván kiállították, de földhöz vágott egy műanyag jelzőeszközt, és aztán utána persze, ami már egy kicsit modernebb jelenség, ugye megjelent az ő véleménye rögtön ezután a Facebookon, akkor utána kiderült, hogy az elnök Madaras Norbert is jeleztenek, hogy ezt nem így kellene, és majd a végén, hát többeket is megkérdezve, ugye úgy tűnt, hogy azért ez nem marad, hát mondjuk úgy retorzió nélkül. Nagyon nehéz kérdés természetesen a felhevültségben, hogy hol húzódik meg a határa tényleg a mondjuk így a felhevült edzői reakciónak, ugye sportpályán vagyunk, ezt mindenki érti, és hol van az, ahol már valóban átlép valaki egy határt, és mennyire lehet ezt korlátozni szerinted?
1: Én csak a videó felvételt láttam, ahol a elhangzott szavak a videón nem érthetőek.
0: Tájítólag erre fül- és szemtanúk voltak, igen.
1: Eljutottak hozzám ezek a szavak. Összességében azt gondolom, hogy van a Vízilabda Szövetségnek erre egy rendszere, tehát van a Fegyelmi Bizottság döntésével szemben az egész ügy az elnökség elé kerülhet. Nyilvánvaló, hogy ez nem példamutató, és nyilvánvaló, hogy utánpótlás meccsen még lényegesebb az a fajta, ugye, hogy az a fajta viselkedés, amivel a hétköznapokon a gyerekeket rávesszük arra, hogy a limiten fárasztják magukat minden nap azért, hogy minél jobbak legyenek a céljaik eléréséhez, minél inkább teremtsék meg ezt a esélyt, a lehetőséget. Ennek része a viselkedés is, része az egymás iránti tisztelet, és ezen belül ugye nagyon sokszor halljuk gyerekedzőkről, hogy idősebb sportolók esetében visszagondolnak a gyerekedzőikre, és azt mondják, hogy ezt megtanultam tőle, azt megtanultam, de leginkább igazából második szülő volt, úgy nevelt minket, olyan példát mutatott, amiből a mai napig élünk. Hát akkor ezek után döntse el mindenki, hogy ezek a fajta jelenetek, ezek ebbe beleillenek, vagy nem. Én azt gondolom, hogy el kell érni, hogy ilyesmi ne legyen. Ráadásul nemzetközileg sokkal, de sokkal komolyabban reagálnak különböző döntéshozók az ilyesmire, mint nálunk szokás. Nálunk sajnos a korábban elért edzői eredmények, az edző tekintélye, stb.
0: Pufferzónát alakít ki a szakember körül? Tehát, hogy van egy ilyen kis védőháló?
1: Egy-két meccs, öt meccs, mit tudom én, szezon végéig, tehát december 31-ig eltiltás, és december 31-ig a világon semmi nem dől el, mert következő májusban vannak a már utánpótlás szinten is playoff van, nem csak a felnőttben, tehát vannak ilyen jól hangzó retorziók, amelyek különösebben nem fékezőrök, majd ugyanezek az edzők nemzetközileg rögtön eredménytelenné válnak, mert ott ugyanezek az eszközök nem működnek, ott senki nem érdekel, hogy kinek milyen tekintélye van egyébként a saját fatornis falujába. Tehát én azt gondolom, hogy a Madaras Norbi ez egy garancia lesz arra, hogy itt ez egy olyan úgy végződjön ez, hogy akár az érdekeltek szempontjából egy tanulságos eset, akár az egész 20-an, meg az egész sportközvélemény szempontjából egy rendesen lezárt ügy legyen. Nem jó reklám, pólóba ez időnként elő-elő jön, direktebb a kontaktus edzők meg a játékvezetők között, mert néhány méterre vannak egymástól.
0: Igen.
1: És ezért történhetnek ezek, de mondom, ez ráadásul gyerekmeccsen, a lelátó tele volt azokkal a gyerekekkel, akik az előző meccsen játszottak.
0: Igen.

0: Ugye azt mondtad, hogy Madaras Norbert elnök ugye garancia erre, én magam voltam egyébként, aki én felhívtam őt telefonon, és maximálisan egyetértek azzal, amit mondasz, mert hogy nagyon, nagyon megindultam, beszélt erről az egészről, és főleg arról, hogy ez megengedhetetlen a világon bárhol, de a magyar vízilabdában, meg a magyar vízilabda hagyományait tekintve pláne, és nyilván el is mondta, hogy rögtön a mérkőzést követően ugye elkezdték az esetet vizsgálni, nem vártak semmilyen reakcióra, tehát nem az indította meg a lépéseket, hogy esetleg mi jelenik meg a Facebookon, ami manapság már agyrém, hogy minden ott történik gyakorlatilag, meg ott magyarázunk, meg ott vagyunk jelen, ezt csak így magánvéleményként szúrom közbe, hiszen van a dolgoknak normális menetük, megfelelő formája adott esetben a reklamáció kivizsgálásának, és a többi, és a többi. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és azért nagyon fontos, mert az, hogy egy ilyen esetet tényleg a megfelelő súllyal kezel egy ilyen fontos sportág vezetősége, szerintem ez messzebbre is mutat, mint a vízilabda.
1: Ráadásul a kislánynak a legrosszabb szerintem, már mint az érdekelt edző lányának, aki
0: Mihok Mandulának
1: játszott, igen. Mert így van, irdatlan nagy tehetség, és nagyon fontos lenne becsatornázni abba az irányba, hogy ebből a tehetségből majd egy világsztár szintű játékossá válhasson. Ugyanakkor nagyon nehéz szétválasztani a gyerek gondolkodásában ebben a helyzetben a családi érzelmeket. Tehát itt én szerintem még külső szakemberekre is szükség lehet, hogy ebből a gyerekből, ha egy ilyen eset megtörtént, ő ne traumatizálódjon, és kijöjjön majd belőle az, amire ő predesztinált és képes. Mert ahogy én szakemberektől is, akik utánpótlás lányokkal foglalkoznak, hallom, tudom, láttam néhány mérkőzését így videón. A következő, nem tudom, 15 évben lehet az egyik legjobb magyar vízilabdás lány.
2: Igazán nem tovább húzva ezt a témát, de én a megoldás felé szeretnék egy kérdést feltenni. Nyilván ez egy elítélendő cselekmény, ha nem is ilyen mértékben, de én is voltam ilyen szerepben, amikor nálam gurult el a gyógyszer, meg olyan is, amikor stábtagomnál, és ilyenkor nem lehet esetleg egyfajta megelőző segítség a stábnak, hogy ismerem az edzőmet, és ilyenkor oda menni hozzá, eltolni onnan, kizökkenteni egy picit ebből az állapotából, hogy ne történjen meg ilyen cselekmény, és ne jusson el idáig a vezetőedzőm.
1: De ezt én is így gondolom, majd megnézlek, hogy ülj le másod edzőnek a Reál kispadjára Mourinho mögé, és amikor van egy ilyen...
2: Azonnal, mikor indul a gép, már megyek is.
1: Lesz egy ilyen reakciója, akkor te pattanj föl, azt lökd bele a foteljébe, és szíjazd oda, hogy ne tudja ezt csinálni. És attól kezdve kezdjük el, homokórával mérni, hogy mennyi ideig vagy még a stábban. Tehát,
2: igen, de hogyha ő átgondolja és komplexen gondolok, akkor lehet, hogy megmentem az évi átlag 4 piros lapjából mondjuk 2-től.
1: Dunaújvárosban, a Mihok Dunaújvárosban hát egy élő szobor, tehát ott én azt gondolom, hogy abban a környezetben, ráadásul még abban az úszodában is történt. Tehát abban a környezetben, ott én szerintem a Dunaújvárosi oldalról senki nem volt, aki ezt meg tudta volna akadályozni. Véletlenül ott tűnt volna a lelátón a Madaras Norbi, mint szövetségi elnök is, és közel van, és fölpattan, és megfogja, hogy szépen maradj itt, és most ne csináljál semmit, mert látom a szemeiden, hogy itt baj lesz. Azt még el tudom képzelni, hogy ő ezt meg tudta volna ott oldani, de a Dunaújvárosi kispadon én azt gondolom, hogy a Mihok Attila az sem, amit gondol.
2: Világos.
1: Egyébként nagyon érdekes, szakedző, ő is az édesapám mellett, neki volt egy komoly testnevelő tanári múltja is, tehát nagyon jól, szakmailag jól képzett edző. Hát a vehemencia az időnként nem jó tanácsadó.
0: No, hát szerintem ez megint egy nagyon fontos mondat, amit magunkkal viszünk, hogy a vehemencia időnként nem jó tanácsadó. Nyilván ennek az ügynek lesz még majd folytatása, és ezzel is fogunk foglalkozni, mint hogy foglalkozni is kell, de nagyon szépen köszönjük a te, azt gondolom, rendkívül józan és előremutató helyzetértékelésedet ebben a nyilván nem túl kellemes témában is, de hát mint mindig mindenről, Dénes, veled emelkedettel lehet beszélgetni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, mester, hogy velünk voltál ezen a héten is, nagyon kiváló, hosszú hosszú hétvégét szeretnék neked is kívánni, és természetesen a jövő hét pénteken már egy nappal a BL döntő előtt folytatjuk.
1: Oké, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, mester, minden és mindenkit arra bíztatunk, hogy maradjanak még velünk, hiszen még van egy kitűnő fél óra hátra a mai Nemzeti Sportrádió sportreggelében. Itt leszünk mi, Benni Ferivel.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
3: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Előnyben a Ferencváros a női vízilabda bajnoki döntőben közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Kora nyárias időre készülhetünk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Sukka Attila lesz az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. A Várda labdarúgó akadémián szakmai igazgatóként dolgozott Sukka, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevzatorna második játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik a Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán. Bejutott az elődöntőbe Udvardi Panna a Rabiti salakpályás tenisztornán, mivel a negyeddöntőben 7-5-6-3-ra jobbnak bizonyult a kolumbiai Kamalia Ozoriónál. Bondár Anna viszont két játszmában alul maradt az ukrán Angelina Kalininával szemben. Így Udvardi Kalinina ellen játszik a fináléba kerülésért.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indok K. Endre esetében a kegyelmi ügy döntésének. Ukrajna előtt a már évek óta tagjelölt nyugat-balkáni államokat kellene felvennie az Európai Uniónak, jelentette ki Magyar Péter Bécsben az osztrák hírügynökségnek adott interjúban. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Balkán stabilitása és biztonsága nem csak a szűkebb térség, hanem Európa érdekét is szolgálja. További 5000 katonát küld az amerikai kormány Lengyelországba, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök tavaly szeptemberben utalt arra, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is. Jelenleg egy csaknem 7400 tagú amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban. Szigorítják az éjszakai alkohol eladást és megtiltják az energiaitalok értékesítését a 18 év alattiaknak Horvátországban. A kereskedelmi törvény módosítását a fiatalok magas alkoholfogyasztási statisztikáival és az uniós normákhoz való felzárkozással indokolták. Ismét medvetámadás történt Romániában. Az észak-erdélyi Bükkösön egy 72 éves férfit sebesített meg egy nagy vad. Az áldozatot a település határában egy nehezen megközelíthető területen találták meg. Idehaza ma kezdődik a 26. Gyulai Pálinka Fesztivál. A vasárnapig tartó rendezvényen a felvonulások, szakmai mesterkurzusok, valamint bemutatók mellett Hungarikum korzót is tartanak, amelyen az ország nemzeti értékeit, italait, hagyományait mutatják be. A programokat koncertek is színesítik. Fellép mások mellett a Halott Pénz, a Republik, valamint Korda György és Balázs Klári is.
0: Közlekedés.
4: Korábban kigyulladt egy személygépkocsi az M4-es autóúton Budapest felé Üllő térségében, lassulásra kell számítani.
0: Időjárás.
4: Mindenütt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futó záporok. Sokfelé megélénkül a szél, délután 23-28, késő este 13 és 20 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra 39 perc, mindjárt 9 óra 40 perc, és ez itt május 22-én a Nemzeti Sportrádió Sportreggele, egész reggel Bene Ferivel.
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek.
1: Mindenkinek jó reggelt, hát lehet, hogy vannak, akik egy picit később kezdték ezt a napot, vagy hozzácsapták ezt a pénteket már a hosszú hétvégéhez egészségükre. Örülünk, ha minket hallgatnak, természetesen érdemes is, mert egy nagyon jó idő, és úgy tűnik, hogy egy igazi tavaszias pünkösdi hétvég elében nézzük, úgyhogy aki teheti, az élvezze ki ennek az összes természeti adottságát, menjetek ki, sportoljatok. És ugye hát az egész reggel folyamán nyilván, mint mindig nálunk, a sport forgatta középpontba, bár azért szóba kerültek itt ugye az ízlések, a nélkülözhetetlen ízvilág, annak kapcsán, hogy Varga Barnabás ugye Görögországban az AEK Athén csapatával bajnok lett, na de hogy él kint, és ugye hát ennek az egész történetét olyan kis tábommal, saját erőforrásból, ezt mindig el szoktam mondani, leforgattuk, kimentünk Athénba, megszerveztük, hogy ott lehessünk egy mérkőzésen, a Panathinaikosz elleni egyik összecsapáson, hogy elmehessünk az AEK edzőközpontjába, hogy meghallgassuk Marko Nikolić edző véleményét, hogy a múzeumigazgató, az AEK múzeumigazgatója mutassa meg nekünk ennek a több mint 100 éves klubnak a történetét. Persze kíváncsiak voltunk szurkolókra is, akik imádják, tehát konkrétan ezt a szót használták Varga Barnabást már most, ennyi idő alatt. És hát érkezik ennek a kintartózkodásunknak egy videóverzióban második része majd vasárnap a Csisztő Channel-en, mindenkit erre biztatok, hogy nézzen, amikor pedig ellátogatunk Varga Barnabásék athéni otthonába, ahol menyasszony a Skrapics Laura nyit ajtót, vele is beszélgetünk arról, hogy azért bizony nem könnyű, gondold el azért fel, itt az elmúlt 5 évben több mint 5 éve együtt vannak már, ugye Ausztriából Gyirmótra, Gyirmótról Paksra, Paksról Budapestre, Budapestről Athénba költözni, tehát itt azért méretkülönbségek, nyilván életszínvonalváltozás, városméretek, országkultúra, és ehhez láthatóan ez az ifjú pár csodálatosan alkalmazkodott, és hát az, hogy Varga Barnabás pedig hogy alkalmazkodott a pályán, az egészen elképesztő, úgyhogy nagy öröm ezt látni, és hát ugye ennek kapcsán a nagy egyéniségek is természetesen szóba kerültek itt a mai reggel folyamán, azok a hősök, akikre nem csak mi magyarok vagyunk büszkék, hanem nyilván a világ labdarúgó szurkolói közül nagyon sokan, akik miatt nagyon-nagyon várjuk természetesen ezt a közelgő labdarúgó világbajnokságot, de hát még előtte lesz azért egy, nyugodtan mondhatjuk, egy ilyen hős felvonulás itt a jövő hétvégéhez közelítve, annál is inkább egyébként, és ezt azért mondjuk el, hogy nem csak arról van szó, hogy jövő szombaton Puskás Aréna labdarúgó bajnokok ligája döntő Paris Saint-Germain szemben az Arsenallal, hanem már ennek az egész felvezetés sorozatnak a részeként lesz egy úgynevezett legendák torna jövő hét pénteken, az pedig a Pap László Arénában, és a bajnokok ligája nagykövetünk Juhász Roland is pályára lép majd, és valódi, igazi legendák lesznek láthatóak, hát nem tudom, van-e még jegy, jó lenne, mindenképpen érdemes lenne elmenni te ez mennyire izgatja a fantáziádat egy ilyen?
2: Engem nagyon izgat ez esemény. A fajta esemény, mert ugye az ember, amikor gyerekként vagy fiatal felnőttként nézi a futballt, az valahogy azok az élmények sokkal jobban megmaradnak. Uh-huh. Tehát amikor ugye a mostani sztárokat is ugye az ember szakmailag elemzi, meg hétről hétre várja a legnagyobb mérkőzéseket, de megmondom őszintén, úgy mondjuk a 2-3 évvel ezelőtti BL döntőről már nem sok emlékem van, most így hirtelen nem is lehet, hogy meg is fognának, hogyha megkérdezik, hogy ki játszották.
1: Azért ennek oka ez a futball dömping is azért, ami
2: igen,
1: van.
2: Köszönöm szépen, hogy nem a demenciával azonosítod, nagyon rendesen, de én is bízom benne, hogy ez nem így van. De mondjuk a 96-os Juventus Ajax BL döntőnek talán a Juventus mindenképpen, de talán még az Ajaxából is tudnék 5-6 nevet felsorakoztatni, és most jó látni ilyen 50 pluszosként ezeket az igazi nagy sztárokat, igazából tényleg gyerekkorunk nagy sztárjait.
1: Így van, ugye, amit érdemes tudni, ugye, hogy ez a legendák tornája majd május 29-én lesz a Pap László Budapest sportarénában, ahol aranylabdás és BL győztes játékosok mellett neves hazai és nemzetközi sztárok is futballoznak, ugye az UEFA kijelölt 4 csapatkapitányt, figyelj, Luis Figo, haszta mindenit, Cafu, Ivan Rakitic és Juhász Roland is persze szerephez jut, úgyhogy természetesen nagyon izgatottan várhatjuk ezt is, mint számos egyéb egyébként a labdarúgó bajnokok ligáját övező eseményt itt ezen a most következő felvezető héten. Tényleg a város ebben a tekintetben átalakul, majd minden vonatkozásban és mindenhol erről beszélhetünk, de még érdemes azért elmondani, hogy ugye itt Juhász Roland mellett, amennyire én látom, Dzsudzsák Balázs, Torgelle Sándor is szerephez jut, talán Kabát Péter, és hát aztán sokféle egyéb összecsapás is lesz, azt hiszem lesz Team Szobó is, tehát Szoboszlai Dominik csapata is ott lesz, szóval mindenképpen a dömpingszerűen kapjuk majd remélhetőleg a
2: ezekre a világsztárokra az jut eszembe, hogy Tuboj Frici kollégám egyszer kimott Olaszországba egy edzői továbbképzésen, és akkor egy olyan csoportba került, és hát ilyenkor van gyakorlati oktatás is, tehát egymásnak tartanak gyakorlatilag az edzők edzést, és hát minden edzés ilyen cicajátékkal indul. Hát ő bekerült egy olyan csoportba, hogy Maldini, Baresi, Baggio, Ancelotti, azt mondja, hogy életemben úgy nem vigyáztam, azt mondta a passzra, hogy belekerüljek a cica közepébe, életben nem jövök onnan
1: az
2: ki.
1: Biztos, hát az biztos, az igen.
2: Passzolják el a labdát. Mindenét.
1: Ez jó, a cicajáték, igen. Hát valami ilyesmit mesélt egyébként Löw Cica is, amikor arról beszélt, ugye, hogy megjelenve a Paris Saint-Germain öltözőjében Thomas Tuchellel vajon milyen megoldást kellett választani, hogy megszólítsák ugye ezeket a tényleg euromilliárdokban mérhető értékű játékosokat, de megvoltak a módszereik, és hát nagyon izgalmasan találták meg ezt az utat. Na aztán mi lesz ma, és mire készülhetünk még, mert azért most előre szaladtunk a jövő hétvégére, pedig bőven vannak olyan csapatok és olyan magyar sportolók, akiknek a szereplésért izgulhatunk.
2: Igen, és rendhagyó módon most én nem labdarúgásra hívom fel a figyelmet, hanem imádom a teniszt is, atlétikát is, minden.
1: Nézd meg, jó, te homlokod, rendben, nem vagy lázas.
2: Képzeld, de van egy szenzációs sport, ami majd, hogy nem a labdarúgás után a második kedvencem, úgyhogy életemben még jég közelébe sem mertem menni.
1: Sejtem,
2: de hát jégkorong világbaj. Mikor csajon, nagyon jól nézni, mikor csajába szoktam. De hát azt meghagyjuk a profiknak. Viszont nálunk is vannak profik, és megmondom őszintén, hát nem vagyok egy síros típus, de hát patakokba folytak a könnyeim, majdnem minden magyar gólnál. 5-0-ra vertük Nagy-Britanniát.
1: Nagy-Britannia elleni 5-0-ra a patakokba.
2: Hallgatni a himnuszt, amit a magyar válogatott a győztes tiszteletére játszanak le kizárólag a jégkorong mérkőzéseken. Hát az egy csodálatos élmény volt, és tényleg egész családdal ott néztük örömittasan, és hát potyogott a könnyünk a himnusz hallatán. Csodálatos. Azt nem tudom, tudtad-e, hogy nem is tudom pontosan, talán 1937-ben történt utoljára,
1: igen,
2: hogy a csoportos jégkorong VB-n kapott gól nélkül.
1: Nullára hoztuk le egy meccset.
2: Ez egy csoda,
1: azért
2: hát ez több, mint egy ember öltő.
1: Abszolút,
2: hát elképesztő
1: fantasztikus
2: siker.
1: Képzeld, de tegnap abban a szerencsében volt részem itt a hazafutásban, hogy Spiller István és Virányi Zsolt, ahogy megérkeztek egyébként a Svájcban zajló világbajnokságról, szinte mondhatni rögtön idejöttek a stúdióba, úgyhogy alig tudtuk egy óra töményi jégkorongozás után elvágni tényleg a mondatot félbe, és abba hagyni szinte nem is tudtuk, csak muszáj volt, mert a műsoridő az már csak ilyen. Hihetetlen dolgokat mesélt különösképpen Spiller Pisti, de természetesen Virányi Zsolt is a helyszínről, meg valóban ennek a sportágnak a múltjáról, hogy ugye régen, nyilván most a hőskorról beszélünk, amikor még egy, nem voltak divíziók, nem voltak különféle fajta ilyen jellegű megkülönböztetések, hanem aki jégkorongozott, az indulhatott nyilván egyfajta minőségi rangsor alapján a világbajnokságon. Tehát ez, amit mondasz, ez a bizonyos nullára lehozott győzelem, ez még abból a korszakból való. Tehát azóta már nagyon sokat változott a sportág, és most azért ne felejtsük el, hogy most afelé halad a magyar férfi jégkorong válogatott, és persze vannak, akik ezt kritizálják, hogy hát egy győzelemmel hogy lehet bemaradni, először is még nem tudjuk, hogy alakul, mert ugye ők is elmondták, bár borzasztóan nehéz ellenfelek jönnek még, hogy a nagy cél még pontot szerezni ezen a VB-n, legalább pontot szerezni, és adott esetben akár egy győzelem is, bár mondjuk a németek, akik hátra
2: hát
1: vannak.
2: Jó, ma játszunk a németekkel 4 óra 20 perctől, tehát azt mindenkinek ajánlom, óriási mérkőzés lesz, és most először érzem az életem során, hogy igenis van esélyünk. Uh-huh. Tehát nem az van, hogy ússzuk meg kevéssel, mert azért ez a válogatott a finnekkel tudott játszani, ha nem is egy szoros meccset, de gyakorlatilag 4-2. mi kaptunk ki legkevésbé a finnektől. 4-1 azt hiszem a végeredmény.
1: És 4-1, 4-2 lett a osztrákok elleni mérkőzés.
2: Így van, és a briteket mi jobban elvertük, és egy simább mérkőzésen, mint mondjuk USA. Tehát egész egyszerűen csodálatos, amit
1: azért tegnap ezt finomhangolták nekem, én is ugyanilyen lelkesen mondtam ezeket, és a szakértők finomhangolták ezt a dolgot, hogy hát akkor még azért finnek, hát nem voltak annyira bemelegedve, meg hát tudod, a hosszú távfutó is azért az nem sprintel az első 100
2: méteren. Jó, de ne törd a lelkesedésed.
1: Nem akarom.
2: Egyébként,
1: nem.
2: Ha már finnek, én a második csapatom a finnek, úgyhogy én azt nagyon várom, hogy a magyar válogatott bennmarad az a csoportban, a finnek meg megnyerik a VB-t.
1: Aha.
2: Úgyhogy
1: ez az a Finnország, ahonnan a kolbászt várod.
2: Igen, makkarát várok, bocsánat, nagyon figyeljünk oda, nem kolbászt, makkarát várok Finnországban, ha bárki Magyarországon jön.
1: De kolbász formájú azért, nyugtass rá meg.
2: Hát olyan debreceni kolbász, olyasmi? Így van, így van,
1: nem,
2: így van.
1: Tehát nem egy kis gömböcöt kell elképzelnünk, hogy valami más.
2: És ilyen módon a finnek pedig este játszanak Nagy-Britanniával. Úgyhogy ott duplán kell szurkolni nekünk magyaroknak, hogy nehogy véletlen, de ilyen nem fordult elő, ne nyerjenek a finnek. Mert a Nagy-Britannia most már innentől nem nyerhet. Mert
1: nem nyerhet, nem nyerhet, és reméljük, hogy ez így is marad, és ugye visszatérve még az amerikaiak, akik szintén nekünk még a csoportunkban ellenfelek lesznek. Azért azt is látni kell és tudni kell, hogy nyilván ugye ez nem az a válogatott, akiket láthattunk a téli olimpián, tehát itt ugye közben zajlik a Stanley Cup-ban, meg mit tudom én mi, szóval, hogy azért nem is annyira, de hát ettől még ott a harmadik, negyedik, ötödik generációs sor is nyilvánvalóan világklasszis és elképesztő minőség, illetve az én személyes meglátásom, hogy ezen a világbajnokságon szerintem Svájc tarolni fog. Tehát valami elképesztő erőt mutatnak, úgyhogy...
2: De ezt nem mondjam, én a finneknek szurkoljuk.
1: Jó, de szerintem...
2: Annyira szerettelek.
1: Oké, akkor most... Akkor most ne roncsuk el. Szerintem ezt a világbajnokságot nagy eséllyel megérheti most Svájc. Na tessék, Svájc vagy, most már a végén vagyunk az órának, úgyhogy most már nem mondom, hogy mindenképpen küldjétek el a tippjeiteket, de még persze elküldhetitek, hiszen a Nemzeti Sportrádióban értelemszerűen nem marad abba a műsor ezután, hogy befejezzük mi a Ferivel rövidesen a Nemzeti Sportrádió sportreggelét, hanem megyünk tovább, az SMS van akkor is nyitva lesz, és a számunk akkor sem lesz más, mint 0630 55 55 605, de azért szurkoljunk elsősorban a magyar férfi jégkorong válogatottnak, hiszen az eddigi szereplése mindenképpen megsüvegelendő, és ne felejtsük el, hogyha valóban, ahogy most ezzel a britek elleni egyébként tényleg szenzációs győzelemmel haladnak a fiaink, esély van arra most már matematikailag is viszonylag nagy esély, ugye itt más mérkőzéseken is múlik ez, amit most az imént említettél, hogy a bennmaradást megismételjük, ami így aztán van. Valóban történelmi lenne, még akkor is, és megint azt gondolom, hogy az emberből szóljon azért az objektív sportújságíró, nem olyan, mint amit Dodi szokott mondani, hogy hajrá, Fradi! Hanem az az objektivitás, hogy tudjuk, hogy ezen a világbajnokságon nyilván az oroszok és a fehér oroszok nincsenek ott, de ez nem jelenti természetesen azt, hogy a mi szintünkön ne lennének hasonló kaliberű csapatok, tehát nem azt jelenti, hogy mindenképpen nekünk kell a sor végén lenni. Erre is vágyunk, hogy ez ne így legyen. És hogyha bennmarad a Majoros Gergely-féle válogatottunk ismét, ugye itt az elitmezőnyben, akkor az valóban történelmi lesz.
2: Abszolút egyetértek. És olyan egységes ez a csapat, hogy tényleg szerethető, jó csapat, és egyre jobb játékosokkal, és óriási a csapategység. Tehát az, hogy a 30 feletti legidősebb játékos 5-0-án beledobja a testi épségét, nem kivéve a korongba a testét, hogy megőrizzük nullára a mérkős, ami már réges-rég addigra eldőlt, hát ez egy csodálatos emberi nagyságot jelent.
1: No, hát akkor, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, sok minden van, ami a hétvégén szerintem izgalmas lehet. Ha úgy adódik, hogy a képernyő előtt ültök, akkor természetesen bőven lesz kínálat. Ha úgy adódik, hogy útközben vagytok, ma mentek a természetbe, az se probléma, mert a Nemzeti Sportrádióban, ahogy mondani szokás, mindent hallhattok, láthattok, ami akár a magyar, akár a nemzetközi sportvilágban fontos, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. Mi is így teszünk a hétvége folyamán, gondolom, Feri, te azért biztosan dolgozol, lesz feladat, úgyhogy ha így van, akkor jó munkát, ha pedig pihent az a családdal, akkor jó pihenés.
2: Köszönöm szépen, már nagyon várom a világbajnokságot és különböző sporteseményeket. Most elsősorban a képernyőn meg a rádión fogok hallgatóként részt venni a hétvégében, és a nagyon szép, csodálatos napsütésbe várom a sportos hétvégét.
1: És akkor vasárnap ne felejtsd el, 11 órakor Csisztó Channel a híres videó megosztó, Varga Barnabás, és természetesen a kinti Atini életének a második része következik olyan szemszögből, ahogy eddig még nem láthattuk. Köszönjük szépen a figyelmeteket, Big Fami Tominak természetesen köszönjük a mai szerkesztés kollégáinknak azt, hogy volt hangunk, és nektek pedig a figyelmet. Szép napot, jó hétvégét, viszonthallásra.
2: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Az Omega űrkorszaka után visszaváltott kemény rockra a 70-es évek végén. A piramis sikerei hatására Révész Sándor őrsöket és Somlajos brigádokat alapítottunk mi, a Bamba nemzedék tagjai. A Fekete Bárányokat, a P-mobilt, a Hobo Blues Blendet és a Beatrice-t üldözte a kommunista hatalom, a lemezgyár közelébe sem mehettek. Viszont két vidéki együttes, a debreceni Kolor és a miskolci Edda Művek is lemezt jelentethetett meg. Aztán a 80-as évek elején minden átalakult a magyar könnyűzenei életben. Az európai klubfutballban 77-ben elindított angol forradalom viszont eszkalálódott. A pályán ez csak az ellenfeleknek okozott gondot, de a pályán kívül súlyos drámákat, rettegéseket okozott. A következő két órában a Beck 1979-től az 1985-ös Heysel tragédiáig tartó korszakát elevenítjük fel. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az európai labdarúgó bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első öt kiírást a spanyol Real nyerte, majd jött két Benfica győzelem, aztán sorozatban három milánói, igaz, ezt két különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban három bekket nyert, majd ugyanezt tette a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig kellett várni, addigra már nyert egyébként skót csapat, a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. A visszajátszás legutóbbi műsorában már felelevenítettük a 77-es és 78-as Liverpooli sikert. A mai adásunkban pedig jönnek az újabb szigetországi diadalok. Adásunk első negyedében három angol győzelem is. Regős László Pál és Cserjés Bendegúz összeállításai következnek.
3: Folytatódott az angol uralom, címvédés helyett viszont újonc ért a csúcsra. Ez történt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1978-79-es szezonjában. 33 együttes vívta ki a lehetőséget az indulásra, 32-en hazájuk bajnokaként, a Liverpool pedig kétszeres Beck címvédőként került főtáblára. Magyarországot az újpesti Dózsa képviselte, de sok öröme nem volt a lilafehéreknek. Már az első körben búcsúztatta őket a csehszlovák bajnok, az Brojovka Bruno. A címvédő Liverpoolnak sem jutott több öröm ebben a szezonban. Már az első körben összesorsolták a két résztvevő angol csapatot, a Nottingham Forest pedig 2-0-ás összesítéssel búcsúztatta Kenny Dalglishékat.

0: Nottinghami együttesnek már az 1978-ban szerzett bajnoki cím is óriási tett volt. Az 1976-77-es szezonban még az angol másodosztályban szerepelt az együttes, ahonnan Brian Clough irányításával 77 tavaszán sikerrel megvívott osztályozón feljutottak. Clough ekkor már 2 éve vezette a Forestet, korábban a Derby County-val bajnok lett, a Leeds-et csődöt mondott a menedzser, Nottinghamben viszont egyenesen csodát tett. Az 1977-78-as szezon 42 bajnoki mérkőzésén összesen 24 gólt kapott a csapat, köszönhetően többek között a nyáron szerződtetett kapusnak, Peter Shiltonnak is. A korszak sztárcsapatát, a Begben és a bajnokságban egyaránt címvédő Liverpoolt 7 ponttal megelőzve újoncként lett bajnok a Nottingham Forest, hogy aztán a következő szezonban a Beck első fordulójában is felülmúlja a Liverpooliakat. A Nottingham pedig ezután szárnyakat kapott. Az Alcatént, majd a Real Madridot kiejtő Grasshoppert is magabiztos különbséggel búcsúztatta a csapat, jöhetett a Köln elleni elődöntő. A Forest hazai pályán 2-0-ról fordított, majd a 85. percben a kölniek egyenlítettek, 3-3-mal utazhattak Németországba az angolok. Idegenben ilyen Bowyer gólja döntött, a Nottingham a csodaszámba menő bajnoki címe után a Beckben a döntőbe jutott. A másik ágon is akadt meglepetés. A Malmőnek ugyan nem volt pokol ilyen nehéz sorsolása, de a Monaco, a Dinamo Kiev, a Wisla Krakow és az Austria Wien ellen egyaránt a svédek bizonyultak jobbnak. A Malmőben sokan félprofiként játszottak. Testnevelő tanárok, banki dolgozók, mérnökök is szerepeltek a csapatban, de így is a döntőig meneteltek a svédek, akiknek a keretében kizárólag hazai, sőt, Malmő közeli születésű játékosok játszottak. A döntőt a Müncheni Olimpiai Stadionban rendezték 1979. május 30-án. A városban a meccset megelőzően uralkodó hangulatról a Képesport így írt.
1: A Müncheni Olimpiai Stadionban őrjöngő lázban égtek a nottinghami szurkolók. Az extázis immár 2 napja tartott, míg végül a Beck döntőn a győzelemtől, meg a jófajta bajorsörtől ittasan az egekig kiálthatták. Mi vagyunk a legjobbak. Az angol, s bizonyos értelemben a müncheni lapok is módszeresen izgatták a szurkolókat, s a finálé előtt egy nappal olyan vélemények is napvilágot láttak, miszerint az angol Nottingham Forest 5-6 góllal veri majd a svéd Malmö csapatát. A felkorbácsolt kedélyű angolok szélsőségesen tobzódtak a müncheni utcákon. 36 órával a kupadöntő előtt mozdulni sem lehetett tőlük, ellepték a belvárost, tanyát vertek az előkelő Marienplatzon, sörkarnevált rendeztek a bajor parlamenttől a főpálya udvarig. Vörös-fehér sálakat lobogtattak, csíkos kalapokat lengettek, éjjel-nappal arról győzködték a honi polgárokat, hogy ők a legelsők, s nincs náluk jobb, különb a világon. Míg nem a bajor nektártól fejbeverten egy-egy órára el nem aléltak. E furcsa tömegben az emberit, a megérthetőt, a számomra befogadhatót kerestem. Hát persze, hogy volt. Mert közelebbről fiatal angol srác csicsás nottinghami dressben jelvényt cserélt egy hosszúra nyúlt svéddel, hiszen, ha csendesebben, ők is jelen voltak. Nem is kevesen, a szervezők szerint 10 000-en. A következő sarkon egy szemüveges angol csekély német tudásával, de inkább jelbeszéddel udvarolni próbálta a fagylalt árus német kislánynak, arrább bajor korsókat vásárolt egy vidám társaság. Aztán a stadionban újra egybeolvadt a békés turista, a mindent felejtő elfogult szurkolóval, a sajtólelátóról csak egyfajta kép tárult elénk, a hullámzó tömeg. Ijesztő lehetett mindez a svédek számára. Egyetlen ember nem akadt, aki esélyt adott volna nekik, egy bíztató szó nem érkezett hozzájuk. Amatőrök voltak a meccs előtt, közben és utána is.
0: A döntő elején az esélytelenebbnek tartott Malmö került nagy helyzetbe. Egy röviden hazafejelt labdára Jan Olof Kindvall csapott le, de rosszul számolta ki a közötte és a Nottingham kapusa Shilton közötti távolságot. Megpróbálta átemelni ellenfelét, de a magasból aláhulló labdát Shilton maga biztosan húzta le. Kindvall utólag a Guardiannek így nyilatkozott a helyzetéről és a döntőről.
2: Volt egy nagy lehetőségem, utána viszont ők voltak a jobbak. Talán lett volna esélyünk, ha megszerezzük a vezetést. Labda nélküli játékban nagyon jók voltunk akkoriban, miközben a védelmünket is tökéletesen megszerveztük. Ugyanakkor igaz volt ez a Forestre is, és sokkal nehezebb egy hozzánk hasonló stílusú csapat ellen játszani. Mi pedig angol futballt játszottunk.
0: A mindössze 32 esztendős Bob Hughton irányította a svéd együttest, ennek is köszönhető az angol filozófia a csapatnál. De talán Brian Cloughnak is segítség volt, hogy ismerő stílusban játszott az ellenfél. Az első félidő végén szerezte meg a vezetést a Nottingham Forest. John Robertson húzott el a bal szélen, beadására a hosszú oldalon érkezett Trevor Francis, és előrevetődve a hálóba fejelt. Az atlétikai stadion beton dobó körére érkezett a Nottingham csatára, amely centikre volt csak az alapvonaltól, de ez sem zavarta az ünneplésben. Francis volt az első angol játékos, akiért 1 millió fontot fizettek. Még az év februárjában, amikor a Birminghamtől igazolta le őt a Nottingham, Claughtnak ugyanis szüksége volt egy támadóra. Francis kiváló választásnak bizonyult. Első nemzetközi mérkőzésén győztes gólt szerzett a bekdöntőben. Mert hogy a Malmönek nem volt válasza a Forest gólra, a Nottinghamieké lett a beksérleg. Az angolok mutatott játéka ugyanakkor hagyott maga után kívánnivalót. Erről a Népsport így írt 1979. június 1-én.
3: A Nottingham pillanatnyi esélyt sem adott ugyan ellenfelének a reménykedésre, mégsem sikerült a győzelem mellé besöpörnie az egyöntetű elismerést, miszerint ez az angol együttes valóban Európa legjobb klubcsapata lenne. Kénytelen kelletlen persze azt is tudomásul kell végre venni, hogy manapság a futballkirály már nem díszes palásban ékes koronával a fején ül a trónján, ellenkezőleg. Egyszerű munkaruhát visel, ráadásul tökéletesen tisztában van azokkal a szakmai fogásokkal, amelyekkel akár bomba sikert is el lehet érni. A NOC valószínűleg nem nyit győzelmével új fejezetet a futball történetében, ezzel szemben remek példáját állíthatja annak, hogy igazi összefogással, hallatlan akarással, lelkesedéssel kis csapat is óriássá nőhet.
0: A Nottingham pedig ezt megtette, ebben pedig óriási szerepe van az együttes menedzserének, Brian Claughtnak. De hogy reagálta a Forest mester a győzelem pillanatában?
3: Bárki méltán gondolhatná, ha egy labdarúgó együttes megnyeri a klubcsapatok legértékesebb trófeáját, a bajnokcsapatok Európa kupáját, akkor szakvezetője a találkozó lefolyásának pillanatában a legboldogabb ember a világon. Brian Clough, a Nottingham menedzsere, mégis morcos ábrázattal, összevont szemöldökkel állt fel a kispadról a végső sikert szentesítő hármas játékvezetői sípszó pillanatában. Egyetlen mosoly sem ült az arcán, az ünneplő tömegnek sem intettek röpke hellónál többet. Rejtély marad, mi bánthatta a mestert, játékosai minden esetre pályafutásuk eddigi legszebb pillanataiban teljesen függetlenítették magukat szigorú edzőjüktől, s önfeledten ünnepeltek.
0: Az örömmámor természetesen nem csak a játékosokra, hanem a szurkolókra is kiterjedt.
3: Amikor Artemio Franchi doktor, az UEFA elnöke átadta a kupát McGovernnek, a Nottingham kapitányának, a nézőtéren elszabadult a pokol. A kitűnő söröktől s az oly hőnáhított sikertől teljesen megmámorosodott angolok olyan fogadtatásban részesítették a lelátó elé érkező együttest, amilyen futbolista számára jó, ha egyszer megadatik pályafutása során. Ekkor már Burns és Lloyd fogta a serleg két fülét, a többiek csupán másodpercekre jutottak a közelébe. Eközben a lelátón a svéd kapitány Georg Eriksson, az olaszok mestere Enzo Bearzot és az NSK ex-kapitánya Helmut Schön hiába néztek egymásra, csodálkozó, értetlenséget eláruló, közel sem elégedett tekintettel, sok ezer Nottinghami kiáltotta, ahogy csak a torkán kifért, a NOC, a legjobb a világon. Kiabálták, harsogták, pedig ott legbelül valahol igen mélyen talán ők is jól tudják. Nem az. Még Európában sem.
0: Ha nem is a legjobbak, de a győztesek a Nottinghamiek lettek. Sorozatban a harmadik évben nyerte angol klub a Becket, de a sorozatnak még korán sem volt vége. Bár a bajnoki versenyfutást a Nottingham 1979-ben elbukta a Liverpoollal szemben, a bajnokcsapatok Európa kupájában címvédőként így is indulhatott.

0: Újabb angol címvédés. A Nottinghamet ezúttal sem tudta megállítani senki. Ez történt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1979-80-as szezonjában. Ahogy az előző szezonban, ezúttal is 33 együttes vívta ki a lehetőséget az indulásra. 32-en hazájuk bajnokaként, a Nottingham Forest pedig címvédőként került a mezőnybe. Egy selejtezős párharcot rendeztek, melyen az ír Dundalk 3-1-es összesítéssel búcsúztatta az északír Linfield együttesét. Magyarországot ezúttal is az újpesti Dózsa képviselte, de Fazekas Lászlóiknak ismét a csehszlovák bajnok állta útját az első körben. A Dukla Praha ugyan Budapesten 3-2-es vereséget szenvedett, de Prágában megfordították a párharcot, 2-0-ás győzelmükkel pedig tovább jutottak.
1: Magunkat okolhatjuk a kiesésért. Az utolsó 3 percig kezünkben volt a lehetőség a továbbjutásra, de csatársorunk képtelen volt az egyenlítésre. Fazekas 3 gólszerzési alkalmat is elszalasztott. A találkozót tulajdonképpen Budapesten vesztettük el.
0: Így értékelt a Dózsa vezetőedzője Várhidi Pál a kiesést követően. Akadt meglepetés is az első körben. A Milán 20 éves hazai európai veretlenségét megtörte a Porto. Az előző 3 kiírásból 2-szer is beket nyerő Liverpoolt pedig kiejtette a szovjet bajnok Dinamo Tbilisi. Bár az Anfielden még 2-1-re nyertek az angolok, de a Dinamo hazai pályán 3-0-ra győzött és búcsúztatta a Liverpoolt. A szovjet együttes 2 stílust ötvözött. Az orosz és ukrán csapatokra jellemző, sok futáson és gyors passzokon alapuló játékot keverte a grúz és örmény együttesek sajátjával, az egyéni képességek és a technika középpontba helyezésével. A következő körben aztán a Hamburg ellen már nem sikerült a bravúra Tbilisinek. A nyugatnémet bajnok 2 győzelemmel jutott a legjobb 8 közé, ahol aztán idegenben lőtt több góllal a Hajduk Splitet is búcsúztatták Félix Magáték. Az elődöntőben az akkor 6-szoros meggyőztes Real Madrid következett a Hamburgnak. Az első mérkőzésen Spanyolországban 2-0-ra győzött a hazai csapat. A németek azonban a visszavágón Kaltz és Keegan ellenállhatatlan játékának köszönhetően megfordították a párharcot.
2: A legjobb 16-ba kerülésért a Liverpool feltűnően korai búcsúja jelentette a szenzációt, most pedig a vége előtt az a nagy meglepetés, hogy a 6-szoros meggyőztes Real Madrid kupakarriere legsúlyosabb vereségével kényszerült búcsúra.
0: Ez a nagy vereség 5-1-et jelent. Kálc és Hrubes 2-2, Memmering 1-szer talált be, de a hamburgiak 2-szeres aranylabdás angol támadója Kevin Keegan is kiválóan játszott a Népsport szerint.
2: A Real minden igyekezete hiába valónak bizonyult, a hamburgiak könnyedén állították meg az akciókat, s ha Keeganhez került a labda, már is tombolt szurkoló sereg. A 20 éves García Pérez, aki az első mérkőzésen szenzációt keltett játékával, most zavartan szaladgált, rendre csak Keegan után.
0: A Hamburg tehát döntőbe jutott, ahol a címvédő Nottingham Forest várt a németekre. A Real Madrid vezetőedzője Vujadin Boskov a kiesés után elmondta véleményét a döntős párosításról.
3: A jobb futballnak kell győzedelmeskednie, a Hamburg pedig jobb labdarúgást játszik a Nottinghamnél.
0: De milyen futballt is játszott a Nottingham Forest? Jonathan Wilson Futballforradalmak című könyvében így ír a Brian Clough által vezetett csapatról.
4: Az 1980-as években Clough akkor is az ország fél tucat legjobb alakulata között tudta tartani a Forestet, amikor már elfogyott a pénz, mégpedig a kulturált, türelmes passzjátékkal. Egy csapat, szögezte le, csak akkor tud kivirágozni, ha birtokolja a labdát. A virágoknak köztudottan esőre van szükségük, ez létfontosságú számukra. A józanész pedig azt sugallja, hogy a futballban maga a labda a létfontosságú elem. Clough egyike volt azoknak a menedzsereknek, akik korán felismerték a média hatalmát, és ennek megfelelően manipulálták. Vontatott Teesside-i dialektusa pedig parodisták és humoristák kedvelt célpontja lett. Lubickolt a figyelem középpontjában, csiszolgatta poénjait, amelyeket gyilkos időzítéssel sütött el, mindig saját magát fényezve. Róma sem egy nap alatt épült fel, mondta egyszer, de nem én irányítottam az ott folyó munkálatokat. Clough mindig lenézte azokat, akik, ahogyan fogalmazott, játékfigurákat tologatnak egy filcasztalon, de ő maga sem hagyta teljesen figyelmen kívül a taktikát. Valójában mesteri stratéga volt, nagy szakértelemmel igazolt le játékosokat, akiknek a képességei olyan mértékben egészítették ki egymást, hogy szükségtelenné váltak a részletes, egyénre szabott instrukciók. Hatékonyságát bizonyítja az a rengeteg játékos, akik a Forestnél világverőnek tűntek, majd eladásuk után kudarcot vallottak.
0: A Brian Clough irányította csapatok rendszere nem volt bonyolult, és nem is változott sokat az idő múlásával. A Derby County balszélsőjének Allen Hintonnak annyi volt a feladat a Cluffnál, hogy maradjon a szélen. Ez a feladat a Nottinghamnél John Robertsonra jutott, aki Wilson könyve szerint egy lassú, de tehetséges szélső volt, akit Clough a selejtek között talált.
4: Robertson a balszélről szervezte a játékot, Gary Birtles pedig tartotta a labdát, amíg érkezett Tony Woodcock vagy Trevor Francis. A kevésbé mozgékony Robertsont Martin O'Neill kompenzálta a középpálya jobb oldalán, aki behúzódott, ezzel lehetővé téve, hogy a két középső középpályás, általában John McGovern és Ian Bowyer, balra tolódva fedezzen. A jobb oldalon a széljáték a felfutó szélső hátvédre, Viv Andersonra hárult.
0: A balszélső Robertson kulcs szerepet játszott a 79-es döntőben, ahol gólpasszal jelentkezett. Beadását Trevor Francis fejelte a hálóba, és mint kiderült, Robertson egy évvel később is nyerő embernek bizonyult.

0: Köd gomolyog a Trent folyó felől, és én mindig ide vágyódom, a City Groundra. A 70-es évek vége óta a Mal of Kintyre című Wings dal dallamára így énekelnek az otthonukról a Forest szurkolói. Az 1979-80-as back szezonban a City Groundon pedig csak egy csapat tudott győzni. A negyeddöntőben a Dynamo Berlin 1-0-as előnyre tett szert Nottinghamben. Berlinben viszont a Forest 3-1-re győzött, és bejutott a legjobb négy közé. Korábban a svéd és a román bajnokot búcsúztatta a nottinghami csapat. Nem mondható nehéznek tehát a sorsolása. A keletnémet Dynamo Berlin kiejtését követően viszont az Ajax következett. A hazai 2-0-ás Forest sikert nem tudták ledolgozni a hollandok Amsterdamban. A Nottingham így bejutott a madridi döntőbe. A Real Madrid 5-1-es legyőzése óta a Hamburgot tartották esélyesnek a végső győzelemre. Brian Clough és a Nottingham viszont máshogy gondolta. Idézzük a Népsport 1980. május 29-i számát.
1: A 20. percben váratlanul szereztek vezetést a Nottinghamiek. Robertson balról középre cselezte magát, elvesztette a labdát, amely azonban ismét elé pattant,

0: de a jól tömörülő és önfeláldozóan védekező angolok ellen nem tudtak helyzetet teremteni. Ha pedig sikerült kapura küldeni a labdát, a biztos kezű Shilton hárított. A második játék részre a Hamburg erősítette támadósorát, és Rubes beállítás után három csatára hamaszta Shilton kapuját. A nagyszerűen védekező angolok ellen azonban alig-alig tudtak helyzetet megteremteni a hamburgiak. Egy alkalommal pedig a Nottingham segítségére sietett Fortuna, akkor, amikor Kaltz lövését a kapufa hárította. Ez a 90 perc bebizonyította, hogy mit sem ér a meddő mezőnyfölény és a gólhelyzet, ha nincs legalább egy olyan játékos, aki a kínálkozó lehetőséget ki tudja használni. A hamburgiaknál ezen az estén ilyen játékos nem akadt.
1: A Nottinghami együttes megtartotta egy gólos előnyét, és ezzel a győzelemmel megvédte címét a bajnokcsapatok Európa kupájában. Nem akármilyen teljesítmény. Három évvel ezelőtt még a másodosztályban szerepeltek a Nottinghamiek Angliában, 1978-ban újoncként bajnoki címet ünnepeltek az első ligában, majd szintén újoncként megnyerték a Becket is 1979-ben. És bár a bajnokságban nem jött össze a címvédés, az európai porondon igen. A Nottingham Forest ezzel máig az egyetlen csapat, amely többször nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját, mint hazája bajnokságát.

Ebben a szezonban az angol bajnokságban már csak az 5. helyen végzett a Nottingham Forest. Ennek ellenére címvédőként indulhatott a következő back kiírásban is. Ott viszont már nem termett babér a Forest számára. Az első körben búcsúztak Brian Claughék, a nottinghami csoda véget ért.

0: Harmadszor győztes a Liverpool, 15 év után döntőzik ismét a Real Madrid, magyar a játékvezető. Ilyen volt a bajnok csapatok Európa kupájának 1981-es fináléja. We will fly, impossible to tame, like oil in the ocean. Az 1979-es, 1980-as idényben Angliában két gigász csatázott egymással, a Liverpool és a Manchester United. Az akkor kétszeres back címvédő Nottingham Forest csupán hatodik lett, végül két pont előnnyel a Bob Paisley-féle Liverpool lett a bajnok. Spanyolországban szintén kielezett volt a küzdelem, a Real Madrid mindössze egy pont előnnyel nyerte meg a La Ligát, ezzel kiharcolva a back kijutást. A két csapat útja a döntőig. A Liverpool először a finn OPS-t győzte le, aztán a skót Aberdeent, a CSKA a Sofiát, az elődöntőben már nehézségekbe ütközött a Bayern München ellen, de a 0-0-ra és 1-1-re végződő párharc után az angol csapat jutott a döntőbe. A Real Madrid először az ír Limericket győzte le, aztán a 8-ad döntőben a budapesti Honvéddal találkozott. Az első mérkőzésen 1-0-ra kapott ki a magyar csapat, a másodikon 2-0-ra. És egy kis érdekesség a második meccsről, egy népsport részletet hallhatnak.
1: Gonosz, egyben kivéthetetlen merényletet intézett a tél az utóbbi esztendők egyik legnagyobb érdeklődéssel várt back találkozója ellen. A két hete Madridban kellemes mediterrán őszi időben lejátszott találkozó végezetével bizony senki sem gondolta volna, hogy a visszavágóra a Népstadion játékos kedvű labdaszedői hóembert formáznak majd a kapuk mögötti területen. A hó mindenkit meglepett. Szurkolókat, játékosokat egyaránt, de elsősorban a telet csak ritkán elvét felálltó madridiakat érintett.
0: Mindez november 4-én. A Real Madrid tehát tovább jutott a Honvéd ellen, a negyedöntőben a Spartak Moszkvát búcsúztatta, az elődöntőben pedig az Intert. A döntőt így 1981. május 27-én rendezték a Liverpool és a Real Madrid között, ám előbb a két csapat bemutatója.

0: Már bezsebelt két Beck győzelmet 1977-ben és 78-ban, és hazai szinten is remekelt. Viszont volt egy nagy csalódás is. 1979-ben a Becknek már az első fordulójában kiesett a szovjet Dinamo Tbilisi ellen. Ennek ellenére a csapásból sikerült felállni, hiszen, ahogy már említettem, a bajnokságot megnyerte a csapat. Az edző ekkor 6-7 éve Bob Paisley volt, akinek tekintélye hatalmasnak bizonyult, hiszen korábban a szintén legendás Bill Shankly segédedzőjeként dolgozott, így már jó ismerte a csapatot. A keze alatt vált a Liverpool Európa legjobb csapatává, a bizalom felé töretlen volt a Tbilisi elleni botlás ellenére. Filozófiájának legfontosabb eleme a szerénység és a tiszta beszéd volt, amely arról szólt, hogy a játékosokhoz nagy türelemmel és nyugodtsággal, kevés üvöltéssel és dühhel kellett állni. Emellett a játékos megfigyeléshez is remekül értett, ő hozta a klubhoz Dalglisht, Sonest és Hansent is, akik az 1980-as, 81-es bekidényben már ismert és tapasztalt játékosai voltak a Liverpoolnak. A Real Madrid a Beck szempontjából súlyos gödörben volt sokáig, hiszen legutóbb 1966-ban járt döntőben. 1978-ban egy fontos és meghatározó korszak zárult le a királyi gárdánál. Meghalt Santiago Bernabeu, aki 1943-tól volt a Madrid elnöke. A Real döntőbe jutás ebben az időszakban azért volt érdekes, mert nem voltak a csapatnál igazi nagy nevek, klasszisok, ha úgy tetszik, akik a csapatot jellemezték általában. Az 1960-as évek végén kialakuló sok fiatalból álló keret a 70-es évek végére elkezdett kiöregedni és átalakulni, ugyanakkor már ekkor volt néhány játékos, aki tagja volt az 1983-ban kezdődő újabb nagy Real korszaknak, aminek legismertebb neve Emilio Butragano volt, csak hogy ő 1981-ben még a Castillában futballozott. A klub vezetőedzője akkoriban a jugoszláv Vujadin Boskov volt, aki 1979-ben vállalta magára a csapat vezetését, és hamar bebizonyította, hogy nála jó kezekben van a klub, hiszen egyből spanyol bajnok és spanyol kupa győztes lett. A Real Madrid legismertebb játékosa ekkor Santillana volt, aki nagy fizikumával és remek feljátékával tűnt ki. We will fight, impossible to tame, like oil in the ocean. A Liverpool Real Madrid Beck döntőt 1981. május 27-én rendezték a párizsi Parc des Princes-ben. A mérkőzésen Palotai Károly fújta a sípot, aki korábban olimpiai bajnok labdarúgó és a győrel magyar bajnok és háromszoros kupa győztes volt. Labdarúgó pályafutása egy sérülés miatt 1967-ben véget ért, utána rögtön játékvezetőként helyezkedett el, először megyei szinten, három év múlva már az NB1-ben és nemzetközi mérkőzéseken is fújta a sípot. Ő a világon az egyetlen, aki a Becket játékosként és játékvezetőként is megjárta.
1: A megdöntőközés, azért meg kell említeni, hogy négyen vagyunk a világon jelen pillanatban. Volt a Leo Horn, volt a Lobello, és volt a Dienst, és jó magam, akik. Tehát ezek olyan nevek, amik tényleg a játékvezetésben és a labdarúgásban megvannak. Tehát mi voltunk, akik duplázó. Előtte volt az UEFA kupa döntő, aztán volt a nagyon látványos Bázelba egy megdöntő, összedünk Barcelona, ott 4-3-as meccs volt, a Barcelona nyert, és volt két mérkőzés, az mindegyik 1-0 volt. Az első volt a 76-ban Glasgow-ban Bayern Saint-Étienne, és 81-ben pedig volt a Párizsban a Liverpool és a Real Madrid mérkőzés. És a foci annyi minden jót adott az életemnek. Hát ma már mit mondhat az ember? Csodálatos.
0: Palotai Károly az Arcvonások című korábbi rádióműsorban beszélt a játékvezetői élményeiről, most pedig következik az 1981-es Beck döntő krónikája.

0: a Liverpool kezdő csapata. Ray Clemens, Phil Neal, Ellen Kennedy, Phil Thompson, Ray Kennedy, Ellen Hansen, Kenny Dalglish, Sammy Lee, David Johnson, Terry McDermott, Graeme Souness. A Real Madrid kezdő csapata. Agustín, Rafael García Cortés, José Antonio Camacho, Uli Stílike, Andrés Sabido, Vicente del Bosque, Juanito, Ángel de los Santos, Santi Jana, Antonio García Navajas, Lori Cunningham. A Népsport így írt a döntőről 1981-ben.
1: Több ezer angol és spanyol szurkoló érkezett a francia fővárosba, hogy szemtanúja legyen a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája 26. döntőjének. A hangpárbaj már a stadionon kívül megkezdődött, s szinte elszabadult a pokol, amikor a magyar játékvezetői hármas, Palotai, Kőrösi, Kuti jelt adott a kezdésre. A lelátón 48.360 néző énekelt, trombitált, verte a dobot, lobogtatta a zászlót, éltette kedvenc.
0: Az esős mérkőzés elején a Liverpool igyekezett irányítani és több veszélyes helyzetet is kidolgozott, de gól nem született. Palotai játékvezetőnek sűrűn be kellett avatkozni a szabálytalan túlfűtött játék miatt. Körülbelül negyed óra elteltével a Real Madrid felvette a versenyt és neki is megolta maga nagy helyzete, de José Antonio Camacho mellé lőtt. A két oldalon lévő szoros emberfogás nem engedte, hogy bármelyik játékos egyénileg nagyot tudjon villanni, a liverpooli védő Cunninghamet, a madridiak pedig Dalglist fogták szorosan. A mezőny legveszélyesebbje egyértelműen Camacho volt, aki ismét kapu közelbe került, átemelte a kapus, de fölé ment a labda. A két csapatjátéka kioltotta egymást, a Real Madrid alapból lassan járatta a labdát, hirtelen kiugratásokkal tarkítva, a Liverpool pedig a labda tartásra helyezte a hangsúlyt, és a szélsőket igyekezett minél jobban bevonni a játékba. A második félidőben a mérkőzés addigi legnagyobb helyzete a Real Madrid előtt adódott, Camacho volt Clemenssel szemben, de elkapkodta a helyzetet, fölé lőtt. Ezután ismét a Liverpool támadott többet, de valós veszélyt nem jelentett, aztán végre jött a gól. A 82. percben egy bedobás után Kennedy mellel vette le a labdát, átjutott Cortesen, aztán a kapujából kijövő Agustín mellett a Liverpool játékos a kapuba lőtte a labdát. 1-0, és ez maradt a végeredmény is. A gólszerző Ellen Kennedy a neves spanyol sportlapnak a márkának így emlékezett vissza a mérkőzése 37 év távlatából.
2: A szurkolóink izgatottak voltak, még úgy is, hogy a bajnokságban nem szerepeltünk annyira jól. Emlékszem, hétfőn repültünk, és egy helyi hotelben aludtunk. Szerencsére szereztünk elég egyet a hozzátartozóinknak. A szobán Allan Hansennel osztoztam, aki ugyanúgy készült, mint bármely más meccsre. Az elődöntőben a Bayern ellen Kenny Dalglish és én még sérültek voltunk. Törött volt a csuklóm, de azt mondtam Bob Paisley-nek, hogy nem kell aggódni, minden rendben. Aztán beleraktak egy nagyon kényelmetlen fémlapot a csuklomba, de az akarat erősebb volt a fájdalomnál. Meg kellett mondanom, hogy aludtam. Nagyon jól. A döntő napján semmi különlegeset nem csináltunk. Sztéket ettünk és teát ittunk. Manapság ez elképzelhetetlen. Akkoriban nem tudtunk sokat az ellenfélről, nem is volt fontos. Nem töpték túl a fejünket, csak idegessé tett volna. Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, tiszteltük őket, de semmi több. A döntő után hosszú éjszakánk volt Párizsban. Sokan szórakozni mentünk, velünk tartottak a barátaink, még Hansen családja is, és Bob Paisley is ott volt. Énekeltünk, és jól éreztük magunkat. Aztán a fogadtatás Liverpoolban elkápráztatott. Még az Everton szurkolók is gratuláltak.
0: Most pedig egy újabb részlet a Népsport tudósításából.
1: A spanyol szurkolók biztosak voltak abban, hogy az értékes trófea hetedszer is Madridba kerül, az Angliából érkezett nézők pedig esküdtek arra, hogy nem nyerheti más a kupát, csak a Liverpool harmadszor. És egyik együttes sem volt képes arra, hogy rákényszerítse stílusát, akaratát a másikra és döntésre vigye a dolgot. A csatároknak ugyanis túl kemény dió volt az ellenfél védelme, képtelenek voltak feltörni, mert mindig akadt egy láb vagy egy közbevetődő test, amely elállta a kapu felé vezető utat. A távoli lövések, ezekből csak elvétve akadt, pedig nem okoztak gondot. A szép, élvezetes játék helyett nagy küzdelmet láthattak a szurkolók, s már mindenki biztos volt abban, hogy hosszabbításra kerül sor, amikor egy felfutó hátvéd, Ellen Kennedy, csatárokat megszégyenítő higgadsággal feltette arra a bizonyos íre a pontot. 8 perccel a befejezés előtt. És ezzel Angliába került a Beck trófea.
0: Palotai Károly háromszor a sípjába fújt. Furcsa élmény lehet egy ilyen kaliberű játékvezetőnek lenni Magyarországról. Egyik nap még megdöntőt fújt, pár napra rá már a Csepel, Vasas és Volánin Nyíregyháza mérkőzéseken dolgozott. Visszatérve a megdöntőre, a Liverpool tehát 1-0-ra legyőzte a Real Madridot, Bob Paisley csapata Európa csúcsára került ismét, a spanyoloknak nem sikerült a back feltámadás.
3: A 13. back kiírást nyerte először angol csapat, a Manchester United, aztán a 22-ig kellett várni a szigetországi foci szerelmeseinek az újabb sikerre. 1977-ben a Liverpool ért a csúcsra, és ezzel egy példanélküli sorozat vette kezdetét. A Liverpool 78-ban megvédte a címét, majd az angol másodosztályból induló kis csapat, a Nottingham Robin Hoodi csínnyel meg sem állt a kontinens trónjáig, majd 1980-ban duplázott. 1981-ben a Liverpool visszavette a trónt tőle, ezzel 5 egymást követő évben Angliában pihent a nagyfülű trófea, és az igazi szenzáció csak ezt követően jött. Mindjárt a visszajátszásban is.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Leli Kréka is távozik a Diósgyőr kosárlabda együttesétől. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kora nyárias időre készülhetünk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
5: Leli Kréka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. Lelik 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Korábban már 6 játékos elköszönt a borsodi klubtól. Subka Attila lesz az NB1-es Kisvárda a labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az élvonalban. A Várda Labdarúgó Akadémián szakmai igazgatóként dolgozott Subka, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben. Ezzel előnybe került az egyik csapat 3. győzelméig tartó párharcban. Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél 3. sikereig tartó párharcban. Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevza torna 2. játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik a Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember életét vesztette, többen súlyosan megsérültek, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Több tűzoltóautó, mobillabor és mentőhelikopter érkezett az üzemhez. A tüzet már oltják. A Tiszaújvárosi Krónika közösségi oldalán arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbant fel. A katasztrófa védelem szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Szerepel köztük a Hunnia perben 2023 márciusában hozott ítéletről, valamint a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. A köztársasági elnök hivatala szerint a dokumentumokból nem állapítható meg, hogy mi volt az indok K. Endre esetében a kegyelmi döntésnek. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet a férfinak. A Fidesz úgy reagált a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból, ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Bővíteni kell a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, és javítani kell a légi kikötő megközelíthetőségét is. Erről beszélt a közlekedési miniszter, miután megérkezett az újraindított első közvetlen járat az Egyesült Államokból Budapestre. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése mellett. 6 év szünet után ma reggel érkezett meg az első közvetlen járat Philadelphiából Budapestre. 6 év után újraindult az American Airlines közvetlen napi repülőjárata Philadelphia és Budapest között. Az első gépet tegnap este ünnepséggel búcsúztatták Pennsylvániában. A kevesebb mint 9 órás menetidejű vonalon közlekedő első Boeing gép csak nem teljesen megtelt. A szakemberek szerint a járat indítása ösztönözhet más amerikai légitársaságokat is, így a jövőben újabb közvetlen összeköttetések jöhetnek létre az Egyesült Államok és Magyarország között.
4: Közlekedés.
5: Az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében kátyóznak, a 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot zárták le, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a lassulás, szakaszos torlódás.
4: Időjárás.
5: Mindenütt derült az ég, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok. Délután 23-28, késő este 13 és 20 fok várható. Hasonlóan napos, kora nyárias idő lesz a hétvégén is, pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet erős UV-sugárzással.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Addig jár a korsó a kútra, amíg eltörik. Ezen magyar mondásnak van német megfelelője is, bár nem feltétlenül ezen járt az agyam. 1982. május 25-éről 26-ára virradó éjszaka a ceglédi laktanya melletti őrtoronyban, ahol a magyar néphadsereg sorállományú katonájaként őriztem a semmit. Ugyanis a délután 4-kor kezdődő és másnap 4-ig tartó őrszolgálat után került sor a BEC 27. döntőjére. És eszembe jutott a Bayern München 74-es, 75-ös, 76-os fináléja. Mindhárom alkalommal a tűzzel játszott. Éppen aktuális ellenfelének voltak nagyon jó periódusai. 74-ben az Atletico Madridnak az első meccsen, 75-ben a Leeds Unitednak, 76-ban pedig a Szenetjiennek, a végén azonban mindig a németek nyertek, pedig akkor még Gary Lineker tinédzser volt, és nem figyelt a világ a mondataira. Én is tinédzser voltam 1982-ben, és rám sem figyelt senki, amikor azon gondolkoztam ott, a Törteli úton az őrtoronyban, hogy vajon nyerhet-e a negyedik döntője alkalmával is az FC Bayern. Nyilván semmit nem tudtam a zárt ország zárt laktanyájában a formákról, előjerekről, igazából a csapatokról sem sokat. Talán csak annyit, hogy Anglia a sporták tanítómesterének tartja magát, Németország meg jó tanuló hírében áll. Egy Magyarországon élő átlag ember életében addig 4 Bayern München meccset látott, Aston Villát meg egyet sem. Münchenről nemigen tudta, hol van. Krivoj Rogot, Artyeket meg Leningrádot tanították az iskolában. Az Aston Villa esetében meg azt találgatta, hogy az Aston vagy a Villa a városnév. Május 26-án délután 4 órakor befejeződött az őrszolgálat. A laktanya talán egyetlen működő Cseppel teherautója visszavitt minket a körletbe, és még sikerült vennem ott egy aznapi népsportot, hogy megtudjak valamit a pályára lépő csapatokról. De abból a lapszámból legtöbbet Kádár Jánosról tudtam meg, aki aznap ünnepelte a 70. születésnapját. Hát rá kicsit sem voltam kíváncsi, de a megdöntő napján is ő uralta az újságot, és még egy hegyke kis fotó is készült országunk akkori első emberéről, amint proli gatyájában és rövidújú ingében pingpong asztal mellett állva ütőt fog a kezében. Aztán szerencsére a Népsport utolsó oldalán találtam néhány sort az esti döntőről is.
8: Az idei két részevő, mint ismeretes, a kontinens két legerősebbnek tartott bajnokságának reprezentánsa, a Bayern München és az Aston Villa. A Bayern München az angol klubcsapatok diadalsorozatát próbálja megtörni. Közismert, hogy Albion kiválóságai 1977-től kezdve minden alkalommal a Szigetországba vitték a trófeát. A Liverpool háromszor, a Nottingham Forest pedig kétszer diadalmaskodott. Az már szinte történelemnek számít, hogy korábban éppen a Bayern München aratta a babérokat. A magyarok 1974-től kezdve egymás után három kiírásban is térdre kényszerítették vetétársaikat. A szerda esti futballcsemege favoritjának általában a Bayern tekintik. Beckenbauer, Maier, Gerd Müller egykori klubjának vörös mezében olyan klasszisok futnak majd ki a pályára, mint a kétszeres aranylabdás Rummenigge, aztán Breitner, Dieter Hönes, Dremler és Dürnberger. Ezzel szemben a Birminghamiek szürke egerek keresztnévre hallgatnak, noha kollektív erőteljes csapatjátékuk mégiscsak a fináléig vitte őket. Érdekesség, hogy mindkét döntős többnyire a 4-4-2-es hadrendet alkalmazza. Dieter Hönes és Rummenigge a Bayern két éke, míg az angoloknál Whitey és Morley feladata a befejezés. A döntő sztárja minden bizonnyal az isteni Kalle Rummenigge lesz. De érdemes figyelni majd Gary Shaw mutatványait is. A Villa 21 esztendős kedvence ugyan a 40-es VB keret szűkítés után már nem érdekelt a mundiál küzdelmeiben, de övé a jövő. A Rotterdami Stadion igazgatósága fokozott erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy elejét vegye az angol turisták várható álmokfutásainak. Ha az angolok vereséget szenvednek, akkor alkalmasint keserűségből tényleg rohamra lendülhetnek a Szigetországból érkezett fiatalok. Ezért a sporttelepen 1100 rendőr tart majd szolgálatot, köztük lovas rendőrök is. Elővigyázatosságból a két tábort elkülönítik egymástól. Az angolok egyébként már bemutatkoztak a holland kikötővárosban. Egy csoportjuk kedre virradóra ittas állapotban randalírozott a város központjában. Autókat borított fel, kirakatokat tört össze. Közülük 60-an már rács mögül szurkolhatják végig a döntőt.
7: Én a Ceglédi laktanyában szurkolhattam végig az 1982-es döntőt, igaz a végét már csak titokban, mert 10 órakor takarodó volt. Szerencsére az ügyeletes tiszt is nézhette a meccset, mert nem ellenőrizte a napirend betartását. Egyébként annak, hogy ezt a Bayern Aston Villa Beck döntőt elhallgatta a magyar sajtó, annak nyilván az is volt az oka, hogy a Bayern München padjáról egy bizonyos Csernai Pál irányított, aki nem éppen a főkapun keresztül távozva hagyta el az országot, viszont nem akár milyen sikereket ért el a szabad világban.
9: Az 1932-ben született Csernai Pál magyarországi pályája csúcsát 1955-ben érte el, amikor két alkalommal is szerepelt a magyar labdarúgó válogatottban. Az 1956-os forradalom után a Német Szövetségi Köztársaságba emigrált, és az akkori bajnoki második Karlsruher SC játékosa lett, amelyben 28 mérkőzésen lépett pályára, és 6 gólt szerzett. Később játszott Stuttgartban, majd 1966-ban Svájcban fejezte be játékos pályafutását. Edzői szakképesítését Svájcban szerezte, majd 1968-ban Nyugat-Berlinben kezdett trénerként. 1977-ben az aranycsapat játékosának, Lorán Gyulának lett a segítője az Eintracht Frankfurtnál, majd Lorántól együtt az FC Bayern Münchenhez került. Nem sokkal később menesztették Lorántot, és Csernai vett át a bajorok vezetőedzői posztját, miután a csapat nagyszájú világbajnoka, Paul Breitner fellázította a csapatot az elnökség által kiszemelt Max Merkel ellen. Breitner egyébként Csernai 2013-ban bekövetkezett haláláig remek kapcsolatot ápolt a magyar mesterrel, akkor is gyakran meglátogatta, amikor utóbbi már hazaköltözött Magyarországra.
7: Ez a Csernai Pál vezette az 1981-82-es szezonban a Beck döntőbe a Bayernt, és tanított meg a csapattal egy különleges területvédekezést. A Pál System ellen abban a sorozatban nem nagyon volt ellenszere egyetlen csapatnak sem. Az odáig vezető úton a Bayern a svéd Östersd 6-0-ás, a Benficát 4-1-es, az Universitate Craiovát 3-1-es összesítéssel ütötte ki, mindössze az elődöntőben a CSKA Szófia elleni idegenbeli meccsen kapott sok gólt. Azon 4-3-ra nyertek a bolgárok, viszont a müncheni visszavágó 4-0-ás sikert hozott. Vagyis sokkal magabiztosabban menetelt a döntőink, mint az első Beck győzelme idején az 1973-74-es kiírásban. Pedig a kerete gyengébb volt. Az Aston Villának talán kicsit nehezebb útja volt, de csak egy csapat ellen rezgett a léc, és csak 2 gólt kapott 8 meccsen. Azt a 2-t a második fordulóban a keletnémet Dynamo Berlin ellen, amelyet csak idegenben lőtt együtt több góllal búcsúztatott. Az izlandi Valur ellen 7-0-ás, a szovjet válogatottal egyenlő Dinamo Kijev ellen 2-0-ás, a belga Anderlecht ellen 1-0-ás összesítése jutott tovább. A döntő előtt mégiscsak az szólt mellette, hogy Angliából érkezett. Bajnokként, hiszen akkor csak az aranyérmes mehetett a bajnokok sorozatába. Viszont ennek az angliai elsőségnek komoly értéke volt. Ugyanis a Beck címvédő és 5 év alatt ott háromszor csúcsra érő Liverpool 9 ponttal, a 79-es és 80-as Beck győztes Nottingham pedig 10 ponttal gyűjtött kevesebbet. A Liverpool 5., a Nottingham 7. lett abban a bajnokságban, amelyben az Aston Villa győzött. Aztán eljött az a bizonyos 1982. május 26-a, a Beck döntő, amelyen a Bayern egyértelműen dominált. Annyira, hogy ez még a Ceglédi laktanyából is látszott. Ja, és kikapott. A 67. percben Morley Kécsel után a 16-os bal oldaláról keresztbe küldte a labdát, és a fedezetlenül érkező Whitey 7 méterről úgy lőtt a hálóba, hogy a labda a bal kapufáról vágódott be. 1-0. Ez volt a 82-es Beck döntő egyetlen gólja. A Bayern München a 70-es évek közepén nyert 3 Becket úgy, hogy a döntők egyikén sem dominált egyértelműen, nem számítva ide a 74-es megismételt meccset. 82-ben a fináléban jobb volt, mint az ellenfele, és kikapott. A meccs utáni napon a müncheni városházán nagyszabású fogadás volt a csapat tiszteletére, amelyen a csalódott magyar edző Csernai Pál nem vett részt. A győztest ez persze nem érdekelte, neki mindig igaza van, és remélhetően az Aston Villánál nem is olvasták a Magyar Képes Sport következő heti számának elemzését a döntőről.
8: Az Aston Villában magyar szemmel nézve jó néhány ügyetlen labdarúgó játszott. Ilyen volt például Evans, a beállós, mert amikor olykor előretörésekkel próbálkozott, jól látszott, hogy zavarja a labda. Ilyen volt még néhány védő és középpályás sorban is akadt egy-egy labdarúgó. Mivel Beck döntőt nyertek, aligha lehetnek rossz játékosok. Úgy látszik, Angliában vannak olyan feltételek a labdarúgásban, amelyekben nem minden a játék ügyesség. Ez a csapat elsősorban közös elszántságával, halatlan fegyelmezettségével, együttes akarásával, segítőkészségével, a nehéz helyzetekben, kudarc tűrésével bizonyult jobbnak a nagy nevű riválisánál. És ebből az Aston Villából tulajdonképpen egyetlen játékos sem, még Morley vagy Whitey sem mondhatja magát kezdőembernek Greenwood válogatottjában. Tony Barton, az Aston Villa menedzsere rendkívül rokonszenvesen nyilatkozott a döntő után. Felsőfokon beszélt a csapat szurkolóinak viselkedéséről és arról a segítségről, amelyet a szurkolók a mérkőzés nehéz pillanataiban a csapat tagjainak és a kispadon ülőknek nyújtottak.
7: Tulajdonképpen, ha a Beck BL történetén elgondolkozgatunk, lehet, hogy nem állunk távol a valóságtól, ha kijelentjük, talán ez az Aston Villa a legismeretlenebb győztes. Mert egy Celtic, egy Benfica, egy Feyenoord, egy PSV vagy egy Porto folyamatosan ott van a kontinens elitje mögött, még ha soha többé nem is nyer majd bajnokok ligáját. Ahogy egy Crvena Zvezda vagy egy Steaua Bukarest sem, de hazájában évtizedek óta meghatározó gárda mindkettő, és ez a román főváros csapatára akkor is igaz, ha a Beck győztes nevét elveszítette, és az őt is érintő változásokat nem volt könnyű követni Magyarországról. A Villa viszont változatlan maradt, egy angol középcsapat, amely 1982-ben a kontinens legjobbjának bizonyult.
10: Az Aston Villa Football Club Birmingham Aston nevű város részében alakult 1874-ben. 1888-ban alapító tagja volt az angol futballligának, 1992-ben pedig a Premier League-nek. Az Aston Villa első meccsét 1874 márciusában a helyi Aston Brook St. Mary's nevű rögbi csapat ellen játszotta. Ez egy rendkívül érdekes találkozó volt, hiszen az egyik félidőben a futball, a másikban a rögbi szabályai szerint játszottak a csapatok. A Villa hamar Anglia Midlands régiójának egyik legerősebb klubja lett, első trófeáját pedig 1880-ban nyerte meg. A csapat első FA kupáját 1887-ben hódította el, majd 1897-ben, tehát 10 év múlva dupláznia is sikerült, azaz a bajnokságot és az FA kupát is megnyerte. A Bayern München akkor még nem létezett. És az 1900-as megalakulása után 32 évvel lett először bajnok hazájában. Az Aston Villa pedig 1910-ben már 6 bajnoki címnél tartott. Egészen pontosan 1910-ben nyerte a 6. Az ezt követő 100-nál is több évben egyszer lett angol bajnok. De ennek semmi előjele nem volt, ugyanis a Villa 1967-ben kiesett az angol első osztályból, majd nem sokkal később már a harmadosztályban találta magát. 1972-ben harmadosztályú bajnokként visszatért a második vonalba. 1973-ban Ron Saunders lett a vezetőedző, aki 1977-ben visszavezette csapatát a First Divisionbe. A birminghamiek visszatértek a legjobbak közé, és az 1980-81-es évadban meg is nyerték a bajnokságot. A következő idényben Saunders meglepetéssel lemondott, mivel összeveszett az elnökkel. Ekkor a csapat már a Beck elődöntőjében volt. Tony Barton lett az új menedzser, akivel a rotterdami fináléban 1-0-ra legyőzte a Bayern Münchent a Villa, de ez a sztori már szóba került az elmúlt bő 10 percben.
3: Az Aston Villával kapcsolatban már csak annyit érdemes megjegyezni, hogy az 1982-es meggyőzelem után 5 évvel 1987-ben kiesett az angol élvonalból. Akkor, amikor a Bayern München ismét megdöntőt játszott. A világ első számú foci klub trófeájának győztesei közül többen évtizedek óta folyamatosan a sportág élvonalában vannak, ilyen például a Bayern München. És van néhány, amely elmondhatja magáról, hogy jöttem, láttam, győztem, majd távoztam, és soha többé nem leszek meghatározó tényező a világ futballjában. Az utóbbi kategóriába tartozókat többnyire a 80-as évek győztesei között kell keresni, és talán a sort az 1982-es Aston Villa nyitotta. Ám egy meggyőzelemmel nem kell szégyenkezni, az angolok meg különösen büszkék lehettek csapataikra, hiszen 1977 és 1982 között így nézett ki a csúcsra érők listája. Liverpool, Liverpool, Nottingham, Nottingham, Liverpool, Aston Villa. 6 angol siker sorozatban, de egyszer minden sorozat megszakad. Így történt ebben az esetben is. Mindjárt erről lesz szó.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Az európai labdarúgó bajnok csapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real nyerte, majd jött 2 Benfica győzelem, aztán sorozatban 3 milánói. Igaz, ezt 2 különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején a holland Ajax zsinórban 3 Becket nyert, majd ugyanezt tett a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig kellett várni, addigra már egyébként nyert skót csapat, a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Zsinórban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező gárda, 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. A 82-83-as kiírásban a címvédő Aston Villa és az angol bajnok Liverpool az elődöntőben találkozott volna, csak hogy egyik sem érte el azt. Az Aston Villát a negyeddöntőben oda-vissza verte a Juventus, a Liverpoolt pedig a lengyel Vidzsev Vujc ütötte ki. Így az athéni döntőben nyugat-német-olasz párharcra került sor, akárcsak egy évvel korábban válogatott szinten a világbajnokságon. A részleteket Tóth Béla meséli el.
11: Hamburgi mestermunka Athénban, a világbajnokokkal felálló Juventus újabb döntőben bukik el, Ernst Happel pedig történelmet ír. Ez az 1983-as Beck döntő története. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája történetében 3-szor rendeztek döntőt német és olasz csapattal. 1983-ban, 1997-ben és 2010-ben. A 43 évvel ezelőtti fináléban a Hamburger SV és a Juventus csapott össze. Két olyan klub, amely az azt megelőző években uralta hazája bajnokságát, valamint a nemzetközi porondon is egyre lényegesebb tényezőnek számított. A nyugatnémet együttes 3, míg az észak-olasz Gigász pontosan 10 esztendővel korábban egyszer már szerepelt a Beck döntőjében. 1983 májusában pedig mindkét oldalon arra készültek, hogy végre a nagyfülű trófát is elhódítják a klubház vitrinjébe.

0: Napjainkban Hamburg Németország második legnépesebb települése. Az Elba parkján fekvő kikötőváros jelentős gazdasági és kulturális fellegvárnak számít. Utóbbit bizonyítja, hogy Hamburg nyüzsgő éjszakai életében szerzett hírnevet, és indult el világhódító útjára Beatles a 60-as években. Egy évtizeddel később pedig egy másik liverpooli különlegesség is letette itt a névjegyét, Kevin Keegan. A kétszeres aranylabdás játékos a Hamburger SV, a város első számú futballcsapatának, elnézést kérek a Zankt-Póli szurkolóitól, volt a sztárjátékosa a 70-es évek végén. Keegan vezetésével jutott el első ízben a BEC döntőjébe a HSV 1980-ban, amikor a Nottingham Forest jobbnak bizonyult. Ekkor már Günther Netzer volt a klub általános igazgatója. A játékosként világ és Európa bajnok, a Mönchengladbachkal és a Real Madriddal egyaránt sikeres labdarúgó, a visszavonulása után azzal a szándékkal jelentkezett a HSV-nál, hogy szeretné ő szerkeszteni a stadion újságot. Az egyesület elnöke Paul Bentin viszont csak azzal a feltétellel alkalmazta Netzert, hogyha a lapszerkesztés mellett a sportigazgatói feladatokat is ellátja.
1: A szakmai tudásom megvolt, és a Mönchengladbachi időszakból hoztam magammal némi üzleti érzéket is, ezen felül pedig mindig is jó emberismerő voltam.
0: Árult el magáról Netzer, aki 1978-tól 1986-ig dolgozott a klubnál. Ettől nem független a tény, hogy erre az időszakra esik a HSV történelmének fénykora. Az újdonsült sportvezető meglévő alapokra kezdhette el az építkezést, hiszen a csapat 1977-ben megnyerte a kupagyőztesek Európa kupáját. A későbbi BEC győztesek közül Manfred Kaltz és Felix Magath már ekkor is a hamburgi csapatban játszott. Hozzájuk csatlakozott a későbbiekben Jimmy Hartwig, Bernd Wehmeyer és Horst Rubesch. Mind a három labdarúgót másodosztályú együttestől szerződtették. Rubesch azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Rot-Weiss Essen csatáraként 41 góllal zárta az 1977-78-as bajnoki idényt. Ezzel szinte egy időben a még mindig csak 34 esztendős Netzer új vezetőedzőt hozott a klubhoz, Branko Zebecet. A horvát származású szakvezető két dologról volt messze földön híres. Az edzéseken szereti végkimerülésig hajtani a játékosait, és egyáltalán nem veti meg az alkoholt, sőt. Kevin Keegan így emlékezett vissza erre az időszakra.
2: Néha úgy éreztem, hogy az edzésmódszerei kegyetlenek. Sosem edzettem még olyan keményen. Olyan fáradt voltam, amikor hazaértem az edzésről, hogy egyenesen az ágynak dőltem.
0: A szenvedés kifizetődött. Zebec második idényében a Hamburg története során először nyerte meg a Bundesligát. Ezt megelőzően egyébként 19 éve lett legutóbb német bajnok a csapat. Zebec a következő kiírásban a BEC döntőig menetelt a klubbal, ám aztán alkohol problémái elhatalmosodtak fölötte, így távozni kényszerült. Günther Netzer választása az ekkora Standard Liège-nél dolgozó Ernst Happelre esett. Az osztrák a korszak egyik legkiválóbb edzője volt.
1: Happel minden játékosnak el tudta magyarázni, mit vár tőle. Nem szavakkal, hiszen alig beszélt, hanem az edzéseivel, a módszereivel, amelyekkel szépen lassan minden játékosa egyé vált.
0: Mondta róla Günther Netzer, a 178 centis magassága ellenére középhátvédet játszó Happel tagja volt az 1954-es VB-n bronzérmes osztrák válogatottnak. A bécsi kávéházakban gyakran időző Happel Hollandiában kezdett el edzősködni, méghozzá az Ado Den Haag együttesében. A hágai alakulattal 1968-ban Holland kupát nyert, a döntőben Rinus Michels Ajaxát felülmúlva. A kibontokozó totális futballnak aztán a Feyenoord élén adta meg a kezdőlökést. A Rotterdami Egyesület Happel vezetésével gyűjtötte be a holland futball első BEC trófeáját 1970-ben. Az osztrák mester 8 évvel később a Club Brugge-el is eljutott a legrongosabb európai klubtorna fináléjába, azonban a belgák nem találtak fogást a Liverpool korszakos csapatán. Sokat elárul Happel zsenialitásáról, hogy a holland labdarúgó szövetségben benne látták Michels méltó utódját, így az ekkor 53 esztendős osztrákot bízták meg a válogatott felkészítésével az argentínai VB-re. Ám az 1978-as mundiáról is csak ezüstérmeket vihettek haza a hollandok. Happelt később így jellemezte Günther Netzer.
1: Alig beszél. Ha meg is szólal, nem érteni, hogy mit mond.
0: Mindez természetesen nem volt akadály annak, hogy az ifjú sportvezető a tapasztalt edzőre bízza a Hamburgot. Ekkor már nem volt tagja a csapatnak Kevin Keegan, igaz, aranylabdásnak így is jutott hely az öltözőben. A New York Cosmosban 3 éven át haknizó Franz Beckenbauer 2 sikeres idényt töltött a HSV-ban. Bár mindkét évad végén bajnoki címet ünnepelhettek Hamburgban, a császár többnyire csak peremember volt a csapatban. Még vele a fedélzeten kezdett bele az együttes abba a veretlen sorozatba, amely 1982. januárjától egy esztendőn és 36 Bundesliga mérkőzésen keresztül ívelt. A salátás tálat megvédő együttes 1982 nyarán azzal az eltökélt szándékkal készült az idényre, hogy végre Európában is domborít.

0: Ezzel szinte párhuzamosan épült a szuper csapat Torinóban is. 1973-ban az Ajax elleni begdöntőben alul maradt a cseh Csesztmír Vicpálek edzette Juventus, ám a sikerkorszak legfőbb letéteményesét, Gianpiero Bonipertit, ez sem térítette le az útról. A klubelnök áldásos tevékenységét így foglalt össze Márta Bence, a Nem Futball Calcio című, 2024-ben megjelent könyvében.
1: A látnoki képességekkel rendelkező Gianpiero Boniperti általános megdöbbentést kiváltva igazolta le a játékosként brilliánsám, edzőként még semmit nem bizonyított Rabat Tonit. Elmondása szerint tiszta alapelvei és határozottsága miatt bízta az egykori védekező középpályásra a csapatát, és Mr. Trapp rögvest bizonyította, hogy tökéletes döntés volt. Nem az volt a legnagyobb tette, hogy első évében megnyerte az UEFA kupát, mert játékosait tekintve egy kiváló csapat állt a rendelkezésére. Nem is a zónamiszta kezdő, ám igencsak sikeres lépései, hanem az, hogy a bitangerős, de öregecske csapatot nem csak felfrissítette, de még javított is rajta. A rutinos kaszthoz, Zoffhoz, Kukureduhoz, Boninsenyához és Betegához olyan fiatalokat adott, mint Tardelli, Gentile, Cabrini, és mindenek előtt a valaha volt legnagyszerűbb olasz libero, Gaetano Scirea. A generációváltás egy rutinos edzőnek is nehéz feladat, hát még az abszolút rutintalan Trapat Toninak, de az 1979-es őszt leszámítva nagyobb horzsolások nélkül jött ki belőle a Juve. Sőt, bár ősszel még a kiesők között is felbukkant, a szezon végén már a második helyen végzett, és ugyan igaz, hogy ez lett Trapat Toni utolsó előtti szezonja a Juventusnál, amit trófea nélkül zárt. Az olasz kupában és a kekben is az elődöntőig ment.
0: Giovanni Trapattoni 10 esztendőn keresztül irányította a szakmai munkát Torinóban. Ez idő alatt a Juventusszal 6-szor hódított el a Scudettót, 2-szer pedig az olasz kupát. Egyedülálló teljesítmény, hogy mindhárom európai sorozatban, az UEFA kupában, a kekben és a bekben is csúcsra ért a csapattal. De az 1982-83-as idényre készülődve még csak az UEFA kupa volt zsebben. Na meg néhány játékosnak a világbajnoki trófea. 1982 nyarán párját ritkító módon az olasz futball történetében harmadjára nyerte meg a világbajnosságot a Squadra Azzurra. A madridi döntőben az NSK-t 3-1-re legőző olasz válogatottból 6-an, Dino Zoff, Gaetano Scirea, Claudio Gentile, Marco Tardelli, Antonio Cabrini és Paolo Rossi is a Juventust erősítette. Az önbizalomtól duzzadó futbalisták ellenére Trapattoni így összegzett a szezon kezdet előtt.
2: Ez lesz a legkeményebb év, a legnehezebb időszak számomra. Szörnyűnek ígérkezik.
0: Nem tudni pontosan, mire alapozta ezt a lombard edző. Talán előre sejtette, hogy a VB miatt kifacsart játékosokkal kell neki vágni az idénynek. Ekkor tájt az olasz együttesek mindössze 2 külföldi játékost foglalkoztathattak. A Juventus vezetőinek választása Michel Platinire és Zbigniew Boniekre esett. A francia középpályás egy sikeres VB szereplés után csatlakozott az öreg hölgy keretéhez, miután a korszak domináns francia csapatában, a Saint-Étienne-ben is bizonyította bámulatos tudását. A lengyel támadó szintén hazájából, a Vidzev Vucstól érkezett Torinóba, nyakában egy világbajnoki bronzéremmel. Boniek tevékeny részese volt a lengyel labdarúgás aranykorszakának, amidőn egymás után 4 VB-n is emlékezetes teljesítményt nyújtott a válogatott, a 74-es és a 82-es tornát is egy győztes bronzmeccsel zárva. A 2 külföldit beépítve egy minden ízében klasszis csapattal vághatott neki az évnek Trapattoni. A kapuban ekkor már 40 éves Zoff, a védelem tengelyében Brio és Scirea, a széleken pedig Gentile és Cabrini. A középpályán a fáradhatatlan Bonini mozog fel alá Tardelli, Platini és Boniek mellett, elől pedig Betega, valamint a 6 góllal VB aranycipős Rossi. Ehhez képest az idény végén csak az olasz kupát vihette haza a vitrínbe a torinói szupercsapat, amelyet a bajnokságban az AS Róma hagyott maga mögött. A bek első fordulójában a dán bajnok nem okozott gondot a Juventusnak, majd a kek előző évi győztesét, a Standard Liest is maga biztosan búcsúztatta. A negyed döntőben a címvédő Aston Villa jött szembe. Angliában már a mérkőzés első percében betalált Rossi, és bár Cowens a szünet után nem sokkal egyenlített, Boniek a 82. percben meglőtte a győztes gólt. A Juventus először vert meg idegenben angol együttest a nemzetközi porondon, a brit sajtót pedig a lengyel támadó és Platini játéka lenyűgözte, a torinói visszavágón a francia egy duplával járult hozzá a 3-1-es győzelemhez. A döntőbe jutásért Bonyek korábbi egyesületét, a Vicef Vúcsot kellett elsöpörni az Atinba vezető útból. A lengyel bajnok ezt megelőzően egyébként a Liverpoolt ejtette ki, ez pedig óvaintette az olaszokat. A párharc első torinói mérkőzését viszont 2-0-ra nyerte meg a Juventus, így a lengyelországi 2-2 azt jelentette, hogy 10 esztendő elteltével ismét megdöntős az öreg hölgy.

0: Ezzel egy időben a Hamburg sem tétovázott. A nyugat-német bajnok előbb a kelet-német Dinamo Berlint, a Stasi rettegett együttesét ütötte el a továbbjutástól, majd az Olympiakoszt már ki is ütötte. 1-0, 4-0. A 8 között a szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijevet idegenben verték meg 3-0-ra Bastrup mester hármasával a hamburgiak, így a visszavágó formalitássá szelidült. Az elődöntőben a Real Sociedadot kiélezett küzdelemben. A baszkföldi 1-1 után Hamburgban 2-1-re győzte le a HSV, ám a kimenetel a hármas ipszói tényleg kérdéses volt. A Hamburg és a Juventus részvételével megrendezett begdöntőnek 1983. május 25-én adott otthont az athéni olimpiai stadion. Az már a negyed döntők után biztossá vált, hogy a 6 éven át tartó angol hegemónia véget ér. A Liverpool 3, a Nottingham 2 és az Aston Villa 1 meggyőzelme után ezúttal kimaradt a fináléból a Szigetország. Ellenben az egyik oldalon Uli Stein, a másikon Dino Zoff. Itt Magat osztogat, ott Platini. Emmett Rubes tartja rettegésben a védelmet, amott Rossi. A láncdohányos Ernst Happel páratlan módon a harmadik különböző klubcsapattal is eljutott a BEC fináléba. Korábban a Feyenoorddal már megvert egy olasz együttest, az AC Milánt, majd 1976-ban az AS Róma sem jelentett akadályt Happelnek a Brüss kispadján. Hogy tényleg leverje a víz az olaszokat, ha meghallják Happel nevét, arról az osztrák edző a holland válogatottal együtt az 1978-as VB-n gondoskodott. Az athéni finálé előtt a mesteredző néhány kulcsemberét maga köré gyűjtve tartott eszmecserét.
1: Kajc, Magat, Jakobs, Ernst Happel és én átbeszéltük a kezdő felállást.
0: Emlékezett vissza Horst Rubes.
1: Arról egyeztettünk, hogy ki fogja Platinit. Mi játékosok egyetértettünk abban, hogy az nem lehet más, csak is Josi Gró. Később kiderült, Happel ekkor már rég tudta, hogy Gróra bízza a feladatot, de szerette volna velünk azt éreztetni, hogy mi is részt vettünk a tervezésben.
0: Egy évvel az Olaszország NSK VB döntő után olasz és német klubcsapat döntött a bajnokcsapatok Európa kupájáról. A Juventusban 6 világbajnok kapott helyet a pályán, míg a német csapatból a hátvéd Manfred Kálc és cserként Rubes játszott a VB fináléban, amelyet a kispadról követett végig Hieronymus és Magat. Athénban utóbbi döntött. Korán. Már a 8. percben. A hamburgi játékmester 16 méterről kissé balról vágta a labdát ballal a hosszú felső sarokba. A labdaátvétel után egy szimpla testcsellel megugrasztotta betegát, majd még a becsúszó Tardelli előtt tüzelt. Többen Zoff kapus számlájára írták a gólt. A HSV ezzel a góllal nyerte meg a klubtörténet mindmáig egyetlen BEC vagy BL trófeáját, és talán sorsszerű, hogy azt Felix Magat szerezte. A német középpályás 10 esztendőt töltött Hamburgban, mint Zebec, mint Happel az együttes karmestereként számolt vele. Nem volt egy gólvágó típus, 306 meccsen húzta magára a HSV felszerelését, de csak 46-szor talált be. Játékosként mindent megnyert, a válogatottal Európa-bajnok lett 1980-ban. A visszavonulása után edzőnek álló Magat a kispadon sem volt egy megalkúvó természet, többen szadista módszerekkel vádolták. Eredményei viszont önmagukért beszélnek. A Bayernnel 2-szer hódított el a salátástálat és a német kupát. Legnagyobb sikere talán mégis a 2009-es bajnoki cím. Általános megdöbbenésre a néhol káprázatos futballt játszó Wolfsburgot Misimovicsal, Dzekóval és Graficsal vezényelt a Bundesliga élére. A döntőt esélyesként váró Juventus alul maradt, az olasz sztárcsapat játékosai egyaránt arról számoltak be, hogy megfojtotta játékukat az ellenfél.
2: A Juve még csak méregette az ellenfelet, mint ahogy az ökölvívók teszik, és már is gólt kapott, és aztán nem talált magára. Bonyek kétarcú volt, remek dolgokat és lehetetlenségeket is művelt, a francia Platini volt a jobb. Rossit csak akkor lehet értékelni, ha gólt lő, ha nem, minősíthetetlen.
0: Marasztalt el a lecserélt középcsatárt Giovanni Agnelli, a Juventus tulajdonosa. A kudarc egy pillanatra Trapattonit is elbizonytalanította, legalábbis saját bevallása szerint a vereség után elgondolkozott a távozáson. Az edző végül maradt, ahogy az együttes gerince is, így nem volt meghökkentő, hogy 2 esztendő múltán visszatért a Juve a klubfutball legnagyobb színpadára. oda, ahol a Hamburger SV viszont azóta sem bukkant fel újra. A sikerkorszak hamarosan lezárult a klubnál, egy német kupa siker még belefért a 80-as évekbe, de fokozatosan egyre lejjebb csúszott a ranglétrán a HSV. A Bundesliga alapító egyesület aztán a világ csúfságára 2018-ban az élvonaltól is búcsúzni kényszerült. 7 szűk esztendő kellett, mire újra visszakapaszkodott az első osztályba, de a régmúlt nagy sikereitől még mindig nagy távolságra a Hamburg.
3: Az akkor 3-szoros meggyőztes Bayern után a Hamburg lett a második nyugatnémet klub, amely elhódította a trófeát. Aztán az 1963 óta létező Bundesliga alapító csapatai közül a legtovább őrizte az első osztályú tagságát, de 35 évvel meggyőzelme után 2018-ban kiesett a Bundesliga első osztályából, és 7 évig a másodosztályban szenvedett, de hát ez egy másik történet. A visszajátszást hamarosan a Beck 28. szezonjával folytatjuk.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
5: Hey, what up, boy? Yo, we about to slide to the other side of town to play a little football. You trying to come?
6: I'm gonna be there in like 5 minutes.
5: All right, cool. I'm gonna let the people know you slide.
6: All right.
5: For sure.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: stadionjában döntőt nyerni. 1984-ben erre az AS Rómának is megvolt az esélye. Hogy ez sikerült-e, elmeséli Cserjés Bendegúz.
1: Megdöntő 1984. A Liverpool ekkoriban Európa egyik legerősebb csapata volt. Fegyelmezett, taktikus futballt játszottak, erős védelemmel és hatékony támadójátékkal. Az AS Róma ezzel szemben technikásabb, kreatívabb stílust képviselt, viszont valamivel rosszabb minőségben. A rómaiak számára különösen nagy motivációt jelentett, hogy a döntőt hazai pályán, a Stadio Olimpicóban rendezték. Mindkét csapat meggyőző teljesítménnyel jutott el a fináléig. A Liverpool rutinosan verte ellenfeleit a kieséses szakaszban, míg a Róma szoros, taktikai csatákon keresztül menetelt a döntőig. Bár azt is meg kell jegyezni, hogy az olaszoknak volt könnyebb az útja a fináléig, mivel az elődöntőben a skót Dundee United-et búcsúztatták. A finálét pedig, ahogy már elhangzott, a Stadio Olimpicóban rendezték 1984. május 30-án. Hallgassuk meg a találkozó angol nyelvű összefoglalóját.
2: Good evening to you from the Olympic Stadium in Rome. Whelan's up on the far side and Rush almost got in there, but it might come for Phil Neal. And it's given. Liverpool are in the lead. And that comes off the defender, crossed in once more, flicked on again. And Roma have equalized. Pruzzo is the man who's done it. Extra time is over. And now we go through that heart-rending business again. Grobbelaar antics on the line. Missed it! Missed it! So Liverpool 3-2 up. Liverpool are European champions! Alan Kennedy's penalty goal leaves Rome distraught. A brilliant moment.
1: A döntőt át a Liverpool nyerte, miután a rendes játékidő és a hosszabbítás 1-1-es döntetlenje után több büntetőt értékesítettek az angolok. A Liverpoolnak ez volt a negyedik beg sikere, amivel a rekordgyőztes Real Madrid mögött feljött a második helyre, az Ajaxot és a Bayern Münchent megelőzve. Hallgassuk meg a döntő győztes menedzserének, Joe Fagannek a nyilatkozatát a finálét követően.
3: Tudom, hogy büszke vagy rá, hogy higgadt ember vagy, de azt hiszem, hogy még te is egy ilyen estén érezted a feszültséget, nem?
4: Igen, éreztem, és ugyanakkor nem is. Inkább a játékosokért és a szurkolókért aggódtam, mint saját magamért, és örülök, hogy végül számunkra jól alakult.
3: Mit gondoltál, amikor szegény Steve Nicol kihagyta az első büntetőt?
4: Őszintén szólva semmit sem gondoltam, egyetlen gondolat sem volt a fejemben. Csak ültem ott, és arra gondoltam, hogy az évek során már voltak rossz élményeink a büntetőkkel, és úgy voltam vele, ha ennek meg kell történnie, akkor meg kell történnie. De egy dolgot mondtam nekik, mielőtt odaálltak. Azt mondtam, nézzétek, bármi is történik a büntetőpárbaj során, mindannyiótokra büszke vagyok. Büszke lettem volna rájuk akkor is, ha elveszítjük, és most is az vagyok, hogy megnyerték. Számomra ez nem változtatott semmin. A különbség az volt, hogy a srácok nyerni akartak, a szurkolók is nyerni akartak, és ennek örülök.
1: A döntőről elmondta gondolatait Ballai Attila is, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője.
5: Természetesen néztem, nem volt egy igazán jó meccs, a Liverpool elég korán vezetést szerzett, de még az első félidő végelőtt kiegyenlített a Róma, és onnantól kezdve a rendes játékidőben, meg a hosszabbításban is, hát egy kicsit olyan volt, mintha meg nem támadási szerződést kötött volna a két csapat egymással nekem. Jöttek a 11-esek, rögtön az első angol játékos hibázott, és akkor úgy nézett, hogy na, hát teljesen mindegy, hogy, de meg fogják nyerni az olaszok, és a Rómának a két ikonikus futballistája, Conte és Graziani rontott el a 11-est, és akkor láttam én a nemzetközi tétmeccsen a legbátrabb 11-est, a Liverpoolnak a Velsi sztárja Ian Rush olyan pipa gólt rúgott 11-esből, hogy érintette a labda a kapufát is, és amikor utána Rush futott vissza a társakhoz, az ünneplő társakhoz a középpályára, akkor ugye a szívét mutogatta, hogy remeg a szíve, pedig nem remegett, mert döbbenetes volt, hogy berúgta azt a 11-est.
1: Játékban egyébként ez a Liverpool miben volt különleges? Hogyan lehetne leírni a játékát?
5: Elképesztően domináns volt, minden csapatra rá tudta erőltetni a saját akaratát, és az történt a pályán, amit a Liverpool akart. Nem csak az erős játékos egyéniségek miatt, hanem például megesett az, hogy amikor a Bayern Münchennel játszottak, akkor előzetesen Bob Paisley körülbelül ennyit mondott az ellenfél, hogy majd figyeljetek oda, van náluk egy hetes játékos, az nagyon jó, Rummenigge-nek

0: hívják, de egyébként játszátok a saját játékotokat. És önmagában az, amit egyébként ma is látunk angol csapatoktól, csak ma már ugye vannak teljes tábok arra, hogy a rögzített játékhelyzeteket gyakorolják, de most kis túlzásra a Nyíregyháza is ennek köszönheti azt, ahogy szerepel az NB1-ben. Ott az angol csapatok gyakorlatilag olyan légi fölényre tettek szert, hogy ahhoz képest a brit légéről a Royal Air Force az gyenge volt, mint amit a vezető angol klubok meg az angol válogatott be tudtak mutatni, és ezzel ellen egyszerre nem lehetett felkészülni, nem volt ellenszer.
1: Most pedig hallgassuk meg, hogy mit írt a Népsport a döntő másnapján.
2: Népsport 1984. június 1-je. A labdarúgó megdöntő után Róma kaput mondi, az álom mindenképpen csak álom maradt. A fentebb idézett olasz kanton aligha használatos kifejezést nyilvánvalóan egy férrészeg a kupagyőzelemtől is mámoros liverpooli falember mázolta a metró termini pályaudvarnál lévő megállójának a falára. Ki tudja, lehet, hogy éppen a több tucatnyi később letartóztatott, piros-fehér zászlóba öltözött szigetországia közül az egyik örjöngő követte el a vandál tettet. De még ez lett volna kisebbik baj. Ám a két szurkolótábor összecsapásában sajnos ismét a papírforma érvényesült. Vagyis több mint 40 embert kórházba kellett szállítani. Egy olasz rendőr életveszélyesen megsérült, 50 szurkolót letartóztattak, csak nem 100 sebesültet kórházban ápolnak. Egy olasz tifózi pedig az életével fizetett, a kupacsatát követő párba ért. Pedig elképesztően szigorú, mondhatni ostrom állapotra jellemző óvatossági rendszabályokat léptetett életbe az olasz rendőrség, mint hiába. Bevallom, jó magam is igencsak szorongva, sietős léptekkel igyekeztem szállásomra a római éjszakában, a kupadöntőt követő sajtótájékoztató után. Egyszerűen érthetetlen, hogyan lehet hadseregnyi karabinieri jelenlétében olyan mészárlást rendezni emberben, autókban, kirakatokban és minden egyéb elérhető, szétrombolható, összetörhető, élő és élettelen környezetben, amit a két szurkolótábor véghez vitt szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Róma utcáin. Lehet, hogy a legközelebbi kupadöntőre már tankot is be kell vetni, sőt, esetleg nem árt majd légi desszant alakulatokat is mozgósítani? Mivel, hogy gumi volt, acélmerevítőkkel megerősített műanyag pajzs, idegbénító gázzal töltött lövedék, géppisztoly, véreb, mindez már szinte teljességgel hatástalan fegyelmezési eszköz volt ezen a Szent Bertalani éjszakán. Vajon mi jöhet még? De térjünk vissza a futballhoz, mert azért szerencsére abban is volt némi részük a jelenlévőknek, ha nem is a várt, sőt elvárt álomdöntő szuperszintjén. És a természetesen a metroállomás falára pingált megállapítás, hogy tudniillik a vereség a Róma számára a világ végét jelenti, végletesen túlzó és igazságtalan, az azonban tény, a remélt álom többszörösen is csak álom maradt. Mind a színvonal, a mutatott játék minőségét, mind a rómaiak vágyát illetően. Utóbbiak most olyasmivel próbálják magukat vigasztalni szomorúságukban az elszalasztott, aligha nem vissza nem térő lehetőség miatt, mint például, hogy szerintük a svéd játékvezető nagyot tévedett, amikor a vörös ördögök vezető gólja előtt nem ítélt szabadrugást a Róma javára, Tancredi kapus lökéséért. Aztán újfent perbe fogják a 11-es rugások létjogosultságát. De mindenek előtt úgy dicsérik csapatukat, mintha legalábbis Contiék nyerték volna meg a Bekket. A mérkőzés után az olimpiai stadion lelátója alatt lévő kis teremben először a végtelenül szomorú Lidholm, az AS Róma bárónak becézett szakvezetője állt a keresztkérdések elé. Azzal kezdte, hogy leszögezte. A Róma helytállt. Majd így folytatta. Azt eldönteni büntető rugásokkal, hogy melyik csapat Európa legjobbja, szerintem nevetséges és komolytalan dolog. De ettől függetlenül ez sem lehet mentség Conti és Graziani hibájára. Bőven adottak lehetőségeink a rendes játékidőben, akkor kellett volna döntenünk. Ilyen rás a mérkőzés után gúnyosan csak ennyit mondott. Látják, verhetetlenek vagyunk. Mindössze az jelent némi szépséghibát, hogy Rómában nem tudtunk győzni. Ezek után az angol Daily Express című lap megállapítása már nem is lehet meglepő. A liverpooli gladiátorok fényesen helytálltak az örökváros arénájában, háromszor is megmutatták felsőbségüket. A mérkőzés kezdetén gyorsaságból és technikai csiszoltságból adtak példát, amikor pedig hidegen célzó szemre volt szükség, idegek nélkül rúgták be a 11-eseket. Lehet, hogy talán mégsem volt annyira túlzó az a bizonyos felirat a föld alatt, már ami a futball jövőjét illeti.
1: Ismétlésképpen tehát a Liverpool nyerte az 1984-es bajnokcsapatok Európa kupáját az AS Róma ellen, 1-1-es döntetlen után büntetőkkel.
3: A stadion, amelynek neve fogalommá vált, és a mérkőzés, amit jobb lett volna meg se rendezni. A futball történelem tragikus fejezete, az 1985-ös begdöntő története. A brüsszeli Heysel stadiont 1995-ben lebontották, majd a helyén felépítettek egy új létesítményt, amely a 2000-es Európa-bajnokság 5 mérkőzésének is otthont adott. Az egyébként is elavult, néhol omladozó Heysel stadion utolsó mérkőzését 1985. május 29-én játszották le. Az európai futball legsötétebb napján legkevésbé a labdarúgóké volt a főszerep. A szervezők felelőtlensége, a rendezői hiányosságok és az ittas megvadult szurkolók mind hozzájárultak a tragédiához, amelyben 39-en veszítették életüket. 32 olasz, 4 belga, 2 francia és egy északír szurkoló lelte halálát az 1985-ös begdöntőn. A katasztrófa nem volt előjel nélküli. A finálé előtti stadion bejárás után többen jelezték aggodalmukat az UEFA-nak a stadion állapota miatt. A döntő résztvevőinek, a Liverpool és a Juventus elöljáróinak helyzetértékeléséről így írt Jonathan Wilson a Liverpool története 10 meccsben című 2014-es könyvében.
4: Azon az estén ugyanis nem a Liverpool vagy a Juventus volt a legfontosabb szereplője a döntőnek, hanem maga a stadion. Az a stadion, amelyről mindkét csapat jó előre tudta, hogy a finálé helyszíne lesz majd. A liverpooli delegáció az ügyvezető igazgató Peter Robinson vezetésével érkezett Brüsszelbe, hogy szemügyre vegye a pályát, és rögtön aggodalmuknak adtak hangot a két szurkolótábort elválasztó csirkedrót miatt. A Juventus elnöke Giampiero Boniperti sem volt jobb véleménnyel a stadionról, amelyet ódonnak, rozzantnak és lepukkantnak látott. A lerobbant stadionnál is nagyobb baj volt azonban a szervezők felelőtlen és átgondolatlan döntése, amely szerint a 60 ezer fős nézőteret olasz, angol és semleges szektorokra osztották fel. A Juventus szurkolói a saját oldalukon az O, az N és az M szektorokban foglaltak helyet. Szemközt az X és Y szektorokat a liverpooliaknak, a közvetlenül emellett lévő Z szektort pedig a semleges belga szurkolóknak tartották fent. A semleges szektor ellen mindkét klub tiltakozott, de hiába, holott biztosra vehető volt, hogy a semleges jegyek jelentős részét a Brüsszelben élő jelentős olasz közösség vásárolja majd fel. A maradék belépők nagy része utazási irodákhoz került, onnan pedig már követhetetlen volt a jegyek útja, így a semlegesnek szánt Z-szektor helyett egy veszélyes, vegyes összetételű szektor alakult ki, közvetlenül a Liverpool szurkolók mellett. Mindemellett több ezer hamis jegy is kikerült az utcákra, így végül a klub tanácsára Neil McFarlane sportminiszter levelet küldött az UEFA-nak és a belga hatóságoknak, amelyben aggódalmának adott hangot és intézkedéseket sürgetett. Választ azonban nem kapott.
3: Természetesen nem volt előzmény nélküli a szurkolói vandalizmus sem. Angliában szinte rendszeresek voltak a futballmérkőzéshez köthető zavargások. Abban az idényben a Chelsea szurkolói a Liga Kupa elődöntője során randalíroztak, a Millwall ultrái rendőröket támadtak meg egy FA Kupa meccsen, még a bajnokságban a Leeds és a Birmingham szurkolói összeverekedtek. 18 nappal a begdöntő előtt a Bradford City stadionjában kiütött tűzben 56 szurkoló hunyt el. A Liverpool korszakos csapatának nemzetközi sikereit szintén kísérték tragikus esetek. A vörösök egy évvel ezelőtti római begdöntője után olasz futballhuligánok támadtak rá brit szurkolókra, néhányukat meg is késelték. Alapos volt tehát a gyanú az 1985-ös finálé előtt, hogy az angolok bosszúra készülnek. A hatóságok viszont nem foglalkoztak mindezzel, ahogyan azzal sem, hogy a megnövekedett érdeklődést 400 ezer jegyigénylés futott be a szervezőkhöz, jegyüzérek igyekeznek kihasználni. A Népszabadság a döntő előtt eképpen tudósított.
5: A belga fővárosnak melege van. Egyrészt azért, mert amit teljesen szokatlan május végén 30 fokos a meleg, másrészt pedig a Juventus-Liverpool EK döntő miatt is izzadnak a rendezők. A labdarúgó szövetség napok óta ostrom alatt áll, de tehetetlen, mert lehetetlen kielégíteni a jegyigénylőket. A Heysel stadionban 58 ezer hely van, és ebből 25-25% jár a két csapatnak, 30% az Európai Szövetségnek, vagyis 32 tagállamnak, és 20%-ot kapnak a rendező belgák, azaz 10 ezer ülő és állóhelyre szóló jegyet, amelyeket két óra alatt szétkapkodtak. Büszkék vagyunk arra, hogy az UEFA most már negyedszer a Heysel stadionnak adta az EB döntőt, mondta Albert Rosens, a belga szövetség főtitkára, aki az MLS számára is félretett néhány jegyet. Nagy baj azonban, hogy gyakorlatilag az egész belga nép elégedetlen, hogy nem lehet ott a saját eseményén.
3: Ilyen előzmények után következett be a tragédia, amelyről a másnap megjelent Népsport a következő szavakkal számolt be.
2: Az angolok már középkezdés előtt nyertek egy csatát, és ezzel újra elveszítették a méltóságukat. A Szigetországból érkezett csontrészek, csoportok a lelátókon megrohamozták az olasz szurkolókat, és az ökölharcban, mint rendesen, nyertek. A speciális alakulatokkal megerősített karhatalom egy órás küszködéssel fékezte meg a tömegverekedést. Több szektorban a kezdés előtti pillanatokban is takarították a romokat, a pálya szegélyén sebesülteket ápoltak. Szomorú, méltatlan előhang egy begdöntőhöz. A bikacsökökkel, késekkel, vasrudakkal felfegyverkezett bandák háborúja negyedórás szünetekkel újra és újra fellángolt. Hiába trappoltak, cikáztak lovasrendőrök, hiába ijesztgették félelmetes kutyáikkal a gyalogos biztonsági emberek, az indulatok nem csillapodtak. Féltünk, persze, hogy féltünk, hogy az álomdöntő lidérces lázálommá fajulhat, ilyen méretű ostrom állapotra senki sem készült fel. Sajnos a mentők, az egészségügyi ellátás sem. Ennek az áttekinthetetlen kuszaságnak, a csetepatékban résztvevő hatalmas tömegeknek tudható be, hogy sok sebesült hosszú perceken át ellátatlan maradt, és a veszteséglista hátborzongató módon gyarapodott. Ellentmondásosságukban is tragikus hírek érkeztek a stadion sajtóközpontjába. 20 halott, aztán 28, majd csak 17 szurkoló haláláról értesültünk. Megdöbbenés, tanácstalanság és jó fél órával a hivatalos kezdés után sem csillant fel a kibontakozás, a rend helyreállításának lehetősége.
3: Az eredetileg 20 óra 15 perces kezdéssel kiért mérkőzés másfél órával később kezdődött meg. Az, hogy a találkozót a körülmények ellenére lejátszák, azaz UEFA, az angol, az olasz és a belga szövetség, Brüsszel polgármestere, a belga belügyminiszter és a rendőrség közös döntése volt. A Juventus halasztást kérde, a hatóságok féltek tőle, hogy ez esetben még nagyobb balhé tör ki. A labdarúgóknak nem volt választásuk, játszaniuk kellett. Pedig aztán tényleg álomdöntőnek ígérkezett a párharc. Az évek alatt kitartó munkával építgetett Juventus az 1983-84-es idényben elhódította a kupagyőztesek Európa kupáját, és mivel a brüsszeli begdöntő előtt 8 esztendővel az UEFA kupát is behúzta a Trapattoni csapat, már csak egyetlen trófea hiányzott a torinói klub székházából. Ahhoz, hogy a vitrin teljes legyen, ahhoz azt a Liverpoolt kellett felülmúlni, amely az utóbbi 8 idényben 4-szer nyerte meg a beket. Kétségtelen, korszakos csapata volt ekkor tájt a vörösöknek. 1977-ben a Borussia Mönchengladbachot, egy évvel később a Brüst, 1981-ben a Real Madridot, még a legutóbbi kiírásban az AS Rómát legyőzve emelhette a magasba nagyfülű trófeát a Liverpool csapatkapitánya. Az angol együttes tehát az 5. Beck serlegére pályázott a brüsszeli fináléban, amelyre a korábbi 4 sikerben egyaránt részt vett Phil Neal vezette ki csapattársait. Az 1977-es diadal részesei közül csupán az 50-szeres angol válogatott jobb hátvéd maradt meg hírmondónak. A Heysel stadionban pályára lépő liverpooliak közül a skót Allan Hansen és Kenny Dalglish vallhatta magát 3-szoros meggyőztesnek. A címvédő együttes kezdő 11-je 3 helyen változott a római döntőhöz képest. A védelemben Jim Beglin váltotta Allan Kennedyt, míg a támadó sorba bekerült Paul Walsh és John Warke. A Joe Fagan rendelkezésére álló keret alig ha gyengült egy év alatt, Egyedül a klubnak búcsút intő Graeme Souness hiánya volt szembeötlő.

0: A Juventus két év után tért vissza a legrangosabb klubtorna kiemelt színpadára, és az Athénban a Hamburg ellen alulmaradó csapatból a 41 esztendősen visszavonult Dino Zoff, a Fiorentinához igazolt Claudio Gentile és a Kanadába szerződött Roberto Bettega nem volt ott a helyszínen. Maradt tehát négy világbajnok a Trapattoninak, Cabrini's híre a Tardelli és a Rossi, valamint Bonyek, na meg a harmadik aranylabdáját 1985-ben begyűjtő Platini. Bár a saját bajnokságában mind a Liverpool, mind a Juventus bukdácsolt, a torinói együttes a hatodik lett, míg a vörösök az angol élvonalban a városi rivális Everton mögé szorultak a második helyre, a nemzetközi kupaporondon mindketten magabiztosan meneteltek. A Juventus előbb a finn Ilvest, majd a svájci Grasshoppert búcsúztatta kettős győzelemmel. A negyed döntőben a Sparta Praha már le tudta győzni a Juvét, méghozzá 1-0-ra, ezt viszont a torinói gárda 3 gólos sikere előzte meg. Az olaszok az elődöntőben is 3 gólos előnyt építettek ki a visszavágóra a Bordóval szemben. A franciák pedig hiába kapaszkodtak, az öreg hölgy 1 gólt megőrzött a tetemes különbségből. A döntőig vezető úton Platini 6-szor, Rossi 5-ször talált be. A címvédő Liverpoolban a frissen igazolt John Work parádézott. Az angol csatára sérült Ian Rush távollétében 4 góllal terhelte a legpoznány kapuját. Aztán a visszatérő Velszi a Benficának lőtt mesterhármassal jelezte ki az uraháznál. A 3-1-es győzelem után egy lisszaboni szűkös vereség még belefért. A 8 között az Ausztria Wien következett, Bécsben a Liverpool vérrel verejtékkel valahogy kibrusztolta az 1-1-es döntetlent, így a visszavágón Prahászka gólja 4-0-nál csak a szépítést jelentette az osztrákok számára. Jött az elődöntés a Panathinaikos, 4-0-1-0, újra döntőzhetett tehát a Liverpool. Liverpool menedzsere Joe Fegen utolsó mérkőzésére készült szeretett klubja kispadján. Az ekkor 64 éves edző 1958 óta dolgozott a Liverpoolnál. Segítette Bill Shankly és Bob Paisley munkáját. Tagja volt a híres Bootroomnak, amely évtizedeken keresztül meghatározta a Liverpool szellemiségét. Fegen menedzserként bajnokságot, ligakupát és beket nyert a csapattal. Távozási szándékait már az idén közben jelezte a vezetőségnek és a játékosoknak is. A döntő idején már az is ismert volt a keret számára, hogy a búcsúzó menedzser helyét játékos edzőként Douglas veszi át. A visszavonuló Fegen a döntőt követő sajtótájékoztatón így értékelt.
1: Amíg élek, nem fogom elfelejteni ezt a meccset, karrierem utolsó összecsapását. Szörnyű, rettenetes, ami történt. Összetörtem, zokogtam. Úgy éreztem, én is egy vagyok a szurkolók közül, és hogy mindenkit cserben hagytunk Liverpoolban és a futball egész világában. Tragédia. És mi álltunk ott, néztünk, és nem tehettünk semmit. Tulajdonképpen ugyanez igaz a döntőre is. Ebben a meccsben nem volt benne a szívünk. Mindenre számítottunk, de erre nem. Mit számít a futball, amikor halottakkal van tele a stadion?
0: A brüsszeli finálé egyetlen gólját Michel Platini szerezte 11-esből a második félidő elején. A büntetőt tévesen adta meg a svájci Dyna játékvezető, ugyanis a mélységből érkező indítására rástartoló Bonyeket a büntető területen kívül buktatta a Gillespie. A római 11-es párbaj hőse Bruce Grobelaar ezúttal nem érezte az irányt, Platini a jobb alsót választotta. A háromszoros aranylabdás a következő kép emlékezett vissza erre.
2: Akkoriban a karrierem legjobb futballját játszottam, sorozatban 3-szor lettem gólkirály Olaszországban. Mindent meg akartam nyerni, amit csak lehetett. De ez a győzelem egyáltalán nem volt örömteli. Amikor kimentünk a pályára, már tudtuk, hogy valami szörnyűség történt, de a teljes igazságot csak később tudtuk meg. Ez a kupa örökre sebb marad.
0: A Juventus középpályása Massimo Bonini is keserű szájízzel idézte fel a döntőt.
3: Egyáltalán nem érzem, hogy ma valami nagy dolog történt, hogy nyertünk valamit a pályán. Érthetetlen volt az egész, nem is ünnepeltem. Érthetetlen, hogyan rendezhetnek egy ilyen fontos meccset egy lerobbant, düledező stadionban. Csak a politikai érdekek képesek kikényszeríteni egy ekkora ostobaságot.

0: Az élet nem mindig igazságos. A Juventus kétségtelenül megérdemelte a trófeát, amelyért éveken át hiába hajtott, ám a játékosok öröme nem lehetett teljes. A körülmények megfosztották őket az önfelett ünnepléstől. A Liverpool is megrabolva érezhette magát, hiszen a játékvezető kétszer tévedett a kárára. Először jogtalanul ítélt büntetőt ellene, majd Willem buktatásakor néma maradt a síp és elmaradt a 11-es. Dicstelenül ért véget egy korszakos csapat fénykora. Hiába ért el sikereket a Dalglish féle Liverpool is, a nemzetközi porondra Heysel után 6 évig nem léphettek ki a vörösök, akik legközelebb 20 év múlva Isztambulban döntőzhettek újra. A Juventus csillaga is leáldozni készült, azonban a torinói sztárcsapat egy évtized múltán ismét felérhetett Európa csúcsára.
1: A minden idők egyik legszörnyűbb sporteseményen történt tragédiájával zárult 1985-ös döntőt is magába foglaló összeállítás után nehéz egy olyan embernek megszólalnia, aki ezt a szörnyűséget valós időben a televízióban láthatta. Úgyhogy gyorsan vegyünk is elő valami szórakoztatóbb témát a Beck BL történetéből. Tudják például, hogy hány csapat nyerte meg 100%-os teljesítménnyel a nagyfülű trófeát? Hát persze, hogy tudják, hiszen nem volt ez olyan régen. Viszont mielőtt ez szóba kerülne, kicsit nézzünk a múltba. Milyen teljesítményekkel lehetett eljutni a Beck, illetve a BL győzelemig? Az 1955-ben elindított sorozat első 5 kiírását a Real Madrid nyerte. Az első szezonban a mindössze 16 induló miatt csak 7 mérkőzést kellett vívnia, ezekből viszont 2-t is elveszített. A negyed döntőben a hazai 4-0-ás győzelem után 3-0-ra kikapott Belgrádban a Partizántól, és az elődöntőben a Milán vendégeként is kikapott 2-1-re. Egy éve később már 22 csapat nevezett, de a legjobbaknak, így a Realnak is csak a 16 között kellett csatlakozniuk. A 8-as döntőben 3-1-re kikapott Bécsben a Rapidtól, otthon 4-2-re nyert, vagyis egy későbbi szabály értelmében kiesett volna, de akkor az összesített 5-5-nél nem az idegen mellőtt több gól döntött, hanem egy Madridban 100 000 néző előtt vívott harmadik mérkőzés. A bécsi vereségen kívül még volt egy döntetlenje a Realnak a Manchester United otthonában, így a 8 mérkőzésből 6-ot megnyerve diadalmaskodott. A döntőt is hazai pályán vívhatta, ezúttal 120 000 néző előtt, ami biztos, hogy nem volt hátrány. A Real az ezt követő 3 évben is csak a legjobb 16 között csatlakozott a mezőnyhöz, és a harmadik győzelme alkalmával egy magyar csapat gátolta meg, hogy veretlenül legyen kupagyőztes. Az elődöntőben a vasas Bundzsák és Csordás góljával a Népstadionban 100 000 néző előtt 2-0 legyőzte. Viszont a madridi első találkozón a Real 4-0-ra nyert, így a spanyolok jutottak a döntőbe. Ám a budapesti találkozó elején volt egy olyan Bundzsák fejes, amely után szerinte is a közelben álló játékostárs Szilágyi szerint is legalább fél méterrel került a labda a gólvonal mögé. Sajnos akkor még nem volt gólvonal technológia. A vasas ellen egy győzelemmel és egy vereséggel továbbjutó Real abban az évben zsinórban 3-szor nyerte meg a Becket, majd ez a sikerszéria a következő 2 évben is folytatódott. Ám az 5 diadalból egyet sem ért el veretlenül. A negyedik győzelme alkalmával ismét volt egy olyan párharca, ahol csak a harmadik találkozó döntött, és a későbbi szabályok értelmében, vagyis az idegenben lőtt több gól miatt akkor is kiesett volna. A legjobb teljesítmény mint egyébként a Real Madrid akkor produkálta az első 5 Beck győzelméből, amikor a döntőben Puskás 4 gólt lőtt, a sorozatban pedig 7 meccsen 12-t, ám ekkor is becsúszott egy vereség a Realnak, méghozzá Nizzában. Minden idők egyik legjobb klubcsapata a Real Madrid, tehát az első 5 győzelméből egyiket sem tudta abszolválni vereség nélkül. A párját ritkító Real szériát megszakító Benfica is elszenvedett egy vereséget az első diadal alkalmával. És a Benfica is egy magyar csapattól kapott ki. 1960-ban a Benficának már egy pár harccal korábban be kellett szállnia, mint addig a Realnak, és a kupa felemeléséig 7 győzelmet kellett aratnia, de Budapestet nem tudta bevenni. Egy nagyszerű mérkőzésen Halápi és Szusza góljaival 2-1-re verte az újpesti Dózs kapusa a portugál sztárcsapatot, amely akkor még csak titokban reménykedett, hogy ő lesz, aki letaszítja a trónról a verhetetlennek tűnő Reált. Ez a párharc a nyolcad döntőben volt, vagyis ősszel, és sajnos alig volt jelentősége, ugyanis a lisszaboni első mérkőzésen a Benfica 6-2-es győzelmével gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutást. Nem is szenvedett el több vereséget abban a sorozatban a portugál csapat, azonban a két újpesti játékoson kívül más magyarok is betaláltak a kapujába. Ugyanis a 3-2-re megnyert döntőben a vesztes Barcelona mindkét gólját magyar játékos szerezte, Kocsis Sándor és Cibor Zoltán. Majd amikor egy évvel később a Benfica megvédte a címét, akkor a döntőben 3 gólt kapott Puskástól. Vagyis két egymást követő győztes fináliában összesen 5 gólt rugott a Benficának magyar focista. Más nem is talált be ellene a végjátékban. Egyébként a Benfica abban a kiírásban 2 vereséget szenvedett el, emiatt is a 9. szezonig kellett várni, hogy egy csapat veretlenül legyen meggyőztes. Ez a csapat a védekező futballt tökéletessé tévő Inter volt. Az 1963-64-es kiírásban 9 találkozón összesen 5 gólt kapott, és nem szenvedett vereséget. A Dortmund és az Everton vendégeként nem tudott nyerni. Egy éve később is csak 5-ször került az Inter kapujába labda, de ekkor címvédőként csak 7 meccset kellett játszani, és ezek közül 2-t is elveszített. A futballtörténelem következő korszakos csapata, az Ajax egyszer veretlenül, 2 döntetlennel hódította el a kupát, egyszer pedig 1 vereséggel, egyszer pedig 2-vel. A tőle a stafétát átvevő Bayern München nem tudott az akkori aranycsapatával veretlenül bekket nyerni. 2 alkalommal, 1-1 vereséggel, 1 alkalommal, 2 vereséggel ért a csúcsra. Első diadal alkalmával egyébként az elődöntőben Budapestre kellett utaznia, és az újpesti Dózsa aranycsapata 1-1-es döntetlent játszott a Bayernnel a Népstadionban. Az Ajax és a Bayern triplázások utáni angol hegemónia során a Liverpool 4 győzelméből 2-t is veretlenül aratott. Az egyiket, az 1980-81-est 3 döntetlennel, az 1983-84-est 2 döntetlennel. A Beck újoncként a csúcsra érő Nottingham a 78-79-es sorozatban 3 döntetlennel, de vereség nélkül tudta megnyerni a szériát. Az 1985-86-ban győztes Steaua Bukarestinek 2 veresége volt, ebből az egyiket a Honvédtól szenvedte el a nyolcad döntőben. Az első találkozót vívták Budapesten, a Honvéd stadionjának éppen aktuális átépítése miatt a vasas pályáján, és Détári góljával 1-0-ra nyert a kispesti csapat. Jellemző az akkori hangulatra, ami nem feltétlenül tükrözte a reális erőviszonyokat, hogy a közvélemény nagyobb győzelmet és továbbjutást várt a magyar csapattól. Komorai Imre vezetőedző ennek ellenére 1-0 után nem erőltette, hogy a játékosai több gólt szerezzenek, mondván jobb ez az előny, mintha az újabb gólok szerzésének reményében esetleg megnyitja az utat a csapata az ellenfél focistái előtt. A szünetben el is mondta játékosainak, hogy a szerény előny hasznosabb a céltalan ész nélküli rohanásnál. Hát a visszavágó bizonyította, hogy kellett volna kockáztatni, ugyanis Jenei Imre csapata 4-1-re nyert Bukarestben, majd májusban elhódította a kupát. A román csapat győzelmével kezdődött egy olyan sorozat, amely minimum elgondolkoztatta az UEFA-t, hogy jó-e ez a lebonyolítás. Nem lenne esetleg jobb egy olyan sorozat, ahol a nagyobb bajnokságok több csapattal képviseltetik magukat? Ezt a felvetést erősen alátámasztotta a 87-88-as szezon, amely végén az Eindhoven 9 meccséből 3-at megnyerve, 1-et elveszítve lett meggyőztes. A 80-as évek végén kezdődő Nagy Milán korszak egy veretlen, ám 4 döntetlenes szériával kezdődött, úgyis lehet fogalmazni, 9 meccséből csak 5-öt nyert meg a formálódó szupercsapat. Ugyanilyen mérleggel lett meggyőztes a Crvena Zvezda is. A belgrádi gárda volt az utolsó, amely 9 mérkőzéssel hódíthatta el a serleget. Ezt követően minimum 11 találkozó kellett hozzá, de voltak olyan évek is, amikor 17. A megnövekedett mérkőzés szám és a nagy bajnokságokból érkező csapatok számának 2-re, 3-ra, majd 4-re változtatásával fokozatosan csökkent az esély, hogy egy csapat veretlenül nyerjen Beckett, illetve BL-t. 1991 után 6 csapat tudott vereség nélkül bajnokot ligáját nyerni 2020-ig. A Marseille, a Milán és az Ajax még azelőtt, hogy a bajnokokon kívül más csapatok is jöhettek. A Manchester United 2-szer, a Barcelona pedig 1-szer, azt követően, hogy néhány bajnokság egynél több csapatot is nevezhet. Így a 2019-2020-as kiírásig összesen 13 gárda hódította el a trófeát vereség nélkül. És hogy miért mondtam határkőnek ezt a bizonyos 2019-2020-as szezont? Ugyanis ekkor történt az, hogy a Bayern München nemhogy veretlenül, de 100%-os teljesítménnyel nyerte meg a bajnokok ligáját. Azt hiszem, hogy ez egy olyan teljesítmény, amelyet soha egyetlen csapat sem tud produkálni, hiszen egyre több és egyre több mérkőzést kell játszani. De ne felejtjük el, hogy a 2019-2020-as szezonban a Bayern Münchennek is 11 találkozót kellett megvívnia, nemhogy vereség nélkül, de mindent győzelemmel abszolválva. És ez ennek a Bayern Münchennek a 2019-2020-as szezonban sikerült, az egyetlen csapat a történelemben, amely 100%-os teljesítménnyel volt képes Beckett, illetve BL-t nyerni. Természetesen erről a csapatról és erről a szezonról is fogunk majd beszélni a visszajátszásban, de nem ma, mert mára lejárt az időnk. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
2: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Kazi Tamás, középtávfutó edző, és ahogy nézegettem az adatokat, és ezt azért egy kicsit még nekem is kell értelmezni, 34-szeres bajnok vagy, ha mindent összevetettünk, és van két olyan száma az atlétikának, amelyben a mai napig országos csúcsot tartasz. Hát azért kevesen büszkélkedhetnek ilyen pályafutással, és a műsorunk címe az Bajnokok, aztán rád végképp vonatkozik.
3: Szia Tibi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Valóban nagyon büszke vagyok ezekre az elért eredményekre. Azt gondolom, hogy amit képességeim engedtek, azt hiszem, hogy sikerült kamatoztatni az atlétika pályán, illetve kihozni magamból a legtöbbet, illetve én igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy akár amit az előbb említettél is, mondjuk a magyar bajnoki címeim számát növeljem, de nem ez volt általában véve a fő motivációs tényező, vagy a motivációm. Szerettem volna minél több világversenyre kijutni, és értelemszerűen minél magasabb szintre eljutni, de elég sok magyar bajnokság volt, ahol betegség vagy egyéb okok miatt mondjuk még nem is tudtam rajthoz állni.
2: Igazából úgy tűnt a pályafutásod elején, hogy labdarúgó leszel, mert épp nézegettem az MLS adatbankban, hogy milyen paramétereid vannak, és azért ott is volt Magyar Kupa, NB1, sőt, mind a mai napig része az életednek a labdarúgás. Hogy indult a pályád, és miért pont a foci volt akkor a középpontban?
3: Egy kis faluban nőttem fel, és ugye akkor voltam gyerek, utólag azt mondom, hogy talán még szerencsés is vagyok, illetve én magamat szerencsésnek vallom, hogy egy olyan kis községben nőttem fel, ahol egyrészt ugye nem volt még internet, nem volt mobiltelefonok, másrészt maga a gyerekkorom úgy nézett ki, hogy lejártam a horgásztóra pecázni, sokszor akár egyedül, sokat bicikliztem, mezítláb rohangáltam az utcán, fára másztam, tehát szóval ez egy merőben más gyermekkor volt, mint mondjuk most már a saját fiaimé.
2: Ez a település, ez Katymár, a mostani adatok szerint 1400-1500 lakosú, hát, szerb határ közelében.
3: Igen. Még annak idején, amikor én ott voltam gyerek, akkor még inkább Jugoszláviának hívták. Pedig...
2: Mennyire volt inger gazdag a környezet? Tehát hány pláza, mozi, illetve mobiltelefonbolt volt azon a környéken?
3: Ezek közül egyik sem, tehát volt egy posta, volt egy óvoda, egy általános iskola, tehát nagyjából ennyiben merült ki. A kocsma az természetesen volt, illetve a mai napig van. Oda szerintem azért többen járnak most, mint a templomba, de szép gyerekkorom volt, tehát én szerettem ezt az időszakot, meg jó érzésekkel gondolok rá vissza. És visszagondolva, vagy visszatérve a kérdésedre, volt egy labdarúgó pálya is. És bár minket gyerekként, meg a haverokat, barátaimat nem nagyon akadályozott meg, vagy gátolt abban, hogy most a focizni szeretnénk, akkor ez feltétlen kell akár labda, akár focipálya, akár focikapu, tehát tényleg ez, amikor a pólót, vagy a téglát, vagy nem tudom, két cipőt, vagy valamit leteszünk, persze bármi, csak dobjunk le, és akkor az a kettő a ti kaputok, ez a kettő a mi kapunk, tehát tényleg így nézett ki szó szerint, ahogy mondom. És rengeteget jártam le a pályára is, meg mindenfelé haverokhoz kertbe, és fociztunk, de azt gondolom, hogy ez talán a mai napig nem változott, tehát mondjuk akár Magyarországon, akár így Európában egy kis fiú, bár mostanában az elég sok lány is, de hogy nyilván többségében véve srácok, szerintem a labdával kezdik meg a focival, tehát ugye az iskolai szünetekben a sok helyen van ugye egy kis focipálya, vagy ilyesmi, a udvarban azért általában rúgják a bőrt. Úgyhogy így indult nekem, és nyilván láttak bennem fantáziát, nem voltam ügyetlen, tehát azért nyilván eltaláltam a labdát, meg hasonló dolgok, és akkor elég korán kiderült, hogy én ezt komolyabban szeretném művelni, és fel is figyeltek rám, és először Bács-Kiskun megyei válogatott lettem, ahova meghívtak, és játszottunk más megyék ellen, más megyék legjobbjai ellen. Még annó emlékszem, hogy volt egy válogató, ahova jöttek megfigyelők, ekkor lehettem talán 12-3 éves, 13-14, még a volt akasztói Stadler stadionban volt akkor a meccs, és...
2: Megvan még, csak nem néz ki jól.
3: Igen. Azóta azért sokat változott. Akkor az óriási élmény volt, mondanom sem kell, tehát egy kis falusi focipályáról azért egy kvázi stadionba bemenni, és akkor voltak ott megfigyelő különböző kluboktól, Videóton, Vasas, Dunajváros. És nekem akkor sokat nem mondott még azért Dunajváros, meg elég messze volt Kacsmártól. Azért ahhoz képest mindenképp egy metropolis. És mivel nagyon sok csapattársam, meg barátom úgy döntött, hogy akikkel így megismerkedtünk a meccsek során, és jóba lettünk, sokan Dunajváros mellett döntöttek, ezért én is oda mentem, mert kaptam meghívást, hogy felfigyeltek rám, is lenne kedvem oda menni. Akkor jártam ki a 8. osztályt, és aztán utána eleve kellett egy tovább tanulás szempontjából egy sulit keresni, és akkor egy ilyen sportgimnáziumba Dunajvárosba jártam, aztán ott jártam végig ranglétrát, és ugye korosztályos NB1-es csapatba végzongoráztam ugye azt a 4 évet.
2: Aztán jött az érettségi, illetve a pályaválasztás, és a testnevelési főiskola, testnevelési egyetem lett a kiválasztott, és ezzel nagyjából egy időben, vagy egy kicsit ezt követően váltottál sportágat, az atlétika irányába indultál el. Van is azt hiszem, hogy megnevezhető ember, akinek a segítsége kellett ehhez.
3: Igen, dr. Gyimes Zsoltnak hívják, ő volt a nevelőedzőm, és a mai napig szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát nekem ő ott egy ilyen apa helyett apám, meg legjobb barátom volt, és túl sokat nem is változott ez a kapcsolat, annak ellenére, hogy nyilván már nem vagyunk napi szintű kapcsolatban, versenyeken esetleg összefutunk, vagy felköszöntjük egymást születésnapkor, vagy karácsonykor, egymásra csörgünk, vagy írunk. Nagyon sokat köszönhetek neki, illetve talán mondhatom azt is, hogy mindent, amit az atlétikában elértem. Az egy nagyon szép időszak volt, igen, azért ott 19-20 évesen jött egy sportágváltás, ott már ugye azért nem voltam kisgyerek, és ez egy önálló döntés volt. Szerettem volna nagyon focizni, folytatni, illetve minél magasabb szintre eljutni, akár csak magyar szinten is. És azt gondolom, hogy talán a realitása meg is volt ennek, hogy akár egy NB1-es felnőtt csapatba elhelyezkedjek, vagy legrosszabb esetben is szerintem egy NB2, NB3 az nyilván benne volt a pakliban, de valahogy volt bennem egy olyan gondolat, illetve ez azt hiszem, hogy most már így, hogyha visszatekintek ugye a pályafutásomra, ami végigkísért, hogy volt egyfajta ilyen kitűnni vágyás, illetve tehát, hogy ez hogy a legjobb lenni valamiben, hogy most nem akarok itt nagyon elcsépelt, vagy ilyen nagy szavakkal dobálózni, de történelmet írni, tehát hogy azonnal, amikor elindultam az első futásomon, 800 méterre nevezett le a Zsolt, és akkor mondtam neki, illetve kérdeztem tőle, hogy jó, oké, mi itt a magyar csúcs, mert akkor az az elsődleges célom, hogy azt megdöntsem. Tehát, hogy szóval engem ez motivált, és éreztem azért azt, hogy reálisan nézve, a fociban valószínűleg nem tudnék eljutni már ilyen magasságokba, hogy erről beszélgessünk, hogy mondjuk én vagyok a valahelyett legjobb mondjuk ebben a sportágban.
2: A 800 aztán Rieti-ben sikerült országos csúcs szinten, de egy picit azért menjünk vissza a gimnáziumra, mert gondolom, hogy kollégium volt a suli mellett a lakhatás, és aztán amikor Budapestre kerültél, gondolom akkor se az volt, hogy vettél egy lakást az első héten. Ez a típusú élet, ez valahogy úgy érzem, hogy inkább megedzi az embert, mint amikor otthon lakik a szüleinél, kocsival viszik iskolába edzésre. Hogy te hogy érzed ezt?
3: Én nekem erre szoktam is mondani, amikor ritkán, de ilyen téma szóba kerül, gondolok itt arra, hogy volt nemrég egy ilyen 20-25 éves találkozónk Dunajvárosban foci csapattal kapcsolatos esemény, és akkor azért, amikor erről beszélgettünk, akkor mindig jó szívvel gondolok rá vissza, és az életemnek az egyik meghatározó és legszebb időszaka az például ez a Dunajvárosi 4 év volt, és azóta is vannak olyan srácok, olyan barátaim, akikkel tartjuk a kapcsolatot, már kevesebben, és azért nem feltétlen napi szinten, de azért hetente, havonta egy kicsit beszélgetünk, meg egy évben egyszer-kétszer akár egy vacsorára megpróbálunk összehozni egy találkozót, vagy Pesten, vagy Dunajvárosban, de az nagyon értékes embereket ismertem akkor meg, illetve rengeteg dolog köt oda, tehát annyi szép emlék, első szerelem, meg ugye maga a labdarúgás, ez a koleszos lét, annak is azért megvan a maga feelingje, úgyhogy ez valóban jó fogalmazta, hogy azért úgy megedzi az embert.
2: Kazi Tamásról beszélgetünk, aki 34-szeres magyar bajnok, és a kérdésem az lenne, hogy amikor atlétika, akkor miért pont 800 méter, ha már futás? Tehát szokták mondani, hogy már a 400-ba is bele kell halni, de a 800, meg aztán az 1000, meg az 1500, az 1000-t azért említem, mert abban is tartasz még országos csúcsot, amikor beszélgetünk, az aztán végképp kivégzi az embert.
3: Ez valóban nagyon gyilkos táv, és furcsa is erről beszélnem, amikor az emberekkel beszélgetünk futással kapcsolatban, vagy futásról, mert mindig úgy érzem, hogy akkor olyan lesz kicsit, mint hogyha én most így hazabeszélnék, vagy tehát most én fényezném magam azért, mert én középtávfutó voltam, ezért azt mondom, hogy nagyon kemény a középtávfutás, de maga nemében nyilván a világ elithez, aki tartozik, vagy akár az európai elithez, mindegy, hogy milyen versenyszámról beszélünk, természetesen rendkívül sok munkát igényel, hogy eljussanak az emberek erre a szintre, de én ettől függetlenül azt gondolom, hogy a középtávfutás az egyik legkeményebb versenyszám, pontosan amiatt, hogy valahol már egyrészt annyira felgyorsult a világ, hogy ez már 800 méter is most már azért egy hosszú sprint, és nem tartom kizártnak, hogy egy pár éven belül akár már eljutunk odáig, hogy már nem feltétlenül lesz középtávfutó szám az elnevezése egy 800 méternek. Úgyhogy egy nagyon komoly sebességgel kell rendelkezni hozzá, tehát gyorsasággal, de azért egy rendkívüli állóképességi munkát el kell végezni hozzá, és akkor még mindig nincs erre garancia, hogyha ezt az ember ötvözi, akkor egy nagyon jó középtávfutó lehet belőle.
2: Hát meg intelligencia kell, illetve tudni kell tűrni azt, hogy az embert lögdösik, rugdossák, és jó pozícióban kell lennie.
3: Hát igen, ez most valamiért az jutott egyből eszemre, hogy lögdösik, meg rúgdossák, hogy talán emlékszel rá, hogy a pályafutásom vége felé kétszer is ugye sikerült úgy esnem, hogy összeakadtam ugye ellenfelekkel, és egyszer a csuklóm, egyszer pedig a kúszcsontom tört el elég csúnyán. Úgyhogy ez is benne van a pakliban. Ugye itt középtávfutók már a táv elejétől kezdve gyakorlatilag bevágunk, és 1500-en ugye azonnal 800-on egy 100 méteres kanyar után, és azért ugye itt benne van a taktika is, úgyhogy az is nagyon sokat számít, hogy az ember mennyire lát a pályán, hogy helyezkedik, mikor indít egy hajrát, mikor reagál, úgyhogy valahol egy csakjátszma is egyben.
2: Ha már a sérülésedet említetted, talán pont a kulcscsont törésed utáni rehabilitációtkor készítettem veled interjút, és azt láttam rajtad, hogy nincs az az Isten, hogy nem térsz vissza. Tehát volt egy olyan elhatározás benned, egy olyan kemény akarat, ami tulajdonképpen az egész pályafutásodat jellemezte, ami minden akadályt elsöpört az útból. Ez segített neked a pályafutásod során? Ez a mentalitás?
3: Miután azt szoktam erre mondani, hogy ha valaki, vagy hogyha kérdezik tőlem, hogy kinek ajánlanám, vagy miért ajánlanám, hogy valaki mondjuk erre adja a fejét, hogy futó legyen, és azon belül középtávfutó, akkor azonnal azt szoktam mondani, hogy ha kellőképpen mazohista valaki, és szereti a fájdalmat, akkor biztos, hogy jó helyen jár. de ezt enélkül nem lehet csinálni. Tehát valahogy az embernek, aki komolyabb szinten akar középtávfutó lenni, és ezt akarja művelni, ki kell bírni a rendkívüli monotonitást. Én nagyon sokat edzettem egyedül a pályafutásom során, a vége felé már ráadásul nem csak hogy egyedül, hanem szó szerint, tehát már saját magam edzője is voltam. Az már talán egyfajta elkészítése volt az edzői pályámnak, de így alakult. És hát igen, nagyon-nagyon kemény, tehát borzasztó fájdalmakat kell kibírni. Nagyon sokat, és ezt is szoktam mondani, hogy fél életemet a tejsavban töltöttem, tehát hogy ez a laktát tolerancia, az azt hiszem, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki egy jó 800-1500-as legyen.
2: Ami még szükséges a sportolónak, az egyrészt elviselni a sikert, helyén kezelni, másrészt jól tűrni a kudarcokat. Itt most először azért hozom a 2008-as olimpiát szóba, mert ott minimális idővel maradtál le a kvalifikációról, és arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor mi jár az ember fejében, mert beszéltem olyan sportolóval, aki akkor, amikor lemaradt az olimpiáról, az első gondolata az volt, hogy abba hagyja. A második pedig mindig az egy olyan sportolónál, aki igazán profi módon gondolkodik, hogy nem baj, 4 év múlva megint lesz.
3: Nem mondom, hogy nem törtem össze, tehát emlékszem a pillanatra, mert ez borzasztó nagy trauma volt számomra, hiszen alig pár éve kezdtem el atletizálni, és előző évben lettem először az első felnőtt magyar bajnoki címemet megszereztem 2007-ben, és aztán olyan időeredménnyel is kezdtem a 2008-as szezont, valahol egy külföldi versenyen, azt hiszem talán Szlovéniában, ahol 2/10 másodpercre megközelítettem, vagy 2/10-del lecsúsztam a pekingi olimpiai kvalifikációs szintről, ami azért azt gondolom, hogy így, még hogyha csak 2 kört is futunk a pályán, de hát azért az a 2/10 az tényleg borzasztó kicsi és kevés. És aztán egy magyar bajnokságon már egy ilyen mindent egy lapra feltéve utolsó lehetőségként úgy döntöttem, hogy akkor itt most, ha kell, falnak futok, de megcsinálom az olimpiai szinted, és mi lenne jobb lehetőség, mint hazai pályán, akkor ugye ott még Debrecen Szirekbe versenyeztem. Debrecenben volt az országos magyar bajnokság, emlékszem, nagyon meleg is volt, szeles is volt, tehát nem annyira volt ideális arra, hogy az ember a csúcsot fusson kora délután, és nemhogy nem nyertem meg, illetve védtem meg a magyar bajnoki címemet például, ugye, hogy annyira elfutottam az elejét, annyira görcsös volt a mozgásom, futásom, hogy ez a nagy akarásnak klasszikus példája, nyögés lett a vége, hogy ki is kaptam, értelemszerűen szintet se futottam meg, és akkor annyira megtörtem, hogy én nekem is megfordult a fejemben az, hogy ezt nem biztos, hogy akarom én folytatni, akkor ezek szerint mégsem én vagyok az úgynevezett kiválasztott, úgyhogy akkor ez egy égi jel. De valóban mutatja talán a hozzáállásomat, mentalitásomat, ami aztán valóban a pályafutásom során végigkísért, hogy azonnal a rákövetkező évre már ugye az első felnőtt világbajnokságomon részt vettem Berlinben, és hát ezt a pekingi olimpiai szintet azt megfejeltem, nem tudom mennyivel, másfél másodperccel jobbat futottam. Mert...
2: És aztán jött London, és oda pedig már kijutottál. Az milyen, amikor az ember egyrészt megkapja a felszerelést, -1, megtudja, hogy kijutott, megkapja a felszerelést, esküdtesz, repülő, megérkezik, olimpiai falu, erről mesélj.
3: Hát ez most egy kicsit ilyen libabőrös is lettem, mert ugye azért első olimpia, valóban, amit pontosan, ahogy elmondtad, tehát amikor volt már rajtam nyilván előtte válogatott felszerelés, meg hasonló dolgok, de valahogy nem tudom, az olimpia az mégiscsak a csúcsa ennek a, illetve bármelyik sportágnak, de hogy a sportban azért az, hogy az ember egy nyári olimpiára például kijut, az egész ráhangolódás, meg ez a millió, meg ahogy ott találkozik ugye akár a magyar csapat tagjaival, olyanokkal, akiket igazából mindenki ismer mindenkit kb. Arcról, névről, stb., de kevesek vannak, akik azért ilyen baráti kapcsolatban lennének, hiszen mindenki egy kis burokban éli a saját kis

0: rendező országoknak.
1: Igen, mert egyrészt ugye az egy nagyon okos húzás volt a részükről, hogy Londonban például egy olyan helyre tervezték meg a stadiont, a pályákat, az olimpiai falut, ugye, ami egy ilyen elhanyagoltabb rész volt, és eléggé, nem is tudom, hogy mi volt ott előtte, de a lényeg, hogy azzal kötötték össze, hogy inkább kicsit ilyen mobil olimpia legyen, és akkor mindent elvittek, utána meg visszabontottak, meg lakópark alakították, stb., és akkor ez így nagyon hasznos és praktikus is volt, de mondom, tehát az, hogy belegondolok, hogy a délelőtti atlétikai előfutamokon egy 90 ezres stadion teljesen tele legyen, szerintem, ha volt is éppen üres szék, az csak azért volt, mert a büfébe mentek ki, vagy a mosdóba, tehát az valami elképesztő élmény volt.
0: Érdekesség, hogy ugye 1:47:10 volt az időd Londonban, és azzal nem tudtál tovább lépni. Hogyha tudtuk volna, hogy a mai napig élő országos csúcsod 1:45:37, amit egy kicsivel később a rákövetkező évben futottál, akkor azzal viszont ott elég jól lehetett volna szerepelni a londoni olimpián.
1: Sőt, erről az jut eszembe, hogy 11-ben Daeguban, Dél-Koreában a világbajnokságon is egyik legjobb európaiként szerepeltem 800 méteren. Emlékszem, még az előfutamomban is talán európai vagy fehér ember nem is volt konkrétan. Tehát, hogy szóval nagyon erős mezőnyből sikerült automatikusan tovább jutnom, és aztán az elődöntőben is remek eredményt értem el. Lényegében akik a döntőbe jutottak, azért a világcsúcstartó, mai napig világcsúcstartó Kenyei Rudisra, meg tehát olyan arcok, akik értelemszerűen tehát jobb eredménnyel rendelkeznek, sokkal jobb eredményen, mint én, tehát ez nem volt reális. De az, hogy 11-ben is nagyon jól szerepeltem világbajnokságon, 13-ban Moszkvában is nagyon jól szerepeltem világbajnokságon, plusz országos csúcsot futottam abban az évben, ezért nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a londoni olimpia nem úgy alakult.
0: Kazi Tamással beszélgetünk, aki összesen 11 Európa-bajnokságon, 3 világbajnokságon, 1 nyári olimpián és 3 csapat Európa-bajnokságon szerepelt, volt, ahol győzelmet is ünnepelhetett, és aztán mégiscsak eljött egy olyan pillanat, talán a sérüléseid is közrejátszhattak ebben, amikor úgy döntöttél, hogy most akkor ennyi, de én úgy érzem, hogy nagyon logikusan építetted föl az átmenetet a sportolói lét és az edzői lét között.
1: Igen, ezt nagyon jól látod, és ebben valóban volt tudatosság. Én amikor már a karrierem utolsó éveiben még aktív versenyző voltam, de azért már tudtam a helyem a mezőnyben, már annyira nem is éreztem extra motivációt, hiszen, ahogy említetted is a felvezetőben, sok magyar bajnoki cím után bármilyen furán is hangozhat, de nem szeretnék ilyen nagyképűnek tűnni, csak hogy az már annyira nem motivált, hogy most akkor én nem tudom, legyek második, vagy ötödik, vagy bármi.
0: Tehát magyar bajnok, és akkor mi van?
1: Tehát ott én bennem már csak az motoszkált, hogy egyrészt már edzősködtem, meg már megszülettek a gyermekeim, és szerettem volna csak jó példával szolgálni, lássák, hogy az edzőjük, vagy az apukájuk még sportol, még mozog, még lejár, még versenyez, legyenek emlékei a gyermekeimnek esetleg abból az időszakból, amikor még apa futott, vagy versenyszerűen üzte ezt. És aztán én már a karrierem utolsó éveiben már vastagon edzősködtem, akkor főleg labdarúgókkal, leginkább utánpótláskorú labdarúgókkal, de egyébként bármilyen más sportágból is lehetett jönni hozzám, illetve volt egy-két sportolom, de zömében labdarúgók kerestek, és mozgáskoordinációval, gyorságfejlesztéssel, robbanékonysággal foglalkoztam, vagy ilyet foglalkozom a mai napig, illetve már tervben volt az, hogy a Fradin az atlétika szakosztályvezető már érdeklődött bőszen, hogy ugye, ha visszavonulok, akkor maradok a klubnál, és ugye tervezek edzősködni, tehát hogy azért erősen célozgatott arra, hogy nagyon örülnének, hogyha én ezt folytatnám, csak mondjuk már nem feltétlen, mint versenyző, de abban is támogattak, hogy addig futok, ameddig csak akarok. És aztán, amikor meghoztam a döntést, ugye, ami baromi jól sült el, mert ugye 21-ben, amikor visszavonultam, pont az utolsó versenyem, az a csapatbajnoki döntő volt, amit történelmi siker volt ugye a Ferencvárosi Tornaklubnak az atlétika szakosztály életében, hiszen első alkalommal sikerült megnyerni, és azóta sem. Úgyhogy

0: Ennek örülök, hogy részese lehettem, és azt hiszem, hogy talán egy jó csattanó volt ott az utolsó versenyen, a szó szerint utolsó körrel, ugye a 4x4-es váltóba is bevállaltam, ugye, hogy futok, és ott derült ki, hogy egy nagyon éles versenyben talán egy vagy két ponttal, de hogy végül mi fogunk nyerni, úgyhogy az utolsó kör, amit szó szerint megtettem a pályán, az ugye egy győztes futás volt, úgyhogy annak nagyon örültem. És aztán azóta igen épülget a kis középtávfutó csoportom, gyakorlatilag utánpótlás versenyzőkkel foglalkozom. Először, tehát én indítottam el a gyerekatlétikát a szakosztályunkban, mert mint kölyök atlétika, vagy így kvázi utánpótlás, az lényegében nem volt jelen a Fradiban. És most már ezzel más edzők foglalkoznak, mert nekem folyamatosan jöttek a megkeresések, illetve a vezetőség is szerette volna, hogyha esetleg egy kicsit komolyabban veszem ezt, úgymond, tehát, hogy inkább eredménycentrikus legyen mondjuk a csoportom, és hogy kamatoztassam, talán ott kellene inkább kamatoztatni a megszerzett tapasztalatot, tudást. És én azt gondolom, hogy most itt mielőtt jöttem ide, pont azon gondolkodtam, hogy ha csak az elmúlt két évet nézem, azért az, hogy és csak a magyar bajnokságokat, korosztályos magyar bajnokságokat fedett pályán szabadtéren, körülbelül az a 10 versenyzőm, akivel úgy foglalkozom komolyabban, ők több mint 30 érmet szereztek, és ebből nagyon sok az aranyérem. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán az eredmények önmagukért beszélnek, tehát nekem ezek jó visszajelzések, hogy akkor talán jó úton járunk.
1: Létrehoztad a Kazi Tamás Running oldalt is. Böngészgettem, és én úgy látom, ráadásul a visszajelzéseket is kiteszed, hogy ez elég sikeresen működik.
0: Lekopogom, hál' Istennek, túl sokat nem kell, ez valóban működik a weboldalam, de túl sokat nem kell promotálni vagy reklámozni, mert szerencsére azok, akikkel foglalkozom, akik engem megkeresnek, akár a versenyszerű atlétika miatt, akár amatőrfutók, akik mondjuk utcai futásra készülnek, és csak szeretnének teljesíteni mondjuk egy félmaratoni, maratoni távot, vagy az egyéni képzések, kis csoportos foglalkozások, ahol ugye az egy ilyen speciális, kiegészítő munka, mondjuk akár a labdarúgók számára, ami rendkívül sokat tud nekik segíteni a focipályán. Mindenki, aki megkeres, továbbadja a nevemet, és nagyon elégedett, és van, akivel, nem tudom, már 8 éve foglalkozom konkrétan heti szinten. Úgyhogy ezek mind-mind azt igazolják vissza számomra, és erre nagyon büszke vagyok, hogy valószínűleg szeretik az edzéseimet, kedvelnek engem, szeretnek az edzésre járni, de ami mindennél fontosabb, az az, hogy elégedettek és fejlődnek folyamatosan a kezem alatt a tanítványok.
1: Mennyiben változtatta meg az életedet a gyermekeid születése?
0: Igazság szerint nem változtatta meg, mert azelőtt is sportoltam, most is sportolok, annyiban változtatta meg az életemet, hogy nyilván egy picit fárasztó, picit nehezebbek, úgymond csak nem panaszkodni nem szeretnék, meg ezek fantasztikus dolgok, és a legboldogabb embernek érzem magam amiatt, hogy van egy gyönyörű szép családom, egészséges gyermekeim, két fiam, egy csodás feleségem, aki mindenben mindig támogatott és támogat a mai napig. Őszintén szeretjük egymást, mondom, tehát a legfontosabb az az, hogy ők ott vannak mellettem, körülöttem, próbálom úgy alakítani a mindennapjaimat, hogy üres járatok ne legyenek, tehát amikor csak tehetem, és van egy pici kvázi szabadidőm, amiben azért kevesebb van, akkor imádok elvonulni egy picit és könyveket olvasni. Amikor a gyermekeim is otthon vannak, akkor velük programot szervezni, tehát nincsen tiltva mobileszköz, illetve applikációk, most nem tudom, nem akarok neveket mondani. A lényeg, hogy ez nincsen megtiltva, mert ezt a világot éljük, és azt hiszem, hogy lehet, hogy csak nagyobb hibát követnék el vele, és jobban szeretnék, hogyha az tiltva lenne. Viszont ragaszkodom hozzá, hogy amikor csak tudjuk, menjünk ki a szabadba, a természetbe, biciklizünk, rollerezzünk, amikor csak lehet, focizzunk, kosarazzunk. Most már hál' Istennek érdeklődnek picit az atlétika iránt is, titkos vágyam, hogy esetleg komolyabban is szeretnék majd ezt csinálni. Ennek érdekében azért olyan fegyvereket vetek be, hogy csak azért is benevezem magam meg őket is mondjuk egy olyan futó eseményre, ahol egy picit ezt a milliót magukba szívhatják, és akkor azzal, hogy kapnak egy befutó érmet, meg kis ajándékcsomag, stb., akkor ezáltal lehet, hogy még össze is kötik azzal, hogy ez egy klassz dolog, aztán, de mondom, látok benne fantáziát, most jelenleg a nagyobbik fiamban hasonló alkat, mint én, és szereti, de ugyanakkor meg tudom, hogy ez egy nagyon kemény meló, hogy az ember eljusson maga szintre, úgyhogy ráerőlteti nem akarok semmit, de azt, hogy sportoljanak, ahhoz ragaszkodom.
1: Kazi Tamás, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Rabbi Kín távozhat a Ferencvárostól. Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Koranyárias idő lesz a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Rabbi Kín, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett. A Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a nyolcad döntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett írnia a második hellyel. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Sopka Attila lett az NB1-es Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0-ra vezet az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A magyar férfi röplabda válogatott 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevza torna második játéknapján, amely a Közép-Európai Szövetség első ízben kiért világranglista pontokat adó viadala.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, többen megsérültek. A detonáció a karbantartás utáni újraindításkor történt. A tüzet már eloltották, a lakosság nincs veszélyben. A közjogi méltóságok őszinte részvételüket fejezték ki az elhunyt családjának. A sérülteknek mielőbbi jobbulást kívántak. Ukrán drónok csapódtak éjjel egy Luhanszki szakközépiskolába. Az Ukrajnától elcsatolt területet ért támadásokban 4-en meghaltak és 40-en megsebesültek, köztük 14 és 18 év közti gyerekek. Összesen 86 diák aludt a kollégiumban, amikor találatok érték az épületet. A romok több fiatalt magukkal átemettek, a mentő alakulatok még 18 embert keresnek. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota, összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, ugyanis még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A Fidesz úgy reagált, a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a digitális megújulás operatív program plusz programban. Közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon április 10-én 9 projekt támogatásáról döntöttek. Védvonal néven országos hálózatot hoz létre a Fidesz a politikai véleményük miatt üldözött támogatóik védelmére, jelentette be Kocsis Máté, a párt politikusa. A kezdeményezést Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is megerősítette közösségi oldalán. A hálózat feladata a párt támogatóit ért jogsérelmek dokumentálása és jogsegélynyújtás.
2: Közlekedés.
3: Rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főút hálózaton is, főként az M7-es, az M1-es, az M3-as és az M5-ös autópályán, valamint az M0-as autóúton kell telített sávokon autózni.
2: Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, legfeljebb a keleti határ közelében alakulhatnak ki futózáporok, délután 23-28, késő este 13-20 fok várható. Hasonlóan napos, kora nyárias idő lesz a hétvégén is. Pünköstkor helyenként akár már 30-32 fok is lehet, erős UV-sugárzással.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Rabi Kint távozhat a Ferencvárostól, Subka Attila lett az NB1-es kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője, előnyben az FTC a női vízilabda bajnoki döntőben, Lelik Réka is távozik a Diósgyőr női kosárlabda együttesétől. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Rabi Kint, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a nyolcaddöntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Kint szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Subka Attila lett az NB1-es kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az élvonalban. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdaiaknál. Subka Attilát Jó András kérdezte.
2: Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba. Én két éve már itt dolgozom, mint akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
3: Mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
2: Nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, ötödiket lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
1: Subka Attilát hallották. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, kihirdette 26 fős keretét a június 11-én kezdődő világbajnokságra, amelyre nevezte Manuel Neuert is. A Bayern München 40 éves világbajnoka a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, Nagelsmann azonban most első számú kapusként számít rá. A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő tornán az újonc Curaçao mellett Elefántcsont parttal, valamint Ecuadorral küzdenek egy csoportban. Julian Nagelsmann így indokolta Manuel Neuer behívását a keretbe.
4: Manu gibt, welche Qualitäten hat, was auch eine Mannschaft gibt.
5: Szerintem mindenki ismeri azt az aurát, ami Manuel Neuert körülveszi, és hogy mit tesz hozzá a csapathoz. Továbbra is Németország három legjobb kapusának egyike. Pontosan ezért érdemli meg, hogy itt legyen, és ő is belement, hogy vállaljon egy újabb tornát. Vele tervezünk első számú kapusként, miközben tudjuk, hogy van egy világklasszis beugrónk is Oliver Baumann személyében, és Alex Nübelnek is erős szezonja volt. Korábban is mondtam, hogy kapusposzton nincsenek gondjaink, de igazából semmelyik poszton nincsenek.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A női vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén a Ferencváros magabiztosan 15-8-ra nyert a BVSC ellen a Népligetben, ezzel előnybe került az egyik csapat harmadik győzelmeig tartó párharcban. A BVSC egyik góllövője, Dömsödi Dalma, Farkas Mártonnak értékelt.
6: Nagyon fárasztó mérkőzésen vagytok túl, de azt hozta azért, amit képzeltetek, vagy vártatok, nem csak az, hogy nagyjából hol dőlhet el a meccs, de hogy amilyen volt ennek az egész játéknak a képe.
7: Gratulálni szeretnék a Ferencvárosnak. A kezdést én jól értékelném, hiszen nagyon jól sikerült beállni a mérkőzésbe, úgy egy-egyel fordultunk a második negyedre, ami szerintem mindenféleképpen pozitív a mi részünkről. Akár ugye vezethetnünk is volna, hiszen nagyon jó helyzeténk voltak 5 méteres, nekem például kapufacsavar, ami ugye kipadant. Sajnos ez így alakult. Utána ugye kinyílt az óló, nem így terveztük, de sajnos így lett, és gyakorlunk tovább, edzünk tovább, hogy vasárnap egy jobb mérkőzést, szorosabbat játszhassunk.
6: Azért a Fradi kispadja sokkal hosszabb, fizikálisan is abszolút fel tudnak titeket őrölni, de az, hogy a védekezésben mennyi energiát tesztek bele, az mennyit veszel mondjuk elől?
7: Ahogy láthattuk, szerintem azért sokat, nem annyira tudunk cserélni, mint ugye a Fradi. Az egész szezon kb. 7-8-an játszottunk végig, most egy kicsit már érezzük a fáradtságot, de mivel egy bajnoki döntőről van szó, szeretnénk azért megnehezíteni a dolgokat mindenféleképpen, és méltó ellenfelei lenni a Fradinak a következő két mérkőzésen is.
6: Ehhez azért az kell a te pozíciós játékod is, és szerintem azért ez működött, tehát azért te is, vagy Gorter is ott két méterenti meg tudtok állni, megkapjátok a labdát, abból megvannak a lehetőségeitek. Esetleg az emberelőnyös hatékonyságot, mennyire látod még előrelépési lehetőségnek? Azért elment pár lehetőség, főleg ott a harmadik negyedben, amikor tulajdonképpen eldőlt a meccs.
7: Ez mindenféleképpen javítandó lesz a következő két mérkőzésre, hiszen hogyha belőttük volna a helyzeteket, ugye a forrokat, akkor akár egy-két gólos meccs is lehetett volna.
1: Az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronz csatájának első találkozóján a BVSC hazai medencében 16-11-re verte a Szolnokot, amivel 1-0 vezet az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A vesztes szolnokiak vezetőedzőjének, Hangai Zoltánnak az összegzését hallják.
8: Van ennyi a két csapat között, óriási siker volt, hogy bejutottunk a négybe. Viszontagságos volt az az év nekünk. Tavaly sokkal simábban sikerült bekerülnünk, ott volt szansunk az elődöntőben, a döntőbe jutásért, most nem volt. Nem akarok megelégedni ezzel, tehát hogy szorosabb legyen ez a bronz párharc, mint tavaly. Nem így indult ez a csata, nagyon simán ledarált minket a BVSC, nagyon rosszak voltak az emberhátrányos védekezéseink. 7 kapufás gólt számolt, amit a kapufától lőttek be. Rosszul védekeztünk hátul, de elő se ültek úgy a lövések. Át kell gondolni ezt az egészet. Én nem maragszom a játékosokra, nagyon sokszor bebizonyítottak már, hogy tudnak küzdeni. Nyilván az se szerencsés, hogy a meccs előtt megint lesérült a kezdőkapusom. Ettől függetlenül a Szabó Greg nagyon jól védett szerintem, de 16 góllal nem lehet sajnos meccset nyerni. Soha nem adjuk fel, ez talán a legfontosabb. Tudjuk a BVSC erősségeit. Most egy picit meglepett egy-két dolog. Az látszik, hogy nagyon motiváltak, elbukták az elődöntő párharcot a Honvéd ellen. Nagyon kell nekik a bronzérem, de hát nekünk is kell, és Szolnokon ezt be is akarjuk bizonyítani. Gratulálok a BVSC-nek, mert nem volt kérdés, és Szolnokon remélem, hogy egy komolyabb párharcot fogunk vívni.
1: Az Ausztriától elszenvedett 3-2-es vereség után a magyar férfi röplabda válogatott tegnap 4 játszmában győzött Ciprus ellen a Fonyódon zajló Mevza torna második játéknapján. Nemzeti együttesünk még a luxemburgiakkal és a horvátokkal találkozik a Közép-Európai Szövetség első ízben kiírt világranglista pontokat adó viadalán. A szövetségi kapitány Nagy Péter így foglalta össze a ciprusiak elleni meccset.
9: 3 évvel ezelőtt játszottunk velük az Európa Ligába 2 nagyon szoros mérkőzést. Előzetesen azt vártam, hogy ez küzdelmes, mes lesz, ráadásul a játékstílus is képviselnek, ami hát vagy szimpatikus, vagy nem szimpatikus az embernek, de úgy bele is viszik az érzelmeket. De úgy érzem, hogy ezek a plusz érzelmek, agresszivitás nem kilendítette a csapatot, hanem jó irányba terelte, és ezt fel tudtuk használni úgymond üzemanyagként, és a negyedik szedben, ahol már kicsit már túl sok volt a felesleges szócsata, ebben nyilván én is hibás vagyok, nagyon higgadtan és jól kezeltük. Büszke vagyok a csapatra, mert a játéképű tekintve azért lépünk előre.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lelik Réka távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 idény után hagyja el az együttest. Lelik 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Korábban már 6 játékos köszönt el a Borsodi klubtól. Lelik Rékát Csík Dániel érte el telefonon.
10: Eléggé túl teljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt 3 év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy sikeresnek mondható 3 év van mögöttem, de amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni. Számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
11: Mire vagy a legbuszkébb az elmúlt 3 szezonból?
10: Arra, hogy amikor idejöttem, akkor Völgyi Péter kiemelte, hogy nincsenek fix játékperceim, és itt nem az lesz, ami a csatába, ami olyan szinten rosszul esett, hogy senki nem gondolta, hogy az lesz, mint a csatába, mert tisztában voltam, hogy ez egy Euroliga szintű klub. Viszont évről évre szintet tudtam lépni, és tudott fejlődni a játékom. Minden évre kitűztem magamnak egy célt, hogy éppen mibe, és azt szerintem tudtam teljesíteni, és ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért, ez külön öröm számomra.
11: Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
10: Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. egyelőre még nem kívánok országot mondani. Megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom. Közeli ismerősök már tudják, nem titok, de azért nem küldtem a világgá egyelőre.
1: A kosárlabdázó Lelik Rékát hallották. A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől Németország ellen játszik a Svájcban zajló elitvilágbajnokság negyedik fordulójában. Az összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak majd beszámolót. Az osztrákok elleni meccsen megsérült Bartalis István helyére behívott csatárral, Nagy Krisztiánnal Virányi Zsolt latolgatta a mai mérkőzés esélyeit.
12: Biztos, hogy nagyon kemény mérkőzések lesznek a következők. A németeket egyáltalán nem lehet félváról venni. Hogyha a legjobbunkat teljesítjük, akkor azért Tamperében is sikerült elég közel kerülni, hogy megverjük őket. Itt is megadhatjuk magunknak a legjobb lehetőséget ahhoz, hogy győzelemeskedjünk.
13: Nincsenek itt ugye az NHL-s játékosaik, tehát az észak-amerikai profi jégkorongligából nem jöttek, de már 2016-ban is az 58. percig 2-2 volt, és onnan kaptunk ki 4-2-re. Az végül a bemaradás szempontjából sorsdöntőnek bizonyult, és nem nekünk kedvezett. Te hogy éled meg ezt az alcsoportos világbajnokságot, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy most visszacsöppentél a csapatba, és Bartalis István sérülése miatt vagy ott, de hogy ez jót tett neked, a lelkednek, az egész biztos.
12: Bárki ezen a szinten játszhat, az nagyon nagy megtiszteltetés. Magyar jégkorongnak is nagyon sokat számít, hogy ilyen mérkőzésekkel tudunk felkészülni egy világbajnokságra, mint ahogy most a korábbi felkészülési mérkőzéseket tekintjük. Ez nem csak nekünk játékosoknak, hanem összességében még a később érkező fiataloknak is nagyon fontos lesz, hiszen nekik is az a céljuk, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudjanak küzdeni, és ehhez meg kell adni a legjobb lehetőségeket.
1: A jégkorongozó Nagy Krisztiánt hallották. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta Ferencvárost erősítő beálló a montenegrói Buducnosttal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. Póta Georgina megnyitotta asztali teniszcsarnokát Zuglóban, amelynek szakmai vezetője, maga a kétszeres Európa-bajnok, ötszörös olimpiakon játékos. A Magyar Síszövetség tisztújító közgyűlésén, küldött gyűlésén a tagság titkos szavazással ismét Kőrösi Krisztiánt választotta meg elnöknek. Az új elnökség megbízatása 2030. május 31-éig szól. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Valóban ez itt a Gurulj be lassítva is, a közmédia focival, labdarúgással foglalkozó podcastja Berkesi Judittal és Hajdubi Istvánnal. Jelenleg még ez utóbbit halljuk, de hamarosan Judit veszi át a főszerepet. Ugye a témánk az van bőven, véget ért a Magyar Labdarúgó Bajnokság első és másodosztályának is a szezonja. Ugye a bajnoki címet az első osztályban, a Fizligában a Győr szerezte meg, a másodosztály bajnoka pedig a Vasas lett, de följutott a Honvéd. Az már korábban eldőlt, hogy az első osztálytól búcsúzik a Diósgyőr, és a Kazincbarcik, a Ferencváros lett a második, az első osztályban a dobogóra pedig a Paks fért föl, a Konferencia Ligában pedig a negyedik helyezett Debrecen is indulhat. Ezek a száraz tények.
3: És a Vasas is feljutott.
2: Így van, hát a Vasas mint bajnok értelemszerűen. Ezek a száraz tények, és nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon sokat beszéltek már arról, hogy mi miért történt. Ugye a szombati döntő mérkőzések óta azért eltelt majdnem egy hét. Közben a közmédiában a rangadó gála is lebonyolódott, Judit volt a műsorvezetője annak, és hát ezért aztán most ne is azt elemezzük szerintem elsősorban, mert arra azért utaltunk, hogy milyen forgatókönyvek lehetnek a végén, és mindenki tudja, hogy az a forgatókönyv valósult meg, hogy a Győr nem engedte ki a kezéből a bajnoki címet, noha a Ferencváros a saját mérkőzését megnyerte, természetesen erről is beszélhetünk. De hogy eltelt néhány nap, és te találkoztál ennek a bajnokságnak a szereplőivel, a legjobb játékvezetővel, a legjobb edzővel, játékossal, az év felfedezettjével, külön ugye Sportemberek podcastban Borbé Balázssal egy hosszabb interjú, hogy bennük ez hogy csapódott le, mit láttál rajtuk, mert most olyan oldaláról is talán ezeket a sportembereket megismerhetted, ami nem a pálya szélén egy futtában készült 2-3 perces interjú egy meccs előtt vagy meccs után.
3: Én nagyon szerény és alázatos fiatal embereket ismertem meg bennük személyesen, hát azért valakivel már találkoztam, vagy még készült is interjú, Vitális Milánnal, leginkább a válogatott bemutatkozása után tudtunk beszélgetni, de nagyon szimpatikusak voltak, ezt őszintén mondom, nem voltak megijedve a nagy stúdiótól és kameráktól, mert azért ez nekik egy szokatlanabb közeg, ezt is sokszor szoktam mondani, a pályaszéle az az ő világuk, vagy a gyep, és ez így is van rendjén, de én azt látom, hogy jó értelemben mondom, hogy nagyon tudatosak a karrierépítésükben is, és ez kihatott itt ezekre a beszélgetésekre, és ami nagyon fontos, ugye mindig hangsúlyozzák a játékosok, hogy a csapat a lényeg, a közös győzelem, a közös sikerek. De mind a mellett azért picit érzem, hogy fontosak ezek az egyéni elismerések. Tehát azért Lukács Dániel, aki ugye Ájosa Matkóval társgólkirály lett, és mondta, hogy azért már azért elkezdték számolgatni, hogy mennyi kellhet, amikor már úgy szépen gyarapodtak a góljaik.
2: Igen, egy dolgot Lukács kapcsán hadd említsek meg, ugye, hogy alapvetően a Puskás Akadémiában a 11-est azt Nagy Zsolt szokta elvégezni, és az utolsó mérkőzése, ahol egyébként pontot is szerzett a Puskás Akadémia pont egy büntetővel, már Lukács rúgta a 11-es, csak azért, hogy egyel több gólja legyen.
3: Az utolsó utáni pillanatban, amiről mondta, hogy már nagyon úgy érezte, hogy akkor nem lesz 17. gólja, aztán jött egy 11-es a 95-6, tehát gyakorlatilag az utolsó momentum volt azon a mérkőzésen, és odaállt, úgy állt oda, hogy ezt be kell rúgnia, hogyha gólkirály szeretne lenni, és nagyon maga biztosan értékesítette. Egy nappal később pedig Ájosa Matkó állt oda, és szerezte az első büntetőjét, ő viszont már lőtt egyet a szezonban, viszont az kimaradt. És most úgy állt oda, hogy tudta, hogy Lukinak van 17 gólja, és ő is értékesítette, és számára is nagyon fontos volt. Az is érdekes volt, hogy 6 különböző klub volt érintett a rangadó gálában. Ezt azért mondom, hogy tényleg itt különböző történeteket éltek meg klubszinten a csapatok, akár ugye Ájosa Matkó hol jobb, hol gyengébb szezont követően számára ez egy nagy lökés itt az első idényében az Újpesten, hogy gólkirály lett. Lukács Dánielnek is nagyon fontos volt itt az egyéni ambíció, amikor érezni lehetett, hogy a Puskás most nem fog tudni beleszólni az érem csatába, de akár Szűcs Tamás, akinek szintén szerintem zseniális szezonja volt. Ő lett az év felfedezettje a Debrecennel, nagyon megünnepelte, hogy ő mondta ezt a negyedik helyet, amit el tudtak érni, ezt a nemzetközi kupa szereplést, és hogy azt is megtudhattam, hogy a közel 20 évvel idősebb Dzsudzsák Balázsa milyen jó viszonyt ápolnak a pályán, és mennyit tanul ő tőle, és hogy mennyire természetes mégis, hogy egy ilyen rutinos játékossal ott vannak egy NB1-es mérkőzésen. Én szeretem, amikor vannak ilyen személyes történetek. Vitális Mielán személyisége nekem nagyon-nagyon szimpatikus, és közel áll hozzám, rendkívül alázatos, és ő is beszélt erről, amit egyébként Borbély Balázs is megerősített már a podcastben, egy, hogy ő látta már Dunaszerdahelyen, hogy milyen képességei vannak, viszont azt is, hogy mentálisan még inkább előrelépett, és olyan magabiztossá vált, olyan vezérré vált, amely szerintem az tapasztalás is kell, persze kell egy személyiség, de például egy olyan történés is, hogy Anton megsérül, aki egyébként ugye a csapatkapitány is egy kulcsjátékos volt a Győriek középpályáján, csak hogy egy ilyen adalékot hozzátegyünk még ehhez a történethez, hogy Vitális Milán egyébként ott volt mellette a pályán, csak hogy így még inkább föl kellett venni azt a vezérszerepet, és ez is ment neki. Ugye egy éven belül megnősült, bemutatkozott a válogatottban, még azt megelőzően talán a konferencialiga selejtezőben is szerepelt, hogy aztán bajnok legyen is az év játékosa, mondhatjuk, hogy a legjobb idény, és ugye a kérdőjelek ezután jöttek itt a beszélgetések végén, hogy kinek milyen útja lehet a továbbiakban, akár Vitális Milának, akár Szűcs Tamásnak, tehát Galambos Jánosról is beszélhetünk.
2: Aki ugye az év gólját szerezte, egy ollózásos góllal.
3: Amit te közvetítettél.
2: Igen, és az volt ugye élete első gólja, és ő volt a gála díjazottjai között a legfiatalabb egyébként.
3: 18 esztendős, 5 NB1-es mérkőzéssel háta mögött, egy gól, egy ollózó gól, és rögtön az lett a szezon találata. Így kell ezt csinálni.
2: És neki voltak rólad személyes élményei.
3: Igen, nagyon kedves volt ő is, ugye. Ott kezdődik, hogy az ember egy kicsit elkeseredik, amikor már ezek a kis fiatal emberek odajönnek, hogy tegezhetnek-e, de hát ezt el kell fogadni, mind a mellett meg nagyon udvariasnak érzem, mert hát mégiscsak itt tartunk, hogy ezt most már tényleg meg kell kérdezni egy 18 éves fiatal embernek, van, természetesen tegezhet. Hát csak azt szeretném mondani, hogy 10 évvel ezelőtt Telkiben mi egy ilyen MLS valami rendezvényen fociztunk egymással, és te jól alám rúgtál. Mondta egy galambos, mondom, tessék, de mikor, hogy? De nem emlékszem. Mennyi idős voltál akkor? Hát én 8. Ja, hát mondom, ne haragudjak, hogy azért nem tudom összerakni a képet, mert a 8 éves Galambos János arca most nincs előttem. És volt egy ilyen esemény, te is ott voltál előleg. És hát próbáltam rekonstruálni magamban.
2: Ne úgy értsék a hallgatók, hogy Judit 8 éves gyerekeket rugdos szívesen, mint hobbi szinten, hanem ez egy jóték, aztán talán egy foci mérkőzés volt, ahol volt egy-két talán ismertebb játékos is, és emellett gyerekek, tehetséges gyerekek futballoztak, és elhívtak minket
3: itt
2: is.
3: Tehát ez az alárugás, ez arról szól, hogy annyival gyorsabb volt, és én lemaradtam két ütemmel, de én nem akartam becsület számomra, és mondtam is, hogy én nem emlékszem, de remélem, hogy nem sérültél meg, de mondta, hogy van fényképe is, tudja bizonyítani, ha nem is az eseted, de hogy ott együtt futballoztunk. Nem, most szegény sérült volt, de mondom, remélem, hogy nem én okoztam valamilyen. Nem, tényleg ezen így nevettünk, de azért ez kedves dolog volt. Meg az, hogy hogy 10 év alatt tényleg, hát a 10 évvel ezelőtt 8 éves gyerekek voltak, és most itt vannak az NB1-ben, tehát azért ez is elképesztő.
2: És ki tudja, hogy azok között, a gyerekek között van-e még olyan, aki első osztályú pályafutást kezdett már el. Sok sikert Galambosnak. Jövőre nyilvánvalóan, ha fölépül, még nagyobb szerepe lesz, tehát több meccset jósolok neki, mint 5 meccs. Azzal ugye, hogy mondjuk Ádám Martin elmegy a Paks csapatából, azért nyilván Böde Dániel sem fog órákat játszani minden fordulóban. Tegyük hozzá, előttem az van, mert mi viszonylag keveset fociztunk együtt, hogy Judit, ezt a hallgatók talán nem mindenki tudja, Judit ugye labdarúgó volt, tehát női labdarúgásunk egyik bástyáját köszönhetjük. Hát most már lehet egy kicsit rogyadozó bástya, ugye, még én tegezhetem őt, legalábbis remélem, de ott egy nagy munkabírású középpályás volt.
3: Hát szerintem ne erre tereljük most ezt a podcast beszélgetést, ennél vannak fontosabb témák is. Ja. Mondjuk úgy, hogy nagyon lelkes, sokat futó játékos voltam, aki inkább a labdaszerzésben jeleskedett. Hogy
2: tehát egy ilyen klasszikus hatos.
3: Klasszikus, hát már nem a modern hatos, tehát inkább a védelem előtt levő klasszikus hatos, de
2: Klasszikus és klasszis hatos.
3: Hát, jó, klasszikus, de az a játékos, aki akkor hiányzott, amikor nem volt a pályán, ez a típusú. Mindenesetre nagyon szerettem, és egyébként nekem nagyon sokat adott ez a tapasztalás, hogy egy csapat sportágban, így még amatőrként is, de részt vettem, és megtaláltam a helyemet. Én ezért tartom ennyire különlegesnek a focit, meg az, hogy ott a szabad ég alatt, hóban, fagyban, sárban, jobb, de inkább rosszabb minőségű pályákon. Ennek szerintem megvolt akkor a bája, hát most már biztos nem tudnék ilyen föld pályákon futballozni, de szóval ilyen szempontból nekem nem kell magyarázni, hogy miért a futball ennyire népszerű, akár
2: igen,
3: Magyarországon
2: is. Igen, és azért tegyük
3: is
2: azt hozzá, hogy ilyen kontextusban nyilvánvalóan eltelt, ugye azt mondott 10 év, Galambossal nem találkoztál. Tehát ő jobban emlékszik arra, hogy őt a tévéből egy ismert arc fölrúgta, mint az, aki föl, hát ahány ember te fölrúgtál a pályán, nem emlékezhetsz mindenkire.
3: Nem volt piros napom, bocsánat, ezt gyorsan sárgát szeretném leszögezni. Sárgát néhányszor. Én nem voltam azért, tehát nem voltam alattomos játékos. Tehát hogyha valakit fölrúgtam, az azért volt, mert annyival gyorsabb volt mondjuk, és megcsinált egy cselt, és én ütemet tévesztettem. De én szándékosan, hogy most itt nem megy tovább, és én biztos, hogy megállítom, néha már mondta is az edző, azért néha esetleg visszarántás az volt, de hogy néha azért csinálhatnám már, hogy ne menjen el ott mellettem.
2: Reklamálás nem volt?
3: Nem, az sem. Nem. Tehát ezt kell mondanom, hogy egyébként egy ilyen szerényebb típus voltam a pályán, de azért, mert szerényebb képességeket megállva lehet, hogy ez így ezért egyenes arányban volt. Na, tényleg nem menjünk el ebbe az irányba, bár azért az gyorsan hozzáteszem, hogy majd a női rangadó gála is lesz, csak ugye a női NB1-ben most jönnek majd csak az éremcsaták az aranyért és a bronzéremért, tehát majd foglalkozunk még a női labdarúgással is, de akkor térjünk vissza erre a bajnoki idényre, akár az utolsó fordulóra. Te ugye a Ferencváros Zalaegerszeg mérkőzését közvetítetted. Mennyit érzékeltél a Kisvárda-Eto találkozón történtekből?
2: Hát ugye az volt az alapszituáció, ezt már a múlt héten is, meg az előző hetekben is elmondtuk, hogy a Ferencváros nagy valószínűséggel, ha nem nyer, akkor biztos, hogy nem bajnok. Ahhoz az kellett volna, hogy a Kisvárda megveri a Győrt, hogy a Fradinak egy X is elég legyen. Tehát a Ferencváros a saját feladatát szerette volna megtenni, hogy győz. Ugye azt is beszéltük a múlt héten, hogy a 21. században az, hogy te nem tudod, hogy a másik pályán mi történik, az szinte lehetetlen és elképzelhetetlen. Több mint 10 000 ember kiment a Grupa Arénába.
3: Bocsát, főleg a Ferencváros számára nem volt mindegy, hogy alakul a Kisvárda Győr.
2: Így van. És elkezdődött a mérkőzés úgy, ahogy egy viszonylag közepes, nagyjából úgy, ahogy a kupa döntő, majd ugye relatíve korán megszerezte a vezetést a Győr, egy időben játszottak ugye 4 mérkőzést, ergo a Fradi úgy kezdett el játszani az első fél idő közepétől, hogy tudta, hogy ha az úgy marad a másik pályán, akkor ha fene-fenét eszik is, csak a második hely marad, és egyébként az első fél időben a Zalaegerszeg jobban is játszott. Ugye a kupadöntőn a Zete 120 perc alatt egyetlen kaput eltaláló lövést sem produkált a Ferencváros ellen. Itt ebben az első félidőben Dibusz Dénes volt a Fradi legjobbja, mert volt 2-3 olyan védése, amire azt mondja az ember, hogy ez nem biztos, hogy minden kapus kivédte volna.
3: Bocsánat, csak azért szólok közbe, mert a Kisvárda Győr meccsen pedig Petrás volt az első percekben, óriási védéseket mutatott be, és ott azért volt egy olyan időszak, hogy bebizonyította a Kisvárda, hogy tényleg komolyan veszi, és mindent megpróbál. Hogy azt tudja nyújtani, amire képes, és ezek után dőljön el a bajnoki aranyérem sorsa, tehát azért ott a győriek szempontjából sem volt.
2: Így van, és nyilván, ha ott a Kisvárda szerzett volna vezetést, lehet, hogy az a mérkőzés is másképp alakul, más lélektalan a Fradi Zalaegerszegnek. Hát a szünetben őszintén szólva a szurkolók, volt játékosok, egy picit lemondóak voltak a bajnoki címet illetően. Egyrészt, mert amit láttak az első 45 percben a Grupamában, az sem volt meggyőző az FT szempontjából, meg hát ugye ők nem látták a Kisvárda meccset, de tudták az eredményt. Most a Ferencváros a második fél időben azért megemberelte magát, igaz, egy szerencsés öngóllal szerzett vezetés, de itt jött az elő, ami ugye a Fradi esetében azért nagyon fontos, hogy itt noha van jó néhány komoly sérült az FTC-ben, ötvöstől kezdve Sziszén át, Gártemanig, Akolácéig, azért nagyon-nagyon komoly rotációval dolgozhatott Robbie Keane, még úgy is, hogy a magyar szabály tartotta. Bejött Zakariasen, aki összehozott egy gólt, ugye abból lett az öngól, aztán a második gól után lőtte a harmadikat, tehát elő lehet húzni a talomból olyan játékosokat, akik el tudják dönteni a meccset. Az Zalaegerszeg pedig úgy érzem, az utolsó 2-3 mérkőzésre ezért elfáradt abban a játékban, amit ő játszani tud, és végül is az nem volt kérdés, hogy az FTC ezt a mérkőzést megnyeri. 1-0 után már, ahogyan a Fradin ellen a Zetének volt esélye a vezetés megszerzésére, 0-0-át követően igazából egyenlítési esélye nem volt. Eközben ugye a Győr magabiztosan tartotta az 1-0-ás vezetést, de ott még a hajrában Tóth Rajmundnak kellett egy bravúros szerelést bemutatnia ahhoz, hogy ne egyenlítsen ki a tényleg minden erejét erre a mérkőzésre koncentráló Kisvárda.
3: Amire egyébként azt mondta Borbély Balázs, hogy azok után, hogy azért kihúzták ezt az első néhány percet, amikor a Petrásnak a bravúrjai kellett, akkor ő azt érezte, illetve hogy ők megszerezték a vezetést, hogy akkor már nem izgult. Tehát ő akkor úgy látta a csapatán, olyan volt a testbeszéd a játékosaitól, hogy ez meg lesz, és hogy nem fognak gólt kapni. És lehet, hogy ő ezt is látta, ezeket a megmozdulásokat, amelyek kellettek az utolsó pillanatban is ahhoz, hogy ne kapjon gólt az Eto, de az biztos, hogy ilyen értelemben tényleg az utolsó percekig izgalmakat hozott a bajnoki aranyérem, miért vívott csata, és talán ezért is különösen emlékezetes, hogy aztán a győriek Kisvárdán ünnepeljenek. Ajka után Kisvárdán.
2: Igen, és azért Kisvárdáról hazaérni, hát az nem volt egy rövid út. Egyébként, hogy a bajnokság átalakulását és a Győr fejlődését érzékeltessük, ugye a Győr a konferencia ligában nem játszott rosszul, nem került föl a főtáblára, a Rapid ellen kiesett, és azt hiszem közvetlen utána volt egy, vagy nem sokkal később egy Győr-Ferencváros mérkőzés, a két csapat első bajnoki, amit nagyon simán megnyert a Fradi Győrben. Tehát ott úgy nézett ki, hogy még azért a két csapat között nagyon komoly különbség van. Ez ugye januárra már úgy változott, hogy az Üllői úton nyerni tudott a Győr, és az úgynevezett, mondjuk így, bajnoki döntőt pedig 1-0-ra megnyerte a győri csapat. Tehát a Ferencváros, és ezt azért hadd emeljem ki, mert a mérkőzés után ugye azonnal szokás szerint a csapatkapitány Dibusz Dénes nyilatkozott, de a többi ferencvárosi játékos is rendkívül korrekten elismerte azt, hogy a Győr ebben az idényben nagyon jó teljesítmény nyújtott, és a Fradi alapvetően annak köszönheti, hogy elvesztette a bajnokságot, hogy egyrészt a Győr ellen kétszer kikapott,
3: ott ezt akartam mondani, hogy végül mik voltak azok a kulcsmeccsek, mert az utolsó Győr-Fradit említettük, de tényleg ez a Grupamában az Eto által megnyert bajnoki legalább annyira kulcsmérkőzésnek bizonyult.
2: Így van, illetve, hogy ugye emellett a Ferencváros olyan csapatoktól is kikapott, mint az Zalaegerszeg, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia hazai pályán, míg a Diósgyőr és a Paks ellen döntetlen volt, és volt ugye még egy hazai vereség. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehetett a két fő ok, mint ahogy ugye Robbie Keane is azt mondta, hogy azzal a pontmennyiséggel, amit a Ferencváros szerzett, az általában meg tudod nyerni a bajnokságot Magyarországon. Volt, hogy a Fradi jóval 70 pont fölött teljesített, ez most nem így történt, de ha megnézzük, akkor a bajnokság harmadik harmadában, majdhogy nem onnan, hogy a Fradi elköszönt a nemzetközi kupától, a 11 meccsből, tehát ugye háromszor 11 meccset játszanak, abban a 11 meccsből volt egy kisvárdai döntetlenje, meg egy győri vereség. Az összes többi meccsét a Ferencváros megnyerte. Tehát 9 meccset megnyert, azért 28 pontot szerezni. Most ezt szorozzuk be, hogyha minden egyes 11-es körben szerzett volna a Ferencváros 28 pontot, az ugye 60 meg 24, 84 pontja lett volna, hát az bődületes teljesítmény lett volna. Az első és a második szakasz nem úgy sikerült.
3: De azért, hogyha megnézzük az elmúlt, most ezt a szezont megelőző hét, ugye bajnoki győzelmét a Ferencvárosnak, akkor azért csak egy szezonban, a 2022-23-asban volt, hogy kevesebb ponttal tudott bajnoki címet nyerni, mint amivel most ezüstérmes lett, tehát azért ennél több pontot gyűjtött, például 19-ben 74-et, 20-ban 76-ot, aztán 78-at, 71-et, a már említett 63-mal is bajnok tudott lenni, 74-et 24-ben, bocsánat, akkor most gyorsan elmondom, és ugye az előző szezonban 69, ez ettől egyel maradt el.
2: Most az 63 pontos szezon az annyiban csalóka, hogy ott jóval korábban megnyerte a bajnokságot a Ferencváros, azt hiszem az utolsó három meccsét elvesztette. Tehát ott már mindegy volt, hogy te most ott 63

0: hogy érte egy jó csapat is komoly pénzt tudna kifizetni. Természetesen, ha ő marad a Győrben, és neki futnak a BL selejtezőnek vele, az a Győr számára nem hátrány. És szerintem itt az a legfontosabb minden egyes ilyen szituációban, hogy minél gyorsabban dőljön el, hogy egy játékos marad, lehet-e ráépíteni, vagy nem marad.
1: Egyetlen egy dolgot hozzátehetek ehhez, mert Vitális Milán pont nem a rangadó gálán, de egy korábbi interjúban, az utolsó forduló előtti interjúban elmondta, hogy ő nem tudja. Tehát a menedzserével megegyeztek, hogy most még nem mondja neki, hogy milyen ajánlatok vannak. Mert most még annyira a mérkőzésre, illetve erre a bajnoki idényre akar fókuszálni, hogy ezt most az utolsó fordulóig nem beszélik meg, és majd azt követően. Az, hogy a menedzser természetesen ki kell és hogy tárgyal, az ő külön feladata volt, de ez is nagyon érdekes számomra, hogy annyira fókuszban volt ő is a csapattal együtt, hogy nem akart ezzel foglalkozni egyenlőre, hogy hogyan tovább, hanem nyerjék meg a bajnokságot, aztán majd utána.
0: Igen, ugye az kiderült sok Berkesi Borbé beszélgetésből is, hogy Borbé Balázs marad a Győr edzője. Tehát ő voltak pletykák, hogy esetleg külföldre, vagy esetleg más magyar csapathoz szerződhet. Ő egyelőre úgy néz ki, hogy marad a Győr edzője. De például Szűcs Tamásról már ugye azt mondja a Debrecen, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ő jövőre is Debrecen. Dzsudzsák Balázs, akit említette, inkább elképzelhető, hogy még egy évet lehúz Debrecenben. És ugye Debrecenben hiába a negyedik hely, edzőt fognak cserélni, sőt már ugye a régi edzőtől el is köszöntek. Tehát Navarro nincs. Kisvárdán Révész Attila, mint edző nincs, ugye Subka Attila lesz az új edző. Ugye, hát Diós Győr kiesett a másodosztályba, ott már korábban edzőt váltottak, ott a légiósoktól kezdtek el szépen elköszönni, úgyhogy elkezd átalakulni az NB1 játékos keretei. A följutó Honvéd Feckó Tamással szerződésbont, vagy pontosabban hát nem Feckó lesz nagy valószínűség, aki az első osztályban a Honvédot vezetni tudja. A Paks ugye megegyezett Bognár Györggyel, lóg a levegőben még azért Hornyák Zsolt, hogy mi lesz vele a Puskás Akadémiánál, de neki ugye élő szerződése van.
1: És a Ferencváros.
0: És ott van Robi Kín, aki azért az utolsó forduló után úgy tűnt, hogy gőzerővel készül a következő szezonra. Kérdés, hogy ott is a játékos állomány mennyire fog átalakulni. Ugye leginkább Abu Fani távozásáról szólnak a hírek. Érdekes lesz a nyár, és ugye ez a nyár miközben a világ, és persze mi is a labdarúgó világbajnokságra figyel, azért még a VB elődöntők előtt elkezdődnek az európai kupa küzdelmek. Tehát ugye a Bajnokok Ligája első fordulójában már játszani fog a Győr, és az Európa Liga első fordulójában már játszani fog a Ferencváros, az július elején történik. Nyilván hát magyar játékost ez nem fog érinteni, mármint a világbajnokság, de az például, és valószínűnek tartom, ha mondjuk Duarte Puskás Akadémiával ott lesz a VB-n, de a Puskás ugye nem játszik a nemzetközi kupában, ha Lenny Joseph ott lesz a VB-n, nem hiszem, hogy Haiti azért az elődöntőre fog készülni, tehát Joseph is visszaérkezik valamikor a VB-ről, de ez nagyon érdekes, ugye az MTK az, amelyik az értékeivel jól sáfárkodott, bent maradt, ugye ott Németh Krisztián és Kádár Tamás személyében két 2016-os, mondjuk így, hogy EB hős, vagy az EB szereplés kivívásában és az Európa bajnokság és kulcsszerepet játszott, mert mind a ketten nagyon jól játszottak az EB-n is. Abba hagyja a futballt, de az MTK azért szép folyamatosan építi be az embereket a csapatába.
1: Hát és értékesítés a fiatal magyarokat, ugye rekordbevételt könyvelhet el e tekintetben az MTK. Erről azért beszélgettem a klub érintettjeivel, hiszen ugye az MTK lett ismételten a legsportszerűbb klub, a Fair Play díjas ebben a szezonban, és értelemszerűen a szurkolók számára elsősorban az eredmény által van értéke egy bajnoki idénynek, de azért összetettebb a klub működés tekintve, és ebben az MTK élen jár, mármint a saját nevelésű játékosok kinevelése, első osztályban való bemutatása, és aztán akár értékesítése is. Ez egy olyan klubmodell, ami egyébként nem teszi könnyűvé mondjuk az NB1-es csapat helyzetét, mármint ami a versenyt illeti, de mégis sok példaértékű lehet, én azt gondolom, akár hosszabb távon.
0: Igen,
1: is itt az NB1-ben.
0: Ezt a blokkot lezárjuk úgy, ahogy szinte elkezdtük. Az MTK tulajdonos, az Akkor Sándor, az a középiskolában kettővel alattam járt, és mi nagyon sokat fociztunk egymás ellen is, meg egymással is, úgyhogy erről a bizonyos alárugásokról, erről én tudnék beszélni, mert ő egy nagyon kemény hátvéd volt, tehát nem volt szélvédgyors. Én általában elszenvedője voltam ennek, tehát én

0: kán szabálytalankodtam, mert én meg lemaradtam annyi ütemmel, hogy már faltolni sem nagyon tudtam, de én bementem ott a darálóba, Sanyival nagy csatákat vívtunk egyébként. Hozzáteszem, ő egy nagyon-nagyon racionális játékos is volt, és ember is, és ezért aztán az MTK, én azt gondolom, kiváló kezekben van, és az MTK-nak, ahogyan ő maga is elmondta, nem kell attól tartania, itt akár a politikai változások, akár a gazdasági helyzet megváltozását, hogy az MTK lába alul kicsúszik a talaj. Nagy kérdés persze az, hogy jövőre mi lesz például az Újpesttel, oda kik mennek, a Zalaegerszeg megtartja az edzőjét, vagy nem tartja meg, ott milyen játékosok lesznek. Szóval a holt idény sem lesz holt idény. Közben pedig ugye elkezdődtek az európai kupadöntők, és az Európa Ligában mondhatjuk talán, hogy a papírformának megfelelően az Aston Villa simán megverte a Freiburgot 3-0-ra.
1: Igen, erről beszéltünk a döntőt követően, hogy az egy dolog, hogy van egy esélyes egy finálénak, de nem mindig az esélyes nyer, és nem mindig tudja azt a domináns játékot mutatni az esélyesebb csapat egy döntőben, amire lehet számítani, pont azért, mert a finálé egy másik műfaj. Viszont az Aston Villa esélyesként és erődemonstrációval tudta megnyerni ezt az első európai kupa döntőt ebben az idényben a Freiburg ellen úgy, hogy azzal a tudattal lépett már pályára, hogy az Európa Liga döntőjétől függetlenül ott van a Bajnokok Ligájában. Ugye ne felejtsük el, hogy aki megnyeri az Európa Ligát, az automatikusan indul a Bajnokok Ligája főtábláján, vagy alapszakaszában. Viszont az Aston Villa egy elképesztő mérkőzésen győzte el a Liverpoolt ezt megelőzően, és olyan flóban voltak, amelyet tovább tudtak vinni, én azt gondolom, a fináléra. Az ellen a Freiburg ellen, amely 122 éves fennállása óta először jutott be egy európai kupa döntőbe, tehát azt kell mondani, hogy a német csapat legalább annyira motivált volt, és érezte, hogy ez a lehetőség, amely számára jelenthet egy európai kupa serleget. De én a magam részéről kérdeztem egyébként Gera Zoltánt is, hogy a vesztes csapat szemszögéből könnyebb elfogadni, amikor egy jobb csapat jobb játékkal legyőzi a másikat, és erre azt mondta, hogy akkor még nagyon fáj, de napokkal, hetekkel később szerinte könnyebb.
0: Ja, ő is a Fulhammel egy vesztes döntő játszott.
1: Igen, tehát hogy ez egy tiszta mérkőzés volt, és ennyivel, ha minden számot megnézzünk, az Aston Villa jobb volt. Amelynek, ha a kezdőjét megnézzük, azért nem mindenhol van már VB csapat, a VB keret, de ha nagyjából azért provizórikusan nézzük, akkor ebből az Aston Villa kezdőből 8, akár 9 játékos simán ott lesz a világbajnokságon. Tehát majdnem a teljes kezdő a VB is szerepelni fog. Angol, argentin, svéd, belga, szóval gyakorlatilag szerte francia, szerte a nagyvilágból érkeznek majd oda, illetve ugye nem mindenhol volt még kerethirdetés, ez azt is azért is mondtam, mert azért az angol játékosok ebben plusz motivációval léptek pályára. Watkins az egyik olyan csatár, aki nem volt ott márciusban a keretben, és szerette ott lenni a világbajnokságon, hogy visszakerüljön, kifejezetten gyenge téli teljesítmény után, itt most tavasszal szárnyalt, hogy föltegye az íre a pontot. Én azt gondolom, hogy meggyőzően játszott az Aston Villa egy olyan edzővel, amely azokkal a csapatokkal, amelyeknek a nevében ott van a Villa vagy Villa, azokkal biztos, hogy Európa Liga címet nyer. A Sevillával 3-at, a Villarreallal 1-et, és most az Aston Villával 1-et Unai Emery. Ne felejtsük el, hogy szerintem azért ezen is múlt ez a finálé.
0: Biztos, de igazából az, hogy a Premier League 4. helyezettje megveri a Bundesliga 7. helyezettjét, ebben azért nagy különlegesség nincsen, itt érvényesült a papírforma. Természetesen majd a jövőben, akár a jövő héten is, mert most már tényleg majdnem valamennyi nagyágyú kihirdette a VB keretét, és vannak igencsak meglepetések, ki került be, ki nem került be egyes csapatokba, erről majd külön beszélhetünk.
1: Akkor még Neymarról nem akarsz most.
0: Hát beszélhetünk külön a természetesen a brazil keletről, hogy ki maradt ki, ki nem. Egyébként hozzá teszem Neymar kapcsán, hogy van egy-két brazil ismerősöm, és ők szinte egymástól függetlenül a világ különböző tájain élnek, azt mondják, hogy ha Neymar elfogadja azt, hogy egy 30-35 perces játékos, aki ha beáll a 60. percben, a hót melegben, a 6. meccsen, vagy az 5. a brazil csapatba, és ott oda teszi magát arra a fél órára, akkor egy ugyan hasznos tagja lehet a brazil válogatottnak, és akkora lökést adhat a brazil csapatnak, amit el nem tudunk képzelni, mert a futballtudás az benne van. Az nyilván nincs benne, hogy
1: a mentalitása is rendben van? Helyben is rendben van?
0: Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos játékosok, Neymar is ilyen, ide sorolom Cristiano Ronaldo, és borzasztó erős a portugál keret egyébként, azért egy világbajnokságot megnyerni, ez egy óriási álom. Ugye Messinek sikerült ez a nagyok közül, Bappé is világbajnok a nagyok közül, de például, hogy csak egy mondattal, aztán persze nyilván erről majd sokat fogunk még beszélni, Lamine Yamalt úgy teszik be a spanyol keretbe, hogy véletlenül az első két meccsen egész biztosan nem fog játszani, de a spanyolok nem három csoport mérkőzés és utaztak oda. Tehát nyilván, ha valaki mondjuk, a Haiti keretből nem kerül be azért, mert két meccsen nem játszol, most egy meccsre kivigyük, az nem biztos, hogy indokolt. Lamine Yamal esetében pedig inkább várnak arra, hogy teljesen egészséges legyen, és ugye ott például egy spanyol-urugvái, azt hiszem, a harmadik csoportmeccs, ami azért nagyon sok mindenről dönthet, mert annak a csoportnak a második helyezettje rögtön az argentin csoport győztesével játszik majd a 16 közé jutásért a világbajnokságon. De az még odébb van a VB, jönnek a különböző európai kupadöntők, majd konferencialiga döntő lesz.
1: Bocsánat, női bajnokok ligája döntő szombaton, az M4 Sport Pluszon Barcelona-Lyon, mondjuk úgy, hogy klasszikus párharc, aztán konferencialiga döntő jövő szerdán, és ugye nem most, hanem az azt követő...
0: Crystal Palace.
1: Igen, azt követő szombaton pedig bajnokok ligája döntő, lesz miről beszélgetni visszafele nézve és előrefele nézve is egy hét múlva. Mára köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió a labdarúgás magazinja. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András, becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 év Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szapporói világelitbe jutás, történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
4: Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
3: Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
4: Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
3: Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on, a Fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ezt több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
4: Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában, És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
3: Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
4: Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
3: Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
4: Igen. Igen, igen, tehát hogy az
3: most is 190 centi, vagy ha jól...
4: Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
3: magasabb
4: csökken.
3: Magasabb nem leszel.
4: Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
3: De szóval magas volt egy gyerekként.
4: Igen, igen, igen. És
3: a vízilabdát szerettem.
4: És mindig. Nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
3: Az egykori kapus Balogh Tibor, tehát abszolút, kapus volt, igen. Ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televíziós szakértő is volt.
4: Abszolút, igen. Így van. És
3: megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
4: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve ő kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
3: Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom. Iskola, edzés, iskola.
4: Abszolút, abszolút.
3: Tehát, hogy ez... tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
4: Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás, és hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
3: Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok. Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, nem, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emeljél ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
4: A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szapporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
3: Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
4: Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
3: Az volt 1998-ban.
4: Utána két évvel, ugye utána, talán ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
3: És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy 7 vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és Kína. Aztán megkezdődött ez a divízió egyperás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim
4: igen.
3: szerint.
4: Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és
3: ez 2000-ben,
4: és igen. jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
3: Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
4: Igen, igen, de ugye
3: ők ez a két... vissza akartak jutni a világelitbe, ti meg igen. jöttetek alulról.
4: Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
3: Kiki meccset, az utolsó meccset?
4: Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk
3: hát
4: ki, egy viszonylag sima meccsen.
3: Tehát ezt a felvezetésnek igen. mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült, hogy...
4: Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
3: azóta nem estek ki a dánok.
4: Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gáborék csarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lett belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna. És még lett volna, és aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények. Szinte a jégen voltak
3: a azt lehetett gondolom érezni ott a pályán a jégen is.
4: Abszolút, abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas élmények.
3: Igen, a 4000 az már szerintem tiltott, tehát azért
4: mondtam, hogy 2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
3: És az egy nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
4: Abszolút, és hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
3: Annyival gyorsabbak.
4: Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez a esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy
3: ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
4: Nem, az nem egy kellemes emlék.
3: Hiszen ha nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
4: Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de
3: jégkorongban azért nehéz.
4: Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
3: Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
4: Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván. És akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
3: Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
4: Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
3: megszállták a magyarokat.
4: 40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
3: De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, olyan feljutás lenne a tét.
4: Abszolút. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni, és ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
3: Ifjú Bocskai Gábor halála.
4: Abszolút.
3: Egy hónappal a VB előtt.
4: Igen. De ugye ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
3: Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bent maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér orosz csapat, hogy nincs ott.
4: Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
3: Minél többet megfelelő... ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért ne maradjanak bent?
4: Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy ha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk... most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
3: a 2009-es.
4: Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet,
3: Majoros
4: hogy teljes...
3: Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségi kapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szilassi Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
4: Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
3: Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokaji Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
4: Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
3: Sőt, ott van legyen Dánia. Ez, ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de a dánok olimpián jártak, VB-n elődöntőben jártak.
4: Azért mondom, tehát hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divvegyába, de hát, hogy
3: azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
4: Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
3: Így van.
4: Van velünk egy csoportban.
3: Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak, olimpiai selejtezőn és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak. Tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
4: Abszolút. Ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz. Régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
3: hát a szlovákok ott biztos.
4: Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
3: 10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
4: Ne, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
3: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrástól, a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották. Itt a Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol fül. A Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol fül 28. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Török Dénes Mercedest, korábbi válogatott kadét Európa bajnok birkózót, a Magyar Birkózók Szövetsége elnökségi tagját, és Deák Zsigmondot is, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Merci, egy aktuális témával kezdünk. Először is köszönjük, hogy itt vagy. Mit szólsz a lányok remek szerepléséhez az U17-es Európa-bajnokságon? Ugye két arany és egy ezüstérmet szereztek a lányok.
8: Először is köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Én örültem neki, főleg azért, mert én dolgoztam már ezekkel a lányokkal az U15-ös válogatottba korábban. Pont a másával nem, az egyik aranyéremnek a tulajdonosával, viszont a Sílei Jankával már akkor dolgoztunk együtt egy rövid ideig, és már akkor az volt a benyomásom, hogy igenis vannak most is Magyarországon nagyon tehetséges, és szerintem nagyon jó technikai tudással rendelkező lányok, ami azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egy picikét hiányzott az, hogy a klubmunkából tényleg ennyire technikás lányok jöjjenek ki, és eddig inkább arra appelláltunk szerintem, hogy a központosított munkában majd felfejlesztjük őket, és belőlük viszont ez nem hiányzott, és ezt nagyon jól látni, hogy tényleg vannak olyan műhelyek, ahol olyan munka folyik, ahonnan ilyen technikai tudással ki lehet jönni, de ugyanezt elmondhatom a Bárány Almási Biankáról is, akinek már előtte volt egy érme, és most egyel feljebb tudott lépni. Ráadásul az ő felkészülése nem volt zökkenőmentes, neki volt egy betegsége, amivel sokáig küzdött, néha tudott edzeni, néha nem. Azért ezzel az edzőknek is meg kell nagyon-nagyon küzdenie, hogy állítsák össze neki azt, hogy neki az EB-re kijöjjön az a forma, illetve hogy meglegyen az a fizikai felkészültsége, amivel ő ott föl tudja venni a versenyt, de megcsinálta, és én azt gondolom, hogy ennek a nagy része fejben dőlt el, hogy ő nem omlott össze akkor, amikor volt ez az oda-vissza edzek, hanem ő tényleg elkötelezett volt, hitt a munkába, kellett neki néha egy kis támogatás szerintem az edzői részről, és ezt én úgy tudom, hogy otthonról is megkapta, mármint az egyesületétől, a Kiskunfélegyházától is, illetve a Kimbából is.
9: Ugye Kiskunfélegyházát említetted, ugye SMT-ket ne felejtsük el, Erzsébet, ugye Zsitovoz másánál, és a Vasast ugye Sillei Jankánál, de az ő titkát árult már el, mert ugye ő három súlycsoportot ugrott fel, és ugyanúgy összecsomagolt mindenkit, ennél jobban nem lehetett megverni az ellenfeleket, szabályos keretek között természetesen, mint ahogy ő tette, szóval és ugye arról beszélünk, fiatal lányokról beszélünk, akik ugye hát serdülnek, egészen más alkatuk lesz, nem kell magyarázni, akinek volt lánya, vagy ő maga az, vagy látott, az tudja, hogy ilyenkor a gyerekből, amikor nő lesz, és közben kell egy versenysportban legyen az birkózás, hogy bármi más kiteljesedni, eredményt elérni, akkor milyen nehéz, és ő pont most, gondolom mindenki, aki nem látja, napról napra rácsodálkozott, hogy egy másik kislány hasonló arccal jött, pontosan most már nagylány, hasonló arccal sétált be a szőnyegre, és ugyanúgy mindenkit elvert. Szóval mi a titok?
8: Igen, de a Jankánál azt nagyon érdemes szemügyre venni, hogy én direkt csináltam róla képernyőfotót, amikor ő a döntőt megnyerte, fölemelték a kezét, és hogy az ukrán kislány az egy fiatal felnőttnek néz ki, a Janka meg egy, én nem akarom megbántani, nagyon szeretem, de ő kislánynak nézett ki az ukrán lány mellett. És ehhez képest nézzük meg, a példa azt mutatja, hogy meg lehet verni. Még a koránál szerintem picit fejlettebb lányokat is.
9: Igen.
8: És mert hogy a Janka az 5. EB-t nyerte. Tehát ez azért szerintem ennek érzi mindenki a súlyát, hogy még a 16-ot nem töltötte be, de egy sportágon belül ő már 5 Európa-bajnokságot nyert. És az elején kapta, nem ő, mert szerintem neki nem mondták, de kapott olyan kritikákat az ő teljesítménye, hogy ez biztos azért van, mert hogy az oroszok, meg az ukránok, meg a fehér oroszok nem indultak. És pont abban az évben jött vissza mind a 3 nemzet egyszerre, amikor én ott voltam a válogatottnál, mindenkivel birkozott, szerintem a legnehezebb sorsolása volt, és mindenkit ugyanígy megvert. És ott is, ott a döntője volt szerintem a legkönnyebb mérkőzése, mert addig már túl volt a fehér oroszon, az ukránon, a törökön, a mindenkin. És a döntőben megjött egy norvég. És ahhoz képest kicsit más szintet képviselt, ügyes a norvég lány, de más szintet képviselt. És akkor mondtam, hogy, de ezt mondtam a Jankának is, hogy nézd meg, itt nem a sorsoláson múlt. Tehát neked vannak olyan technikai, van olyan technikai képzettséged, van egy olyan malmod, amit a világ összes nemzetén el tudsz adni. És ez erény. És ő ezt meg is csinálta, most direkt visszanéztem a meccseit, az orosszal kezdett, és az első 15 másodpercben már bement malomra. És mások mit csinálnak? Mások megrémülnek, hogy úristen, orosszal állok szembe, és ő nem. És én ezt nagyon bírom a Jankába, hogy ő oda megy, odaáll, és csinálja, ami a saját dolga, és nem érdekli, hogy mi van a másiknak a mezén. Úgyhogy szerintem a Jankának ez a titka, hogy benne van egy olyan technikai tudás, amihez kell eltökéltség. Mert én tudom, hogy igen, a vasasba van igazolva, meg ott is edz, de Szolnokon is nagyon sokat foglalkoznak vele, és például az ő, ha jól tudom, a nevelőapja is foglalkozik vele technikailag, és nagyon sokat technikázik, nagyon sok munkát fektet abba bele, hogy pontosak legyenek a fogások, hogy minél többet begyakorolja, és talán ami még nála titok, hogy ők tiszteletben tartják a pihenőt is. És amit itt nagyon sokan elfelejtenek, az az, hogy persze lehet terhelni a gyerekeket, és nagyon sok mindent elbírnak, főleg ebbe a kadett korosztályba, meg ilyenkor alapozzuk meg az ő fizikai felkészülésüket, meg a technikai tudásukat is, de hogyha nem tartjuk be azokat a pihenőket, amire szüksége van a szervezetnek, hogy regenerálódjon, akkor abból egy kiégés lesz. És nagyon sok ilyen példánk van sajnos, hogy vannak tehetséges fiatal lányok, akik már korán nyernek nagyon sok világversenyt, viszont a felnőttre elfogynak. És én most egy kicsit előre szaladok, de én valahol ebbe is látok egy kis hibát, hogyha van egy nagyon tehetséges versenyzők, akkor hajlamosak vagyunk több korosztályba egyszerre úgy versenyeztetni.
9: Szerint ezt akartam mondani, így van.
8: Hogy amikor az egyik korosztályba pihenője van, vagy lenne, akkor a másik korosztályba a másik már megy versenyezni, vagy már felkészülni. Igen. És sokszor van olyan, hogy egy évben 4-5 világversenyen elindulnak, és a végén az lesz belőle, hogy egy másfél hetet pihen, egy egész évben, és hogyha ezt belegondolunk, ez nagyon-nagyon kevés egy fiatal szervezetnek.
9: De ezt mondhatjuk saját példának is, mert ugye nyilván Laca kérdezte volna, hogy a saját példát, ami hasonló, hiszen ugye te vagy a magyar női birkózás első aranyérmese, ugye ez a bizonyos 2010-es kadét Európa-bajnoki cím, és onnantól már te indultál mindenben, és elképzelhető ebből a logikából visszafejtve, hogy lehet, hogy felnőttben azért nem tudtál feltétlen betörni, mert egyszerűen nem volt meg ez a pihenés, terhelés, stb. Fázis, de nyilván te jobban tudod, mint én, de mondjuk a logika talán...
8: Nem gondolom azt, hogy csak ez az indoka, de nagyon nagy része van benne. Hát én itt visszahallgattam, ugye nagyon sokszor hallgatom én is a podcastet, és mondjuk a Viktor elmondta, hogy ő is már ott volt 10 pár évesen a felnőtt válogatottal, én 13 évesen már a felnőttekkel edzettem. Tehát, hogy én 13 éves korom óta a felnőtt edzőtáborokban ott vagyok. Na most az ott még, hogy mondjam, én 9 évesen kezdtem birkózni, 4 év alatt a felnőttekhez eljutni, az szerintem nem feltétlen normális dolog. Abban az időszakban én nem mondom, hogy olyan kiemelkedő tehetség lettem volna, hogy az predesztinált arra, hogy én a felnőttekkel felvegyem a versenyt, kevesen voltunk, azok a közül, a kevés lány közül én gyorsan tanultam, szorgalmas voltam, fejlődtél. Fejlődtem, és ezért kerültem oda. És szükség volt a fiatal lányokra, akiket püfölhetnek a felnőttek. Úgyhogy erre én akkor megfeleltem, sőt, még előnyöm is származott belőle, mint ahogy ezt a példa mutatja.
9: Igen.
7: Említetted, Jankán, hogy 5 Európa bajnoki aranyérme van, de ugye Zsitóz Mária és Bárány Almási Bianca neve is ismerős lehet azoknak, akik követik a magyar birkózást, akár csak a közösség oldalakon az eredményeket, hogyha szembe jönnek, akkor nem először hallhattak most róluk. Mi az, ami ilyenkor, itt akár nem tudom, lelki dolgokra, mentális dolgokra is lehet gondolni, ami szükséges, hogy ezeket az eredményeket, ezeket vigyék magukkal.
8: Hát itt az korosztály. Az érdekes, hogy itt 3 teljesen különböző lányról beszélünk, és ez valahol a birkózás szépsége is. 3 különböző súlycsoport, 3 különböző felfogás, 3 különböző hozzáállás. A más, neki már volt sajnos egy komolyabb műtétje. Én azt gondolom, hogy őt inkább vissza kell majd fogni bizonyos dolgokba, mert ő nagyon akar, nagyon megy előre, nagyon szorgalmas, bármit megcsinál szerintem, amit az edzők kérnek tőle. Úgyhogy itt az edzői stábnak kell ésszel lennie, mert ő benne egy kicsit azt látom, mint magamban láttam régen, hogy mindenre igent mondok, és minden lehetőségre azonnal kapok, és ezt hosszú távon úgy kell kezelni szerintem, hogy előtérbe kell helyezni azt, hogy ez a versenyzőnek jó legyen, és ne feltétlen csak az eredményességet rakjuk a középpontba. Nála szerintem erre nagyon kell figyelni. A Jankánál én nekem mondom, nagyon tetszik az ő stílusa, az ő hozzáállása a birkózáshoz. Én őt egy ilyen igazi kis technikailag egy nagyon nagy tehetségnek tartom, nem kisebbnek tartom a mását, csak mondom, ők más személyiségek ilyen szempontból. A Jankánál picit másra kell odafigyelni, nála azt kell valahogy előtérbe helyezni, hogy az a dinamika, ami most megvan benne, ezt át tudjuk menteni a korosztályokból. Mert mondjuk még az utánpótlásban könnyebb helyzetben van az ember, mert most is látjuk, hogy az, ami 46 kilóban meg volt dinamika, az 57 kilóban is megvan. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Én azt gondolom, hogyha ezt ekkora súlyingadozás mellett meg lehet csinálni, akkor a korosztályok között sem lesz probléma. Itt lesz egy nagyon nagy vízválasztó, és ez mindenkinél az. Junior korosztály után ugye egyből jönne a felnőtt, mert hát ott van egy U23-as korosztály, de az nem annyira hangsúlyos szerintem. Tehát az pont egy olyan korosztály, ahol érjünk el először eredményt, hogy legyen önbizalmunk a felnőttbe átlépni. Úgy
9: van. Tehát annak más a szerepe, mint a korábbi korosztályoknak. Ott van egy ilyen hasonló szerep és fejlődje. Az úszára meg olyan, hogy parkolj egy picit, hogy aztán, amit mondtál,
7: várj, hogy belépessek akkor.
9: Tovább fejlődéssel az akkori legjobb felnőtteket Már hozzá tud mérni magadat hozzá.
8: Hát én azt gondolom, hogy annak inkább mentális szerepe van, hogy igen, ne menjen el az embernek a kedve.
9: Pontosan így van, hogy nem tudsz elérni felnőtt eredményt, viszont ha 23-ban ott vagy, akkor így van, akkor nem azt mondtad, hogy na jó, hát ezt felesleges csinálnom, hanem azt mondtad, hogy na.
8: Legyen sikerélmény.
9: Így van.
8: Úgyhogy én azt gondolom, hogyha azt a vízválasztót, és jelenleg ezt nem tudjuk megugrani nagyon sok tehetséges birkózónkkal, hogyha ez a vízválasztót valahogy rájövünk arra a receptre, hogy ez hogy lehet jól átlépni, hogy megmaradjon a dinamika, fölfejlesszük az erőt is olyan szintre, mert én azt látom, hogy nagyon erősek vagyunk, és én ezt a saját magam példájából mondom, hogy én nagyon erős voltam a konditerembe. De olyan súlyokat mozgattam, hogy szerintem sokan csak így néztek rám, hogy ez a kislány ez hogy mozgat ilyeneket, viszont ez a szőnyegen annyira nem látszott. Uh-huh. És valahol ezt kell megtalálni ebben a harmóniát, hogy tudjuk a konditerembe megszerzett erőt átvinni a szőnyegre, vagy valamilyen más módszerhez kell folyamodni, hogy hogy a szőnyegen is meglegyen az az erő, mert a technika megvan, a tehetség megvan, a szorgalom megvan, én mindenkiben ezt látom. Hogy azért, aki eljut egy felnőtt válogatottságig, az addigra már rengeteg edzésen persze, van túl, persze. Annak már a szorgalmával.
9: Tehát véletlenül oda nem lehet jutni.
8: Igen, van, tehát az elkötelezettséggel ott már nincs baj.
9: A kisebbeknél akcelerátabb vagy, erős, stb. Ott még mondhatod azt, hogy majd egyszer valakik utolérnek, mert ők is már se erülnek, stb. Na de felnőttig ott már mindenki befejezi ezt a folyamatot, tehát ott már nincs véletlen.
8: Igen, és felnőttben azt látom, hogy az erő nincs meg, de nem az a fajta klasszikus erő nincs meg, tehát max erőben ott vagyunk a szeren, mindenkit leverünk szerintem fekvenyomásba meg merre felvételbe, de valahogy az az erő nincs meg, amivel azt a technikát meg tudom csinálni, amivel a másikat a hátára kell valahogy préselnem. Völler Ákos mondta nekem egyszer nagyon jól, hogy igazából nagyon egyszerű a birkózás, meg kell fogni az embert, el kell dölni vele úgy, hogy ő essen a hátára. Igazából ez itt tök jól hangzik, csak az az erő, hogy ő eldőljön, és ő essen a hátára közben, és ne fordítsa maga alá, az már egy kicsit bonyolultabb történet.
7: De akkor ez egy rendszer szintű probléma, vagy lehet annak mondani, hogyha mindenkinél ez lehet a baj? Vagy inkább csak sokaknál, és ez egy jelenlévő általános dolog?
8: Most vissza fogok utalni egy másik beszélgetésre, az meg a Mariannal történt beszélgetésetek volt.
9: Sasti ahol... Marian világbajnokunk, igen, ő is volt a vendége a Karfiófülnek.
8: Ahol ugye arról volt szó, hogy mentális problémák lehetnek, ugyanis az utolsó fél percben, 5-10 másodpercben veszítünk el döntőt, és akkor itt most sajnos ilyen szempontból a Pók Karolina lesz nekem a példám, aki hatalmas kalapot szerezhetett volna ezen az EB-n, és én nagyon szurkoltam neki, mert szépségdíjas akciója is volt, illetve hát egy Európa bajnokot sikerült volna megvernie, egy olimpikont, egy olimpiai érmest, amúgy egy ikont hozzáteszem.
9: Felnőtt EB-ről beszélünk, Tiranából.
7: Másodpercek ilyen.
9: Így van, másodpercek
8: igen. Ilyen. Igen, és nagyon sajnáltam, hogy ez nem jött meg neki az az érem, mert az nagyon dobott volna még szerintem az ő teljesítményén, és azért egy felnőtt EB éremmel a zsebben folytatni ezt a fejlődést, hogy hogyan tudok utána felnőttek között ezt nem csak egy-egy kiugró eredményt elérni, hanem egy olyan általános vagy folytonos eredményességet produkálni, vagy kihozni magamból a maximumot, ami érmekben is megmutatkozik, azt már sokkal könnyebb egy érmmel a zsebembe. És itt ugye szó volt róla, hogy hogyan lehetne ezt modellezni, vagy miért veszítjük el ezeket a meccseket ott a végén, hogy ez valami mentális dolog lehet. És most én egy olyan dolgot fogok mondani, amit szerintem, aki ismer, már tudja rólam, hogy én mindig ezzel jövök, de én tényleg hiszek ebben, hogy míg mondjuk a fiúknál van egy Bundesliga, ahol tétmeccsek vannak, és ott nem akarok hülyeséget mondani, de egy fél éven keresztül, vagy egy 3 hónapon keresztül van nekik minden hétvégén tétmeccsük, egy darab meccsük van, nagyon fontos, nem egy egész versenyt kell, hanem csak azt az egy meccset modellezik ők 3 hónapon keresztül. És én ebben nagyon nagy igazságot látok, vagy nagyon nagy ez egy olyan kulcs momentum a férfiaknak a birkózásában, ami női szinten nincsen meg, ami szerintem nálunk a magyar lányoknál ez döntő lehet. Főleg úgy, ha azt nézzük, hogy lányoknál is ugye 10 súlycsoport van, nem nagyon alakulnak ki olyan rivalizálások, mint mondjuk kötött fogásba 77, 87, 97 kilóba, és mert ugye a lányok, aki tudja, hogy ki hol indul, azért mindenki szeretne válogatott lenni, van, mindenki szeretne lefolt, magyar bajnok lenni.
9: Viszonylag közel vannak egymáshoz a súlycsoportok, tehát nem egy lehetetlen küldetés felhívni.
8: Igen, és ilyen szempontból elkerüljük lefogyni ezeket a csatákat, és persze ez a kluboknak jó, kap belőle pontot. Utána ez ugye a támogatásban is megmutatkozik. Persze. Ez megint az van, hogy eredményorientáltak vagyunk hazai szempontból, hát és ez lehet.
9: Is jó lenne, hogyha lennének, ugye csak sajnos, mert a legutóbbi világversenyeken pont nem voltak érmek, ugye? Felnőtt vonalon.
8: Igen, de hát a hazai válogatókon nem alakul ki haza rivalizálás, tehát hazai válogató, nagyon rég voltam olyanon, talán egy-egy meccs van nőibe, amikor tényleg igen, azt igen. mondom, hogy összebírkoznak, mm-hmm. és akkor ez lehet mondjuk a Szent Tamási Róza, meg a Dollák Tamara
9: igen,
8: példája.
9: Igen, így van, így van.
8: De például régebben lehetett volna egy Nagy Berni, Németh Zsani, nem jött össze. Tehát, hogy igen. ők nem birkoztak össze soha válogatón, magyar bajnokságon mindig valahogy ott elosztogatták, úgymond maguk picit, között, mert igen, ugye igen, egy-egy egyesületbe is voltak.
9: Igen.
8: És én ezt látom mindenhol, és nem biztos, hogy ez hosszú távon jót tesz a magyar női válogatottnak. Én azt gondolom, hogy itt nem a magyar bajnokságokon, vagy a pontszerző versenyeken kell keresni a megoldást, hanem a válogatókon kell keresni a megoldást. És persze a válogatott edző nem kényszerítheti úgymond arra az embereket, hogy birkozzanak össze, viszont akkor a versenyt kell úgy megszervezni, hogy valahogy generáljuk ezeket az összecsapásokat. Én ebbe is látok egy olyan lehetőséget, amivel itt lehetne valamilyen kulcsmomentumot, egy rivalizálást elérni. Nem egy Bundesliga szint, nem mondom, ahol külföldiekkel találkozunk, és minden

0: voltunk otthon. Ha itthon voltunk, akkor hatan voltunk egymás között. A Galambosra mivel mindig beszéltük, hogy mi annyira egy súlyba voltunk, 2 év van közöttünk, hogy annyira egymás környékén voltunk, hogy szerintem 2 évig csak egymással edzettünk. Na most hát a második év végén egy darab pontot nem csináltunk a másikon, mert már a brezdüléséből tudtuk, hogy ő most hova fog támadni, meg mivel védjem.
1: Persze.
0: És amikor úgy pirkózunk végig egy edzést, hogy nem történt akció, vagyis történt akció, csak nem történt belőle értékelhető pont, akkor az úgy egy idő után unalmassá válik. Nincs meg az az inger. Úgyhogy a hazai felkészülés meg ezért volt ilyen szempontból hátrányos.
1: Persze, tehát egyik se volt ideális, ahogy szokták mondani, optimális.
0: Mert az edzés megvan, tehát utaznak, mennek. Edzésen nagyon jók a
1: lányok. Abszolút, hát ugye nemzetközi edzőtáborok, stb., tehát ez nem kérdés, és nyilván a Magyar Birkózók Szövetség és minden lehetőséget, Japánban voltak, ugye, hát most annál jobb helyre női birkózás szempontjából nem tudom, hova lehetne menni, tehát a Marson nem tudom, hogy mennyire nyomják, de Japán, tehát tényleg. Tehát
0: igen, de voltak nem olyan régen Amerikában is, egy pár évvel ezelőtt, tehát minden... hogy a nagyhatalmaknál voltak, de mi Kínában is voltunk, tehát azt is megnéztük, és igazából mi azt láttuk, hogy nincsen itt nagy recept. Tehát nem csinálnak ők másképp dolgokat. Vannak módszerek, amik nem egyeznek, és bizonyos szempontokat, erősségeket, hátrányokat ők máshogy fordítanak le, és mást helyeznek az előtérbe, de azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagyon nagy különbségek ezen a szinten nincsenek az edzésmódszereket tekintve. Az, hogy más a formába hozás, az szerintem nemzete válogatja, de nincsen jó meg rossz közötte. Az, hogy a mi lányaink nem tudnak a versenyeken sorsdöntő pillanatokba, csak kevés százalékba úgymond jól dönteni, az azért van, mert kevésszer kerülnek szerintem olyan szituációba.
1: Hasonló szituációban, igen. Igen. Uh-huh. Hát ez logikus.
2: Edzőként ezzel tudsz kezdeni valamit, hogyha mondjuk egy tanítványodnak nincs megfelelő edzőpartnere?
0: Hát keresek neki.
2: Tehát olyan nincs, hogy nincs akkor ezek szerint.
0: Nem, hát ezen mindig megpróbáljuk megkeresni, bár itt azért kiemelem, hogy a klubedzősködés az merőben eltér a válogatott edzősködéstől. És én erre nem olyan régen jöttem rá, mióta én elkezdtem a klubomba is edzéseket tartani, amiben most ugye volt egy kis szünet, és most visszatértem.
1: Azért mondjuk el, hogy egy arany drága kislánynak az édesanyja lettél, tehát nem azért, mert éppen szőlőt akarták apálni egyeken, vagy nem tudom hol. Zsérden, ugye, tehát az anya egyesületedbe csinálod ezt, hogy a hallgatók is tudják, aki esetleg nem tudna.
0: Igen, ez is fontos, hogy én Érden is kezdtem, ott is fejeztem be, és most ott is vagyok edző. Nekem az nagyon fontos volt, hogy Nekem ezzel a klubban volt meg az a szintű bizalom, nem mondom, hogy nem voltak el bizonytalanodások, meg megkeresések máshonnan, de a vége mindig valahogy a Érdhez kötött a szívem, ahogy ez most is így van, és itt azért teljesen más szempontokat helyezünk előtérbe, mint mondjuk egy válogatottban. És még mondjuk a válogatottban simán azt mondom, hogy behívok pár klubból embereket, akár fiúkat a lányokhoz, akiket éppen elenged az edző, addig mondjuk ezt egy egyesületi környezetben nem biztos, hogy jó szemmel nézik akár a kollégák, akár a sportvezetők.
2: Nem, ott, hogyha kívülről hívsz valakit.
0: Így van, vagy hogyha én küldök el külső edzőtáborba mondjuk egy saját tanítványt.
1: Embert, igen.
0: És itt persze van a másik egyesületnek az elszívó ereje is, de én azt gondolom, hogy főleg kiskorba alakuljon ki ez a bizalom, ami például nekem megvolt, hogy bármi van, én a saját egyesületemre számíthatok, és hogyha ez megvan, akkor utána lehet menni máshova. Úgy mondom, hogy edzővel együtt, és gyűjteni a tapasztalatokat.
1: Persze.
0: És nálam ez egy elég fontos szempont az egyesületen belül.
2: Anyaként történt bármi változás az edzősködésedben?
0: Szerintem igen. Szerintem sokkal érzékenyebb vagyok arra, hogyha valakinek valami baja van. Itt gondolhatunk a legegyszerűbbre is, hogy oda jön egy kisgyerek, és azt mondja, hogy fáj a feje, fáj a hasa, beütötte a kis lábujját, tehát hogy ez elég széles skálán mozog. És,
1: de el kell döntened, hogy akkor ez most frankó-e, vagy mert ugye ugye ezek azért viszonylag mondjuk beütötte a lábóját, látott, hogy most mi történt vele, de mondjuk a fejfájás meg a hasfájás az egy viszonylag klasszikus, hát hogy mondjam, kifogás is lehet,

0: Nem azt mondom, hogy mindenki meg akarja vezetni Merci nénit és a Géza bácsit, nem tudom kicsodát, de azért ezt, aki valaha sportolt, az tudja, hogy mit kell próbálni mondani, persze.
1: Igen, mert itt azért figyelembe kell venni azt, hogy egyrészt mekkora az a gyerek, hogyha nagyon pici, akkor használ-e már ilyen befolyásoló tényezőket, hogyha igen, ezt mondom, akkor lehet, igen, hogy kihagyom azt a feladatot, amit amúgy annyira nem szeretek, de vagy kikötődik sokszor a cipőfűzőm, most akkor mennyire büntessen megérte, hogy kikötődött a cipőfűző, vagy tényleg kikötődött a cipőfűző, vagy ő kötötte ki, az sem mindegy. Meg hát én mellette ugye tanulok, és mellette meg jönnek be olyan tantárgyaim, ahol tanulunk arról, hogy a gyerekek milyen fejlődési folyamatokon...
0: Cipőfűzőkötés például.
1: ...mennek keresztül, hogy belelátok-e olyan háttérinfót, ami lehet, hogy egy picit másra utal, és akkor megyek a szülőhöz is, el kell beszélgetni egyetemű, vele. Például persze. Az egyik kisgyereknél nem volt az egyáltalán jellemző, hogy fáj a feje, és egy hónapja minden edzésen azzal jön, hogy fáj a feje, akkor ott lehet, hogy probléma van, ugyanez a hasfájás. Uh-huh. És azért egy edzőnek, amikor ugye válogatottban megvan, hogy hány emberrel foglalkozik, körülbelül ő nekik csak azok vannak, vele edz 6 héten keresztül, bár mondjuk korosztálytól függően, hogy mennyi időn keresztül. Én meg egész évben vagyok, úgy megfordul nálam olyan 100 gyerek, és akkor mindegyiknek a problémája is, és akkor ezeken otthon morfondírozok otthon az ágyba, hogy figyelj csak, akkor most annak a kislánynak egy hónapja fáj a hasa, akkor azt összekötöm, figyelj, te nem lehet, hogy azoknak izotóniás ital kéne, és akkor pótolná a sót a szervezetébe, vagy...
0: Persze,
1: ilyeneken gondolkodok értem. Most már, ami lehet, hogy a kedves kislányom megszületése előtt még nem gondolkodtam.
2: És mennyire nehéz összeegyeztetni ennyi mindent? Említetted, hogy tanulsz, ugye neveled a saját lányodat, meg mellé még nem tudom hányat. És hát, elnökségítag, hogy a szövetségben sportújságíró is vagy. Nem kevés.
1: Hát nem kevés, viszont sok. Hogy klasszikust idézzek, de természetesen most a kislányom van előtérbe. Ő mindig jön velem edzésre. Nagyon élvezi.
0: Láttuk a videókat, képeket, igen, igen. Azt nem láttuk, hogy mennyire élvezi, de ott volt, az ténykérdés.
1: Igen, úgyhogy én heti 3-szor megyek edzéseket tartani, ő jön velem, és nagyon nagy szerencsém van, mert a klubomba azok az anyukák és apukák, akik jönnek megnézni az edzést, ők nagyon kedvesen mindig foglalkoznak vele, úgyhogy ilyen szempontból már ő is ismer ott mindenkit. Úgyhogy ott megkapom a segítséget, hogyha iskolába kell mennem, akkor az én anyukám, illetve az anyósom is nagyon sokat segít, tehát, hogy amikor nekem iskolába kell menni, akkor ők ott vannak, és vigyáznak rá, és annak az én kislányom is nagyon örül.
0: Áruljuk el, hogy a felvétel időpontjában is vigyázni kell értelemszerűen, tehát ez, úgy kellett egyeztetnünk, hogy Merci vendégünk lehessen, hogy valaki vigyázzon a babára.
1: Igen, akkor ugyanez a helyzet az elnökségi ülésekkel is. Bár azt gondolom, hogy aki benne van egy klub életbe, annak úgy nagy részt nem kell külön készülnie az elnökségikre, mert benne van a birkózásnak abban a milliójében, meg annak a mindennapjaiban, ahol azok a kérdéskörök, amik felvetődnek egy elnökségi ülésen, azokat ő minden nap tapasztalja. Viszont ezt fordítva is amúgy fontos kiemelni, hogy nem mindenki találkozik mondjuk a vezetőség tetejéről, mondjuk a klubmunka úgymond legaljával, tehát a legkisebb gyerekekkel, és azért ez nem olyan rossz dolog, hogyha valaki látja alulról fölfelé az egész rendszert, hogy kinek mi a problémája, mert persze mindenkinek van, mindig lehet jobb, mindig lehet fejlődni, és akkor lehet akár bármilyen olyan javaslatokat tenni, amivel egy kicsit ki tudjuk egyenlíteni ezeket a helyzeteket.
2: Az időnk sajnos lejárt, de nagyon köszönjük Török Dénes Mercedesnek, hogy itt voltál velünk, és Zsiga neked is a beszélgetést. A legjobbakat kívánjuk a folytatáshoz.
1: Köszönöm szépen.
2: A gyereked nevelésében és meg edzői munkában mindenben. Kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Söprögetőkocsi a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
6: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Robi Kín távozik a Ferencvárostól. Üzemi baleset volt a tiszaújvárosi robbanás, marad a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
8: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Kín, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett. A Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a nyolcad döntőig menetelt a zöldfehérekkel. Elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City-t. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok. Az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-szer nyerte meg, valamint egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a Klubvilágbajnokság, illetve az Európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette. Szerződésének lejártával távozik a labdarúgó NB1 bajnokától az Eto csapatától Dejan Boldor. A 31 éves román középső védő 2023. szeptemberében a Tárgovistétől igazolt a győriekhez. Az első NB2-es idényében 22 bajnoki, valamint 2 kupameccsen szerepelt, és a szezon végén feljutást ünnepelhetett a zöldfehérekkel. Boldor az NB1-ben már inkább kiegészítő embernek számított. A legutóbbi 2 évadban a bajnokságban 23, a Magyar Kupában 6, a nemzetközi porondon 3 találkozón kapott lehetőséget, és 3 év alatt 4-szer talált az ellenfelek kapujával. A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől Németország ellen játszik a Svájcban zajló elitvilágbajnokság 4. fordulójában.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Az esetet a hatóságok mellett a MOL a kormány szakértőivel együtt is ki fogja vizsgálni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. Összesen 11 iratot hoztak nyilvánosságra. Azokból nem derül ki, hogy mi volt az indoka a kegyelmi döntésnek, ugyanis azt még a köztársasági elnök saját stábja is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök felszólította Novák Katalin volt köztársasági elnököt, hogy magyarázza meg, miért adott kegyelmet K. Endrének. A Fidesz úgy reagált a köztársasági elnök által nyilvánosságra hozott iratokból, ismét bebizonyosodott, hogy a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz. Több kamerára és szigorú fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány arról beszélt, hogy a modern statisztikák vezetése óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Ma délutántól ismét teljes hosszában használható az újpesti vasúti híd gyalogos és kerékpárútja. A Budapest Közút ZRT közölte, hogy befejeződött a híd északi járdájának javítása. Az átkelő ismét zavartalanul és biztonságosan használható.
3: Közlekedés.
8: Az M0-áson az M5-ös felé Szigetszent Miklósnál baleset történt, a 20-as kilométernél a 2 belső sávot lezárták, a forgalom csak 1 sávon halad, a torlódás 4 kilométeres. Az M1-esen a főváros felé Tatabány és Nagyingmán között az erős forgalom miatt közel 10 kilométeres a torlódás. aztán az M5-ösön Budapest felé Ócsánál kátyúznak. A 28-as és a 29-es kilométer között a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
8: Napos idő, nyárias meleg várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen. Csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 10 és 17, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 3 pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a 3 pontos péntek délután, a mikrofonok mögött pedig Korsós Kristóf és Hamzó Gottfried.
10: No, hát... Szia Gotti, kellemes délután mindenkinek.
9: Az első témánk azt hiszem nem is lehetne más, mint a férfi bajnoki döntő, ami ugye majd egy-egyről folytatódik ma Szolnokon. Ugye az első meccset a Szolnok nyerte, úgy, hogy igazából sokáig fejfej mellett voltak a csapatok, sőt mondhatni igazából a 35. percig nem nagyon lehetett volna megmondani, hogy ki fogja azt a mérkőzést megnyerni, de aztán az utolsó 5 percben az Olaj gyakorlatilag minden hibáját kihasználta a Falkónak. Szombathelyen viszont végig kézben tartotta a meccset a Falkó, azt gondolom, annak ellenére is, hogy a negyedik negyed elején, vagy ott a harmadik negyed végén volt egy megingása a hazai csapatnak, akkor fordítani tudott a Szolnok, de végül Per Zoltán nagyszerű játékának köszönhetően 91-85-re nyertek a szombathelyiek. Na és akkor innen folytatódik a bajnoki döntő ma este 1-1-ről. Nem tudom, Kristóf, te erre számítottál-e? Ugye legutóbb, mikor beszélgettünk Váradi Benedekkel, ő azt mondta, hogy nüanszok, apróságok dönthetnek majd. Na ezt láttuk-e most szerinted?
10: Pont erre akartam én is rákötni, hogy tulajdonképpen folytatólagosan folytathatjuk a múlt heti adást, mert hogy akkor beharangoztuk a döntőt. Hát én azzal kezdeném, hogy szerintem nagyon jó színvonalú ez a finálé, szóval ilyen szempontból pozitív, mondjuk a tavalyi döntő is nagyon emlékezetes volt, de azért az egyoldalú volt Szolnoki szempontból. Én nagyon örülök annak, hogy egy-egy az állás két meccs után, mert tényleg amúgy magas színvonalú mind a két meccs, és ami érdekes szerintem, hogy eddig a szezonban, amikor találkoztak ezek a csapatok, nagyon max 80 pont az, amit elért a győztes csapat. Most mind a két találkozón 90 fölött végzett a győztes fél, tehát úgy magas a színvonal, hogy közben a legnagyobb a tét az egész szezonban. Igen. Tehát szerintem ezt érdemes így kiemelni. És hát egyénileg is azért voltak nagyon komoly, hát hogy is mondjam, teljesítmények. Ugye az első meccsen Somogyi Ádám 20 asszisztja, az szerintem az zseniális. Én igen, ezt többször is csekkoltam, hogy ez biztos így volt-e.
9: Megmondom őszintén, szerintem mindannyian azt néztük a mérkőzés közben is, hogy frissültek a statisztikák, hogy na ez vajon tényleg így van, mert nem számoltuk nyilván menet közben, vagy ez egy elírás, mert elképesztő szám.
10: Hát nem szoktunk hozzá ehhez, az biztos. Igen. Amúgy meg még amit szerettem volna mondani így az elején, hogyha emlékszem, múlt héten Váradi Benedeknek egy kicsit így a végén felvetettem, azt ott próbáltam viccesen becsomagolni, de annak a kérdésnek az volt a lényeg, hogy Per Zoltán vajon az idei döntőben milyen teljesítményt nyújthat, mert azért tavaly szerintem elmaradt a saját tudásától, és most választ kaptunk szerintem rögtön a második meccsen ezzel a 30 pontos estével tőle, és ez egy annyira kimagasló meccs volt, ahol tényleg 4-ből 3 triplát bedobott, ami azért hát talán a leggyengébb fegyvere egyébként, mert minden másban kimagasló, igen. És még ebben is ennyire jó volt, és szerintem a döntőnek az nagyon jót tesz, hogy egy meccset nyert a Falkó, ez már biztos. Úgyhogy eddig, amit látunk, az szerintem nagyon, nagyon jól néz ki.
9: Főleg úgy egyébként, hogy ha már Per Zoliról kezdte beszélni, hogy kicsit azt éreztem rajta, és nem is feltétlenül a 30 pontja, hanem ahogy az utolsó, hát nem is tudom, utolsó 4-5 percben ő gyakorlatilag a hátára vette a csapatot, és én azt éreztem, hogy hogy őt azért felmérgesítette a Szolnok rendesen, akár a
10: de figyelj,
9: akár
10: erre azt mondom, hogy végre, meccsen. Mert hogyha emlékszel, múlt héten, bocsánat, csak abszolút. Hogy Váradi Beni pont ezt mondta, hogy tavaly a döntőben talán az volt a baj, hogy mondjuk 2-0 után már nem hitték el, hogy ezt meg lehet fordítani, és itt meg hát most semleges nézőként azt mondom, hogy milyen jó, hogy a második meccsen jött Zolitól egy ilyen állapot, ahol akkor ezek szerint annyira felpiszkálta saját magát, hogy ez egy sokkal komolyabb döntőt eredményezhet így.
9: És talán nem is csak ő önmagát, hanem az egész csapat elképesztő mentális állapotban volt szerintem. De több olyan jelenet is volt, még az első fél időben, amikor pont Váradi Benedek védekezett nagyon jól Somogyi Ádámon, és lejárt a támadó idő, Somogyi eldobta, de nem talált el a palánkot sem, és gyakorlatilag üvöltött örömében a Váradi Benedek a közönségnek. Tehát annyira felhergelte a szurkoló a csapatot és a csapat a szurkolókat, és igazából ez az egész mérkőzést végigkövette, mert a negyedik negyedben volt egy olyan, amikor Somogyi Ádám hozta fel a labdát, gyakorlatilag már a saját tér felén megpróbálták elvenni tőle, megzavarták, két Falkó játékos rontott rá, ott is volt egy labdaszerzés, tehát olyan őrület közeli állapotba kerültek a Falkó játékosok, hogy pont a tavalyi döntővel ellentétben ezt most nagyon-nagyon jó volt látni, és tényleg ez is azt mondom, hogy még inkább emeli ennek a bajnoki döntőnek a színvonalát, ami hát nem tudom, hogy ki mit jósolt, vagy ki mit várt az első mérkőzés előtt, de most azt gondolom, hogy senki nem lenne meglepve, hogyha ez 5 meccsig elmenne. Na de, ha minden igaz, akkor itt van velünk Boros Zoltán, állandó szakértőnk is. Szia, Boris! Te 5 meccsre számítasz ezek után?
11: Sziasztok! Én köszöntöm a kedves hallgatókat. Én bízom benne, mint semleges néző, és tényleg abszolút osztom a véleményeteket ebben, hogy tényleg egy nyílt döntőről beszélünk a tavalyihoz képest. És hát annak drukkolok, hogy minél több ilyen mérkőzést lássunk. Tényleg valóban nagyon magas a színvonal, tényleg kiemelkedő egyéni teljesítmények vannak. Ugye itt beszéltetek Perzoliról, ami a második mérkőzésen, amit játszott, de ugye el lehet mondani nem csak Somogyi 20 assziszt átadását az első mérkőzésen, hanem mondjuk akár Pallai Tamásnak, vagy Dárszátnak azt a 3 pontos sorozatait, amit műveltek, tehát tényleg elképesztő. És az a jó az egészben, hogy fordulatos, akár a mérkőzésen belül is vannak fordulatok, illetve az is, hogy hát most ugye fordult megint, most egy-egy van, tehát a mérkőzések között is látunk fordulatot, és ez biztos vagyok benne, hogy szerintem egyre többen fogják nézni a mérkőzéseket a televízión keresztül vagy online.
10: Amúgy Goti, jó, hogy felhoztad az előbb azt az agresszív védekezés, labdaszerzés történetet, mert erről eszembe jutott, hogy még mit szerettem volna kiemelni, hogy ugye azt már korábban most mondtam, hogy szerintem magas a színvonal, és hogy 90 plusz pontos tempót diktál a győztes csapat, meg hát mind a két csapat tulajdonképpen, és emellett nagyon kevés az eladott labdát. A Falkónak a vesztes meccsén volt 8, a győztes meccsen meg 6 eladott labdája, ami szerintem egy kimagasló mutató. Aztán a Falkó, tehát ők ugye mind a két meccsen hozták ezt, a Szolnoknak már ott a második meccsen azért igen, több volt, de hát a Falkó kényszerítette bele ebbe, szóval hogy ez megint egy olyan mutató, ami jól érzékelteti, hogy milyen a színvonal, mert hogy a magas tempó ellenére ennyire koncentráltak a játékosok. Nem tudom, hogy Boris, egyébként ez szerinted mennyire meglepő, hogy mind a két csapat ennyire tudja hozni azt, amit elvárunk tőlük, akkor egyébként, amikor a legfontosabb a szezonban.
11: Ugye a tavalyihoz képest, mind a két csapat annak ellenére, hogy tavaly ugye a Szolnok nagyon fókuszált volt, és nagyon jó formában voltak, ugye ez meg nem mondható volt a Falkóra a tavalyi döntőbe. Most meg mind a két csapat gyakorlatilag, ugye itt minden labdának hihetetlen értéke van, tehát akár egy lépéshibának, akár egy támadó faltnak, tehát nagyon vigyáznak a labdára, és inkább ugye ezek a játékosok már olyan szinten vannak, hogy bármi is védekezés történik ellenük, azért akkor is tudnak legalább valamilyen jó, lehet, hogy le van eladott, lejárt támadó idő, de tényleg ne az legyen a lényeg, hogy eladjuk a labdát, és akkor indítások vannak benne, és könnyű kosarat ajándékozunk az ellenfélnek. De amellett ugyanúgy az is változatos benne, hogy ettől függetlenül vannak olyan 6, 8, 10, 12 másodperces támadások, hogyha van már egy üres helyzet, már azonnal dobják akár 3 pontost a játékosok, vagy próbálják befejezni a korai támadásokat úgy, hogy talán még nem rendezett a védelem. Rendezett véletlen ellen pedig nagyon türelmesen tudnak támadni, Úgyhogy bármi is a védekezés, mindig megtalálják azokat a dobóhelyzeteket. És ami igen extra még, az, hogy gyakorlatilag vannak olyan hárompontos dobások, ami úgy, hogy gyakorlatilag lehet, hogy két ember is van azon a játékoson, és akkor is betalál. Tehát ettől válik magas színvonalú ez az egész döntő, úgyhogy tényleg öröm nézni ezeket a mérkőzéseket.
10: Kíváncsi vagyok, hogy az nektek feltűnt-e, vagy inkább majd lehet másképp fogalmazom meg a kérdést, de hogy mennyi minden múlik a Falkó hozzáállásán. Most, ha csak róluk beszélünk, hogy ugye Váradi Benni azt már említett, ami múlt héten elmondta nekünk, hogy akkor nem hitt eléggé a csapat abban, hogy 0-2-ről ezt vissza lehet hozni a döntőben. Most pedig, ugye az egyenlítés után Milos Konákov úgy nyilatkozott, hogy akkor innentől kezdve két lehetőségünk van Szolnokon, ami egy érdekes megfogalmazás, mert ezzel azt feltételezi, hogy a hazai meccset majd ők hozni fogják, és ebből most csak azt akarom kihozni, hogy mennyire más a Falkó hozzáállása most ugyanazzal az edzővel, mint mondjuk tavaly volt a döntőn belül akár. Mit gondoltok erről?
11: Biztos vagyok benne, hogy azzal, hogy tudtak nyerni most, az akkora töltetet adott nekik, hogy képesek ugye megverni a Szolnokot, ugye mert többször kikaptak tőlük gyakorlatilag
10: a szezonban eddig mindig.
11: Tehát, és ugye ez tud adni, eleve adott nekik valószínűleg egy olyan motivációt a második mérkőzés előtt, hogy most aztán nincs mese, tehát itt nyerni kell. És ugye most meg tudták csinálni, ez meg egy olyan önbizalmat adhat, hogyha véletlenül a Szolnok kikapnak megint, akkor újra meg tudják ismételni ezt. És ugye Konakov arra mondta, hogy két esélyük van, mert akár az első esélyt is beúszhatják úgy, hogy ők nyernek most Szolnokon, és hazamennek is be, akár bajnokok is lehetnek. Tehát ezért mondta azt, hogy két esélyük van, mert ha az első nem sikerül, még lehet második esélyük azon abban az esetben, hogy a negyedik mérkőzést is megnyerik otthon.
9: És erre rácsatlakoznék azzal, hogy pont ezen, amit említettetek, a Falkónak most már nem is tudom, mikor volt az utolsó győztes meccse a Szolnok ellen. Tehát azért biztos, hogy nagyon kellett az, hogy ezt a meccset most megnyerjék otthon, hazai pályán, főleg így ilyen közönség előtt.
10: 25 áprilisában egy alapszakasz meccs. Megnéztem közben gyors.
9: Na.
10: Tehát több, mint egy évvel ezelőtt.
11: Így van.
10: És az egy olyan meccs volt, ami...
9: Az volt az, ami már nem számított, az a lett Szolnoknak. A 26 igen, múl igen. A Falkónak, igen. Tehát azért ez biztos, hogy nagy löketet kell, hogy adjon, és igazából még úgy fordítanék ezen egyet, hogy itt most, ezen a mai mérkőzésen azt gondolom, hogy a Szolnok van olyan pozícióban, hogy nekik viszont nyerni kell. A Falkó, ha most nem sikerül, nincs gond, mert visszamennek még Szombathelyre. Tehát gondolom mind a két csapat abból indul ki, hogy a hazai mérkőzését azért be tudja húzni, vagy hogyha ha úgy adódik, akkor az egy könnyebben nyerhető. Tehát én azt gondolom most, hogy nagyobb veszíteni valója ezen a mai meccsen a Szolnoknak van hazai pályán.
10: Hát lehet, de szerintem ettől egyébként nem kell félteni a Szolnokot, mert én meg azt érzem, hogy ez a Szolnoki csapat nagyon magabiztos egyébként. Tehát az, hogy most gondoljunk bele, hogy Szombathelyen is mennyi 20 pontos hátrányból jöttek vissza meccsen belül.
9: 16 talán.
10: Vagy 16, és fordítottak. Oké, hogy aztán nem nyerték meg a meccset, de hogy amelyik csapat egy ilyen teljesítményre képes, akár egy döntő meccsen belül, azt szerintem annyira nem kell félteni. Nem tudom, Boris, te ezzel hogy vagy?
11: Hát nem hiszem, ebben abszolút igazad van, tehát hogy a Szolnok ilyen szempontból teljesen jól össze van rakva, és ugye tele vannak önbizalommal, ráadásul vannak olyan egyéni képességű játékosok, akik gyakorlatilag ugye át tudják lendíteni a holdponton akár a saját csapatukat úgy, hogy akár egy-egy ilyen helyzetekbe tudnak akár faltot kiharcolni, vagy pedig sikeres dobásokat elérni, és nem messze ugye nagyon jól lehet építeni a Szolnoknak erre a csapatjátékára, hogy gyakorlatilag mindig megtalálják azokat az üres helyzeteket. Nagyon jól alkalmazzák azt a játékot, hogy ugye gyakorlatilag mindenki kin van, és szembe a palánkkal középen van egy 2-2, ugye a Skinsnek a leválása, akár Somogyi nagyon jól megpasszolja, vagy Strunyanszki. Tehát megvan az alapjátékok, amire tudnak építeni, és ezeket a játékokat nagyon jól olvassák a védekezést, és nagyon jól találják meg egymást. Tehát a csapatjáték szinten is nagyon alkalmasak arra, hogy itt legyenek a döntőbe, de ezt ugye elmondhatjuk a Falkóra is. Tehát ilyen szempontból az, hogy már ezen a második mérkőzésen volt ez a hatalmas nagy visszajövetel, ez azért hatalmas energiákat emész föl, tehát és ugye gyakorlatilag azt mondhatjuk, a Falkó akkor csak úgy pihengetett, meg hátradőlt abba a harmadik negyedbe. Hozzáteszem, hogy ugye azt hiszem 12 pontot dobtak, és abból 9 pontot Perzoli dobott.
10: Igen.
11: tehát a többiek eléggé hátradőltek, idézőbe téve mondom természetesen, és akkor utána újra ugye lábra kaptak, és utána vissza tudták fordítani a mérkőzést, tehát azt akarom mondani, hogy ez nagyon nagy előny egy ilyen mérkőzésen, attól függetlenül, hogy látszik, hogy egy negyed alatt be lehet hozni, de hatalmas nagy energia szükséges hozzá, ami akár így a végjátékra kihathat, hogy már nem képesek mondjuk a mérkőzés végéig így teljesíteni.
10: Vannak még témáink erre az adásra, úgyhogy én csak egy kérdést szeretnék még Borisz így a döntővel kapcsolatban, hogy ugye Vedran Bosznicsnak ez az első magyar bajnoki döntője, a Szolnok edzőjéről van szó. Az eddigi két találkozó alapján szerinted hogy meccsel, vagy mennyire tud hatást kifejteni arra, ami a pályán történik? Hogy látod eddig?
11: Már is van. Tehát ugye én úgy gondolom, hogy ahogy eddig is bizonyította a edzői kvalitását, gyakorlatilag azért az, hogy hogyan játszottak akár a bajnokok ligájában, hogyan játszottak, ugye hogyan jutottak a Trieste ellen, egy ilyen utolsó másodperces szituációba nem jutottak be, ugye a 8 közé, vagy a 16 közé, most már nem is emlékszem, de lényeg az, hogy képesek voltak, hát gondolom ez a játékosok ellenek, tehát hogyha valaki kitalál valamit, az edző, és a játékosok azt meg tudják valósítani, akkor gyakorlatilag dicsérjük az edzőt. Viszont, hogyha kitalál valamit, és nem tudják teljesíteni, vagy nem képesek rá, akkor megszívjuk az edzőt. De hát én úgy gondolom, itt az első eset van, abszolút képes a játékos, akár a szolnokiak, akár a Falkónál képesek arra, hogy gyakorlatilag ezeket az új variációkat, vagy apró változtatásokat egyből tudják alkalmazni a pályán, hogy elérjék az a saját sikerüket. És ez azért biztos, hogy látszik is, aki szakmai szemmel nézi, hogy mi az az apró dolgok, ahogy változtatnak, itt főleg védekezésben, vagy egy-egy játéki részben, támadásban, amikor mondjuk megváltoztatnak egy-egy jellegét, de mindenképpen szoktak változtatni, de tényleg csak apró dolgok az a játékosok, úgyhogy illetve az edzők, de én úgy gondolom, hogy visszatérve a kérdésedre, abszolút látszik a szolnoki edzőnek a hatása, illetve tudása.
9: Na hát, és igazából szorosan ide kapcsolódik ez a témához az, hogy Gáspár Okorn kihirdette a férfi válogatott keretét a
10: maradék kettő VB-selejtezőre.
9: A július 3-ai Finnország elleni idegenbeli, majd aztán július 6-a Belgium elleni hazai világbajnoki selejtezőre, hiszen ott van a keretben a Szolnok irányítója, Krinyájszki Borisz, akit, hát nem tudom, mondhatjuk-e úgy, hogy a teljes hazai kosárlabda társadalom hiányolt ebből a csapatból, lehet, hogy Szombathelyen annyira nem, de akkor rajtuk kívül majdnem mindenki. Mondhatjuk azt, hogy végre? Lehet ez a jó szó erre a kerethirdetésre? Borisz?
11: Hát igen. Hát úgy gondolom, hogy igen, végre. Ugye ráadásul az egész kosárlabda társadalom nem értette, hogy ugye februárban miért nem került oda a csapathoz, vagy miért nem. Ugye akkor mondta, hogy figyeli.
9: Igen, és azt mondta, hogy ha így játszik, akkor nyáron behívja, tehát most
11: van,
9: ez megtörtént.
11: Betartotta az ígéretét. Az, hogy ugye a franciák ellen miért nem került be, szerintem inkább ott a régiekbe bízott, akiket ismer Okorn, ugye akár a Falkóból, vagy korábban a válogatott mérkőzésekről. Úgyhogy én szerintem itt ennek volt a hátterébe.
10: Bocsánat, Borisz, én közbeszúrnék egy kérdést, hogy te is azt mondod, hogy végre bekerült, viszont ez mennyire annak az eredménye, hogy ugye Vojvoda Dávid ugyanakkor lemondta a válogatottságot, tehát egy hely felszabadult, és tulajdonképpen arra a helyre került be, tehát Váradi az előző ablakhoz hasonlóan megint kerettak, szóval nem őt szorította ki Borisz.
11: Én szerintem nem, mert azért el tudom képzelni azt, hogy a Dávidba, Vojvoda Dávidba már érlelődött ez a gondolat, ugye nagyon sok mindent tett a válogatott érül meg a magyar kosárlabdáért, tehát ugye 35 évesen tényleg elgondolkozik az ember, hogyha még szeretne játszani, és ugye nem annyira jó időben van ilyen szempontból, mert a júliusban egy ilyen összecsapás az azt jelenti, hogy végig kell edzeni a júliust. És azért ugye regenerálódni kell a játékosoknak, és hogyha még tényleg évekig akar játszani Vojvoda Dávid, akkor szükséges most már a pihenő, ahhoz, hogy akár augusztusban el tudjon kezdeni úgy edzeni majd a következő szezonra. Ebbe abszolút megértem, én is átéltem ezt annó játékos koromban, úgyhogy én szerintem nem biztos, hogy ezen volt a hangsúly, bár fene tudja, legalábbis ez az én saját véleményem.
10: És az, hogy Nate Rivers is ott lesz a keretben, az mennyit számíthat? Ugye a franciák elleni ablakban, ugye akkor két meccs volt velük, akkor ő nem volt, de amikor meg itt volt, akkor rengeteget segített, szóval mennyire múlhat ezen akár a továbbjutás, hogy ő ismét lesz?
11: Én szerintem jó sült el az, hogy nem volt itt, mert ugye Maronka Zsombor hihetetlenül jól bemutatkozott a válogatottba, és ugye az ő posztján kezdett, vagy illetve jó, valahogy úgy kellett cserélgetni a center poszton a belső játékosokat, tehát biztos, hogy kevesebb lehetősége lett volna akkor, hogyha pályán van. Tehát ilyen szempontból jó sült a dolog, és most, hogy újra jön, akkor én úgy gondolom, hogy Maronka Zsombor abszolút bejátszotta magát a válogatottba, és most már lassan lehet, hogy azt is elmondhatom, hogy nélkül nehezen fogjuk tudni elképzelni. A válogatottat viszont együtt én úgy gondolom jó lesz, ugye mind a kettő távoli dobó. Ugye
10: na ez az, hogy milyenek lehetnek együtt, ezt ugye még nem láttuk eddig.
11: Ez így, hát valójában nincsen semmi gond, hát arra várunk végre, hogy lássuk őket együtt a
10: pályán. Jó, Boris, engem meggyőztél, ez teljesen jó.
11: Tehát ugye Zsombor tud ki hármast is játszani, hárompontos pozícióba is, hogyha esetleg együtt pályán vannak, akár négyes, ötös poszton, bár ugye Rész is ugye inkább négyes pozíció játékos, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy veszélyesebbek vagyunk megint kintről, és magasabbak is vagyunk, és még talán a lepattanó harcba is még jobbak lehetünk. Úgyhogy én tényleg nagyon várom már, hogy hogyan lehet őket együtt pályán lenni, vagy hogyan tudják egymást váltani. Tehát tényleg nagyon bizakodóan várom ezt a két védés selejtezőt.
9: Lehet ezt hívják úgy, hogy édes teher, amikor így kell válgatnod, meg majd az irányítók közül kiválasztani azt a 2-3-at, aki majd a keretben lesz, vagy aki a meccs keretbe kerül.
10: Na még egy témát gondoltunk már, Goti, az még gyorsan belevágunk? Ugye a kiesés elleni harcról beszélgettünk. Ugye
9: ha már
10: az
9: válogatott
10: is...
9: keret és Cseh Botond, ott van egy kieső jelölt csapatból.
10: Igen, a Szegedből. Ugye most szombaton dől az el, hogy melyik csapat fog majd kiesni az NB1-ből. Három együttes próbálja ezt elkerülni, az Zalaegerszeg, a Szeged, illetve az Oroszlány. És hát tényleg az utolsó napon dől el minden. Nem tudom, Boris, te nem tudom, hogy emlékszel, hogy februárban szerintem pont ilyen körben így hárman beszélgettünk erről, hogy akkor még nagyjából körvonalazódott, hogy körben milyen rosszul áll, meg hasonlók, és én arra emlékszem, hogy én azt talán megjegyeztem, hogy az Zalaegerszeg szerintem nagyon nagy bajban van. Az mennyire lenne, nem is tudom, mély pontja a szezonnak, csak így tényleg általános szemmel nézve, hogy az Zalaegerszeg, hogyha kiesik az NB1-ből. Tehát azért az elég váratlan.
11: Hát az biztos, hogy az év citrom díjas sport eseménye lenne, tehát abban biztos vagyok, mert hát Zalaegerszeg Virtus ETL-en nincs magyar kosárlabda, tehát ez tényleg nagy hatalmas, nagy káoszt is okozna idézőt, meg döbbenetet, hogy úristen, az Zalaegerszeg kiesik, és most mi lesz ott. Hozzáteszem, hogy voltak már hasonló helyzetben, amikor ugye nem jutottak be a rájátszásba, és gond volt, de bennmaradtak, aztán újraépítkeztek, aztán bajnokok is lettek, aztán most megint, tehát hatalmas nagy hullámvölgy és hullámhegy az a zalaegerszegi kosárlabda. De én hát én szomorú leszek, ha kiesik, vagy döbbenet lesz számomra. Isten igazából úgy érzem, hogy nem tudom, hogy mentek a múlt heti Oroszlány, vagy illetve a héten szombaton az oroszlányi meccsre, mert ugye ott, ha nyernek, akkor már biztos, hogy bemaradtak volna, de viszonylag a végjáték alapján de több ponttal kikaptak. Ez meglepetés volt számomra, én azt hittem, hogy ott, hogy képesek lesznek, illetve vagy átérzik a játékosok, vagy lesznek annyira motiváltak, hogy ott, ha más nem, akkor egy ilyen egypontos egál meccset játszanak, és ott kikapna, azt aláírom. De így, hogy viszonylag nagy volt a különbség, így egy kicsit csodálkoztam rajta.
9: És még ugye így is az van, hogy egyébként, hogyha ki is kapnának a Szegedtől, még az azt sem jelent egyenesen kiesést, mert akkor pedig az Oroszlánynak nyerni kell a Kecskemét ellen. Tehát ilyen szempontból egyébként talán a Szeged van a legrosszabb helyzetben, mert hogyha ők kikapnak, akkor kész, ki is estek. De egyébként nem is tudom, hogy az utóbbi években volt arra példa, hogy így az utolsó forduló előtt még három csapat érintett a kiesés elkerüléséért vívott harcban. Tehát mint ahogy beszéltünk arról, hogy egyébként az élmezőny is viszonylag sűrű, és azért a Kaposvár, a Paks, és azért ott van egy ilyen szoros négyes mag. Így a hátsó szekcióban is azért ugye van ez a 3-4 csapat, akik közül azért nehéz, még most is azt gondolom megmondani, hogy melyik az, amelyik ki fog esni.
10: Mondjuk erre nem biztos, hogy büszkék.
9: Tény.
11: Hát tényleg, pláne ez, hogy nem is az van, hogy egy-két csapat, amelyik nyerben marad, hanem ugye itt ráadásul van több verzió is, úgyhogy tényleg
9: túl sok verzió is van, igen, hogy miket
11: nem
9: kell számolni. Nem
11: hogy mikor volt ilyen utoljára. Tehát ugye volt, amikor már korábban eldőtt, hogy ki a kieső, de tényleg nem is tudom, hogy volt-e ilyen szituáció, amióta ugye ez a rendszer van, amikor ugye újra kört játszanak a play-out rendszerébe. Tehát biztos, hogy izgalmas mérkőzések lesznek. Kérdés, hogy ki tud maximálisan úgy oda koncentrálni, hogy illetve átérezni a súlyát magának a helyzetnek.
9: Na hát ezért is biztatunk arra mindenkit, hogy nézze majd hétvégén a mérkőzéseket, meg a bajnoki döntőt is. Köszönjük, Boris, hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak pedig a figyelmet. Viszonthallásra!
10: Jó hosszú hétvégét, viszonthallásra!
3: Ez volt a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégáim, Szalai Kristóf és Turi Gábor nevében nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát ki ne tudná, egy hét múlva ilyenkor már abszolút BL döntő lázban ég majd Budapest, hiszen május 30-án rendezik a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain Arsenal aranycsatát, de hát ez nem egy egynapos, vagy főleg nem egy 2x45 perces sztori, hanem egy hosszú hétvége, amit az UEFA már hagyományosan rendkívül módon megtölt tartalmakkal. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Juhász Rolandot, aki úgyis, mint a Budapesti Bajnok Ligája döntő nagykövetét, a legendák tornája egyik csapatkapitányát, és Szabó Gergőt, a Magyar Labdarúgó Szövetség kommunikációs vezetője, vagy a válogatott kommunikációs vezetője. Szóvivő.
13: Jó napot kívánok.
12: Még jobb. Na, hát külön-külön mindkettőtöknek nyilván egy izgalmas néhány nap lesz majd a jövő hétvégét. Hát konkrétan egy hét múlva ilyenkor, bele se mer az ember gondolni, hány ember lesz Budapesten, hogy azok hogy jönnek ide, mi lesz mondjuk a Liszt Ferenc repülőtéren. Szerencsére az nem a mi problémánk ezt logisztikailag megoldani, de például a Papp László Budapest Sportarénában ugye megrendezik ezt a legendák tornáját, hát bagatell ilyen nevek lesznek itt, mint mondjuk Cafu, vagy Ivan Rakitic, vagy Luis Figo, vagy Juhász Roland. Velük itt-ott, amott a válogatottban, akár klubszinten a pályán is találkozhattál. Azt például megnéztem, és ez véletlenül jött szembe, hogy Cafu mellől fejelted a gólt a Milánnak, amikor az Anderlecht színeiben a San Siroba ugyanegy 4-1-re elvesztett meccsen, de betaláltál, és az akkor hosszú évek után az első magyar által szerzett BL gól volt. Na kezdjük innen, milyen lesz ezekkel a nem mondom, hogy öreg fiúkkal, inkább legendákkal majd a pályán, vagy a pálya mellett találkozni.
14: Én is köszöntöm a hallgatókat először is. Hát nyilván óriási megtiszteltetés, hogy ilyen nevek mellett szóba kerültem én is. Csapatkapitánya lehetek az egyik együttesnek. Úgyhogy hát ismerkedve hallva egy-két nevet, még ami nyilván nem hivatalos, de hát azért több olyan világsztár korábbi BL győztes lesz itt a csapatokban, akik ellen óriási megtiszteltetés játszani. Ha már kitértél arra a találkozóra, és valóban az nem volt életem meccse, valószínűleg Cafu sem emlékszik arra, hogy róla fejeltem a gólt, de nyilván nekem egy gyönyörű emlék volt a pályafutásomból. De hát mondom, minden ilyen rendezvény, ami tényleg így a BL-t van, ahogy te is a felvezetőben említetted, ez már egyre nagyobb tömegeket vonz be. Hallottuk a legendák tornája előtt is, hogy már milyen érdeklődés volt már hetekkel ezelőtt.
12: Ugye ez belépő egyes, mert nem olyan, mint ami a Hősök tere, ami egy széles nyilvánosság előtt megnyitott rendezvény.
14: Igen, én személy szerint bele is kukkantottam a müncheni előző évi tornába. Hát azért láttam, hogy ott is milyen felhajtás volt, milyen nevek voltak. Úgyhogy itt nagyon nem lehet hibázni annak szerintem, aki egyet váltott, és szerintem ez abból is egy kötetlenebb, kicsit másabb itt a történet, hogy még talán picit közelebb vannak azok a sztárok, azok a régi nagy nevek, mint mondjuk egy BL döntőn, ahol már szinte a lelátón elérhetetlenek, ugye a VIP Aoi-ban. Itt azért talán egy-egy fotóra ott a palánk mellől, vagy akár a közlekedő térben van esély egy szurkolónak. Biztos vagyok, hogy ez tényleg inkább az öröm futballról fog szólni. Bár annak ennyi, hogy profi sportolók voltunk, azért a presztízs biztos ott lesz, hogy ki nyeri meg, de inkább tényleg ez az öröm fociról fog szólni.
12: Tényleg lába teljesen rendbe jött, mert ugye volt egy csúnya törésed, ha jól tudom.
14: Igen, egy kettős, ugye egy sípcsont és szárkapocsont törés. Hát most olyan a lába, mint egy golfütő, de még focizok vele továbbra is, úgyhogy annyi fém van most már a bal lábamban, de hála Istennek le is kopogom, nagyon hamar rendbe jött a lábam. Most már ugyanúgy visszatértem az amatőr fociba is, a családom ennek annyira nem örül, de én azért még mindig...
12: Akkor jövőre az amatőr kupa döntőbe megint.
14: Hát legyen úgy, de tényleg azért óvatosabb vagyok én is egy fokkal, bár ugyanúgy belemegyek a páralcokba, de hát nyilván aki ebbe benne van, aki ebbe benne él, az nem tudja így elengedni. Nekem is a sport még mai napig az életem része, minden napjaim része, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy ugyanúgy tovább is padelezem, focizom, futok, úgyhogy hála Istennek ezt most is ugyanúgy tudom megtenni, mint korábban.
12: Ez a legendák tornája, ugye 4 csapat van, ez mekkora, milyen pályán, hányas csapatok játszanak, mert szerintem erről kevesebb szó esett. Most nyilván azt te tudhatod, hogy még kik jönnek a 4 csapat kapitányon kívül. Ha tudod mondani, mondjad, ha nem tudod mondani, azt is megértjük, mert azért ez nyilván egy olyan UEFA rendezvény. De az, hogy hányas csapatok vannak, mekkora a pálya, mire lehet számítani, milyen a talaj, mire lehet számítani?
14: 5 plusz 1-es talán a csapatok. Szerintem mindenki számára ismert lesz, mert hasonló, mint régen az NB1-es tornák voltak, ahhoz tudnám hasonlítani. Ugye tényleg hasonló szisztémában 5x2-es kapukra megy a játék, talán egyszer 20 perc a játékidő, talán 2 elődöntő van, a harmadik hely és döntő a lebonyolítása. Nyilván mondom, a nevekkel még az UEFA is szerintem óvatosan bánt az elmúlt időszakban, hogy gondolom a visszajelzések alapján is.
12: Van még idő, hát még
14: de
12: egy
14: hét. De hát mondom, elnézve az elmúlt évek névsorát, szerintem senki nem lesz csalódott, és mindenki talál olyan világsztárt, akinek nagyon szurkolt és nagy kedvence volt korábban. Én hangulatban is nagyon gondolom, sok gyerek lesz, sok fiatal srác.
12: Miattuk van.
14: Igen, és tényleg ez legyen egy örömfoci. Úgyhogy mondom, én ahhoz tudnám leginkább hasonlítani, ami volt korábban az NB1-ben, és az a 5x2-es palánkos palánkban. Nem vagyok biztos, hogy lesz, de szerintem az is lesz, ha jól emlékszem.
12: Pörögjenek az öregek.
14: Igen.
12: Úgyhogy kell a palánk. Hát,
14: a palánk az nagyon nem kell már ízesen, de a szurkolók szempontjából jobb. Minél több gól legyen.
12: Gergő, ez ugye óriási dolog, nem kell mondani, Európai Klub Futball csúcsmeccse lesz május 30-án a Puskásban. Ez mennyire volt önmagától való az MLS-nek? Ugye ez egy hosszú távú terve volt, szépen építgette, hogy női bajnokok ligája döntő, még a Grupamában, Európa Liga döntő, szuperkupa mérkőzés, ott a Covid alatt ugye eleve rengeteg lepattanó meccs, olyanok, akik nem tudtak otthon meccset rendezni, vagy az ellenfelük nem tudott menni, illetve ugye a 2021-re átolt Európa bajnokságon is volt 3 csoportmeccs, csak egy 8-at döntő. Tehát ez úgy tűnik, minthogy lépcsőre lépdel felfelé az MLS, és ugye 2026-ra és 27-re pályázott emlékeim szerint a BL döntőre Milánóval, és akkor így a 2026-ost megkapták. Szóval ez most akkor örülünk, elégedettek vagyunk, ez volt a terv.
13: Hát azt gondolom, hogy mióta tudjuk, hogy BL döntőt rendezünk, azóta nagyon elégedettek és boldogok vagyunk. Hiszen ahogy te is említetted, ez az Európai Klub Futball csúcseseménye, sőt talán azt sem túlzás kijelenteni, hogy a Világ Klub Futball csúcseseménye is, és az Európai Futball, most hiába veszük ide mondjuk az Európa Bajnokságot is már ebbe, azért azt gondolom, hogy az EB és a BL döntő az azért azonos szinten van. Tehát, hogy ez mindenféleképpen egy óriási dolog, ráadásul, ahogy eddig ugye beszélgettetek róla, nagyon-nagyon sok kísérő esemény van, tehát tényleg egy olyan élményt tud adni a szurkolóknak, azoknak is, akik a mérkőzésre effektíve a stadionban nem jutnak ki, ami életre szóló, és hát pont ebben bízunk, hogy főként tehát a gyerekek és a fiatalok, de akár még sok felnőtt is olyan élménnyel gazdagodik majd ezen hosszú hétvége alatt, ami közelebb hozhatja őket a labdarúgáshoz, és ez pedig ugye természetesen a magyar focinak minden esetben jó.
12: Például itt lesz a BL trófea. Ki is lesz állítva, tudtommal a Hősök terén.
13: Hát már itt is van
12: egyébként. Hát úgy itt van, de még talán nincs kiállítva, nem?
13: Kiállítva most még nincsen, viszont volt már olyan szponzoresemény, ahol ott volt, és lehetett vele fotózkodni.
12: Magasba lökni tilos, de fotózkodni lehet.
13: Hozzáérni sem szabad egyébként. De egyébként, ha már említetted ezt a magasba emelést, ez pont azért van, mert hogy az UEFA-nak az az elve ezzel kapcsolatban, hogy a serleget azt kizárólag a győztesek emelhessék fel. Tehát ezért ilyen szigorú ez a szabály. És de ahogy említettem, lehetett már vele találkozni, ugye pont volt egy csocsó rekord felállítás, amiben a Roli is részt vett múlt hétvégén. És
12: de ez ott mi már... egyhuzamba csocsózás időbeállítása, vagy gólbeállítás, vagy mi
13: nem,
12: volt?
13: Nem gól, ez egy nagyon hosszú csocsóasztal volt, és validálták is, vagy érvényesítették ezt a rekordot, ugye nagyon sokan játszottak, nagyon sokáig, tehát, hogy most pontosan melyiket sikerült megdönteni, azt nem tudom megmondani.
12: Többet is.
13: Bizony. De reméljük igen, hogy minél többet. Ugye ez hozzánk kötődjön, Budapesthez kötődjön. Úgyhogy nagyon sok ilyen van, ugye lesz a Fanfesztivál a Hősök tere környéken, amire utaltál már te is, ugye, ami nagyon hasonló lesz, mint a 2020-as EB idején volt ugye a fanzóna, szurkolói zóna. Nagyon sok olyan plusz kísérő esemény lesz például egy olyan esemény, ahol kézisek és focisok, többek között a Roli, illetve talán elárulhatjuk, hogy Torgeles Annyival lesz-e a párban, a kéziseket pedig Nagy Laci és Görvic Anita fogja képviselni.
12: De ez még talán csütörtökön, nem?
13: Ez még csütörtökön.
12: Péntekem van a
13: legendák tornája. Tehát minden napra jut valami, és szerintem...
12: Vasárnap meg a Red Bull szervezésében a Team Szobó ellen játszotok majd valahol. Nem tudom, az hol lesz?
14: Ez a Motoronnál lesz. Igen, ott is lesz egy Fortus Core nevezetű esemény, ahol szintén pályára lépünk, úgyhogy kimaxoljuk a hetet.
12: Mondjuk Szoboszlai szombaton szeretett volna pályára lépni, de a te esetedben valószínűleg idén ez volt a legtöbb, amit elérhettél BL fronton. Gergő, ez egy fontos kérdés, hogy ugye ez egy UEFA rendezvény, de az MLS pedig az UEFA-nak a tagszövetsége, tehát az MLS-re milyen szervezési, technikai teendőket ró ez a több nap, amíg az UEFA itt táborozik Budapesten?
13: Hát elég komoly teendőket, mert több mint egy éve zajlik az előkészítése a BL döntőnek. Magának a mérkőzésnek a rendezője az UEFA, tehát gyakorlatilag mindenben ők döntenek, és az MLS egyfajta hátteret, segítséget nyújt az UEFA-nak mindenben, hogy megpróbáljam szemléltetni mondjuk egy praktikus példával, ha mondjuk az UEFA munkatársa idejönnek Svájcból, és mondjuk a rendőrséggel valamit le kell egyeztetni, akkor hát ők nem nagyon tudják, hogy kihez kéne fordulni. Mi viszont az MLS kollégái pontosan tudják, és mi ezt a hátországot biztosítjuk nekik, bármiben elakadnak, bármilyen információra van szükségük, ugye a kollégáknak nagyon nagy rutinjuk van a Puskásban történő meccszervezés kapcsán, a válogatott mérkőzések miatt, még akkor is, hogyha a BL döntő azért sok mindenben más, de azért azt gondolom, hogy a gerince a meccszervezésnek mind a két esetben ugyanaz. Tehát mi nagyjából ezt a hátteret biztosítjuk az UEFA-nak, és természetesen azért azt mindenképpen megemlíteném, hogy az, hogy ez egy sikeres BL döntő legyen, ahhoz nem csak az MLS és az UEFA, hanem az összes érintett hatóság vállalat, tehát itt a BKK-tól elkezdve a rendőrségen át, a Liszt Ferenc Feri egy repülőtéren át nagyon-nagyon sok mindenkit fel lehetne sorolni, akiknek tevékeny része lesz ebben a mérkőzés rendezésben, illetve már van is, hiszen ahogy mondani szoktuk, a mérkőzés az egy dolog, de a nagyon-nagyon nagy munka az valójában nem is az, ami a stadionban történik, hanem ami a stadionon kívül. Tehát, hogy több tízezer embert kell mozgatni.
12: Többen lesznek kívül, mint belül, az biztos.
13: Így van pontosan, és hát ugye nagyon sokan tudjuk azt, hogy nagyon sokan szoktak BL döntőre a két érintett csapat szurkolói úgy eljönni, hogy nincs is meccsjegyük. Tehát ők ugye azért a városban valahol mégiscsak meg fogják nézni a mérkőzést, nekik is közlekedni kell, nekik is mozogni kell, Tehát azt gondolom,
12: lakni
13: hogy ez,
12: valahol, mert szállás azt hiszem Pest megyében nincs, nem Budapesten.
13: Igen. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy hatalmas nagy élményt és remélhetőleg örök emléket fog adni minden budapesti lakosnak a BL döntő rendezése. Viszont biztos, hiszen nagyon-nagyon sok ember fog ide érkezni, hogy fennakadások, kellemetlenségek lehetnek annak ellenére, hogy mi is és a társrendezők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden a lehető legflottabbul menjen. Úgyhogy ezúton is kérném mindenkinek a türelmét, aki esetleg dugóba kerül, vagy bármi hasonló történik vele ebben a pár napban, hogy
12: akit irritálnak ezek, azok menjenek a Balatonra azon a hét.
13: Jusson eszébe az, hogy ez egy olyan esemény, amit azért nagyon kevés város rendezhet meg Európában, és legyünk erre büszkék.
12: Roli, 95-szörös válogatott vagy, voltál, vagy örök életedre. 2015 végén még a Grupamában búcsúztál el, én magam is ott voltam az a svédek elleni, mert tudom, nem is egyedül búcsúztál, hanem Király Gáborral, de azt hiszem Hajnal is Vancák hivatalos búcsúztatója, és az a mérkőzés volt. De hát amikor te kezdtél, akkor jobbára a meglehetősen szörnyű állapotban lévő Puskás stadionban játszottatok, persze néha többször vidéken is, többször, mint most vidéken is, aztán átadták a Susa stadiont, ami már legalább egy modernitási szinten följebb volt, viszont pici, akkor közben átadták az Eto Parkot, akkor ott is játszottál, és aztán a Grupama azért az már egy normális küllemű állapotú stadion volt, onnan jutottatok ki a 2016-os Európa-bajnokságra, és 2016 végén volt a búcsút, persze nem 15 végén, hiszen még közben esett az EB. Lényeg, hogy a Puskás arénát viszont 2019-ben adták át, nyilván 1001 meccsen voltál már a Puskásban. Hányszor jutott eszedbe, hogy a francba, hogy nem vagyok 4 éve fiatalabb, mert akkor ebben a stadionban, ilyen körülmények között, ilyen akusztikájú, mert fantasztikus akusztikája van a Puskásnak, ilyen közönség előtt tudtam volna, ennyi ember előtt tudtam volna játszani.
14: Hát igen, hogyha azt a kérdést teszik fel, mi a hiányérzet a pályafutásomat illetően, akkor az egyik válaszom az, hogy nem játszottam a Puskás stadionba. Tényleg elképzelni nem tudom, hogy milyen lehet kifutni ebben a stadionba. Igen, nagyon sok szép emlék köt a válogatotthoz, sok szép olyan mérkőzést játszottunk, akár mondjuk az EB-n is, ahol olyan néző sereg előtt, olyan magyar közönség előtt játszottunk, mint korábban nem nagyon. Itt azért a mai játékosok ugye minden hazai válogatott meccsen teltház előtt játszanak, ami szintén nagy dolog, de tényleg ez egy folyamat volt, hogy te is említetted először a Grupamába, szerintem annak is nagy segítség volt számunkra, hogy ilyen körülmények között játszottunk, hogy kijutottunk az EB-re, egyre több néző szurkolt a csapat mögé, hát most meg már tényleg olyan fantasztikus háttér van a srácok mögött, amit szerintem nagyon sokan nem is tudtak elképzelni. De hát szerintem az ide látogató mostani két csapatnak is, aki még nem játszott itt a válogatott kapcsán, biztos vagyok benne, hogy annak érdekében, hogy sok szép gyönyörű stadionban játszanak hétről hétre, de tényleg ebben a stadionban szerintem kifutni az még a világsztároknak is egy nagyon nagy élmény, főleg egy BL döntőn.
12: Hát ha már megérkeztünk akkor a BL döntőhöz, hát azt mindenki tudja, hogy a Paris Saint-Germain és az Arsenal jutott ide. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, ezért mennyire lepett meg titeket, hogy mondjuk ugye a legjobb 8-tól, mert az most ne tavaly nyártól kezdjük, legjobb 8-tól, hogy arról az ágról, ahol Barcelona Atletico Madrid volt, onnan az Arsenal jutott be, illetve arról az ágról, ahol például Szoboszlaiék Liverpoolja, de a Real Madrid, meg a Bayern München is volt, hogy onnan pedig a címvédő Paris Saint-Germain jutott be a döntőbe.
14: Ugye hát, hogyha az Arsenalt nézzük, őt már az sorozat elejétől ugye a döntőbe várták, ugye nagyon kiegyensúlyozott szezon tudhatnak maguk mögött, nyilván volt egy pár meccses hullámvölgyük, de azért egy nagyon komoly cél futballal, ők már a Premier League-et bezsebelték, és hát most itt vannak a döntőbe. A PSG időzítése az nekem nagyon profira sikeredett.
12: Tavaly is.
14: Igen, és tényleg itt jön ki szerintem az edző szerepe is Luis Enriquenek, tényleg, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó edző, de a nagyon jó edző szerintem pont ilyen dolgok különböztetik meg a még extráptól, az, hogy ezekkel a játékosokkal, hogy tudja, főleg egy nem lebecsül a francia bajnokságot, de azért nem a legerősebb bajnokságok közé tartozik, és ott fenntartani a játékosokba az, hogy igenis itt nektek a szezon végén lesz, mikor a legjobb nyolc között leszünk már, és ott lesznek igazán azok a mérkőzések, amik valóban számítanak. És hát most is azt láthatjuk náluk, hogy ők meccsről meccsre egyre komolyabb formába lendülnek, ahogy ezt tették tavaly. Úgyhogy én, ha már picit belemegyek az esélyekbe is, ebből adódóan egy kicsit esélyesebbnek is tartom őket. Nyilván nem azért, mert van rutinjuk,

0: történelmi győztes lesz, hát az Arsenal az végképpen még sose nyert, döntőt játszott, de nyerni még nem nyert, a PSG pedig a Realon kívül az első csapat lehet, amelyik az első nem Real Madrid, amelyik címet véd a Bajnokok Ligájába. Gergő, te mit vársz tőlük?
1: Hát szakmai jellemzésben nem mennék bele.
0: Szurkolói jellemzést adjál.
1: Nekem természetesen, de tudom, hogy egyébként a Roli is így van ezzel, mert említette ezt múltkor egy másik interjúban. Kicsit szomorú a szívem, amiatt, hogy a Liverpool ugye nem jutott be, hiszen ezt azt gondolom, hogy mindannyian szerettük volna, de ezt leszámítva azt gondolom, hogy egy nagyon jó párosítás jött össze, két nagyon-nagyon jó csapattal, úgyhogy én bízom benne, hogy kiindulva pont ugye a Bayern elleni PSG meccsből, hogy talán nem lesznek túl óvatosak egyikük sem, és akkor egy nagyon jó harcos, fordulatos és látványos meccset láthatunk majd a Puskás Arénában.
0: Ugye a csapatokról azért ott meglehetős titoktartás övezi egyelőre a Budapestre érkezésüket, az itteni programjukat, annyi szivárgott ki, hogy illetve azt hiszem ez biztos, hogy a PSG nem tervez edzeni Budapesten, az Arsenal viszont igen, azt hiszem talán a Vasaspályán edzenek, ha minden igaz, illetve a PSG-nél viszont kijött, hogy a New York palotába laknak, vagy az egykori New York palotába laknak, az Arsenalról nem tudunk. Tudunk-e? Bármi részletet, ami a két csapat budapesti tartózkodásával kapcsolatos? Azon kívül, tudom. Hogy majd pályára lépnek a Puskás Arénában.
1: Igen, azt azért 30-án tudjuk. Este pályára lépnek a Puskás Arénában, ez egész biztos. És ráadásul ez egy, abból a szempontból erről eddig nem is beszéltünk, hogy abból a szempontból is egy történelmi BL döntő lesz, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ez pont Budapesten történik meg először, hogy korai BL döntő lesz.
0: Beszéltünk tehát volna, de akkor
1: beszéljünk. Meg tudják nézni, időben ágyba tudnak kerülni. Rendben van, hogy másnap vasárnap van, tehát nincs iskola.
0: Na de akkor se legyen ébren, hogy a gyerek hajnali egykor.
1: Azok a szülők is, akik azért mondjuk hétvégente is aránylag korán fektetik le a gyerekeket, még ők is azt tudják mondani, hogy végignézheti a gyerek a mérkőzést. De visszatérve a kérdésedre, sok részletet én megmondom őszintén a két csapat érkezéséről, illetve itt tartózkodásáról nem is tudok, de ha tudnék, akkor sem nagyon oszthatnám ezt meg, hiszen mi is úgy vagyunk a válogatottnál, hogy sok esetben azért azt szeretjük, hogyha ezek az információk nálunk maradnak, mert sok kellemetlenséget tud okozni, hogyha ezek az információk közkézen forognak, mert csak hogy egy teljesen fura példát mondjak, mondjuk kitalálja 50 szurkoló, hogy ők kimennek az útvonalra, ahol a csapatbusz elhalad, és megállítják a csapatbuszt. Tehát, hogy persze ez az...
0: De ha csak körbeveszik a szállodát 2000-re, igen, mondjuk, mert...
2: És többször arról hallottunk, igen, hogy és mondjuk este, éjszaka...
1: Van, hogy nem hagyják a csapatot aludni, tehát, hogy nem véletlenül vannak ezek az információk nagyon sokszor bizalmasan kezelve, de bízunk benne, hogy Budapest ennek a két csapatnak is a vendéglátásával, mert természetesen azt, hogy milyen emlékekkel távoznak, azt a végeredmény fogja leginkább meghatározni, de hogy a vendéglátással kapcsolatban, a szurkolók szeretetével kapcsolatban mindenféleképpen pozitív élményekkel fognak majd távozni innen.
0: De mikor érkezik a két csapat, azt tudjuk?
1: Hát ugye a meccs előtti napon ugye már kötelező sajtótájékoztatót tartani, tehát 29-én már egészen biztos, hogy mind a két csapat itt lesz.
0: És a sajtótájékoztató a Puskás Arénában.
1: Így van, azt kötelező a mérkőzés helyszínén tartani, a válogatott meccseknél is egyébként.
0: És az is teljes egészében UEFA által rendezett esemény.
1: Így van.
0: De azért ott leszel? Egy sajtótájékoztatón mégiscsak nem baj, ha az MLS...
1: Nem, én nagy valószínűséggel akkor a Roliékkal leszek,
0: ja, mert az pont
1: a
0: akkor
1: legendák
0: lesz.
1: Meccsen, így
0: nem, mintha nagyon messze lenne, nem, mintha messze esne egymástól.
2: Ő csak a gála vacsorára jön, hogy...
1: Arra pont
0: nem. Természet. De mikor tudtad meg, hogy csapatkapitány leszel, és egyáltalán szereped lesz az UEFA BL hétvégéjének rendezvényeiben?
2: Hát... Alapvetően egy másfél hónapja szerintem a csapatkapitány, nagyjából úgy tudtattam meg, nem?
1: Hát azt körülbelül
2: valahogy
1: igen.
2: Úgy,
1: azt,
2: igen.
0: Hogy MLS-től vagy az UEFA-tól milyennek
2: MLS,
0: a rendje?
2: Én mindig a MLS-szel vagyok kapcsolatban, a Gerék vannak az UEFA-val, én ugye velük kommunikálok, úgyhogy hát nyilván ez számomra is egy nagy meglepetés volt, mert látva azért, hogy milyen nevek futottak eddig az elmúlt időszakban, De azt elmondhatom, hogy akik az én csapatomba bekerültek, és hívtak

0: őket nyilván senki nem, mindenki módosította a programját, akinek lett volna.
1: Nem húzták a szájukat?
0: Nem, mindenki tisztább volt, hogy milyen tornára beszélünk, úgyhogy bízom abban, hogy nekünk is azért sikerül majd egy ütőképes kis csapatot összerakni, de alapvetően folyamatában derültek ki a programok, amit a Geri is mondott, ez ami csütörtökön lesz, hogy a Hősök terén, azt tudtam meg a legkésőbb, de hát nyilván minden ilyen program nagyon szívesen mondom az ember igent, szerintem ezek a felvezető programok is nagyon közönségvonzók lesznek, és nagyon színvonalasak, mint az UEFA általi rendezvények általában.
2: Ugye és bocsánat, igen. Itt akkor mondjuk el, ha már Róli említette, hogy csütörtök délelőtt reggel fog nyitni a Fan Fesztivál, és onnantól kezdve várja a szurkolókat.
1: És tehát... meddig van nyitva? Még vasárnap is, vagy a BL-döntő alatt, gondolom, igen?
2: Hát a BL-döntő alatt teljesen egyértelmű. Ja, és ami nagyon fontos, és nekünk például, mint MLS nagyon megtisztelő, hogy a Fan Fesztivál keretén belül lesz a Bozsik tanévzáró a gyerekeknek, ami nekik is óriási nagy élmény lesz.
1: Az hány gyerek
2: is nagyon
1: ott?
2: Megtisztelő. Hát pontos létszámot nem tudok mondani, de sokan lesznek. És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas élmény lesz nekik is.
1: Liverpoolról esett szó, csak ha már itt vagytok kíváncsiak a véleményetekre, hát azt mindannyian sajnáljuk, ugye, hogy Szoboszlainak kérkeznek, de még Pécsi Ármint is ide vehetjük, nem adatot meg az, hogy a Liverpool Budapesten játszott BL döntött, még akkor se, hogyha mint tudjuk, vasárnap Szoboszlai itt lesz, és szponzori focin azért tiszteletét teszi. Min múlt szerintetek az, hogy a hát eleve a PSG-vel találkoztak, mondjuk kezdjük azzal, ugye a legjobb nyolcba ez a sorsuk, mert tavaly is a PSG-vel találkoztak a kieséses szakaszban, de min múlt az, hogy a Liverpoolnak nem volt olyan éve, mint egy évvel korábban. Holott, ha csak a neveket, meg a belefetszölt pénzeket nézzük, akkor egy regnáló Premier League aranyérmest erősítettek meg majd félmillió, vagy félmilliárd euróval.
0: Igen, ez valóban igaz, és nagy minőségi játékosokat igazoltak, viszont valóban azt éreztem, hogy a keretük a többi csapathoz képest egy fokkal rövidebb. Most nyilván ez egy ilyen csapat esetében lehet, hogy viccesen hangzik, de azért hányszor hallottuk azt, hogy miért is került Szoboszlai jobb hátvéd pozícióba, vagy hogy a belső védő pozícióba is kevésbé tudták megoldani a... Nyilván voltak nagyon nagy igazolások, nagyon komoly összegekért, de én azt gondolom, hogyha lehet újra átéletnék ezt az átigazolási időszakot, lehet ők is egy picit más politikát választottak volna. Én valahol azért bíztam, hogy ugye a tavalyi szezonban tényleg nagyon szenzációs szezont futottak, volt az a két hetük, három hetük, amikor egy kicsi hullámvölgybe kerültek, sajnos pont akkor találkoztak a PSG-vel. Én bíztam benne, hogy az idén ezt a BL-be talán visszakapják, sajnos nem így alakult, bár azt gondolom, hogy azért kis szerencsével talán ők is tovább mehettek volna összességében, de mégis azt mondom, hogy ez a szezon nem úgy futott ki nekik, ahogy ők is tervezték, mert rosszabb csapat nem lett, az edzők nem lett rosszabb edző, de azért biztos vagyok benne, hogy komoly erősítések az idén is lesznek a Liverpool házatáján, és talán egy picit balanszba, egyensúlyba kicsit szerintem a keret hosszára is jobban fognak figyelni.
2: Ráadásul én azt gondolom, hogy ugye tavaly, ahogy a Roli is említette, szenzációs szezont futottak.
1: És miközben az Arsenal gyengébbet, a City meg még gyengébbet, tehát van, ez kellett hozzá.
2: Így van, és elég, ha abba belegondolunk, hogy mondjuk, ha valaki eljár futni, ő sem mindig ugyanazt az időt futja. Tehát van, amikor jobban megy, van, amikor kevésbé megy jól, és ettől még ő nem lett rosszabb futó, de most éppen akkor úgy jött ki, nem úgy sikerült, és hát azért azt lássuk be, hogy a Premier League az a legkompetitívebb bajnokság az egész világon, azt gondolom ezt ki lehet jelenteni, és ha ez a helyzet, amit te is említettél, hogy két másik csapat viszont nagyot tud előre lépni a teljesítményében, mert neki viszont így sokkal jobban jönnek ki a dolgok, a mérkőzések, akkor ez a helyzet áll elő, de azt gondolom én is, amit a Roli is mondott, hogy nem lett az edzőjük rosszabb, nem lett a játékos keretük rosszabb. Jövőre reméljük, hogy majd megint nekik fog kijönni a lépés Dominikkal, Milossal és Árminnal a soraikban.
1: Csak azt a BL döntőt nem Budapesten rendezik, de ez legyen a legnagyobb bajuk, ezzel szerintem megbékélnek. Na hát akkor megnézzük, hogy jövő szombaton mire megy a legkompetitívabb bajnokság győztese. Moldova után szabadon, hogyha a PSG-t lehet így apostrofálni, akkor egy mindent elsőprő erő mire megy egy leküzdhetetlen akadállyal, de mindenképpen egy érdekes BL döntő lesz. Juhász Rolandnak nagyon szépen köszönöm, és Szabó Gergőnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, aztán jövő hétvégén meg egyikötök se fog nyilván utatkozni, meg szerintem semmilyen szurkoló, meg semmilyen gyerek, még az se, aki a Hősök terére jut be, nem a Puskás Arénába. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a meghívást.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Robi Kín távozik a Ferencvárostól, több autópályán is óriási a dugó, marad a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Kín, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett. A Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a nyolcad döntőig menetelt a zöld-fehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City-t. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok. Az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-ször nyerte meg, valamint egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a Klubvilágbajnokság, illetve az Európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette. Szerződésének lejártával távozik a labdarúgó NB1 bajnokától, az Eto csapatától Dejan Boldor. A 31 éves román középső védő 2023. szeptemberében a Targovistétől igazolt a győriekhez. Az első NB2-es idényében 22 bajnoki, valamint 2 kupa meccsen szerepelt, és a szezon végén feljutást ünnepelhetett a zöld-fehérekkel. Boldor az NB1-ben már inkább kiegészítő embernek számított. A legutóbbi 2 évadban a bajnokságban 23, a Magyar Kupában 6, a nemzetközi porondon 3 találkozón kapott lehetőséget, és 3 év alatt 4-szer talált az ellenfelek kapujába.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Üzemi baleset történt reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, amikor a csővezetékben szénhidrogén robbant be. Egy ember meghalt, 4-en súlyosan, 4-en könnyebben megsérültek. A katasztrófavédelem közölte, hogy nincs veszélyben a lakosság. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL és a kormány szakértői együtt is kivizsgálják az ügyet. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés jövő heti ülése, közölte a házelnök. Borstoffer Ágnes elmondta, kedden a képviselők döntenek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté mentelmi ügyéről. Szerdán a parlament megtárgyalja az alaptörvény 16. módosításáról szóló javaslatot. Ennek része, hogy maximálnák a kormányfői megbízatás időtartamát. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár, a nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. Elindult hajnalban a Székely Gyors és a Csíksomjó Express a csíksomjói búcsúba. A mintegy fél kilométer hosszú szerelvényt a budapesti keleti pályaudvaron kapcsolták össze. A vonat Szolnok és Békés Csaba érintésével érkezik Erdélybe a 4 napos ünnepség sorozatra. A vonatok utasai holnap részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig a történelmi Magyarország egykori 1000 éves határára Gyimesbükre mennek.
0: Közlekedés.
2: Az M0-áson az M5-ös felé Szigetszentmiklósnál baleset történt, a 20-as kilométernél a 2 belső sávot lezárták, a forgalom csak 1 sávon halad, a torlódás már közel 10 kilométeres. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Nagyigmend között az erős forgalom miatt itt is 10 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé 60-nál kigyulladt egy autó, az 54-es kilométernél az autópályát lezárták, aki teheti, az a 3-as főút felé tud kerülni. Aztán az M5-ösön Szeged felé Inárcsnál egy autó az árokba hajtott, a 34-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás itt 5 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos idő, nyárias, meleg várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 10 és 17, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 15 óra 35 perc, a mikrofonnál továbbra is Elpap István, jégkoronggal folytatjuk, hiszen egy 3-4 óra múlva jégen van Zürichben ismét a magyar férfi jégkorong válogatott, már a negyedik mérkőzését játssza az elit világbajnokságon, és fantasztikusan állunk a csoportban, hála ugye a britek elleni 5-0-ás ragyogó győzelemnek. Szerkesztő kollégám Szalai Kristóf, illetve Virányi Zsolt, egykori zürichi tudósítónk van itt mellettem, aki már hazajött, de élőben látta a helyszínen az első három mérkőzést. Majd amikor kifutnak Erdély Csanádék a jégre, akkor úgy megdobban a szíved, nem, hogy mit keresek én itthon, amikor ott kéne ülnöm a zürichi lelátón.
4: Igen, és ilyen volt 17 éve is, amikor meg a bentmaradás nem sikerült, ugye akkor azért más volt a lebonyolítás is.
3: Mert most fog, most sikerülni fog.
4: Hát most reméljük, hogy sikerülni fog, de én leszek a nagy realista, meg az optimista is, de reálisan látva azért a helyzetet, hogy még a matematika erősebb lehet, de a legfontosabb lépést megtettük, hogy ha már az osztrákok ellen nem sikerült pontot szerezni, pedig abban a meccsben is benne volt, nem csak én mondom, hanem a nálam több hoki meccset látott szakemberek is, akkor nagyon-nagyon félhettünk attól, hogy a briteket le tudjuk-e győzni ellenük. 2018-ban itthon egy olimpiai selejtezőn 2-0-ás előny is kevés volt, 10 perccel a vége előtt még mi voltunk a jók, és aztán a britek kiegyenlítettek, és ezzel nekik a feljutás meglett, mi meg Budapesten maradtunk a divízió 1/A-ban, és ez mivel nagyon mély nyomot hagyott nem csak bennem, hanem szerintem sok szurkolóban, én a brit meccs közepén is ott a második harmadban már 3-0-ás előnyünknél is még mindig óvatos voltam, hogy nehogy megtörténjen valami hasonló, vagy hát az osztrákoktól is kaptunk ki úgy szétlővéssel olimpiai selejtezőn 24-ben, vagy Tamperében is, hogy 2-3 gólos előnyt elpackáztunk.
3: De azok az osztrákok voltak, ezek meg szerencsére a britek. El tudjátok ti képzelni, hogy ez a brit válogatott, ugye most már 3 pontot szereznie sem elég, mert akkor csak utolér minket és egymás ellenével jobbak vagyunk. Tehát magyarul ez a brit válogatott 4 pontot szerez a hátra lévő mérkőzéseken.
5: Számomra elképzelhetetlen azért, mert igazából egy említésre méltó játékosuk van, a Kirk, akit nagyon szépen leszettünk egyébként, amikor ellenünk játszottak.
4: És volt is lőttünk róla, Terbocs, ővel igen. A brit meccs.
5: Pedig ő azért 50 pont fölött termelt az idei szezonban, tehát ő egy viszonylag jó nevű brit játékos, és azért sem gondolom, mert nekik azért 3 nagyon kemény meccsük van még hátra.
3: Tehát ma például szinte, a finnek ellen
5: szinte ugyanúgy, mint hogy nekünk is már csak a nagy meccsek vannak hátra, nekik ugyanígy finnek ellen játszák. A finnek tegnap
3: bele sem merek gondolni, mi lesz a végeredmény.
5: Finnek tegnap nyertek 7-1-re például, tehát ők
4: nem... A lettek ellen, akik azért tudnak jégkorongozni. Szovjet iskola, és,
5: igen,
4: és
5: van jó meccsek
3: voltak. Pár éve bronzérmesek voltak a VB-n, aztán 22-ben.
4: De most csúnyán beleszaladtak, jó, ez persze csoport.
5: Akkor a briteknek Lettország, ugye ahogy Zsolt is mondta, és Németország. Hát ez az a brit csapat, amely eddig 5 gólt kapott mindegyik meccsen. Tegnap kapott 4-et Svájctól, mert megkegyelmeztek otthon a svájciak, hogy mégse üssünk 2 egymás követő nap 9-et, mint ahogy ütöttek az osztrákoknak. Tehát úgy voltak elük, hogy elég lesz
3: majd
5: a 4.
3: Majd rajtunk is kegyelmezzenek meg, hogyha lehet kérni.
5: Igen, úgyhogy számomra ez teljesen elképzelhetetlen. Azért lehetett látni, hogy a brit és a magyar csapat fog küzdeni az utolsó hely elkerülése ellen. Szerencsére az 5-0, tehát ez nem egy hosszabbításos, épp hogy 1-0 vagy 1 gólos győzelem, vagy lehozták
3: ami
5: a kapust is úgy.
3: Vélhetően szintén elég lenne. De igen, azért mennyivel jobb így?
5: 5-0, tehát ez azt jelenti, hogy azért a britek nagyon kilógnak ebből a csoportból, úgyhogy számomra ez teljesen elképzelhetetlen.
4: Ezt azért én is adom, bár még mindig hozzáteszem, hogy várjuk meg, nyugtával dicsérjük a napot. Ez a német-magyar meccs most mindenképpen vízválasztó lesz, mert azért a németektől is ki lehet kapni 8-1-re, 9-1-re, de ne kapjunk ki, sőt, szorongassuk meg őket, mint például már 2016-ban Szentpéterváron, Az 58. percig 2-2 volt a Tamperében, 2023-ban sem volt súlyos vereség, tehát a németek ellen, ahol nem játszanak az NHL játékosok, ezt Kristóf, te jobban tudod, mert te követed az NHL-t, illetve a neveket is, hogy Draisaitl, aki a világ ugye legdrágább játékos a német létére az NHL-ben, szóval ők nem jönnek, és ez a német csapat az amerikaiaktól is hosszabbításban kikapott szerda este, amikor már Zürichből hazaértem Budapesten, azért belenéztem
3: ez az
4: végébe.
3: Egyetlen pontja van.
4: És egy pontot szerzett Németország, tehát igenis, most meg kell mutatni a magyar csapatnak, hogy, hogy mire képes úgy, hogy a feladatát elvégezte, de jó lenne még egy pontot legalább szerezni, és akkor már tényleg lassacskán matematikailag is a bennmaradás meg lehet.
5: Igen, tehát hogyha ezt a VB-t mondjuk jövőre rendeznék, ami Németországban lesz jövő ilyenkor, akkor nyilván teljesen más kerettel, fullos NHL játékosokkal érkeznének meg a németek. Ez most azért becsapós, mert most, ahogy Zsolt is mondta, vannak NHL-esek, a kapusuk, a Grubauer például, tehát van, Seider ott van, Samanski, aki például az Oilers-szel még az idei playoffban is ott volt, sőt, gólt is ütött az Anaheimnek, tehát azért vannak NHL-es sztárok. A legjobbjuk a világ egyik, hanem a legjobb játékosa, Leon Draisaitl nincsen, sőt, a másik nagy sztárjuk Peterka, aki a Utah Mammoth-ban játszik, Peterka is a VB kezdete előtt, sokan latolgatták, hogy vajon érkezik-e Peterkát, posztolt egy nyaralós képet a Közel-Keletről, tehát ő...
3: Abból lehetett már gyanakodni, hogy nem.
5: Ő szintén kiadja ezt a világbajnokságot.
4: Tehát volt két sorra, mondjuk egy olimpiára, két NHL-es sorra, simán kiállnának a németek.
5: Persze, tehát
3: volt jégkocka a koktéljába a posztot csatolt képen, mert esetleg...
5: Igen, úgyhogy a német csapat ez most becsapós lehet, hogy nincsenek nagy sztárok, vannak NHL-esek, de nyilván nem az a német csapat, amely néhány hónappal ezelőtt az olimpián is játszott.
3: Az rögzítsük, hogy szemmel látható, hogy itt a csapatok viszonylag nehezen, vagy lassan, inkább úgy mondom, mert szerintem nem nehezen, de lassan veszik fel az üzemi hőfokot. De most azért az igazi, tehát mondjuk a finnekkel egy rendkívül becsülendő egy négyet játszottunk ugye a nyitányon. Nem biztos, hogy ez az eredmény születik, ha mondjuk két nap múlva, vagy három nap múlva találkoznánk a finnekkel, mert a finnek is, ahogy szépen szoknak össze, áll össze a csapat, az innen-onnan érkező játékosaik. Ugye az volt az a meccs, hogy tőlünk többen játszottak a finn első osztályban, mint tőlük, mert nálunk hárman voltak, onnan meg csak ketten a magyar finn meccsen, azt nézegettem. Na, szóval az igazán nagyok, azok természetesen nem a csoportkörre hegyezik a formát, mert számukra majd kezdődik a világbajnoksága a negyed döntőke. Mi ezt ugye nem tehettük meg, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nekünk meg pont olyan torna legelejére kellett hegyezni a formáccal. Milyen az, amikor ez a kettő találkozik, mert most jönnek majd azok a meccsek, amikor mi egy kicsit elégedetten, de minden teher nélkül, mert az jól is el tud sülni, ez ellenben az ellenfelek pedig már teljes fegyverzetbe robognak majd a jégen.
4: És már tudják ezek a jó nevű csapatok, hogy bejuthatnak a nyolc közé, mit kell csinálniuk.
3: Hát a németeknek esetleg... például kutya nehéz dolguk van.
4: Így van, tehát hogy ez az USA lett német hármasból, melyik lesz az, amelyik még az utolsó pillanatban is küzd a legjobb nyolc közé jutásért, hogy a csoportban ugye a négy hely valamelyikét megszerezze, és ez a három csapat már csak a negyedik helyben bízhat elsősorban, persze még lehet előbbre is végezni, de azért ők most visszaestek, és nincsenek olyan jó formában, de ahogy Pista mondja, igen, egyébként meg az utolsó három meccset kell megnyerni egy jégkorong VB-n is, és akkor világbajnok leszel. A negyed döntő, elődöntő, döntő, tehát hogy
3: lehet,
4: előtte hogy
3: most
4: mit csinálsz.
3: A hatodik helyen állsz a csoportodban, igen, de ha az utolsó három meccset nyered, akkor...
4: Besúransz egy győzelemmel, ami már mondjuk jó játékkal párosol, utána akár szerencsével, szétlövéssel elődöntős vagy, viszont az utolsó két meccsen azt te vagy a jó.
3: Bármi.
4: Meg te ott az nem tudsz hibázni, minden bemegy. Átéled a helyzetet, és akkor úgy lesz a világban, hogy ki fog emlékezni arra, hogy X, mint a britek, vagy a nem is tudom kit, mondjuk a szlovének ellen a másik csoportban ott betlisztél, vagy gyenge napot fogták ki, mert ugye a cseheket és a szlovének meglepték a cseheket, és meglepték a szlovákokat is, tehát pontokat szereztek, a cseheket legyőzték.
3: Kicsit a fókusz, hát ez teljes joggal egyébként a mi csoport, tehát a zürichi csoporton van a fókusz, miközben azért Friburgban is zajlanak az események, amiket citálsz, a csehek, a szlovákok, igen. Vagy hogy más nem mondja, Kanada.
5: Hát Kanada gyengete,
3: ott játszik, és hát ugyan vezet, de Kanada sem akkulátlan már.
5: Hát olyannyira nem, hogy emlékszünk, hogy a tavalyi VB-n volt az, hogy Dánia ellen az utolsó egy percben még vezettek, aztán kaptak egy perc alatt kettőt, és ezzel kiestek. Na most, ha dánokat is nyögvenyelősen, azért mondom, hogy nyögvenyelősen, mert ránézzünk az eredményre, 5-1, de azért ott sokáig 0-0 volt a mérkőzés állása, tehát a harmadik harmadra úgy fordultak, hogy 0-0, és ehhez képest tegnap Norvégia még a mérkőzés utolsó pár percében is vezetett 5-4-re, úgyhogy volt 0-2 a norvégoknak. Tehát Kanada önmagához képest azért nagyon labilis. Jó lehet, nyilván ők is teljesen más kerettel jöttek, mint az olimpiára néhány hónappal
4: ezelőtt. Ugye a
5: hosszabbításban nyertek, de azért szerintem...
4: De erre mondtam, hogy senki nem fogja, ha véletlenül ők lesznek a világbajnokok, senki nem fogja azt elemezgetni, hogy Norvégia ellen majdnem kikaptatok.
3: Hát más, hogy például a svédek, akik azért svédek, mondjuk, ha már mi csoportunkban szó esett arról, hogy itt az USA német letből emberi számítás szerint, mert tegyük hozzá az osztrákok várakozáson felül ragyogóan szerepelnek, ebből a háromból egy fog bejutni a négybe, tehát a kiesési szakaszba, a svédek az ötödik helyen vannak négy kör után, tehát nekik is jelentős tétje van mondjuk minden meccsnek, mert olyan VB-re én nem emlékszem, hogy a svédek ne játszottak volna kiesési szakaszt.
5: Igen. És azt akartam még mondani, hogy azért a jégkorongot én azért szeretem, mert a játékosok tisztelik magát, a sportágat, illetve még a játékvezetőket is annyira, ami azért eléggé előtt az európai futball normától, amivel minden nap vagy heti szinten találkozunk. Ezen belül számomra külön tiszteletre méltó és szimpatikus az NHL-ben játszó európai sztárjátékosok. Tehát az, hogy egy svéd, egy finn, zokszó nélkül, ha véget ér a szezon, ő jön a világbajnokságra, szerintem az elismerésre méltó. Az, hogy egy finn vagy egy svéd most már esélyesebb egy világbajnokságon, mint egy kanadai vagy egy amerikai, az már szinte megszokottá vált. Egy USA, amely olimpiai bajnok lett néhány hónappal ezelőtt, hogy teheti azt meg, hogy eljön olyan kerettel, amely... Én az USA D, azt mondanám, az USA D válogatottja, tehát az NHL-ből a harmadik, negyedik soros játékosokat
4: aktuális
5: elhozza.
4: Aktuális címvédők, világbajnokok aktuális és olimpiai címvédők.
3: Van itt fan csapattól kezdve,
5: elhoznak egy darab olimpiai bajnokot, aki nyert legutóbb Milánóban, Matthew Kachuk, aki az első három meccsen nem játszott. Hogy miért nem volt kedve, nem játszott Matthew, csak ő az egyetlen egy játékos. Egy USA nem teheti meg egyébként, tényleg, ahogy Zsolt is mondja, olimpiai világbajnoki címvédőként, hogy kikap Svájctól simán, kiütteti magát a finnekkel 6-2, és megveri azt a briteket 5-1-re, amelyet mi 5-0-ra vertünk meg, és tegnap majdnem és majdnem leégett.
3: A gólkülönbségük ellenben a miénkkel.
5: És tegnap előtt majdnem leégett a németektől is. Tehát szerintem az, hogy az amerikai, a kanadaiakban van egy ilyen kis, hát ez csak egy világbajnokság az olimpiai évében, nekem sokkal szimpatikusabb a svéd vagy a finn játékosok hozzáállása.
4: A szlovének is nagyon szimpatikusak, de ugye úgy pontosítok, ahogy Kristóf is mondta, hogy Kanada a norvégok ellen fordított, hiszen a másik csoportban vannak a szlovákok, akik viszont 5-1-re verték a dánokat, de a szlovén példa lehet még a magyar előtt nagyon jó út. Az NHL sztárokkal Kopitár már befejezte, találkoztunk kint egyébként Spiller Istvánnal, ő segített, természetesen jól ismeri Kopitár édesapját, aki megtalálóként.
3: Természetesen, hát
4: kit nem ismert, tulajdonképpen Spiller Pista ott a jégkorong körökben, és a Kopitár apukája elmondta, hogy ők azért olyanok, nem csak jégkorongban, hanem a világ összes sportjában, a falmászástól, a kosárlabdán, kézilabdán át, mert a Jugoszláviában nekik mindig többet kellett dolgozniuk. Ők voltak, nem mondom, hogy a lesajnált nép, de egy kicsit úgy a háttérben voltak, és szerintem Pista, erről te azért tudsz majd még erről a mentalitásról, mert ott Szombathelyről, Ausztria, szintén a mentális különbségek, mentalitásbeli különbségek mindig előjöttek.
3: Hát szokták mondani, a szlovénok, ők szláv nyelven beszélő osztrákok, tehát abszolút ez a típus, ez a táj, még kis tengerük is van, tehát ők amikor
4: keményen dolgoznak becsülettel.
3: Hullott szét Jugoszlávia, úgy léptek le pillanatok alatt a bal fenéken, mintha ott se lettek volna, tehát amikor az igazán nagy balhé kitört, szerbek, horvátok, bosnyákok mindenki között, akkor Szlovénia már köszönte szépen, már független békebeli államként
4: hát,
3: létezett.
4: Erre várt, jól csinálták. Évtizedeken keresztül kvázi.
3: Most meg Pogácsárjuk, meg Doncsicsuk, meg igen, ilyenek vannak, úgyhogy nem kell mondani.
5: Középszerű fél amatőr játékosok.
3: Megkopitárjuk természetesen.
4: Ennyi a titok, nyitja, mert ezt kérdeztem Kopitár apukájától, mi lehet, hogy a kemény munka, és nekünk mindig meg kellett becsülni a kis sikereket, mert egyébként nem foglalkoztak velünk, és ez idáig jutott. Ez lehet a magyar jégkorongban is egy fontos, vagy a magyar sportban egy előrelépési lehetőség, hogy ne kényelmesedjünk el soha.
3: Na, de most akkor térjünk vissza egy picit a magyar jégkorongra, mégiscsak a magyar-német mérkőzés kezdődik hamarosan Zürichben. Ugye válogatottunk úgy festett, hogy az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztián, de aztán viszont gyorsan visszakerült, mert Bartal is 4 perc után palánkra tették, és ezzel befejeződött neki a VB, viszont azóta ugye Galló Vilmos, nem tudom, már apuka-e, de vélhet, talán már igen, mert nagyon-nagyon közeledett a gyerek áldás időpontja, ezért a nagyon becsületesen végignyomta a britek elleni meccset, de utána ő is hazautazott, tehát így Bartal is nélkül vagyunk, rendben van, Nagy Krisztián persze fantasztikusan szállt be, hiszen mindjárt a briteknek be is köszönt, de Galló mennyire pótolható nyilván az egyik legminőségibb játékosa alapjáraton a magyar válogatottnak támadásban.
4: Ő nehezen, tehát most ahogy a Nagy Krisztián beugrott a Bartalis István helyett, és rögtön az első gólt szerezte a briteknek, aztán lőtt még egy gólt magabiztosan középről egy jó összjáték a kapu mögötti szituációban, megkapta Serpátkéktől a korongot, de itt most azért Galló Vilmost valóban úgy hiányolni fogjuk, hogy őt nem tudjuk úgy pótolni, egy csapatként meg lehet, nyilván az ellenfél és a németek is lényegesen könnyebb helyzetben vannak, mert egy Galló Vilmosra nem kell készülniük, tehát azért ő meghatározó. Szongott Domán még egy érdekes figura, aki már három különböző sorban szerepelt az eddigi meccseken, és most valószínűleg egy újabb.
3: Több sorban nem olyan tudott volna.
4: Én, de mindig más, tehát szinte bárkivel össze lehet jó érzékkel. Majoros Gergely meg a szakmai stáb nyilván tudja, hogy kivel lehet Szongott Dománt összerakni, aki azért még mindig csak 17 éves, egy kisfiú, aki az NHL-t is szeretne meghúrítani, de hát ezt majd a draftnál meglátjuk, hogy egyáltalán odáig hogy jut el, miként jut el.
3: Mindest, aki így ülteti le a brit kapust, ahogy ő ültette le a második gólnál. Ja, hát az
4: a brit kapus azzal a csellel.
3: Az egy rendben lévő történet volt.
4: Nem, mint utána tudtok volna bármelyikünk is fonákkal az üres kapuba emelni a korongot, vagy helyezni, de Galló hiányozni fog. Biztos azt fogja kérni Majoros Gergely, hogy itt azért a védekezés a legfontosabb, viszont ha nem nálunk van a korong, akkor ugye nehéz lesz gólt szerezni, már pedig a németek ellen is ebben kell gondolkodni. Hát a 2009-es 17 évvel ezelőtti Zürichi VB-n azért volt egy Ladányi Balázsunk, egy Peterdi Imre, és ők nagyon gólérzékenyek voltak. Igen, de Ladányinak iszonyatosan jó szeme van, keze van, csuklója volt, tehát hogy látta, hogy hova kell tenni. Peterdi a szlovákoknak lőtt fonák gólja, az soha nem felejtem, az csak ő tudja úgy onnan, és hát egy szlovák kapusnak úgy belülni egy VB-n azért az nem ingyen van. Most ezek a vagány pillanatok, nem tudom, hogy elő tudnak-e jönni a németek elleni meccsen. Nagyon szeretném, egy hosszabbításig bírnánk, de a tippem az, most lehozom a földre a beszélgetést, 5-1-re a németek nyernek.
5: Igen, igazából, tehát nekünk már nagy dolgot nem kell csinálni. Mi, amikor kellett a britek ellen, akkor oda tettük magunkat, nyertünk. Nagy Krisztiánhoz visszatérve, azért óriási sztori az övé. Tehát a fradistaként Mihalik András is, ő, Nagy Krisztián is kimaradt, és aztán visszahívták, a második percben gólt üt, és aztán keretbe foglalja az egész történetet azzal, hogy az ötödik utolsó gólt is ő szerzi. Ez nem csak azért érdekes, meg azért van pikantériája, mert ő ütött két gólt. A Ferencvárosban, az osztrák bajnokságban az egész szezonban nem ütött két gólt, tehát egy gól, egy asszisztal zárt 2 darab ponttal 45 mérkőzésen. Itt most hát 2 perc alatt ezt a számot, a góljainak számát azt egalizálta.
3: A magyar jégkorong idei legfontosabb meccsén.
5: Igen, és utána megduplázta a saját maga góljainak a számát 2, és ezzel felülmúlt az egész szezonban nyújtott teljesítményt, amit a Fradiban mutatott.
3: Terbocstól hasonló okoskodás, simliskedés, pofátlankodás, ahogy ezt gyönyörűen ezt a két gólját megcsinálta, az arra számíthatunk?
4: Benne van, mert az egyik legvagányabban játszott, rutinos játékos. De
3: szenzációs volt.
4: Azt mondta ott épp a Zürichi Mixzónában, ahol az interjúkat lehet készíteni, hogy hát a Jani megmondta, hogy nem szó szerint idézem, de a lényeg az, hogy lőjek. Na most hát, hogy ezt megfogadta.
3: Nem kell túl.
4: Megszerzi a korongot, ott áll, mert hogy nagyon, nagyon erősen tud lőni. Tehát, hogy akkor már ne finomkodjon, hanem lője be. Másképp is lehetne mondani, de a lényeg az, hogy ezt meg is tudta csinálni többször is. Volt egy fonák passza szintén, az az első meccsen, ha jól emlékszem, igen, amikor a finneknek ütöttük, és ő a palánk, hogy is volt az alapfonalnál, ott a palánknál fonákkal lazán visszatette, középen érkezett emberünk, Horváth Bence, ő kitette Sebbőknek, aki meg az üres kapuba tette. Tehát a finneknek sem egy talált gólunk volt, hanem szép gól volt. Gólt, tulajdonképpen kiemelték még a finnek is, akik úgy összegeztek, aztán ezt
3: már elmondtam. Ha kapunk gólt, az ilyen legyen.
4: Így van, tehát hogy ez olyan, hogy erre felugrik még az ellenfél szurkolva is, hogy
3: csettint
4: egyet, hogy kár, hogy nem mi lőttük. Szóval a finnek kiemelték a sajtóban, azt mondtam, hogy mi nem vagyunk veszélyesek, ezt kellene megváltoztatni akár a németek ellen, hogy lehet, hogy csak egy harmadik leszünk veszélyesek, mert aztán elfáradunk, vagy hiányzik egy Galló, de érezni lehessen azt, hogy mi hatékonyak legyünk, ugye, hogy egy lövés van, és a gól lesz, hát ez könnyű. Hát
3: Majoros Gergely nagyon józanul, és nagyon okosan nyilatkozott a magyar-brit mérkőzés után, azt mondja, hogy tulajdonképpen nem történt semmi, van 3 pontunk, de valójában itt a mér ilyen már volt, hiszen így maradtunk benne legutóbb is, ha nem is pont így. De olyan még nem volt, és az lenne a mérföldkő, hogy ne egy meccset nyerjünk, hanem valamit még tegyünk mellé. Egyébként, ha úgy az ember végig nézeget a hátralévő meccseinken, akkor azért mindent összevetve talán itt van erre a legtöbb esély, és így sincs sok.
4: Egyértelmű, így van, így nagyon jól foglaltad össze, hogy ez az esély sem egy nagy esély, de az amerikaiak, a lettek, és hát a svájciak, az jobb lenne itt valahogy elkerülni, mert az, hogy Ausztriának 9-0, az osztrákok nem, akik addig történelmük legjobb szerep VB rajtját vették, és utána...
3: Negatív a gólkülönbségük, úgyhogy 4 meccsből 3-at nyertek.
4: Három meccsből három győzelem, majd kapnak egy 9-es Svájctól, ez úgy helyre teszi, hogy nekünk mekkora érdem az, hogy a briteket 5-0-ra vertük, és hogy most a németek ellen hát, ha összejön így a 20. perchez közeledve egy jó kis pontszerzést érő hosszabbítás.
3: Na, az egy dolgot még egy dologról még beszéljünk két szót, mégpedig az, hogy magyar stáb áll a válogatott élén, mert ugye, jó, hát ez nem most lett így, mert azért most már ennek van előzmény története, de mondjuk, ha Szaporrótból indulunk, a magyar jégkorong újjászületésének a pillanatától, gyakorlatilag csak külföldi kapitányokkal, ilyen-olyan külföldi kapitányokkal vágtunk neki a Divízió 1 per AVB-knek, az Elit VB-knek, most viszont egy magyar szakember, az egykori kiváló játékos Majoros Gergely áll a válogatott élén. Mennyibe más így a közeg, hogy az egésznek a szakmai csúcsán egy magyar szakember ül?
4: Sokkal, sokkal jobb a közeg, és sokkal jobban magyar sikernek könyvelhetjük ezt el, épp azért, mert a csapatban sincsenek honosított játékosaink.
3: Hát az a következő.
4: Ez is nagyon-nagyon régen fordult elő, hogy Nilsson a svéd védő itt lenne, nyilván beférne a keretben, nem lett volna sérült, de ez egy teljesen jó irány, és nekünk azért ebbe kell kapaszkodni, hogy akkor mégiscsak a TAU támogatásnak van azért látszata, mert vannak magyar fiatalok, vannak új játékosok. 10 játékos például nem volt ott a tavalyi világbajnokságon a mostani 25-ös keretből, tehát azért igencsak elő tudunk szedni, amit a Kristóf is mondott, hogy tavaly Mihalikra csodálkoztunk rá, Laskavi Ferenc, ugye aztán Újpestről ment a Fradiba, aztán Mihalik Debrecenből. Az más kérdés, hogy egyik sem tudott beférni. Az egy másik történet, hogy a Fradinak milyen szezonja lett végül is az osztrák bajnokságban. Itt megjegyzem, hogy azért biztos, hogy figyel a kapitány, mert szeretné azt, ha X és Y még újra a válogatottban lenne, csak ahhoz jó kell játszani a szezonban is.
5: Szerintem az benne van egyébként az is, hogy hozzátesz valamit, hogy magyarul tudnak ezek a srácok beszélni az öltözőbe egymással, az edzővel, nincs olyan játékos, aki mondjuk kicsit külön lenne, lehet látni bemelegítéseknél a Ferencváros fociánál is, de hogyha megnézzük Angliába a Manchester City vagy Liverpool meccseken is, hogy Szoboszlai, Kerkez, Szalai kicsit együtt melegítenek, mert ők jóban vannak, akkor utána az angolok szintén egy külön kis hármas grupban melegítenek mérkőzéseket. Itt ilyen nincsen, szerintem ez biztos, hogy számít, hogy nincs az, hogy ott van egy olyan légiós, aki mondjuk nem beszél magyarul, egy olyan edző van, aki nem beszél magyarul, azok a kis slang magyar finomságokat nem tudja úgy átadni, vagy vice versa, a játékos nem tudja úgy mondani az edzőnek, amit ő szeretne. Nem biztos, nem tudjuk, hogy kinek milyen az angolja, lehet, hogy valaki szeretne valamit úgy mondani az edzőnek, vagy egy játékostársának, amit nem tud megtenni. Így, hogy magyar a mag és magyar mindenki, szerintem ez is mindenféleképpen pozitív.
4: És az öltözőben is ez, ahogy mondod, tehát ott csak magyar szót hallani, és akár dicsérni kell, akár szídni kell, kiemelni kell. Ez így egy magyar csapat. De ettől függetlenül pokoli nehéz lesz a németek ellen, de nem adjuk fel, és megpróbáljuk a lehetetlent, a pontszerzést.
3: Meg a lelátón is azért úgy gondolom, hogy ott leszünk, dacára annak, hogy nyilván sok szurkoló is számolt úgy, hogy az első három meccsre tudott kimenni, de azért biztos maradtak annyian. A legőrültebb hoki szurkoló azért szerintem ott marad végig a csoportba. Na hát most már túl sokat nem kell várni, kevesebb, mint fél óra, és Zürichben kezdünk a németek ellen. Következik itt a hazafutásban a Nemzeti Sportkör. Természetesen folyamatosan figyeljük majd, hogy mi történik a jégen. Hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perc, mikrofonnál továbbra is Elpap István, és a Nemzeti Sportkörben nagy szeretettel köszöntöm három vendégünket, Ballai Attilát, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztőjét, Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Kis Tamást, az MTI kiváló sportszerkesztőjét. 16 óra 20 perckor kezd a magyar férfi jégkorong válogatott Németország ellen a svájci elitvilágbajnokságon. Megnyugtató helyzetben vagyunk, hála a britek felett aratott 5-0-ás győzelemnek. Matematikailag még nem maradtunk benne, de gyakorlatilag igen. Ettől függetlenül folyamatosan figyelni fogjuk majd, hogy állnak a fiúk a jégen, de hát a kezdésig még van 16 perc. Viszont akkor kezdjük azzal, amik ilyen napi hírek, például, hát persze csak sajtóhír, de ez szerint Robbie Keane távozna a Ferencvárostól, csak rögzítsük, ugye bajnoki ezüstérre, magyar kupa győzelem és egy Európa Liga 8-at döntő az idei produkció, illetve már arról is szó van, esetleg Hajnal Tamás sem marad, ez csak ilyen majd ilyen járulékos hír Robbie Keane mellé, de mindent összevetve azért érdemes a figyelemre, hogy egyáltalán ilyen hírek látnak napvilágot. Attila, mi a véleményed róla?
3: Az, hogy ilyen erős a magyar bajnokság, hogy ma az ezüstérmesnek az edzőjére is kapkodnak. Persze az egy dolog, hogy megy, hogyha megy, de a kérdés az, hogy hova, mert azért ahányszor beszélt, azt azért mindig elmondta és hangsúlyozta, hogy itt nagyon jó helyen van, nagyon szereti, de most ehhez képest egy 140 nem tudom hányszoros ír.
2: Szem szabadságon van éppen.
3: Igen, ír válogatott futbolistának, nyilván tehát a csúcs az, hogyha a Premier League-be dolgozhat.
2: Az ő esetében talán a Celtic is.
3: Mert
2: az igen, egy komoly klub, és szíve lelke a Celtic-é.
3: És mivel nem gondolom, hogy egyébként a Bayern München, ez a Real Madridhoz, a Barcelonához, a két milánói csapathoz, meg a Juventushoz hívnák, ezért innentől kezdve csak egy útja lehet, ahova érdemes neki elmennie, az pedig a brit sziget. Akkor már így mondom, a Celtic-el együtt. Tehát, és ha oda hívják, akkor megértem, hogy oda menne, és azt is megértem, hogy a Ferencváros azt mondja, hogy Isten áldjon, sok szerencsét neked. Ha nem oda hívják, akkor szerintem nem fog menni.
2: Ugye a múltban nem is egy fradi edzőnél, hát Stankovicsnál biztos, Janssennél is kivásárolták a szerződéséből. Most vélhetően, hát kinek is ketyeg a szerződése, tehát nem arról van szó, hogy föláll, aztán elmegy. Vélhetően valami hasonló konstrukcióról lenne szó.
4: Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye ezt úgy kezeljük azért még, hogy...
2: Sajtóhír.
4: Így van, tehát Attilának mondom, de én is csak úgy, én meglepődtem, mert ugye én is azt hittem, hogy ebben a brit körben kell mozogni, ahol ismerik, ahol játszott, és a Szlován Bratislava szerepelt, mint...
2: Jó, de szerintem az két különböző sztori, tehát a Szlován edzőt keres, és megnézte, hogy milyen jó a Fradi, akkor az összes volt Fradi edző nevét bedobjuk.
4: Ha én szakmai okot keresek, akkor a következőt, Kín nagyon sokszor panaszkodott arra, hogy két csapattal kell fölállni. És ezt...
2: Ha nem kell.
4: Jó, világos, hát tudjuk, miről van szó. Tehát, és ezt egyébként szakmai szempontból megértem, azt már ugye kevésbé is gonosz vagyok, ilyenkor mindig a Fradival, szó, ott ömleni kéne a tehetségeknek. Mindez, szóval edzői szempontból ez borzasztó nehéz, hogy a nemzetközi kupaporondra, illetve a hazai bajnokságban más együttessel állsz föl, szóval ezt azért nagyon nehéz. Tehát hiába vagy te jó szakmailag. Egyébként a Kínnek ez a nemzetközi kupa szereplése, ez azt kell, hogy mondjam, hogy elismerésre méltó. Nem tudom, hogy ki jöhet helyette, de ne szaladjunk előre. Engem megdöbbent.
2: Milyen polcról?
4: Igen.
2: Fontos.
4: A legfelsőről, e vagy sem, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy megy. Én ezt ennek a szakmai munka kettősségének tudom be, megmondom őszintén.
5: Én meg leginkább annak is visszakanyarodnék az elejére, amit feszegettetek, hogy honnan kapott ajánlatot, vagy hogy hova hívják. Mert ugye az edzői...
2: Ez a hír, ez feltételezi azt, hogy van megkeresés.
5: Igen, tehát feltételezve azt, hogy van megkeresés. Ezekről egyébként beszélgettünk, hogy ugye szezon közben is felröppentek ilyen hírek, hogy ugye a Tottenhamnél elég komoly problémák voltak, ott is egyszer-kétszer a sajtó bedobta a nevét. A Celtic szerintem már nem először kerül szóba az ő esetében teljesen értető módon.
2: De hogy közbevállok, a Celtic ugye gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatban hajszálomult, hogy nem lett bajnok, de végül bajnok lett. Ha a Hertz nyerte volna meg a bajnokságot, akkor én valósabbnak érezném azt, hogy most mindenképp váltani kell, és akkor Robikin.
3: De hogyha a Celticnél elvonatkoztatnak a pillanatnyi eredménytől, és tényleg azt mondják, hogy azért megengedhetetlen, hogy az úgy legyünk bajnokok, hogy a 87. percben rugunk otthon egy gólt, mert különben nem lettünk volna, akkor éppenséggel indokolt.
5: Lehet, hogy így gondolkodik a tulajdonos, de amire ki akartam térni, hogy az edzői pályafutása Kinnek, ugye a játékos pályafutását ismerjük, az edzői pályafutása kezdődött valahol, és viszonylag úgy tűnik, hogy egy nagyjából egyenletes irányba megy fölfelé.
2: Hát már izraeli bajnoki cím is egy normális lépcsőfok volt.
5: Így van, de a Ferencvárossal megmutatta magát az európai kupa küzdelmekben, ráadásul remek eredményeket ért el, hogyha megnézzük akár az idegenbeli meccseken a Fradinak a teljesítményét. Tehát járja a ranglétrát, tulajdonképpen az edzői ranglétrát, és valahol érthető, hogy esetleg eljön az a pillanat, amikor olyan csapatok tesznek neki ajánlatot, amin azért el kell gondolkodni, és benne van az is, amit mondtál, hogy lehet, hogy olyan ajánlat érkezik, ami a Ferencvárosnak is jó.
2: Na mindegy, hát majd kiderül nyilván, mert ez a következő egy-két hétben ki kell, hogy derüljön. Ha kint távozik, nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy ki ül le a helyére, mert azért Fradi kispadja mindentől függetlenül még mindig egy vonzó kispad, ebben a régióban mindenképpen. Már évközben is sokan pedzegették, hogy na hát Borbély Balázsa mégiscsak a Fradi utánpótlásából indult itt Magyarországon, és most milyen csodákat művel a Győrrel, tehát kínálná magát, hogy a Fradi esetleg bepróbálkozik ebbe az irányba, de Borbély éppen megerősítette, hogy marad az Etónál, és ez hivatalos is. Miért nem maradna? Hát magyar bajnokcsapat edzője, megy a Bajnokok Ligája selejtezőjébe, szóval az ő pályaíve az mindenképp érdemes a figyelemre, úgy gondolom.
4: Bocsánat, hogy itt kezdem, ugye, és ráadásul még az nem volt pletyka, hogy jóban van Hajnal Tamással, ugye, mert együtt játszott. Tehát magyarul...
2: Amíg a messzámát is odaadta Hajnalnak, amikor erről, Hajnal megérkezett Kaiserslautern.
4: Nemzeti sportbelül ugye a tegnapi interjúban szó is esik, és ez egy fontos dolog, csak ugye most úgy tudjuk, hogy Hajnal Tamás helyzet és bizonytalan, de nem innen közelítsünk, hanem a Borbély személyére közelítsünk. Tehát ha én győri vezető lennék, hát azonnal meg is tartották, nyilvánvaló. Tehát egy nagyon, nagyon komoly szakemberről beszélünk, aki ilyen dolgokat lehetett az interjúból megtudni, amik tulajdonképpen apróságok, elbeszélgetett például a Stefuj korábbi edzőjével, hogy hol játszik jól, tehát melyik poszt az ő igazi posztja. Nyilván egyébként a
2: Borbély... Hát ez megspórolta azt a néhány hetet, amíg ő magától kitalálja.
4: Igen, de hozzáteszem, azért nem egy vakemberről beszélünk, mert ő volt játékos megfigyelő, a Borbély. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát ez az az ember, aki ott áll a korlátnál, persze nyilván XG meg anyám kínja ezek a számok is, de ott áll és látja, hogy ez sokat fut, ez keveset fut, ez labda nélküli mozgás. Megmondta, hogy kik lesznek a csapatából válogatottak. Azért ez
2: már
4: eléggé.
2: Nem most, hanem még tavaly.
4: Persze, jó világos, tehát nem utána, előtte.
2: Szerencsére igen. Őket mondtam, mert mindenkit azért ne hívjon, mert Rossi.
4: Világos, tehát én egy nagyon jó szakembernek tartom, abszolút szerény is, ami jó, ez egy más kérdés, tehát ez egy emberi tulajdonság, de azért nem árt.
2: Bocsánat, közben csak annyi, hogy az a Győr, ez egy nagyon érdekes és pozitív elegye annak, hogy a Fradi az gyakorlatilag, nem mondom, hogy csak légiósokkal, de jellemzően légiósokkal, mert hogy mi az Európai Kupában, ugye másik oldalon ott van a Paks, hogy hát a szín magyar csapat, meg sokan mennyire szeretik, a Győr pedig meg gyakorlatilag ilyen tökéletes elegye a jó rész saját nevelésű, mindenképpen fiatal magyaroknak, és a normális, tényleg erősítést jelentő, nem is feltétlenül atomdrága külföldieknek.
3: Abszolút így van. Hát tényleg az, hogy az akadémiáról kikerült négy olyan játékos, aki stabilan játszik, és a Stefuj nekem nyilván azért, mert ballábas, úgy azért van bennem, de szerintem egy elképesztően jó rugó technikai, hasznos, jó játékos, de tényleg a Bumbától a Bembuáig, bár még őket említhetjük. Ezek ugye a helyükre kerültek Győrbe, és tényleg el tudom képzelni, hogy a győri ember úgy néz ki, úgy néz rájuk, ezek győriek. Most viszont az edző kérdést illeti, azért Borbély Balázs ebben az interjúban nyitvagyott egy mondatot, mondta, jó, persze, hát hogyha, de nem azt mondta, hogy örök életemben győri edző leszek mostantól, hanem hogyha kap egy komoly ajánlatot, és mondta, hogy hát azért olyan, mint Bognár Gyuri vagy Hornyák Zsolt, aki 6-7 évig egy csapat lenne, az ritka, és ezt tökéletesen megértem, és ez minden edző esetében, mert Most abba belegondoltok, hogy egy játékos pályafutás az mondjuk 10-15 év. Egy edzőpályafutás az inkább 30. Tehát eleve ugye tehát kétszer kisebb sanszod van, hogy váltani tudjál, mert 30 évig a többiek is edzők. Egy csapatban van 22 játékos, van egy edző. Ha 22 játékosnak a fele edző akar lenni, ezért van a futball edzői piacon akkora túlkínálat, hogy ha azt mondják, hogy a Ferencvárosnál szabad a kispad, akkor végig se kell mondani a mondatot, öt menedzser telefonál, hogy itt van, jönne, és éppen ez, hogyha egyszer kapsz egy olyan ajánlatot, akár mi van, hogyha olyan állapotba kapod, hogy azt mondták a városban, ahol dolgozó öreg, holnaptól, ha a városban két tojás van, az egyik mindig a tiéd lesz, akkor is azt mondta, hogy el kell menned mellett, hogy soha többet nem kapom meg ezt az ajánlatot.
2: Hát de nyilván mérleg le kell tenni, hogy honnan megyek oda, hát
3: persze,
2: és ez most
3: persze.
2: A Borbénál szerintem egy, ha valamikor jó Borbé Balázsnak lenni, vagy győri edzőnek lenni, az most van. Nyilván ő azért már többet tud arról, mint mi, hogy milyen kerettel dolgozhat majd nyártól, mert azért ez nagyban meghatározhatja a győri futball jövőt is, de én nem hiszem, hogy Győrbe egyébként földrengésszerű változások lesznek, ha igen, akkor viszont annyi pénz is bejön, hogy abból lehet újraépítkezni.
3: Most már akarom túldumálni, mindjárt vagyom, csak annyi, hogy én mondjuk Claudio Ranieri helyébe lettem volna, ahol a Leicesterrel bajnok vagyok, másnap azt mondom, hogy köszönöm szépen, viszont látásra, mert egyszerűen
2: onnan
3: biztos,
2: volt,
3: hogy lejjebb az út. Most egy kicsit a Győrrel is így vagyok egyébként.
4: Nem, azt akarom mondani, hogy itt most jön az a dolog, hogy kiderül, hogy szerintem jó a győri utánpótlás, és hogy a pincébe vannak játékosok, mert ugye most a kirakatból elvisznek majd egyet-kettőt, és erre mondtad, hogy...
2: Hát inkább a hátsó udvarban, nem a pincében.
4: Jó, hát a raktárban fogalma, raktárban.
2: Még jobb.
4: Jó, tehát magyarul te is említetted, hogy elvihetnek egy-két játékost is, itt azért nem tudom, hogy
2: vitális.
4: Erről van szó, tehát nem tudom, és ez megint csatlakozik, amit az Attila mondta, hogy lehet egy klubnak, hogy mondjam, ellenállni pénz ellenére, amikor ott van egy játékosod, aki tényleg egy magasabb lépcsőn.
2: Tehát attól függ, mennyi az a pénz.
4: Igen, világos.
2: Meg, hogy melyik az a klub.
4: Jó, világos, de én szerintem a győri utánpótlásból lehet pótolni. Én ebben bízom. És még valami, ez egy szubjektív dolog, tehát lehet, hogy egy óriási tévedés, de amikor tavaly küzdött a Győr a nemzetközi porondon, az AIK ellen szerintem meggyőző volt, svéd csapat, és szerintem a Rapidtól a szerencse hiányzott, de mondom, ez szubjektív, lehet, hogy rosszul láttam.
2: Meg egy kis rutin, tehát ezt a párharcot véletlenül a Győr nyerné meg.
4: Így van. Ebből én azt következtetem ki, hogy a Borbé Balázsnak az az üzenet, hogy egy évet azóta együtt dolgoztunk, van itt keresni valunk,
2: még
4: akár a
2: nemzet.
4: Vagyunk. Így van.
2: Persze. De Attila, amit mondott Ranieri mesterről, akinek a helyében a Leicester nyert bajnoki arany után felállt volna. De
3: teljesen jogos egyébként.
2: Hát igen, csak ugye ne felejtsük el, hogy Ranieri gyakorlatilag a következő évre megkereste a pénzét, tehát mert ugye ennek van egy ilyen vonzata is, tehát a bunyósokra szokták mondani, ahol tényleg mindig a következő meccsre keresed meg a pénzed, nagyon helyesen, meg különben egy csomó boxoló abba hagyná, ott szokták mondani, hogy mindenki egy meccset többet boxol, mint kéne, de ennyire nem drámai a helyzet mondjuk egy futballedzőnél, de valóban van egy ilyen vonzata a dolognak. Na, de amik kapcsolódnak, mert futballról és edzőről beszélgetünk, még ha nem is a magyar szintről. Guardiola 10 év után 20 trófeával távozik a Manchester City éléről, és Arbeloa is bejelentette, hogy távozik a Real Madridtól. Az előzőt, tehát Guardiolát azt azért már lebegtették. Arbeloa meg nem lepődik meg szerintem senki, mert ha nem jelentette volna be, akkor mások jelentették volna be. De mindent összevetve, azért ezek nagy vadak, ha arról beszélsz, hogy ha egy edzői poszt üresedik, hát ha a Real Madrid üresedik, vagy a Manchester City, akkor hányan jelent? Jó, nem ugyanazok jelentkeznek be, akik adott esetben Robbie Keane helyére jelentkeznének be, de azért ha Fradinál felső polcos edzőkről beszélgetünk, akkor a City vagy a Real Madrid mit szóljon? Tehát az a legfelső polc, és abból olyan nincs olyan rengeteg. Viszont ugye világbajnokság kezdődik pillanatokon belül. Kérdés, hogy például az adott helyzetben a klubok mennyire várnak a VB-re, hogyha ott valaki nagyot villan. Nem biztos, hogy a Real vagy a City onnan válogat, hadd tegyem hozzá, de azért nem csak a futballista piacot, hanem az edzői piacot is újraárazza a világbajnokság szerintem.
4: Szerintem Madridban, én nem vagyok egy madridista, szóval ott én úgy érzem, hogy nincs igazán ott rend, nem a fejekben.
2: Hát oda jön Mourinho, nem?
4: Jó. Igen, de alapvetően én nem hiszem, hogy most arra várnak a nagy kluboknak, hogy milyen edző, melyik edző fog itt kiemelkedőt. Én szerintem ez abszolút nem.
2: Nem, ezt nem is a Reálra, hogy a Cityre értem, hanem egy polccal lejjebb
4: klubokra. Ennyi, tulajdonképpen egyébként én azt mondom, tehát én maradok. Tehát a Csabi Alonsót kellett volna hagyni dolgozni, csak ugye más dolgozni a kirakatba, Madridba, mint más Németországba dolgozni egy klubbal. Ez szerintem a szegény Csabi Alonso se lehet. Nyilván tudta, csak nem akarta annyira tudatosítani magába. Egyébként türelemmel kellett volna lenni, ennyi az én véleményem a Madrid hát arról, és az edző dolog
2: arról viszonyában. Arról híres a Real, hogy türelemmel hát vannak.
4: Igen.
5: Hát a Madrid esetében ugye itt ez a Mourinho-s szál, ez most már hetek óta itt-ott felröppen.
2: Ez szinte biztosra vehető,
5: és azt hiszem, hogy ez biztosra is vehető, hogy ő vissza fog térni. Zseniális idénye volt a Benficával, hogy veretlenül harmadik tudott lenni a bajnokságban, szerintem kevés edzőnek sikerült, hogy végig megy egy bajnokság, úgyhogy veretlenül,
2: de közben harmadik. Senkinek.
5: Igen, úgyhogy megint a special van, megint alkotott valamit.
2: Hát mi a special, ha nem ez?
5: Igen, én azt gondolom, hogy erre a Real jelenségről, erről már azért elég sokat beszéltünk itt a sportkörben is, ugye ez a játékos uralom az öltözőben, és talán ez volt az a kulcs, ami a Xabi Alonsót ellehetetlenítette, vagy az ő munkáját, és azóta már több reálos vagy reálszurkoló ismerősömmel beszélgettünk erről, és változatlanul az van, hogy az Ancelotti idejében, meg a Zidane idejében volt láthatóan rend.
2: Meg Del Bosque még korábban.
5: Meg Del Bosque, de hát az már egy aztán, a fiatal hallgatók valószínűleg nem is emlékeznek rá, vagy nem is tudnak róla.
2: De akkor is, akkor is egy tűzforró kispad volt a Reálé.
5: Igen, tehát,
2: de és ő is habitusra, rendet. Ő is megfelel annak, hogy na akkor ott rend van, ahol ő az edző.
5: Így van.
2: Mert ő a válogatottnál is ugyanezt betudta.
5: Hát most az persze egy kérdés, hogy Mourinho sokkal inkább alkalmas talán erre a szerepkörre, aztán hogy sikerül-e neki, azt már meglátjuk, mert itt ezeket a sztárokat egy irányba terelni az nem egyszerű, de azt én sem gondolom, vagy nem érzem, hogy feltétlenül a világbajnokság fog itt ilyen edzőkeringőten indítani, persze aztán lehet, hogy a nem tudom, új-zélandi szövetségi kapitány megvillantja oroszlán körmeit, és...
2: De jó, csak az nem a Real kispadjára röpteti, hanem biztos, mondjuk a Rayo Vallecanóra.
5: Így van, a City esetében meg azt gondolom, hogy hát ezt ők biztos, hogy már egy ideje tudják, úgyhogy talán már a tárgyalások is folyamatban vannak.
2: Véletlen azt is, hogy kijön.
5: Így van. Innentől. Hát legalábbis a tárgyalások már biztos, hogy zajlanak, vagy már előre haladott állapotban vannak, aztán majd egyszer csak bejelentenek valamit, de most van idejük a szünetbe.
2: Na hát, ha már City, Foden kimaradt az angol világbajnoki keretből, nem csak Foden maradt ki, hanem Palmer vagy Alexander Arnold is, tehát viszag jó és stabil, és a közelmúltban abszolút oda helyezett nevek, mert Thomas Tuchel is

0: elég, nem elég sok oldalú, tehát magyarul én a duelnek adok igazat, kimarad, kész, nem kell. Jó, nyilván ezt most poénból mondtam. Nem tudom, az angol válogatott mindig el tud a végén bukni, tehát én négy közé nem fognak bejutni, az a véleményem.
1: Jó,
0: pedig ők azt
1: lesz,
0: várják
1: az
0: egyébként szerintem.
1: Minimum. Nem, hát ők a világbajnoki címet várják.
0: Jó, hát persze, de azért
1: gyakorlatilag
0: papíron.
1: Amióta előszövé, 50 óta ezt várják az angolok, egyszer összejöttnek.
2: Nekem túl furofazon. Akármelyik sztárcsapat kispadján őt, mindig azt gondoltam, hogy ő se igazán hiszi el, hogy ő ott van, vagy odavaló ezzel az irodista külsével, meg a reakcióval. Szerintem ő inkább a rendes gyerekeket szereti, és most nem akarok analogiát hozni, nem magyar futballból, más sportákból, hogy maradtak ki azért klasszisok, mert az adott szövetségkapitány azt mondta, hogy igen, kalkulálható normális fazonok legyenek itt. A Fodennel annyiban egyetértek, hogy nem ez volt a csúcsszezon, de én Fodent betenném a 11-ben nem, de a 26-ban mindig betenném.
1: És oda nem rakták be.
2: Megáért én se tettem volna be egyébként. Dacára annak, hogy neki meg most egyen jobb szezonja volt, de benne mindig benne van a hibapont. Én Grealishsel voltam mindig így, hogy néztem, és nem értettem, hogy mi az, mit tud ez, amit én nem veszek észre, és ekkora sztár, mert soha nem láttam,
3: köszönöm,
2: hogy tudna
3: szépen, ilyet. Köszönöm szépen, már akkor, amikor leigazolták, én akkor mondtam, hogy azt hiszem, ilyen 100 millió körül,
2: 100 millió, 100 millió volt.
3: Igazolták le. Persze aztán elment egy
1: hát először mondjuk angol, címig. Ha nem angol lett volna, akkor nem igazolják le ennyire szerintem.
3: Oké, csak hogy, és aztán egészen odáig, hogy megnyerték a Bajnokok Ligáját azzal a Cityvel, aminek még ő is a tagja volt.
1: Öt nap múlva még mindig odáig, abban a City mezben volt valahol Ibizán.
3: De nem, szerintem a mai napig azt ünnepli azt a BL címet, tehát hogyha nézed a közösségi médiát, akkor látszik, hogy jól érzi magát. De hogy sosem láttam azt, sosem jött ki belőle az, hogy miért került ez az ember 100 millióba. Vannak még ilyen játékosok, akik nem tudom, 50 év, 60 év.
1: Lehet, hogy a Vádli térfogatra fizettek, mert
2: az biztos.
1: Nála olyan Vádli futballista az elmúlt 30-40 évben nem volt. Régen azért voltak.
2: Régen.
1: Nem tudom, a Vogl testvéreknek milyen Vádlia volt, nagyjából az lehetett ilyen.
3: De valóban, tehát ez a Grealish szindróma, ez valóban van. Én nem tudom, nem tudjuk, hogy Tuchel milyen módon trenírozza ezt az angol válogatott, meg milyen munka folyamatokat követ, de ugye a német edzőknél, némelyiknél, vagy a legtöbbnél azért van egy ilyen adatalapú szemlélete a futballnak. Ugye Ancelottinak a könyvébe volt ez benne, amikor a Bayern Münchennél volt, hogy mondta, jöttek az emberek, hogy akkor ő már 20 percentnél tovább nem edzhető, mert akkor a nem tudom micsoda, mert itt van a gépen, hogy a nem tudom milyen érték, és
1: Ancelotti
3: mondta, hogy hülyéskedtek, mert ugye futtatta őket, mert nem tudom miket csinálni. Tehát, hogy ha...
1: Meg is bukott, na ott megbukott.
3: Igen, de hogyha ez a német precíz mentalitás, vagy ez a számítógépes alap, vagy adatalapú dolog van, akkor elképzelhető, hogy itt egyesével úgy lettek kiválasztva a játékosok, hogy ezt is ezt fogjuk játszani, ezt is ezt szeretné, és én nekem olyan, és a Foden ebben nem fért bele, tehát nem azért, mert rossz futballista vagy?
1: Ja, hát azt nem mondja senki, azt Tuchel sem mondja.
0: Hanem igen, ezt most azt kell, hogy mondjam, hogy némileg úgy, igen, hogy az irodista, igen, valóban egy irodista így áll össze a csapatot, jogos.
3: Ugye, tehát egy ilyen könyvelő mentalitás. Plusz-minusz, és akkor mi jön ki, és akkor ebből akar valamiféle eredményt elérni. Aztán azt már meglátjuk, hogy sikerül-e neki, vagy nem, mert ahogy mondott, persze az angolok mindig a VB címet várják, aztán...
1: Főleg két VB között. Tehát
2: hát akkor nagyon lelkesek. Tegyük hozzá, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy a magyar a világ legbalszerencsesebb válogatottja, ha a VB-ket nézzük, és akkor emeljük a sorstragédiákat.
1: Hát
2: az angol egyértelműen sokkal szerencsétlenek. Tehát és nem csak a 11-es párbajok, meg a játékvezetőim, akik meg a Maradona keze, hanem hogy az a zseniális angol csapat 1970-ben a németektől úgy kap ki, hogy Gordon Banks berúg a mérkőzés előtti napon.
0: Igen.
2: És S1 és Peter Borettit be kell rakni a kapuba, és olyan gólokat kap, hogy nézett, hogy mi van. Szóval, ilyen nincsen.
1: Ilyen a magyar futballban nem fordulhat elő. Na, közben elkezdődött a német kelleni jégkorong világbajnok mérkőzés, semmiről sem maradtunk le, mert 3,5 perc játék után 0-0, ráadásul a német harmadban van a korong. Na hát, ha már német, mert most akkor mindenki német, adatalapú németek, Nagelsmann is német, de ennek ráadásul a csapata is az. Megnevezte ugye a VB-re utazó keretet, őrült nagy meglepetések egyébként nincsenek benne, mert Musiala már meggyógyult annyira, hogy viszi, mert ott lehetett volna, mondjuk ha ez két hónappal ezelőtt van, akkor még nem lett volna talán ennyire egyértelmű. Viszont Manuel Neuer ott van a kapuba, ami mondjuk egy elég jelentős változás a németeknél az elmúlt hónapokhoz, évekhez képest. milyen szerepe lehet Nayernak? Azért mégis egy regnáló, nem regnáló, mert regnálónak nem regnáló.

0: de volt világbajnokról beszélgetünk, olyan túl sok ebben a német válogatottban nincs szerintem rajta kívül egy se.
1: Hát a, valószínűleg a legfőbb szerepe az a megóvni a góltól a csapatot. Mert hogy egyébként,
0: köszönjük,
1: Tamás. Mert egyébként ahogy nézem ezt a kapus névsort, hát ha Neuer ott van, akkor nyilvánvalóan ő fog védeni.
0: Nem, ez ki is jelentett.
2: Ezt el is fogadták a tartalékok.
0: Hát úgy fogadták el, hogy Bauma nagyvérzést kapott, de nem olyan könnyen fogadta el, de mondjuk legalább Neuer véd helyettet. Valószínűleg, ha nem Neuer nevezte volna meg Nagelsmann, akkor ki sem menne Bauma a VB-re, így azért kifog.
1: Egyébként szerintem Neuer egy kicsit olyan, mint a portugáloknál Cristiano Ronaldo, erről is beszéltünk már itt, hogy egyszerűen a jelenléte, meg az, hogy ő ott van, meg az ő mentalitás, meg amit a csapatnak úgy egyébként az öltözőben mondjuk tud adni, vagy az edzéseken.
0: Meg az ellenfélnek a pályán, mert hát ott is számít.
1: Igen, de most csak a belső dolgokról beszélek, hogy az már egy plusz a csapatnak, hogy van egy Neuerünk. Tehát ez a, nem tudom, Thomas Müller sokáig ugye ilyen volt, hogy ha Müller ott volt, akkor mindenki nyugodt volt, mert akkor majd a Müller majd intézi a dolgokat. Úgyhogy egy picit...
0: Nagelsmann kereste meg Neuert, azt azért tegyük hozzá. Tehát hát úgy, addig, ez úgy pontos, hogy körülbelül addig rágta a fülét, amíg végül Neuer most, ugye sokáig már nem húzhatta, végül igen mondott, és akkor így került a keretbe.
1: Nem tudom, hogy mennyit kellett győzködni, nyilván, hogyha egyébként a névsort megnézzük, mármint ezt a német válogatott névsort, akkor ez megint egy kicsit olyan. Nagyon jó nevek vannak, vagy vannak nagyon jó nevek is, de nem tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük, mert egyébként ki tudunk állítani egy olyan 11-et, hogy azt mondanánk, hogy hát ezeknek végig kell menni, csak hát aztán lesznek ellenfelek is, ugye?
0: Na persze. Most mondjuk olyan csoportban vannak, róla, hogy onnan mi bármikor tovább jutunk.
1: Igen. Igen, de hát
0: de ugye ilyen csoportok vannak,
1: ez a VB, ez majd VB. A 16 között fog elkezdeni, ezt már megbeszéltük egy párszor.
0: Oda meg Neuer nélkül is véhetően eljutnának, de Neuerrel viszonylag valószínűleg.
2: Na bocsánat, még a Neuerhoz, tehát ezt jól mondod, tehát a szövetségkapitány kereste, mert nyilván nem azért, mert a PSG elleni odavágón olyan jól védett volna, mert a visszavágón már jól védett, de nyilván egy ilyen meghosszabbított kéz, mert ugye az se, mert ugye mindig ódákat zengtünk, hogy be tud lépni a játékba lábbal. Hát most ezen az alapon, aki látta Mészárosba, Buta Vasasba védeni, tehát akkor neki örök válogatottak kellett volna ennyit. Tehát akkor még nem
0: pedig
2: volt
0: ő meg is fogadta a labdát, a hazadást, tehát nem is kellett feltétlenül belépni a lábba.
2: Persze, szóval nem akarom, tehát kicsit tehát komolyabbra fordítva.
0: Lábbal a cigarettával a kézben, tehát ez volt Mészáros Bub.
2: Igen, tehát mondom itt nyilván egy bizalmi feladat, csak mondjuk a kapukban azért védeni is kell, szóval hiába van bizalom, hogyha esetleg úgy védesz, mint a PSG-en az első meccsen, akkor az nem szerencsés.
0: Tehát mondjuk azt nem húzta senki Neuerre, mert ugye minden gól lett, ami kapura ment.
2: Ez az, hogy minden
0: nem,
2: gól...
0: Nem, a Real elleni visszavágó volt, ami nagyon meleg volt, de azt meg megúszta, mert ott a többiek kihúzták a slamasztikából. Hát Párizsban ott nem volt, egyik gól se az övé volt, csak kapta őket sorba.
3: Az amikor a rövid kapufáról bepattant igen, laposan, igen, és reakció se volt, az igen. Azért már olyan volt, hogy az fura volt, hogy te azért valamit kellett volna csinálni.
2: Igen, igen.
3: De... Hát én azért, akár is egy 40 éves kapusnál jó, Zoff, Maier, Shilton...
0: Király Gabi,
3: igen, igen. Ő, nem is azt mondom, hogy most van benne a kockázat,
0: Shilton.
3: Hanem hogyha Shilton.
0: Hát,
3: ne adj Isten, elkövet egy bakit, akkor utána, ha a szövetség kapitánya tutista, akkor biztos a félre fogják olvasni. Tehát miért pont őt? Úgyhogy azért ebben van kockázat.
0: Én szerintem az adatalapú elemzésnek ez is a része volt. Na jó, most elmegyünk hírekre, közben egyébként továbbra is 0-0, viszont ha jól látom, akkor ember hátrányba kerültünk, de hogy ebből aztán, vagy ezzel mire mennek a németek, azt majd a hírek után megtudjuk.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Férfi kosárlabda.
4: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
7: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
6: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
8: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nap jelenet.
9: Úgy táncolt, mint én.
10: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 perckor a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Robi Kín távozik a Ferencvárostól, bejelentették a felsőoktatásért felelős államtitkárt, marad a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
5: Sporthírek.
9: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Kín, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett. A Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a nyolcaddöntőig menetelt a zöld-fehérekkel. Elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok, pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City-t. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok, az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-szor nyerte meg, valamint egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a klubvilágbajnokság, illetve az Európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette. A hetedik helyen kiemelt Udvardi Panna az elődöntőben búcsúzott a Rabati tenisztornán. A magyar játékos a világranglista 84. helyén álló ukrán Kalininával találkozott, és alig több mint egy óra alatt kapott ki 6-0-6-3-ra. Korábbi három találkozójukból valamennyit a 29 éves ellenfél nyerte, aki idén már Antáliában és Linzben is legyőzte Udvardit.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, amikor a csővezetékben szénhidrogén robbant be. Egy ember meghalt, négyen súlyosan, négyen könnyebben megsérültek. A katasztrófavédelem közölte, hogy nincs veszélyben a lakosság. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL és a kormány szakértői együtt is kivizsgálják az ügyet. Zajlik a minisztériumok átvilágítása. Két nappal a választások előtt több mint 14,5 milliárd forint támogatást ítéltek meg a Digitális Megújulás Operatív Plusz programban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán azt írta, egyetlen napon, április 10-én 9 projekt támogatásáról döntöttek. Kacz Sándor akadémikus lesz a felsőoktatásért felelős államtitkár, a nemzetközileg elismert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban, kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatója volt. A KDNP aláírásgyűjtés kezd az alaptörvény módosítása ellen, amellyel kitörölnék az alaptörvényből a keresztény kultúra védelmét, közölte a KDNP frakcióvezetője a Facebook oldalán közzétett videóban. Rétvári Bence elmondta, a petíciót online a petíció.kdnp.hu címen lehet támogatni. 16 rakapnyi hamis cigarettás dobozt találtak az adóhatóság ellenőrei egy bolgár kamionban az M7-es autópályán. Több mint 2 millió Marlboro feliratú cigarettás dobozt és 243 tekercs cigarettafilterpapírt foglaltak le. A Bulgáriából Olaszországba tartó jármű a papírok szerint zoknit és más termékeket szállított. Az ellenőrzésen kiderült, hogy az ismert márkajelzéssel ellátott zoknik is hamisak voltak. A NAV a teljes szállítmányt lefoglalta és eljárást indított.
5: Közlekedés.
9: Az M0-áson az M5-ös felé Szigetszent Miklósnál véget ért a helyszínelés, a 20-as kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de a lassan oszlódó torlódás továbbra is 7-8 kilométeres. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Nagyigmánd között az erős forgalom miatt 10 kilométeres a torlódás. Az M3-ason Budapest felé 60-nál kigyulladt egy autó, az 54-es kilométernél a belső sávot megnyitották, de továbbra is 2-3 kilométeres a torlódás. Aztán az M5-ösön Szeged felé Inárcsnál korábban egy autó az árokba hajtott. A 34-es kilométernél újra két sávon halad a forgalom, de továbbra is több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
9: Napos idő, nyárias, meleg várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 10 és 17, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Mikrofonnál továbbra is Elpap István, velem szemben pedig Ballai Attila, Kis Tamás és Turi Gábor. Nincsenek jó híreim, a németek a 9. percben gólra váltották emberelőnyüket, Erik Mik balról a kék vonal közeléből, távolról lőtt kapura, Bális nem látott semmit az előtte tornyosuló németektől, és a labda bevágódott itt, tehát Németország 1-0-ra vezet, de ez a bennmaradásunkat remélhetőleg semmilyen formában nem befolyásolja. Na, folytassuk is akkor jégkoronggal, jó? Mert mégiscsak zajlik az Elite VB, megvan a hőnáhított győzelem, ráadásul ezek a britek annyira kilógnak lefelé ebből a VB mezőnyből, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy ráadásul most már 4 pontot kell szerezniük, már 3 se elég, mert körbeverés már nem tud lenni, úgyhogy így, és az egymás ellenivel mindenképpen jobbak vagyunk náluk. Hát elképzelhetetlen szerintem, hogy Nagy-Britannia 4 pontot szerez, tehát nyugodtan ünnepelhetjük a bennmaradásunkat, de azért még vannak itt komoly meccseink, például majd Svájccal, például a lettekkel, úgyhogy oda kell figyelni, meg most zajlik ugye a németek elleni mérkőzésünk. Szóval milyen az összkép?
3: Nekem sokkal kedvezőbb, mint tavaly volt. Például azért, mert most a meccs felénél járunk, és a németek most lőtték az első gólt, és igaz, hogy a németek se jók ezen a VB-n.
0: Hát nem is a meccs felénél, az első harmad felénél.
3: Első harmad felénél járunk. Tavaly iszonyatos veréseket kaptunk. Kaptunk 18-at, 2x6-ot, minden, és megvertük a, szerintem a britekhez mérhető kazahokat 4-2-re talán. Most a briteket nagyon vertük, és azért soha nem fejtem én azt a 2018-as
0: kapott
3: meccset.
0: Kapott gól nélkül, ráadásul. Elit VB magyar válogatott. Mindegy, hogy most ki az ellenfél.
3: 2018-ban itthon 2-0-ra vezettünk ellenük. Az se volt egy acélos brit csapat, és abból is tudtunk csinálni egy 2-2-t, meg hogy nem jutottunk föl. Tehát most ez az 5-0-as meccs, ez nagyon komoly volt. Amilyen gólokat lőttünk. Ahogy Terbocs kiprovokálta, hogy szabálytalankodjanak fel, kiállítsak, és volt annyi esze meg ereje, hogy ő ne üssön viszont, hogy kapott szépen, hanem szinte mosolyogva lekorcsázott a kispadunkra, tehát most ez a csapat úgy mentálisan egyébként is, és tényleg hangsúlyozok ki, magyar csapat, légiósok nélkül, magyar edzővel, szerintem nagyon rendben van, nagyon egybe van, és remélem most nem az lesz, hogy nézzük, és sorba zúgnak be a gólok, de nagyon azt se változtat azon szerintem is, hogy bennmaradtunk.
0: Neked mindjárt elmennek szünetre, az alatt semmiképp se tudnak zúgni.
3: Bennmaradtunk, már másodszor maradtunk benne.
0: Igen.
3: Persze ilyenkor most mondjuk, jó, majd ha a fehér oroszok meg az oroszok, de hogyha ez egy olyan bennmaradás lesz, hogy egyébként se vernek rommá minket a többiek se, tehát nem az van, hogy van egy valóban A-csoportos mezőny mondjuk 12 csapattal, és van 3-4, amelyik a világ végén van, és az a kérdés, hogy azok közül melyik veri meg a másikat, akkor lehet, hogy hosszabb távon elkezdhetünk megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy mi az Elite VB-n tudunk játszani. Mert azért ez a sportág a jégkorong, ahol a világranglista 31-2. 3. helyezettje Izrael, ahol azért már nem játszanak olyan komoly jégkorongot. Tehát éppen nem a világ csodája, hogyha mi ott vagyunk a 16-ba, hanem előbb-utóbb ez lehet egy természetes következmény a sporták hazai fejlesztésének.
0: Ezzel együtt azt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 2 év múlva Franciaország a rendező, amely most a Divízió 1 per AVB-ről nem jutott fel az elitbe, ergo jövőre mindenképpen feljut, vagyis csak egy feljutó lesz jövőre, tehát jobb, hogy nekünk nem onnan kell azért az egy helyért hadakoznunk, hanem eleve bent vagyunk. Mert bent leszünk.
2: Ha egy kicsit kitágítom, és csatlakozik az Attilához, mert ugye én is tavaly úgy kicsit, most nem volt keserű, mert bemaradtunk, tehát a számíze, de azért úgy kaptuk a nagy zakóba.
0: Először maradunk benne, és Gabinak keserű a szája.
2: Nem, de most már bent fog maradni másodszor, és nincs az, hogy a többiektől nagyon nagy verést kapunk. Persze még belecsúszhattunk, de mondjuk ha egyet kapunk, az nem
0: jó, kell. Jó, az osztrákokkal egy majdnem X-es meccset játszottunk, a finnek ellen jó első meccs volt, de egy vállalható, lőtt gólos meccs volt.
2: Így van, ezt szeretném mondani, hogyha ugye mindig mondjuk mi életszínvonalban, én csak azért nevetek közben, mert én már öreg ember vagyok, és mire mindig mondtak, hogy Ausztriában az életszínvonal, és majd elérjük egyszer. Na, én azt szeretném, a hókiba elérnénk az osztrák színvonalat, és ezért jó,
0: hogy hát ugye... lehet, hogy már elértük, csak ők közben ugye még följebb van.
2: Igen, de hát most azért sajnos megvertek. Ugye végén volt egy üres kapusgól, és mondjuk azt, ha nem számítom,
0: hát, belakoltunk. 6-5-be támadtunk a végén.
2: Jó, mindegy,
0: abból lőtték az üres kaput.
2: De azért ők ezen a VB-n nagyon jól játszanak, most a mi meccsünket leszámítva.
0: Meg a Svájcot, megkaptak egy akkora zakot tegnap, hogy negatív a gólkülönbségük, három nyert meccsen. Azt a szintet elérnénk,
2: akkor én azt mondom, hogy ez nagyon jó.
0: Persze.
2: És azért is nagyon jó, hogy a Fradi, ugye tavaly most már kavarognak, be tud kapcsolódnia. Jó, persze légiósokkal, ugye az osztrák központú ligába, de azért ott vannak magyar játékosok, és azért ne felejtsük el a Majoros nevét, meg akik dolgoznak, ugye Szilasi, de én még a Kangyal Balást is ide sorolnám, tehát ugye itt a szaporói, ugye onnantól
0: hősök.
2: Igen, nem kaptam mondani, mi idegesít ez a hősök, de kicsit onnantól számoljuk a jégkorunknak a legújabb korát, és azért ezek a srácok ott bekapcsolódnak a munka, tehát ezt jónak tartom abszolút.
0: Tamás?
1: Sokat nem tudok hozzátenni, mert csak azért is, mert nem vagyok a sportág nagy szakértője, vagy avatott szakértője.
0: Mint szurkolót kérdezlek.
2: Legjobb sport szerintem.
1: De így van, tehát a szurkolóként abszolút. Tehát
0: azért van konkurencia.
1: Az volt ugye előtte a kimondott cél, hogy van egy mérkőzés, amit mindenképpen meg kell nyerni, ez ugye eredetileg úgy tűnt, hogy a britek elleni, meg a valóság is ez volt.
0: Hát és az volt, hogy két meccs van, az osztrák, ahol esetleg lehet és a brit, amit viszont tényleg.
1: De ugye a brit volt az, amit ugye mindenképpen. Na, azt viszont ahogyan sikerült megnyerni, és itt, ahogy Gábor is mondta, a kapott gól nélkül, egy csomó gólt szerezve, ugye 5-0 lett a vége. Én szerintem onnantól kezdve megnyugodhatott mindenki, és úgy, ahogy a felvezetőben mondtad, azért nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ebből nem lesz bennmaradás, mert nyilván az lesz. Az meg egy külön jó dolog, hogy a játék így fejlődik, ahogy itt beszéltünk róla, mert akkor van ennél még följebb, és nyilvánvalóan most nem azt akarja senki mondani, hogy a következő VB-n már a svájciakat fogjuk ostromolni. De hogyha ilyen ütemben fejlődik ez a sportág, akkor lesznek még itt szép évek a magyar jégkorongban.
3: Bocs, még annyit hadd mondjak, amit a sportág promója érdekében, hogy Gami mondja, hogy a legjobb sportág, szerintem ez a sportág, ahol a legnagyobb a különbség az élményben a tévés meccs, és az élő meccs között. Tehát az összes többit úgy tud nézni, ez tévén szép. Tehát aki nem látott még élőben jégkorongot, az holnap menjen ki meccse, mert a feleségem velem volt először jégkorong meccse Jászberényben, és amikor az első harmad után
2: lehel.
3: azt mondta, hogy nem megy be, hogy a helyünk megmaradjon, mondtam, ebből lesz valami, hogy a mínusz 20 fokba kimaradt, és a két lányom a 2018-as VB-n kijött, mondtam, gyertek ki egy, mert nézzétek meg élőben milyen, és azért, hogy apa, menjünk holnap is. Tehát ez tényleg... Az az ember elleni küzdelem, azok a formációk, ahogy állnak a játékosok. Itt még
0: jobban látod a korongot, mint tévében.
3: Mindent jobban. Itt még a lesnek is van értelme és bukéja, nem mint a futballban, ott az egy szükséges rossz. Itt teljesen rendben van a les is, úgyhogy ez egy nagyon jó sportág, az biztos.
0: Zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy én egyébként a tévés és a helyszíni közvetítés, vagy a eseménykövetés különbségben a boxot is ide veszem, mert ha te megfelelő, nyilván nem úgy, hogy egy 20 000-es csarnok legfelső szék sorába üz, de ha vissza közelülsz a ringhez, akkor azokat az ütéseket, azokat te olyan súllyal hallod, meg majdhogy nem átéled, hogy a hoki is ilyen, tehát egy bodycheck az nem ugyanaz tévé, mint élőbe, de a Gabi szerintem ezt megerősíti,
2: igen,
0: hogyha
2: igen,
0: ring
2: sokat
0: közelbe ülsz.
2: Sokat voltunk együtt boxmeccsen, igen.
0: Szenzációs.
2: És egyébként mostnak mondom, hogy a Török László a riporter, hát nekünk lehet, hogy talán Török Lacit mondani.
0: Nyugodtan.
2: Hogy emlékszem, hát mikor Újpesten a Megyeri utca, amikor még nem volt a fedett pálya, ott állt a
0: hóesésben?
2: A stadion fel, tehát a Megyeri úti futballstadion felül, ott a sarokba, ott átsorgott, tehát abszolút a
0: minuszokban.
2: Állik beöltözve, így van, tehát ő azt ért is egyébként a hokihoz, de aztán tudja nyilván, hogy ott test közelből, jég közelből ez teljesen egy más sportág.
0: A mindeste 3 perc, 20 másodperc van hátra az első harmadból, továbbra is az egy ember előnyös német gól van. Támadunk, magyar kapura lövés volt, de ez egyelőre nem elég ahhoz, hogy egyenlítsen a csapat. Örülnénk, ha egyenlítene, nincs dráma, hogyha nem. Tatabánya viszont férfi kézilabdába játszik európai kupa döntőt, konkrétan az Európa kupa döntőt, az Ohrid ellen. Attila, rakj képbe minket, nyilván ez nem a Bajnokok Ligája, pontosan tudjuk, mint hogy a Tatabánya se a Veszprém vagy a Szeged, de azért örülünk, hogy ide jutottak nyilván, mert mennyivel jobb nyerni, mint kikapni. Milyen jelentősége van a történetnek, és mennyi esély van a Bányásznak?
3: Hát akár onnan nézem, hogy a Tatabánya soha nem nyert európai kupát, és most itt van a határán, akár onnan, hogy vártuk, hogy végre a Veszprém megint, vagy először a Szeged jusson be a saját kup, de egyik se jutott be. Az, hogy ez a Tatabánya, a Tóth Edmond, de Edmond nagyon jó srác, bevizonyította már játékosként, edzőként is, vezetésével európai kupa döntött játszik úgy, hogy agyonverték a Sandefjordot, aztán játszottak egy török csapattal, itt van egy döntetlen, kimentek Törökországba, kivívták a továbbjutást. Aztán kivertek egy bosnyák csapatot egy nagyon éles meccsen, és most azért bekapják ezt az Észak-Macedon Ohridot. Hát én voltam Ohridba, a tónak a túlsó partja már Albánia, ott azért nem lesz egyszerű.
0: Ott baltával választják a frizurát? Hogy
3: cigarettáltak a csarnokba. Nem örülnek az ellenfél sikerének, fogalmazzunk árnyaltan.
0: De azért gondolom rá gyújtanak benne a csarnokban. Nem?
2: Talán tehát már nem lehet.
3: Hát nem tudom,
0: hát lehet, csak nem szabad.
3: Igen.
0: Szerintem az azért a Balkánon ez egy viszonylag
3: komoly sűrű hozzáállás. Komoly az a csarnok, igen.
0: Mennyire követitek a Tatabányát?
11: Hát a Tatabányát az, meg az Európa kupát azt itt az utóbbi időben, megmondom őszintén, hogy nem figyeltem, lemaradtam róla, de...
0: Ugye az első meccs lesz most.
11: Igen, hát minden ilyen esetben nyilvánvalóan jó lenne, hogyha kézilabdában is a magyar csapatok vagy hát elsősorban kézilabdában, mert ugye a fociban arról beszélgetünk, hogy egyáltalán legyen kettő főtáblás csapatunk, tehát most
0: jó, kézilabdában ilyen problémánk nincs.
11: Kézilabdában ilyen probléma nincs, de ha már ott vagyunk, és lehet a kupáért játszani, akkor nyilvánvalóan nagyon jó lenne. De hallgatva így, hogy milyen kemény ellenféllel találkozunk, nem tudom, hogy akkor így hány gólos előnyt kéne kiharcolni a hazai meccsen ahhoz, hogy
0: hát, lásd a törököket, semmit.
3: Én a 4-5 gólt aláérnem, azért mai kézben már más, mert a pályán rendben lesznek ott a dolgok. És egyébként még annyit hadd mondjak meg, hogy azért a tatabányai kézilabdás európai kupamúton van egy szörnyű pecsét, a Joachim Deckardnak a sérülése. És még nekem is, mai napig megyek Tatabányára meccsre.
0: Ez Gummersbach, vagy melyik,
3: igen,
0: melyik volt?
3: Igen, jönnek szembe a régi nagy játékosok, aki mindig ott van, Kontra Zsolt, most ugye Pánovics volt az, aki őt nem láttam, de a Pál, Árpi, ezek jön, és rájött nézni, és azt mondja, ezek is ott voltak a pályán akkor, amikor a Deckard.
0: Marosi akkor még nem volt, ugye?
3: Ki?
0: Marosi.
3: Nem, Zümi még nem volt akkor. Hát ez még a Kalós Anyi is, ez a csapat volt. Gubányi már volt, a balkezes remek játékosunk, de tehát ezt akkor lehetne elfelejteni, hogy nyerni egy európai kupát szerintem a Tatabánya, úgyhogy itt a jó alkalom már csak ezért is, hogy ennek a kiváló klubnak, meg ennek a remek csapatnak a egy teljesen vétlen, de borzalmas, tragikus kimenetelő esemény határozza meg, hogy ez ugrik be elsőnek az embernek, hát mostantól.
2: Még valamit mondanék itt. Na. Tudom, hogy nem ugye nem a Bajnokok Ligája értéke ez a kupa, de én mégis örülnék azért a tatabányai sikernek, és elsősorban azért, mert ugye hát most rossz szót használok, megy itt a kínlódás a Veszprém, illetve a Szeged részéről, nem jutnak be a négyes döntőbe, akkor volt ez a, én kimondottan szerencsétlenek tartom a szerbek elleni ezt a VB-selejtezős kudarcot, tehát én a bal szerencse számlájára írom, jó, nyilván meg lehetett volna előzni, tehát
0: ráfér a magyar férfi kézilabdára a Tatabánya.
2: Ráférne, most persze lehetünk okosak, meg lehet vitatkozni, és ez nem a Tatabányának az erénye vagy hibája, hogy ugye nyilvánvalóan, ha megnézzük a magyar mezőnyt, akik a válogatottba játszanak, azért ugye ez nem feltétlenül a PSG-be játszanak, vagy mondjuk a német csapatokba. Ezt csak azért mondom, ugye, hogy azért tudjuk hova tenni ezt a selejtezős vereséget, mert jobb lenne, ha a srácok közül többen játszanának a mondjuk a BL4-be lévő csapatokba, de ez egy más kérdés, tehát emiatt külön örülök, hogy a Tatabánya nyerési esély.
0: Azt mondd meg, Attila, hogy mert azért most már küszöbén vagyunk annak, hogy a két szabadkártyát eldönti az IHF, ugye szabadkártyáért folyamodtunk, amit a saját múltunk, eredményeink és talán a sportdiplomáciánk, mégiscsak női VB-t rendezünk, ennek a tükrébe akár el is bírálhatnak pozitívan. Te mennyi esélyt látsz rá, nem csak szurkolóként, hanem hivatalból is?
3: 50%-nál egy picit nagyobbat. de abból indulok ki, hogy a két szabadkártyából Európa fog egyet kapni, kettőt nem kap meg. Hollandok, svájciak, osztrákoknál az a fő baj, ugye, hogy az Európai Szövetségnek az elnöke Michael Wiederer egyben a Nemzetközi Szövetség alelnöke is, tehát gondolom, hogy szól egy-két szót, és azért itt nem úgy születnek a döntések, hogy a számítógépbe betáplálnak 1000 adatot, és az kidob egy nevet vagy kettőt.
0: Akkor megkapnánk, tudni.
3: Akkor megkapnánk. Akár a világranglistájás helyezésünk, akár az elmúlt évek világversenyein elért helyezésünk, akár annak alapján, hogy ki milyen erősségű ellenféllel szemben esett ki, vagy maradt, minden mellettünk szólna, ahogy mondtad, a női VB is. Csak az, hogy itt Hasszán Mustafa fog dönteni, és a VB sorsolás az június 10-én 17 órakor van. Lehet, hogy Mustafa június 10-én 16:59-kor jelenti majd be, hogy már senki ne tudjon ott kapálózni, vagy appellálni, vagy bármit csinálni, úgyhogy azért vannak aggályai.
0: Na hát, hogy megkapjuk a szabadkártyát, azt nem tudjuk, megkaptuk a második gólunkat viszont újra ember hátrányból, mert gyakorlatilag pontosan 2 perccel a harmad vége előtt ment le a magyar, és Gavanke góljával 2-0-ra vezetnek a németek. Dráma nincs, de azért mennyivel jobban mutatott, amikor még 0-0-ra állt a meccs. Na hát túl sok időnk már nincsen hátra. Szerintem Cristiano Ronaldóról beszéljünk két szót. Egyrészt ugye megy a VB-re, azt tudjuk, mégpedig a 6. világbajnokságára, ami egyébként önmagában egy megsüvegelendő történet. Megszerezte első trófeáját Szaúd-Arábiában. Hol helyezkedik el a trófea a Cristiano Ronaldo vitrínjébe? Mert ott ugye minden van, speciál VB arany pont nincs, de azt leszámítva minden van.
2: Szerintem most... ő titokban azért megy most a VB-re.
3: Hát, igen.
0: Titokban?
2: Igen. Hát, azért mondom, hogy titokban, mert én jónak tartom egyébként a portugál válogatottat, megmondom őszintén.
0: Hát, csak egy ha banányi. Nincsen benne Ronaldo, főleg akkor jó, de ha benne van, se rossz.
11: Igen, ezt a Ronaldo faktort ugye már beszéltük a portugál válogatottnál, és erre utaltam az előbb, amikor erről beszélgettünk, hogy egyszerűen az, hogy Ronaldo, most mindegy, hogy hány éves, tényleg már lényegtelen, hogy 40, vagy 39, vagy 42, mindegy. Az, hogy ő ott van, hogy gyakorlatilag felmegy 9-esbe, ott ugye hát eredetileg nem ez volt az ő posztja, meg amikor még gyorsabb volt, meg jobban csinálta a csereket, meg stb., akkor nem ott játszott, na de most felküldik oda 9-esbe, és akkor ő ott irányítja a társaságot, és megadja az alaphangot, hogy így mondjam, a portugál válogatottnak.
0: Néha ránéz a bíróra, hogy hello.
11: Néha a bírót fenyegeti hát a szemével, igen.
0: Nem úgyhogy, mindegy, hogy kinéz rám, ha én bíró vagyok, nem?
11: Úgyhogy neki szerintem elsősorban ez a szerepe, de ettől függetlenül igaz az, hogy szerintem is persze megpróbálja a VB címet. Az más kérdés, hogy megint csak úgy, mint ahogy az angoloknak is mondtam, lesznek ellenfelek, úgyhogy ez nem lesz azért annyira egyszerű. Szerintem ez a trófea, ez, hát nem tudom, én az ő helyébe valahova oda az alsó polcra letenném, konstatálnám, hogy akkor van egy ilyen is.
0: Plusz egy.
11: De nem hiszem, hogy ez őt olyan nagyon... Persze nyilván láttam, hogy mennyire örült, meg boldog volt, meg minden, de...
0: Mi voltak két tejei? Vagy...
11: De nem hiszem, hogy ez őt annyira... Különösebben érdekli a szaudi bajnoki trófea.
0: De egyébként Modric ott lesz, Messi ott lesz, tehát azért a FIFA-nak igazán fontos arcok még így 40 felé, vagy 40-en túl. Most már Neuer is ott lesz.
11: Ja, igen. Ez is igaz.
0: Neymar ott lesz. Szerintem a FIFA csak egy kávét kér, mert a FIFA nagyon örül, hogy Amerikában is ismert arra, mert Mexikóban azért ismernek mindenkit, de Amerikában és Kanadában nem biztos, hogy annyira a figyelem az európai futball felé fordul, de ezeket az arcokat azért nagyjából ismerik, és szerintem a FIFA nagyon boldog marketing szempontjából, hogy ők mind ott vannak.
3: Hát igen, egyébként amiket mondtatok most Ronaldóra, ezek a típus erényei egy olyan futballistának, aki mi egy élő legenda, ott van még köztünk, a bíróval szinte már konzultatív viszonyt ápol, az ellenfél, 2-3 emberét, ezek mind megvannak. Most egy kicsit, ha megnézem...
0: Konzultatív, hát ő van fölül. Hát,
3: na igen. Néha megdicsérő játék között, igen. Ha egy kicsit a másik oldalt megnézem, mert ilyet is láttunk már, az a kockázat is benne van nyilván, hogy a rátelepszik a csapatra, tehát minden egyes megvillanása, hogy nem a pályán, hanem ugye egy hónapos együttlétben, hogyha ő azt mondja, hogy rossz a kaja, akkor rossz a kaja, hogyha, na most vajon hogy van most, hogy nézett most mi? A pályán lehet olyan, mint egy fekete lyuk, mert vonza a labdát neki kell adni, lehet, hogy eltemeti mindet, és egyszer nem mered nem odaadni neki, mert a puszta jelenléte olyan, mint egy mágnes, úgyhogy mi kockázat, ez benne van, de nyilvánvaló ebbe a mai teljesen ilyen uniformizáltá vált világban, ahol automata gépsorok vannak, nagyon jó látni arcokat, meg figurákat, akik még ugye régi
2: futballt ebédöntő volt, ugye, ami, amin megsérült, nem játszott,
0: igen, és igen, akkor fagyott. Az edző
2: a kispad, kispadról.
3: A mező legjobbja volt a kispadról.
2: De Attila is ezt mondta, hogy fekete lyuk, de ott akkor nem volt fekete lyuk, mert nem kaphatott labdát, és ott fanatizált, ott ugrált, szenzációs volt. Tehát az igen, óriás.
11: A 2021-ben részben nálunk rendezett Európa-bajnokság, ugye volt itt egy portugál-francia csoportmeccs a Puskás Arénában.
0: És hát egy időben a magyar-némettel.
11: Egy időben a magyar-némettel, igen, és mármint a portugál-francián én kint voltam, és ez, amit most Attila mondott, ez, hogy ez így a pályán is mennyire átjött, tehát hogy akkor még ugye Ronaldo szélsőként volt ott a válogatottban, és gyakorlatilag azt láttad onnan a tribűnről, hogyha nagyon figyeltél, hogy amikor a Ronaldo rágyorsított, akkor a franciák is rágyorsítottak, meg az összes portugál játékos is, amikor ő lassan csinálta a dolgokat, vagy lassabban, akkor a többiek itt, meg az ellenfél is, tehát hogy minden hozzá volt igazodott, annyira nagy hatása van szerintem, hogy egyszer nem lehet kihagyni, amíg menni tud.
0: Mondjuk és, annak már 5 éve volt.
2: Igen.
0: Ez már, ez menni már... még tudna, nem tudna menni, akkor nem nyert volna a trófeát Szaúd-Arábiában.
11: Amíg vissza. Menni tud, addig ő ott lesz szerintem.
0: Na, jó van, hát köszönjük szépen, ugye szünet van közben Zürichbe, 2-0-ra vezet Németország Magyarország ellen a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Könnyen lehet, hogy megszületik a harmadik vereségünk, de ennél nagyobb bajunk sose legyen, mert a britek elleni győzelemmel vélhetően megmarad az elit VB-s tagságunk. Tök ennyi volt a Nemzeti Sportkör, Ballai Attilának, Turi Gábornak, Kis Tamásnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy emelték a műsor fényét, mi pedig hamarosan jövünk majd vissza Beck BL döntős történeti sorozatunkkal.
5: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
4: A finálé párosításában semmi változás. A férfi kosárlabda bajnokság legjobbját ezúttal is az Alföld vagy a Nyugat-Dunántúl adja. Szolnok-Szombathely férfi kosárlabda bajnoki döntő harmadik mérkőzés élőben 20 órától a Nemzeti Sportrádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
0: Továbbra is a Hazafutás, mikrofonnál Elpap István. Már csak 8 nap van hátra május 30-áig, amikor a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A BEC, illetve a BL döntőire való visszatekintő sorozatunk elérkezett 2018-hoz. Real Madrid Liverpool Kievből Cselyes Bendegúz összeállítása következik.
12: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Harmadszor védte meg címét a Real Madrid, óriási kapushibák árán kapott ki a Liverpool. Ilyen volt a 2018-as Bajnokok Ligája döntő. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. 2018-ban spanyol slágerek tömkelege került a slágerlisták élére, a futballvilág élére pedig egy spanyol csapat, a Real Madrid. Egymás után harmadjára is. Sorozatunk előző részében részletesen bemutattuk, hogy miként kezdődött meg az új éra Zinedine Zidane vezetésével. Ennek köszönhetően a csapat 2017-ben BL győztes lett a Juventus ellen, megnyerte a spanyol bajnokságot 3 pont előnnyel, és világklasszis játékosuk Cristiano Ronaldo még mindig fantasztikus időszakát élte, hiszen a bajnokságban és a BL-ben is gólkirály volt, és 2017-ben ő is hódította el az aranylabdát. A másik döntős Liverpool ekkor még nem teljesen az a csapat volt, amelyet hosszú idők során megismertünk a Jürgen Klopp érából. A klub a 2016-17-es idényben a 4. helyen zárt a Premier League-ben, így az angol csapatnak a nemzetközi porondon rájátszást kellett játszania a csoportkörért. A 2017-18-as BL idényben Magyarországot a Honvéd képviselte, amely Marco Rossi irányításával lett bajnok. A nemzetközi szereplés viszont nem volt hosszú életű, a Honvéd 2-1-es, aztán 3-2-es vereséggel kiesett az izraeli Hapoel Be'er Sheva ellen. Visszatérve a BL döntős csapatokra, a Liverpool a csoportkörbe jutásért a Hoffenheim ellen vívott párharcot, és először 2-1-re, aztán 4-2-re nyert. A csoportkörös sorsolásnál a Real Madridot az első kalapból sorsolták, ez nem meglepő, hiszen egy akkor egymás után kétszeres címvédőről beszélünk. Az már érdekesebb, hogy a Liverpool a 3. kalapba került, ez azt jelenti, hogy papíron a csoportban 2 erősebb ellenfele volt. Ám a történet egészen máshogy alakult. De előbb a Real Madrid meneteléséről. A királyi gárda ellenfele a Tottenham, a Dortmund és az Apoel volt a csoportkörben, és 13 ponttal a 2. helyen végzett 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel. Érdekesség, hogy ebben a csoportban szerepelt az Apoel is, ahol Sallai Roland, a magyar válogatott meghatározó játékosa ekkor mutatkozott be a Bajnokok Ligájában a Tottenham ellen. Bár csapata 1 győzelmet sem aratott, de Sallai mindegyik mérkőzésen pályán volt, és elmondhatja magáról, hogy 20 évesen játszott a Real Madrid, a Tottenham és a Dortmund ellen is. A Real Madriddal csoportkör után a PSG ellen játszott, és maga biztosan ejtette ki a franciákat. Ebben a párharcban Cristiano Ronaldo a 100. gólját szerezte Real Madrid mezben. A negyed döntőben pedig megismétlődött a 2017-es döntő, az ellenfél a Juventus volt, és őrült párharcot hozott. Az első mérkőzést a Real Madrid magabiztosan 3-0-ra nyerte. Zidane továbbra is remekül ismerte Allegri taktikájának ellenszerét. És ne feledjük azt sem, hogy ezen a mérkőzésen lőtt Ronaldo minden idők egyik legszebb gólját. Carvajal beadása után Ronaldo magasra felugrott, és 12 méterről a kapuba ollózott. Vasquez beat away by Buffon. And then Ronaldo! A visszavágó egészen drámai volt. A Real talán elbízta magát, hiszen Mandzukic már 76 másodperc után vezetést szerzett a Juvénak. 3-0 volt az állás az olaszoknak, ám a hajrában észbe kapott a Real Madrid, és a hosszabbításban Benatia szabálytalansága után a 93. percben büntetőt lőhetett Ronaldo, ráadásul a heves reklamálása miatt Gianluigi Buffont kiállították. A csodás visszatérése a Juventusnak tehát nem sikerült. Ronaldo a 93. percben belőtte a Realt az elődöntőbe. Megint csak egy emlékezetes párharc következett, amely fájó emlékeket hordozott a Bayern szurkolókban 2017 óta. És megint nem sikerült a visszavágás. A Bayern München-Real Madrid párharc során a spanyolok először 2-1-re győztek, majd a 2-2-es döntetlennel a Real Madrid jutott a döntőbe. Okay. A Liverpoolról már volt szó, hogy a csoportkörbe kerüléshez először kiejtette a Hoffenheimet. A kvartettben a Sevilla, a Spartak Moszkva és a Maribor volt az ellenfele, és veretlenül 3 győzelemmel és 3 döntetlennel jutott tovább. A 8. döntőben gólparádét tartott, 5-0-ra győzte le a Portót, simán tovább jutott. A főszereplő Sadio Mané volt, aki mesterhármast szerzett. A 4. döntőben már jött a nagyobb falat, de ez sem okozott problémát a Liverpoolnak. Az ikonikussá váló Jürgen Klopp Pep Guardiola, azaz Liverpool-Manchester City összecsapások hosszú történetében ez egy nagy liverpooli siker. Az Anfielden 3-0-ra győzött, a visszavágón pedig 2-1-re. Az elődöntőben a Liverpool kapta a meglepetés csapatot, a Rómát, és óriási párharcot vívtak egymással a felek. Az első mérkőzésen úgy tűnt, a Liverpool megcsinálja ugyanazt, mint a Porto ellen, hiszen 5-0-ra vezetett 70 perc után. Csak hogy Salah lecserélése után a Róma feltámadt, és előbb Dzeko, majd Perotti szépített. Az olasz fővárosban szintén nagy volt a harc. A vezetést a Liverpool szerezte meg, elúszni látszottak a római álmok. Negyed óra után viszont jött az egyenlítés, de aztán ismét az angolok szereztek vezetést. A Róma aztán másodszor is egyenlített, aztán 86. percben fordítottak az olaszok, a hosszabbításban is sikerült betalálniuk. Több góra viszont nem maradt idő. A végeredmény 4-2 lett a Rómának, de így is lemaradt egy góllal a továbbjutásról. A párharc során 13 gól született. Ilyen gólgazdag elődöntős párharc még sosem volt előtte, és utána sem a BL történetében. Ilyen előjelek után minden adott volt egy remek fináléhoz. A Real Madrid nehéz úton óriási bravúrokat végrehajtva, más favoritokat, a Bayern Münchent és a Juventust búcsúztatva jutott el a végső harcig, a Liverpool pedig sok gólos mérkőzésekkel, közönség szórakoztató játékkal került a döntőbe. Mielőtt rátérünk, még pár szó a két csapat akkori helyzetéről. A Real Madridnál már volt szó a 2016-os és 17-es BL döntő kapcsán is, úgyhogy most csak röviden. A 2015-16-os idényben Ancelotti búcsúzott, Rafa Benitezt hamar menesztették, őt váltott a Zinedine Zidane, aki korábban csak a Castillánál és másodedzőként szerzett tapasztalatot. Nem hozott nagy taktikai és egyéb változtatásokat, csak a munkamorált és az edző és játékos közötti kapcsolatot javította. Szigor helyett a játékosok felé irányuló bizalom mellett tette le a voksát, azaz hagyta, hogy a futballistái szabadon használják ki játéktudásokat és tehetségüket. Megnyerte a 2016-os és 2017-es BL-t is, és képes volt teljes mértékben egyben tartani a csapatot. A keret szinte mozdíthatatlan volt. Nem véletlen, hogy a 2017-es nyári átigazolási időszakban csak két játékost szerzett, az akkor 19 éves tehetséget, Theo Hernandezt és a kiegészítő szerepet kapó Dani Ceballost. Távozó sem akadt igazán, mindössze Álvaro Morata, Danilo és a kiváló, de Zidánnál sokszor mellőzött James Rodriguez hagyta el a csapatot. Zidán tehát nem változtatott a jobb bevált receptem. A Liverpoolnál már más a helyzet. A 2015-16-os idényben a csapat árnyéka volt korábbi önmagának, és úgy tűnt, hogy nem tudja tartani a lépést Anglia top klubjaival. Ráadásul Brendan Rodgers vezetőedző is megbukott, bár 2014-ben majdnem megszerezte a bajnoki címet, 2015-ben csak a hatodik lett, a következő idényben pedig már októberben búcsúzott a kispadtól. A helyére egy azóta legendássá vált vezetőedző érkezett, aki addig a Mainzban és a Dortmundban vállalt munkát, utóbbinél két bajnoki címet, egy német kupa győzelmet és egy BL ezüstérmet ért el. Természetesen Jürgen Kloppról van szó, aki egy szedett-vedett Liverpoolt vett át, amelynek legnagyobb sztárja a bőven kiöregedő félben lévő Steven Gerrard volt, valamint az akkor még fiatal Philip Coutinho. Az első idény még a berendezkedéssel telt, de Klopp 13. helyen vette át a csapatot és a 8. végzett vele. Ekkor egyébként ott játszott Bogdan Ádám is, de csak kiegészítő szerepe volt Mignolet mögött. Arról pedig már volt szó, hogy 2017-ben már a 4. helyet érte el, és így jutott be a BL-be. Klopp kezdeti időszakához két fontos dolgot kötnek. Remek és tudatos átigazolások, valamint nagyszerű taktikai újítás. 2016-ban sikerült megszereznie a Bajnokok Ligájában már kulcs szerepet vállaló Sadio Manét, valamint Gini Wijnaldumot, Matipot, és ekkoriban került a felnőtt csapathoz Trent Alexander-Arnold is. Az érkezőket remekül tudta beépíteni, és körvonalazódott egy teljesen új csapat. A következő idényben pedig megszerezték Mohamed Salah-t, Oxlade-Chamberlain-t, Andy Robertson-t és Virgil van Dijk-ot. Ekkor igazolt el egyébként a Barcelonába hosszú húzamona után Phil Coutinho. Klopp másik nagy erőssége az azóta védjegyévé vált taktikában, a gegenpressingben lelhető fel. Ezt már a Bundesligában is használta, de a Liverpoolnál fejlesztette tökélyre. Csapatát a 4-3-3-as felállásban játszotta, a középpályásokra agresszív védekező feladat hárult, amely leginkább az 1-1 elleni szituációkban és a labdás játékosok letámadásában látszódott. A védekezésbe bevonta a támadó Roberto Firminót is, aki pedig hátulról lephette meg a labdát felhozó ellenfelet. A megfelelő támadósor kialakulásával pedig az átmenetek és a kontrák még nagyobb szerepet kaptak, és hatékonyan működtek. Klopp a fegyelmezett taktika mellett teret engedett az egyéni villanásoknak is, amelyet Mané és Salah kegyetlenül ki is használtak gólok formájában. A Klopp éra első nagy sikere egyértelműen a BL döntőbe jutás volt 2018-ban. Most ennek a krónikája következik. A 2018-as Bajnokok Ligája döntőt az ukrán fővárosban, a kijevi olimpiai stadionban rendezték május 26-án. Az akkor csúcson lévő Real Madrid a csúcsra igyekvő Liverpool ellen játszott. A mérkőzés előtt két héttel Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője elárulta, hogyan várja a BL döntőt.
1: Ők az esélyesek, mindent tudnak. Olyan forgatókönyvet írnak, amilyet csak akarnak. Mert az elmúlt 5 évben 4-szer tapasztalták meg, milyen a BL döntő. Az elmúlt időszakban 3 domináns, meghatározó klub volt, és mi most az egyikükkel nézünk szembe. Nincs ezzel problémám, és nem érzem magam alárendelt szerepben. A Liverpool 2005-ben sem volt a favorit, és ezt még azelőtt mondták, mielőtt 3-0 vesztésre állt a döntőben. Őszintén tetszik, amerre haladunk. Jó helyzetben vagyunk, és remek időszakot élünk. A Real Madrid most a legmagasabb polcon van, és készül a sorozatban 3. győzelmére a Bajnokok Ligájában. De mi vagyunk a Liverpool, ezt sosem szabad elfelejteni.
0: A Real Madrid kezdője: Keylor Navas, Daniel Carvajal, Rafael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Ez pontosan ugyanaz a Real Madrid kezdő, mint a 2017-es PL döntőben volt. A Liverpool kezdője: Loris Karius, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Jordan Henderson, Giorgino Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane. A mérkőzésről a Nemzeti Sport tudósításából következik pár részlet.
2: A Real Madrid sorozatban 3-szor nyerte meg a labdarúgó bajnokok ligáját, a beket is beleszámolva 13. alkalommal ért a csúcsra, mivel a döntőben 3-1-re legyőzte a Liverpoolt. Hiába birtokolta lényegesen többet a labdát a Real Madrid, a Liverpool vezette a veszélyesebb támadásokat. Az első negyed óra végén a komplett védelemnek blokkolnia kellett az angolok tűzi játékánál. Cristiano Ronaldo kapott nem találó ellencsapás után Alexander Arnold lövését hárította Navas. Majd jött a dráma, Sergio Ramos és Salah akadt össze, a válsérülés szenvedő támadót a 30. percben le kellett cserélni.
3: És nagyon-nagyon nagy a baj. Salah szinte a könnyeivel küszködik. Salah nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja folytatni a játékot.
2: A játékrész hajgrája aztán a királyi gárdáról szólt, előbb Benzema talált be Lesről, sőt, már Ronaldo is lesen kapta a labdát, majd a beálló Nacho kapás lövése kötött ki az oldalhálóban, aztán a francia támadó távoli lökete került el kevéssel a jobb alsót, így gól nélkül fordulhattak a felek. Aztán az 51. percben ritkán látható nagy kapusiba után már valóban előnybe került a címvédő. Karius megpróbálta kidobni a labdát, de pont a belelépő Benzemát találta el, akiről a jobb alsóba pattogott a labda.
3: Kroos. Benzema indul, Kariusé a labda. Ó, oh, ó! Oh, hát mi ez? Egy BL döntőn! Benzema a gólszerző!
0: A gólt megelőzően nem sokkal a 48. percben Sergio Ramos összeütközött Virgil van Dijkkal, és a spanyol védő az esés közben Loris Kariust is lekönyökölte, aki ekkor agyrázkódást szenvedett. A későbbi vizsgálatok egyértelműen és objektíven bizonyítják, hogy Karius későbbi játékára hatással lehetett az ütközés, hiszen térlátásának egy részét elveszítette. Emiatt történhetett, hogy látóterén kívül esett Benzema, amikor belegurította a labdát. A támadónak egyébként az volt az 56. BL gólja, ezzel beérte az örök ranglistán Ruud van Nistelrooyt. A döntőben a második gólt viszont a Liverpool szerezte. Egyenlített.
3: Milner. Lovren irányába. Lovren fejjel. Egyenlít Mané. Nem volt les. 1-1.
0: Ezzel a BL történetében ekkor fordult elő először, hogy egy csapat 3 játékosa is eljutott 10 gólig. Salah és Firmino után Mané is elérte a lélektani határt, de aztán nem a Liverpooliak szereztek előnyt a mérkőzésen, hanem a Real Madrid. Ismét.
3: Casemiro. Marcelót választja. Marcelo jobbal középre. Oh, oh, milyen gól! Gareth Bale! Atya úristen! 2 perce állt be, és a BL döntők történetének egyik legszebb gólját szerzi.
0: A Velszi 122 másodperccel a beállása után volt eredményes, ennél gyorsabb csak Lars Ricken volt 1997-ben a Dortmund játékosa. A 70. percben állt be, a 71. pedig bevette a Juventus kapuját. Bale gólja egy óriási ollózásból született, a BL döntők történetének egyik legikonikusabb találata. És az utólagos reakciók se voltak semmik. Elterjedt mém lett Zinedine Zidane arckifejezése, aki a gólt látván nem ordított, mint a többiek, hanem kimérten, de lenyűgözve a fejéhez kapott. majd meglengette kezét.
2: A 82. percben pedig Benzema óriási lövését Karius védte, így nyílt maradt még a végjáték. Hogy aztán pillanatokkal később a német kapus újra a pokol bugyaraiban merüljön el. Biel szánta el magát távoli lövésre, az erősnek erős, de nem túl helyezett kissé kacsázó labdát a védeni akaró Karius a saját kapujába ejtette.
3: Gól! Hát ilyen nincsen, tényleg! Gareth Bale!
0: Talán nem kell mondanom, de a második potyogól utáni reakciók is mémmé váltak később. A Liverpoolban ezen a ponton tört össze a fordítás reménye, eldőlt a mérkőzés. A rendes játékidő leteltével 3 perc volt a hosszabbítás, a lefújás pillanata csak úgy rendhagyó lett, mint a teljes mérkőzés.
3: Kroos indít, Ronaldo! Befut valaki a pályára, Ronaldo 16-oson belül jár, leteperik a rendezőket, ilyet is ritkán látni BL döntőn, hogy gólhelyzetben egy játékos és két rendező meg egy berohanó szurkoló ott van, és zárja a rövid sarkot.
0: Zinedine Zidane a döntő után exkluzív interjút adott az UEFA oldalának.
4: A meccstervünk más volt, mint eddig. Nem gyémánt alakzatban játszottunk, mint Cardiffban. Iszkót most arra kértem, hogy legyen középpályás, így két támadóvá játszottunk. Az is más volt, hogy Marcelónak több teret engedtünk a támadásoknál. Sok szabadsága volt elől, és Ramos remekül fedezte őt. Kroos és Modric feladata az volt, hogy nyomást helyezzenek az ellenfélre, és zárják le a területeket, míg Casemiro folyamatosan egyensúlyt adott, és fedezte a két letámadó középpályást. Kulcs szerepe volt. A Liverpool egy kontrákra építő csapat, sokszor letámadott, és nagyon gyorsan vitték át a labdát a támadó hármasukhoz. Ráadásul egy olyan csapat, amely soha nem adja fel.
0: A Liverpool bizony soha nem adta fel. Jürgen Klopp taktikája még inkább beérett a klubnál, kialakult az a csapat, amelyre a német szakembernek szüksége volt a további fejlődéshez. A Real Madrid pedig ekkor 2018-ban ért a csúcsra. A Zidane hatás még mindig erős volt, de kicsit megfáradt, ráadásul a csapat legendája, a valaha volt egyik legjobb játékos, Cristiano Ronaldo átigazolt a Juventushoz. És ahogy a Real Madrid egymás után háromszoros BL győztes sorozata véget ért 2018-ban, úgy most ez a rész is véget ér, de a folytatásokban még bőven lesz szó mindkét csapatról.
5: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
8: Blackboard 15-13!
7: Radulovic! Gól! Blackboard! Megvan!
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá!
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Robi Kína Ferencvárost, Pep Guardiola Manchester Cityt hagyja el. Érdi Mária Európa bajnok lett, visszavonul Jászapáti Petra. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott ma 16 óra 20 perctől kezdett Németország ellen a Svájcban zajló elit világbajnokság negyedik fordulójában. A mérkőzés jelenleg is tart, a második harmadban járunk, és hogy mi történt eddig, arról Szalai Kristóf számol be.
2: Jelen pillanatban 2-0-ra vezet a német válogatott.

0: 2 vereségünk és 1 győzelmünk Nagy-Britannia válogatottja ellen. További mérkőzéseink még vannak a VB-n, 3 egészen pontosan. Svájc ellen, az USA ellen és Lettország csapat ellen játszik még Majoros Gergely válogatottja. Még egyszer, tehát Németország ellen a mérkőzés felénél 2-0-ra vezetnek a németek.
1: A végeredményről, illetve az eredmény alakulásáról természetesen beszámolunk majd.
2: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Rabbi Kína, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8-ad döntőig menetelt a zöldfehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Szerződésének lejártával távozik a labdarúgó NB1 bajnokától, az Etol csapatától Dejan Boldor. A 31 éves román középső védő 2023. szeptemberében a Tragovisztétől igazolt a győriekhez. Az első NB2-es idényében 22 bajnoki, valamint 2 kupa meccsen szerepelt, és a szezon végén feljutást ünnepelhetett a zöldfehérekkel. Boldor az NB1-ben már inkább kiegészítő embernek számított. A legutóbbi 2 évadban a bajnokságban 23, a Magyar Kupában 6, a nemzetközi porondon pedig 3 találkozón kapott lehetőséget. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City-t. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok, az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-ször nyerte meg, valamint 1-szer a bajnokok ligája, a klubvilágbajnokság, illetve az európai szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette. Alig több mint 1 hét múlva Budapesten rendezik meg a labdarúgó bajnokok ligája döntőt, ahol az Arsenal és a Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással. A mérkőzés előtti napon a Papp László arénában lesz a legendák tornája, ahol csapatkapitányként vesz részt Juhász Roland, a korábbi válogatott labdarúgó ma a Hazafutás című műsorban beszélt a részletekről.
3: Nem, milyen lesz ezekkel a legendákkal majd a pályán vagy a pálya mellett találkozni?
4: Hát nyilván óriási megtiszteltetés, hogy ilyen nevek mellett szóba kerültem én is. Csapatkapitánya lehetek az egyik együttesnek. Hát ismerkedve hallva egy-két nevet, még ami nyilván nem hivatalos, de hát azért több olyan világsztár, korábbi BL győztes lesz itt a csapatokban, akik ellen óriási megtiszteltetés. Valószínűleg Kafu sem emlékszik arra, hogy fejtem a gólt, de nyilván nekem egy gyönyörű emlék volt a pályafutásomból. De hát mondom, minden ilyen rendezvény, ami tényleg így a BL előtt van, hogy ez már egyre nagyobb tömegeket vonz be. Hallottuk a legendák tornája előtt is, hogy már mennyi, milyen érdeklődés volt már hetekkel ezelőtt. Úgyhogy itt nagyon nem lehet hibázni annak szerintem, aki egyet váltott, és szerintem ez abból is egy kötetlenebb, kicsit másabb itt a történet, hogy még talán picit közelebb vannak azok a sztárok, azok a régi nagy nevek, mint mondjuk egy BL döntőn, ahol már szinte a lelátón elérhetetlenek, ugye a VIP-páholyban. Itt azért talán egy-egy fotóra ott a palánk mellől, vagy akár a közlekedő térben van esély egy szurkolónak. Biztos vagyok, hogy ez tényleg inkább az örömfutballról fog szólni. Bár annak ennél, hogy profi sportolók voltunk, azért a presztízs is biztos ott lesz, hogy ki nyeri meg, de inkább tényleg ez az örömfociról fog szólni. Ugye tényleg hasonló szisztémában 5x2-es kapukra megy a játék, talán egyszer 20 perc a játékidő, talán 2 elődöntő van, a harmadik hely és döntő. A lebonyolítása, nyilván mondom a nevekkel, még az UEFA is szerintem óvatosan bánt az elmúlt időszakban, hogy gondolom a visszajelzések alapján is.
3: Van még idő, hát még
4: tehát
3: még
4: mondom, elnézve az elmúlt évek névsorát, szerintem senki nem lesz csalódott, és mindenki talál olyan világsztárt, akinek nagyon szurkolt és nagy kedvence volt korábban. Én hangulatban is nagyon, gondolom sok gyerek lesz, sok fiatal srác.
3: Miattuk van.
4: Igen, igen, és tényleg ez legyen egy örömfoci.
2: Nemzeti Sport Krónika.
1: Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Pénteken 3 futamot rendeztek meg, a világbajnok magyar sportoló az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futam győzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette számára. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6-os hajóosztályban. Bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A magyar sportoló a Nemzeti Sportrádióban beszélt döntése hátteréről.

0: júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor. Az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
1: Jászapáti Petrával egy hosszabb beszélgetés is hallható majd ma 19 órától a Körkapcsolásban.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A 7. helyen kiemelt Udvardi Panna az elődöntőben búcsúzott a Rabati tenisztornán. A magyar játékos a világranglista 84. helyén álló ukrán Kalininával találkozott, és alig több mint 1 óra alatt kapott ki 6-0-6-3-ra. Korábbi 3 találkozójukból valamennyit a 29 éves ellenfél nyerte, aki idén már Antaliában és Linzben is legyőzte Udvardit. Sorozatban az 5. egyúttal története 28. bajnoki címére hajt a Ferencváros férfi vízilabda csapata az OB1-ben, ahol idén a Honvéddal vívja a 3 győzelemig tartó finálét. Manherz Krisztián, a zöldfehérek válogatott játékosa, az M4 Sport vendége volt, ahol a riporter Szőke Viktóriának beszélt.
3: Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa. Ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni. Nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelő is lesz ez a sorozat majd most. Az biztos, hogy szombaton 100%-osan bele fogunk állni a mérkőzésbe.
4: Mennyire lehet kiindulni egy magyar kupa döntőt, illetően ugye akkor is a Honvéddal játszottatok? Hogy milyen emlékeid vannak arról? Bőfél évvel ezelőtt volt.
3: Azt gondolom, hogy azért egy mérkőzéses döntő azért mindig más. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukon a csapat, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadójátékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott ezekben a percekben is játszik Németország ellen a svájci elit világbajnokságon, és továbbra is 2-0-ás hátrányban van Majoros Gergely együttese. Az eredmény alakulásáról természetesen beszámolunk majd itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A hétvégén Montreálban rendezik a Formula 1 kanadai nagydíját. Szabó Bence összeállításában megnézi, hogy mi várható ettől a hétvégétől.
2: Kanadába látogat a Forma 1, és ott rendeznek már a mai napon szabad edzést, illetve sprint időmérőt is, tehát ez egy olyan hétvége, ahol majd sprint futam is lesz természetesen. Alapból egy olyan gyors pályáról beszélünk a Forma 1-ben. Ugye viszonylag olyan kanyarok vannak, amelyek eléggé gyorsan bevehetőek egy-két kivétellel, de alapvetően ugye most már túl vagyunk a média napon is, úgyhogy szerintem beszéljünk először arról, hogy milyenek voltak a vízhangok a pilóták részéről, hogyan várják Kanadát, és mi volt ennek a hétnek adott esetben az érdekes híre eddig?
3: Igen, a mezőny már valóban megérkezett Kanadába, és rögtön bele is vetették magukat a sűrűjébe, ami a média kötelezettségeket illeti. Nyilvánvalóan, mint mindig, a világbajnoki küzdelem áll a fókuszban, még akkor is, hogyha az idén nagyon korai szakaszán járunk, és ugye eddig azt láthattuk, hogy 4-ből 4-et a Mercedes nyert meg, viszont nem olyan arányban, ahogy azt előzetesen gondoltuk, hiszen eddig Kimi Antonelli 3 nagy díjat nyert meg, George Russell pedig csak egyet. Pedig az évad előtt mindenki azt gondolta, hogy a rutinos brit versenyző vághat neki majd favoritként az idénynek, úgyhogy az FIA sajtótájékoztatóján is nyilvánvalóan Russell kapta a legtöbb kérdést erre vonatkozóan. Ő egyébként azt mondta, hogy egyáltalán nem aggódik, mert még csak 4 verseny telt el egy olyan idényben, amelyben valószínűleg 22-t rendeznek összesen, és a Miami eredményét, a Miami gyengébb teljesítményét abszolút annak tudja be, hogy annyira nem fekszik neki ez a pálya, viszont Kanadát nagyon élvezi, nagyon fekszik neki ez az aszfaltsík, ezt tavaly győzelemmel bizonyította be egy olyan évben, amikor nem a Mercedesé volt a leggyorsabb autó, úgyhogy mindenképp arra készül, hogy itt most javít a helyzetén és visszavág, de az ő elmondása szerint abszolút nem pánikol és nem érez magán extra nyomást azért, mert a csapattársa Antonelli jobban kezdte az idény.
2: Beszélhetünk akár Antonelliről is. Ő hogyan kezeli szerinted ezt a szituációt, hogy nagyon fiatalon világbajnokságot vezeti, majdnem egy futam győzelemnyi különbséggel?
3: Így van, neki szintén nem könnyű a helyzete a nyomás szempontjából, hiszen nagyon-nagyon fiatal, mindössze 19 éves ez a második idénye az F1-ben, és azért ismerjük az olasz sajtót, az olasz médiát, valamikor elég szélsőségesen kezeli a sportolókat, az egekig magasztalja, aztán pedig utána ledobja a földre, és Toto Wolff is azt emelte ki, hogy most az az elsődleges céljuk, hogy megvédjék a versenyzőjét, őket úgymond ettől a külvilág zajától, a média felhajtástól, amit egyébként most Olaszországban az is táplál, hogy a futballválogatott nem jutott ki a világbajnokságra, tehát tényleg szinte minden szem Antonellire szegeződik, hiszen finoman szóval nincsenek hozzászokva, hogy az F1-ben egy olasz versenyző vezesse a világbajnoki tabellát, úgyhogy neki is meg kell birkóznia ezzel a teljesen új helyzettel, hiszen eddig tényleg tét nélkül volt, gyakorlatilag engedték hibázni, tudták, hogy sokat fog hibázni az első idényében, most viszont minden szempontból nőtt a tét, egy bajnoki esélyes autót kapott, és a várakozásoknál sokkal jobban teljesített eddig az első 4 versenyen, úgyhogy ez is az egyik nagy kérdés a folytatásnak, hogy fent tudja tartani ezt a stabil teljesítményt.
2: Egyébként Hamilton is nyilatkozott még ugye ezen a bizonyos média napon, aki arról beszélt, hogy ő még marad a Ferrari-val, vagy legalábbis jelen állás szerint arról beszélt, hogy neki szerződése van, de hogyha Kimi Antonelliről beszélünk, akkor Olaszországban gondolom sokan látnák őt vörösben.
3: Igen, természetesen ez a jövő zenéje még, és sokan a Ferrari akkori vezetőségének az orra alá dörgölték, hogy milyen dolog az, amikor itt van egy ekkora nagy gokártos tehetség, és nem a Ferrari Akadémia ad neki lehetőséget, hanem a Mercedes, de ugye ez a hajó már elment, most nyilvánvalóan Antonelli egyelőre a Mercedesnél érzi jól magát, mindent ennek a márkának köszönhet, mindent Wolféknak köszönhet, úgyhogy rövid távon biztos, hogy marad a Mercedesnél, de hát soha nem mond, hogy soha, pont említetted ugye Hamilton esetét, őróla is megvoltunk róla győződve, hogy annyira összeforrt a neve a Mercedes-tel, hogy azt gondoltuk, hogy szinte biztosan ott fejezi be a pályafutását, és esetleg valamilyen nagyköveti státuszban még a pályafutása végén is a csillagos márkát fogja képviselni, ehhez képest most már ő is második éve vörösben van, úgyhogy az F1-ben bármi megtörténhet. Ő egyébként a médianapon szintén beszélt a saját helyzetéről, a saját jövőjéről, mert ez a második Ferrari-s év sem hozott akkora áttörést, mint amiben ő reménykedett. Azért Leclerc még nyers tempó terén mindig előtte jár, és a versenyeredmények szempontjából is a monakói csapattársa teljesített jobban, de Hamilton leszögezte. Azokkal ilyen szavakat használta a média képviselőinek, hogy jobb, ha megszokjátok, hogy itt maradok. Tehát látszott, hogy felbosszantották azok a hírek, azok a vélemények, amelyek azt pedzegették, hogy esetleg vissza kellene már vonulnia, hiszen 41 éves, és az eredmények nem feltétlenül úgy jönnek, de ő mindenképp érzi magában az erőt ahhoz, hogy még hosszabb távon is itt maradjon az F1-ben.
2: Hát azért ugye mellé téve mindig érdekes Fernando Alonsónak az esete, aki még Hamiltonnal is sokkal idősebb, és még mindig ott van a mezőnyben, őt azért az újságírók kevésbé készítik visszavonulásra, de mindegy is, beszéljünk Kanadáról. Szerinted kinek, melyik autónak, melyik pilótának lehet jó majd ez a pálya az eddigieket ismerve?
3: Igen, mindenképp az élmezőny szempontjából ez a legnagyobb kérdés, hogy a Mercedes az új fejlesztéseinek köszönhetően esetleg vissza tudja állítani azt a dominanciát, amit Miami előtt láttunk, mert ő volt az egyetlen top csapat, amelyik Amerikában még nem vitt magával átfogó újításokat, és ez lehetőséget adott például a McLarennek a térnyerésre. Ugye Miami-ban azt láttuk, hogy a sprint futamot Norris nyerte meg, és a nagy díjon is egészen az utolsó méterekig taposta Antonelli sarkát, tehát abszolút egy szinten volt a két autó. Majd most kiderül, hogy a Mercedes fejlesztései is ugyanilyen hatékonyak-e, mert hogyha igen, akkor a papírforma alapján egy elég domináns hétvége várható, de azért a McLaren is hozott magával erre a helyszínre is néhány újdonságot, és azért idényközi fejlesztések szempontjából az elmúlt években a bookingiak voltak a legjobbak. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki nem szurkol kifejezetten egyetlen csapatnak sem, akkor reménykedhet benne, hogy esetleg egy izgalmas küzdelem jön ezen a hétvégén is a győzelemért.
2: Ha már az idényközi fejlesztések, és ugye mondod, hogy a McLarennél ez ugye elég jól sikerült, ugye a világbajnoki címet is eredményezett ugye az előző év számukra, és az előtti fejlesztések is jól sikerültek. Adott esetben ebben az új konstrukcióban most, hogy átszabták az autókat, nem a Grand Effect az, amire építik, hanem egy más koncepcióban. Itt is elképzelhető, hogy az évközbeni fejlesztések egy olyan szereplőt hozhatnak be majd a VB versenybe, amire nem számítunk?
3: Én azt gondolom, hogy igen, ennek mindenképp látszik az esélye, és ezen a téren a McLarentől várhatjuk ezt az átütő áttörést, mert az elmúlt években már bebizonyították, hogy mennyire hatékonyak. Nyilván nekik egy szerencsétlen, pekes helyzet, hogyha a világbajnokságért a gyári istállóval, a gyári Mercedes-tel harcolnak majd, hiszen ők partnerként csak vásárolják a hajtóegységet és a hajtásláncot. Ugye nyilvánvalóan ez nem egy szerencsés helyzet, de hát láttunk már példát, hogy adott esetben fel lehet venni a versenyt így is a gyári istállóval. Nyilvánvalóan az erőforrásait és a lehetőségeit tekintve még a Ferrari-nak illene valami nagyot dobbantania, de ugye ők már Miami-ban is bevetették az újdonságokat, és nem sikerült közeledniük az élmezőnyhöz, tehát ők relatív értelemben nem tudtak akkorát előrelépni. Saját magához képest a Red Bull viszont hatalmasat ugrott előre Miami-ban a fejlesztéseivel. Azért arra senki sem számított, hogy Max Verstappen az első sorból indul majd, úgyhogy ha Milton Keynesben folytatják ezt a jó és hatékony munkát, akkor szép lassan ők is odaérhetnek. Én azt gondolom, hogy most az idény első felében reálisan nézve inkább a Mercedes és a McLaren reménykedhet.
2: Mit gondolsz egyébként, mennyire volt jó döntés ez a változtatás erre az évre vonatkozóan az autók tekintetében? Szerinted, hogyha az FIA vezetői székében nézik a számokat, akkor azt mondhatják, hogy adott esetben nézettség szempontjából, izgalom szempontjából megérte változtatni?
3: Hát nehéz helyzetben volt az F1 közösségem, mert amikor eldöntötték, hogy radikálisan változtatnak a motorokon és az egész hajtóegységen, akkor ugye még olyan világtrendek voltak, hogy mindenképp az elektromos energia, az elektromos hajtás térnyerésének kell majd helyet biztosítani, és amikor a különböző motorgyártókkal tárgyaltak, akiket megpróbáltak bevonzani az F1-hez, vagy esetleg ott próbálták tartani, akkor ők mindenképp ragaszkodtak ahhoz, hogy nagyon jelentős szerepet kell biztosítani az elektromos hajtásnak. Most így 4-5 év távlatából, és azért, hogy láttuk a gyakorlatban is a versenyeket, hallhattuk a kritikus pilótákat, a kritikus szurkolókat, azért azt kell mondani, hogy ez nem feltétlenül volt egy jó döntés, főleg annak fényében, hogy 2-3 évvel ezelőtt azért már a szimulációkból is látszott, hogy elég furcsa, groteszk helyzeteket szül, majd ez, hogy egy ilyen kicsi akkumulátort kell folyamatosan újra töltögetni ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt tudjon kisajtolni a versenyző az autóból. De ugye most már az illetékesek is közbeléptek, Miamira egy picit változtak a szabályok, próbálták korlátozni az elektromos energia mennyiségét, jövőre pedig még egy lépést tesznek, a jelenlegi fele-fele arányból elmozdulnak 60-40% arányba, de hát tegnap is kérdezték a versenyzőket erről Kanadában, és azt mondták, hogy ez az arány, ez még mindig nem megfelelő. Igazából az elektromos hajtásnak csupán annyi szerepet kellene játszani, hogy egy nagyon erős, egy nagyon stabil belső égésű motorhoz még valamennyi energiát hozzátesz. Hát nagyjából úgy, mint az előző szabályrendszerben, de hát úgy tűnik, hogy rövid távon ezen olyan nagyon radikálisan már nem lehet módosítani.
2: Mennyire lehet jó ez a verseny hétvége olyan szempontjából, hogy ugye itt sprint van, már gyakorlatilag az első szabad edzés után van egy sprint időmérő majd este 10:30-kor, ugye magyar idő szerint, illetve holnap pedig, szombaton pedig jön majd a sprint futam. Nyilván ez ilyenkor meg tudja némileg kavarni a dolgokat, hogy kevesebb idő van tesztelésre, ilyen szempontból mennyire várható izgalmas hétvége?
3: Igen, én mindenképp számítok változatosságra és esetleg meglepetés eredményekre, pontosan ebből fakadóan is, mert a sprint események miatt csak egy szabad edzés áll rendelkezésre, és utána ma magyar idő szerint este már kezdődik is a sprint időmérő, tehát nincs olyan sok idő a felkészülésre, és a csapatok helyzetét is további tényezők nehezítik. Például logisztikai okok miatt most nagyon korára hozták a kanadai nagydíjat, ugye ez a verseny mindig június közepén szokott megrendezésre kerülni szép nyári melegben. Most azért a tavaszi hűvös az meg fogja nehezíteni a gumik felmelegítését, ilyen 17-18 fokos hőmérséklet várható, ez az időmérőn is problémát okozhat majd, és ugye azt is figyelembe kell venni, hogy ilyenkor egész esős az időjárás arra felé, valószínűleg, hogy valamelyik eseményt, vagy a sprint eseményeket, vagy az időmérőt, a nagy díjat azért befolyásolni fogja a csapadék is. Még élesben nem tudtak menni nedves körülmények között ezekkel a vadonatúj autókkal a pilóták, tehát az mindenképp egy új tapasztalat lesz, úgyhogy elég sok olyan külső körülmény van, ami megkavarhatja a dolgokat és boríthatja a papírformát.
2: Akkor még egy utolsó dolog erre vonatkozóan, hogy szerinted ezek az autók hogyan reagálhatnak majd ezekre a nedves körülményekre, mert ugye itt tényleg te is ugye beszéltél róla eddig, ugye viszonylag azért melegebb éghajlaton voltak futamok.
3: Igen, ettől gyakorlatilag tartanak is a versenyzők, mert van néhány pilóta, akik bejáratáson vagy a téli tesztelés során már megtapasztalhatták, hogy milyen ilyen körülmények között vezetni az autókat, de ugye az nem versenykörülmények között zajlott, de például Gasly azt mondta, hogy elképesztően extrém és szélsőséges helyzeteket okozott az, hogy például még hatos sebességi fokozatban is megcsúszott alatt az autó, kipörögtek a kerekek, tehát óriási a nyomaték, óriási plusz energia töbletet tud adni az elektromos energia felszabadítása, és ez mindenkinek egy ugrás lesz az ismeretlenbe, amikor ennyire nehezen vezethető autókkal majd kerék-kerék elleni küzdelemben kell részt venni, vagy esetleg az időmérőn feszegetni a határokat, úgyhogy ha ennek leszünk szemtanúi, és valóban esős események lesznek, az mindenképp érdekes és új helyzeteket fog teremteni az eddigiekhez képest.
1: Szabó Bence Formula 1-es összeállítását hallották.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim, Szalai Kristóf és Turi Gábor nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Hamarosan kezdődik a körkapcsolás, Németh Kornéllal maradjanak velünk. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Csak a hajad látom.

0: nagy fuvar vár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyeksz el, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
5: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
6: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
7: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
9: 18 óra a pontos idő, kellemes péntek kora estét mindenkinek, kellemes rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ez valóban a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten és környékén, az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Kézilabda, kosárlabda, Forma 1, labdarúgás címszavakban ezekkel a sportágokkal foglalkozunk. A mai napon lesz majd élő közvetítés is, méghozzá férfi kosárbajnoki döntő ből közvetítünk, de kézilabdával kezdünk. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a stúdióban Tomori Győzőt, a Dabas férfi csapatának vezetőedzőjét. Egyben gratulálok, hogy újra első osztályú csapat lesz Dabason, illetve rádiónk főszerkesztőjét, Szigetszent Miklósi Lakost. Ezt megbeszéltük egymás között, hogy a korábbi kézilabdával

0: aztán végül egész szép eredményt ért el. De itt van például a NECA magyar fiatalokkal, tényleg nagyon-nagyon fiatal, talán túlzás nélkül mondhatom, bár nem néztem most is speciál meg, de a liga legfiatalabb átlag életkorú csapatával történelmi siker az ő léptékükben. Szóval, hogy kiegyenlítődik, vagy feje tetejére át, vagy melyik a jó kifejezés győző? Hogyan, onnan közelítsük meg ezt a dolgot, mert egy csomó nem szokványos dolog történt, és mondjuk azt, hogy a kalász is úgy esett ki, hogy még 2-3 fordulóval a vége előtt volt, ha nem is sok realitása, de matematikai esélyben maradnak, azért ez mutatja, hogy nagyon szoros volt ott az alja.
1: A bajnokság második fele egymáshoz erősödött, talán ez a legjobb kifejezésre. Mindenki veszélyes volt mindenkire, főleg hazai pályán, és történtek olyan eredmények, amikre azért fölkaptuk a fejünket, hogy egy Sziget-Szentmiklós a Győrre például X-et otthon, az egy... Én azután a mérkőzés után gondoltam, hogy a Sziget-Szentmiklós bent fog maradni, és nem lesz ilyen izgalmas a vége, de...
0: Aztán a Budakalászon is X-et, és utána meg izgalmas van, lett a vége.
1: Így van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg nem egy előre lefutott bajnokság volt, ami a bentmaradást illeti, hanem tényleg mindenkinek nagyon komolyan oda kellett tenni magát ahhoz, hogy megszerezze azokat a pontokat, amivel bent lehet maradni. Ez a 16 pont azt hiszem, hogy itt az elmúlt években ennyi talán nem kellett ahhoz, hogy a bentmaradást kiharcolja egy csapat, úgyhogy az elég tetemes pontgyűjtögetésnek kellett történnie hozzá, úgyhogy végig szerintem egy nagyon kiegyensúlyozott jó bajnokság volt, aminek tényleg egy nagyon jó reklám volt a végére ez a két mérkőzés.
0: Attila?
2: Ja, le a kalappal a csapatok előtt. Ahogy mondtad, a Budakalász a miklósi döntetlennél úgy harcolt, hogy még komolyan elhitték a játékosok, hogy bennmaradhatnak. Eszelős bravúr kellett volna hozzá, de elhitték. A NECA is tényleg. Ez a NECA felnőtt férfi csapat, ez azt gondolom, hogy rendben van. Tehát legyen annak a piramisnak egy csúcsa, és ilyen csúcsa legyen neki.
0: Budai... Azért azt gyorsan, bocsánat, hogy közbeszólok, tegyük hozzá, hogy azért ebben a NECA-ban olyan játékosok is vannak, akik más klubból szerepelnek ott kölcsönben.
2: De kell.
0: Annak idején, ha nem, tehát nem is teljesen ezzel a szándékkal, de a végterméket tekintve jó irányban mutat
2: de,
0: ez, nem?
2: De nekem, nekem az alapbajom pont ez volt a NECA-val egyébként már, az akadémiával, hogy a gyerekek ott vannak, csak ők vannak, és azt hiszik, hogy az a világ ők 17 évesen, és nem látják, hogy készül egy komoly sportember, egy bajnok, hogy az mi, az hogy megy le a meccsre, az hogyan edz, az jó, hogyha van előtte egy ilyen. Tehát itt az alsóházban is szerintem nagyon sok komoly jó teljesítmény volt. Én a csurgot nem tudom értelmezni, tehát ebből a történetből annyiban kiveszem, hogy a világválogatott a döntetlent játszik, majd a lakatlan szigetektől kikap, majd az utolsó mérkőzésen, amikor nincsen tét, akkor a legnagyobb vehemenciával összeszed két kéklapot, meg piroslapokat.
0: Az a Gyöngyös csurgó mérkőzés, az kőkemény volt, tehát 23-22-re nyert a Gyöngyös, és a világ legbalhésabb meccse keveredett ki, úgyhogy érdemben semmit nem. Annyi múlott rajta, hogy a két csapat helyet cserélt a tabellán, így a Gyöngyös a 9., a csurgó a 10. lett.
2: Hát ha jövőben láttam volna, és megfogadtam volna, hogy lesz két kéklap, meg két piros, mert csak nagyon sok pénzt kerestem volna.
0: Mit szólunk, ha már így beszélgetünk itt a középmezőnyben lévő csapatokról, mert mindjárt beszélünk az élmezőnyről is, a Füred feltámadásához, mert hogy ők nagyon sokáig tényleg ott voltak az alján, aztán végül becsúsztak az 5. helyre. Ennél többet az őszük, tényleg a sérülésektől tizedelt őszük után, nemhogy nem lehetett kihozni, hanem az én állításom az, hogy az is egy kisebb csoda, hogy egyáltalán ők az 5. helyre bejöttek.
1: Nekem a bajnokság kezdetén a Füred egy titkos favoritom volt, mert szerintem ilyen játékos állománnyal ez a minimum realitás, ez az 5. hely, amit elértek. Viszont tényleg olyan időszak volt a füredi kézilabda csapatnál, ahol csőstől jöttek a sérülések, és rengeteg játékosra nem számíthattak szinte a bajnokság több mint felébe. Úgyhogy ez, hogy ahogy visszajöttek és elkezdtek játszani azok a meghatározó játékosok, akik képesek erre a teljesítményre, innentől én úgy gondolom, hogy nem meglepő az, hogy hogy a bajnokság végére ilyen szépen felzárkoztak és feljöttek, viszont az, hogy túlélték ezt az időszakot, az dicsérendő, és...

0: bízom benne, hogy jövőre nemzetközi szinten ezt fogják tudni tovább folytatni.
1: Ha már nemzetközi szint, most mindjárt beszélünk a Tatabánya Európa Kupa döntőjéről, ami egy nagyon-nagyon üdvözlendő dolog, viszont egy csapatot nem említettünk meg, illetve említés szintjén kerül csak szóba a Pler hetedik helyezése is. A kellemes meglepetés kategóriába sorolható. Mind a ketten bólogattok, én látom az arcotokat. Attila, mi az, aminek ez köszönhető? Akkor inkább úgy kérdezem, hogy mennyiben köszönhető Lepsényi Sándornak, aki most már ugye a második szezonját dolgozta végig, illetve ezt a szezon teljes egészében ezzel a csapattal. Mennyire látod az ő keze munkáját ezen a plerem?
2: Hát jó, az edző nyilván, hogy látom, meg egyébként akár a Sisénél, akár hol volt Lepsényi Sanyi, tehát ő. Más kérdés, hogy azért néha meccs közben láttam, hogy megőrül, most már kevésbé, tehát azért erre vigyáznia kell, de összességében egy szenvedélyes alkotó ember.
1: Ha lenne itt valaki a stúdióban, aki sokat javult ebben a tekintetben az elmúlt időszakban.
2: De Lepsény is annyis, tehát az jó, tehát vannak érzései, vannak gondolatai, rendben van, nyilván ez érződik a csapatán is. És még szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és nem csak a kézzelben, hanem minden sportágban, pont Guardiola kapcsán beszéltünk most erről, hogy akár mekkora klasszis vagy, játékosként azóta, edzőként az, hogy ha van egy generációs különbség közted meg a játékosait között, akkor néha előfordul, hogy nem értesz szót velük. Vagy nem érted, hogy mit akarnak, meg ők sértik, hogy te mit akarsz. Most az Lepsényi Sanyival, meg a csapatával még biztos nincs meg.
1: Amit én látok egyébként a személyes véleményt, hogyha megengedtek egy fél mondattal, hogy ilyen az egész koncepció úgy nagyon egymásra találtak. Tehát egy szépen felújított csarnok, ugye ez a régi lőrinci doboz egy gyönyörűen felújított csarnokká alakult. Ott helyben Budapest külső kerületeiből özöllenek oda a népek, tehát hogy a kisebb csapatok ellen sem ilyen Kongó lelátók előtt, hanem minimum félház, de inkább háromnegyed ház előtt a nagy meccsekre. Persze, hogy megtelik az egész, tehát hogy kereslet-kínálat találkozott. Gyorsan számszerűen mondom csak hogy tényleg minden témát tudjunk érinteni, az ötödik helytől lefelé, hogy hogyan is nézett ki a KNTH Liga a fiúknál, tehát a Balatonfüred az ötödik, a NEKA a hatodik, a Pler a hetedik, a Győr szenzációs eredmények után végül a nyolcadik, Gyöngyös kilencedik, Csurgót nem tudjuk hova tenni, Attila így fogalmazott, csatlakozom, tizedik, tizenegyedik a Budai Farkasok újoncként, a két újonc, a Farkasok és a Sziget-Szent Miklós bennmaradt, 11-12, erre se nagyon volt példa, szerintem időtlen idők óta nem volt ilyen, hogy a két feljövő újonc mind a kettő megragadt az első osztályban. Kieső 13. per pillanat, így tudjuk a Komló, illetve 14. 12 ponttal a Budakalász. Na most a mai nap zuhanyhíradós, legrosszabb zuhanyhíradós híre, vagy legértelmezhetetlenebb zuhanyhíradós híre, a negyedik helyezett Ferencvároshoz kötődik, miszerint a játékosok elé olyan jövőképet vázolt fel a klub vezetése, vagy a szakosztály vezetése, amivel ők nem értettek egyet, és ilyen olyan hírek kezdtek el terjengeni, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy mi lesz a fradi férfi kézilabdáról. Tudtok-e bármit egyik-másik irányból, ami ilyen vagy olyan irányba mutat ennek a... Van-e bármi alapja ennek a hírnek, ami elkezdett szájnra kapni? Győző, te tudsz erről bármit?
0: Nézd, én is a közösségi médiából tájékozódtam, illetve egy-két játékossal tartom a kapcsolatot.
1: A mikrofonban beszélj, kérlek, és akkor
0: hát szerintem mindenkit hideg zuhanyként érte ez a hír, illetve az, hogy a férfi szakágat úgy néz ki a Ferencváros.
1: Igen, az gyakorlatilag a megszűnés, vagyis nem a megszűnés, hanem ebben a formában a nem tovább folytatás szélére sodródott a történet, ahogy hírlik.
0: Igen, nagyon szomorú dolognak gondolnám, hogyha egy Ferencváros szintű klubban újra megszűnne a férfi kézilabda. Nagyon hosszú évek hathatós munkája kellett ahhoz, hogy újraélesszék a kis Gyuriék a kézilabdát a Fradiba, és szerintem nagyon jó úton haladtak abban, hogy tényleg egy
1: olyan... Volt ez a csapat harmadik is. Európa Ligában a Flensburggal játszott idehaza olyan bravúros döntetlent, ami után tényleg, aki még Kákán csomót keres is a 10 ujját megnyalta, és azért az nem volt régen, 2-3 évvel ezelőtt volt.
0: Igen, és talán az egyetlen olyan top csapat lett Magyarországon, ahol a magyar topjátékosok kaptak szerepet.
1: Kicsit és olyan volt ez, mint a női szakosztály pár évvel ezelőtt, nem? Most kérdezlek mind a kettőtöket, ugye? Amikor mondjuk például a tesód első időszakában, amikor játszott Zsuzsi, Tomori Zsuzsi, amikor itt játszott a Fradiban, és jóformán csak magyar játékosok egy-két légióssal kiegészülve.
0: Igen, egy jó kifutása lett volna, hogyha ugyanaz a sikertörténet a vége ennek is, ami az akkori női csapatnak. Én nagyon sajnálnám, hogyha ez lenne a vége egy időszakra a ferencvárosi férfi kézilabdának.
1: Attila, bármi zuhany híradóból eljutott-e hozzád?
2: Hát most azt nem érdemes, viszont a témához kapcsolódóan azért van két olyan általános megjegyzésem, hogy szerintem mind a kettő igaz a konkrét helyzetre. És az egyik az, hogy a Fradi fiú csapata, amelyik csupa magyar játékosból állt, jó, most a Mikita volt, de hát már is magyar volt szinte.
1: Hát, Kubóci szerintem mindenki igen, magyarnak igen. Fogadta.
2: Tényleg ott volt, harmadik volt, Európai Kupában emlékezetes, nagyon mencseket játszott, néha méltatlanul, bántóan kevés néző előtt.
1: Nem, Attila, nem néha, mindig.
2: Szinte mindig.
1: Ezt, bocsánat,
2: ennek
1: ezt
2: ennek valószínűleg az az egyik oka, hogy a Ferencváros szurkolóknak annyi idejük, annyi pénzük, annyi egyebük nem volt, hogy a női meg a férfi szakág mérkőzésére is mindig ott legyenek teltházzal, ezért a kettő között választottak, és ez szinte mindig lejátszódott. Soha nem volt Debrecennek egyszerre jó női és férfi csapata. Amikor a férfiak a Varga Pistával bajnokok voltak, azt se tudtuk, hogy van női csapat. Onnantól kezdve, hogy a női csapat jó lett, a férfi. Ugyanez megtörtént Szegeden. 90-es évek elején a női csapat négybe volt, válogatott klasszisokat adott, elkezdett jönni felfelé a 90-es évek második felétől a férfi csapat, zuhanó repülésbe ment a női. Most Győrbe egy kivétel látszik, de azért nem véletlen, hogy a fiúk, tehát nem ér meg együtt. Se a szurkolók, se a lokálpatriotizmus, se a potenciális támogatók. Vácon is volt, ugye, hol a Váci férfi kézilabda? Azt se tudjuk, hogy van.
1: Hát, pedig Váci volt. Férfi kézilabdázásért alapítvány, talán MB2
2: pedig,
1: most.
2: Pedig volt.
0: Igen.
2: Ez az egyik. A másik, tehát hogy lehet, hogy sok együtt a kettő, na, akármilyen szomorú is. Amikor a fiú csapat egyébként a Fradinál, ugye a 80-as évek közepén igazán jó volt, és például a Fodor Foci ott volt, a 86-os világbajnokságon, nem is akárhogyan, akkor a női csapat gyengébb volt. Nem, tehát ez az egyik. A másik, hogy ebben a jelenlegi helyzetben, amikor azért a látványsportág a két fő bevételi forrása az elmúlt években, az egyik a televíziós közvetítési jogok voltak alapvetően, a másik a szerencsejáték ZRT-től érkező pénzek. Mind a kettő bizonytalan. Most ebben a szituációban felelősen egyetlen egy klubvezető se hosszabbíthat úgy játékosokkal szerződést, hogy jövőre is garantálva neked, hogy ugyanazt a pénzt fogod kapni, amit idén kaptál. Mert ezt most megígérni habókra meg lehet, de tartalomra nem lehet. És hogyha ezt nem ígéred meg, és kevesebbet ígérsz, akkor a játékos az dönthet úgy, hogy akkor ez nekem kevés, elmegyek máshova, csak mi lesz, ha nem lesz máshova?
1: Ezt akartam mondani, hogy arról is szó van, illetve az is hirtelen fölröppent, hogy akkor hirtelen kelendőek lehetnének ezek a ferencvárosi játékosok, ha és amennyiben tényleg igaz az, ami itt napvide, hogy szányra kapott, hogy jelentős fizetés megvonás, de hogyha máshol sem lesz, akkor ugye ezt nem lehet tudni. Ne ezzel, tehát ne egy negatív kicsengésű, vagy egy bizonytalan hírrel zárjuk ezt a részét a beszélgetésünknek. A hírek előtt azért van még arra időnk, és erről azért tudunk beszélni, a Tatabánya. Amennyire rosszul néztek ki, és akkor én merem mondani az előző szezonban, kezdve az edzőjüktől, és olyan össze-vissza katyvasznak tűnt az egész. Tóth Edmond előtt én minden létező, meg nem létező kalapomat megemelem, hiszen első szezonjában, első bálozóként ilyen kvázi nagy csapattal, azért a Tatabányát mondhatjuk nagy csapatnak, európai kupadöntő, visszahozta a magyar bajnoki harmadik helyezésre ezt a csapatot, komolyabb kisiklás nélkül, tehát egy konstans teljesítménnyel, volt ebben szép skalp is, a Szeged legyőzése azért, és ugye most jön, közvetítjük majd az európai kupadöntő, az Európa Kupa döntő első felvonását egy észak-macedón csapat ellen, föltehetik az íra a pontot. Nem tudom, melyik őtök kezdi, illetve mondjátok, hogyha bármit kihagytam, vagy nem jól mondtam itt a Tatabányával, vagy Edivel kapcsolatban.
0: Én először is annak örültem, hogy végre egy magyar edző megkapta a lehetőségét annak, hogy egy ilyen minőségű kerettel tudjon dolgozni a magyar élvonalban. És ez az, hogy ez még ilyen jól sült el, amit említettél, én is úgy gondolom, hogy az Edi egy olyan arculatot adott a csapatnak, egy olyan játékstílust, amit hétről hétre tudtak produkálni, és nem voltak azok a régmúlt időből visszaemlékezett kisiklásai a csapatnak, úgyhogy ez abszolút pozitív, és ez remélem a jövőben egy követendő példa lesz a klubvezetések számára.
1: Főleg a magyar edző kérdése.
0: Így van, arra gondolok, igen. Az, hogy ebben, ezen a mérkőzésen szerintem minden esélyük megvan, hogy ugyan nem néztem Okrid meccseket mostanában, de minden esélyük meg lehet, ismerve a macedón bajnokság erőviszonyait, vagy hát nem ismerve, gondolom, hogy milyen kézilabdát fognak játszani. Ami nehéz lesz ebben a meccsbe, amit az Izvidiac ellen nagyon jól megoldottak, az a kinti hangulatnak a semlegesítése a fejekben, azt tartom egy olyan dolognak, ami meghatározhatja ezt a párharc kimenetelét, de a Tatabánya nagyon jó erőkből áll, nagyon jó kézilabdát játsznak, és biztos vagyok benne, hogy esélyesei ennek a párharcnak.
2: Igen, Győző, nagyon jó, hogy a kinti hangulat, de Ohrid az még Skopjétól is nagyon-nagyon elfelé van, és a tópart másik oldal Albánia. Tehát ott aztán lesz hangulat. És persze, hogy jobb lett volna először ott valahogy túlélni azt, és itthon játszani, de hát hogyha meg itthon szerzünk egy akkora előnyt, mert
1: ez
2: már így gondolom, hogy szerzünk. 4-5. Most nem számolok, hogy 8-10-ekkel nem lehet ma már számolni.
1: Hát de az élő tévé közvetítés mellett talán azzal se, hogy mint ami a Fradi női csapatta 2002-ben, vagy mikor volt az, ami megtörtént, azért az egy ilyen arcátlan csalás kategória volt.
2: Skopjéba. Hát igen, de sajnos a Fradi nem tette eléggé próbára azon a meccsen a bírókat, de egyébként tényleg nem volt szép. Tehát ez az egyik. A másik meg Tóth Edmond kapcsán, tényleg én is azt mondom, hogy játékosként is ő nem volt 2-10 magas, nem neki volt a legnagyobb lövőereje, de egy kiváló válogatott játékos lett belőle, nem mellékesen magyar bajnok, magyar, játszott európai kupadöntőt is, mert ő mindent kihozott magából, ami benne volt. És szerintem ez nagyon fontos, hogy egy edzőnek is maradjon meg ez a habitusa, hogy mindent kihozni, ami bennünk van, a csapatba, a játékosba, és az is nagyon fontos, persze, hogy magyar edző, meg hogy neki az edzői pályának most jelenleg ez a csúcsa, a Tatabánya. Itt most meg akarja mutatni. Lehet, hogy még fog feljebb lépni, de az eddigieket nézzük, ez a csúcs, és ezt ő nagyon megbecsüli. Sokkal jobb, mint egy megfáradt erőművész, aki már 5 ország, 10 bajnok csapatából visszaereszkedik ide, és azt mondja, hát egy kis pénzt keresek, aztán rutinból lehozom velük. Nem, ez a jó.
1: Persze, hát a Tatabánya tavalyi szezonja az ilyen szempontból az maga volt a káosz egyébként, ahogy sok esetben kinéztek. Egyetértesz Attilával, Győző, ez a 4-5 gól, ez ildomos, vagy ideális, vagy mi, nem is tudom, hogyan mondjam, jó lenne, várakozunk valami hasonlóra. Én magam sem, pedig én közvetítem a mérkőzést, de majd még ezt nekem kell pótolni, hogy egy-két Okrid összefoglalóig legalább eljussak. Azért mindent egybevetve, nem egy földön túli bravúr kívánság kategória az, amit Attila mond, az előny megszerzése, nem?
0: Igen, még az a 4-5 gól, azt hiszem az pont annyi, ami nem altatja el a győztes csapatot annyira, hogy jó, hát ez most már simán meg lesz, és nem ezzel a szellemiséggel mennek bele a mérkőzésbe, illetve a felkészülésbe, viszont az jó lenne, ha meg lenne ez a 4-5, mondjuk legyen 5. Az legyen 5.
1: Ámen, hol lehet aláírni, most ebben megegyeztünk. 18:29 a pontos idő, ez pedig azt jelenti, hogy egy rövid műsorajánlót követően hamarosan a hírekkel megyünk tovább. Tomori Győző, a Dabas férfi kézilabda csapatának vezetőedzője, illetve Balai Attila marad velünk a folytatásban is, mert hogy természetesen nem csak az urakról, hanem a hölgyekről is beszéljünk, például az Esztergom Európa Liga 4-es döntőjéről, vagy éppen a férfi válogatottunkról még nem ejtettünk szót, szóval meg annyi téma a folytatásban, de csak a hírek után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Visszavonulja Szapáti Petra, újabb települése mutatta ki aszbesztszennyezést, marad a napos száraz idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
5: Az N4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Kén, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett. A Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8-at döntőig menetelt a zöld-fehérekkel. Elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Kín szerepel a szlovák bajnok, pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City-t. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok. Az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-szor nyerte meg. Valamint egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a klubvilágbajnokság, illetve az Európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Pénteken 3 futamot rendeztek meg. Világbajnokunk az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett. De ezt az eredményét kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futamgyőzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette számára. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6 hajóosztályban. Bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra, olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. A 27 éves sportoló 2018. decemberében első magyar női versenyzőként világkupa futamot nyert. Éremesélyesként utazott volna az idei milánói téli olimpiára, azonban tavaly július végén térdszalagszakadást szenvedett, így lemaradt az olaszországi ötkarikás játékokról. Jászapáti Petra elmondása szerint már nem érzi magában a motivációt a következő 4 évre.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek egy halálos áldozata van, valamint 9 sérültje. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Friss híreket közölt az egészségügyi miniszter a tiszaújvárosi üzemi baleset sérültjeinek állapotáról. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a debreceni klinikán ápolt mind a 4 súlyos sérült másodfokú, kiterjedt égési sérülés szenvedett. A miskolci kórházból 2 embert hazaengedtek, 3 stabil állapotban vannak. Újabb magyar településen Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és minibölcsöde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök tegnapi bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. A választott tárgyak közül utolsóként az olasz vizsgával ma véget ért a tavaszi írásbeli érettségi időszak. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Védjegyes palackba kerülnek a tokai bor különlegességek júliustól. A hegyközségi tanács szerint ezzel tovább erősödik a tokai eredetvédelem. A jövőben csak ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a tokai termékleírásnak megfelelő, hibátlan minőségű tokai bor különlegesség kerülhet a forgalomba. A tokai borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme határozza meg.
3: Közlekedés.
5: Az M1-esen a főváros felé Tatabányánál baleset miatt 5 kilométeres a dugó. Aztán az M3-ason Budapest felé 60-nál kigyulladt egy autó. Az 54-es kilométernél újra zavartalan a forgalom, de a torlódás továbbra is jelentős. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Napos idő, nyárias, meleg várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 10 és 17, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 38 perc a pontos idő. Kellemes péntek kora esti rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Az utolévőknek pedig balesetmentes közlekedést. Rengetegen tartanak még hazafelé, úgyhogy mindenki vigyázzon a másikra természetesen. A stúdióban pedig továbbra is a Dabas férfi kézilabda csapatának vezetőedzője Tomori Győző, illetve Ballai Attila szigetszentmiklósi lakos. Kézilabdázunk az előttünk álló fél órában is még. A férfi bajnokság nagy részéről, vagy a csapatok jelentős részéről beszéltünk. A Szegedről meg a Veszprémről kevesebb szó esett, sőt szinte a Veszprémről talán még egyetlen sem. Nagy meglepetés nincs benne, hogy egymás ellen játsszák a döntőt, hogy teljes legyen a kép, milyen esélyeket adtok egyik, illetve a másik csapatnak. A veszprémi pályaelőny Szegről végről aranyat ér. Aranyat érhet Győző ebben a párosításban?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Idén is a Veszprém fogja dominálni, meglátásom szerint ezt a párharcot. Egy nyilván csalódott csapat, mert megint nem sikerült a Final Four-ba.
1: Megint való. Centimétereken?
2: Igen, igen. Úgyhogy biztos, hogy ez egy nagyon fájó pont az összes játékosnak, illetve az egész klubnak. Viszont vigasztalódhatnak megint egy bajnoki aranya. Illetve azért úgy gondolom, hogy a Szeged az egész évben mutatott teljesítményét, illetve azt a sérülés hullámot, azt még mindig nem heverte ki, viszont nyilván ez egy döntő lesz megint, ahol bármi lehet, illetve itt Szegednek is ugyanez a másik oldalról a lehetősége, hogy a bajnoki arannyal ezt a szezont kijavíthatná, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó mérkőzéseket fogunk látni. Ha tippel nem kéne, akkor én azért úgy gondolom, hogy a Veszprém komolyabb játékerőt képvisel, és meg fogja nyerni a bajnokságot.
1: Attila, valami kiegészíteni való ellenvélemény esetleg?
3: Tényszerű, hogy láttuk a Szegedet a közelmúltban Veszprém a bajnokságot, de attól még, hogy láttuk, az nem azt jelenti, hogy ez meg fog ismétlenni. Szerintem is egészen más így a lebonyolítás, hogy nem egy oda-vissza van, hanem a valamely fél második győzelmig tart a döntő, és az alapszakasz első helyezettje játszhatja a harmadik meccset is otthon. Ezért ez egy nagy for. A Veszprém most a Füksze Berlin ellen megmutatta, hogy amúgy mire lett volna képes már ősszel is, és ha akkor ezt mutatta volna, akkor nem a Füksze Berlinnel kellett volna negyed döntőt játszani a BL-be. Tehát ha úgy tetszik, az eredendő bűnt ősszel követte el a csapat, és most már mindent megtett a Füksze ellen, de ez kevés volt.
1: Mondjuk ez borzasztó idegesítő lehet, nem csak nekik, hanem nekünk kézilabda barátoknak is az, hogy tavaly a Magdeburg ellen ugye 12 másodperccel, vagy 15-tel a vége előtt jött ugye a Magdeburg időkérése Veszprémbe, amiből jött a gól, most megint ugye milliméterek, centiméterek hiányoznak azért. Ezt megemészteni évről évre sem könnyű, amúgy nekik, meg aztán végképp akik nyakik benne vannak ott helyben.
3: És akkor halmazati büntetésként látod a Füksze Berlin meg a szerb válogatott kapujába, és Miloszávjevet ugyanazt a kapust, úgyhogy nem olyan könnyű az élet. De hát Szegeden se, mert ugye amikor kiderült, hogy Gottfriedson ide fog jönni Szegedre, akkor mondták, hogy hát aki minőségében más lesz, hát szellemi vezér lesz pályán kívül, hát már szerződést bontottak vele.
1: Na, de azt sincs. Ti tudjátok értelmezni egyébként, ha már most Gottfriedsont említed, aztán utána a kapus kérdéssel megyünk majd tovább, mert az is egy nagyon jó gondolat volt, hogy Gottfriedsonnal mi történt? Mert hogy egyébként az, hogy most a szerződésével hogy bontják föl, fölbontották, nem bontották, hogy ők jogászkodásban hogyan intézik azt egymás között, az tényleg egy belügy. De hogy Gottfriedson, én műkedvelőként merek egy állítást tenni, hogy egyáltalán nem nézett ki jól, vagy tehát hogy nem tudok olyan Szeged meccset mondani, ahol ő jól játszott volna, az ez egyértelmű. Tehát, hogy ő messze nem az a Gottfriedson volt Szegeden, akit vártunk, vagy akit Attila említett, hogy vártak főleg Szegeden.
2: Igen, abszolút, de én úgy gondolom, már előtte se az volt. Tehát a Flensburgba, azért ő már az utolsó másfél-két évben azért már nem az a Gottfriedson volt, még a válogatottban talán megújult.
1: Ezért csalóka, mert emlékezzetek vissza, amikor Lauge elment Veszprémből, Dán válogatottnak volt olyan EB vagy VB döntője, most nem akarok butaságot mondani, hogy 10 fölött lőtt, és gyakorlatilag egymaga nyert meg egy vagy EB vagy VB döntőt.
3: Igen, jogos. Egyébként hallottam egy ismerősöntől, aki állítólag Gottfriedsontól hallotta, hogy most már elege volt ebből a darálóból, ami a Bundesligában van, Flensburgban, hogy minden héten bele kell pusztulni, most már egy kis könnyebbség jól jön, úgyhogy most már pont jó lesz, hogy eligazol. Hát ez betartotta a kis könnyebbséget, csak kár, hogy ennek a Szeged volt az áldozata. Egyébként meg, hogy konkrétan a kiváltók az mi volt, azt ugye nem hozta nyilvánosságra se a klub, igen, se Gottfriedson, hogy ez egy egyszeri alkalom volt-e, vagy egy folyamat eredménye, azt se tudjuk, tehát most én találgatni nem akarok. Az kétségtelen, hogy senki nem mondhatta, hogy atyavilág, hát mostantól aztán végünk van, mert ilyen teljesítmény, amit eddig nyújtott, és ez kiveszik a csapatból, igen, mi lesz, tehát...
1: Igen, igen. Na, ha már a kapus kérdést említetted Miroszávijev személyében, eljutott hozzám egy fél információ, nem tudom, hogy tudtok erről bármit is. Maga a felvetés is érdekes lehet. Marosán Györggyel beszélgettünk itt róla a csütörtök reggeli műsorban, amikor Pálinger Katit hívta, bedobta, és azóta, hogy most ez igaz, nem tudom, nem voltunk nyilván ott. Mind a két kapusunk, Palacsics Kristóf is és Bartucz László is a Melsungen alkalmazásában áll, ellenben egyikük sem, ugye Lacika Bartucz sajnos keretben sem nagyon van az elmúlt időszakban, és Kristóf sem véd sokat. Lendíthetette volna az bármit a csapaton, hogyha Miklár Rolandot vissza lehetett volna édesgetni, kellette volna visszaédesgetni, és van-e annak bármi valóság alapja, hogy állítólag Miklár Roland kereste Csamát, hogyha kell, akkor szívesen segítek.
2: Ezt nem hallottam, én nem tudok ilyen információkat. Én úgy gondolom azért, hogy ez egy olyan tételbíró mérkőzés volt, amin meg kellett volna lépni akár ezt is, hogy a Rolit, aki baromi jó formában van.
1: Hát a Kielce ellen kis túlzással egymaga védte tovább a Szegedet.
2: Abszolút, és tényleg a korát meghazudtoló jó állapotban és jó formában van. Biztos, hogy tudott volna segíteni a válogatottba, de nyilván a válogatott edzőnek a felelőssége, illetve az ő dolga a csapatot összeállítani. A két kapusba bízott, a Varcus Laciba és a Palasicsba, akik előtte bizonyítottak, hát de nyilván nincsenek olyan formában, mióta Simics visszatért.
1: Hát azóta ugye Bartucz keretesíts, és Kristóf se nagyon játszik.
2: Nagyjából a Kristóf egy ilyen 5 percekre áll be a bajnokikon is. Ha az én véleményemet kérdezed, akkor én úgy gondolom, hogy ezen el lehetett volna gondolkozni, illetve azért most még a Podoba Janikát megemlíteném, mert a nekába lassan most már egy éve nem lehet neki gólt lőni, úgyhogy ha így összességében nézem, és a legjobb formában lévő magyar játékosokat keresem, akkor van ennek életképes ötlet ez, hogy a kapus poszton bele nyújtam volna a válogatottba.
1: Nyilván utólag persze, hogy könnyen okos már mindenki, tehát azt rögzítsük, hogy utólag merült ez föl, és először a kerethirdetés pillanatában senki nem kardoskodott, hogy hol van Miklár, mert hogy a kapusaink nem játszanak. Így utólag, főleg végighallgatva győző gondolatmenetét, lett-e volna szerinted ebben realitás, illetve ez a fél pletyka eljutott-e hozzád, van ennek bármi realitás, hogy volt-e tényleg ilyen kapcsolatfelvétel?
3: Erről nem tudok. Azt ugye tudjuk, hogy Roli 42 éves, és még nem jelentette ki azt, hogy ő soha többet nem lesz válogatott. Tehát e tekintetben ő nyitva hagyta az ajtót, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a játékos csak azt mondhatja meg, hogy ő mikor nem lesz válogatott, hogy mikor lesz, azt a szövetségkapitány mondja meg. És persze, be lehetett volna hívni, de hát azért tényleg akár Pala, akár Bartusz Laci személyében nem csak két olyan kapusunk van, aki sokszor bizonyított, hanem két nagyon jó karakter is. Tehát nem két ilyen hogy mondjam, idegbeteg, kalkulálhatatlan, hanem két olyan srác, aki rendben van. Most, hogyha behívja Miklár Rolit a szövetségkapitány Csema, akkor gondolom az évjében, hogy védjen. Ha berakja az első meccsen, és 10 perc után kiukad, akkor egészen máshogy állod a Pala, vagy Bartucz Laci, hogy bármilyen jó karakterek lehet, hogy hozták volna. De tehát megvan, oda-vissza megvan ennek a nagy kockázata, ez természetes, persze. Ugyanakkor most mondom, hogy 42 éves, de hát most éppen az előző sportkörben arról beszéltünk, hogy a német futballválogatott kapusa Neuer 40 évesen a német válogatott első kapusa lesz. Tehát lassan ezekkel az ilyen besorolásokkal is szakítanunk el, hogy a 28 éves az már kezd kimenni, a 32 az már örüljön, hogy él. Tehát a születéskor várható emberi élettartammal a sportolói élettartam is kitolódik. Tehát lassan
2: főleg kapusposzton.
3: Főleg kapusposzton, igen, igen.
1: Szabadkártyában mennyire lehet bízni? Ez a mai sportkörben is téma volt, ott már mondtad, illetve szóba került, hogy nem az van, hogy betáplálnak, vagy nem is, bocsánat, Leo mondta a műsorvezető Álpap István, hogy betáplál a Nemzetközi Szövetség egy komputerbe, egy számítógépbe 1000 információt, mert az alapján jó eséllyel indulnánk, hanem itt azért Hassan Mustafa majdnem kis túlzásra egy személyes döntése, de azért... nem tudom, hol van a buktató azon túl, hogy van osztrák illetőségű, magas beosztású sportdiplomata, aki ugye az osztrákok hozzánk hasonlóan pályáznak, szóval, hogy mennyi lehet győző szerinted a realitás ennek a szabadkártyás kérdésnek, illetve kell-e finnyáskodni a bárkinek, hogyha szabadkártyával jutunk ki erre a VB-re?
2: Nem gondolom. Ez alapján, a két mérkőzés alapján tényleg mind a két csapat megérdemelte volna azt, hogy ott legyen a világbajnokságon a saját erejéből kiharcolva. Az, hogy az amerikai válogatott kijutott a VB-re saját jogon, és így két szabadkártya van, ha jól tudom, akkor ezzel úgy gondolom, hogy azért sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy mi is ott legyünk a világbajnokságon. Nagyon bízom benne, hogy értékelni fogja a Nemzetközi Kézilabda Szövetség annyira a magyar válogatottat itt az elmúlt időszakban a teljesítményünket, hogy meg fogjuk kapni az egyik szabadkártyát, és ennek apropóján leszünk ott a világbajnokságon. Az már egy más kérdés, hogy ott mire leszünk képesek, illetve milyen eredményt fogunk elérni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az egyik szabadkártya az, amilyen lesz.
1: Na, mivel körülbelül 10 percünk maradt, 18 óra 50 perc a pontos idő, olyan szívesen beszéltem volna még a férfi Európa Ligáról, ahol könnyen lehet, hogy magyaros döntőt rendeznek Imre Bence a Melsungen ellen, például 4 magyarral a fináléban, mennyire, mint egy csepp víz, annyira örültünk volna a sivatagban ennek, mert nemzetközi szinten nem nagyon látunk férfi szinten ilyet, na de a nőknél, ott azt már teljes mértékben hozzászoktunk, ahhoz a Győr címvédőként indul torony magas, bólincsatok kérek, hogy torony magas esélyesként, vagy nagy esélyesként a mostani budapesti négyes döntőben, de már túl vagyunk egy négyes döntőn, az Európa Liga négyes döntőjén. Eltelt most már lassan egy hét, Attila, ott voltunk a helyszínen mind a ketten. Ott és akkor megélni ezt nem volt jó, azért két vereséget, rögzítsük a tényt, megélni nem volt jó, de akkor is arról beszéltünk, mint ahogy én ott az interjúkban is erről beszéltem a főszereplőkkel, hogy egy ilyen tudathasadásos állapot, amiben vagyunk, mert normál esetben nem is Dijonban kellett volna beszélgetnünk, mert hogy első bározóként az Esztergomnak nem is feltétlenül lett volna ott a helye. De teljes joggal, alanyi jogon, saját erőből kivívták, ott voltak. Hogyan ülepedett benned az elmúlt egy hétben ez az Európa Liga negyedik hely, amit az esztergomi csapat elért?
3: Most annyit illik privatizálnom, vagy nem kell alakoskodnom, hogy nyilván szülői minőségben is ott voltam, a két lányom az Esztergomban játszik, tehát nekem mások a prioritásaim, első prioritásom az, hogy legyenek egészségesek a meccs végén. Ha már ez megvan, akkor már nekem olyan nagyon nagy bajom nincsen, akkor, ezt mindig elmondom, hogyha aránylag korrekt a játékvezetés, hogyha az ellenfél az nem vett be olyan megengedhetetlen eszközöket, hogy borzalom, és a mieink normálisan játszanak, és kikapunk, akkor azt mondom, hogy ilyen van. Az első meccs ez abszolút jellemző volt, igaz, hogy 4-jel vezetett az Esztergom.
1: Igaz, hogy a végén azért a két román játékvezető csak irányba állította a dolgokat.
3: Két ítélet volt.
1: Az utolsó 10 percből 6-ot ember hátrányba játszott, vagy 4-et ember hátrányba játszott, nem 6-ot.
3: De mondhatod azt, hogy rossz nézésére állították ki a játékosokat.
1: Nem, de hát amikor kellett, azért annyiban hadvitatkozott.
3: Én a második meccs első fél idejében éreztem kellemetlenül magamat, egyszerűen azért, mert ennek a csapatnak 24 órán belül még két meccs sok volt, és akkor úgy látszott, hogy kifogyott a benzin.
1: Nem csak, hogy 24, mert még annyi se telt el, tehát jó, hát hogy éppen, hogy 12 eltelt.
3: Igen, kifogyott a benzin. De legalább a második fél magukhoz tértek, lőttek 30 gólt, amivel a döntő egy csapatos előtt 30 gólt, csak éppen kaptak 35-öt.
1: És akkor ne alakoskodjunk, ehhez kellett az egyik ballai lány 8 gólja is egyébként. Dehogy nem, az rögzi. Akkor ha te nem mondod, akkor mondom én. De... vagy mondja Győző, mert már láttam, hogy ezt akarta mondani.
2: Igen, nagyon jó játszott.
3: Ne, de tényleg egyébként az a lényeg, hogy ilyen tapasztalatot csak itt lehet meríteni, és... most már, ahogy telik az idő, nem is nekem, mert mondom nekem, ezzel nem volt bajom, de a játékosoknak is, meg az igazi szenvedélyes szurkolóknak is egyre inkább az egész út marad meg az agyukban, nem az a két meccs, az, hogy ősszel, amikor a csoportba jutásért, a Crvena Zvezdához mentek vendégségbe, és megtudták, hogy a Lunde lesz a kap, akkor mondták, hogy de jó lenne a csoportkörbe bejutni, de nagyon nehéz lesz Belgrádba, és akkor a Final Four után nem szabad sírni.
1: Győző, mit szólsz ehhez, hogy az Esztergom egyáltalán eljutott a négyes döntőbe?
2: Egy nagyon nagy eredménynek gondolom, és tényleg egy követendő példa az Esztergom eddig bejárt útja a női bajnokságba. Úgy gondolom férfi szinten is egy követendő példa, hogy tényleg magyar fiatal kislányokkal, elnézést, nem akarom megsérteni őket, de én úgy gondolom, hogy azért egy tényleg olyan fiatal
1: szerintem
2: társaság.
1: Szerintem az Ákik Szani egyébként felsziszent és elégedett.
2: Hát vagy ő most örül. De hát igazából akik a csapat nagy részét az fiatal lányok, az természetes volt, hogy a Gabit már azért láttuk nagyon sok jó csapatot építeni, az biztos volt,
1: Elek
2: hogy
1: Gábor,
2: a Elek Gábort, igen, egy komoly jó csapatot építeni, szerintem nagyon jó úton járnak a lányok, az meg, hogy bejutottak ebbe a nemzetközi kupába, és kiarcolták a döntőbe jutást, az biztos, hogy hozzátett a egyénileg is a pályafutásukhoz, illetve az Esztergomnak a jövőbeni sikereihez, mert azért csak összeszedtek olyan nemzetközi tapasztalatot, ami a hasznukra fog válni a jövőben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha még egy-két magyar tehetsége ki tud egészülni akár az Esztergom a jövőben, akkor talán a Győr-Fradi Debrecen hármashoz föl fog tudni nőni, és folyamatosan ott lesz a bajnokság élmezőnyében.
1: Debrecen mennyire közelítette meg a Győr-Fradi kettőst, ha már most itt a föl lehet nőni kifejezést használt a Győző. Van a legfrissebb példa, pont Dijonban voltunk, amikor egyet tudott nyerni a Fradi a Népligetben a Debrecen ellen, de nem volt az olyan nagyon régen, amikor a Loki megverte a Győrt Győrben például BL mérkőzésen, ugye ez ebben a naptári évben történt. Kifejezetten jó BL szezont ment a Debrecen, szóval tényleg adja magát a kérdés, hogy a két gigászhoz mennyire tudott felnőni a Loki Attila?
3: A Fradihoz fel tudott. A Fradi nem mehet úgy Debrecenbe most már, hogy úgy is nyerünk.
1: Hát úgy, a tavalyi bajnoki címe az gyakorlatilag a debreceni döntetlennyibe került a Fradinak.
3: A győr annyira jó most, annyira együtt van, hogy a Győr más szint. A Fradihoz képest is szerintem más szint.
1: Hát az egész világhoz képest más szint most.
3: És bár mondod, hogy persze a Debrecen nyert a Győr ellen BL-be, de pont azt a meccset nyerte meg a Debrecen, ami nagyon nem számított a Győrnek, meg neki se. Majd három napra rá bajnok, én azt hiszem, hogy 16-tal kapott ki a Győrtől.
1: Oké, akkor annyiba hagyj egészítsek ki, mert ez tény és való, viszont az előző bajnokságban volt egy olyan mérkőzés, egy bajnoki, amit az utolsó pillanatban ilyen szakóvédések sorozatával tudott behúzni.
3: Több ilyen volt. Látszik, a Debrecen szemben a Győrnek van egy olyan mentális fölénye, hogy szinte mindegy, hogy mi lesz a vége, úgyis az, hogy valahogy megnyeri a Győr. Kivéve akkor, amikor nem számít, mert akkor megnyerte a Debrecen azt az egyet.
1: Győző, mennyire lépett közel? Hogy látod a Debrecen? Kimondotta most a Debrecen helyzetét?
2: Amilyen lehetőségei vannak a Szilágyi Zolinak játékos vásárlás, illetve igazolás tekintetében, szerintem a maxot kihozta, illetve kihozza szezonra ebből a Debrecenből. Mindig az érzésem, hogyha a Debrecen meccset nézek, egy Fradi ellen, vagy egy Győr ellen, hogy még az a pici hiányzik, meg talán az az egy-két klasszis játékos, amivel tényleg oda tudnának érni, hogy megvernek egy Fradit, vagy egy Győrt, de szerintem a lehetőségekhez képest teljesen kimaxolták ezt a szezont is. Az, hogy a BL-ben tudnak pallérozódni, az meg biztos, hogy egy nagy lökést ad ennek a csapatnak folyamatosan, most már második, harmadik éve. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jövőben azért számolni kell majd folyamatosan a Debrecennel, hogyha töretlen lesz a fejlődés.
1: A nyár a labdarúgó VB-ről szól, majd egy kézilabda edző Mivel tölti a nyarat Győző, hogyan alakul? Már amennyire publikus, vagy amit meg lehet ebből osztani, mert hogy nagyjából a szezon végéhez közelítünk, nyilván a Pest megyei döntőn ott leszel majd Szigetszel Miklóson, a sosem szoktad kihagyni a Pest megyei szövetség nagyszabású szezonzáró rendezvényét, de tényleg kézilabda megjelenik bárhol az életedben, vagy várod, hogy vége legyen mindennek, az NB1B-ből is most már befejeződjön, aztán mennyi két forduló van még talán hátra?
2: Kettő,
1: ugye? Tehát, hogy ez lemenjen, és akkor eldobsz mindent, ami kézilabda, és akkor majd visszatérsz a foci VB után. Tényleg viccen kívül kérdezem, hogy mi az, ami a nyár prioritása a, nem tudom, buborékos szőlőli mellett?
2: Hát nyilván, ahogy befejeződik az iskola a családdal, illetve a gyerekekkel, a közös programok, illetve egy kis pihenés, az mindenféleképpen ez, de ahogy vége a bajnokságnak, biztos, hogy elmegyek horgászni legalább egy hétre. Oda egyedül, mert az azért kelleni fog, mert hosszú volt ez a szezon. De nyilván itt a július közepi kezdéshez képest azért még van tennivaló, amit ebbe a pihenő időszakban nem olyan beszorított időhöz kötve kell még csinálni, de nyilván az lesz a cél, hogy itt a feltöltődés az jól sikerüljön, és egy kipihenten tudjak én is nekivágni a következő szezonnak.
1: Horgászat közben a foci VB belefér egyébként? Nézed a focit? Szereted a focit?
2: Szeretem a focit, biztos, hogy nézni fogom a VB-t.
1: Ha esetleg nem lenne megfelelő vétel a stégen, a rádióban minden meccset közvetítünk, úgyhogy légy szíves.
2: Ezt most megjegyeztem, hogy ha nem lenne annyi, akkor a rádiót azt bekapcsolom, megígérem.
1: Nagyon jó, köszönöm szépen, meg azt is, hogy befáradtál, és komolyabb, kevésbé komoly komoly témákról is tudtunk beszélni, meg kicsit kevésbé komoly hangvételt is megengedhettük magunknak. Itt a végén 19 óra a pontos idő, Tomori Győzőnek, a Dabas férfi kézilabda csapatának vezetőedzője, illetve kiváló Szigetszent Miklósi lakosnak, Ballai Attilának. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Hamarosan innen folytatjuk, előtte viszont jön Becky G és a Bella Ciao itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Fontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. Egy adósságomat szeretném pótolni, miközben belemerültünk Tomori Győzővel és Ballai Attilával a különböző kézilabda hírek rejtelmeibe. A férfi jégkorong válogatottunk befejezte a mérkőzését Németország ellen. 2-2-es döntetlennel zárult a harmadik harmad, ez pedig azt jelenti, hogy 6-2-es vereséget szenvedett a magyar férfi jégkorong válogatott Németország ellen. Gyorskorcsolyával, rövidpályás gyorskorcsolyával megyünk tovább. Egyrészt egy egészen friss hír, a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség pénteken tartott a tisztújító közgyűlését, a küldöttek Telegdi Attilát választották meg elnöknek, mi pedig a folytatásban az olimpiai bronz és világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok gyorskorcsolyázóval Jászapátri Petrával beszélgetünk majd, aki bejelentette a visszavonulását a Nemzeti Sportrádió stúdiójában egészen pontosan. Szőke Viktória, Kovács Erika és Erdei Márk vendége volt Jászapátri Petra.
2: Nem volt el olyan nagyon régen itt a stúdióban.
3: A fagypontnál itt volt 100 nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
4: Igen, igen.
3: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
2: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
3: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
4: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
2: Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszavú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
4: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
2: És fantasztikusan csináltad.
4: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
5: És te elégedett voltál?
4: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
3: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy
4: nem,
3: nézzük.
4: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, így az M4 Sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
3: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és mikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csinál az egészet.
2: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
3: Igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
2: igen. És a profizmus
3: része. Jól foglalkoztak
4: igen
3: vele.
4: Igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 évem van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
5: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
4: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak szürke hétköznapokban igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
5: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
4: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy a február végén a gondolataimban, hogy igen, vagy nem. És mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro, kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
2: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
3: Mert mindig erről beszélgettünk, igen, hogy talán ott
4: Hát a térdem az javul, de egy keresztalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is.
2: És az még nem is telt le?
4: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy hát most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a váll sérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem, úgy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat. És most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
3: Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült. Nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint. Tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átérni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
4: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és hát először a vállógrott kiegyezésen, és utána a kartörése volt, ami hát el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben, és hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
2: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
4: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem Igen. után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire,

0: Igen.
1: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hú, hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futam elindul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
0: Nem tölt össze a világ, ugye?
1: Nem.
0: És tudtál szívből önő, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányok, mert nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
1: Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyesváltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Hiszen ugye a kecske angolul az a goat, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsélyezője. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddard-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt 3-4 évben Kristen Santos mögött, ő volt a második legjobb amerikai, ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról jelmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani, és odaállt, és elhozta azt az eredményt.
2: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
3: Igen.
2: Hogyha kronológiailag nézzük.
3: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, hát teher alatt. Összetört. Ezt ő is be is vallotta egyébként.
0: És ugye Stoddard is azért elég rutinos.
3: Igen.
1: Igen.
0: Korcsolyázó.
1: Igen. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abban a két helyben, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
0: Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
1: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. Nem megy a futam.
0: Tényleg sikerült?
1: Hát ez tudatosan, igen.
3: Ez Peking utáni időszak?
1: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem. Egyéniben is, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő. És menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
0: De közben meg ember vagy érzésekkel.
1: Igen.
0: Szóval ez jó nehéz lehet.
1: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami van, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
0: Petra naplót vezet.
3: Nagyon-nagyon jó dolog.
0: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
3: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az

0: olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel, ugye a visszavonulással.
1: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem. Igazából meglepett.
0: Vagy esetleg tényleg...
2: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb, vagy a közvetítő állásba.
1: Ugye, amikor kijutottam, vagy kimentem a csapattal a világkupára, akkor örök közvetlen a palánk mellett. Tehát az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már. Ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni. Az is nagyon jó volt. Meg hát kintről is nagy élmény volt. Ez tényleg... Az úgy felkerült az élmények polcára.
3: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
1: Hát azért a jégen.
3: Ott más a perspektíva is?
1: Hát igen. A jégen, igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
0: Motiváció.
1: Igen.
3: Tehát ez nem nyugszik benned?
1: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
3: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy mi,
0: sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
1: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen. Én hát, hűvös.
3: Sőt, egészen szilveszteri.
1: Igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremben van, hogy lehet így is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
3: De ez már a görkorcsolyán is?
1: Hát...
3: Már akkor még kicsi voltál.
1: Igen, de... akkor még kicsi voltam. Akkor szerintem a versengés az, hogy nyilván akkor még inkább játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a száraz edzést hívjuk úgy, hogy mi száraz edzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
4: 19 óra 19 perc a pontos idő, Jászapáti Petrát hallottuk az elmúlt percekben. A teljes beszélgetést a vasárnapi sportreggelben 9 és 10 óra között hallhatják majd. Jászapáti Petrához hasonlóan a szintén olimpiai bronzérmes Kónya Zsófia is a visszavonulás mellett döntött pár nappal ezelőtt. A 31 éves szegedi rövidpályás gyorskorcsolyázó egyelőre egyetemi államvizsgájára készül. Nem tartja kizártnak, hogy a sportágon belül marad. Kónya Zsófiával Katona László beszélgetett.
5: Ez nem lehet a véletlen műve, hogy egy másik olimpiai bronzérmessel együtt vonultok vissza egy időszakban? Nyugtass meg, hogy Petrával beszéltetek erről.
6: Biztosan nem véletlen, nem volt megbeszélve egyébként, tehát nem szőttük össze ezeket a terveket, ezek teljesen egymástól független döntések. Az ember életében egyszer meg kell hozni ezt a döntést. Koromnál fogva azért már azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon hosszú utat bejártam. Petránál azért nyilván ott összetettebb sajnos a dolog, ez a mi döntésünk.
5: Könnyű szívvel engeded el a rövidpályás gyorskorcsolyát, a sportolói létet?
6: Nem annyira, viszont nyilván ez a döntés ez nem kettő nap alatt született meg, hanem egy hosszú folyamatnak a lezárása és vége, mire azért így felkészültem. Azt hiszem, vagy azt hittem, azért nyilván mikor történik az emberrel, és tényleg ott van a hivatalos bejelentésnél, akkor azért az úgy megérinti az embert.
5: Hogy történik ez? Szegeden elmondott, hogy én akkor most véget vetek a pályafutásomnak, a korcsolyát eldobom magamtól. Mi várt rád, vagy mi vár rád most így?
6: Nyilván először is ugye az edzőket informáltam erről, meg hát előtte megszületett bennem a döntés. Azt még nem tudom pontosan, hogy mi fog rám várni. Annyi biztos, hogy 2 hét múlva államvizsgázok, és arra nagyon-nagyon készülök, úgyhogy most az időmnek a nagy részét ezt teszi ki. Kíváncsian várom, hogy mit fog hozni a hosszú távú jövő.
5: egyik napra a másikra kell változtatnod, vagy mondjuk még ezt a nyarat megvárod és pihenéssel töltöd, aztán majd az ősztől jön a civil élet?
6: Most csak így a diplomára koncentrálok, most ez az első számú cél, amit szeretnék teljesíteni. Vannak már ezért terveim, nagyon szívesen benne maradnék a sportban is valamilyen formában, mert azt érzem, hogy azért ez csak az identitásomnak a része. Másrésztről meg nagyon érzem magamban azt is, hogy akár valami teljesen mást is kipróbálnék, úgyhogy szerintem most az az időszak az a szárnyaimnak a bontogatásáról fog szólni.
5: Az én tudatlanságom az, de miből írtad a szakdolgozatot?
6: Pszichológia szakon vagyok, ezen belül pedig a pedagógusoknak a kiégéséről írok.
5: Sportolói kiégésről is valamilyen szinten be tudsz számolni, vagy nem azért vonulnak vissza általában a sportolók? Volt-e egyáltalán a pályafutásod során ilyenre példa?
6: Sajnos volt. Én a Szocsi olimpia, illetve ugye a Pjongcsangi olimpia után kihagytam egy-egy évet. Mondhatni, hogy az egyfajta kiégés is volt szerintem. Egyszerűen nagyon-nagyon besokaltam, és akkor Szocsi után ott nem tudtam, hogy egyáltalán vissza szeretnék-e térni a sporthoz, tehát ott tényleg az nagyon sok volt.
5: Tegyük hozzá, hogy 20 éves voltál.
6: Igen, 20 éves voltam, tehát ugye viszonylag korán jelentkezett ez a probléma, viszont szerencsére azért visszataláltam, és akkor utána Pjongcsang után pedig az egy éves kihagyás, ez már kicsit tudatosabb volt, mert tudtam, hogy vissza lehet azért jönni így a pihenőből, és hogy annak is tudatában voltam, hogy mennyire sokat tud számítani az, hogy az ember mondjuk nagyjából egy évig egy kicsit teljesen más közegben mozog, és más tapasztalatokat gyűjt, úgyhogy ebből építkeztem.
5: Ezekben az időszakokban jöttek azért eredmények, a váltóval leginkább, ezek nem dobtak fel?
6: Szerintem ez teljesen egyéni. Nyilván attól is függ, hogy milyen sportról beszélünk, attól is függ, hogy milyen edzővel dolgozik együtt az ember. Ugye vannak az egyéni tényezők, amiket már mondtam. Én azokban a pillanatokban teljesen azt éreztem, hogy nekem ez a legmegfelelőbb megoldás, hogy egy picit visszalépek. Nem tudom, lehet, hogyha benne maradtam volna, akkor máshogy gondoltam volna, de ezen már nem tudok változtatni, és nem bánom egyébként, hogy meghoztam ezeket a döntéseket.
5: Na, mert az olimpiai bronzérem után viszont nem hagytál ki, hanem erőtetted, amit csak lehetett, de nem lett ebből egy negyedik olimpia. Ezt már sikerült feldolgozni, vagy továbbra is nagy fájdalom?
6: Nyilván azért még van bennem egy kis fájdalom, meg szerintem így az örök életemben ez benne lesz. Viszont annak nagyon örülök, hogy egyáltalán megpróbáltam. Peking után is azért nagyon ment a gondolkozás, hogy egyáltalán kihagyjak-e, de ott sajnos azt éreztem, hogy ha most én kihagyok egy évet, akkor biztos, hogy nem fogok tudni már visszajönni harmadjára is. És azért született meg akkor ez a döntés, hogy nem hagyok ki, hanem csinálom tovább. Hát igen, sajnos nem lett meg ez a negyedik olimpia, de mondom, hogy ha nem próbáltam volna meg, az biztos, hogy egész életemben egy tüske lett volna bennem. Így legalább tudom, hogy én mindent megtettem, amit csak tudtam, sajnos nem volt elég. Így egy picit talán azért könnyebb lezárni.
5: Jóra fordítva a szót, mi az a kettő, de legyen három olyan pillanat, ami meghatározó volt így a sportolói pályafutásod során?
6: Ami most így hirtelen beugrott, az az első egyéni EB érmem, ez 2014-ben volt Dresdában, és azt hozta magával utána a női váltóval. Szintén bronzérmesek lettünk, ez nagyon-nagyon megmaradt. Nyilván a 19 éves voltam, az óriási nagy dolog volt. Akkor természetesen meg kell említenem az olimpiai bronzot, nyilvánvalóan karrieremnek a legkiválóbb, legmagasabb eredménye. Hát, ha még egyet kellene választanom, az a 2023-as EB-ről a női váltóval ezüstöt hoztunk haza. Ezt azért szeretném kiemelni, mert ez a női váltó nem jutott ki akkor Pekingbe. Ez nagyon nagy szívfájdalom volt, és a következő években pedig ez a váltó folyamatosan hozta világkupákról is, és EB-kről is az érmeket. Ott azt éreztem, hogy végre meg tudtuk mutatni, hogy egyébként mire lettünk volna képesek.
5: Nem hiszem, hogy a véletlenek vezérlik az életedet, de hogy mondjuk egy rövidpályás gyors korcsolyázó számára egy nap hány óra munkával telik, és akkor ezt szorozzuk be 23 évvel?
6: Szorozzuk be 23-mal. Változó azért, nyilván attól is függ, hogy alapozó időszak van-e, vagy versenyidőszak, de én átlagosan azt mondanám, hogy egy nap 5-6 óra edzés van. Ez kettő vagy három részletben van elbontva, tehát ezt úgy kell elképzelni. Néha picit átcsúszunk a 6 óra fölé is, ami azért úgy soknak számít, és akkor be lehet szorozni még 23 évvel.
5: Az, hogy visszavonulsz, az számomra azért érdekes, mert ebből is látszik, hogy telik az idő, múlik az idő, mert például Heidun Bernadettet már elbúcsúztattuk, de most már Somodi Maja és társai jönnek. Te a kettő közötti időszak vagy. Nehéz az, hogy múlik az idő?
6: Nagyon nehéz, és nagyon félelmetes. Folyamatosan így kattonnak bennem az emlékek, és megvan az az emlék, amikor én voltam a fiatal a csapatban, mint mondjuk Maja vagy Lora, és hogy akkor hogyan működött így a maga a csapat, vagy én hogyan éreztem magam a csapatban. És ugye 3-4 évente azért volt egy-egy váltás, megváltozott a csapat összetétel, és tényleg ezt így átélni, hogy a legfiatalabbból én lettem a legidősebb egy jó darabig, és most pedig engem is még egy pár csapattársamat búcsúztatunk, ez hihetetlen. Nagyon gyorsan telik az idő egyébként.
5: Szegeden mit szóltak mindehhez?
6: Szerintem ők is azért már így gondolták, hogy mi lesz ennek a vége, hiszen a szegediek is végigkövették a pályafutásomat. Ugye Lajtos Szandi, ő is a csapattársam volt, Szocsiban az első olimpiámon vele vettem részt. Folyamatos kapcsolatban voltunk egyébként is, úgyhogy nem lepődött meg a döntésemnek a kapcsán.
5: A következő olimpia 2030-ban lesz. Nem lehet ebből visszatérés, mert már teljesen leálltál az edzésekkel? Csak azért mondom ezt, mert 22 után, ha jól mondom, akkor elgondolkodtál azon, hogy kell-e még folytatni.
6: Én úgy gondolom, hogy most már nem lesz több visszatérésem. Az is ritka, hogy valaki a 30-as évei környékén ott van a mezőnyben. Én jövőre leszek 32, sajnos most már nem is érzem magamban, hogy vissza tudnék jönni. Egyre több sérülésem is van sajnos, ami nyilván hátráltató tényező, úgyhogy én ezt most már véglegesnek gondolom, de vannak csodák, de szerintem most ez nem lesz az.
5: Nem akarom elvenni a kedvét a gyorskorcsolya szerelmeseinek, de például neked van olyan egészségügyi problémád, amit az élsport az sajnos idézőjelbe tönkretett? Tehát bármilyen hihetetlen, de a profi sport az nem feltétlenül a szépről és a jóról szól mindig.
6: Én ezt mindig el szoktam mondani, hogy az élsport az semmi, csak nem egészséges. Sajnos én egy gerinc problémával küzdök, igazából 13 éves korom óta, ami végigkísérte sajnos a pályafutásomat, és nagyon sok problémát okozott. Erről egyébként nem sokat beszéltem így a médiában, de nekem el van mozdulva egy csigolyám. Na most nyilván ez a sport gyorskori, illetve ez a pozíció, amiben mi éveket töltünk el, ez nem segített az én gerinc problémámon. Összetett preventív edzéseket végeztem, hogy legalább szinten tudjam tartani, és ne romoljon. Nagyon befolyásolta az edzéseknek a minőségét. Tehát a konditeremben nyilván nem tudtam olyan súlyokkal dolgozni, olyan súlyokkal guggolni, mint ami kellett volna akár a robbanékonyságnak a fejlesztéséhez, úgyhogy ezzel is meg kellett küzdenünk, és még ennek ellenére is azért úgy gondolom, hogy nagyon jó kis eredményeket sikerült összekorizni.
5: Most azon gondolkodom, igen, hogyha ez nem lett volna, akkor még mi lett volna belőle, mármint az eredményességet tekintve. Ha jól mondom, akkor 3 éve házas vagy, úgyhogy most már akkor egymáséjé tudtok lenni minden szempontból. Nem kell lemondani a férjednek rólad ősztől tavaszig.
6: Nem, most már nem. Azért ez az utóbbi 3 év nagyon kemény volt mind a kettőnknek, hiszen a férjem ő Szegeden élt, és ott dolgozott, illetve mai napig ott dolgozik, úgyhogy ez megnehezítette így azt, hogy egyáltalán találkozzunk. Legtöbbször egyébként az volt, hogy én járkáltam haza Szegedre. Nekem is mindig is ezt mondtam az otthonomnak, mert szerencsére nem küzdünk ezzel a problémával.
5: Zárszóként teljesnek, egésznek érzed a rövidpályás gyorskorcsolyázó karriered?
6: Majdnem. Nyilván, amíg az ember nem ért el mindent, és nem nyert meg mindenféle érmet mindenféle versenyről, addig szerintem nem lehet teljesen elégedett, de azért ne essen félreértés, tehát nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit sikerült elérnem, és szerintem így is egy kivételes karriert sikerült befutnom. Próbálok mindig a pozitív dolgokra emlékezni.
5: 5 év múlva te hallgatod majd az embereket egy fotelben, hogy éppen mi az ő gondjuk, bajuk, problémájuk? Pszichológusként?
6: Lehetséges, viszont ez még annyira távoli dolognak tűnik, hogy erre nem tudok választani, el tudom képzelni egyébként.
4: 19 óra 30 perc a pontos idő, Kúnya Zsófiával Katona László beszélgetett, és ez azt jelenti, hogy ha 19 óra 30, sőt, mire ezt kimondom, már 31 a pontos idő, hogy a műsor ajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: A Magyar Menyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
9: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
8: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
10: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
9: Úgy táncol, mint én.
7: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Robi Kín távozik a Ferencvárostól. Ukrán drónok csapottak egy iskola épületében. Marad a napos száraz idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
7: Sporthírek.
11: A gyenge napot kifogó magyar válogatott 6-2-re kikapott a német csapattól a svájci jégkorong világbajnokság pénteki játéknapján. Így 3 vereséggel és 1 győzelemmel áll. Az n4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Keane, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első időnye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a 8-döntőig menetelt a zöld-fehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont be kellett érnie a második helyjel. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City-t. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok. Az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-szor nyerte meg, valamint egyszer-egyszer a Bajnokok Ligája, a klubvilágbajnokság, illetve az Európai Szuperkupa trófeáját is a magasba emelhette. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Pénteken 3 futamot rendeztek meg, világbajnokunk az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futamgyőzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette a számára. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6 hajóosztályban. Telegdi Attilát választották meg a Magyarországos Korcsolyázó Szövetség elnökének. A mai tisztújító közgyűlésen Telegdi 19 szavazatot kapott, míg Török Zoltán 17-et, így a szavazás már az első körben sikert hozott. A korábbi elnök Kósa Lajos visszalépett az elnöki posztért folyó versenytől. A közgyűlésen elbúcsúztatták a pályafutásukat befejező sportolókat, Jászapáti Petrát, Bácskai Sára Lucát, Hónya Zsófiát, Somogyi Barbarát és Nógrádi Bencét.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A balesetnek 1 halálos áldozata van, valamint 9 sérültje. A katasztrófavédelem szerint nem került mérgező anyag a levegőbe, a lakosság nincs veszélyben. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette. További 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. A független jegybankok közti együttműködés az Európai Pénzügyi Stabilitás Alapja, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, hogy Magyarország rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Hozzátette, az MMB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forstoffen Ágnes kiemelte, egyre több hiteles információ van Magyarország gazdasági és költségvetési kihívásairól, és arról, hogy állami ágazatok, valamint a civil szféra megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni. Ezért különösen azokat a volt képviselőket kéri fel az adakozásra, akiknek, mint fogalmazott, szavazatai elméltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak. A Magyar Állami Operaház főigazgatója és felesége, Máté Zsuzsa, KDNP-s parlamenti képviselő finanszírozná a házelnöki szék hasonmásának elkészítését. Az opera asztalos műhelyében az őszi ülésszak kezdetére elkészülhet a replika, így az országgyűlés történelmi enteriőre nem változna meg.
7: Közlekedés.
11: Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál a 18-es kilométernél egy műszaki hibás autó vesztegel a külső sávban. A torlódás több kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
7: Időjárás.
11: Napos idő, nyárias, meleg várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen. Csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 10 és 17, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 41 perc a pontos idő a mikrofonnál, Németh Kornél. A 19 óra 41 perc pedig azt jelenti, hogy 19 perc múlva jön a férfi kosárlabda bajnokság harmadik döntő mérkőzése. A Szolnok a Szombathelyt látja majd vendégül az eddigi két mérkőzésen, előbb a Szolnok, aztán a Falkó győzött. Az első két mérkőzésről készített összefoglalót Cserjés Bende gúz.
2: Talán megúszott, és bedobja könnyedén, mert nem érik utol természetesen.
3: Perle nem vállalta a triplát, inkább közelebb lép, és bedobja!

0: Az alapszakaszban a Szolnok magabiztosan 4 pont előnnyel végzett az első helyen, 3 vereséget elszenvedve. A Szombathely pedig második helyen végzett, 45 pontot gyűjtve, 19 győzelemmel és 7 vereséggel. A rájátszásban aztán a Szolnok simán túljutott a Sopronon és a Pakson is, míg a Falko a Honvédot és a Kaposvárt búcsúztatta. Így jutott a két csapat a bajnoki döntőbe. Az első mérkőzésen a Szolnok volt hazai pályán és magabiztosan győzött is. Ennek a mérkőzésnek az összefoglalója következik. A kommentátor Balogh Balázs, a szakkommentátor pedig Károly Andrea.
1: Somogyinál a labda, már csak 7 másodperc a támadó időből, Toró jön ki védekezni rá, aztán odaadja Krajnszkinak, Krajnszki egy 3 pontos, ő is bedobja. Az előbb az Itzer kimaradt, most azonban a 3 pontos remekül helyezte el ott a gyűrűben, 8-8 a negyedik percben. Hát belekezdtek alaposan a csapatok. Azt számít, hogy egy újabb remek találat, mégpedig Novakovics-tól, és Novakovics nagyon belehúzott, tényleg már 9 pontos 3 triplát dobott ezen a mérkőzésen, tudja ő ezt, láttuk ezt már tőle, de nem az utóbbi időben, úgy látszik, hogy most a fináléra szívta föl magát. Ezzel 13-15 az állás, amikor a 8. percben járunk az első játékrészben. Úgy érezte mindkét szakvezető, hogy nem kell beleszólni most ebbe a mérkőzésbe. 10 másodpercnél alig van több, amikor 20-19-nél a Szolnok támadhat. Krajnszki veszi kezébe a labdát, ugye, és megpróbálja két ember mellett elvinni. Aztán Palainak teszi inkább. Palai beleáll egy 3 pontosba, és kimarad a 3 pontos. A lepattanó ugyan Kelleré, aki elcsúszik ott, nem volt senki a közelében, hogy biztos kell majd oda egy törlés. 20-19-re vezet egy negyednyi játék után a Szolnok együttese, és tényleg egy parádés mérkőzést láthatnak eddig azok, akik kilátogattak, meg hallhatnak itt a rádióban, jobbnál jobb teljesítményekkel. 24-21-re vezet a Szolnok együttese, Darhart szerzett éppen egy 2 pontost egy betörést követően, és még ráadásul fújtak is a játékvezetők, úgyhogy dobhat majd egy büntetőt, egyébként Molnár dobott pontot a második negyed elején, egy 2 pontos. Krajnszki teszik-e jobb oldalra, Vojcsiknak eldobja a 3 pontost, és bedobja! Vojcsik nagyon fontos, 3 pontos szerez onnan a vonal mellől. 28-28 az állás, tehát nem engedi el egyik csapat sem a másikat. Ha jól számoltam, a legnagyobb különbség talán 4 pont volt ezen a mérkőzésen. Novakovics kapja, aztán Váradi fut elé, Váradi ott Skinsz mellett tovább teszi Tanok, de eznek mutatja, hogy hova tegye, de inkább Váradinak adja vissza. Váradi eldobja a 2-est, és bedobja! 35-37, ismét vezet a Falko együttese. Somogyi Torró mellett kiteszi a szélére Palainak, Palai jobb oldalra, és bedobja! Óriási triplát dob Palai Tamás, és ezzel 41-37-re vezet a Szolnok együttese. Másfél percnél alig van több az első fél időből. 4 pontos tehát a Szolnoki előny, amikor Peterson megpróbálott Somogyi mellett elmenni, bedobja a 2-est, és Somogyira még ráfújnak egy faultot is. Az első félidőt követően 42-39-re vezet a Szolnok együttese, ugye 20-19 volt az első negyedet követően, és 42-39 most a félidőben. 2 perc 15 másodperc telt el a harmadik negyedből, és vezet 47-43-ra a Szolnok a Falko ellen. Megpróbálnak labdát szerezni, Darhart ellép Perl mellett, visszateszik Somogyi, Palai kapja aztán tisztán, és ezt a tiszta dobást Palai nem is szokta kihagyni. 56-56 az állás. Palai 3 pontosa is jókor jött megint, csak úgy, mint korábban, mert hogy dobott már egy 3 pontost, és 8 pontos a mérkőzésen. Darhart 17 ponttal messze a Szolnok legeredményesebbje. Bognár Kristóf, most már figyeltek rá, nem tudta eldobni, ott volt mellette Barnes, itt a bal oldalról próbálkozott volna, de Perl próbálkozhat egy tempóval, befordul, és ezt ő szépen helyezte most ett alá a gyűrűben, és Perl már 17 pontos a mérkőzésen. Nézzük most Kellert, ő egy 2 pontossal bedobja. Molnár elég távol volt tőle, volt helye, így aztán a 2 pontos bedobta. 68-65, 3 pont a különbség, de mondom, 5-nél több még nem volt ezen a mérkőzésen. Egyik csapat javára se, ha ma jól számolok. Most Perlnek teszi, Somogyi vele szemben, Toró, ott Pallai védekezik. Próbálja meg lopni befele a távolságot. Váradinak teszi, aki eldobja, mert el kell a triplát, lepattan, és Keller kezébe perdül Toróról, meg egy Szolnoki játékosról, Barnesról, úgyhogy támadhat még a Falko együttese. Váradi, Keller, Novákovics megint nagyon messziről, ez most nem jó, és a lepattanót Skins összeszedi, letépi szinte ott Perl elől, fontos labdaszerzés volt ez, 3-30-al a vége előtt jöhet a Szolnok együttese. Novákovicsnak el kellett dobni, ugye, mert csak 10 másodpercet kaptak támadásra a visszaszerzett labda után a falkósok. Skinsnek teszik föl, ő azonban nem tudja a gyűrűbe dobni, de azt mutatják, hogy mégis jó ez a két pontos. 84-78, ugye 2 perc 46 másodperc van, ha nem dob pontot a Falkó most, akkor bajban lehet. Per Zoltán hármasa lejön, Somogyi pedig indít, ahogy leszedi a labdát, mert Dárhárt megúszott, és bedobja könnyedén, mert nem érik utol természetesen. Kilépte szépen, és bedobta az ittszert, nem zsákolt, 86-78. Tavaly a Szolnok megnyerte a bajnoki címet, most szeretné megint nyerni. Dárhárt egy 3 pontos kísérlet, bedobja! Novákovics nagyon messze volt tőle, és egy ilyen napot kifogó Dárhártot nem szabad így ott hagyni. Bedobja ezt a tripláját is, 4-ből 4-et értékesített Keller kezéből, kiesik a labda ráadásul. Pala indul előre, ott van Perl, védekezik csak, és Perl egy szép szerelés, de Skinshez pattan a labda, ő is bedobja. Újra 10 pontnál nagyobb a különbség a mérkőzésen. Vezet a Szolnok együttese, 1 perc 55 másodperc van hátra. Persze jön a Falkótól az időkérés. 20 másodpercen belül vagyunk már, Palai már nem akar semmit csinálni ezen a mérkőzésen, úgy gondolja, hogy már megtette a magáét, 16 pontot szerzett, bedobott 9-ből 4 triplát, 3-ból 2 duplát, ő lett a második legeredményesebb a Szolnokból, de Dárhárt 27 pontos, és alig-alig hibázott tényleg ezen a mérkőzésen, a Falkó játékosai pedig már gratulálnak, egyébként Skins is 10 pont fölé került, 11-et szerzett, Perl 23 pontot dobott ugyan a Falkóban, de ez most csak arra volt elegendő, hogy 94-79-re veszítsen a csapata, a legnagyobb különbség alakult ki itt a mérkőzés végére.
0: 3 nappal később következett az NB1-es bajnoki döntő második mérkőzése, és kiélezett meccset játszott egymással a Szombathely és a Szolnok. Tóth Béla közvetítette Károly Andrával.
2: A 7 mérkőzés óta tartó sikertelen sorozatát igyekszik megtörni a Falkó az Olajbányásszal szemben. Váradi a labdával, elválik Tanodez az őrzőjétől, aztán már a festéken belül Tanodez szépen megtalálja Torót és bedobja a duplát a Puerto Ricói, ezzel 8-6-ra vezet a Falkó, és tényleg Toró eddig nyerő ember, ő az ász. Peterson hozzáállt, szombathelyi akció, 3 perc van még hátra. Peterson, fergeteges a hangulat, Perl 3 pontos vonalon kívül kapna egy elzárás Kellertől, az nem volt tökéletes. Perl nagyon szépen csinálta, csak kimarad a dobás, visszapöcizi aztán Keller. 17-10, 7 ponttal vezet a Falkó. Keller mind a két büntetője kimaradt. Belül az utolsó percen ebben a negyedben Krunyájszki gyönyörű játék, a betörés végén a dupla, és ezzel 20-19. Most megint a Szolnok jön vissza. Somogyi ki a jobb oldalra, hát megint egy lépés hiba gyanú, de nincsen fújás Somogyi, ez egyébként holt volt a szolnokiaknál a lépés hiba gyanús, aztán pedig Somogyi túl sokáig vár, letelik a támadóidő. Váradi önkívületi állapotban ünnepel, a második negyed legelején járunk, teljesen más lélekállapotban játszik a Falkó és a Szolnok, ez szembeötlő nagyon a különbség. Kinsz duplája azt jelenti, hogy 35-31 már, tehát 4 pontra csökkentette a hátrányát a Szolnok, amely most jobb sorozatban van. Ugye 35-23 volt a Falkó javára. Most viszont Toró megtöri ezt a rossz sorozatát a szombathelyieknek. Nagyon szépen vált el az őrzőjétől a Puerto Ricói a palánk alatt. 37-31-nél Somogyi beleáll, rövid középtávoli lett volna. A lepattanó a Falkói, belül az utolsó 4 percen az első félidőben. 6-tal vezet a Falkó, Perl, bejátszás Bognárnak, Bognár háta mögött a védővel nem tud ráfordulni, de aztán Toró igen, és nagyon finom lehellett mozdulattal, finom mozdulattal azért csak megszerzi ezt a kosarat. 39-31, tehát 4 pontról most 10-8-ra a Falkó előnye. Novakovic, 7 másodperc, Krünyájszki, a triplája rövid, Kelleré a lepattanó. Van még egy perc ebből a negyedből, a másodikból a mérkőzésen. Perl rohan, Novakovic le a sorokba neki, visszakapja Bognártól, belül az utolsó percen ebben a félidőben. 46-35-re a Falkó vezet. Na hol fordulnak, milyen állásnál a csapatok? Tanod, ez a triplával jó! 49-35 az eddigi legnagyobb különbség, 14 ponttal vezet a Falkó, lélektanilag fontos pillanatban a szünet előtt. Ez a kísérlet, ez rossz, rövid volt a dobás Váraditól a festéken belül, a lepattanó a Szolnoki, Krinyájszki, zsákolás, és a végén ugye hát az eljúg, amit magyarosítani próbáltunk itt a Nemzeti Sportrádiónál, ez a zsákos passz, végül ez lett ugye a megoldás, és ezzel a triplát nem ér, bár nagyon szép volt maga a mozdulat, ezzel a duplával 54-43, 11 pontos Falkó vezetésnél kér időt a hazaiak szakvezetője Miros Konákov, aki megint csak talán azt tapasztalhatja, hogy a Szolnok valamit megtalál. Keller, ez a tripla rövid, a lepattanó Krinyájszki. Megint egy jobb periódusban a Szolnok, ezt használhatja ki a vendégcsapat. Vujcsik beleáll a hármasba, ez jó! 56-50, időt kér Konákov. Ebben a negyedben másodjára, úgyhogy eltelik 4 perc a játékrészből, és a 16 pontos hátrányából a Szolnok 6 pontos hátrányt varázsolt. Tényleg varázslatnak nevezhető mindez, mert szempillantás alatt tudtak kosarakat szerezni a vendégek, és kiemelném Vujcsikot, aki megtalálta itt a dobóformáját. Visszajátszás miatt a labda a Falkói, Peterson, hát ez remek, ezzel a duplával 60-54, de hát továbbra is teljesen nyílt a mérkőzés. Somogyi, na itt most mit láttak a játékvezetők, azt, hogy Darthard volt a szabálytalan. Második hibája Darthardnak, támadás közben követett el hibát. 20 pontos tehát Perl Zoltán, 62-56-ra vezet 6 ponttal a Falkó. 2 perc még a harmadik negyedből, Holt, Homály, triplát próbált. Lepattanó Skins, illetve nem is volt lepattanó, egy ívelt labda volt. Aztán pedig hát Keller majdnem Filipovicstól veszi ki a labdát, a két szombathelyi egymásba akad. És egy tripla kísérlet, ez meg jó. Hát egészen hihetetlen. Rudner Gábor hármasával 62-59, de mindez abból indult, hogy Filipovics és Keller egymással küzdött a két csapattársa lepattanóért. Perl, nincsen tiszta dobó helyzet, kioszkja Váradi, jó, a tripla jó! 71-67, most a szombathely van a hullám tetején, 4 ponttal vezet a Falkó. Elveszítette a ritmusát a Szolnok, na mennyi idő kell az olajnak ahhoz, hogy visszataláljon ehhez? Somogyi, 2-2, nincs 2-2, nagyon szép kosár Somogyi Ádámtól az alapfonal mellől, 71-69, lehellett finom mozdulat. 2 ponttal vezette hát a Falkó, Váradi pedig megy a pontért és megy a faltért, 2 pont, és jöhet a plusz egy Váradi Benedektől. Perl begyűjti, aztán ő indul meg, Perl, zseniális! A dupla a végén, de hát itt piruett volt a dobás megelőzően, ahogyan lefordult a festéken belül az emberéről. 76-70. Somogyi aztán majdnem elveszíti a labdát, nem tudja áthozni, letelt a 8 másodperc, igen. Egész keményen, vérre menő küzdelemben védekezett most a szombathely, ráadásul a két régiós, Toró és Vilen. Nem tudta áthozni kellő időben a labdát a Szolnok a túloldalra, mármint ugye a Falkó tér felére, úgyhogy a labda a szombathelyieké. Elválik őrzőjétől Toró az alafonalról vissza, le a sarokba, Perl nem vállalta a triplát, inkább közelebb lép is, bedobja! Jó a dupla falttal együtt! Perl Zoltán, szédületes teljesítmény, 27 pont. Vilen a labdával, Váradi, kinn a jobb oldalon, Toró. végig fogja ezt támadni. 12 másodperc a Falkónál a labda. Perl, mindent tőle várnak most a hazaiak. Perl, fél perc még a mérkőzésből. Perl kiáll a hármashoz, berobja! Perl Zoltán! 89-82! 30 pontos Perl! Krinyájszki! Tripla is jó! Maradt még 20 másodperc, 4 ponttal vezet csupán a Falkó. 6 ponttal vezet a Szombathely, ez a minimum, mert ha Tanodez ezt bedobja, akkor 7 lesz közte. Nem dobja be. Így a Szolnok azért még rohan, Krinyájszki felnéz, átviszi, letelik a támadó idő és a mérkőzés ideje is. Egyenlít a Falkó öldöklő küzdelemben a bajnoki döntőben. Falkó Szolnok 91-85.
0: A mérkőzés után a győztes csapatból Perl Zoltán nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. Többek között elmondta, hogy a harmadik negyedben védekezésben és támadásban is szétestek, majd újra összeálltak hátul, ezzel együtt a támadójáték is jelentősen feljavult. Kiemelte azt is, hogy szerinte keményebben játszottak a Szolnoknál, ennek is köszönhető a győzelem. Egy évvel ezelőtt egyébként az alapszakaszt nem a Szolnok, hanem a Falkó nyerte, cserébe az Olaj kétszer is nyert idegenben, és simán bajnok lett. Ezúttal a helyzet már nem ilyen egyszerű, hiszen a mérleg egy szolnoki és egy szombathelyi győzelem a bajnoki döntőben, ma este 20 órakor pedig folytatódik a küzdelem. A harmadik mérkőzést Szolnokon játsszák.
3: Egészen pontosan másfél perc múlva kezdődik a találkozó Cseri és Bendegúz összeállításának végén. Ez hangzott el, úgyhogy irány a helyszín a Tiszaligetből Tóth Béla és Károly Andrea közvetít, a szó a tiétek.
2: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Szolnok a pálya előnyét szeretné megtartani, míg a Falkó a bajnoki címhez elengedhetetlen idegenbeli sikert szeretné behúzni. Szolnok Olaj Bányász, valamint Falkó KC Szombathely. Ez tehát a bajnoki döntő harmadik mérkőzése. Itt a Tiszaligeti csarnokban rendezik ezt a találkozót. Egy-egy a párharc állása, három siker kell a bajnoki aranyéremhez. Szombaton a Szolnokon 94-79-re, tehát 15 pontos különbséggel nyer az alapszakasz győztes Olaj Bányász. Még kedden 6 ponttal 91-85-re nyert a Falkó, szintén hazai környezetben, és egyenlített a párharcban. Teltház, elkelt már minden belépőjegy tegnap itt a Tiszaligeti sportcsarnokban. Ha körülnézek a létesítményben, akkor valóban alig lehet látni üres széket. Talán itt mögöttünk a lelátó még van néhány üres szék, de hát biztos, hogy a büféből még érkeznek oda nézők, szurkolók, mert a hangulat az fergeteges, egy nagy molinóval fogadta az olajtábor, tehát a szolnoki szurkolótábor a játékosokat. Lucky Luke, aki szolnoki színekbe öltözött, az a Lucky Luke, aki a sárga-feketébe öltözött banditákat vezette pórázon, hát feltehetően a hűvös helyre. Úgyhogy megvan a hangulata ennek a mérkőzésnek, hogy jön a szolnokiak, azt a molinón feltüntették, ez nem a Vadnyugat, hanem a Kelet. Na hát megvan tehát ennek a mérkőzésnek minden egyes pikantériája, ami kell egy öldöklő küzdelemhez. Andi, mit vársz ettől a találkozótól?
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Én alapvetően ugyanolyan nagy csatát várok, mint az előző két találkozón. Tényleg a két legjobb férfi csapat került ide a döntőbe. Remek szurkolótáborok előtt, fantasztikus hangulat. Mindenképpen egy nagyon jó meccset várok.
2: Az első feldobásnál a labdát a Szolnokhoz el, nincsen változás egyik csapat keretében sem az első mérkőzéshez, illetve az első mérkőzésekhez képest. Az első szolnoki akció viszont dobó helyzet nélkül ér véget, úgyhogy most már a Falkó támad. Váradi végigviszi, kézzel együtt, nem, ez kimarad ez a lehetőség, egy floaterrel próbálkozott volna Váradi Benedek. Szolnoki akció, Darthard vele szemben egy szabálytalanság, Tanodez András követ el, jöhet majd tehát oldalról a házigazda. Bencúr Tamás, Mészáros Balázs doktor és Makrai Márton fújja a sípot ezen a találkozón. Fél perc telt el a mérkőzésből egyelőre, tehát még nem született kosár. Dunyájszki dobja be a labdát. Skins, elkéri a csapatkapitány Somogyi, jó a cseltanod ezzel szemben, de még a három pontos vonalon kívül jó a tripla, jó bizony. Ez pedig Austin Barnes szerzi, úgyhogy egy hármassal kezd el a mérkőzést az olajbányász, és az amerikai légiós nagyon szépen ívelt a gyűrűbe. 3-0 a Szolnok javára, most ér véget az első perc, és a Falkó támad azért, hogy megszerezze az első kosarát a mérkőzésen. Toró visszakapja tőle Váradi, 6 másodperc a támadó időből a sarokba, Novakovics, nincsen dobó helyzet, egy bejátszás a palán környékére, Toró rövid próbálkozása, a lepattanó pedig a Szolnoké. Egyelőre tehát nem találja dobó helyzeteket a Falkó, a Szolnok pedig rohan, kioszki a labdát Somogyi, Krinyájszki, ez a tripla hosszú, lőn a gyűrű tövéről, és mintha ez nem ment ki, akkor ezek szerint Novakovics nem érintette a vonalat, miközben egy kemény ütközés Bognár és Somogyi között, a faltot pedig utólag befújják a játékvezetők, de nem Bognárra, hanem a szolnokiak játékosára.
4: És Somogyi Ádámot már figyelmeztették a játékvezetők színészkedésért, hogy az ütközésre nem kell ez a nagy mozdulat. Ugye nagyon érdekes a megítélés, mert van, amelyik játékvezető ezt abszolút elfogadja, van, amelyik kevésbé, hát ma úgy tűnik, hogy a kevésbé oldal fog dominálni.
2: Falkó támadás még mindig 17 másodperc, Novakovics elvállalja a hármast, rövid a lepattanó Bognári, begyűjtötte a labdát a Falkó magas embere, Váradi. Egyelőre távol a gyűrűtől bejátszás, a 2-2 a végén, viszont Toró nem tudja föltenni, Somogyi csíptel a labdát, Somogyi végigviszi Zicseri, Somogyi, ott a blokk, Tanodez lépett közbe, de aztán kilépett a pályáról a magyar válogatott keretében meghívott fiatal játékos. Eltelik lassan 2 perc a mérkőzésből, egyetlen kosár volt eddig a találkozón, az egy hármas, méghozzá Barnes-tól. Teljesen másképp kezdődik a találkozó, mint az eddigi két fellépésen. Jó bejátszás és a zsákolás Brady Skins-től. Két embert játszott át ezzel az átadással Somogyi, a festéken belül pedig a zavartalanul és üresen, őrizetlenül maradó Skins zsákolt. 5-0 tehát a Szolnok javára, 2 percen túl a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén. Tanodez végigviszi, talán mintha lett volna falt és a dobó mozdulat előtt, a játékvezetők tovább engedik, aztán Milos Konakovval szemben, mert Milos Konakovra mutatja oda a technikait a játékvezető, mert túl hevesen reklamált a szerb.
4: Volt benne igazság a reklamációjában, ugye te is említetted, hogy mintha falt lett volna, ezt reklamálta Milos Konakov. Nem, annyira nem jó a mérkőzés elején, hogy már ilyen indulatok vannak. Remélem azért nem ez lesz jellemző.
2: Jöhet tehát egy büntetővel, aki elvállalja, az Barnes. Tényleg fantasztikus a hangulat, az atmoszféra itt a Tiszarigati sportcsarnokban. Egyelőre még a mérkőzésben magában Falkó nem érkezett meg, az látszik. Jó, ez a büntető 6-0-ra vezet, tehát 2,5 perc után a Szolnok.
4: Ugye itt a bemelegítés alatt pont beszéltük, hogy néztem a Falkó játékosait, és most nem tűntek annyira feszültnek, vagy annyira koncentráltnak, mint az otthoni találkozón.
2: Egy bejátszás, illetve betörés Somogyitól, Toró szedi össze, nem tudta igazán kosárra tenni ezt a labdát most Somogyi Ádám. Falkó támadás, Váradi, 2-2 végén Toró, kioszkja a labdát, Novakovics a sarokban, nem meg le Novakovics a körtében, még tovább Toró, át a jobb oldalra, Tanodez egy csel követően a betörés, és nagyon szép Zicser, megvan az első kosár, több mint 3 perc telt el a mérkőzésből, amikor a Szombathely betalál először Tanodez András révén egy duplával. 6-2-re vezet a Szolnok, amely ráadásul támad, Krinyájszki, elkéri Darthard, nem volt igazán jó mérkőzések kedden az amerikainak. A körtéből Krinyájszki, lejön a gyűrűről, a lepattanó pedig Bognári, jöhet a Falkó. Egyelőre mind a két oldalon a kezdőötösök vannak fenn a pályán, így például a szombathelyieknél nincs ott Per, aki kedden 30 pontot termelt. Bognár megtalálja Tanodezt, és ez egy remek pont, sőt mi több, ugye 2. Tanod, ez egyelőre úgy tűnik, hogy az egyedüli, aki el tudja vállalni ezeket a dobóhelyzeteket, igaz most Bognár nagyon ügyes passzal talált őt meg a festéken belül. 6-4, ez a Szolnok Somogyi megpróbálta pattintottan odaadni Skinsnek, már volt egy falt a játékvezetők egyelőre. Hogy érzed, hol húzták meg a falt határt?
4: Alapvetően próbálják kézben tartani a mérkőzést. Nekem ez, hogy már egyből Somogyi Ádámot figyelmeztették, ez már annak a jele volt. De azt kell mondjam, hogy a Falkó még mindig nem tudott mit kitalálni a Szolnok 2-2 ellen, hogy mindig megtalálják a leváló centert, annyira szélesen játszanak, és ugyanez a másik oldalon meg egyáltalán nem működik.
2: Somogyi megint a 2-2, Skins most nem tudja elvállalni, Darthard egy cselt követően a dobás, beragad a labda a gyűrű és a palán közé, egyébként Darthardnak már odaütöttek a dobás közben, úgyhogy jöhet majd két büntetővel. Két hibánál ugye tanod, ez András, Váradi Benedek az, aki most kap egy faltot, illetve ő az, aki elkövette ezt a faltot. Egyébként tanod, ezt lehozta Konakov, és a helyén már Perl a szombathelyieknél, ez az egyetlen csere eddig tehát. Skins, illetve Darthard az, aki most a vonalról az első dobását nem hibázza el. 4 perc telt el a mérkőzésből. Ezzel jelen pillanatban 7-4-re vezet a Szolnok, de hát visszaállíthatja ezt a 4 pontos különbséget az olajbányász, sőt, mi több, Darthard, mivel itt sem hibázik, vissza is állítja a Szolnok a 4 pontos előnyét, és megpróbál már, hogy a labda áthozatalnál letámadni a Szolnok, ezt most Váradi könnyen átjátsza, Bognár visszakapja Váraditól, a szombathelyi akció. Váradi kivár, vele szemben Krunyájszki, 10 másodperc még a támadó időből. Per elindul le a sorokba, Váradi a triplával bedobja. Nagyon szép csukló mozdulattal ejtette be a labdát a gyűrűbe. Közelítünk az első negyed feléhez. 8-4-ről 8-7. Áthozza a labdát Somogyi. Szolnoki akció. Somogyi Ádám az, aki 19 pontjával a legeredményesebb szolnoki volt kedden, de most elveszíti a labdát az olaj. Vissza kénytelen mozogni Perl, aztán megtalálja a sarokban Bognár. Perl Zoltán pályacsúcsot állított be azzal, hogy 30 pontot ért el rájátszás mérkőzésen Toróval szemben a szabálytalanság. Némis Péter fújták be a játékvezetőt, a szolnokiak meg vannak róla győződve, hogy ez nem volt falt.
4: Szerintem ez is fújható volt. Ugye itt is megint megvárták azt, hogy kosár lesz-e az első dobásból, és amikor kiderült, hogy nem, akkor fújták be a faltot, ez sokszor...
2: Amit mondtam már a létkor.
4: Igen, ez sokszor ad azért indokot a szurkolóknak, hogy vehemensek legyenek. De azt nézem, hogy a reakcióidejük a szurkolóknak sokkal jobb, mint a játékvezetőknek, meg még szinte meg se történt az adott esemény, de már áll a csarnok és reklamál.
2: Mindenki felfokozott hangulatban a Tiszaligeti sportcsarnokban. Eltelt 5 perc a mérkőzésből, 8-7-re vezet a Szolnok, de fordíthat most a szombathely, hogyha nem hibázik a büntetőknél Toró, a Puerto Rico-i magas ember az elsőt azt bedobja, jöhet a másodikkal Arnaldo Toró, 28 éves játékos, 5 pont, valamint 14 lepattanó, ami a neve mellett szerepelt az első mérkőzésen. Kedden 14 pontot termel, de abból 12-t az első fél időben, de csupán 2 lepattanó, tehát nagyon széles skálán mozog az, hogy ő milyen teljesítményre képes. Most az idegei rendben voltak, mind a két büntetőt a helyére tette, úgyhogy a mérkőzés folyamán először a negyed felénél vezet a Falkó 9-8-ra Szolnokon. Most viszont az olaj támad. Leadja a labdát a bal oldalra Pallainak az amerikai légiós, és aztán Pallai az, aki megy a labdával és megtalálja a dobóhelyzetet. Bejti, 10-9 a Szolnok javára, itt most Bárz találta meg Pallait. Jön még egy csere, Vujcsik érkezik,

0: láttunk az előző két találkozón, hogy ennyire támadták volna a réseket a szombathelyi mezőny emberek, úgyhogy ez mindenképpen a videózásuk eredménye.
1: Nagyon fordulatos volt a két csapat mérkőzése kedden, majd hosszabban beszélünk róla, hogyha lesz rá alkalmunk. Most egy szabálytalanság Alekszej Novakovicstól, odaütött ugyanis Darthardnak. Ez a negyedik személyi hiba a szombathelyi gárdánál. 4 perc, 16 másodperc van még hátra az első negyedből. Bognár Kristóf lejön, a helyén Keller Ákos a szombathelyieknél. 11-10-re a Falkó vezet Szolnokon. Viszont olajbányász akció Somogyivel szemben Peterson. Somogyi a körte mellől, szép floaterrel. És ez a középtávoli azt jelenti, hogy megint csak az olajbányász vezet 12-11. Ha valakitől várják a jó játékot a hazai szurkolók, az Somogyi. Peterson nagyon hosszan ívelte oda Kellerhez a labdát. Keller az alapvonalról tört be. Hosszú volt, nem tudta bent tartani Keller. Növelheti előnyét a Szolnok ennél az akciónál. Somogyi ördöngős cselekkel megtalálja azért végül Skins. Aztán itt odaütöttek volna Pallainak, szabályos labdaszerzés. Rohan Perl bedobja, ráadásul falltal együtt. Na most itt tüntet a Tiszaligati sportcsarnok, szinte teljes közönsége, leszámítva azt az 50-80 szombathelyit. Perl Zoltán a kontra végén higgadtan föltette az iccert, és közben odaütöttek neki, úgyhogy jöhet a plusz egy.
0: Szépen ezt is próbálja játszani a Falkó, hogy az átmeneti játékuk gyors legyen, akár gyors indítással befejezve, mert azért az látszik, hogy amikor teljesen felállt védelem elleni játékra vannak kényszerítve, akkor nagyon esetleges a játékuk.
1: Perl bedobja, úgyhogy először 2 ponttal 14-12-re vezet a Falkó. 3,5 perc maradt még az első negyedből. Egyelőre ilyen első negyed, amely az első bajnoki döntős mérkőzésre emlékeztet. Itt szintén Szolnokon nagyon kiélezett volt akkor is a küzdelem. Somogyi a labdával, Szolnoki akció, tehát Somogyi, talán több falt is volt, nincsen fújás. És végül az alapvonali játékvezető az, aki befújta. Hát itt most teljesen érdekes, hogy a két játékvezető az már elindult, hogy a labda szombathelyieké. Na mit láttál itt, Andi?
0: Hát ezt most meg nem mondanám, hogy mit fújtak, de szerintem a játékvezetők is videózni fognak, hogy pontosan ők mit fújtak.
1: Úgyhogy most áll a játék.
0: Nagy valószínűséggel az, hogy elment a tábla.
1: Aha, hát az nem segít. És nem csak a tábla ment el, hanem ugye a mérő óra, vagyis igen, az óra az a palánkok fölött sem mutat egyelőre semmit. Ezt kell valahogy orvosolni itt a helyszínen.
0: Nem, most
1: ez
0: visszajön.
1: Most sikerül, visszajön. Nem, hát, lehet, hogy ez csak
0: videózni mennek. Mégis videózni mennek a játékvezetők.
1: Úgyhogy meg is nézik videón, hogy mi történt az imént. A szolnoki szurkolótábor pedig mindenkit arra kér itt a stadionban, hogy álljanak föl a csarnokban. A két csapat tehát kedden játszott legutóbb mérkőzést. A bajnoki döntő további programja az, hogy hétfőn, pünkösd hétfőn 19 órától még biztosan találkozik ez a két együttes szombathelyen az Arena Savariában, és hogyha szükséges, akkor az ötödik mérkőzést május 27-én szerdán rendezik 18 órától Szolnokon. Van-e esély szerinted arra, hogy ez öt mérkőzéses bajnoki döntő lesz, Andi?
0: Azt gondolom, hogy van, bár minél több mérkőzés van, az szerintem a Szolnoknak kedvez, mert hát ha csak a korosztályilag hasonlítjuk össze a két csapatot, akkor abban mindenképpen jobb a Szolnok, erőlétileg jobban kell bírniuk. Ugye az, hogy szinte egész meccsen, most már ez a harmadik mérkőzés, egész pályán letámadnak, az azért ezt bizonyítja, hogy ők próbálják mindenáron fárasztani a Falkó játékosait. És hát ez ellen a letámadás ellen, mire eljutnak oda, hogy elkezdik a támadást, már alig marad a támadó időből.
1: Túl vagyunk a videózáson, a szombathelyieké a labda, úgyhogy támad is a Falkó. Novakovics, 10 másodperc még a támadó időből, Novakovics játsza be Kellernek,

0: Aztán Filipovics, a tripla az rövid, nem sikerül visszaprecízni. A lepattanó szólnak ki a két. Gyorsít Skins pallai mellette. Somogyi felér minden Szolnoki, Somogyi elvállalja a triplát, jó! Somogyi Ádám hármasával 15-14-re vezet az olajbányász. Távolról volt most eredményes a Szolnoki irányító. Novakovics, szombathelyi akció, Novakovics a körtéből, rácsaptak a kezére. Minden egyes ilyen ítéletet természetesen nem fogad el a szolnoki közönség. Dobás közben érte az ütést Novakovicsot, úgyhogy jöhet majd két büntetővel.
1: Pallai az a nyomban emelte is a kezét. Tehát ezzel nem foglalkozott a publikum, mert amit ők úgy láttak, akkor ez úgy is van.
0: 4-4 személyi hibánál mind a két együttes. Jöhet Alexa Novakovics. Két büntetővel szerb játékosa ő a Falkónak, 17 pontot gyűjtött az első mérkőzésen Szolnokon, kedden viszont csak 3 pontot tett be a közösbe, úgyhogy ott azért hozzáteszem, hogy keveset is volt a pályán. Jellemző volt mind a két mérkőzésre eddig itt a bajnoki döntőben, hogy a hazai pályán játszó együttes épített ki többször is előnyt, aztán a rivális az mindig visszazárkózott. Szombathelyen ugye a Szolnok meg is fordította a félidőbeli 16 pontos hátrányát, de mind a kétszer a hazai együttes nyert. Itt Novakovics csak az egyik büntetőt tudja bedobni, úgyhogy 15-15. A labda pedig a Szolnokiaké. 2 perc még a negyedből. Végig jár a labda, a Darthár pallai, jól védekezett mellette Perle. A labdával pedig most már a szombathelyiek. Megint csak átveheti a vezetést a Falkó. Nagyon sokszor cserél már ugye gazdát az, hogy kinél van az előny. Peterson nagyon rossz dobása, pedig tiszta dobó helyzet volt. A labdával pedig most a Szolnok. Somogyi, nincsen igazán jó elzárás, a kiosztott labdával Darthárdot, még a festéken belül megpróbálta megjátszani Skins, de aztán lehet, hogy csak bemutatta az átadást, mert végül Darthárdnál maradt a labda, jöhet majd két büntetővel, bónuszban már mind a két együttes. Molnár Márton érkezik csereként az olajbányászhoz Skins helyére.
1: És Vile jön Novakovics helyére.
0: 15-15.
1: Egyébként ugye a második találkozón úgy nyert a Szombathely 6 ponttal, hogy 10 darab büntetőt hagytak ki.
0: Ez is belefért, és az, hogy például jobban lepattanózzon azon a találkozón a Szolnok, mert hogy 38-25-re nyerte meg a lepattanó párharcot az olajbányász. Ennek ellenére nyert a Falkó.
1: Igen, viszont amiben mind a két mérkőzésen nagyon jó statisztikát mutatott a Falkó, az az eladott labdák száma, mert az egyiken 8-at, a másikon 6-ot adtak el, ami rendkívül jó szám.
0: Ezzel szemben kedden 16 labdát szórt el a Szolnok, úgyhogy ott is nagy látványos differencia volt a két együttes között. Mind a két szolnoki büntető jó volt, 2 pontos hátrányban támad a Falkó, Filipovics elvállalja a triplát, be is dobta természetesen annak rendje és módja szerint, kristálytiszta helyzetből egyébként. 18-17-re megint csak a Falkó vezet, szolnoki akció Darthárd, a labdával Molnár, középtávol így a jó. 19-18, folyamatosan változik, hogy éppen kinél van az előny, most a Szolnoknál, de 1 pont a differencia, miközben Perlennek ütnek oda. Azt hiszem, hogy hallják önök is a szolnoki publikumnak a véleményét, nem tudom, hogy ez ennyire kétes ítélet volt-e.
1: Hát, alapvetően innen úgy láttam, hogy saját hengerében ugrott föl Somogyi Ádám, de mivel összeütköztek, valószínűleg erre fújták a faltot, de én úgy láttam, hogy nem Somogyi Ádám ment a támadó felé, hanem fordítva, de hát most ezt ítélték a játékvezetők.
0: Az biztos, hogy nincsen könnyű dolga a játékvezetői hármasnak, ráadásul ilyen nyomás alatt teljesíteni, mint amit jellemző Szolnokon. Na de hát most ilyen nyomás alatt kell valahogy a második büntetőjét is a helyére tennie Perle Zoltánnak, csak úgy, mint az első, ez is sikeres, úgyhogy 20-19-re vezet, 1 perccel az első negyed vége előtt a Falkó, de hát ez semmit nem jelent. Somogyi falt nélkül viszi tovább, pedig aztán már a félpályától kezdődően a labdavezetésénél legalább kétszer megpróbálták valahogy elvenni tőle a labdát. Jöhet majd a büntető. Félelmetes néha itt a hangulat, de hát ez elsősorban ugye a szombathelyi gárdának lehet nehéz. Lesz majd egy csere, miközben Somogyi az első büntetőt, az beéti. Érkezik majd vissza Brady Skins az olajbányásznál. Vedran Bosznics már mutatta a játékosnak, hogy kinek a helyére érkezik majd. Somogyi az első, tehát a helyére küldte, jön a második, ott sincsen hiba. 21-20, ismételten az előny a szolnokiaknál, aztán majd összeszámolom, hogy hányszor változott valóban az, hogy ki vezet az első negyedben. 50 másodperc még ebből a játék részből. Somogyit vitte le Vedran Bosznics. Falkó akció. Perle, 10 másodperc még. Filipovics, nincsen dobóhelyzet. 2-2 a végén. Keller kihagyja a zsákolást, és ráadásul volt egy támadó szabálytalanság a felugrásnál.
1: Igen, most kár, hogy nem lehet visszanézni videón innen nekünk, mert annyira már a paszt, és...
0: Igen, és ezt Perlre fújták ezt a szabálytalanságot. Lehet, hogy ő lökött, nem állt meg időben.
1: Valószínűleg a passz után, igen, a lendülete vitte tovább, ezt sokszor szokott.
0: Minden esetre a feladott labdát az kihagyta Keller.
1: Igen, azért pont az ráhúzta a gyűrűre, igen, és elpattant.
0: Az ő önbizalmának sem tehet ez feltétlen jót. Fél perc még az első negyedből. Szolnoki akció. Somogyi lőtt passz le az oldalra. Vujcsik majdnem elveszíti a lengyel. Vujcsik, jó a dupla. 23-20. Itt azért szerencséje volt a lengyelnek, hogy előtte maradt a labda. 10 másodperc még. Áthozza a Falkó. Perle előtt, ott van Keller. Perle, nincsen dobóhelyzet. Le a szélre Keller a triplával. Hosszú. Így ér véget az első negyed. 23-20-ra vezet a Szolnok. A Falkóval szemben a férfi kosárlabdázók bajnoki döntőinek harmadik mérkőzésén. Az első két felvonás követően ugye a párharcállása 1-1. Itt az első negyedben, nem tudom, Andi, te hogy érzékelted, vagy mi a véleményed, melyik csapatnak az akarata érvényesült inkább?
1: Talán egy picit a Szolnokét mondanám. Abból kiindulva, hogy ugye, amit említettem is, hogy a 2-2 játékuk ellen nem igazán tud mit kezdeni a Szombathely, ugyanakkor azért szépen megtalálják a helyzeteiket is, amikor tudják támadni a réseket már támadó oldalon. Hát ezek a hibák nem férnek bele itt most a Falkó oldalon, hogy ilyen feladott labdát esetleg kihagyjon Keller, most vonatkoztassunk el attól, hogy egyébként falt volt, mert ez egy parás hangulatú mérkőzés lesz, és nagy valószínűséggel, bár hát azért láttunk már csodákat mind a két találkozón, ebben az ütemben fog folyamatosan menni, hogy hol az egyik, hol a másik csapat vezet, úgyhogy minden egyes hibának óriási jelentősége lesz.
0: Összeszámoltam, 11-szer változott az, hogy éppen ki vezet ebben az első negyedben, és a statisztikára rápillantva az látszik, hogy nagyon kiegyenlített a mérkőzés. Lepattanókat tekintve 8-7-re vezet a Falkó, egyébként a dobó százalék a mezőnyben mind a két oldalon hasonló, büntetőt a Szolnokiak még nem hibáztak, a Falkó viszont igen, úgyhogy nagyon apró a különbség a két együttes tudása között. Jöhet a Falkó a második negyed első támadásával, 3 ponttal vezet az olajbányás Szolnokon. A labda tehát most Kellernél, szépen ráfordul, ezt is kihagyja. Kellernek egyelőre nem megy, a harmadik dobása marad kihasználatlanul. Somogyi utáni bejátszás. Ezt Willen halásza el Skins elől. A szerzett labda most a szombathelyieké. Perle, Keller megint megpróbált az alapvonali befutás követően Filipovićot megjátszani, de aztán Ballai viszi végig, Zitzerig és Duplái. 25-20 az eddigi legnagyobb különbség. Illetve nem, mert 6 ponttal már vezetett, 6-0-nál ugye a Szolnok, de annak a közelébe ér most az olaj. Szombathelyi akció. Váradi, egy váltás közt és Perla között, Perla körtéből, gyönyörű, és ezzel a duplával megint csak 3 pontra zárkózik a Falkó. Perla már 7 pontos, hozzá hasonlóan 7 pont már a túloldalon. Somogyi Ádám megint egy külön meccs alakult ki a kettejük között. Szolnoki akció, Bosznics benne a pályán. Így a vezetőedző próbálja instruálni a játékosait. 3 másodperc a támadóidőből. Skins játszotta még tovább Barnes-nak a festéken belül. Végül úgy ítélték meg a játékvezetők, hogy Barnes kezéhez nyúltak oda a szombathelyiek. A labda a Szolnoki.
1: Vedran Bosznics annyira a pályán volt, hogy a saját játékosát még arrébb is lökte, mert nem jó helyen, az ő megítélése szerint nem jó helyen tartózkodott.
0: A játékvezetőknek ezzel nem volt baja.
1: Egyáltalán.
0: Mind a két mester felfokozott hangulatban, most Konákov egyébként a nyugodtabb labdával. Somogyi szépen az oldalra, Rubner! Ez a floater nem jó, a labda a lepattanó a szombathelyieké. Másfél perc telt el a második negyedből, 25-22-re vezet a Szolnok, de most egy triplával egyenlíthetne a Falkó. Váradi üggyel bajjal, de összeszedi a labdát, amit Filipovics ott hagyott neki. Váradi akár helyzetig vinni. Váradi a körtéből, hosszú a gyűrű tövéről, Skinshez pattan a lepattanó a Szolnoké, tehát Somogyi hozza át. Megint elnyúlhat ellenfelétől az olaj, Krinyájszki, gyönyörű ez is. Jó volt a floater, egy dobó cselt követően találta magát, még a korábbinál is jobb helyzetben Krinyájszki Boris. 27-22 a Szolnok javára. Nagyon rohanás, egy pillanatra sincsen megállás, most Falkó akció. Perle le a szélre, Váradi, beejti ezt a triplát, 27-25.
1: Ha ezt a játékot jól megtalálja a Falkó, akkor ez veszélyes lehet ez ellen, a védekezés ellen, amit felállt védelemben játszik a Szolnok, mert ugye Skins van fönt égben, és ilyen alakuló zóna-szerű, és nagyon szépen működik, de ezek a keresztlabdák, ezek veszélyesek lehetnek, hogyha ha betalál a Falkó a hármasról.
0: Skins egy bejátszás követő, mintha azt próbálta volna eljátszani, hogy őt gáncsolták, a játékvezetők ezt nem így gondolták, úgyhogy a labda most a szombathelyieké, de Vedran Bosznics némiképp az időt is húzza azzal, hogy a játékosainak magyaráz, és nem is igazából reklamálásról van itt szó, hanem egy lélektani, időkérés nélküli lélektani szünetet akar.
1: Igen, alapvetően Vedran Bosznics nagyon nagy hatással tud lenni az egész mérkőzésre. Mindig tudja, hogy éppen kinek hova szóljon oda, legyen az szurkoló, legyen az saját játékos, játékvezető.
0: Falkó akció, Toró kihagyja, viszont a lepattanó Perlhez kerül. Perl egy másodperc elvállalta, Willem majdnem bedobta, viszont visszapöcizi Toró. Két Szolnoki volt ott körülötte, és ők nézték állva, hogy ezt vissza lehet pöcizni. 27-27 egyenlített a Falkó, 6,5 perc még a második negyedből. Krinyájszki ott a körtében megcsinálja a helyzetet magának, és a palánk segítségével juttatja a kosárba. 29-27, azért a vezetés most nem engedik ki a kezéből a Szolnok. De egy triplával fordíthatna a Falkó, Váradinál a labda. Letelt a támadóidő fele, Váradi ott hagyja Perlenek, Perle Filipovićhoz, Filipovics vissza Perlhez, szemben a palánkkal Perle, hát ez egy gyönyörű tripla megint csak, és vezet 30-29-re a Falkó, nehéz követni néha az eseményeket, de megint a szombathelyieknél az előny, 4 perc telt el a második negyedből. Krinyájszki. Nincsen igazán mozgás, Krinyájszki megint egyedül, a 2-2 a végén Skins, ő meg Villennel találja szemben magát, a brit játékosa a Falcónak pedig oda nyomott egyet Skinsnek. Jól látom, ez csupán a második személyi hiba ebben a negyedben.
1: Igen, jól tartalékolnak, hát a Falcón, a Szolnoknak egyáltalán nincs is még fajta, hogy jól tartalékolnak a csapatok.
0: A labda a Szolnoké, az alapvonalról dobja meg Krönyányszki, Somogyi nincsen a pályán a hazaiaknál. Ott van viszont a palánk alatt Bams, most Váradi garolta át ellenfelét. Váradinak ez a második hibája, úgyhogy ne is ül most a kispadra, jön a helyére Peterson, a vendégek játékosa. És egyelőre megint csak a Szolnok füzögetheti tovább a támadását. Krönyányszki, nincsen dobóhelyzet. Bars, ő sem vállalt el. Krönyányszki, 4 másodperc, beláll a hármasba, bedobja a Krönyányszki. Triplára tripla válasz, és 32-30-ra ismételten a Szolnok vezet. Perl hármasát követ ez a Krönyányszki tripla. Perl, Falcó akció, majdnem labdát szerez Skins, csupán annyit ért el a szolnokiak magas embere, hogy jöhet oldalról a szombathelyi gárda. 5 perc, 17 másodperc még a nagy szünetig. 2 ponttal vezet a Szolnok a bajnoki döntő harmadik mérkőzésen a férfi kosárlabdázóknál. Peterson, hát támadó falt gyanús volt ez. Andi?
1: Nehéz megítélni, mert ha most játékos lennék, és mind a két játékos helyébe tudnék lépni, pont ugyanezt csinálnám, amit csináltak, mert Krajnszki szépen mutatta a játékvezetőnek azt az apró kézmozdulatot, ami Petersonnál ott volt. Ugyanakkor az esés az túlzott volt, és ugye már a mérkőzés elején Somogyit figyelmeztették egy ugyanilyen.
0: Egy hasonlóért, ugyanez volt.
1: Igen, és ennek most egy technikai lett az eredménye.
0: Krönyányszki Boris próbálta itt átejteni a játékvezetőket.
1: De mindezt úgy ugye, hogy a gól jó is lett Peterson.
0: Így van, és 32-32-nél ez a technikai miatt megítélt büntető, ez Perl értékesíti. Ezzel tehát már 33-32 a szombathely javára, a labda viszont a szolnokiaké. Hogyha valamelyik együttes hamarabb megnyugszik, és tényleg elkezdi a saját játékát játszani, nem foglalkozik mondjuk a hangulattal vagy a játékvezetőkkel, akkor az aranyat érhet.
1: Ugyanakkor azért itt nehéz nem foglalkozni a hangulattal.
0: Valóban ez van, akinek segít, van, akit inkább feszélyez.
1: Igen.
0: Az jól látszik, hogy a szombathelyieket egyáltalán nem rettenti meg ez az atmoszféra.
1: Hát azért nagyon nagy csatákat megéltek már mind a két csapat, úgyhogy hozzá vannak az ilyen hangulathoz szokva.
0: 5 perc van még hátra a nagy szünetig. Szolnoki támadás, de 1 pontos hátrányban a házigazda. Krönyányszki egyedül megint. Ez a tripla, ez most hosszú, a lepatonó Filipoviké. Jöhet a szombathely, növelheti előnyét a Falcó. Peterson Perlhez. Perl le a bal oldalra, ez hiba volt, mert hát egyrészt nem kellő magasságban érkezett Filipovićhoz a labda, meg még erős is volt, úgyhogy nem tudta átvenni a Szolnoki, így aztán a
1: igen,
0: labda.
1: Pedig ott volt teljesen üresen Filipović, és ugye már az előbb bedobott egy hármast, és megléphetett volna azért most a Falcó. Ilyen szempontból óriási kár ezért a rossz passzén.
0: A labdával Somogyi, mert hogy visszatért a pályára, Krönyányszkit pedig lecserélte. Nem, ott van Krönyányszki továbbra is, hogy Bosznis egyelőre játszatja Krönyányszkit és Somogyit is. Somogyi a labdával, Vujcsik mozog el üresbe, de nem kapja. Aztán kilép hármashoz Somogyi, és nem csak kilép, hanem be is dobja. Ezzel a triplával 35-33, Somogyi Ádám már 10 pontos. És megint egy falt szombathelyi oldalon. De a Szolnoki oldalon, bocsánat, ez a második személyi hiba csupán ebben a negyedben a hazai csapatnál, viszont Fújcsitnak a második faltja. Bedobja Peterson, Falcó támadás. Visszakapja aztán Torótól Peterson, a sarokból Novakovic, átdobja gyűrű fölött, és a hármas közben odaüt neki Darthard. Hát ez felelőtlenség volt az amerikai részéről, de ő megvan róla győződve, hogy ezt Novakovic megint csak eljátszotta.
1: Hát most erre nem tudnék mit mondani, mert az egész... Mind a két csapat akarta azt az eseményt így előlünk.
0: És a túloldali sorokban történt minden.
1: Igen. A nézők szerint természetesen nem volt falt.
0: De hát szólnak ki.
1: Az elméletem szerint, ha mind a hármat bedobja, akkor falt volt.
0: Behullik az első büntető Alexa Novakovics-tól. Kellett ahhoz, hogy a gyűrűben azért úgy pördüljön fel a labda, hogy aztán tényleg aláhulljon vele a hálóba. Jöhet a második Novakovics-tól. Ezt sem hibázza el, 35-35. És hogyha ezt is bedobja, akkor Andi szerint valóban falt volt. Jöhet tehát a harmadik. Novakovics egyelőre hiba nélkül büntetőzik. 11 pontos egyébként Perl Zoltán, ő egyelőre a mezőny legeredményesebbje, és mivel mind a három büntető a helyére kerül, így 36-35-re megint
1: és
0: a Falkó vezet.
1: A kérdésedre.
0: Somogyi beszél meg valamit a játékvezetővel, csere a Falkónál, visszatér a pályára Bognár Kristóf. Szolnoki akció. Somogyi Ádám.
1: Bognár Kristóf a mérkőzés elején nagyon-nagyon extrán játszott mezőnybe.
0: Somogyi pattogtat egyelőre, kivár Perlel szemben, 10 másodperc, Darthard megindul a jobb oldalról, Darthard, nagyon szép a dupla, megállt még a levegőben a dobó mozdulat előtt, Darthard, 37-36 ezzel a duplával. És most a felező vonal közelében Peterson pattogtatott. Perl, 10 másodperc a Falkó támadó idejéből. Perl, ezt most a hazai gyűrű nem engedte be. Középtávolival próbálkozott volna Perl. Szolnoki akció, megint el lehet nyúlni az olajbányásznak. Körinyánszki falt volt, mehet tovább, nincsen pont. Mert hogy már foltot fújtak a játékvezető, hiába ejtette be aztán a labdát Skins. Cserél most megint csak Milos Kanakov, Perl pihen, érkezik a helyére Tanodes András. A labda pedig természetesen a hazaiaké, a Szombathely alafonaláról, nem oldalvonaláról jöhet majd. Hát kellene egy játékos, aki bedobja a labdát, Pallai Tamás lesz az, aki elválik. A csapattársaktól is behajítja majd a labdát. 37-36-os Szolnoki vezetésnél támad a házigazda, Somogyi Ádám. Cseleket követően megindul, lőtt passz ki oldalra, Pallai! Ezt milyen gyönyörűen csinálta Pallai Tamás! És falttal együtt játékvezetőt
1: nem.
0: Most nem már, nem már.
1: Vedran Bosnicsra fújtak technikait.
0: Amit nem ért most a bosnyák edző, de hát miért kell beleállni, reklamálni, amikor egy egészen zseniális mozdulatsor végén duplát szerez a csapata, most Bosznics egy picit túlpörgött.
1: Túlpörg, igen, és most azt próbálja bizonygatni a játékvezetőknek, hogy ő egyszerűen csak annyira örült Pallai kosarának.
0: Tényleg fantasztikus volt, amit Pallai csinált. A technikaiért a büntető az kimaradt, és nagyon jó ütemben jön most ez az időkérés, mert talán a játékosok is le tudnak higgadni most ennél az esetnél. Bosznicsnak kell elsősorban valahogy megtalálni azt a nyugalmi állapotot, mert hogy ő még mindig reklamál. Milos Konakov kért egyébként időt.
1: Igen, alapvetően azért Bosznicsnak a reklamálásai nem is annyira a játékvezetőknek, mint a szurkolóknak szól. Hogy ezzel próbál mindenkit bevonni a mérkőzésbe, és hogyha picit figyeled így játék közben Bosznicsot, folyamatosan történik valami a pályán, és fordul ki a szurkolókhoz, és veszi föl valakivel a szemkontaktust, és mutat nekik valamit, amivel egy olyan kontaktus van folyamatosan a pálya és a szurkolók között, ami hát ezt szeretném.
0: 3 perc van még hátra a nagy szünetig. A második negyedben 39-36-ra vezet a hazai olajbányász a Falkóval szemben. Tart még Milos Kanakov, a vendégek szakvezetőjének időkérése. Ha ránézek a táblára, akkor az látszik, hogy továbbra is a 11 pontjával Perl Zoltán a legeredményesebb a teljes mezőnyben. A rajta kívül két személyű pontszámnál egyelőre csupán Somogyi Ádám, a szolnokiak irányítója. 10 pontot gyűjtött eddig Somogyi. Jöhet majd a folytatás. A játékosok már visszatértek a pályára, a labda pedig a szombathelyieké. Bosznics most már mosolyog. Konakov is kortyol, úgyhogy a szerb és a bosnyák edző most már mind a játékkal foglalkoznak, mert azzal érdemes. Peterson, Novakovic, Falkó támadás, Novakovic pattintja oda Toróhoz, Toró helyzetbe lavírozza magát, mi több, duplát is szerez a Puerto Rico-i.
1: Nagyon szépen megtalálták, ugye a felállt védelem ellen, ahogy védekezik a szolnok, hogy Skins ott van fönn a tetején, és így ezáltal egy 2-2 után kisember maradott Torón, és ezt most nagyon szépen megtalálták.
0: A túloldalon pedig hát a szolnoki bejátszás követően Somogyi próbált ugye annak rendje és módja szerint Skins megtalálni egy pontos átadással. Jöhet majd egyébként két büntetővel Skins, bár itt most megint némi tanácstalanság van a játékvezetőknél. Úgy ítélték meg, hogy dobó mozdulat közben, tehát Skins, meg hát bónuszban is van egyébként ugye a Falkó, tehát minden esetre Skinszel szemben ez a Falk minden áron két büntetőt ér, igaz az elsőt az kihagyja. Jön a második. Egyelőre nem kap labdát Skins a játékvezetőtől, mert el kellett magyarázni ott a festék szélén áldogáló játékosoknak, hogy várják meg a dobást, mire bemozdulnak. És a második büntetője is kimaradt Skinsnek. Ezek elvesztegetett pontok.
1: És Deltáddal ráfújtak egy faltot lepattanó közben.
0: 4 hibánál egyébként az olajbányász ebben a negyedben, tehát nekik sem fér bele több. Darthárnak pedig ez a második hibája. Aztán hát nem dobta be időben Peterson a labdát, 5 másodpercen túl volt már.
1: Pedig ott voltan, ott ez elszakadt. Nem is értettem, miért nem passzolja be neki a labdát.
0: Petersonnak kellene elsősorban felpörögni talán. Igen, a játékosok abszolút közül, mert rajta nem látszik ez a meccs hangulat, amit uralja a Tiszaligeti sportcsarnokot. Somogyi le a szélre, Darthár a triplával. Jó! 42-38, Bosznics azért egy faltot várt, a túloldalon van a falt. És mivel itt az előttem felálló szurkolók azért kitakarják a pálya egy részét, sasolnom kell, hogy a játékvezetők mit is fújtak. Andi, lehet-e többet láttál?
1: Hát, most az első gondolatom az egy technikai ismételtem valaki ellen, de ugye...
0: Ehhez állnak fel a játékosok, mert Perl jön majd a vonalról tisztán.
1: Igen, de ugye ha a kispadra nem fújhatták, mert ha a kispadra fújják edzőit, akkor Bosznicsnak már a második lenne. Úgyhogy itt szerintem menet közben.
0: Perl Zoltán tehát a büntetővel. Hatalmas a fixó, Perle koncentrál, kihagyja. És hát úgy fogadja a szolnoki közönség, mint a bajnoki aranyérmet érné mindez. Ez az ironikus MVP-zés pedig Perlnek szól. Neki Szombathelyen teljesen más.
1: Igen.
0: Más háttérre szokta ezt megkapni, ezt az MVP-t. A labda egyébként a szombathelyieké, van még bő 2 perc a nagy szünetig. 4 ponttal vezet a szolnok 42-38-ra, így azzal a Darthard 3-assal. Tanodez. 5 másodperc a támadó időből. Novakovic játsza be, Toró megint Krinyánszki mögötte. Tanodez segít neki, aztán mintha lépés lett volna, de mehet tovább. Ráadásul nincsen ebből dobás, ami igazán jó lenne. A lepattanó a szolnoki, Krinyánszki a floaterrel kihagyja. Pedig aztán most elnyúlhatott volna 6 ponttal az olajbányász a Falkótól. Másfél perc még a nagy szünetig. Bognár tovább adja Torónak, Perle. Falt határon védekezik azért most a Szolnok, megtalálják az üres embert, Novakovics pedig beejti a hármas.
1: Nagyon extra passz volt Pelzolitól. Felugrás közben védőről megtalálta itt lenne sarokban Novakovicsot, ez le a kalapon.
0: Zsomogyi, ő meg bejátsz a szokás szerint Skinsnek, Skinsnek pedig rácsapnak a kezére, jöhet majd két büntetővel Brady Skins. De azt mondom azért, hogyha a csapatok tényleg lehiggadnának, és főleg a játékkal foglalkoznának, akkor lenne ez igazán élvezhető, mert így a késhegyre menő küzdelemben a sok technikai, a szövegelés, a trash talk, ami hozzátartozik a kosárlabdához, az picit elnyomja a játéknak az élvezetét.
1: Hát egyrészt igen, másrészt én azt gondolom, hogy ez hozzátartozik egy döntőhöz. Talán nem ilyen mértékben, ez tény, de azért az, hogy ez egy sokkal kisebb csarnok, mint a szombathelyi, ez szerintem hozza magával ezt a típusú játékot is, mert tényleg annyira egymás hegyén hátán van itt mindenki.
0: Skinsnek érdemes odaütni a szombathelyieknek, mert megint két büntetőt hibázott Brady Skins, már 4 pontot szalasztott el, és támad a vezetésért a Falkó, utolsó perc az első félidőben. Tanodez a félpályán védekeznek vele szemben, 7 másodperc még a támadó időből. Tanodez betörés követően nincsen szabálytalanság, lépés volt. Nagyon sokáig vitte Tanodez, nem igazán volt társ, akit megjátszhatott volna, és 3 szolnoki volt körülötte. Hát nem csoda, hogy nem találta meg a dobó helyzetet Tanodez András. Időt kér egyébként Vedran Bosznics is, a hazaiak, bosnyák szakvezetője. Áll a játék, tehát 42-41, és beszéltünk róla már a korábbi mérkőzéseken is, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy melyik csapat meggyújjanak szünetre, hogy előnyben van, de hát ugye ez pont kedden száfolt meg minket annyiban, hogy ott a 16 pontos előnyét azt elszórta a Falkó, és a harmadik negyedben azt a 16 pontos hátrányát nem csak hogy ledolgozta a Szolnok, hanem még 1 ponttal fordult, 1 pontos előnnyel a záró negyedre.
1: Igen, ugyanakkor egy ilyen mérkőzésen, mert ez a mai találkozó, ez kilóg a sorból, mert itt nem volt olyan, hogy bármelyik csapat elhúzott volna 10 ponttal, és azt a másiknak le kellett volna tornáznia. Úgyhogy az a lélektani hatása nincs meg, hogy esetleg egy nagyobb különbséggel mész szünetre, a vezető csapat kicsit megnyugszik. Inkább itt ez a folyamatos, az, hogy élesnek kell lennie mindenkinek, és itt kérdés az, hogy ezt az élességet, ezt milyen szinten tudják fönntartani majd a második félidőre a csapatok.
0: Van még hátra ebből a játék részből 47,5 másodperc, jöhet majd a saját térfeléről az olajbányász. A labdával Krinyájszki, Somogyi. Van még egy teljes támadásnyi ideje majd adott esetben a Falkónak is. Somogyi. Nincsen társ, akit megjátszhatna, Pallai. A tripláról bejjebb lép, aztán a körtéből a duplával. 44-41. Még Milos Konakovics időt kér a szünetet megelőzően, mert hogy egy triplával azért egyenlíthetne a Szombathely. Van még hátra a nagy szünetig 33,5 másodperc.
1: Keller Ákos nagyon elégedetlen saját magával, folyamatosan rázza a fejét, most is úgy jött le ide az időkéréshez, hogy rázta a fejét. Hát bőven 2 méter fölötti játékos, nem tudom pontosan 2-10 körül lehet, hogy nincs annyi, de az, hogy egy Pallainak a dobócselére elugrik, ez teljesen annak a... azt mutatja, hogy nincs itt fejben, de igazából az összes megmozdulása a pályán ilyen volt, hogy nagyon az ő koncentrációja az nagyon elmarad attól, ami kéne egy ilyen találkozóhoz.
0: És hogy elsősorban azt nézve, hogy ő három dobóhelyzetet is elhibázott rövid időn belül, és az benne maradhatott Keller Ákosban, pont nélkül még egyébként a szombathelyiek magas embere. 3-3 hibánál a Falkónál Tanodez, valamint Peterson, a túloldalon a szolnokiaknál Darthard három személyinél. Szombathelyi akció fog kibontakozni az időkérést követően. Természetesen most letámad a Szolnok egész pályán, illetve hát fenn vannak hárman is a fehérmezesek közül. Át kell hozni a labdát első körben Váradi Benedeknek. Ez megtörténik, Váradi mögötte Krinyájszki, Keller mozog ki a festéken kívülre, aztán hátba dobja őt Váradi, de marad a labda Falkónál. Novakovic, 5 másodperc, Novakovic belép, aztán a triplához kijön, a dobása kimarad, Keller visszateszi, és mint a szolnoki kézről ment volna ez be, ha jól láttam, Andi.
1: Nekem is úgy tűnt, igen.
0: Úgyhogy hát kosárban nincsen öngól, de itt egy szolnoki hátvéd piszkálhatta, pöcizhette ezt be a saját kosarába. Minden esetre 44-43 ugye ezzel a kettessel, és megint időt kér. Ezúttal a szolnokiak mestere, Vedran Bosznics.
1: Hát itt most már egy időkérést sem, és egy kosarat sem szabad benne hagyni a mérkőzésben. Ez úgy tűnik, egy ilyen találkozó lesz, hogy tényleg minden egyes megmozdulásnak óriási szerepe lehet.
0: Némiképp így megszakadozik a játék ritmusa a nagy szünetet megelőzően. 9-szeres bajnok a Szolnok, tehát a történelmi sikernek számító 10. elsőségére pályázik a Tisza Parti Egyesület. Ugye a legeredményesebb, messze legeredményesebb honi férfi egyesület, a Honvéd. Na hát mögéjük léphet fel a ranglista második helyére a Szolnok, mert hogy a közlekedési vállalat egykori csapat az szintén 9-szeres bajnok, mint az Olaj. És ugye 6-szoros magyar bajnoknak valhatja magát a szombathelyi gárda. A 7. címére tört tehát a Falkó. Azért két olyan együttes van ott a pályán, amely az elmúlt években meghatározta a magyar férfi kosárlabdát. Más nem mondjak, tavaly is ugyanez a két együttes vívta a bajnoki döntőt, akkor söprésen nyert a Szolnok. Somogyi Kellert lökte fel, támadó szabálytalanságot látott itt a játékvezető. Bosznics reklamál, hogy ezt meg kellene videózni, mert hogy a másik két játékvezető nem így látta. Marad még hátra 3 másodperc, és a labda egyelőre a Falkóé.
1: A védekezése nagyon szép volt Keller Ákosnak. Szépen kisegített, és ott tudott szembe maradni Somogyi Ádámmal. Hát most tényleg az a kérdés, hogy meg is videózzák a játékvezetők, hogy pontosan kiről ment ki a labda. Innen úgy éreztem, hogy Somogyi Ádám kezét hagyta el, de simán lehet, hogy ott még valahogy Keller Ákos hozzáér.
0: A mérkőzés első fél idejének utolsó 2 perce 10 percen át tart. Tehát itt időkérésekkel, most már videózással együtt ott tartunk, hogy a mérkőzés 20 órakor kezdődött, és 5 perc múlva 21 óra, úgyhogy még nem ért véget az első játékrész. Ugye a keddi összecsapása a két együttesnek volt nettóban, illetve bruttóban több mint 2 óra. És nagyon haladunk e felé, hogy ez 22 óránál korábban nem fog befejeződni ez a találkozó.
1: Igen, ez nekem különösen jó, mert reggel ugye már 6-kor ott vagyok a rádióba újra.
0: Tudják a játékosok is,
1: és ezért nem fogok aludni, vagy benne alszom.
0: És mi van, hogyha hosszabbítás van?
1: Hát az csodálatos lesz, de még az is benne van a mérkőzésben. De egyébként most...
0: Itt hagyjuk a technikát, itt alszol, és úgy jelentkezel majd be a reggelbe.
1: Hát... kényelmetlen lenne, de most megszületett az eredmény, és tényleg kell erről ment ki.
0: Úgyhogy a labdával jöhet a Szolnok. Na mire elég még ez a 2,9 másodperc? Somogyi, most indul az óra. Somogyi a triplával, rövid, 44-43-ra vezet a hazai pályán játszó Olajbányász a Falkóval szemben. A férfi kosárlabdázók bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén egy fél időt követően. Sok van még hátra, sokáig tartott ez a fél idő is. A szó most a budapesti stúdiójé.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Peckó Tamás távozik a Budapest Honvédtól. Legtöbben a Balatonnál pihennek a hosszú hétvégén. Holnap is napos száraz idő lesz. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
4: A magyar férfi jégkorong válogatott 6-2-re kikapott a németektől a svájci jégkorong világbajnokság mai játéknapján, így Majoros Gergely együttese 3 vereséggel és 1 győzelemmel áll a tornán. Közös megegyezéssel szerződés bontott Feckó Tamás eddigi vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A Kispesti Klub honlapján olvasható közlemény szerint a vezetőség a következő idén sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. Feckó Tamás 2024. decemberében érkezett a Honvédhoz azzal a céllal, hogy visszajutassa a csapatot az élvonalba. Az n4sport.hu értesülése szerint távozik Robi Kín, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője, aki 2025. januárjában vette át az együttest. Sajtóhírek alapján az ír szakember szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzőjelöltjei között. Érdi Mária aranyérmet nyert a vitorlázó Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Pinteken 3 futamot rendeztek meg, világbajnokunk az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futamgyőzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette számára. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6 hajóosztályban. Telegdi Attilát választották meg a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökének. A mai tisztújító közgyűlésen Telegdi 19 szavazatot kapott, míg Török Zoltán 17-et, így a szavazás már az első körben sikert hozott. A korábbi elnök Kósa Lajos visszalépett az elnöki posztért folyó versenytől. A közgyűlésen elbúcsúztatták a pályafutásokat befejező sportolókat, Jászapáti Petrát, Bácskai Sára Lucát, Kónya Zsófiát, Somogyi Barbarát és Nógrádi Bencét.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Üzemi baleset történt reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, amikor a csővezetékben szénhidrogén robbant be. Egy ember meghalt, 4 súlyosan, 4 könnyebben megsérültek. A katasztrófavédelem közölte, hogy nincs veszélyben a lakosság. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a történteknek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A MOL és a kormány szakértői együtt is kivizsgálják az ügyet. Magyarország nem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormány megerősíti az ország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. A Tisza kormány visszavonja a kilépésre irányuló döntést, és a parlament hamarosan hatályon kívül helyezheti a kilépési javaslatot. Szeged díszpolgára lett Krasznahorkai László. Botka László polgármester emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg egyik első publikációja. Díszpolgári cím adományozására döntött Szentendre, és Fülöp Zsolt polgármester azt írta, Krasznahorkai László kivételes életművének meghatározó fejezete az a csaknem 20 év, amikor Szentendrén élt, alkotott és tanított. A Balatonnál pihennek legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A települési toplistát Siófok vezeti, míg a családos utazók körében Nyíregyháza bizonyult a legnépszerűbbnek. A foglalások csaknem fele 2 éjszakára szólt, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők, az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvashatók.
2: Közlekedés.
4: Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál a 18-as kilométernél egy műszaki hibás autó vesztegel a külső sávban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Napos idő, nyárias, meleg várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen. Csapadékra nem kell számítani. Éjszaka 10 és 17, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 7 perc a fontos idő. Kellemes péntek esti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Jó a hangulat a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, azt kell, hogy mondjam. Élvezzük a Szolnok Falkó férfi kosárlabda bajnoki döntő újabb felvonását, viszont rutinos hallgatóink pontosan tudják, hogy ekkor tájtetén este 8-9 magasságában szoktunk érdeklődni a másnapi nemzeti sport tartalmát illetően. Nos, nincs ez másként a mai napon sem, a telefonvonal a túlsó végén a lap vezető szerkesztő. Szűcs Miklós.
2: A Nemzeti Sport szombati számában az olvasóink találkozhattak azzal, amit minden bajnoki idény végén közlünk. Az abszolút rangsorú a Nemzeti Sport osztályzatai alapján összeállt, hogy ki volt az idény legjobb. Ezt most nem árulnám el, annyi érdekességet viszont elmondok, hogy az első és a második helyezett között történelmi pillanatként mindössze egyetlen ezred döntött, tehát egyetlen ezred ponttal lett jobb a győztes a másodiknál. Két magyar futballistáról van szó, nagyon izgalmas és érdekes volt ezek szerint ez a párharc. A győztest természetesen megszólaltatjuk a holnapi lapszámunkban, tehát az idény legjobbjával interjút közlünk a szombati Nemzeti Sportban. Emellett maradjunk még labdarúgásnál, a Vasas MB2-ből feljutó futballcsapatára sportigazgatójával, Nagy Miklóssal készítettünk interjút, aki elmondja többek között, hogy milyen reményekkel vár neki az angyalföldi együttes az élvonalnak, és hogy milyen és milyen típusú és hány igazolást terveznek a nyári átigazolási szezonban. Tekintsük egy kicsit külföldre, hiszen a Liverpool futballcsapata a hét végén játssza utolsó bajnokiát a Brentford ellen. Gyenge Balázs kollégánk szokás szerint ezúttal is ott volt az együttes sajtótájékoztatóján, ahol egyébként Arne Slot kiemelten beszélt a magyar légiósokról, azaz Szomoszlai Dominik mellett Gyerkez Milosról és Pécsi Ármiról is szót ejtett, dicsérte őket. Elmondása szerint mindannyian sokat fejlődtek az elmúlt idényben Liverpoolban. Egy kicsit tekintsünk a futballon túli világra, a jégkorong világbajnokságon. A férfi csapatunk Németország ellen lépett pályára, vereséget szenvedett. Erről részletesen beszámolunk, helyszíni tudósítónk Kapolcsi Szabó Bence lévén nem csak a mérkőzésről olvashattak, hanem a mérkőzést követő nyilatkozatokról, értékelésekről, elemzéseket is olvashatnak a holnapi lapszámunkban. Még egy rövid pályás gyorskorcsolyát ajánlanék, hiszen Jászapáti Petra bejelentette, hogy visszavonul az sportágy első magyar női egyéni Európa-bajnoka Kovács Erikának adott interjút, abban elmondta, hogy mi az apropója, miért döntött így, és hogy hogyan képzeli el a folytatást, immár a sporton kívüli világban. Szóval mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
1: Szűcs Miklósnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta. Vannak friss részeredményeim a férfi jégkorong világbajnokságról, és akkor ezekkel búcsúzom, illetve átmenetileg tartom csak magamnál a szót, és már is megyünk Szolnokra. Szóval a második harmad elején Finnország, Nagy-Britannia 1-0, és az első harmad végén Svédország, Olaszország 2-0. A csapatok már ott vannak, úgyhogy pillanatokon belül jön a folytatás Szolnokon, a Tiszaligetben. Megyünk tehát vissza a Szolnok-Falkó mérkőzés helyszínére, a kommentátor Tóth Béla, segítője pedig a szakkommentátor Károly Andrea.
3: Köszönjük szépen. A legkisebb különbséggel, tehát egy ponttal vezet a félidőben az Olajbányász a Falkóval szemben. 44-43, a párharc állása két mérkőzés követően 1-1. És ugye a harmadik siker hozza majd meg a bajnoki címet itt a férfi kosárlabdázóknál. A nyomás melyik együttesen lehet nagyobb, a pálya előnyével mindenképpen szeretné élni a Szolnok, de ugye a Falkónál is úgy számolnak, hogy egyszer valamikor Szolnokon nyerniük kell, hogyha szeretnének bajnokok lenni.
4: Igen, azt gondolom, hogy a nyomás az mindenképpen a Szolnokon van most, mert hogyha Ha most itt tudna nyerni a Falkó, akinek ugye egyet mindenképp kell, ahogy említetted is, itt nyernie, akkor visz már elvenné a pályaelőnyt. És a következő találkozón otthon akár bajnok is lehetne.
3: Egy bejátszás követően Skins hosszúra emeli föl a labdát, úgyhogy ez a dupla ez lejön. A labda pedig a szombathelyieké. Három nappal ezelőtt az öltözőben bármi is történt, nagy változást hozott a harmadik negyed a mérkőzés képében, mert hogy ott egy 16 pontos előnyt szórakozott el a Falkó, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy feje volt a Szolnok és fordított. Most Perle szórja el a labdát, megpróbált a Torót megtalálni, ebből egy szolnoki támadás lett. Somogyja a labdával, rá meg Toró lép közelebb is, mivel elsodorta ellenfelét a Puerto Ricói, jöhet majd a faltot követően a Szolnok.
4: Vedran Bosztics

0: Nincs hármasával fordít, és ismételten vezet a Falkó, tényleg folyamatosan egymás mellett a két együttes pontszáma, így aztán hát folyamatosan az is változik, hogy éppen ki vezet. Most a Szolnok próbál egyenlíteni, de fordít? Nem, ez a tripla, ez Somogyitól rövid. A lepattanó pedig Bognári. Mindössze egy támadó lepattanója van egyébként a mérkőzésen a Szolnoknak. Ebben fel kell javulnia mindenképpen a házigazdának. Perle, Falkó akció, Novakovics vissza Perlehez. Egyelőre nincsen mozgás, 5 másodperc a támadó időből. Váradi, le a bal oldalra Novakovics. Ez a kísérlet triplára, ez most rossz. A gyűrűtöve kidobta a labdát. Krinyájszki végigviszi, Zitzerig. Nem tudja bedobni. Most nem segített neki a hazai gyűrű. Rohan most a Falkó. Továbbra is mindössze egy kosára a mérkőzés harmadik negyedében. Most pedig egy falt. Pallai lépett oda Perl Zoltánnak. Nézem, Pallainak ez a második hibája csupán. 8 pontos egyébként Pallai Tamás. Tőzsgyökeres szolnoki kosárlabdázó. Továbbra is 46-44-re a Falkó vezet. 2,5 perc telik el lassan a harmadik negyedből. Novakovics, Perl, szombathelyi támadás. Váradi a triplával, ez is jó! Novakovics hármasát követően Váradi Benedek is a távoli zónából emeli rá, és 5 ponttal 49-44-re vezet a Falkó.
1: Talán ez a legnagyobb különbség, úgyhogy amivel a Falkó vezet a mérkőzésen.
0: Nem volt még 5 pontos előnye egyszer sem a vendég együttesnek. Végig futom azért a saját jegyzetemet, és nem találok hasonló differenciát a Falkó javára. Ugye egy 6-0-ás futással kezdte a mérkőzést a hazai együttes. Most mindenképpen javulnia kell az olajbányásznak. Krinyájszki, nincsen még mezőny kosara, illetve semmilyen kosara ebben a negyedben a Szolnoknak. Toró csapott rá Skins kezére, a két 22-es akadt össze. Dobhat majd 2-t Brady Skins. Ő azért nem büntetőzött jól az első fél időben, úgyhogy talán vele szemben ezeket a szabálytalanságokat elkövethetik dobó mozdulat közben a szombathelyiek.
1: Igen, mert ugye 4 büntetőt hagyott ki már az első fél időben. 4-0-nál jár.
0: Na, jön az 5., és meg lesz az első pontja a vonalról Brady Skinsnek. Támogatást azért a hazai közönségtől megkapja, a szombathelyi az, amit üntetett, és a taps pedig annak jár, hogy végre betalál a vonalról. Jöhet a másodikkal Brady Skins. Ő összpontosít most ott a szponzor feliraton, és másodjára is behullik. 46-49, 3 ponttal vezet a Falkó. Nagyon kiegyenlített egyébként a statisztikai mutatókat tekintve mind a két csapat teljesítménye. Váradi, 3 perc telik el a harmadik negyedből, Perle fordul meg Somogyi mellett, Perle Zitzerig vitte, és hiába volt előtte egy ember, bedobta ezzel a duplával, őrzi, illetve visszaépíti 5 pontos előnyét a Falkó. Krinyájszki, szolnoki akció, Krinyájszki nagyon szép betörés követően, jó a dupla. Krinyánszki Boris révén megvan az első mezőny kosara ebben a félidőben az olajbányásznak. 48-51, 3 ponttal vezet a Falkó, amely ráadásul adtakban. Egy bejátszás Torónak, Toró ott maradt mellette Somogyi, ugye a klasszikus előnytelen párosítás, alacsony védőjátékosra jut a magas ember, a Puerto Ricói könnyedén tette föl. 48-53. Egyelőre a Falkó játszik jobban a harmadik negyedben. Pallai betörését követően a palánk nem segít neki. A lepattanó kicsúszik Skins kezéből, aztán Barnes szabálytalansága, ő lőtte a játéktéren kívülre Váradit.
1: Hát határozott falt volt, de egy teljesen jó taktikai falt volt, hogy ne tudjon indítani, vagy indulni a szombathely.
0: Simon Vujicic, a szolnokiak lengyel légiósa tér vissza, ő ugye ezt az idényt még szombathelyen kezdte. A labdával Váradi Benedek. Hátra van még 6 perc ebből a játék részből. Váradi Átjátsza a labdát, aztán Torónak, elvállalja a triplát Váradi, a vissza

0: Azt követően lejött a gyűrűről, a lepattanó pedig hiába lett Toroé, kiment róla a labda, a játékvezető két élete szerint, a szombathelyek pedig addig-addig mutogatták a videózást, amíg meg nem nézik a játékvezetők Konakov kérésére, hogy végül is kinek a kezéről pattant ez a labda a vonal mögé.
1: Toro nagyon határozottan egyből mutatta Konakovnak, hogy kérje ki a videózást.
0: A szerb szakvezető pedig hallgatott a játékosára. A közelmúltban ötökére találkozik egyébként ez a két együttes a bajnoki döntőben, hogyha egyébként azt a 2011-12-es randevút nem számítom, azért annak már több mint ugye 14 éve, nem feltétlen sorolnám a közelmúltba, minden esetre akkor a Szolnok 3-1-re nyert pálya hátrányból. És az elmúlt esztendőkben 2018-ban, 2021-ben, 2024-ben és 2025-ben is ez a két együttes döntötte el a bajnoki trófea sorsát. 2-2, ami a sikerességet illeti. Tavaly, valamint 2018-ban a Szolnok nyert, 2021-ben és 2024-ben pedig a Falkó, mind a két alkalommal, úgyhogy egyébként a Szolnok volt pálya előnyben.
1: És jól kérték ki a videót, mert marad a szombathelyi a labda.
0: Úgyhogy Toro ezt jó érzékel húzta elő, hogy meggyőzze Konakov mestert. Jöhet az alapvonaláról a Szolnoknak tehát a Falkó. Bognár dobja be, Toro, Váradi, kivár, Perl, elszakadt az emberétől, Perl, Váradi beláll, a hármasban nem, le a baloldalra, Novakovics, a gyenge oldali betörés, követően egy alapvonali játék, és ezt Bognár tette fel ezzel a közelivel. 55-48 a mérkőzés eddigi legnagyobb különbsége, mert hogy 7 ponttal vezet a Falkó. Szolnoki akció, Krinyájszki. Nincsen igazából társ, akit megjátszhatna. Vujcsik vissza Krinyájszkihoz. Fennegy előre a három pontos vonalon kívül. Ez a kísérlet rossz. A lepattanó Perlé egyértelműen jobban tért vissza a második félidőre a Falkó. Miközben Pallai kis hián labdát szerez. Novakovics megmenti kioldalra Perlnek. Perl elvállalja a triplát, ez nem jó. A lepattanó viszont Toroé. Aztán pedig mintha Ádám csutkán vágta volna, könyökölte volna Somogyi Ádámot a Puerto Ricói. A játékvezetők odaítélik a labdát a Szolnoknak.
1: És most Bosznics mutogatja, hogy ez egy szándékos könyöklés volt. Hát...
0: még egy sima támadó volt.
1: Azt gondolom, hogy ez a fölösleges hergelés kategória, de egyszer már ugye kértek videózást, és egyet lehet egy mérkőzésen. És ezt mondta Bencz úr Tamás játékvezető, hogy de hát egyet megkértél, hova kérsz még egyet?
0: Mit szólsz egyébként a harmadik negyed eddigi alakulásához? Eddig a Falkó nyeri ezt a negyedet, nem
1: igen,
0: is kicsivel.
1: Nagyon, nagyon jó energiával jött ki a második félidőre a Falkó. Nem gondolnám, hogy ez innentől úgy lesz, hogy akkor egyre nagyobb előnyt épít ki magának, mert biztos vagyok benne, hogy azért a Szolnok még visszafog ebbe. Most is meccsben van, még semmi 7 pont, de hogy közelebb fog férkőzni.
0: Krinyájszki megtalálta a cseleket követően a dobóhelyzetet, középtávoli lett belőle. 55-50, ugye az első 5 percét ennek a negyednek 12-4-re nyerte meg a Falkó. 5 pont a differencia. Támad a szombathelyi gárda, Peterson végig vissza a palánk alatt, Novakovics. A tripla az rövid, a lepattanó Kelleré, megint egy támadó lepattanó. Perle bemutatja a cselt, aztán zicserig viszi. 50-57. Perl, hát remekel, csak úgy, mint 3 nappal ezelőtt, 15 pontos már a szombathelyiek klasszis játékosa. A szolnoki akció pedig hát abba fajul, hogy a szombathelyieknél Petersonra fújnak egy szabálytalanságot, Petersonnak a negyedik hibája.
1: Igen, hát Peterson azt gondolom, hogy amennyire a Magyar Kupán úgy szállt be, hogy egy fantasztikus ellenfele volt pontdobásban is Somogyi Ádámnak, azóta azért egy picit alább hagyott a teljesítménye, legalábbis így támadó oldalon, és inkább arra használják, most nagyon idézőjelesen használják szót, hogy a Csomogy Ádámot védje. Ugye pontokban nem is nagyon járul hozzá, 4 pontot dobott a mai mérkőzésen, de úgy átlagban is így ennyit dobott a döntő eddig itt.
0: Csomogy mind a két büntetőt viszont kihagyja. 57-50, 4 perc, szűk 4 perc még a következő szünetig. Perle pattogtatott a félpályán. Perle, nincsen igazából elzárás. Nagyon üresen maradt ott a gyenge oldalon Peterson, akinek meg helyzetben rácsapnak a kezére, meg hát kis billentették az egyensúlyából Peterson. Elszámolta most magát, nagyon ez a szolnoki védekezés.
1: El, és itt azért nem nagyon lehet ezen vitatkozni, hogy ez falt volt.
0: Dobhat majd 2-t Taylor Peterson, amerikai játékos, 28 esztendős, a Falco alacsony embere, de most két büntetőnél a vonalról nem feltétlen a magasságon múlik, hogy sikerrel jár-e. Andi már itt a mérkőzés megelőzően is elemezte, hogy nagyon érdekes dobó mozdulata van Petersonnak. Az első dobás során mindez nem akadályozta meg abban, hogy értékesítse a büntetőt. A második az rövid, a lepattanó viszont az övé. Úgyhogy talán ezzel még lehet jobban is jár a Falco, amely 8 pontos előnyben egy triplával akár 10 fölé nyúlhatna ellenfelétől a Falco. Perle 3 másodperc a támadó időből, 1 másodperc Perle. Nincsen dudaszós tripla, kicsi múlott, aztán pedig Barnesról, illetve Skinsről megy ki a labda, így van.
1: Igen. Igen.
0: Marad a Szombathelynél.
1: Azt gondolom, hogy ezt össze tudta volna szedni a Szolnok, de most pont abban az állapotban vannak, hogy ha valami egy picit is balul tud elsülni, akkor az úgy fog, mert éppen nem a felfelé tartó ágon van a Szolnok.
0: Most a Falco van jobb paszban. Novákovics megtalálja a dobóhelyzetet a festéken belül, de végül is Dart Hard mellett nem tudja föltenni a duplát. Lepattanó a Szolnoki, 3 perc még ebből a negyedből. Somogyi pattogtat. Elkéri Vujcsik. Belül egyébként a palánk alatt Skins, nem megjátszható Krinyánszki a triplával! Hát itt most ez nagyon fontos a Szolnok számára, Krinyánszki Boris 14 pontnál, a csapat a legeredményesebbje, és ugye már bevágott itt 2 triplát ebben a negyedben. Perl, most ő indul meg, Somogyi mellett, egy bejátszás az nem pontos, nem tudja elcsípni, aztán Dart Hard hiába gyorsított, ráadásul Skinsről megy ki, az ő csuklója ér bele utoljára a vonal előtt. Novákovics küzdött meg egyébként ezért a labdáért.
1: Mérni kéne azt az időt, amit Bosznics a pályán tölt, mert lehet, hogy kiderülne, hogy végig 6-an voltak a pályán, a szólókja vele együtt.
0: 5 ponttal vezet egyébként a Falco, 2,5 perc maradt még a harmadik negyedből. Cserél még egyet Konakov, mert visszatér Várad is a pályára. Vilen már egyébként ott van benne a játéktéren. Konakov pedig mutatja, hogy le kell jönnie most Petersonnak. 4 hibánál azért mégiscsak viszonylag hosszú ideig fönntartott őt a pályán a szerb szakvezető. Váradi dobhatja be, Krinyánszki zavaróban előtte, Keller! Micsoda zsákolás! Váradi hosszú ívelését követően 53-60, extra volt most ez a pont. Kellene valami extra az olajbányásztól is, hogy tényleg visszajöjjenek a meccsbe. Somogyi, ez a tripla például egy ilyen. És 56-60.
1: És megint a 2-2 védés, most megint ezt a 3-as elváltást próbálták. Az első meccsen állandóan ebből kaptak kosarat, hogy ezt nem jól védik.
0: Vilen, ez is behullik, ez a 3-as. Most elkezdődött a tripla eső. A brit játékosa a Falcónak a sarokból. Bejátszás Skinsnek, gyönyörűen teszi vissza a duplát Brady Skins, ezzel a szédületes mozdulatcsarral 58-63-ra módosítja az állást. Továbbra is 5 pontos hátrányban az olaj, de ennél távolabb nem akarja engedni ellenfelét most a házigazda. Váradi, 8 másodperc még, kiemeli a jobb oldalra, Bognár, Keller, ráemeli Homály, a lepattanó, illetve a labda lecsorgó kié lesz. Ezek szerint a szolnoké, bár én másképp láttam.
1: Hát,
0: rázod a fejed.
1: Nem tudnám megítélni, alapvetően lejárt volna a támadó idő már.
0: A labda szolnoki, aki és visszajöhetnének egy labdára, akár egy duplával is. Barsz, Darthard, Vujcsik, Somogyit találja meg. 12 másodperc a támadó időből. Prinyánszki nem segít senki Somogyinak. Keller egyébként útját állta ellenfelének. Egy perc, bő egy perc van még a harmadik negyedből. Megvan ugye az 5 csapatiba Falkónál, úgyhogy Keller szabálytalanságát követően jöhet majd 2 büntetővel Somogyi Ádám. Egyelőre 13 pontos a szolnokiak irányító játékos, a 14 pontnál Krinyánszki Boris, a Falkónál Novakovics 10 pontos, Perle 15. Somogyi az elsőt azt a helyére teszi, jöhet a második, 59-63. Jobban kezdte a harmadik negyedet a szombathelyi gárda, de most megint felívelő szakaszában a szolnoki együttes. Főleg így, hogy Somogyi mind a 2 büntetője jó. 3 pont csupán a differencia. Támad a szombathely, 1 perc még a következő szünetig. Váradi oda húzza Perlhez. Perl, nincsen elzárás. Perl, Váradi, 10 másodperc a támadó időből. Perl megindul Barsz mellett, aztán kiosztaná a labdát, leosztaná a labdát Kellernek. Erre viszont a magas ember nem számított. Fergeteges a hangulat.
1: Igen, megint elkezdte azt a játékot játszani a Falkó, amikor nem támadják a 2-2-t, ott fenn maszatolnak a körte tetején, vagy a kinn a hármason, és egyszerűen nincs igazán helyzetük, és egy ilyen teljesen valótlan paszt akart most adni oda Felzoli.
0: A Szolnok egyenlíthetek triplával. Somogyi elindul Willem mellett, Somogyi hosszú, szép volt a csel meg a betörés, de túlemelte a labdát. Átviszi még időben Filipovic, picit tanácstalan volt ez a Falkó támadás indítás. Kivár aztán Willem, rámeli, a tripla rövid, a lepattanó Vujcsiké. Rohannak a szolnokiak, 10 másodperc még a negyedből. Somogyi beláll a triplában, rövid, a lepattanó Filipoviké. Ebből már nem lesz pont ebben a játék részben, Váradi azért még rágyorsít, kiosztja Tanodez, ez nem jó. Úgyhogy a záró negyedre 63-60-nál fordulnak a csapatok, csak összehasonlításképpen 3 nappal ezelőtt 64-63-ra vezetett a Szolnok a záró játék részt megelőzően Szombathelyen.
1: Nagyon jó találkozót látunk, és igazából annyira egymáson van a két csapat, és tényleg már nem nagyon tudnak egymásnak újat mutatni. Amiből kéne tanulni, sem mindig sikerül. Itt igazából a Falkónak a állandóan emlegetett 2-2 elleni játékából játékára gondolok, mert az nekem furcsa, hogy egy ilyen szintű csapat ennyire nem tudja ezt megoldani. Ugyanakkor voltak olyan periódusok a mérkőzés, talán a második negyedben, amikor szépen megtalálták a betöréseket, a kis emberek, amikor elkezdték támadni 2-2-ből a gyűrűt. Ezt most nagyon-nagyon hiányolom az ő játékukban. Egyébként visszatérve, amikor Boris Krajnszki hármas dobott, és tényleg egy nagyon kielezett szituációból, hogy ez nem csak a Szolnok számára nagyon jó, hogy ő ilyen jól játszik, hanem ugye a magyar válogatott számára is, mert a héten jött a hír, hogy bekerült.
0: Igen,
1: a nyári nyári VB-selejtezős 16 fős keretbe bekerült. Tehát most már nem Boris Krajnszkinak, ne mondjuk, hanem még így is van kiírva a táblára, de Krajnszki Boris.
0: A válogatott július elején a finnekkel és a belgákkal játszik világbajnoki selejtező mérkőzést. A szolnokiak közül Pallai, Somogyi és újoncként Krinyájszki van ott tehát a keretben, míg a Falkótól Berlen Zoltán, Tanodez Andrást és Váradi Benedeket hívta meg a válogatott keretébe Gáspár Okorn, szövetségi kapitány. Érdekesség még, hogy Rudner Gábor a Szolnokban a 260. mérkőzését játsza ma. Ezzel csúcs tartó lett a szolnoki klubban, mert hogy Cicás László volt eddig a rekorder a pályára lépéseket tekintve. Filipovics hármasa nem jó, a gyűrű tövéről odapattan Krinyájszki Borishoz. Vezeteti az első támadását az áró negyedben a Szolnok. A labdával Somogyi, vele szemben Tanodez, kap egy elzárás Somogyi Darthardtól. Nincsen dobó helyzet, Darthard le a sarokba, Bárs, ő sem vállalja el, 6 másodperc a támadóidőből. Darthard hosszú, a lepattanó Kelleré. Mutatja Váradi, hogy fel kell állni most ehhez az akcióhoz. Váradi Kellernek összegyűjti, aztán Willen bedobja a triplát. A jobb oldalról, a vonal mellől Patrick Willen 66-60-ra vezet a mérkőzés záró negyedének legelején a Falkó.
1: Nagyon extra passz volt Keller Ákostól, levegőbe vette át a labdát, és abból passzolt egyből egy ilyen kitekeredett helyzetből.
0: Somogyi meg a faltért, fújás nem kap, viszont bedobja a duplát. 62-66, sok múlhat rajta a szolnokiak játékosán itt a záró játék részben. Váradi kivár egyelőre, most indul meg a körtéből, kipaszolja Filipovics, ez hosszú ez a tripla, most a távoli dobások nem mennek, nem sül a keze Filipovics Márkónak, Krinyájszkit meg a nyakán, torkán megragadja Willen, támadó, illetve szabálytalanság, Krinyájszki lemegy, csak úgy mint Vujcsik, visszatér Skins és Pallai a szolnokiaknál, és Bognár Kristóf váltja Filipovics Márkót. Filipovics 3 nappal korábban azért fontos kosarakat szerzett, ezen a mérkőzésen nem találta a fonalat. Darthard dobja be, szolnoki akció. Somogyi egyelőre távol a gyűrűtől. Somogyi Skins mozog felé, Pallai megindul be középre, Pallai! Visszapöcizi aztán Skins, de ugye már volt egy fújás, úgyhogy kosár nincsen, dobhat majd kettőt Pallai Tamás.
1: Keller Ákosra fújtak rá a faltot, aki nagyon elégedetlen.
0: Neki ez a második csupán. És a játékvezető az mutatja most a zsűri asztal felé. Lehet, hogy először félreérthető volt, hogy mi az ítélet, de kettőt dobhat Pallai. És jöhet majd akkor ez a kísérlet sorozat. Bosznics közben magához inti Somogyit. Végig tényleg a találkozó egészében egy labdás mérkőzés. És nagyon afelé haladunk, hogy ez a zárójáték percekre is így marad. Az első Pallaitól jó, a második szintén. 66-64 a Falkó javára. És azért az is őrölheti az energiákat a Szolnoknál, hogy most a második félidőben végig ők rohan az eredmény után. A Falkó most az üldözött. Megint elnyúlhat a Szombathely. Váradi a triplával! Extázisban lassan-lassan Váradi Benedek. 69-64, 5 ponttal vezette hát ennek a hármasnak köszönhetően a Falkó együttese. Somogyi, kellene az extra most tőle is. Somogyi, nincsen elzárás. Aztán kihoz ki a labdát. Pallai még tovább viszi. 5 másodperc. Pallai beledobja a blokkba. Tanodez emelkedett előtte. Végig viszi Váradi. Nincsen zsákolás, de Willen bepöcköli a labdát a kosárba. 71-64-re vezet a Falkó, amikor Vedran Bosznicnak, a hazaiak szakvezetőjének időt kell kérnie.
1: Azt gondolom egyébként, hogy most ugye Vedran Bosznics is reklamálta a játékvezetőknél, hogy Váradi Benedek kilépett itt az oldalvonalnál a pályáról, hogy nagyon-nagyon feszíti a húrt a játékvezetőknél, mert ugye neki már van egy technikaia. És alapvetően türelmesek a játékvezetők, de nem szívbajosak ráfújni a másodikat, és akkor azt ugye már nem a kispadról követné a mérkőzés hátra lévő részét. Úgyhogy szerintem egy picit visszább kéne vennie ebből a vehemenciából, amivel ő most itt közlekedik ott az oldalvonal mentén.
0: Két személyi hiba ebben a negyedben, a Falkó neve mellett nulla az Olajnál. Tehát egyelőre mind a két együttes jól sáfárkodik a személyi hibákkal ebben az árójáték részben. Egyébként a veszélyeztetett egyedüli játékos az Tyler Peterson, ő négy hibánál. 7 ponttal, 71-64-re vezet tehát a Falkó Szolnokon a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén a férfi kosárlabdázóknál, amikor a Szolnok az időkérését követően vezetheti az első támadását. 7 perc, 30 másodperc van még hátra a mérkőzésből. Somogyi, megint Willen védekezik vele szemben. Somogyi, Darthard, tőle is hiányzik egyelőre az eredményes játék, ráadásul majdnem elveszíti a labdát Darthard. Somogyi, 7 másodperc, Skins elcsípi a labdát, Pallai rámeli a hármast, hosszú, lepattanó Darthardé, a földről összeszedi Skins, Darthard, ez a tripla sem jó. Aztán viszont a lepattanó az Barcé, na ki fog itt kosarat szerezni, Váradi ragadja torkon Darthardot, ez egyértelmű falt.
1: Ez egy alapvetően egyébként, bár a harmadik faltjuk volt, Váradi Benedeknek is a harmadik faltja volt, de egy okos falt volt, mert nagyon benne volt ebbe a rohanásba, hogy ebből a Szolnok talál előbb-utóbb egy gólt, mert annyira le volt mindig maradva a Falkó védelme. Bár egy teljesen kaotikus támadás volt, ha ezt egyetlen támadásnak lehet nevezni.
0: Két támadó lepattanó gyűjtött az Olajbányász.
1: De ezt Váradi Benedektől nagyon okos volt megakasztani ezt a támadást.
0: Perl Zoltán tér vissza a pályára, Tanodesz helyére a Falkónál. Szolnoki akció, Somogyi. Nagyon sokan vannak körülötte. Somogyi leoszki a labdát, Skins kezéből kiesik. Ez a kettő most nem működik Skins és Somogyi között. Willen még növelheti előnyét a Falkó. Bognár megfordul Skins mellett, aztán Willen kezéből elhozzák. Végigviszi Zicserik, Somogyi. Nincsen pont, mert Bognár óriásit blokkol. Aztán viszont Somogyi reklamál. Ezek szerint ő faltot érzett. Bognár megvan róla győződve, hogy nem. A játékvezetők egyelőre a Szombathely csapatának ítélik meg a labdát.
1: És ugye Szombathely is egyből, hogy videózást kérnek, de már ők is kértek egyet, úgyhogy Bencúr Tamás itt is mondta, hogy
0: mire?
1: Emberek.
0: Hogyan?
1: Igen.
0: És azért ez is jelzésértékű, hogy Somogyi a szerzett labdával úgy ment ez ígyszerig, hogy egy ponton majdnem kiejtette a kezéből a labdát a vezetés pillanatában, mármint a labda vezetés pillanatában. Tehát most inkább a görcs, az a szolnoki játékosokra jellemző a görcsösség.
1: Igen, és Bognár Kristóf meg nem adta föl, hogy jó, úgyis gyorsabb vagy nálam, hanem ment utána, és mindent megpróbált.
0: Minden esetre tending goal miatt ugye 66-71, és időközben a Szombathely is vezetett egy támadást. Hát nézem, hogy itt most Vedran Bosznics lehoz a Darthardot, a légiós mindössze 9 pontot szerzett. A magyar játékosok közül Krunyájszki, Pallai és Somogyi benne a Szolnoknál. Szombathelyi akció, Peterson, a négy hibával játszó légiós Peterson, kap egy elzárást Torótól. Bognár még ott tovább tenni a festéken belül, ez már sok volt. Megint jöhet a Szolnok. A labdával Somogyi, 6 perc még a mérkőzésből. Krinyájszki, Somogyi. Nincsen elzárás, Skins áll be Perl mellé. Krinyájszki, Somogyi, 8 másodperc, Somogyi a dobócselt követően. Pallait játsza meg, Pallai osztja ki. Krinyájszki, lesz a dobó helyzet, elvállalja Krinyájszki. És aztán Skins teszi vissza, de már előtte volt egy sípszó.
1: És megint az ominózus ugye létkor, amit mindig mondunk, és most Vedran Bosznics ugye, mert leszették a lepattanót és bedobta a Szolnok, de már akkor fújták vissza azt a faltot, ami a dobás, a második dobás előtt volt.
0: Úgyhogy...
1: És most Bedrán Bosznis is ezt reklamálja, hogy miért nem az a kosárért, miért fújták vissza az előzőre a faltot, úgyhogy teljesen nem tudom ezt a fújást hova tenni.
0: Krönyeszki az elsőt kihagyja. Néhet a második. Nagyon sok múlhat ugye itt a büntetőzésen, az felértékelődik. Krönyeszki.
1: És lényegében?
0: Ez is kimarad. A lepattanó a Falkói.
1: Nagyon jól jött ki a Falkó, hogy nem a második dobást adták meg, hanem az elsőre fújták a faltot.
0: 71-66-os Falkó vezetésnél támad a szombathelyi vendégcsapat. Perl tisztán maradt a körtében, és ő ilyet nem szokott elhibázni. Újabb duplával 73 pontos imáron a Falkó, és 7 ponttal vezet a Szolnok előtt. Hát akár elveheti a pálya előnyét a Szolnoknak a Falkó. Pallai Zitzerig viszi, nem segít most neki a palánk. Elhozza a labdát a Falkó, Peterson, Somogyi szerelte, de falttal együtt. Ráfújják Somogyira természetesen ezt a szabálytalanságot, neki ez a harmadik a mérkőzésen. 3 nappal ezelőtt nagyon hamar begyűjtött 2 hibát, még az első negyed első 2 percében, aztán az és az, hogy a záró negyedre 4 hibánál érkezett meg, az korlátozta az ő játékát, most viszont pihenteti Vedran Bosznis Somogyi Ádámot. Szombathelyi akció, 5 perc maradt még a mérkőzésből. Peterson, Perl, bejátszás Torónak, vissza Perlhez, tripla, bedobja! 10 pont a különbség, 4 perc, 53 másodperc van hátra, 76-66-ra vezet a Falkó Szolnokon, időt kér Vedran Bosznis.
1: De a kosárlabdában 4 perc, 53 másodperc, rengeteg, és simán eltüntetheti ezt a 10 pontot az olaj, de azt kell mondjam, hogy nagyon jól menedzseli a különbséget a Falkó, és amikor egy kicsi megingás van, abból is ki tudnak lábalni, annak ellenére ugye azt gondolnám, hogy ők a fáradtabb csapat. Ugye ezt már kitárgyaltuk, hogy azért egy fiatalabb gárdáról van szó a Szolnok személyében. De nagyon fókuszált ma a Falkó. Nagyon-nagyon közönségszórakoztató mérkőzések, mind a három. Nagyon döntőhöz méltó abszolút, és tényleg élmény.
0: Hiába vezet ugye 10 ponttal a Szombathely, mondhatja, hogy sok idő van még hátra, és azért itt citálnám elő, hogy a két csapat tavalyi bajnoki döntőjében Szolnokon szintén úgy ment rá a záró percekre a Falkó, hogy nagy előnye volt, és ott mégis fordított a bajnoki döntő második mérkőzésen az Olajbányász, és aztán le is zárta a párharcot 3 nappal később Szombathelyen, ugye akkor pálya hátrányban játszott a Szolnok, most az alapszakasz győztes az Olajbányász. Itt is nagy hátrányt kell valahogy megfordítani a házgazdának. Krinyájszki, Skinsnek a bejátszás, sorokból a tripla, Pallai dobja be. 69-76, ezzel a sorok hármassal. Időkérést követően Peterson a labdával, vele szemben Krönyeszki védekezik. Falkó akció, Perle. 20 pontos egyébként Perle Zoltán. Megjátsza most Bognárt a festék környékén. Bognár 5 másodperc, kioszki a labdát Novakovic. Ez nem jó ez a tripla, na kié lesz a lepattanó Skinszé. Rohanhat a Szolnok. Krönyeszki gyorsít. Somogyi visszateszi Krönyeszkihoz. Kap egy elzárás Krönyeszki. Somogyi megint. Körtén belülre, Krinyájszki, a dupla az nem jó, szabálytalanság pedig nem volt, hiába terült el a földön Krinyájszki, Perlis Zitzerig viszi, ott megjön a fújás.
1: Nem. Azt gondolom, hogy ez...
0: Két hasonló eset volt.
1: Igen, nagyon hasonló eset volt, és ha mind a kettőre faltot fújnak, vagy egyikre sem, akkor oké, de ez így, nem.
0: Most a Falkónak fújtak két büntetőt a játékvezetők. Tényleg iszonyatosan nehéz ezen a mérkőzésen bigráskodni, és azért nagy szerencse, hogy nem nekünk jutott ez a feladat, de... Rendszúr Tamásék egyelőre ezen a mérkőzésen egészen biztosan mind a két együttes számára is, egyik másik oldalra is tévennek, hoznak jó ítéletet, és mégis itt ennél az esetnél azért kulcsfontosságú lehet, hogy a két büntetővel mire jut Perl Zoltán, miközben valami kiömlött a szombathelyi kispad előtt, úgyhogy törölni kell.
1: Hát annyira kiömlött, hogy a szurkolók bedobtak egy perecet.
0: Hoppá, akkor nem ömlött ki semmi. Jöttek itt ugye a felmosóval, én ebből arra következtettem, hogy valami kiömlött, de hát egy perechez talán nem kell.
1: Vagy ilyen apró, valamilyen száros süteményszerűség.
0: Minden esetre ezt meg fogják oldani, úgyhogy mehet majd a mérkőzés a hátralévő 4 percre, mert hogy ennyi van csupán hátra, különbség pedig 7 pont továbbra is, ám a Falkó javára. És ez most nőhet, mert büntetőzik Perl Zoltán. 20 pontos a magyar válogatott játékosa. Minden nyomás most ott van a vállain Perlnek. Bedobja az elsőt.
1: Ő azért elég ritkán hibázik büntető vonalról.
0: És most az MVP Rigmus, az a szombathelyi szurkolótábor soraiból harsan föl. A másodikkal jön Perl Zoltán. 30 pontos teljesítmény az azért messze, 22 pontos lehet már, pedig nem csak lehet, hanem lesz is. 8 pont, illetve 9 ponttal vezet a szombathelyi gárda Szolnokkal szemben. Hátra van még szűk 4 perc a mérkőzésből. Krunyájszki, Barnes, Somogyi falthatáron, de megtartja a labdát. Novakovic volt ott mellette egyébként. Somogyi megcsinálja egy az egyben. Somogyi Bognár mellett falttal együtt nem dobja be. Nincsen tehát dupla, viszont jöhet majd kettővel Somogyi Ádám. Bognár Kristófnak pedig ez az első hibája.
1: Addig tekergőzött ott fent Somogyi Ádám, amíg megtalálta a számára leggyengébbnek ítélt védőt, és az ellen próbálta meg az egy-egyet, mert egyébként Novakovic nagyon szépen előtte maradt. Szerintem eddig a legjobban Vilen védte. De jöhet. Hát Bodnárnak azért túl gyors volt.
0: Jöhet az elsővel Somogyi, ez jó. 70 pontos immáron a hazai együttes. 90 pont környékén azért átlagolt az alapszakaszban és a rájátszásban is az olajbányász. Most egymás után kétszer maradhatna 90 pont alatt a Szolnok. Ráadásul ezt a másik büntetőt elhibázza Somogyi Ádám. 8 pontos előnynél támad a Falkó. Perl és a két válogatott játékos külön csatáját Perl nyeri egyértelműen. Bognár végigjár a labda. Váradi a hármassal! 81-70! Egyelőre a Falkónak áll az ászló, nagyon is a végjátékra ráfordulva. Krunyászki egy hatalmas ütközés. Somogyit tarolja le Novakovic. Somogyi a földön. Elsőre sima falkot fújtak.
1: Teljesen véletlen volt, ugrott föl Novakovic, és egymással szembe ment a két test, és vérzik is az orra Somogyi Ádámnak.
0: Ez nem csoda, mert tényleg tiszta erőből ugrott bele ellenfelébe Novakovic. Somogyi kinyúlt ott a padlón, és hát tényleg elöntötte az orrát a vér.
1: Egy teljesen vétlen szituáció volt.
0: De hát azért ugrott ilyen elánnal oda menni.
1: Hát ugrott fel a dobó cselére már, ugye. Hát ez egy nagyon-nagyon így a meccs vége fele egy ilyen kielezett találkozón nagyon rosszul néz ki. Falt volt, de semmi szándékosság nem volt benne.
0: Hát gladiátor harc a pályán néha. Ott a jeges tömlő most Somogyi fején. Azt hiszem, hogy nem csupán a gond a Szolnok számára az, hogy itt most elerett az orra vére Somogyinak, de egy hatalmas ütés kapott a fejére. Úgyhogy igen, az ő játékát megkockáztatni itt az utolsó 3 percben. Ki tudja, hogy milyen ütés érte, vagy mekkora ütés érte az ő fejét. Azt hiszem, hogy tényleg kockázatos lenne, hogyha ő visszatérne a pályára.
1: Hát igen.
0: Most a vér tócsát törlik fel onnan a padlóról, áll a játék. Talán megnézték videón a játékvezetők, ha jól látom. Elmagyarázzák Váradi Benedeknek, hogy mi az ítélet, vagy mi is az, ami a döntés lesz a videózás követően. Novakovicsnak is elmondja most Benczúr Márton játék, vagy Benczúr Tamás játékvezető. Mindenesetre tényleg ez nem hiányzott a végjátékban, ez a nagyon durva belemenés és szabálytalanság Novakovics részéről, még hogyha nem is volt ez szándékos, és azért áll még a játék, mert a játékvezetői hármas ide is, meg oda is elmagyarázza az ítéletet, meg próbálják a kedélyeket is nyugtatni. Az Olajbányásznak most kiesett az egyik alapembere is, legfontosabb játékos a Somogyi Ádám. 81-70-re vezet a szombathelyi együttes a Szolnok otthonában. Van még hátra 3 perc és 8 másodperc. És akkor végül is úgy állnak fel a játékosok, hogy ebből sportszerűtlen lett.
1: Igen, sportszerűtlen folytak, ugye természetesen a szurkolók a kiállítást reklamálták. Muszáj volt erre ráfújni a sportszerűtlen, de szerintem semmi szándékosság nem volt benne, egy nagyon szerencsétlen ütközés volt. Azt mondja Benczúr Tamás Novakovicsnak, hogy így rámozdult még pluszba, és az okozott ekkora sérülést. Nagyon, nagyon kár ezért, hogy itt a mérkőzés végén egy ilyen jelenet van, mert tényleg nagyon jó a találkozó, eddig is mindenkinek az idegrendszere az teljesen az elpattanás határán van, és ez még feszít rajta.
0: Áll a játék azért, mert a padlót azt tisztítják, ugye a vértócsa után azt még egy vizes rongyal át kellett törölni, és most egy száraz rongyal próbálják teljesen tisztára varázsolni a padlót. A játékosok pedig tesztelgetik, hogy ragad-e vagy sem. Egyébként Somogyi Ádám ott van a kispadon, tehát nem ment be az öltözőbe, ott ápolják a kispadon Somogyit. De hát csodálkoznék, hogyha ő visszatérne a pályára a záró 3 percben.
1: Igen, mondjuk annyira nem sikerült eltakarítani, mert én itt pont még látok egy foltot, amit Somogyi Ádám átsétált, és így a cipőjével elvitte a pöttyöket.
0: A büntetővel Skins, illetve Darthard. Az elsőt azt bedobja. Jön a második Darthardtól, ez is jó. A lap pedig ugye sportszerűtlen lévén marad a Szolnoknál. 72-81, hát talán most egy tripla húzná ki igazán a cseberből az Olajbányász. Krinyájszki, oda ki fogja magára vállalni, Pallai, de ez homály, visszapötköli, visszaemeli, aztán a labdát Skins, de kihagyja. Az ígyszert is elrontja. A Falkó meg a támadása, Novakovics,
1: őt fütyülni fogják. Somogyit most vitték ki az öltözőbe, mert nem akar elállni a vérzés.
0: Támad a szombathelyi gárda, Perl, Pallai állja az útját. A sarokban Bognár megfordul, támadja a kosarat, szereli őt Bárs. A labda Szolnoké, Brunyájszki, 2,5 perc még, Brunyájszki, le a sarokba, Darthard. Nincsen tripla, a lepattanó a szombathelyé, Bognár sodorta tovább, Toró pedig magánál tartotta. Váradi, egyre fogy az ideje a Szolnoknak, és tartja 9 pontos előnyét a szombathely. Az nem baj a Falkónak, hogyha ők nem dobnak kosarat, de a Szolnok se dobjon cserébe. Novakovics lopja az időt, 5 másodperc, megszerezte Pallai, most rohan az Olajbányász. 2 perc van még hátra a mérkőzésből. Pallai kiosztja, Darthard nem vállalja el a triplát. Krinyájszki, valakinek bele kell állni a lövésbe. Krinyájszki kicselezi magát, aztán annyiban szerencséje volt, hogy egy szombathelyi láb még talán belesodort a labdába. És áll a játék, mert hogy időt kér Vedran Bosznics. Hát érezhetően megfogta a Szolnokot Somogyi kivállása.
1: Igen, és... nem gondolom, hogy ilyen szándékkal kérte ki az idejét Vedran Bosznics, mert azért kérte ki, hogy ezt a 9 pontot letornázzák, de nagyon olyan volt az egész a két csapatnak most a energiája a pályán, hogy, hogy szerintem, ha ezt még hagyják egy pár másodpercig így folyni, akkor, akkor ott akár egy nem kívánatos sérülés még egy lehetett volna, mert annyira lehetett látni a játékosokon, hogy, hogy úgy egy a szokásosnál is jobban egymásnak vannak feszülve, és már a, nem érdekel, hogyha nagyobbat ütök véletlenül, de, de ott vagyok és csinálom, úgyhogy ilyen szempontból nagyon-nagyon jól jött ez az idő. Ilyen szempontból is jól jött az időkérés.
0: Hatalmas küzdelem jellemzi a mérkőzést. Tényleg pattanásig feszülnek az idegek mind a két oldalon, de a második fél időben végig a Falkó vezet, és azt érzi az ember, hogy a szombathelyiek kontrollálják a találkozót, jól sáfárkodnak most már az idővel is a vendégek, és próbálják inkább a támadásnál pörgetni a játékidőt, mintsem, hogy kosárra törően játszanak. Az időkérés követően Krinyánszki dobja be a labdát Skinshez. Szolnoki akció. A tripla segítene igazán a Szolnoknak. Skins kidobja Pallai. Hosszú ez a kísérlet a hármasra. A lepattanó Váradié. Váradi híveli oda a Perlhez. Másfél perc maradt a mérkőzésből. 81-72-re vezet a Falkó, és hosszú ideje nem szerzett pontot a szolnoki olajbányász. Igaz, a Falkó sem. Váradi, 6 másodperc a körtéből. Perl bedobja a duplát. 83-72.
1: És ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez az a mérkőzés, aki ezt nyeri, a következőre már úgy mehet, hogy bajnok lehet. Hogy ez, ez a eddigi háromból a legfontosabb mérkőzés.
0: Krinyánszki találta meg a folyosót, a palánk segített neki ezzel a duplával. 9 pontra zárkózik a Szolnok. 1 perc, 10 másodperc maradt még. Odaüt Krinyánszki Torónak. Milos Konakovics időt kér. Hát rohan a látszólag veszett fejszennyele után a Szolnok. A Szombathely pedig nagyon okosan játszik itt a végjátékban, és érezhetően vezér egyéniség nélkül maradt most az olajbányász. És amit Andi is említett, a Szombathely, hogyha itt nyer, úgy utazhat haza, hogy pünkös hétfőn hazai pályán lezárhatja a bajnoki döntőt. Van még hátra 68 másodperc. Mit lehet rengeteg ilyenkor a játék, illetve a játékosoknak mondani a szakvezetők
1: részéről? Hát alapvetően
0: részéről
1: a Falkónak meg kéne próbálnia úgy lassítani a mérkőzést, hogy nem megállni, hanem azért, ha van helyzet, ezt természetesen el kell vállalni, de már nem szabad rohanniuk, és elkerülni azokat a szituációkat, amikor a Szolnok bele tud faltolni. Tehát úgy lassítani, hogy nagyon gyorsan járatni közben a labdát, hogy ne tudjanak faltolni, mert mindenképpen ez lesz most a fő prioritás a szolnokiaknál, hogy álljon az idő, ha ez büntetővel jár, akkor is, mert akkor van, lesz idejük nekik még támadni.
0: És hát a távoli dobásokra kellene mindenképpen hagyatkoznia a Szolnoknak, mert az húzza ki őket a csávából ténylegesen. Falkó támadás az időkérés követően. Váradi dobja be, Perle vissza Váradihoz. Félpályánál Perle. 1 perc maradt a mérkőzésből. Novakovics áthajítja Váradinak, egy bejátszás Torónak Vujčić. Szabálytalankodott vele szemben. Vujčić érezte, hogy hát itt nem engedheti azt, hogy Toró mindenképpen ráemelje.
1: Indulatok voltak a játékvezetők, mert ha erre most egy sportszerűt nem fújnak, sincs semmi, mert annyira még ráhúzott a kezére, és úgy húzta le Vujčić.
0: Biztosra ment a lengyel légió.
1: Igen, igen.
0: Dobhat 2 Toró, a Puerto Rico-i játékosa egyébként a Falkónak 8 pontos. 2 számjegyűvé növelheti egyébként a saját termését Toró. Az elsőt azt behajítja. 10 ponttal vezet a Falkó 84-74-re.
1: Rendkívül jól menedzselt ezt az utolsó negyedet a Falkó.
0: És most sokkal hangosabb a szombathelyi szurkolótábor. Toró a második is bepörög, a gyűrű tövéről hullott vissza. Úgyhogy az utolsó 57 másodpercnek 85-74-es vezetésnél megy neki a Falkó. A Szolnok pedig hát minden erejét megpróbálhatja még mozgósítani, ami maradt, hogy itt valahogy csodát hajtson végre. Vujčić, sima dupla, ez behullik, de nem igazán jó. 76-85, Tanodez, rajta védekeznek szorosan, Tanodez átviszi időben a labdát a Szolnok oldalára. Vilen, Váradi, végigjár a labda, üresen maradt ott a gyenge oldalon Novakovic, de ugye nem támadja a kosarat. Ez is jól látszik, hogy itt most tényleg arra törekednek a falkósok, hogy minél hamarabb lepörögjen a játékidő.
1: Igen, ugyanakkor Novakovicnak gyorsabban meg kellett volna próbálni elpasszolni, hogy még őt se tudják lefaltolni. Mert így meg tudta állítani a Szolnok az órát, de azért 9.35 másodperc NBA-ben láttunk már ilyet, hogy ezt le tudták tornázni.
0: Hát ehhez a Falkó nagy leolvadása kellene már, mint gondolok arra, hogy neki kellene bele-bele hibázni folyamatosan.
1: Igen, azt gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek az energiájában nincs az most benne, hogy ezt a Szolnok meg tudná fordítani.
0: Novakovic a kettőből az egyiket dobja be. 86-76, maradt még fél perc. Krinyánszki elvállalja a triplát, nem esik be, lepattanó a Szombathelyi, eldőlt a mérkőzés, bár még odaüt Pallai ellenfelének, Novakovicnak dobhat majd kettőt Novakovic, de azt hiszem, hogy 10 ponttal vezet a Falkó, van még hátra 25 másodperc a mérkőzésből, Andi lassan lehet összegezni.
1: Amennyire a bemelegítésnél azt mondtam, hogy nem látom azt a nagyon nagy izgalmat, feszültséget, amit láttam az előző találkozón a Falkó gárdáján, de ez inkább a nyugalom volt. Nem voltak rá feszülve erre a mérkőzésre, hogy ezt mindenáron meg kell nyerniük, de mégis valahogy egy olyan játék jött ki belőlük, hogy a pálya előnyt át tudják venni. És úgy utaznak most haza Szombathelyre, hogyha otthon nyernek, akkor bajnokok. Ugyanakkor ez egy óriási teher, mert ha azt a találkozót nem tudják megnyerni, akkor megint úgy jönnek ide, hogy nem náluk van a pálya előny. De ezt a mai mérkőzést, ezt nagyon-nagyon jól játszották, jól menedzselték le, ezt ugye használtam már előbb is. Tényleg, amikor egy picit följebb jött a Szolnok, akkor nem ijedtek meg, türelmesek voltak, mindig volt egy valaki, aki egy extra kosarat tudott dobni, és egyébként több olyan kosarat tudott dobni a Szolnok, amikor a Falkó védők ott voltak a nyakukon, és a Szolnoki extrának köszönhető volt az a kosár. Maximálisan, ezt a győzelmet maximálisan megérdemli most a Falkó, én azt gondolom.
0: Novakovic egyik büntetőjére, ami jó volt, érkezett Pallai duplája. Csordogál a mérkőzés és a játékidő. A homokóra pereg felé, igen. De egyébként itt talpon a Tiszaligeti sportcsarnok egy része, és tapsolják a saját csapatukat. 87-78-ra vezet a Falkó, amikor odaáll a vonalhoz Váradi Benedek büntetőzni. Az elsőt az behajítja, jöhet a második. Maga a differencia az nem számít, egy bajnoki döntőben legfeljebb tekintélyparancsoló lehet az, hogyha mondjuk 10 pont fölötti differenciával nyer a Falkó, már pedig most 78-89 áll a táblán, és itt már pocsiznak a játékosok, elismeri vereségét a Szolnoki gárda, a Szombathely pedig előnyen utazik haza. Itt ért véget a mérkőzés. Győzött a Tisza partján a Falkó, és elvette ellenfele pálya előnyét. Szolnoki olajbányász, Falkó Szombathely, 78-89 a férfi kosárlabdázók bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. 3 nappal ezelőtt Szombathelyen 91-85-re nyert a Falkó, és egalizált a párharcban. Perl Zoltán azon a mérkőzésen 30 pontjával csapat a legeredményesebb játékosa volt. Ezt a találkozót, ami teltház előtt zajlott a Tiszaligeti sportcsarnokban, egy 6-0-ás futással kezdte az olajbányász, ám innen hamarjában fordított a vendég együttes, és 9-8-ra már Milos Konakov együttese vezetett az első 2 percet követően. Az első negyedben összesen 11 alkalommal változott éppen az, hogy melyik csapat vezet. A szünetre 23-20-as szolnoki vezetésnél érkeztek meg a felek. A második negyedben is fej-fej mellett haladt a küzdelem. Pallai remek ütemben ért el duplát, és azzal 39-30-ra növelte előnyét a Szolnok, amely a nagyszünetben egy ponttal 44-43-mal vezetett. Somogyi Ádám, Krinyájszki Boris és a másik magyar válogatott játékos Pallai Tamás erős játékával tudott tehát előnyben fordulni a szolnoki olajbányász. A második félidőt viszont egyértelműen a Falkó kezdte jobban, megfordította az állást a remekül triplázó vendégegyüttes, és ezt követően a mérkőzés folyamán már ki sem engedte a kezdeményezést a kezéből a Falkó. 58-50, valamint 63-60 is volt a mérkőzés állása, a záró játékrészre 3 pontos szombathelyi vezetésnél fordultak a csapatok, és ezt követően 3 perccel a vége előtt Somogyi Ádám vált ki sérülés miatt a szolnoki együttesből. Novakovics tarolta le ellenfelét, Somogyinak az orra vérzett, nagy ütés ért a fejét, nem tért már vissza a pályára a szolnokiak válogatott irányítója. A vendégeknél 24 pontjával Perl Zoltán volt a legeredményesebb játékos, és az utolsó játékrészben 11, valamint 10 pont környékén tartotta a különbséget a Falkó, amely ennél közelebb nem igazán engedte ellenfelét. Az utolsó percekben a Falkó okosan sáfárkodott, rutinosan játszott azzal, hogy a játékidőt mihamarabb lepörgesse. Nyert a Falkó, elvette a pálya előnyét a Szolnoknak, és Pünköst hétfőn akár le is zárhatja a bajnoki döntőt a Falkó együttese. Még egyszer a végeredmény, Szolnok, Falkó 78-89. Mi a helyszínről búcsúzunk, a hangmérnök Tamás Sándor és szakértőnk Károlyi Andrea nevében is. A szó a budapesti stúdiói.
2: Tóth Bélának köszönjük szépen, és jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk nektek hazafelé. 22 óra 9 perc a pontos idő, a folytatás nem holnap után jön, most viszont a holnap után jön a Kozmix-tól.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kellemes péntek esti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ma lenne 80 éves a Manchester United legendás labdarúgója, az északír George Best, az aranylabdás világklasszisról. Cserőtei Márk, a Nemzeti Sport szakújságírója beszélt Balogh Bencének.
3: Bizonyos szempontból, és itt nem a játékával kell elsősorban kezdeni szerintem, ő volt az első igazi futballsztár. Nem csak a férfi futballrajongók, hanem a nők is oda voltak. Az, hogy egyébként mint futballista hogyan jellemeznénk, akkor mindenképpen a cselezést először elővenni. Egy egészen unikális játékos volt, főleg az ő korában olyan szempontból, hogy amilyen a pályán kívül volt, kicsit olyan volt a pályán. Bohókás a legtöbbször, olyan játékos, aki nem csak azért futballozott, hogy eredményes legyen, hanem hogy szórakoztassa is játékával a nézőket, és azt hiszem, hogy ezt a legtöbbször maximálisan meg tudta tenni. Tényleg, hogyha megnézzük, vagy akár csak visszaolvasunk mérkőzéseket, amiket akkor tudósítottak, amikor ő futballozott, akkor gyakorlatilag rögtön az jut az ember eszébe, hogy leesik az álla, olyan dolgokat csinált. És egyébként tízesként is több alkalommal bevezették, azért a leglátványosabb mérkőzéseit a Dossor jobb széléről indította, és tényleg ő volt az első igazi olyan futballsztár, aki ezt utána nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is tudta kamatoztatni.
4: Milyen sikereket ért el a Manchester Unitedban?
3: Legnagyobb sikere az 1968-as Beck győzelem volt, bajnokcsapatok Európa kupája. Abban az idényben egyébként pont annak a sikernek is köszönhetően az aranylabdát is megnyerte, és ő az egyetlen északír válogatott labdarúgó, akinek aranylabdája van. Ez talán pályafutása legnagyobb sikere, de egyébként angol bajnoki címe is kétszer nyert, és hogyha az ő karrierjére visszagondolunk, akkor annak az érdemi része, amikor ő tényleg csillogott a pályán, az 1963-tól 1974-ig tart, abban az időszakban, ameddig a Manchester United labdarúgója volt. Már amikor felfedezték, akkor úgy fogalmaztak, hogy találtak egy zsenit a játékosnak figyelők, és így vitték aztán a tulajdonosok elé, és szerződtette őt a Manchester United. Azt követően még volt 10 év ugyan a pályafutásában, de ezt összesen 11 csapatnál húzta le ezt a 10 évet. Jól kiszámolhatja ebből mindenki, hogy nem voltak ezek túl hosszú kalandok. Járt egyébként kétszer az Egyesült Államokban, sőt összesen 3-szor be 2 csapatnál. Szeretett volna mindent ilyen szempontból kipróbálni, így a karrierjének az érdemi részét azt már 74-ben lezárta gyakorlatilag a Manchester Unitednél, tehát így is eljutott több mint 150 gólig a klub színeiben. Egymást követő 6 olyan idény volt a Manchester United mezében, amikor ő volt a klub legeredményesebb játékosa. Annak ellenére sosem volt befejező csatár, mint említettem jobb szélső és tízes, ő rúgta minden egyes alkalommal 6-szor egymás után a legtöbb gólt. Ez azért jól jellemezte, hogy abban a korszakban ő volt a csapat a legjobb játékosa.
4: És mekkora ikonnak számít ma ő Manchesterben?
3: Jó pár olyan hetes van a Manchester United történetében, akikhez ikonikus teljesítményt társíthatunk. A Sir George Best-tel kezdődik, Cristiano Ronaldo a legjobb karrier úgy összességében. Kizárólag arra koncentrálnak, hogy a United mezében milyen sikereket ért el, akkor lehet, hogy Bestet kell elővenni. Nekem el egyébként sokszor David Beckham pályafutása során is összehasonlították Bestet, hiszen ő is gyakorlatilag az a kategória lett később, aminek Best indult, egy igazi futballsztár, aki nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is egy ikon, egy olyan, akivel el lehet adni reklámokat, akivel el lehet adni márkákat, egy olyan, aki folyamatosan be lehet dobni a közbeszédbe a nevét, akkor is, amikor egyébként nem futballról van szó. Úgyhogy ilyen szempontból Beckham is Best karrierje egy picit talán össze is hasonlítható. Az biztos, hogy ő, mint Manchester United 7-es, örökre megírta magát a futballtörténelembe, és ezen egyébként azt sem tud változtatni, hogy utána még olyan legendák viselték ezt a messze a United történetében, mint Beckham vagy Cristiano Ronaldo. Az gondolom, hogy a Manchester Unitednál pont ettől ennyire erős az, hogy mindig valaki megkaphatja a 7-es messzámot. Néhogy vannak olyan játékosok, akikkel ráig ez a teher, közben meg folyamatosan gyalapszik a legendák szám.
4: Miért szerették őt ennyire a szurkolók?
3: Nyilván ez teljesen szubjektív, azért abban a korban az ő kívüli ölt

0: érdeklődése, megjelenése, egyszerűen nyilatkozott egy mondásai, felkeltették azoknak is a figyelmét, akik egyébként felületesebben követték a labdarúgást, ezért lehetett belőle egyébként a pályán kívüli sztár. De az, hogy egyébként a futballrajongók tiszteletét, vagy szeretetét mivel bírta ki, azok egyértelműen az a játékosság, az a futballozni tudás, az a cselezési vágy, illetve technikai tudás, amivel ő rendelkezett. Azért nem véletlen, hogyha visszatekintünk a 50-es, 60-as évek, vagy utána 70-es évek legnagyobb labdarúgóira, sőt, ne hagyjunk a 80-as éveket sem Diego Armando Maradonával, akkor azok a játékosok nyerték el leginkább a futballszurkolók tetszését, vagy szimpátiáját, akik egyébként a labdában olyan dolgokat csináltak, amit nem hétköznapi módon lehet látni a mai napig. Ez egyébként így van most is, hogy a legtöbb szurkoló manapság pont azt hiányolja a futballból, hogy túlságosan elgépiesedett, és nincsenek már olyan megoldások, olyan cselek, mint amilyen régen volt. Gondoljunk bele, ki volt a 2000-es évek legnagyobb futballsztárja, mondhatjuk nyugodtan azt, hogy Ronaldinho. Miért? Mert olyan dolgokat csinált a labdával, amit más nem. Előtte ott van, amit emlegetett Maradona, beszélhetünk Peléről, akár egyébként Puskás Ferencről, és akkor ott van George Best, aki pedig szintén ebben a kategóriában emelkedett ki, én azt gondolom a 60-as évben leginkább, amikor olyan cseleket vállalt be, és olyan cseleket csinált meg, illetve egy az egyben úgy ment át a védőit, úgy ment át rajtuk, majd aztán tekint hosszú felsőben a labdát, amire egyébként abban az időszakban más nem volt képes. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon nagyban meghatározhatják azt, hogy egy-egy játékosból mekkora sztár válik. Kell az, hogy valaki látványosan futballozzon, kell az, hogy bemerjen vállalni olyan dolgokat, amiket egyébként más nem. És bizony kell a karakter is a pályán kívül, mert azzal generálódik a népszerűség, a hype, hogy ilyen szép anyasággal fogalmazzak, egy játékos körül, és ez hozzátesz ahhoz, hogy később hogyan emlékeznek rá, ő egyértelműen ebben volt a legjobb.
1: Őt egyébként a szakma, illetve a rajongók is oda helyezik, ahova te mondod, tehát akár Pelé, Maradona és a többi nagy futballvilágsztár mellé, vagy éppen alá.
0: Közvetlen mögéjük, én azt hiszem, azért vannak itt olyan játékosok, akik elértek elképesztő dolgokat a pályájuk során. Most első például, ami eszembe jut, Michel Platini, az első játékos voltak valaha, hogy három önlabdát nyert egymás után. Mégis, hogyha fellapozzuk a krónikákat, vagy megnézzük, hogy egyes oldalak, szakmai oldalak összeállítanak egy ilyen hasonlítok, mondok egy példát, a világ 100 legjobb játékosa valaha listát, akkor nagyon nem találjuk az élmezőben ott például Platinit, és vannak még ilyen játékosok, akik hiába voltak borzasztóan eredményesek, nem maradtak meg úgy a köztudat számára, mint koruk, vagy akár a teljes futball történelem legjobbja. Azért, hogyha Bestet vesszük, akkor ott van a legnagyobbak között egy szint. Nyilván Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, ők kiemelendő játékosok ilyen szempontból, és általában azért minden lista velük indul. De hogy mondjuk egy példát, a World Soccer magazin, amikor összeállította a 20. század legjobb játékosok listáját, akkor egyébként Best Puskás Ferenc mögött közvetlen, ott volt a 8. helyen. Nyilván a 21. század még nincs benne. Én azt gondolom, hogyha nyilván ez nagyon szubjektív, de ha el kell helyezni George Bestet a világtörténelem legjobb labdarúgói között, akkor egyébként a legjobb 20-ban ott van a helye, ami hát egy elképesztő teljesítmény, tehát hogy nem lehet mindenki első meg második nyilvánvalóan, ha már ott vagy a 20-25-30 környékén, az egy elképesztő teljesítmény, főleg annak ellenére, hogy felsoroltam ugyan egyéni sikereket, amik hozzá kapcsolódnak, de azért arról nem beszélhetünk korán sem, hogy nem lennének nála jóval sikeresebb labdarúgók, pusztán trófák számára tekintve. Nyert egy bajnokok ligáját, amit akkor még ugye Becknek hívtak, van egy aranylabdája, az angol bajnoki címe ugye akkor még nem Premier League-nek hívták a sorozatot, abból ráadásul kettő is, de ezekből nincsen még több sikere, nem nyert más bajnokságokban, nem alkotott sikereket, a Beckben is az egy kiemelkedő éve van, és a gól számos sem verdesi azokét, akik egyébként a listán ott vannak körülötte, úgyhogy ilyen szempontból, ha megnézzük a sikereit, és azt, hogy a sikerei mellett egyébként milyen nevek köré sorolják őt, akkor pontosan láthatjuk, hogy kevésbé sikeres náluk egyénileg, mégis ott emlegetik a nevét, ami pedig pontosan a játékstílusából fakad.
1: Ő az északír labdarúgó válogatottnak volt a tagja, hazája nem egy futball nagyhatalom, de milyen története van neki a válogatottal?
0: 37 mérkőzésen lépett pályára összesen az északi labdarúgó válogatottal, és hát nyilvánvalóan nem tudott ott kiemelkedő sikereket teljesíteni. Egyébként 9 gólt szerzett összesen ezeken a mérkőzéseken. Kicsit egyébként az akkori történetek vagy írományok arról szólnak, hogy azért az északi válogatott a sokszor kezelte úgy Dorsbest, mint egy olyan játszótér, ahova a legnagyobb sztárként megérkezik, és gyakorlatilag ott még szabadabban azt csinálhatja a pályán, amit egyébként szeretne. Most azt sem mondom, hogy ez a 9 gól feltétlen kiemelkedik ezen a 37 fellépésen. Azért akkoriban tudva azt, hogy az északi válogatott milyen erőkből állt rajta kívül, neki sem lehetett az a célja, hogy elképesztő sikereket érjen ez a hazájával, vagyis lehetett volna, ez is akár a célja, de mégiscsak inkább jött le a legtöbbször, hogy ő oda showmankedni érkezik, és ezt pedig meg is tette. Mondom azért az, mint sportember, az felrúgható neki, vagy hát mindenki nyilván úgy fejezi be, meg folytatja a karrierét, ahogyan szeretné. Neymarral kapcsolatban szokott rengetegszer felvetődni, hogy mennyivel több lett volna az ő karrierjében, hogyha egyébként nem igazol el a Barcelonától, ha egy kicsit komolyabban veszik, ha nem sérülsz mindig, amikor a nővére születésnapja van, és így tovább. És azért is hozom fel ezeket a mai példákat, hogy kicsit tudjuk mihez hasonlítani George Best-et. Itt is erről van szó, tehát hogyha megnézzük, akkor 74-ben még bőven lett volna annyi a karrierében George Best-nek, hogy esetleg a Manchester United-től tovább menjen, vagy olyan klubhoz igazoljon, ahol érhet még el sikereket, de ő nem ezt választotta, futballozott még 10 évet, és gyakorlatilag folyamatosan kalandozott, járt Írországban, ugye említettem már az Egyesült Államokban, Angliában, Ausztráliában, tehát hogy gyakorlatilag körbeutazta a világot, és úgy keresett még egy kis pénzt. Szerintem ez minden játékosnál egy olyan pont, amikor ő eldönti, hogy merre szeretné így a pályafutása végén irányítani a saját karrierjét, ezt emellett döntött. Én nem hiszem, hogy utólag bárki hibáztatja érte.
1: Jó is a párhuzam Neymarral, de mégis ő milyen volt a magánéletben, mert azért így az utókor inkább arra emlékszik, hogy nem biztos, hogy a legprofibb mentalitású labdarúgó volt.
0: Így van, és bármire is egy ilyen furcsa paradox helyzet ez, picit pont ez a pályán kívüli viselkedés, illetve a magánélet az, ami egyébként azt eredményezi, hogy a mai napig beszélnek róla. Nyilván azt nálam mindenképpen ki kell emelni, hogy rengeteg címnapra kerülő párkapcsolata volt, házassága, amivel bekerült a sajtóba, nagyon nem vetette meg az éjszakai partikat, és bizony profiként is dohányzott például, ami szintén manapság már elképzelhetetlen, bár ugye felfedhetjük Csesnyit, Barcelona kapusát, akiről szintén úgy hírlik, hogy ezzel együtt véd egyébként még mindig elképesztően magas szinten. De azért ezek mégiscsak olyan dolgok, amik egy mai profi labdarúgóhoz azt, hogy folyamatosan éjszakázzon, azt, hogy alkoholt fogyasszon, azt, hogy dohányozzon, az, hogy buliból buliba menjen, és egyébként lencsevégre kapják ilyen szituációkban, az ma már azért nem fér bele a megítélésbe a legtöbbször, és ahogy Neymarnál igen említettem, ott ez is volt egy kicsit a helyzet, hogy ez is a mai napig a helyzet, hogy ma már azért sokkal könnyebb a médiának keresztüzébe kerülni, akkor még az életeket könnyebben meg lehetett úszni, miközben Best meg nem is szerette volna megúszni, tehát nyilatkozataiban is rendszeresen beszélt arról, hogy a labdarúgás, pasztit és a nők, a hölgyek jelentik számára a legfontosabb dolgot, ezt pedig végig is kísérte a karrierét.
2: Az elmúlt percekben George Bestre emlékezett Cselőtei Márk, illetve riporter kollégánk Balogh Bence. Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai körkapcsolással sem. A technikáért a mindig nagyon lelkes Gombár Bendegúz felelt, a szerkesztő Erdei Márk volt, hamarosan jön a Sportvilág Szabó Szilviával, jó magam pedig Németh Kornél vagyok. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek, további szép estét viszont hallásra.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Robi Kín a Ferencváros, Pep Guardiola Manchester City-t hagyja el. Érdi Mária Európa-bajnok lett, kikaptunk a németektől a jégkorong VB-n. Köszöntöm Önöket, a Sportvilágot Szabó Szilviától hallják.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott 6-2-re kikapott a németektől a svájci jégkorongvilágbajnokság pénteki játéknapján, így 3 vereséggel és 1 győzelemmel áll a tornán. Majoros Gergely szövetségi kapitány Erdei Márknak értékelt a találkozó után.
2: Hát azt mondom, hogy tisztességesen dolgoztunk, abban nem nagyon volt hiba. Volt, hogy kicsit kapkodtunk a koronggal, és megtaszhattuk volna esetleg több helyzetben, és akkor talán tudtuk volna enyhíteni a nyomást, de összességében azt gondolom, hogy a védekezés részében nagyon tisztességesen dolgoztunk. Legalább ekkora különbség van a két csapat között, mint amit az eredményhezben látunk.
3: De azért legyünk őszinték, jó azt látni, hogy a harmadik harmadot az sikerült X-re kihozni, az 2-2 lett, és ott azért tényleg szép megmozdulásokat is láthattunk a srácoktól.
2: Én is azt gondolom, hogy a harmadik harmadra kimondottan büszkék lehetünk, ott mi egy picit bátrabban játszottunk, ők talán egy nagyon picit kevésbé élesen, és így egy X-et a vége.
3: De azért jól azt látni, hogy már most így 4 meccs után több gólnál tart a csapat, mint amennyi tavaly összesen összejött. De te hogy érzed belülről? Szerinted is érződik az 1 év munka, amit beletettetek?
2: Mindenképpen, hát én azt gondolom, hogy a csapatnak a kultúrája is előrébb tart, mint egy évvel ezelőtt. Természetesen a taktikai részekben, részletekben is határozottabbak és otthonosabbak vagyunk, mint egy évvel ezelőtt voltunk. Ez a játékrendszer most már a srácok nagy részének automatikusan működik, és inkább részleteket, meg apró egyéni taktikai dolgokat kell folyamatosan javítanunk, és azokban próbálunk előrelépni, vagy próbálunk találni olyan nüanszokat, amiben valamiféle előnyhöz juthatunk egy-egy játékelemben. De én is azt mondom, hogy összességében, amit utána igen látunk, az jobb, mint amit tavaly láttunk. Úgy, hogy közben a munkamorál, a befektetett energia, az odaadás, a csapatéről a küzdés az nem sérült szerintem tavaly óta egyáltalán.
3: Holnap majd jön a következő mérkőzés, a házigazda Svájc lesz az ellenfél, hát az sem ígérkezik sokkal egyszerűbbnek. Tavaly emlékezhetünk rá, hogy egy elég nagy vereség jött össze ellenük, akkor 10-0-ra nyertek. Mi lehet most a cél, hogy látod? Talán ez a svájci válogatott még nem lendült annyira bele, mint a tavalyi, bár nyilván azért eléggé jól szerepelnek, eddig 5-ből 5 meccset nyertek, és hát Ausztriát eléggé csúnyán megszórták. Mit gondolsz te a svájciakról?
2: Hát az Ausztria példája mutatja, hogy egy osztrák válogatott is nagyon könnyen beleszaladhat egy 9-esbe Svájc ellen. Én még nem láttam ilyen gépezetként működő svájci válogatottat, mint ez a mostani. Nyilván ők is azt érzik, hogy néhány elvesztett döntő után a hazai világbajnokság lehet az, ahol át tudják lépni a saját árnyékot, és ennek megfelelően nagyon, nagyon élesek, nagyon gyorsak, nagyon technikások, talán kevésbé erősek vagy nagyok, mint a többi top válogatott, de a sebesség és a technika az viszont elképesztő, úgyhogy ők a tavalyhoz hasonlóan ma pihentek, mi pedig játszottunk, ami megint nem segít, de a feladatunk ettől függetlenül változatlan, ami legjobbunkat kell tudni végre vinni ahhoz, hogy a lehető legjobb mérkőzést játsszuk a Bivajeros Városítelen is. Szerintem az, hogy a magyar válogatott ezen a szinten ember-emberen nem védekezzen, az nem opció. Nyilván más stratégiát kell választanunk ahhoz, hogy el tudjuk valamelyest legalább időszakosan tüntetni a különbséget, ami stratégiánk az ilyen értelemben nem is tud már változni mérkőzés a mérkőzés. Ez egy viszonylag összetett és viszonylag bonyolult védekezési rendszer, tehát ez kb. Így most 2 év után járunk ott, hogy mindenki komfortosan mozog benne, úgyhogy ez nyilván nem az, amit mi változtatni tudunk egyik mérkőzésre a másikra. Az kétségtelen, hogy a rendszer maga egy hibrid rendszer, tehát bizonyos jelek olvasása alapján egyik vagy másik úgymond üzemmód kapcsol be, és természetesen a klub válogatottak többször tudnak minket a kevésbé előnyös, de biztonságos üzemmódba kényszeríteni, a velünk egyforma válogatottak pedig ritkábban, de ettől függetlenül a jelek, amiket olvasni kell, és a reakció, amit arra véghez vinni érdemes, az nem változik.
1: Ugyancsak a mi csoportunkban a finnek nyertek a britek ellen. A mieink szombaton a házigazda Svájc ellen folytatják VB szereplésüket.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az m4sport.hu értesülése szerint távozik Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az ír szakember 2025. januárjában vette át az együttest, és első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban az Európa Ligában a nyolcad döntőig menetelt a zöldfehérekkel, emellett Magyar Kupa győzelem és bajnoki ezüstérem volt a mérleg. Szintén sajtóhírek alapján Keane szerepel a szlovák bajnok pozsonyi szlován edzője előttjei között. Közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamás eddigi vezetőedzővel a labdarúgó NB1-be frissen feljutott Budapest Honvéd. A kispesti klub honlapján olvasható közlemény szerint a vezetőség a következő idén sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve úgy határozott, hogy az NB1-es szereplést új vezetőedző irányításával kezdi meg. Feczkó Tamás 2024. decemberében érkezett a Honvédhoz azzal a céllal, hogy visszajuttassa a csapatot az élvonalba. Szerződésének lejártával távozik a labdarúgó NB1 bajnokától, az Eto csapatától Deán Boldor. A 31 éves román középső védő 2023. szeptemberében a Targoviszt-től igazolt a győriekhez, az első NB2-es idényében 22 bajnoki, valamint 2 kupameccsen szerepelt, és a szezon végén feljutást ünnepelhetett a zöldfehérekkel. Boldor az NB1-ben már inkább kiegészítő embernek számított. A legutóbbi 2 évadban a bajnokságban 23, a Magyar Kupában 6, a nemzetközi porondon pedig 3 találkozón kapott lehetőséget, és 3 év alatt 4-szer talált az ellenfelek kapujába. Pep Guardiola az idény végén elhagyja az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Manchester City-t. A katalán edző 2016-ban érkezett a szigetországi klubhoz, amellyel 6-szor lett bajnok, az FA kupát 3-szor, a Liga kupát 5-szer nyerte meg, valamint 1-szer a bajnokok ligája, a klubvilágbajnokság, illetve az európai szuperkupa trófeáját is magasba emelhette. 5 év után távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától a 112-szeres osztrák válogatott David Alaba, jelentette be a spanyol klub. A 33 éves játékos búcsúztatására szombaton a Real idénybeli utolsó bajnoki mérkőzésén kerül sor, amelyen az Athletic Bilbao vendégeskedik a Santiago Bernabeu stadionban. A magyar férfi válogatott 1-0-ra kikapott a román csapattól a tiranai Szokka Európa-bajnokság csoportkörében, de így is a nyolcad döntőbe jutott. Alig több mint egy hét múlva Budapesten rendezik meg a labdarúgó bajnokok ligája döntőt, ahol az Arsenal és a Paris Saint-Germain mérkőzik meg egymással. A mérkőzés előtti napon a Papp László arénában lesz a legendák tornája, ezen csapatkapitányként vesz részt Juhász Roland. A korábbi válogatott labdarúgó ma a Hazafutás című műsorban beszélt a részletekről.
4: Hát nyilván óriási megtiszteltetés, hogy ilyen nevek mellett szóba kerültem én is, csapatkapitánya lehetek az egyik együttesnek. Hát ismerkedve hallva egy-két nevet, még ami nyilván nem hivatalos, de hát azért több olyan világsztár korábbi BL győztes lesz itt a csapatokban, akik ellen óriási megtiszteltetés. Valószínűleg Kafus emlékszik arra, hogy róla fejeltem a gólt, de nyilván nekem egy gyönyörű emlék volt a pályafutásomból. De hát mondom, minden ilyen rendezvény, ami tényleg így a BL-t van, hogy ez már egyre nagyobb tömegeket vonz be. Hallottuk a legendák tornája előtt is, hogy már mennyi, milyen érdeklődés volt már hetekkel ezelőtt. Úgyhogy itt nagyon nem lehet hibázni annak szerintem, aki egyet váltott, és szerintem ez abból is egy kötetlenebb, kicsit másabb itt a történet, hogy még talán picit közelebb vannak azok a sztárok, azok a régi nagy nevek, mint mondjuk egy BL döntőn, ahol már szinte a leláton elérhetetlenek, ugye a VIP-páholyban. Itt azért talán egy-egy fotóra, ott a palánk mellől, vagy akár a közlekedő térben van esély egy szurkolónak. Biztos vagyok, hogy ez tényleg inkább az örömfutballról fog szólni. Bár annak ennél, hogy profi sportolók voltunk, azért a presztízs biztos ott lesz, hogy ki nyeri meg, de inkább tényleg ez az örömfociról fog szólni. Ugye tényleg hasonló szisztémában 5x2-es kapukra megy a játék, talán egyszer 20 perc a játékidő, talán 2 elődöntő van, a harmadik hely és döntő. A lebonyolítása, nyilván mondom a nevekkel, még tényleg még az UEFA is szerintem óvatosan bánt az elmúlt időszakban, hogy gondolom a visszajelzések alapján is.
5: Van még idő, hát még
4: de
5: egy,
4: hát abban
5: még
4: mondom, elnézve az elmúlt évek névsorát, szerintem senki nem lesz csalódott, és mindenki talál olyan világsztárt, akinek nagyon szurkolt és nagy kedvence volt korábban. Én hangulatban is nagyon, gondolom sok gyerek lesz, sok fiatal srác.
5: Miattuk van.
4: Igen, igen, és tényleg ez legyen egy örömfoci. Igen.
5: Sőt, kell a palánk.
4: A palánk az nagyon nem kell már ízesen, de szurkolók szempontjából jobb, minél több gól legyen.
1: A május 30-i budapesti BL döntővel kapcsolatban Szabó Gergő, az MLS sajtófőnöke is beszélt ma a Nemzeti Sportrádióban.
5: Az MLS-nek ugye ez egy hosszú távú terve volt, szépen építgette, hogy női bajnokok ligája döntő, még a Grupamában, Európa Liga döntő, szuperkupa mérkőzés, ott a Covid alatt ugye eleve rengeteg lepattanó meccs, olyanok, akik nem tudtak otthon meccset rendezni, vagy az ellenfelük nem tudott menni, illetve ugye a 2021-re átolt Európa bajnokságon is volt 3 csoportmeccs, egy 8-at döntő, tehát ez úgy tűnik, mint hogy lépcsőről lépcsőre lépdel felfelé az MLS, és ugye 2026-ra és 27-re pályázott a BL döntőre Milánóval, és akkor így a 2026-ost megkapták. Szóval ez most akkor örülünk, elégedettek vagyunk, ez volt a terv.
6: Hát azt gondolom, hogy mióta tudjuk, hogy BL döntőt rendezünk, azóta nagyon elégedettek és boldogok vagyunk, hiszen ahogy te is említetted, ez az európai klub futball csúcseseménye, és az európai futball, most hiába veszük ide mondjuk az Európa bajnokságot is már ebbe, azért azt gondolom, hogy az EB és a BL döntő az azért azonos szinten van. Tehát, hogy ez mindenféleképpen egy óriási dolog, ráadásul nagyon-nagyon sok kísérő esemény van, tehát tényleg egy olyan élményt tud adni a szurkolóknak, azoknak is, akik a mérkőzésre effektíve a stadionban nem jutnak ki, ami életre szóló, és hát pont ebben bízunk, hogy főként tehát a gyerekek és a fiatalok, de akár még sok felnőtt is olyan élménnyel gazdagodik majd ezen hosszú hétvége alatt, ami közelebb hozhatja őket a labdarúgáshoz, és ez pedig ugye természetesen a magyar focinak minden esetben jó.
5: Például itt lesz a BL trófea. Ki is lesz állítva, tudtommal, a Hősök terén.
6: Hát már itt is van egyébként.
5: Hát úgy itt van, de még talán nincs kiállítva, nem?
6: Kiállítva most még nincsen, viszont volt már olyan szponzor esemény, ahol ott volt, és lehetett vele fotózkodni.
5: Magasba lökni tilos, de fotózkodni lehet.
6: Hozzá érni sem szabad egyébként. Ha már említetted ezt a magasba emelést, ez pont azért van, mert hogy az UEFA-nak az elve ezzel kapcsolatban, hogy a serleget azt kizárólag a győztesek emelhessék fel. Tehát ezért ilyen szigorú ez a szabály. Úgyhogy nagyon sok ilyen van, ugye lesz a Fanfesztivál a Hősök tere környéken, amire utaltál már te is, ugye, ami nagyon hasonló lesz, mint a 2020-as EB idején volt ugye a fanzóna, a szurkolói zóna. Nagyon sok olyan plusz kísérő esemény lesz például egy olyan esemény, ahol kézisek és focisok, többek között a Roli, illetve talán elárulhatjuk, hogy Torgeles Annyival lesz a párban, a kéziseket pedig Nagy Laci és Görvic Anita fogja képviselni.
5: De ez még talán csütörtökön, nem?
6: Ez még csütörtökön.
5: Péntekem van a
6: legendák tornája. Tehát minden napra jut valami.
1: Szabó Gergővel és Juhász Rolanddal Elpap István beszélgetett.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Folytassuk kosárlabdával. A férfi kosárlabda bajnokság döntőjének 3. mérkőzésén a Falkó a címvédő Szolnok otthonába látogatott. A mérkőzésről Tóth Béla tudósít.
7: Győzött a Tisza partján a Falkó, és elvette ellenfele pálya előnyét. Szolnoki Olajbányász, Falkó Szombathely, 78-89 a férfi kosárlabdázók bajnoki döntőjének 3. mérkőzésén. 3 nappal ezelőtt Szombathelyen 91-85-re nyert a Falkó, és egalizált a párharcban. Perl Zoltán azon a mérkőzésen 30 pontjával csapat a legeredményesebb játékosa volt. Ezt a találkozót, ami teltház előtt zajlott a Tiszaligeti sportcsarnokban, egy 6-0-ás futással kezdte az Olajbányász, ám innen hamarjában fordított a vendég együttes, és 9-8-ra már Milos Konakov együttese vezetett az első 2 percet követően. Az első negyedben összesen 11 alkalommal változott éppen az, hogy melyik csapat vezet. A szünetre 23-20-as szolnoki vezetésnél érkeztek meg a felek. A második negyedben is fej-fej mellett haladt a küzdelem. Pallai remek ütemben ért el duplát, és azzal 39-30-ra növelte előnyét a Szolnok, amely a nagyszünetben 1 ponttal 44-43-mal vezetett. Somogyi Ádám, Krinyájszki Boris és a másik magyar válogatott játékos Pallai Tamás erős játékával tudott tehát előnyben fordulni a Szolnoki Olajbányász. A második félidőt viszont egyértelműen a Falkó kezdte jobban, megfordította az állást a remekül triplázó vendégegyüttes, és ezt követően a mérkőzés folyamán már ki sem engedte a kezdeményezést a kezéből a Falkó. 58-50, valamint 63-60 is volt a mérkőzés állása. A záró játékrészre 3 pontos szombathelyi vezetésnél fordultak a csapatok, és ezt követően 3 perccel a vége előtt Somogyi Ádám vált ki sérülés miatt a szolnoki együttesből. Novakovic tarolta le ellenfelét, Somogyinak az orra vérzett, nagy ütés ért a fejét, nem tért már vissza a pályára a szolnokiak válogatott irányítója. A vendégeknél 24 pontjával Perl Zoltán volt a legeredményesebb játékos, és az utolsó játékrészben 11, valamint 10 pont környékén tartotta a különbséget a Falkó, amely ennél közelebb nem igazán engedte ellenfelét. Az utolsó percekben a Falkó okosan sáfárkodott, rutinosan játszott azzal, hogy a játékidőt mihamarabb lepörgesse. Nyert a Falkó, elvette a pálya előnyét a Szolnoknak, és Pünköst hétfőn akár le is zárhatja a bajnoki döntőt a Falkó együttese. Még egyszer a végeredmény, Szolnok, Falkó 78-89.
1: Ahogy hallhatták, a szombathelyek egyik legjobbja Perl Zoltán volt, ő nyilatkozott a mérkőzés után az M4 Sportnak.
8: Adatokat tudjuk, hogy mi volt a döntő ezen a mérkőzésen, de a pályán hogy érzed, hogy mi volt most a döntő a javatokra?
9: Úgy érzem, hogy próbáltuk követni, amit meccset megbeszéltünk, a meccs tervet, és ez most bejött.
8: Elképesztő csapategység volt, és a te teljesítményed pedig az egész csapatot húzta, hiszen fantasztikusan játszottál most már a harmadik mérkőzésen a döntőben.
9: Igen, tényleg mindenki, aki pályára lépett, kiadott magából mindent, úgyhogy nagyon örülök, és így kell majd a hétfői meccsen is, mert igaz, hogy most nyertünk, de még közel sincs vége a párharcnak, úgyhogy ez egy nagyon fontos meccs lesz.
8: Ezt nehéz mondani, hogy egy könnyű mérkőzés ez, de hazai pályán talán egy picit könnyebb az utolsó lépés megtenni nektek.
9: Hát nem biztos, de tényleg a Szolnok egy nagyon jó csapat. Egy pillanatra sem lehet kiengedni ellenük, mert egyből megbüntetik. Úgyhogy, ahogy mondtam, nagyon kemény meccs lesz.
1: Most pedig következzen a szolnokiak játékosa Krajnszky Boris, aki szintén az M4 Sporton értékelt.
8: Mi volt ezen a mérkőzésen a probléma, hiszen a statisztikai adatok azt mutatták, hogy se távolról, se közelről, a lepattanónál, szóval nem ment ma a csapatnak.
10: Igen, egyértelműen nem tudtunk válaszolni a szombathelyi szériára, amikor jobban játszottak nálunk. Nem mentek be a dobások, ahogy szerintem az előző két mérkőzésen menték be, szóval nem volt válaszunk, de ilyen egy döntő széria. Néha megy, néha nem, meg kell találni azokat a megfelelő megoldásokat a támadásba, a védekezésbe. Sajnos most nem voltunk a helyzet magaslatán, de az biztos, hogy egy nagy motiváció, hogy következő mérkőzésen ezeket javítjuk ki.
8: Mi kell ahhoz, hogy ott idegenben sikerüljön egyenlíteni a párharcban?
10: Mindenki a csapatból. Én azt érzem, hogy attól függetlenül, hogy most ezt a meccset elveszítettük, meg mindig ugyanaz az olajbányász vagyunk, aki playoff előtt, vagy a playoffból nagyon jól szerepelt. Szóval az biztos, hogy fiúk nagyon várják már a következő mérkőzést.
8: Mindig azt szokták mondani a játékosok, hogy el kell felejteni az előző mérkőzést. El lehet felejteni hétfőig ezt a hazai vereséget?
10: Nem kell elfelejteni, mi ebből tanulunk. Azért vagyunk itt, jobbak leszünk ettől, holnap bejövünk, megnézzük a videót, korrigálunk a hibákat, és jobb játékosok leszünk ettől.
1: A Falkó Szombathely tehát ezzel a sikerrel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki döntő negyedik mérkőzését hétfőn 19 órától rendezik. Ezt a találkozót élőben közvetítjük majd itt a Nemzeti Sportrádióban. A magyar női röplabda válogatott a papírfornának megfelelően 3 szedben legyőzte a luxemburgi csapatot a Közép-Európai Regionális Szövetség által szervezett nemzetközi torna pénteki játéknapján Mariborban. A találkozó legeredményesebb magyar játékosa Bozóki Szedmák Réka volt 11 ponttal.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Folytassuk nagyszerű vitorlázó sikerrel. Érdi Mária aranyérmet nyert az Ilka hajóosztály horvátországi Európa-bajnokságán. Pénteken 3 futamot rendeztek meg, a világbajnok magyar sportoló az elsőt megnyerte, majd a másodikban 26. lett, de ezt az eredményét kiejthette. Az utolsó futamban remek rajt után egy újabb futamgyőzelemmel zárt, ez pedig a végső győzelmet jelentette számára. Érdi Mária 2024 után lett ismét Európa-bajnok az olimpiai Ilka 6-os hajóosztályban. A férfiak olimpiai Ilka 7-es hajóosztályában, ahol hatalmas 182 fős mezőny versengett, az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett Vadnai Jonatán a selejtezők során szerzett 6. és 10. helyével magabiztosan jutott be a legjobbak közé. A döntő futamok alatt az összetett 9. helyén végzett az európai rangsorban, és az abszolút kategóriában is 11. lett. Telegdi Attilát választották meg a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökének. A mai tisztújító közgyűlésen Telegdi 19 szavazatot kapott, míg Török Zoltán 17-et, így a szavazás már az első körben sikert hozott. A korábbi elnök Kósa Lajos visszalépett az elnöki posztért folyó versenytől. A közgyűlésen elbúcsúztatták a pályafutásokat befejező sportolókat, Jászapáti Petrát, Bácskai Sára Lucát, Kónya Zsófiát, Somogyi Barbarát és Nógrádi Bencét. Az olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra a Nemzeti Sportrádióban beszélt döntése hátteréről.
11: Júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt, és utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor. Az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem. Szerintem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
12: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
11: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is.
12: És az még nem is telt le?
11: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését, tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a váll sérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem úgy, hogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat. És most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
1: Jászapáti Petra után a pályafutását szintén befejező Kónya Zsófiával Katona László beszélgetett.
13: Ez nem lehet a véletlen műve, hogy egy másik olimpiai bronzérmessel együtt vonultok vissza egy időszakban? Nyugtass meg, hogy Petrával beszéltetek erről.
14: Biztosan nem véletlen, nem volt megbeszélve egyébként, tehát nem szőttük össze ezeket a terveket, ezek teljesen egymástól független döntések. Az ember életében egyszer meg kell hozni ezt a döntést. Koromnál fogva azért már azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon hosszú utat bejártam. Petránál ezért nyilván ott összetettebb sajnos a dolog, ez a mi döntésünk.
13: Könnyű szívvel engeded el a rövidpályás gyorskorcsolyát a sportolói létre? született?
14: Nem annyira, viszont nyilván ez a döntés ez nem kettő nap alatt született meg, hanem egy hosszú folyamatnak a lezárása és vége, mire azért így felkészültem. Azt hiszem, vagy azt hittem, azért nyilván mikor történik az emberrel, és tényleg ott van a hivatalos bejelentésnél, akkor azért az úgy megérinti az embert.
13: Hogy történik ez? Szegeden elmondott, hogy én akkor most véget vetek a pályafutásomnak, a korcsolyát eldobom magamtól. Mi várt rád, vagy mi vár rád most így?
14: Nyilván először is így az edzőket informáltam erről, meg hát előtte megszületett bennem a döntés. Azt még nem tudom pontosan, hogy mi fog rám várni. Annyi biztos, hogy 2 hét múlva államvizsgázok, és arra nagyon-nagyon készülök, úgyhogy most az időmnek a nagy részét ezt teszi ki. Kíváncsian várom, hogy mit fog hozni a hosszú távú jövő.
13: Egyik napról a másikra kell változtatnod, vagy mondjuk még ezt a nyarat megvárod, és pihenéssel töltöd, aztán majd az ősztől jön a civil élet?
14: Most csak így a diplomára koncentrálok, most ez az első számú cél, amit szeretnék teljesíteni. Vannak már ezért terveim, nagyon szívesen benne maradnék a sportban is valamilyen formában, mert azt érzem, hogy azért ez csak az identitásomnak a része. Másrésztről meg nagyon érzem magamban azt is, hogy akár valami teljesen mást is kipróbálnék, úgyhogy szerintem most ez az időszak az a szárnyaimnak a bontogatásáról fog szólni.
13: Az én tudatlanságom az, de miből írtad a szakdolgozatot?
14: Pszichológia szakon vagyok, ezen belül pedig a pedagógusoknak a kiégéséről írok.
13: Zárszóként teljesnek, egésznek érzed a rövidpályás gyors korcsolyázó karriered?
14: Majdnem. Nyilván, amíg az ember nem ért el mindent, és nem nyert meg mindenféle érmet, mindenféle versenyről, addig szerintem nem lehet teljesen elégedett, de azért ne essen félreértés, tehát nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit sikerült elérnem, és szerintem így is egy kivételes karriert sikerült befutnom. Próbálok mindig a pozitív dolgokra emlékezni.
13: 5 év múlva te hallgatod majd az embereket egy fotelben, hogy éppen mi az ő gondjuk, bajuk, problémájuk? Pszichológusként?
14: Lehetséges, viszont ez még annyira távoli dolognak tűnik, hogy erre nem tudok választ adni, el tudom képzelni egyébként. Sportvilág.
1: A Szeged nagycsatában 11-10-re legyőzte a vendég Vasast a férfi vízilabda OB1 5. helyéért folyó csatában, és 1-1-re egyenlített az egyik fél 3. sikeréig tartó párharcban. Sorozatban az 5. egyúttal története 28. bajnoki címére hajt a Ferencváros férfi vízilabda csapata az OB1-ben, ahol idén a Honvéddal vívja. A finálét Manherz Krisztián, a zöldfehérek válogatott játékosa, az M4 Sport vendége volt, a riporter Szőke Viktória.
15: Biztos, hogy a Honvédnak van egy nagyon különleges játékstílusa. Ez az elején nagyon-nagyon sokakat meglepett, most már nyilván azóta mi is többször tudtunk belőle készülni. Nyilván azt gondolom, hogy elsősorban a védekezésünk fogja eldönteni azt, hogy milyen kimenetelő is lesz ez a sorozat majd most. Az biztos, hogy szombaton 100%-osan bele fogunk állni a mérkőzésbe.
16: Mennyire lehet kiindulni egy magyar kupa döntőt illetően, ugye akkor is a Honvéddal játszottatok? Hogy milyen emlékeid vannak arról? Ebből fél évvel ezelőtt volt.
15: Azt gondolom, azért egy mérkőzéses döntő azért mindig más. Sokszor mondtuk az utóbbi években, a Fradi nagyon domináns volt, főleg ami a magyar színteret illeti, és nem verhetetlen, ez 100%-ig biztos, de nagyon nehéz megvenni, pláne többször egymás után, főleg, hogyha olyan mentális állapotban, olyan hozzáállással állunk hozzá, és biztos, hogy mindenki magyar bajnok akar lenni nálunk. Úgyhogy nyilván volt egy más lélektana annak a döntőnek, ennek is most más lesz a lélektana. Nyilván olyan taktikai elemeket, amiket azért akkor csináltak, azokból föl fogunk készülni, és föl tudunk készülni azokra a játékosokra, akik akkor vezérjátékosai voltak a csapatnak a Honvédban. Nyilván azóta az egész szezonon keresztül cipelték a hátukon, az ő semlegesítésük tud egy nagyon nagy kulcsa lenni az ő támadójátékuknak, és mint említette, nyilván a mi védekezésünknek.
16: Ilyen könnyednek tűnik ez a döntőbejutás a bajnokságban. Szolnokot 9-0-es pontarányjal vertétek 23-13-ra, az is nagyon könnyednek tűnik. Így önbizalomnövelés szempontjából jelentett valamit például a Szolnok elleni mérkőzés?
15: Nem olyan könnyedek azért bentről ezek a mérkőzések.
16: A számuk ezt mutatja.
15: Más kérdés, azért azt gondolom, hogy a Ferencvárosban van egy 16 fős, 18 fős keretből 13-14 válogatott játékos, és nyilván egy nagyon sűrű versenynaptárunk van a válogatottakkal együtt, Bajnokok Ligája, Magyar Kupa, Magyar Bajnokság, éppen ezért szerintem 3-4 olyan meccsünk volt, ahol tényleg mindenki bevethető volt, és mindenki tudott is játszani. Nyilván az, meg a Fradinak a sajátossága, hogy akármilyen összeállításba állunk föl, minden játékos meg akar küzdeni a saját helyéért, be akarja bizonyítani az edzőnek, hogy a következő rangadón, magyar bajnoki döntőn ő legyen az ebből a 18 játékosból, aki minél több percet kap, bekerül le a csapatban, és épp ezért van, hogy egy olyan mérkőzésen, aminél, és ez sajnos nagyon gyakran előfordul, azt gondolom, a magyar bajnokságban, egy kicsit föltett kézzel jönnek oda egy Fradi elleni mérkőzésre a csapatok, ilyenkor tud kialakulni egy majdnem 20 gólos különbség.
1: A hetedik helyen kiemelt Udvardi Panna az elődöntőben búcsúzott a rabati tenisztornán. A magyar játékos a világranglista 84. helyén álló ukrán Kalinyinától kapott ki 6-0-6-3-ra. A világbajnoki összetett élén álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es kanadai nagydíj pénteki szabadedzésén, a 19 éves pilóta mögött csapattársa George Russell, mögötte pedig Lewis Hamilton végzett. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
0: Ez volt a Sportvilág. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
17: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiófő 28. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Török Dénes Mercedest, korábbi válogatott kadét Európa bajnok birkózót, a Magyar Birkózók Szövetsége elnökségi tagját, és Deák Zsigmondot is, az MBS Média Bizottságának elnökét is. Merci, egy aktuális témával kezdünk. Először is köszönjük, hogy itt vagy. Mit szólsz a lányok remek szerepléséhez az U17-es Európa-bajnokságon? Ugye 2 arany és 1 ezüstérmet szereztek a lányok.
2: Először is köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit. Én örültem neki, főleg azért, mert én dolgoztam már ezekkel a lányokkal az U15-ös válogatottba korábban. Pont a másával nem, az egyik aranyéremnek a tulajdonosával, viszont a Sílei Jankával már akkor dolgoztunk együtt egy rövid ideig, és már akkor az volt a benyomásom, hogy igenis vannak most is Magyarországon nagyon tehetséges, és szerintem nagyon jó technikai tudással rendelkező lányok, ami azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban egy picikét hiányzott az, hogy a klubmunkából tényleg ennyire technikás lányok jöjjenek ki, és eddig inkább arra appelláltunk szerintem, hogy a központosított munkában majd fölfejlesztjük őket, és belőlük viszont ez nem hiányzott, és ezt nagyon jól látni, hogy tényleg vannak olyan műhelyek, ahol olyan munka folyik, ahonnan ilyen technikai tudással ki lehet jönni, de ugyanezt elmondhatom a Bárány Almási Biankáról is, akinek már előtte volt egy érme, és most egyel feljebb tudott lépni. Ráadásul az ő felkészülése nem volt zökkenőmentes, neki volt egy betegsége, amivel sokáig küzdött, néha tudott edzeni, néha nem. Azért ezzel az edzőknek is meg kell nagyon-nagyon küzdenie, hogy állítsák össze neki azt, hogy neki az EB-re kijöjjön az a forma, illetve hogy meglegyen az a fizikai felkészültsége, amivel ő ott föl tudja venni a versenyt, de megcsinálta, és én azt gondolom, hogy ennek a nagy része fejben dőlt el, hogy ő nem omlott össze akkor, amikor volt ez az oda-vissza edzek, hanem ő tényleg elkötelezett volt, hitt a munkába, kellett neki néha egy kis támogatást szerintem az edzői részről, és ezt én úgy tudom, hogy otthonról is megkapta, mármint az egyesületétől, a Kiskunfélegyházától is, illetve a Kimbából is.
3: Ugye Kiskunfélegyházát említetted, ugye SMT-ket ne felejtsük el, Erzsébet, ugye Zsitovoz másánál, és a Vasast ugye Sílei Jankánál, de az ő titkát áruld már el, mert ugye ő 3 súlycsoportot ugrott fel, és ugyanúgy összecsomagolt mindenkit, ennél jobban nem lehetett megverni az ellenfeleket, szabályos keretek között természetesen, mint ahogy ő tette, szóval és ugye arról beszélünk, fiatal lányokról beszélünk, akik ugye hát serdülnek, egészen más alkatuk lesz, nem kell magyarázni, akinek volt lánya, vagy ő maga az, vagy látott, az tudja, hogy ilyenkor a gyerekből, amikor

0: Dani, nagyon szeretem, de ő kislánynak nézett ki az ukrán lány mellett. És ehhez képest nézzük meg, a példa azt mutatja, hogy meg lehet verni. Még a koránál szerintem picit fejlettebb lányokat is.
1: Igen.
0: És mert hogy a Janka az 5. EB-t nyerte. Tehát ez azért szerintem ennek érzi mindenki a súlyát, hogy még a 16-ot nem töltötte be, de egy sportágon belül ő már 5 Európa-bajnokságot nyert. És az elején kapta, nem ő, mert szerintem neki nem mondták, de kapott olyan kritikákat az ő teljesítménye, hogy ez biztosak azért van, mert hogy az oroszok, meg az ukránok, meg a fehér oroszok nem indultak. És pont abban az évben jött vissza mind a 3 nemzet egyszerre, amikor én ott voltam a válogatottnál, mindenkivel birkozott, szerintem a legnehezebb sorsolása volt, és mindenkit ugyanígy megvert. És ott is, ott a döntője volt szerintem a legkönnyebb mérkőzése, mert addig már túl volt a fehér oroszon, az oroszon, az ukránon, a törökön, a mindenkin. És a döntőben megjött egy norvég. És ahhoz képest kicsit más szintet képviselt, ügyes a norvég lány, de más szintet képviselt. És akkor mondtam, hogy, de ezt mondtam a Jankának is, hogy nézd meg, itt nem a sorsoláson múlt. Tehát neked vannak olyan technikai, van olyan technikai képzettséged, van egy olyan malmod, amit a világ összes nemzetén el tudsz adni. És ez erény. És ő ezt meg is csinálta. Most direkt visszanéztem a meccseit, az orosszal kezdett, és az első 15 másodpercben már bement malomra. És mások mit csinálnak? Mások megrémülnek, hogy úristen, orosszal állok szembe, és ő nem. És én ezt nagyon bírom a Jankába, hogy ő oda megy, odaáll, és csinálja, ami a saját dolga, és nem érdekli, hogy mi van a másiknak a mezén. Úgyhogy szerintem a Jankának ez a titka, hogy benne van egy olyan technikai tudás, amihez kell eltökéltség. Mert én tudom, hogy igen, a Vasasba van igazolva, meg ott is edz, de Szolnokon is nagyon sokat foglalkoznak vele, és például az ő, ha jól tudom, a nevelőapja is foglalkozik vele technikailag, és nagyon sokat technikázik, nagyon sok munkát fektet abba bele, hogy pontosak legyenek a fogások, hogy minél többet begyakorolja, és talán ami még nála titok, hogy ők tiszteletben tartják a pihenőt is. És amit itt nagyon sokan elfelejtenek, az az, hogy persze lehet terhelni a gyerekeket, és nagyon sok mindent elbírnak, főleg ebbe a kadett korosztályba, meg ilyenkor alapozzuk meg az ő fizikai felkészülésüket, meg a technikai tudásukat is, de hogyha nem tartjuk be azokat a pihenőket, amire szüksége van a szervezetnek, hogy regenerálódjon, akkor abból egy kiégés lesz. És nagyon sok ilyen példánk van sajnos, hogy vannak tehetséges fiatal lányok, akik már korán nyernek nagyon sok világversenyt, viszont a felnőttre elfogynak. És én most egy kicsit előre szaladok, de én valahol ebbe is látok egy kis hibát, hogyha van egy nagyon tehetséges versenyzők, akkor hajlamosak vagyunk több korosztályba egyszerre úgy versenyeztetni,
1: ezt akartam mondani, így van,
0: hogy amikor az egyik korosztályba pihenője van, vagy lenne, akkor a másik korosztályba már megy versenyezni, vagy már felkészülni. Igen. És sokszor van olyan, hogy egy évben 4-5 világversenyen elindulnak, és a végén az lesz belőle, hogy egy másfél hetet pihen, egy egész évben, és hogyha ezt belegondolunk, ez nagyon-nagyon kevés egy fiatal szervezetnek.
1: De ezt mondhatjuk saját példának is, mert ugye persze. Nyilván Laca kérdezte volna, hogy a saját példát, ami hasonló, hiszen ugye te vagy a magyar női birkozás első aranyérmese, ugye ez a bizonyos 2010-es kadét Európa-bajnoki cím. És onnantól már te indultál mindenben. Mindenben. És elképzelhető ebből a logikából visszafejtve, hogy lehet, hogy felnőttben azért nem tudtál feltétlen betörni, mert egyszerűen nem volt meg ez a pihenés, terhelés, stb. Fázis, de nyilván te jobban tudod, mint én, de mondjuk a logika talán
0: nem gondolom azt, hogy csak ez az indoka, de nagyon nagy része van benne. Hát én itt visszahallgattam, ugye nagyon sokszor hallgattam én is a podcastet, és mondjuk a Viktor elmondta, hogy ő is már ott volt 10 pár évesen a felnőtt válogatottal, én 13 évesen már a felnőttekkel edzettem. Tehát, hogy én 13 éves korom óta a felnőtt edzőtáborokban ott vagyok.
1: Na nem most kemény.
0: Az ott még, hogy mondjam, én 9 évesen kezdtem birkozni, 4 év alatt a felnőttekhez eljutni, az szerintem nem feltétlen normális dolog. Abban az időszakban én nem mondom, hogy olyan kiemelkedő tehetség lettem volna, hogy az predesztinált arra, hogy én a felnőttekkel felvegyem a versenyt, kevesen voltunk, azok a közül, a kevés lány közül én gyorsan tanultam, szorgalmas voltam, és ezért, és fejlődtem, és ezért kerültem oda. és

0: szükség volt a fiatal lányokra, akiket püfölhetnek a felnőttek. Úgyhogy erre én akkor megfeleltem, sőt, még előnyöm is származott belőle, mint ahogy ezt a példa mutatja.
1: Igen.
2: Említetted Jankán, hogy 5 Európa bajnoki aranyérme van, de ugye Zsitó az Mária és Bárány Almási Bianka neve is ismerős lett azoknak, akik követik a magyar birkózást, akárcsak a közösség oldalakon az eredményeket, hogyha szembe jönnek, akkor nem először hallhattak most róluk. Mi az, ami ilyenkor, itt akár nem tudom, lelki dolgokra, mentális dolgokra is lehet gondolni, ami szükséges, hogy ezeket az eredményeket, ezeket vigyék magukkal.
0: Hát itt az az érdekes, hogy itt 3 teljesen különböző lányról beszélünk, és ez valahol a birkózás szépsége is. 3 különböző súlycsoport, 3 különböző felfogás, 3 különböző hozzáállás. A másik, neki már volt sajnos egy komolyabb műtétje. Én azt gondolom, hogy őt inkább vissza kell majd fogni bizonyos dolgokba, mert ő nagyon akar, nagyon megy előre, nagyon szorgalmas, bármit megcsinál szerintem, amit az edzők kérnek tőle. Úgyhogy itt az edzői stábnak kell ésszel lennie, mert ő benne egy kicsit azt látom, mint magamban láttam régen, hogy mindenre igent mondok, és minden lehetőségre azonnal kapok, és ezt hosszú távon úgy kell kezelni szerintem, hogy előtérbe kell helyezni azt, hogy az a versenyzőnek jó legyen, és ne feltétlen csak az eredményességet rakjuk a középpontba. Nála szerintem erre nagyon kell figyelni. A Jankánál én nekem mondom, nagyon tetszik az ő stílusa, az ő hozzáállása a birkózáshoz. Én őt egy ilyen igazi kis technikailag egy nagyon nagy tehetségnek tartom. Nem kisebbnek tartom a mását, csak mondom, ők más személyiségek ilyen szempontból. A Jankánál picit másra kell odafigyelni, nála azt kell valahogy előtérbe helyezni, hogy az a dinamika, ami most megvan benne, ezt át tudjuk menteni a korosztályokból. Mert mondjuk még az utánpótlásban könnyebb helyzetben van az ember, mert most is látjuk, hogy az, ami 46 kilóban megvolt dinamika, az 57 kilóban is megvan. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez egy nagyon nagy dolog. Én azt gondolom, hogyha ezt ekkora súlyingadozás mellett meg lehet csinálni, akkor a korosztályok között sem lesz probléma. Itt lesz egy nagyon nagy vízválasztó, és ez mindenkinél az. Junior korosztály után ugye egyből jönne a felnőtt, mert hát ott van egy U23-as korosztály, de az nem annyira hangsúlyos szerintem. Tehát az pont egy olyan korosztály, ahol érjünk el először eredményt, hogy legyen önbizalmunk a felnőttbe átlépni. Úgy
1: van. Tehát annak más a szerepe, mint a korábbi korosztályoknak. Ott van egy ilyen hasonló szerep és fejlődje. Az U23 meg olyan, hogy parkolj egy picit, hogy aztán, amit mondtál,
2: elkitesti
1: továbbfejlődéssel az akkori legjobb felnőtteket Már hozzá tud mérni magadat hozzá.
0: Hát én azt gondolom, hogy annak inkább mentális szerepe van, hogy ne menjen el az embernek a kedve.
1: Pontosan így van, hogy nem tudsz elérni felnőtt eredményt, viszont a 23-ban ott vagy, akkor így van, akkor nem azt mondtad, hogy na jó, hát ezt felesleges csinálnom, hanem azt mondtad, hogy na.
0: Legyen sikerélmény.
1: Így van.
0: Úgyhogy én azt gondolom, hogyha azt a vízválasztót, és jelenleg ezt nem tudjuk megugrani nagyon sok tehetséges birkózónkkal, hogyha ez a vízválasztót valahogy rájövünk arra a receptre, hogy ez hogy lehet jól átlépni, hogy megmaradjon a dinamika, fölfejlesszük az erőt is olyan szintre, mert én azt látom, hogy nagyon erősek vagyunk, és én ezt a saját magam példájából mondom, hogy én nagyon erős voltam a konditeremben. Olyan súlyokat mozgattam, hogy szerintem sokan csak így néztek rám, hogy ez a kislány ez hogy mozgat ilyeneket, viszont ez a szőnyegen annyira nem látszott. Uh-huh. És valahol ezt kell megtalálni ebben a harmóniát, hogy tudjuk a konditerembe megszerzett erőt átvinni a szőnyegre, vagy valamilyen más módszerhez kell folyamodni, hogy a szőnyegen is meglegyen az az erő, mert a technika megvan, a tehetség megvan, a szorgalom megvan, én mindenkibe ezt látom. Hogy azért, aki eljut egy felnőtt válogatottságig, az addigra már rengeteg edzésen persze, van túl, persze. Annak már a szorgalmával.
1: Véletlenül oda nem lehet jutni.
0: Igen, így van, tehát így van. Az elkötelezettséggel ott már nincs baj.
1: A kisebbeknél acceleráltabb vagy, erős, stb. Ott még mondhatod azt, hogy majd egyszer valakik utolérnek, mert ők is már serülnek, stb. Na de felnőttig ott már mindenki befejezi ezt a folyamatot, tehát ott már nincs véletlen.
0: Igen, és felnőttben azt látom, hogy az erő nincs meg, de nem az a fajta klasszikus erő nincs meg, tehát max erőben ott vagyunk a szeren, mindenkit leverünk szerintem fekvenyomásba meg merre felvételbe, De valahogy az az erő nincs meg, amivel azt a technikát meg tudom csinálni, amivel a másikat a hátára kell valahogy préselnem. Völer Ákos mondta nekem egyszer nagyon jól, hogy igazából nagyon egyszerű a birkózás, meg kell fogni az embert, el kell dőlni vele úgy, hogy ő essen a hátára. Igazából ez itt tök jól hangzik, csak az az erő, hogy ő eldőljön, és ő essen a hátára közben, és ne fordítson maga alá, az már egy kicsit bonyolultabb történet.
2: De akkor ez egy rendszer szintű probléma, vagy lehet annak mondani, hogyha mindenkinél ez lehet a baj? Vagy inkább csak sokaknál, és ez egy jelenlévő általános dolog?
0: Most vissza fogok utalni egy másik beszélgetésre, az meg a Mariannal történt beszélgetésetek volt.
1: Sásti ahol... Marian világbajnokunk, igen, ő is volt a vendége a Karfiófülnek.
0: Ahol ugye arról volt szó, hogy mentális problémák lehetnek, ugyanis az utolsó fél percben, 5-10 másodpercben veszítünk el döntőt, és akkor itt most a sajnos ilyen szempontból a Pók Karolina lesz nekem a példám, aki hatalmas kalapot szerezhetett volna ezen az EB-n, és én nagyon szurkoltam neki, mert szépségdíjas akciója is volt, illetve hát egy Európa-bajnokot sikerült volna megvernie, egy olimpikont, egy olimpiai érmest, egy amúgy egy ikont, hozzáteszem.
1: Felnőtt EB-ről beszélünk, Tiranából. Másodpercek híján.
0: Igen, és nagyon sajnáltam, hogy ez nem jött meg neki az az érem, mert az nagyon dobott volna még szerintem az ő teljesítményén, és azért egy felnőtt EB éremmel a zsebben folytatni ezt a fejlődést, hogy hogyan tudok utána felnőttek között ezt nem csak egy-egy kiugró eredményt elérni, hanem egy olyan általános vagy folytonos eredményességet produkálni, vagy kihozni magamból a maximumot, ami érmekben is megmutatkozik, azt már sokkal könnyebb egy EB-éremmel a zsebembe. És itt ugye szó volt róla, hogy hogyan lehetne ezt modellezni, vagy miért veszítjük el ezeket a meccseket ott a végén, hogy ez valami mentális dolog lehet. És most én egy olyan dolgot fogok mondani, amit szerintem, aki ismer, már tudja rólam, hogy én mindig ezzel jövök, de én tényleg hiszek ebben, hogy míg mondjuk a fiúknál van egy Bundesliga, ahol tétmeccsek vannak, és ott nem akarok hülyeséget mondani, de egy fél éven keresztül, vagy egy 3 hónapon keresztül van nekik minden hétvégén tétmeccsük, egy darab meccsük van, nagyon fontos, nem egy egész versenyt kell, hanem csak azt az egy meccset modellezik ők 3 hónapon keresztül. És én ebben nagyon nagy igazságot látok, vagy nagyon nagy ez egy olyan kulcs momentum a férfiaknak a birkózásában, ami női szinten nincsen meg, ami szerintem nálunk a magyar lányoknál ez döntő lehet. Főleg úgy, ha azt nézzük, hogy lányoknál is ugye 10 súlycsoport van, nem nagyon alakulnak ki olyan rivalizálások, mint mondjuk kötött fogásba 77, 87, 97 kilóba, és mert ugye a lányok, aki tudja, hogy ki hol indul, azért mindenki szeretne válogatott lenni, van, mindenki szeretne lefolt, magyar bajnok lenni.
1: Viszonylag közel vannak egymáshoz a súlycsoportok, tehát nem egy lehetetlen küldetés felhízni.
0: Igen, és ilyen szempontból elkerüljük lefogyni ezeket a csatákat, és persze ez a kluboknak jó, kap belőle pontot. Utána ez ugye a támogatásban is megmutatkozik. Persze. Ez megint az van, hogy eredményorientáltak vagyunk hazai szempontból, hát és ez lehet.
1: A válogatottnak is jó lenne, hogyha lennének, ugye csak sajnos, mint a legutóbbi világversenyeken pont nem voltak érmek, ugye? Felnőtt vonalon.
0: Igen, de hát a hazai válogatókon nem alakul ki az a rivalizálás. Tehát hazai válogató, nagyon rég voltam olyanon, talán egy-egy meccs van nőibe, amikor tényleg igen, azt mondom, hogy összebirkoznak, és akkor ez lehet mondjuk a Szent Tamási Róza, meg a Dollák Tamara
1: igen,
0: példája.
1: Igen, így van.
0: De például régebben lehetett volna egy Nagy Berni, Németh Zsani, nem jött össze. Tehát, hogy igen, ők nem birkoztak össze soha válogatón, magyar bajnokságon mindig valahogy ott elosztogatták, úgymond maguk között, mert ugye egy egyesületben is voltak.
1: Igen.
0: És én ezt látom mindenhol, és nem biztos, hogy ez hosszú távon jót tesz a magyar női válogatottnak. Én azt gondolom, hogy itt nem a magyar bajnokságokon, vagy a pontszerző versenyeken kell keresni a megoldást, hanem a válogatókon kell keresni a megoldást. És persze a válogatott edző nem kényszerítheti úgymond arra az embereket, hogy birkozzanak össze, viszont akkor a versenyt kell úgy megszervezni, hogy valahogy generáljuk ezeket az összecsapásokat. Én ebbe is látok egy olyan lehetőséget, amivel itt lehetne valamilyen kulcsmomentumot, egy rivalizálást elérni. Nem egy Bundesliga szint, nem mondom, ahol külföldiekkel találkozunk, és minden hétvégén ér minket valami olyan nemzetközi inger, amivel mentálisan annyira tudjuk fejleszteni magunkat, de már egy előrelépés a mostani helyzethez képest.
2: Egyértelmű. Ez nálad is hiányzott?
0: Nagyon. Nagyon. Én azt éreztem, én 10 évet voltam, hogy 10 évet versenyeztem a felnőtt válogatottban, mert a kettő között különbség van, hogy mennyit voltam ott, és mennyit versenyeztem ott. És én azt éreztem, hogy folyamatosan úton vagyok, januártól decemberig, és ha utaztunk, az volt a baj, mert akkor sose voltunk otthon. Ha itthon voltunk, akkor 6-an voltunk egymás között. A Galambosra mivel mindig beszéltük, hogy mi annyira egy súlyba voltunk, 2 év van közöttünk, hogy annyira egymás környékén voltunk, hogy szerintem 2 évig csak egymással edzettünk. Na most hát a második év végén egy darab pontot nem csináltunk a másikon, mert már a brezdüléséből tudtuk, hogy ő most hova fog támadni, meg mivel védjem.
1: Persze.
0: És amikor úgy pirkózunk végig egy edzést, hogy nem történt akció, vagyis történt akció, csak nem történt belőle értékelhető pont, akkor az úgy egy idő után unalmassá válik. Nincs meg az az inger. Úgyhogy a hazai felkészülés meg ezért volt ilyen szempontból hátrányos.
1: Persze, tehát egyik se volt ideális, ahogy szokták mondani, optimális.
0: Mert az edzés megvan, tehát utaznak, mennek. Edzésen nagyon jók a lányok.
1: Abszolút, hát ugye nemzetközi edzőtáborok, stb., tehát ez nem kérdés, és nyilván a Magyar Birkózók Szövetség és minden lehetőségem, a Japánban voltak, ugye, hát most annál jobb helyre női birkózás szempontjából nem tudom, hova lehetne menni, tehát a Marson nem tudom, hogy mennyire nyomják, de Japán, tehát tényleg. Tehát
0: igen, de voltak nem olyan régen Amerikában is, Amerika, egy pár évvel ezelőtt, tehát minden... hogy a nagyhatalmaknál voltak, de mi Kínában is voltunk, tehát azt is megnéztük, és igazából mi azt láttuk, hogy nincsen itt nagy recept. Tehát nem csinálnak ők másképp dolgokat. Vannak módszerek, amik nem egyeznek, és bizonyos szempontokat, erősségeket, hátrányokat ők máshogy fordítanak le, és mást helyeznek az előtérbe, de azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagyon nagy különbségek ezen a szinten nincsenek az edzésmódszereket tekintve. Az, hogy más a formába hozás, az szerintem nemzete válogatja, de nincsen jó meg rossz közötte. Az, hogy a mi lányaink nem tudnak a versenyeken sorsdöntő pillanatokba, csak kevés százalékba úgymond jól dönteni, az azért van, mert kevésszer kerülnek szerintem olyan szituációba.
1: Hasonló szituációban, igen. Igen. Hát ez logikus.
2: Edzőként ezzel tudsz kezdeni valamit, hogyha mondjuk egy tanítványodnak nincs megfelelő edzőpartnere?
0: Hát keresek neki.
2: Tehát olyan nincs, hogy nincs akkor ezek szerint.
0: Nem, hát ezen mindig megpróbáljuk megkeresni, bár itt azért kiemelem, hogy a klubedzősködés az merőben eltér a válogatott edzősködéstől. És én erre nem olyan régen jöttem rá, mióta én elkezdtem a klubomba is edzéseket tartani, amiben most ugye volt egy kis szünet, és most visszatértem.
1: Azért mondjuk el, hogy egy arra drága kislánynak az édesanyja lettél, tehát nem azért, mert éppen szőlőt akarták kapálni etyeken, vagy nem tudom hol. És Érden, ugye, tehát az Anya Egyesületedben csinálod ezt, hogy a hallgatók is tudják, aki esetleg nem tudna.
0: Igen, ez is fontos, hogy én Érden is kezdtem, ott is fejeztem be, és most ott is vagyok edző. Nekem az nagyon fontos volt, hogy Nekem ezzel a klubban volt meg az a szintű bizalom, nem mondom, hogy nem voltak el bizonytalanodások, meg megkeresések máshonnan, de a vége mindig valahogy a Érdhez kötött a szívem, ahogy ez most is így van, és itt azért teljesen más szempontokat helyezünk előtérbe, mint mondjuk egy válogatottban. És még mondjuk a válogatottban simán azt mondom, hogy behívok pár klubból embereket, akár fiúkat a lányokhoz, akiket éppen elenged az edző, addig mondjuk ezt egy egyesületi környezetben nem biztos, hogy jó szemmel nézik akár a kollégák, akár a sportvezetők.
2: Mert ott, hogyha kívülről hívsz valakit.
0: Így van, vagy hogyha én küldök el külső edzőtáborba mondjuk egy saját tanítványt.
1: Igen, igen, igen.
0: És itt persze van a másik egyesületnek az elszívó ereje is, de én azt gondolom, hogy főleg kiskorba alakuljon ki ez a bizalom, ami például nekem megvolt, hogy bármi van, én a saját egyesületemre számíthatok, és hogyha ez megvan, akkor utána lehet menni máshova. Úgy mondom, hogy edzővel együtt, és gyűjteni a tapasztalatokat.
1: Persze.
0: És nálam ez egy elég fontos szempont az egyesületen belül.
2: Anyaként történt bármi változás az edzősködésedben?
0: Szerintem igen. Szerintem sokkal érzékenyebb vagyok arra, hogyha valakinek valami baja van. itt gondolhatunk a legegyszerűbbre is, hogy oda jön egy kisgyerek, és azt mondja, hogy fáj a feje, fáj a hasa, beütötte a kis lábujját, tehát, hogy ez elég széles skálán mozog. És,
1: de el kell döntened, hogy, hogy akkor ez most frankó-e, vagy mert ugye ezek azért bizonylag beütötte a lábujját, látod, hogy most mi történt fel. De mondjuk a fejfájás meg a hasfájás az egy viszonylag klasszikus, hát hogy mondjam, kifogás is lehet. Nem azt mondom, hogy mindenki meg akarja vezetni Merci nénit és a Géza bácsit, nem tudom kicsodát, de azért ezt, aki valaha sportolt, az tudja, hogy mit kell próbálni mondani, persze.
0: Igen, mert itt azért figyelembe kell venni azt, hogy egyrészt mekkora az a gyerek, hogyha nagyon pici, akkor használ-e már ilyen befolyásoló tényezőket, hogyha igen. Ezt mondom, akkor lehet, igen. Hogy kihagyom azt a feladatot, amit amúgy annyira nem szeretek, de vagy kikötődik sokszor a cipőfűzőm, most akkor mennyire büntessen megért, hogy kikötődött a cipőfűzője, vagy tényleg kikötődött a cipőfűzője, vagy ő kötötte ki, az sem mindegy. Meg hát én mellette ugye tanulok, és mellette meg jönnek be olyan tantárgyaim, ahol tanulunk arról, hogy a gyerekek milyen fejlődési folyamatokon...
1: Cipőfűzőkötés például.
0: Mennek keresztül, hogy belelátok-e olyan háttérinfót, ami lehet, hogy egy picit másra utal, és akkor megyek a szülőhöz is, el kell beszélgetni egyetem, vele. Például persze. Az egyik kisgyereknél nem volt az egyáltalán jellemző, hogy fáj a feje, és egy hónapja minden edzésen azzal jön, hogy fáj a feje, akkor ott lehet, hogy probléma van, ugyanez a hasfájás. És azért egy edzőnek, amikor ugye válogatottban megvan, hogy hány emberrel foglalkozik, körülbelül ő neki csak azok vannak, vele edz 6 héten keresztül, bár mondjuk korosztálytól függően, hogy mennyi időn keresztül. Én meg egész évben vagyok, úgy megfordul nálam olyan 100 gyerek, és akkor mindegyiknek a problémája is, és akkor ezeken otthon morfondírozok otthon az ágyba, hogy figyelj csak, akkor most annak a kislánynak egy hónapja fáj a hasa, akkor azt teszek, hogy figyelj, te nem lehet, hogy azoknak izotóniás ital kéne, és akkor pótolná a sót a szervezetébe, vagy...
1: Persze,
0: ilyeneken gondolkodok most már, ami lehet, hogy a kedves kislányom megszületése előtt még nem gondolkodtam.
2: És mennyire nehéz összeegyeztetni ennyi mindent. Említetted, hogy tanulsz, ugye neveled a saját lányodat, meg mellé még nem tudom hányát. És elnökségi tag, hogy a szövetségben sportújságíró is vagy. Nem kevés.
0: Hát nem kevés, viszont sok. Hogy klasszikust idézzek, de természetesen most a kislányom van előtérbe. Ő mindig jön velem edzésre. Nagyon élvezi.
1: Láttuk a videókat, képeket, igen. Azt nem láttuk, hogy mennyire élvezi, de ott volt, az ténykérdés.
0: Igen, úgyhogy én heti 3-szor megyek edzéseket tartani, ő jön velem, és nagyon nagy szerencsém van, mert a klubomba azok az anyukák és apukák, akik jönnek megnézni az edzést, ők nagyon kedvesen mindig foglalkoznak vele, úgyhogy ilyen szempontból már ő is ismer ott mindenkit. Úgyhogy ott megkapom a segítséget, hogyha iskolába kell mennem, akkor az én anyukám, illetve az anyósom is nagyon sokat segít, tehát, hogy amikor nekem iskolába kell menni, akkor ők ott vannak, és vigyáznak rá, és annak az én kislányom is nagyon örül.
1: Áruljuk el, hogy a felvétel időpontjában is vigyázni kell értelemszerűen, tehát ez, úgy kellett egyeztetnünk, hogy Merci vendégünk lehessen, hogy valaki vigyázzon a babára.
0: Igen, akkor ugyanez a helyzet az elnökségi ülésekkel is. Bár azt gondolom, hogy aki benne van egy klub életbe, annak úgy nagy részt nem kell külön készülni az elnökségikre, mert benne van a birkózásnak abban a milliójében, meg annak a mindennapjaiba, ahol azok a kérdéskörök, amik felvetődnek egy elnökségi ülésen, azokat ő minden nap tapasztalja. Viszont ezt fordítva is amúgy fontos kiemelni, hogy nem mindenki találkozik mondjuk a vezetőség tetejéről, mondjuk a klubmunka úgymond legaljával, tehát a legkisebb gyerekekkel, és azért ez nem olyan rossz dolog, hogyha valaki látja alulról fölfelé az egész rendszert, hogy kinek mi a problémája, mert persze mindenkinek van, mindig lehet jobb, mindig lehet fejlődni, és akkor lehet akár bármilyen olyan javaslatokat tenni, amivel egy kicsit ki tudjuk egyenlíteni ezeket a helyzeteket.
2: Az időnk sajnos lejárt, de nagyon köszönjük Török Dénes Mercedesnek, hogy itt voltál velünk, és Zsiga neked is a beszélgetést. A legjobbakat kívánjuk a folytatáshoz.
0: Köszönöm szépen.
2: Gyereked nevelésében és meg edzői munkában mindenben. Kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Pecsejá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk. Ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Touch of your hand makes my pulse react.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ketten maradtunk majdnem a stúdióban, Kovács Erika és Erdei Már, de szerencsére megérkezett hozzánk az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok, ifjúsági olimpiai bajnok, kardvívó, Rapp Krisztián. Szia, Kiki!
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na hát, nagyon régóta szerettünk volna, hogy befáradj hozzánk, úgyhogy az első kérdés szerintem adott, hogy vagy mostanában, mi újság veled, veletek?
3: Megvagyunk, pörög az év, lassan itt a szezon vége fele közeledünk. Nagyon jól indítottam ezt a szezont, és évelején egyből sikerült egy Grand Prix-t megnyernem, aztán egyből a következőn második is lettem. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt nekem így az egyéni karrierbe. Aztán jöttek kisebb-nagyobb nehézségek, így az elmúlt versenyek nem annyira sikerültek jól, de a formaidőzítést amúgy is így az év végére tervezzük, meg nekem amúgy is a világbajnokság a fő cél a szezonra, úgyhogy arra szeretnék majd bomba formába kerülni.
4: Az mindenkinek ugyanez volt, ugye volt a háborús helyzet miatt egy halasztás, amiért egy picit megborult a szezon, másképp pihentetek, regenerálódtatok. Ez téged mennyiben zavar meg személyesen téged?
3: Igen, volt ott egy kisebb zavarodás így mindenkibe, meg hát nem jó érzés az, hogyha nem tudjuk, hogy mire számítsunk, mikor mi lesz, de nekem talán az, mondhatom, jól jött, mert ott volt egy ilyen elhúzódó betegségem, amiből így volt egy kicsit több időm kijönni.
4: Tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy azért, ha lehet ilyet mondani, hogy rontottad el az EB-t, VB-t, mert túl hamar elkezdtél rajta agyalni, ha jól emlékszem, beszéltünk erről. Hogy most tudod azt tartani, hogy versenyről versenyre? Mert most az előbb is kijelentetted már a VB-t, tehát hogy az a fő verseny.
3: Igen, persze mindig lépésről lépésre haladunk, és nagyon kell tudni a mában élni ahhoz, hogy jól teljesítsünk minden versenyen. Nem lehet valamire úgy felkészülni, hogy már az jár a fejünkbe, hogy mi lesz jövőre, vagy mi lesz két év múlva, vagy mi lesz nyár végén, de persze azért kell magunk elé állítani olyan célokat, hogy azért tudjuk, hogy mikorra szeretnénk azt a ideális formát elérni. Nem lehet azért ezt olyan nagyon szerintem hosszan kihúzni, úgy hullámzó a teljesítmény, és meg kell próbálni mindig a főversenyre összpontosítani szerintem a legtöbb figyelmet, meg hát ez így magától is a fejemben kialakul, de valóban most még nem az a következő lépés, hanem jövő héten elutazunk Kairóba, ott lesz az utolsó világkupa a szezonban, ami nagyon fontos, mert lesz csapatverseny is, és ha jól tudom, most vezetjük a csapat világranglistát, úgyhogy ehhez most komoly teljesítmények fognak kelleni, hogy ezt tartsuk.
4: Úgy védjétek a pontokat, igen, és igen. Egy picit még a csapatról, Szilágyi Áront megkérdeztem egy interjú kapcsán a budapesti csapatversenyről a március végén, nem mint hogyha abból messze menő következtetést le lehetne vonni, de hazai pályán az arcodat látva, az a nyolcad döntő elvesztése a spanyolok ellen, az fájó vereség volt.
3: Hát az nagyon, és talán nekem így az egész sportolói életben a legnehezebb az ezeknek a vereségeknek a megemésztés, a feldolgozása, pláne a csapatban, ami nekem nagy szívügyem, és ott a többiekért, a hazámért, mindenkiért is vívunk. Általában mióta én vagyok a csapat befejező embere, sikerült mindig befejeznem az asszókat. Sokszor voltak jó fordításaim, és hát nagyon sajnálom, hogy pont így Budapesten fogtam ki egy ilyen rosszabb hullámot, és nem tudtuk úgy kiszolgálni az itthoni csodálatos közönséget, de ebből tovább kell lépni, minél hamarabb ezeket el kell engedni, persze levonva a következtetést, és utána a következő versenyen Padovában már ismét dobogóra álltunk, amivel értékes pontokat szereztünk.
2: De alapvetően az, hogy ugye befejező emberként azért jobb átélni azt, hogy történik egy ilyen negatívabb dolog is, nem? Mert nyilván tudom, hogy sportolóként azt mondjátok, hogy mindig mindent nyerjünk meg, és akkor boldogan emlékszünk vissza a pályafutásra, de ha ne adj Isten, becsúszik egy ilyen, azért az nem biztos, hogy a legrosszabb kor vagy rossz kor jön. Persze most értem, amit mondasz, hogy pont Budapesten, de mikor tud jókor jönni egy ilyen?
3: Persze, sosem jókor, és tényleg, ahogy mondtam, ezeket kell nagyon jól kezelni szerintem, hogy hogy ezekből olyan könnyebben tovább tudjunk lendülni, és ne szakadjunk bele egy ilyen akár kudarcba, azért nehéz, és ahogy mondtad, azért fejező emberként pláne nehéz, mert ugye a végén rajta múlik, hogy nyerünk vagy veszítünk, és kicsit ezt így sokszor magamra is veszem, bár a csapattal mindig megbeszéljük, hogy itt nincs egyéni teljesítmény, csapatként nyerünk, vagy csapatként veszítünk.
2: Más egyébként az a teher a válladon, hogyha mondjuk ott állsz csapatban 44-44-nél, mintha mondjuk egyéniben 14-14 lenne, vagy nem érzel nagyobb terhet ettől?
3: Azért mondanám, hogy hasonló, és a sportpszichológuson biztos örülne, mert nem ezekkel kell foglalkozni, szóval ott vagyok, pláne egy ilyen kiélezett helyzetben, akkor csak a vívásra kell koncentrálni, és csak arra, hogy hogy fogom én megszerezni a következő tus. Szóval hogyha a körülmények is a helyzet,
2: akkor
3: és a minden a fejembe férkőzik, akkor ott nagyon nehéz dolgom van.
4: A párizsi olimpia után bejárta a sajtót az a kép, hogy ott szurkolsz a londoni olimpián Szilágyi Áronnak anyukáddal, meg talán testvéreddel, de anyukád biztos, hogy ott volt. Az sem titok, mert elmondtad, hogy ott azon a lelátón állva fogalmazódott meg benned, hogy nekem ez az út kell, én ezen az úton akarok járni. Most egy kicsit túlzok, hogy pislantottunk kettőt, és Szilágyi Áronnal a csapatban te vagy a csapat befejező embere. Ezt hogy lehet feldolgozni, megszokni, hozzászokni, elviselni, kezelni?
3: Hú, igen, most így nagyon mindent említettél, így a pályafutásom, életem talán vívás szempontból legfontosabb pillanatait. Igen, kis gyerkőc volt, amikor megadatott az a lehetőség, hogy ott voltunk az olimpián, és azt láttam, és olyan impulzus volt, olyan hatások értek, hogy már ott egy kicsit elkaptam ennek az egész olimpiának a különlegességét, és tényleg megfogalmazódott bennem, láttam, hogy ugyanaz az edzőnk volt akkor, ugyanabban a klubban edzettünk, és akkor megfogalmaztam magamban, hogy akkor én is ezt az utat szeretném bejárni, és én is ilyen szép sikereket szeretnék elérni. És hát nagyon-nagyon sok munka, talán onnantól igen, pont 10 év, nem pont, de körülbelül 10 év elvezetett oda, hogy én is bekerüljek a csapatba.
2: De bocsánat, itt egy kérdésem még lenne ezzel kapcsolatban, amit mondtál, hogy kisgyermekként szerintem a legtöbb sportolóban, vagy aki elkezd sportolni, keres magának egy ikont, megfogalmazódik benne, hogy szeretnék olimpiai világ-európa bajnok lenni. De neked mondjuk a 2018-as ifi olimpia volt az, amikor már ez így konkrét hitté vált gyakorlatilag, hogy érzed azt, hogy benned van ez a plusz, vagy azt végig úgy voltál vele, hogy benned volt az az ego, ami ehhez szükséges, hogy te igazán képes vagy erre?
3: Szerintem azonnantól gyerekkoromtól bennem volt, és minden nap, minden edzésre úgy mentem el, hogy nekem ez a célom, és ezt egy reális célnak gondolom, és nagyon sokat segített az, hogy a szüleim ebbe támogattak, és minden nap ők is elmondták nekem, hogy erre képes leszek. És igen, és az ifjúsági olimpiára pedig akkor, amikor nyertem, azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó részsiker, de azért így visszagondolva az egy óriási pillanat volt, és óriási élmény, és tényleg gyerekfejjel az ugyanolyan volt, mint egy felnőtt olimpiát.
4: Mert most már felnőtt vagy? Mármint a korodból adódóan igen.
3: Hát,
4: mert ugye elbeszélgettünk már erről, hogy hihetetlen sokat értél az elmúlt években, nyilván azért is, mert a felnőtt csapat tagja vagy. Tehát ez is hozzá segített nyilván.
3: Igen, persze, azért én már gyerekként is a felnőttekkel edzettem, elég hamar, már 16 évesen elkezdtem velük utazni a világot. Úgyhogy persze így beilleszkedtem közéjük, és azt gondolom, hogy így meg is komolyodtam.
4: Na most visszatérve viszont az eredeti kérdésre, Áron ott van a csapatban, a példaképed. Most legutóbb azt nyilatkozta, hogy Rapkiki is ott van a világ legjobb vívói közé, tehát felnőtt közénk, a kiemeltek közé tartozik. Szóval ezek olyan szavak szerintem, amik nyilván erőt is adnak, de hát van, amikor neki nem megy a vívás, van, amikor neked, és akkor ilyenkor, tehát kvázi egyenragú félként segíted a példaképedet.
3: Igen, persze, nagyon jó Áronnal egy csapatba versenyezni, és nagyon jó érzés az, hogy tudom, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek így csapatszinten, és tényleg megvannak szerepek, mindenki tudja, hogyha valakinek kevésbé megy, akkor a másik tudja húzni a csapatot, úgyhogy tényleg szerintem nagyon jól működünk, és megvan egy ilyen jó partnerség köztünk.
2: Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor arról nem találtam információt, hogy milyen volt az, amikor először bekerültél a felnőttek közé, a nagyobb közé, mondjuk itt gondolok tényleg Szilágyi Áronra. Ott te hogy viselkedtél? Meg voltál szeppenbe, vagy már egyből tudtad, hogy hát én azért vagyok itt, mert azért én is felnőhetek melléjük, illetve megfordítva a kérdést, Szilágyi Áron milyen volt? Jó fej volt, nem tudom, távolságtartó volt, azért mutatta, hogy még ő az igazi legjobb vívója Magyarországnak most jelenleg, vagy milyen volt ez a szituáció?
3: Áron abszolút jó fej volt, meg mindig segített nekem, és például emlékszem arra, hogy az első Európa-bajnokságomon, közvetlen az olimpia előtt, ott egy szobában voltam vele, és nagyon jókat beszélgettünk, és amikor nyertünk, akkor talán hajnali 3-ig fönn voltunk, és beszélgettünk, és tényleg az ott egy ilyen emlékezetes élmény volt.
4: De hogy most egy kicsit mókásabb kérdést is feltegyek, melyikőtök eszik gyorsabban?
3: Hát ő az biztos.
4: Én híres. Sikerült már javítanod?
3: Hát azért most fejlődök, szerintem, de híres lassú elő vagyok.
4: De miért?
2: De nem csak az evésben, én azt találtam rólad, hanem hogy az élet minden területén, ami nem pást, ott azért lassabb vagy.
3: Igen, például az iskolában is, a gimnáziumban mondták a tanáraim, hogy mindent én fejeztem be utolsónak, és mondták, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy én hogy tudok egy gyors mozdulatot végrehajtani.
2: Hú, a szóbeli vizsga van egyetemen, én nem szerettem volna, aki ki után

0: Ilyen, hogy, hogy rád mörrent, ilyen, vagy mit, mikor, amikor szólt, hogy kisfiam, te hogy akarsz itt vívni, hogy itt vagy a padon, vagy ő egyből kedvesen állt hozzá?
1: Nem, abszolút kedvesen, meg hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy így összesodort minket az élet, és hogy vele dolgozhatok egészen a kezdetektől. Azt hiszem, hogy azért ez egy nagy kiváltság, és hát a sikeremnek a legnagyobb kulcsa, hogy ilyen profin tudunk együtt dolgozni, és tényleg neki is ugyanannyira szívügye a közös sikerünk, mint nekem. Tényleg úgy indult így a kettőnk közös munkája, hogy én sokszor kimaradtam a páros gyakorlatból, leültem a padra, és akkor hát gondolom látta rajtam, hogy azért van valamiféle affinitása a gyereknek, akkor hát mérő pont ül a padon, és akkor úgy állított föl, és kezdett el velem.
0: De ti egy hasonlítotok ám, egy oké, van köztetek korkülönbség, de alapvetően sok hasonlóság van bennetek.
1: Igen, ebben biztos vagyok, és szerintem pont ezért is jövünk ki, ennyire jól értjük meg egymást, tudunk jókat beszélgetni, gondolkozunk hasonlóan a dolgokról, bár azért hozzáteszem, hogy ő is így második apámként nagyon sokat nevelt és tanított. Igen? És hát persze azért, hogy a Vasas a második otthonom, és szinte vele töltem így a családunk után a legtöbb időt, úgyhogy azért persze.
2: A legtöbb vívó egyébként mi jellemző, mert nálad azt veszem le, hogy inkább introvertáltabb voltál ott az elején. Inkább olyan típusú a legtöbb vívó, vagy te, vagy a legtöbben tényleg extrovertáltak inkább?
1: Erre így nem tudok konkrét választ adni, én is olyan vagyok, hogy néha tűnhetek introvertáltnak, de inkább azért, hogy társaságban extrovertáltabbnak.
2: Akkor igazából ott a legelején volt az, hogy picit úgy megbújtál, és akkor, amikor már érzed, hogy hát, feloldódhatsz.
1: Igen, lehet, hogy ez inkább így a nagy korkülönbség miatt is van, de abszolút nem érzem magam introvertáltnak.
2: Uh-huh. És egyébként, ha már visszamentünk a gyerekkorba, akkor picit beszéljünk arról, hogy mi zajlik most a jelenben, mert nem tudom, hogy amikor te elkezdted, ott hányan választották szívesen a vívást, viszont egészen biztos vagyok abban, hogy Szilágyi Áronnak, most már a Krisztiánnak is, mint példaképnek, azért a fiatal lennék, akkor nyilván számítana az, hogy ilyen ikonjaink vannak ebben a sportágban. Többen vívnak manapság, vagy mit vesztek észre ilyen téren? Többen kezdenek el vívni?
1: Hát remélem, és én nekem különben az egyik legnagyobb célom az az, hogy a sportágat népszerűsítsem, hogy a gyerekeket motiváljam, hogy nekik is talán úgy, ahogy én fiatalként kaptam egy célt, adjak egy célt, és nagyon jó érzés az, amikor látom, hogy valakinek felcsillan a szeme, és talán ehhez én is hozzátehettem, ez talán így a legnagyobb siker.
0: Azt elárulod, hogy miért pont a kardvívás? Mert ha jól tudom, először párbajtőr volt a kezedben.
1: Igen, igen, nekem ez a felszerelés tetszett, a kard, azért úgy gyerek fejjel azt láttam, hogy a harc, a kard, ez hasonlít legjobban. Igen, igen, azért.
2: Farsankor.
0: De valaki vívott a családatokban?
1: Nem, senki. Nekem szüleim, nagyszüleim, mindenki kosarazott. Én is próbálkoztam vele, de amikor másfél év után nem tudtam eldönteni, hogy melyik kezemmel üssem le a labdát, akkor gondoltuk, hogy ezt inkább hagyjuk, és akkor nem volt minden, azért nagyon sok sporttal próbálkoztam, de a vívás volt az, ami úgy igazán lekötött, és abba tudtam úgy igazán kibontakozni.
0: De akkor te azt sem tudtad, mikor kiválasztottad magadnak a vívást, hogy mondjuk a bal kezesség az előnyt jelenthet. Bár teszem hozzá, én azt veszem észre, hogy most már
2: rengetegen vívnak bal kézzel.
0: Igen, és a válogatott, tehát a magyar csapatban hat fegyvernemben is nem kevés a balkezes.
1: Igen,
0: amúgy.
1: Hát abszolút nem volt ez tudatos választás, bár érdekesség, hogy én balkézzel vívok, jobb kézzel írok, jobb kézzel eszem az
0: ezt
1: ételt.
0: Ezt most tényleg jobb kézzel írsz?
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy ilyen...
2: De csak annyi, hogy akkor a kardért először balkézzel, vagy a párbajtőrért balkézzel nyúltál?
1: Igen, de például dobásokat is balkézzel dobok, vagy a labdát.
2: Ja,
0: megfejtette valaki, hogy ez miért van? Mert ilyet még azért nem azt mondom, hogy egyszer sem, de ezt keveset hallottam, ilyet, hogy valaki kvázi kétkezes.
1: Hát, talán így a agyféltekéhez van valami közel, de nem akarok belemenni.
0: Aha. Jó, csak hogy ez volt-e. Beszéltél a pszichológusodról, aki...
1: Tóvári Zsuzsával.
0: És már jó régóta dolgoztok.
1: Lassan vele is 10 éve.
0: Ő igen. Mit változtatott rajtad? Mert én kívülről azt látom, hogy egyébként nyitottabb lettél. Ez lehet?
1: Lehet, bár ezt nem feltétlen gondolom így a közös munka. Inkább azt gondolom, hogy a mentális oldalt nagyon jól hozzáadta, és az, hogy ilyen fiatal kortól együtt tudtunk dolgozni, és nagyon jól megértjük most már egymást is. Félszavakból is megérti, hogy éppen mivel van gond, vagy mi az, ami jó.

0: szerintem nagyon sokat erősödtem abban, hogy hogy kell lapásra fölállni, hogy kell ott a legjobb énemet előhozni, hogy hogy kell a mindennapokat jól megélni, hogy kell az edzéseken teljesíteni. Tényleg szinte nem tudok egy dolgot kiemelni, mert mindenre kiterjedő a közös munkánk, és mindig azzal foglalkozunk, ami éppen aktuális.
1: De ezt te mondod? Hogy érzel valami hibát, és vagy ő vesz észre rajtad?
0: Inkább én szoktam, persze van egy folyamatos készülés, vagy versenyek előtt ugye mindig az adott versenyre készülünk. Hogyha sokat beszélünk az olimpiáról, hogyha olimpiai ciklus előtt voltunk, azért persze jöttek a versenyek, de mégis mindig az olimpia volt a fő téma. Ez is egy megugrandó lépés volt, hogy ezt hogy kezelem. És ezen felül pedig tényleg mindig az adott versenyre készülünk.
2: És egyébként, ha már az olimpiát is behoztad, akkor mikor kezdett el megfogalmazódni benned 2024-et megelőzően, vagy akár 2024-ben, hogy igen, most már lehet esélye, mert olvastam, hogy azért ott a Covid környékén voltak nehezebb időszakok, aztán utána nyilván jött az Európa-bajnoki óriási siker, de akkor, vagy már előtte is megvolt benned ez a gondolat, hogy na, itt a helyem, és akár mehetek az olimpiára.
0: Éreztem, hogy képes vagyok rá, hogy bekerüljek a csapatba, viszont egy nagyon erős összetartó csapat volt akkor, úgyhogy hát nem sok esélyt jósoltak nekem, viszont én nem az esélyekkel foglalkoztam, hanem azzal, hogy megpróbáljak versenyről versenyre a legjobban teljesíteni. Azért ez nagyon nehéz volt, és sokat tanultam is belőle, hogy azért nem könnyű úgy elmenni egy versenyre, hogy talán minden azon múlik. És ott abban a fél évben minden verseny ilyen volt, mert minden versenyen minden múlott.
2: Akkor ez nagyon megerősített fejben.
0: Azt gondolom, hogy igen, és hát így, hogy a végén sikerült, így azt mondhatom, hogy tényleg ez egy pozitív élettapasztalat volt, és hát az volt a fejemben, hogy az utolsó pillanatig, addig, amíg a repülő föl nem száll Párizsba, addig én úgy készülök, hogy mindent megteszek, hogy ott lehessek, és hát végül az utolsó versenyszámban, a csapatversenyen harcoltam ki.
1: Igen, de megnyertétek azt az Európa-bajnokságot, nem kis részben neked köszönhetően, ezt azért mondjuk ki, de még mindig nem úgy tűnt, hogy te mész Párizsba. Aztán megosztod a rádióhallgatókkal, hogy ugye elmentél kvázi pihenni a Balatonra, amikor ott voltál egy párbajtőrversenyen, egy isla barátnőd testvérének a párbajtőrversenyen, amikor oda ment hozzád, innen folytatod? Tehát, hogy tudtad meg, hogy mégis te utatod?
2: De ha már az innen folytatás, akkor nézzük a hangmérnökünkre, Horváth Milára, és ő azt mondta, hogy most azonnal zárjuk le, és a hírek után innen folytatjuk ezzel a kérdéssel, amit Erika feltett. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Rapp Krisztián, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnoki ifjúsági olimpiai bajnok karvívónk, és a hírek előtt ott hagytuk abba Kovács Erikával. Hogy volt egy kérdésed? Ez hogy is szólt pontosan? Idézzük fel.
1: Nagyon nehéz helyzetbe hozol. Ugye arról beszéltünk, hogy a 24-es Európa-bajnokságot megnyerte a csapat, ahol már te vívtál, hiszen nem azért, de Szatmári András sérült volt, és kaptál egy lehetőséget, amelyet szenzációsan éltél, viszont az EB-t követően sem tehetted úgy le a kardot, hogy te utazol Párizsba. És el is mentél kvázi pihenni, igen. És a Balaton partján ért a hír, hogy mégis úgy döntöttek, hogy te utazol. Ezt elmeséled, hogy ilyenkor mi játszódik le az ember?
0: Igen. Igazából az Európa-bajnokságon tudtam végleg elengedni ezt az egész olimpia nyomást, és azt, hogy minden ezen múlik, és csak úgy vívtam ott a versenyen, hogy szerezzek egy Európa-bajnoki érmet, és ez volt, az volt a célom, hogy ott jól teljesítsek, és abszolút boldogan mentem haza, hogy Európa-bajnoknak mondhatom magam, és így most már érezhetem azt, hogy mindent megtettem, és szépen zárul a szezon. És hát akkor valóban egy minimális remény fölcsillant bennem, de nem azok voltak a visszhangok, hogy mégis, hogy én bekerülök a csapatba.
2: De akkor erről egyáltalán nem is kaptál információt akár így szegről végről?
0: Nem, egyáltalán nem. Tudtam, hogy 2-3 napra rá a versenyre lesz egy szövetségi ülés, ahol ezt eldöntik. Persze minimális remény azért az utolsó pillanatig volt bennem, de nem úgy készültem, hogy én most olimpiára megyek, és valóban hát már lementem a Balatonra nyaralni, és akkor ott véletlen egy vívó versenyre keveredtem, ahol Somfai Péter mondta el nekem a nagy hírt, hogy kijutottam a az olimpiára, és hogy én leszek a csapattagja, és hát az, hát talán mondhatom, hogy eddigi életem legboldogabb pillanata volt, amikor minden hirtelen csillogni kezdett, és tényleg még most is így elmosolyodok és meghatódok, ha így rá gondolok, mert az volt az ilyen tökéletes boldogságérzés, és semmi nem agyaltam, minden vágyam ott abban a pillanatban valóra vált, és
1: de ilyenkor felugrasz, visítasz, elsírod magad, nem
2: gyorsabban
1: tudom,
2: gyorsabban eszik.
1: Igen, de hogy én, ha én rátlak téged, amikor ezt közlik, vagy mit látok?
0: Hát emlékszem, elsírtam magam örömömbe, és hát igen, ott a szeretteimmel megünnepeltem, hívtam egyből a családomat, hogy van egy hírem.
1: De jó.
0: Mizuki jutottam az olimpiára.
2: És ők tényleg egy taxiban ültek, és pont hallották.
0: Az egész család, igen, az öcsémnek a világbajnokságáról jöttek haza, és akkor elkezdtek hát örjengeni, és mindenki ott is szerintem örömkönnyeket hullatott, és hát ez így derült ki, ez egy nagyon szép pillanata volt így az életemnek. Eddig a legszebb.
2: És ha már az öcsédet is behoztad, ugye Rab Benedek, ő egy kiváló vízilabdázó, még utánpótlás korban van, vagy már felnőttben is följátszik?
1: És most... ugye tudod, hogy ki és Bebe?
0: Igen,
1: hát tényleg? Igen, ez a Bece nevük. Igen.
2: Csenge meg Csecse?
1: Nem tudom, nem, ezt nem szokták, igen.
0: Csenge maradt.
2: Csenge maradt, akkor igen. Tehát, hogy Beniről, Bebéről mit tudunk így elmondani alapvetően, mert róla azt olvastam, illetve rólatok, hogy amikor 2018-ban az ifjúsági olimpiát megnyerted, neki az volt az a pont, ami neked 2012-ben Szilágyi Áronnál a londoni olimpián.
0: Igen, ez így van, és hát nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a testvéreimmel, és mindenben, amennyire lehet, támogatjuk egymást, és volt egy ilyen deal, a londoni olimpiára a hugommal mentünk ki ketten, és akkor azt mondták a szüleim, hogy akkor Buenos Airesbe az ifjúsági olimpiára pedig az öcsémet elhozzák, és hát valóban neki, ő is látta, hogy végigmegy egy sportoló, és megnyeri a versenyt, és akkor ott ő került talán olyan euforikus állapotban, mint annó én. És hát tényleg nekem így ez is egy nagy célom volt, hogy őt motiváljam. Amúgy, amikor gyerekek voltunk, meg engem motivált így a hugom, mert ő pedig műkorcsolyázott, aztán szinkronkorcsolyázott, és ő is csodálatos sikereket ért el már fiatalon. Úgyhogy igen, ez így megvan, és a mai napig toljuk egymást, és mindent megteszünk, hogy segítsük egymást, és például én az ő meccsein sokkal jobban izgulok, mint a saját versenyeimen, és amire tudom, megtehetem, elmegyek, és szurkolok neki, és hát talán az a legnagyobb célunk, hogy egyszer egy olimpián közösen érjünk el.
1: Na és be van-e már írva a családi naptárba a 2028 nyara? Tehát hol tölti ezt a Rab család? Hol tervezi tölteni?
0: Hát igyekszem úgy alakítani, hogy Los Angelesbe, azért a Bebének ez még
1: korai lehet, nem már?
0: Ez még nagy teher lenne úgy készülni, mivel nem tudom, hogy fogja megkapni a lehetőséget, vagy hol lesz neki a felnőtt keretbe való beilleszkedés, úgyhogy egyelőre neki még nem ez van fókuszba, ő szépen halad a saját tökéletes útján, és meglátjuk, hogy mi hogy alakul a jövőben.
1: De gondolom azért a szüleid terveznek azzal, hogyha akik ott van, akkor...
0: Persze, ez teljesen biztos.
1: Tehát, hogy ők általában ott vannak a versenyeiden.
0: Igen, a fontosabb versenyen ott vannak. Most is úgy tervezik, hogy majd a világbajnokságra a Hongkongba eljönnek és megnéznek. Úgyhogy...
1: Te ezt érzed, amikor ott vannak? Mert van olyan gyerek? Van olyan, aki nem feltétlen szereti, ugye Gyurta Gege is szokta mondani, hogy ő például jobban szereti a szüleit, hogy itthon nézik őt. Tehát, hogy
0: nekem ilyen egyáltalán nincs. Amikor vívok, amikor versenyben vagyok, akkor azzal foglalkozom, különben meg nekem az egy nagy öröm, hogyha mondjuk egy sikerem van, és azt ők is át tudják élni, és persze, ha ott vannak, akkor erősebb bennük is ez az átélés, úgyhogy én szeretem, hogyha ott vannak.
1: Én anyukádon csodálkozom, hogy tudja nézni az asszóidat, mert én azt szoktam mondani, ugye nem titok, hogy Kiki gyerekkora óta ismerem, hogy szerintem nem szülő, nem embernek való szülőként ott állni apást mellett, és azon szurkolni, hogy a gyereked nyer, kikap, tust ad, nem ad tust.
2: Melyik az a sportág, ahol ez könnyű átélni?
1: Nem tudom, de
0: hát
1: a vívás
0: igen,
1: az...
0: A vívás egy elég idegfeszítő sport. És tényleg mi iszonyat sokat készülünk ennek az egésznek a kezelésére. Neki, aki pedig tehetetlenül nézik, hát biztos, hogy nehéz, de ez is egy jó motiváció.
1: Én soha annyit sportcsarnokok lépcsőjén és folyosóin nem járkáltam, mint mikor a gyerek vívott. Tehát, hogy én volt, hogy kijöttem.
2: De hát, ebből a szempontból viszont jó befejezőnek lenni, mert akkor nem lehet a pár céléről izgulni, hanem...
0: Hát igen, hadd meséljek el egy érdekes történetet na. erre. A tavaly decemberben volt anyukámnak a kerekszülinapi bulija, és hát sajnos én nem lehettem ott, ez egy meglepetés buli volt különben, sajnos nem lehettem ott, mert pont Orleánban volt Grand Prix.
1: Sajnos.
0: És
1: ez hát az, amit valahogy, ugye kezdte.
0: Valahogy mégis ott elértem, voltál? Hogy ott legyek, mivel hát úgy kezdődött a buli, hogy nekem szurkolhattak a
1: Grand Prix
0: döntőbe, mert ugye döntőbe jutottam, és ott esküszöm, hogy a pásztor meg is fordult a fejembe, hogy na hát milyen gyerek lennék, hogyha kikapnék a döntőbe, hogy elrontanám a hangulatot a buliba, úgyhogy ezt most meg kell nyerni. És meg is nyertem, és akkor hát később láttam olyan videókat, ahogy 50-en szurkoltak nekem ott a helyen, és hogy anyukám is meghatódott, úgyhogy ez nagyon nagy.
1: De igazad van, de azt gondolom, hogy anyukád az ezüstnek is örült volna, szerintem amúgy szebb is, de érted, amit mondok. Nyilván persze. Egy gyerek persze, de ez hatalmas. Tehát 50. kerekszületésnapján, elnézést kérek, egy idősek vagyunk, kerekszületésnapján Grand Prix döntőben, és ráadásul ugye az már a második arany volt, mert igen. Tavaly májusban is sikerült. Tehát 3 egymás követő Grand Prix-n Krisztián nyert egy arany ezüst, ha jól számítom.
0: Igen.
1: Akkor most egy picit ez csalódás volt ez a legutóbbi? Nem lehet mindig
0: volt,
1: fent, nyilván.
0: Volt rajtam egy olyan teher, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, és akkor idén is ez kell, de ez nem ilyen egyszerű, és ezeket mind ki kell tudni zárni. Azt gondolom, hogy ebbe is fejlődök, és néha kellenek a kudarcok ahhoz, hogy megtaláljam azokat a lépcsőket, amikkel tovább lehet fejlődni, és úgy gondolom, hogy most is szépen lépegetek előre, és kiválasztom, hogy mi az a terület, amiben fejlődnöm kell, és így fogok később majd remélhetőleg még nagyobb sikereket elérni.
2: Egyébként egy gondolat elejéig, még visszatérve a tesókhoz, nem tudom, hogy a szüleid azt mondta, hogy kosárlabdáztak, ha igen, jól emlékszem, igen. Ugye? Tehát ez, hogy az egyik tesód műkorcsolyát választott, a másik pedig vízilabdát, ez szándékos volt, hogy mindenképpen olyan sportokban legyetek ott, amiben a szülők nem voltak? Vagy mondjuk, hogy lehet az, hogy te, mint a legidősebb bátyként, és látva az, hogy te mennyire tehetséges vagy, nem tudtál egyikőjükre se hatni, mondom, te nem is akartál, de sokszor van az, hogy egy kis tesó azt látja, hogy a bátyám focizik, akkor én is lemegyek focizni.
0: Nem, ez teljesen ilyen véletlenszerűen jött, a húgomnak inkább ez a művészet előadás vonal volt, ami megfogta, az öcsémnek pedig a víz, szóval ő a vízbe érezte jól magát, ott annyi terelés volt így a szülők részéről, hogy inkább a vízilabda fele menjen, mint az úszás, de szerintem nagyon mázlisták vagyunk mindketten, hogy olyan sportot választottunk, ami egy magyar sikersport.
1: Az előbb azt mondtad, hogy elmesélsz nekünk egy történetet anyukád szülinapján. Most itt ül velünk szembe egy teljesen nyugodt, konszolidált, visszafogott fiú. Légy szíves, mondd el, hogy mit csinálsz, amikor egy nagyon fájó verességet kapsz. Tehát mi volt az a legelvetemültebb dolog, amit csináltál? Tehát csapkodsz, sisakot dobálsz? Tehát van ilyen, vagy te belül játszod ezt
0: nem,
1: magadba?
0: Nem igazán jellemző, inkább ezt magamba,
1: tényleg?
0: Magamba játszom le. Emlékszem, volt olyan, amikor elvesztettem egy országos bajnoki döntőt már felnőttbe, és akkor minden vágyam lett volna, hogy újra vívhassam, és nagyon mérges voltam magam, és bementem az öltözőbe, és ott el is törtem egy kardot, meg ledobtam a sisakomat, és...
1: Ez az, amit nem tudunk most így elképzelni, nem?
0: Igen, tehát, hogy... igen, nem annyira jellemző, de inkább ezek a feszültségek edzésen jönnek ki, mint versenyen.
1: És az mit jelent? Nem magad szíz, de hogy kiabál? Tehát, hogy te
0: hát
1: milyen vagy, amikor dühös vagy?
0: Hát elkiáltom magam, vagy nem tudom, fölmegyek az öltözőbe lenyugodni. Szóval, hogy azért tényleg ez egy olyan idegsport, ahol a tökéletes koncentráció és nyugalmi állapot kell, és ahhoz, hogy ezt elérjük, néha ki kell adni magunkból.
2: És ehhez mondjuk a páston kívül vannak bármilyen módszerek? Most nyilván nem arra gondolok, hogy elmész, akkor összezúztok egy autót, csak mert vannak ilyen helyek, ahol ilyen dűlt, nem tudom, elkezelni, vagy ilyesmi.
0: Ilyenre azért nem gondolom, hogy szükségem lenne, nem.
2: És hogyha már lassan ugye a beszélgetésünk vége fele járunk, ha felpillantok az órára, Akkor beszéljünk még egy picit az idei évről. Mondtad, hogy a 2026 legeleje az annyira nem volt talán olyan, amilyennek elvártad, hogyha fogalmazhatunk így. Most így a szezon vége fele jártok, mi vár rég rátok, vagy rád idén?
0: Nagyon motivált vagyok, nagyon várok minden versenyt. Ahogy így mondtam, persze a világbajnokság forog legjobban a szemeim előtt. Tavaly ez is térmesek lettünk, most mindent meg szeretnék tenni, hogy ezt egyel feljebb tudjam tornázni, tudjuk, és hát most komoly ugye pontszerzési nyomás is van rajtunk így a csapatba, mivel most meg kell védenünk a következő világkupán egy ezüstérmet, egy aranyérmet az Európa-bajnokságról, és egy világbajnokság ezüstérmet. Nem gondolom, hogy erre olyan nagyon rá kéne feszülni, mivel a ranglista az persze csak egy adat, és mindig minden verseny más, de azt hiszem, hogy az egész csapat és én is önbizalommal telemotiváltan megyek neki ennek a hátralévő pár versenynek.
1: Szile gyáron azt mondta, csalódás lenne, ha nem szerezne érmet a csapat az EB-n, VB-n. Én megkérdeztem, hogy melyikre gondol, és azt mondta, hogy mindkettőre, hogy nyilván az EB-n, hát lehet ilyet mondani, egy fokkal könnyebb lehet érmet szerezni, már, de nem feltétlenül, mert az erős csapatok vannak Európában is, de te is kimered így mondani, ahogy az Áron mondja, hogy csalódás lenne?
0: Szerintem igen, persze. Azért így azt úgy nézve, hogy két Európa-bajnokságon szerepeltem, és mindkettőről annyira megjöttem hozzá. Azért jó, persze ezt nehéz hosszú távon tartani. És
1: de mi nem bánjuk, ha tartod.
0: Sőt, mindent meg fogunk tenni érte, de nem szeretnék terhet rakni a csapatra, azért nagyon sok mindennek kell úgy összejönnie, hogy egy ilyen nagy siker valóra váljon, úgyhogy szerintem mi mindent meg fogunk tenni, ahogy eddig is, és bízunk magunkban. Én úgy érzem, hogy a magyar csapat a világ legjobbja tud lenni. Most nagyon felerősödött az európai mezőny, és úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy ez vagy az könnyebb.
2: Igen, azt láttam előbb rajta, hogy nem feltétlenül értettél egyet Erikával abban, hogy melyik a könnyebb, egy EB-t mondjuk megnyerni, vagy egy VB-t. Melyik az egyszerűbb a te szemszögedből?
1: Hát mert a spanyolok, románok, oroszok, tehát hogy erősödött nagyon az igen, európai mezőny.
0: Igen, ettől függetlenül azt hiszem, hogy a VB az nagyobb presztízs kérdés, de az Európa-bajnokság sem sétagalop.
2: Sőt, hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Rapp Krisztián volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm.
2: És ennyi volt már a Sportreggel, búcsúzik a szokásos reggeli stáb. Szabó Szilvia, Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk. További szép napot kívánunk mindenkinek.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy test hosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Áltozat.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

spanyol házidöntő, csúcsra járatott Valencia és a nyolcadik utas a Real Madrid. Ez a 2000-es Bajnokok Ligája döntő története. Az európai klubfutball legfontosabb serlegéről határozó mérkőzést először vívták egyazon ország csapatai. 2000 májusában ugyanis spanyol belharc döntött a nagyfülű trófea sorsáról. A Real Madrid 8-szor, a Valencia első ízben hódíthatta el az értékes kupát. A 2000-es BL döntő nyitotta a spanyol házi döntők sorát. Azóta 2014-ben és 2016-ban is az ibériai félsziget képviselői csaptak össze a fináléban. Ráadásul mindkétszer egyazon városból, az egyaránt madridi Atletico és Real. Az olaszok 2003-ban, az angolok először 2008-ban, majd 11 és 13 évre rá, a németek pedig 2013-ban szűkítették határokon belüli villongássá a Bajnokok Ligája döntőjét. Az eddigi 8 házi döntőből tehát a legelsőt 2000. május 24-én rendezték a párizsi Stade de France-ban.

Nem csupán a hispán belviszály miatt számított különlegesnek a labdarúgó bajnokok ligája 1999-2000-es idénye. A sorozat történetében először az olasz, a német és a spanyol bajnokság is 4-4 csapatot nevezhetett, míg a francia, a holland és az angol ligának 3-3 képviselővel kellett beérnie. A főtáblára 32 együttes jutott fel, és többi közt a Chelsea, a Lazio, a későbbi döntős Valencia és a berlini Hertha is először vehetett részt a csoportkörben. Magyar csapatnak nem, de magyar játékosoknak szurkolhattunk a csoportküzdelmek során. A honi bajnok MTK-t a selejtező utolsó körében a Kroácia Zágráb ejtette ki. Ugyanakkor a Hertha együttesében Király Gábor és Dárdai Pál, míg a Sturm Grazban Korsós György és Szabics Imre élhette meg a BL álmot. Az emlékezetes teljesítmény a berlini magyaroknak jutott. A második csoportkörig elérő Herthában Király 10, Dárdai pedig 5 mérkőzésen lépett pályára. Menetelése során a német együttes a Chelsea-t és az AC Milant is legyőzte hazai környezetben, még nem a Barcelona és a Porto fémjelezte kvartett utolsó helyén végezve elbúcsúzott a sorozattól. Ebben a kiírásban debütált a két csoportkörös lebonyolítás. A 32-es mezőnyt megfelezve újra 4 tagú csoportokba sorsolták a csapatokat, hogy aztán a legjobb 8 már egyenes kieséses rendszerben döntsön a trófea sorsáról. A negyed döntőig 3 spanyol, a Real Madrid, a Barcelona és a Valencia, 2 angol, a címvédő Manchester United és a Chelsea, valamint a Bayern München, a Porto és a Lazio jutott el. A későbbi döntősök közül az első csoportkörben a Valencia és a Real Madrid is megnyerte saját 4-esét, míg a második szakaszból csoportmásodikként jutott tovább mindkét együttes. A madridiak az előző idén 2 finalistájának ágára kerültek, még a meglepetés csapat Valenciára a szezont olasz bajnoki címmel záró Lazio várt a 8 között.

0: Na de mégis mit keres itt a Valencia, amely az elmúlt években folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd és nemes egyszerűséggel, középcsapattán szelidült a spanyol bajnokságban. Az egyesület közelmúltjára jellemző válságos állapotot hűen tükrözi a tény, hogy egy ízben Gary Neville vezetőedzői képességeiben látták a megoldást. Valencia városának első számú futballcsapata ugyanakkor több mint 100 éves múlttal büszkélkedhet. A históriás könyvek aranylapjain 6 bajnoki címmel, 8 spanyol kupa győzelemmel, 3 UEFA kupa és 1 keksikerrel szerepel a klub. A denevérek fénykora a 2000-es évek első felére esett. Ennek volt előfutára a 2000-es BL döntő, amely nem sikerülhetett volna Hector Cooper nélkül. Igen, ő az az edző, aki egyetlen jelentős trófeát sem nyert Európában pályafutása során, ezüstéremből viszont jutott neki bőven. A játékos korábban belső védőként használt Cooper az első lépéseket hazájában, Argentínában tette meg vezetőedzőként, majd 1997-ben a Mallorca együttesével kötött szerződést. Rövid idő alatt csodát tett a Balear-szigetek csapatával, amellyel egészen a KEK döntőig menetelt a második évében. Ekkor keltette fel a Valencia figyelmét, a klubnál éppen Claudio Ranieri utódját keresték. Az olasz mestert egyébként is fájó szívvel engedték el a denevérek. Ranieri nem csupán a BL indulást érő negyedik helyre vezette a Valenciát, hanem a spanyol kupát és az Intertotó kupát is elhódította az együttessel. Egy szóval tehát, nehéz örökséget vett a nyakába Cooper.
1: Nem ígérhetek címeket, de ígérhetek munkát, elkötelezettséget és egy olyan csapatot, amely minden mérkőzésen az utolsó leheletéig küzdeni fog. A Valencia egy nagy klub, és mi készen állunk arra, hogy ezen a szinten maradjunk.
0: Jelentette ki bemutatkozásakor az argentin edző, majd hozzátette.
1: Kiváló alapokat találtam itt, de a futball nem csak a védekezésről szól. Azt akarom, hogy ez a csapat gyorsabb legyen az átmenetekben. A játékosoknak meg kell érteniük, nálam a név nem számít, csak a teljesítmény.
0: Bár Cooper a teljesítmény alapján alkotott véleményt, az ekkor 45 esztendős szakvezetőt a játékosok névsora is felvillanyozhatta. A Valencia kapuját az a Santiago Cañizares védte, aki a Real Madridnak a több játék lehetőség reményében intett búcsút.
2: 1998-ban igazoltam Valenciába. A Realnál az utolsó évemet töltöttem, amikor felajánlották a szerződés hosszabbítást. 28 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy 100%-ig élvezni akarom a karrieremet. Madridban nem lehettem biztos benne, hogy én leszek az első számú kapus valaha is. És bár anyagilag jobban jártam volna, ha maradok, végül váltottam. A Valenciától pont akkor távozott Andoni Zubizarreta, én pedig úgy éreztem, hogy a pályafutásom számára a legjobb döntés, ha elfogadom a klub ajánlatát.
0: Irézte fel évekkel később Cañizares, aki elhatározását egy pillanatig sem bánta meg. Spanyol bajnokságot 2-szer, királykupát 1-szer nyert a csapattal, és a nemzetközi szintéren is termett babér számára. A 2004-es UEFA kupa sikert 2 BL döntő előzte meg. Ekkor tájt a Valencia sztárja, mindez vitán felül áll, Gaizka Mendieta volt. A bilbaói születésű középpályás 8 évet töltött a Mestallában, amelytől a második BL fináléja után köszönt el. Az 1999-2000-es idényben bámulatos teljesítményt nyújtott Mendieta, aki összesen 19-szer talált be, a Bajnokok Ligájában például 5 góllal segítve az együttes menetelését.
3: Mendieta az a fajta játékos, akit minden csapat szívesen tudna a soraiban. Nem csak képzett, hanem lát is a pályán, emellett fáradhatatlanul fut, és rengeteget dolgozik a csapatáért.
0: Mondta róla Dick Advocat, aki ekkor éppen a Rangersnél dolgozott. Cañizares és Mendieta mellett a Marseille BL győztes francia jobbhátvéd Jocelyn Angloma, a jugoszláv válogatott belsővédő Miroslav Djukic, az elszántsága és technikai tudása miatt közönség kedvenc Kili González, és a BL-ben 6 gólt jegyző Claudio López szolgáltatta a Valencia karakterét. A stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építő Cooper csapat ellenszerét sem a Lazio, sem a Barcelona nem találta a Bajnokok Ligájában. A későbbi olasz bajnokkal szemben hazai pályán 3 gólos előnyre tett szert a Valencia a negyed döntőben. Az 5-2-es győzelem Gerard López nagy meccse volt, a spanyol középpályás 2 évet töltött a denevéreknél, és 8 góljából 3-at ezen a találkozón ért el. A döntőbe jutást is a Mestallában alapozta meg a Valencia, amely 4-1-re verte meg a Barcelonát, így a katalán csapat hiába nyert 2-1-re a Nou Campban. A fináléba a selejtezőből indult Valencia jutott be. A másik ágról az 1998-as győztes Real Madrid masírozott el a döntőig, mára mennyire a Manchester United és a Bayern München kiejtése masírozásnak fogható fel. Ekkor már Vicente del Bosque ült a madridi óriás kispadján. A bajszos mester egy-egy kurta időszakban már ellátta nevelő egyesülete vezetőedzői feladatait, de ezúttal majd 4 évig hagyta őt dolgozni a vezetőség. Ez már csak azért is számított különlegességnek, mert del Bosque kinevezését megelőzően 3 esztendő alatt 6 szakvezető fordult meg a Real kispadján, a teljesség igényével Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Gus Hiddink és John Toshek. Del Bosque helyzete azonban más volt. A későbbi világ és Európa bajnok edző védekező középpályásként 11 éven át volt a Real alapembere, és így vállalt oroszlán részt 5 bajnoki elsőségben. Visszavonulása után sem szakadt meg a kötelék, évtizedek kitartó munkája járult hozzá, hogy 1999 őszén őt bízták meg a felnőtt csapat vezetésével. Az ekkor 49 esztendős mester elsősorban stabilitást hozott a sztárokkal teletűzdelt együttes életébe.
4: Edzőként a nehéz pillanatokban, ahogy az én esetemben is történt 1999. novemberében, arra törekszünk, hogy olyan alapokat tegyünk le, amelyek bár nem feltétlenül hoznak azonnali eredményt, de megteremtik az optimista légkört az öltözön belül. Sok feladat hárul egy edzőre, de a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok és az egészséges munkakörnyezet megteremtése talán a legfontosabb.
0: Fogalmazta meg, mondhatni, Ars Poeticáját Vicente del Bosque. A spanyol szakvezető a 2 esztendővel korábban BL győztes játékosoknak csak egy részére számíthatott. A 2000-es fináléban kezdőként pályára küldött labdarúgók közül Roberto Carlos, Fernando Redondo, Raúl és Fernando Morientes vette ki a részét a Juventus elleni sikerből. A 98-as győzelem ikonikus alakjai közül Hierro és Sanchez csereként szállt be, míg Carembő a kispadról nézte végig a Valencia elleni diadalt. A kapuban Bodo Ilgner helyét fokozatosan az ifjú tehetség Iker Casillas vette át. A madridi a saját nevelésű legendája a 2000-es döntő előtt 4 nappal ünnepelte 19. születésnapját. Az Olympiakos elleni csoportmérkőzésen debütáló tinédzser összesen 12 BL mérkőzésen védte a Real kapuját ebben az idényben. 1999 nyarán csatlakozott a királyi gárdához Steve McManaman. Az angol középpályás 9 év alatt követően cserélte le a Liverpool vörös felszerelését a Real hófehér mezére. McManaman ráadásul szerződése lejártával átigazolási díj nélkül érkezett Madridba.
5: A Liverpoollal nem volt lehetőségem a bajnokok ligájában szerepelni. Akkor tájta a 90-es évek végén úgy éreztem, hogy a pályám csúcsán vagyok, és ahhoz, hogy előrelépjek, távoznom kell. A Real Madriddal biztosra mentem. Végre a legmagasabb szinten is bizonyíthattam.
0: Árult el később McManaman, aki a 2002-ben BL győztes együttesnek is tagja volt. A védelemben Ivan Elguera, Hierro sérülésével Ivan Campo vagy éppen Michel Salgado jelentette az állandóságot az 1999-2000-es kiírásban. A támadó sorban pedig Morientes és Raúl, utóbbi 10 góllal holt versenyben a góllövő lista élén zárt az elit sorozatban. A spanyol támadó 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen viselte a Real Madrid mezét, a bajnokok ligájában pedig átlagban minden második mérkőzésén betalált. Utolsó gólját a sákéban lőtte az Inter kapujába, az volt a Raúl 71. találata a BL-ben. 2000 áprilisában a 71-ből 2-t az Old Trafford közönsége nézhetett végig. A negyeddöntő első mérkőzése gól nélkül ért véget Madridban. Raúl duplája a visszavágó második félidejének elején azt jelentette, hogy a Manchester United hátránya már 3 gól. Bár Beckham és Scholes is betalált, a címvédő búcsúzott. A Bayern München elleni elődöntőben pedig egy olyan játékos lépett a csapat élére, aki addig adós maradt a gólokkal. Nicolas Anelka. Az Arsenaltól megszerzett francia csatárért kb. 23 millió fontot fizetett a Real 1999 nyarán. A világ akkori második legdrágább focistája Anelka nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle, de a Bayern kapuját 2-szer is kulcsfontosságú pillanatban vette be a 4 között. A madridi első meccs első gólját szerezte ő, a Real pedig 2-0-ra nyert. Majd a müncheni visszavágón a házgazda 1-0-ás vezetésénél ismét a francia talált be.
4: Anelka végül nagyon fontos tagjává vált a csapatnak, de az elején akadt némi nehézsége a beilleszkedéssel. Jó srác volt, egy nagyon rendes ember, és mi kedveltük őt, de egy másik országból, egy másik kultúrából érkezett. Emlékszem, egy időben azt gondolta, hogy mi örülünk neki, ha ő nem szerez gólt. El kellett neki magyaráznunk, hogy nekünk édes mindegy, hogy Morientes lő gólt, vagy Raúl, vagy ő, vagy bárki más. És lám, Anelkának döntő szerepe volt abban, hogy megnyertük a bajnokok ligáját. A Münchenben lőtt gólja nagyon fontos volt. Ha jól emlékszem, Savio jobboldali beadása után érkezett remekül.
0: Mondta róla Vicente del Bosque. Mivel a Real Madrid 3-2-es összesítéssel felülmúlt a Bayernt, így készülhetett fennállása 11. back és BL döntőjére.

A 2000-es BL döntőben a Real Madrid játékosai fekete, még a Valencia labdarúgói narancs-sárga felszerelésben sétáltak ki a Stade de France gepére. A mérkőzésen pedig kétség sem férhetett hozzá, hogy melyik csapat a jobb. A 39. percben Michel Salgado az 5 és feles sarkáról estében emelte a labdát a kapu elé, ahol Morientes érkezett és 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1-0. A második félidőből alig több mint 20 perc telt el, amikor Roberto Carlos nagy bedobását követően a védő fejéről a 16-os vonalához pattant a labda. McManaman pedig kapásból a levegőben lábat váltva rúgta a bal alsóba. 2-0. Nem sokkal később a teljesen kinyíró Valenciát egy kivédekezett szöglet után kontrázta le a Real. Savio a saját büntető területén belülről indította Raúlt, aki 60 méteren át vezette a labdát, majd a kapus mellett elhúzva, éles szögből gurította a kapu közepébe. 3-0.

0: McManaman, Redondo, Raúl szupertrió mókázott a valenciaiakkal. Miközben hátul a hónapok alatt az extra klasszisok közé emelkedő Elgéra ezúttal sem ismert tréfát. Ez a négy labdarúgó kivált képle bilincselően játszott, és McManamanről azt jegyezte meg Henry Wintel, a Daily Telegraph szakírója, honfitársa talán még sohasem futballozott olyan jól, mint szerda este a Bajnokok Ligája döntőjében.
1: Méltatta a meccs legjobbjának megválasztott angolt a Népszabadság a döntő után.
2: Életem során voltam már a vesztes oldalon is, tudom, mit jelent ez az érzés. De hadd legyek önző, hadd foglalkozhassam csak a saját örömömmel. Azt hiszem, még életemben nem játszottam ilyen jól. Amikor Roberto Carlos bedobta a labdát középre, éreztem, hogy el kell indulnom. Szerencsére a valenciai védő pont felén bólintotta a labdát, én meg belőttem.

0: keveset birtokoltuk. Ráadásul egy kicsit idegesebbek is voltunk a kelleténél. A győztes remekül kihasználta a hibáinkat, a védőink tulajdonképpen mind a három gólnál hibáztak. Vagy rosszul helyezkedtek, vagy rossz helyre fejelték a labdát.
1: Búslakodott Cooper. Az argentin edző élete is megmaradt, és csapata számára is nyílt egy újabb esély a BL győzelemre. Egy évre rá ugyanis a Valencia visszatért a fináléba. Hogy milyen sikerrel járt, az kiderül sorozatunk holnapi részéből.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Két vesztes közül ezúttal az egyiket megkoronázták. 17 darab 11-es a döntőben, ebből 3 az alapjáték időben. És még a győztes csapat takarítónője is médiasztár lett. A 2000-2001-es Bajnokok Ligája története a következő negyed órában.

Ó, nem! Kiáltott a világá a Bayern rajongók fájdalmát a legnépszerűbb német napilap a Bild Zeitung, amely az összetört Stefan Effenberg fotójával illusztrálta a bajorok tragédiáját az 1999-es BL döntőben, amely során a csapata 90. percben még vezetett, de a rendes játékidő hosszabbításában két gólt kapva elbukott a Manchester United ellen. És a Bild 99-es cikkében hozzátette, Effenbergnek talán még lesz módja javítani, ellenben a 38 esztendős Lothar Matthäusnak immár úgy zárul le sikerekben fölöttébb gazdag futballkarrierje, hogy a BL arany bizony hiányzik majd a gyűjteményéből. Igen, a nagy Lothar már részese volt a 87-es BL döntőnek is, és részese volt a 99-es BL döntőnek is. Mindkettőt elveszítette a Bayern München. Ahogy a 82-est is, be idején Csernai Pál volt a vezetőedzője. A Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß fémjelezte Bayern 74-ben, 75-ben, 76-ban is megnyerte a nagyfülű trófeát, ám az ezt követő negyed században nem ülhetett a kontinens trónjára. Közben Beckenbauerből a Bayern elnöke lett, Uli Hoeneßből a sportigazgatója, Sepp Maierből pedig a kapusedzője. Ők meséltek a sikerekről, de az adott korok játékosai nem tudtak átélni hasonlókat. Majd 2001-ben döntőbe került a Bayern München. A másik ágról érkező spanyol Valencia vezetői játékosai korán sem dicsekedhettek olyan múlttal, mint a Bayernnél ténykedők. A Valencia 2001-es BL döntőig magáinak mondhatott 4 spanyol bajnoki címet, 6 spanyol kupagyőzelmet, 2 UEFA kupadiadalt és egy keksikert. Szégyenkezni éppen ezekkel sem kellett, de szomorkodni lehetett, hiszen az előző évi bajnokok ligájában a döntőig menetelt a csapat, ott kapott ki a Reától, de erről már volt szó sorozatunkban. Most viszont arról lesz szó, hogy 2001-ben az előző évi döntőt és az azt megelőző évit elbukó csapat csapott össze. A 2000-2001-es évi bajnokok ligájába 72 csapat nevezhetett. Ezek közül 16 alanyi jogon került a 32 csapatos főtáblára, a többi 16 helyért 3 körös selejtezőt rendeztek. A magyar bajnok Dunafer bizony, akkor a mára már elfeledett dunaújvárosi csapat volt hazánk legjobbja, szóval a Dunafer a második körben szállt be, és nagy bravúrral, 2-0-ás spliti győzelemmel és hazai 2-2-vel ütötte ki a horvát Hajdukot. 2 évvel Horvátország VB bronzérme után. Aztán jött a Dunafernek az akkor

0: történelme csúcspontján lévő norvég Rosenborg, amely 4-3-as összesítéssel búcsúztatta. Így nem került a Dunafer a Bayernnel egy csoportba a bajnokok ligájában. Érdekes, hogy az a kör, amely a magyar bajnoknak a végállomást jelentette, a későbbi BL döntőstek az első állomás volt. Magyarul az előző évi döntős Valenciának selejtezőt kellett játszania. Itt az Innsbruck nem okozott neki gondot, és nehézségei az első 32 csapatos csoportkörben sem voltak. 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséges mérleggel jutott a Valencia tovább a Lyon társaságában. A legjobb 16 között ismét 4-es csoportok voltak, innen a Manchester United-dal ment az egyenes kiesése szakaszba a legjobb 8 közé. Ami dicséretes, hogy vereség nélkül tette ezt, 3 győzelemmel és 3 döntetlennel, akárcsak a 2 évvel korábbi győztes. A Panathinaikos és a Korsós Györggyel felálló Sturm Graz stílszerűen szólva nem rugott labdába abban a 4-esben. Vagyis a Valencia a negyed döntőig úgy jutott el, hogy 14 meccséből csak egyet veszített el a görög Olympiakos ellen, így igazolta, hogy az előző évi döntős szereplést nem kártyán nyerte, mint Gorcsev Iván a Nobel-díjat. A Bayern pedig, mint már szóba került, a 70-es évek eleje óta folyamatosan az európai klubfutball élmezőnyében volt, de 1976 óta várt egy újabb nagy diadalra. Az első csoportkörből tulajdonképpen simán ment tovább, de nem meggyőző játékkal. Párizsban, a PSG otthonában ki is kapott, akkor az még egyébként meglepetés volt, és amikor 2000. október 24-én a Helsingborg elleni nyögvenyelős 0-0-val a legjobb 16 közé jutott, az akkor már elnöki székben ülő Beckenbauer pikirten ezt mondta.
1: Szerintem nem volt elég hideg, ezért csak az mozgott, akinél a labda volt, a többiek pedig sok szerencsét kívántak neki.
0: Hát ez egy visszafogottabb császári értékelés volt, ám amikor a következő csoportkörben a csapat csapnivaló játékkal 3-0-ra kikapott Lyonban, akkor már bement az öltözőbe Beckenbauer, ezt egyébként ritkán tette, és üvöltött a játékosokkal.
1: Ez nem futball volt, hanem valami egészen más sportág. Aki nem hajlandó megváltoztatni a hozzáállását, az más foglalatosság után nézhet. Az a játék, amit ma produkáltatok, úgy 30 éve volt divatban. Olyanok voltatok, mint az öreg fiúk. Úgy játszottatok, mint az Uwe Seeler nosztalgia válogatott.
0: No, ez utóbbi tagjai azonnal reagáltak erre a kirohanásra, és azt mondták, mi azért jobbak vagyunk, mint a Bayern München. Egyébként ez a lyoni Beckenbauer kirohanás volt a Bayern szezonjának első fordulópontja, a másik nagylökést pedig a BL győzelemhez a Hitchcocki Bundesliga hajrá adta, de erről majd később.

0: 2000-2001-es bajnokok ligájában a nyolc között a sors két különböző erősségű ágat hozott létre. Az egyiket a kor toronymagasan legjobb három csapata, a címvédő Real Madrid, a 99-es győztes Manchester United és a bosszúra szomjazó Bayern München volt. A másikon négy outsider, gyakorlatilag BL győzelemre esélytelen négy csapat. A Valencia negyed döntőben idegenben lőtt góljával verte az Arsenalt, majd az elődöntőben 3-0-ás összesítéssel a Leeds Unitedet, de erre az ágra senki nem figyelt. Mindenki úgy számolt, aki innen döntőbe jut, az csak statiszta lehet a Manchester Real Bayern trió továbbjutójával. A Bayern a Manchester United ellen játszott a negyed döntőben, amely ellen két éve készült a revánsra. Az akkori csapatkapitánytól, Lothar Matthäustól a karszalagot megöröklő Stefan Effenberg a következőt mondta a párharc előtt.
1: Ha kiejtjük a Manchestert, a piros bőrnadrágomban és cowboy csizmámban fogok táncolni az asztalon.
0: Megtehette. A Bayern München kettős győzelemmel ütötte ki a Manchester Unitedet. Az első bosszút teljesítette, majd a másodikat is. Azt a Reát is kettős győzelemmel búcsúztatta, amelytől egy évvel korábban úgy kapott ki az elődöntőben, hogy korábban a csoportmeccsen 4-1-re és 4-2-re is igazán leiskolázta. Minden fociszurkoló biztos volt benne, talán még Valenciában is, hogy erről a horror ágról 4 győzelemmel érkező Bayern München könnyedén nyeri a döntőt. Az elődöntő után már bizakodó volt Beckenbauer is.
1: Ezúttal meg kell szereznünk a kupát. Egyszerűen jár nekünk, az elmúlt években egyetlen más csapat sem volt olyan egységes, mint mi. Régóta a siker közelében vagyunk, de már megelégeltük a negyed és elődöntőket. A teljes sikerre szomjazunk.
0: Ezt az a Franz Beckenbauer mondta, aki 25 évvel korábban Bayern csapatkapitányként utoljára vehette át a nagyfülű trófeát. A német média annyira mindent bedobott a döntő előtt, hogy tévésztárt csinált még abból az emberből is, aki utoljára fogta kézben a bajorok közül a kupát. Ha kicsit gondolkozunk, rájövünk, hogy ki is érinti egy csapatnál utoljára a trófeát. Természetesen a takarítónő, aki szépen kifényezi, majd becsomagolja, mielőtt megkapnák azt az UEFA illetékesei. 2001-ben a német média megtalálta az 1976-ban a BL selleget kifényező takarítónőt, aki ekkor már nyugdíjas volt, és ő is hitettet amellett, hogy negyed század után ismét Münchenbe kerül a trófea. Ám mielőtt újból bajor kézbe került volna az, még volt egy meccs május 19-én szombaton, amely befolyásolta a május 23-i döntőt. A BL végjátékkal párhuzamosan zajlott, ugyanis a Bundesliga hajrája is, és ez volt a történelem legizgalmasabb német pontvadászata. Elég csak annyit mondani, hogy a Bayern München 9 vereséggel nyerte, soha ennyivel nem lehetett átvenni a salátástálat. És 4 perc 38 másodpercig úgy tűnt, hogy 2001-ben sem lehet, és a Schalke lesz a bajnok 8 vereséggel. A gelsenkircheni királykékeknek ehhez nyerni kellett az utolsó fordulóban az Unterhaching ellen, egyébként nyertek is, míg a Bayernnek ki kellett kapni a Hamburgban. A Bayern a 90. percig őrizte a neki aranyérmet jelentő 0-0-át, de ekkor Barbarez Oli Kahn kapujába talált. Olyan dráma volt ez, mint két évvel korábban a Bajnokok Ligája döntőjében a Manchester United ellen. Ekkor fújták le a Schalke meccsét, és az ünneplő szurkolók berohantak a pályára az akkor búcsúzó Parkstadionban, és 4 perc alatt darabokra szedték örömükben. Köztük volt a klub egy 15 éves ifi játékosa is, bizonyos Manuel Neuer. Ő is, és a többi ünneplő Schalke szurkoló is látta a stadion kivetítőjén, hogy Hamburgban még nem ért ekkor véget a mérkőzés, és a Bayern a 94. percben közvetett szabadrugáshoz jutott. És abból a középhátvéd Patrick Anderson megszerezte Bayernes pályafutása egyetlen gólját, és megszerezte csapatának azt a pontot, amellyel bajnok lett. 2001. május 19-én, és ezzel a lelki plusszal repült, minden értelemben repült a Bayern a május 23-i BL döntőre Milánóba, amelynek egyértelmű esélyese volt. ám már a harmadik percben gólhátrányba került. A döntő első támadása végén 1 perc és 10 másodperc után 11-eshez jutott a Valencia, a 4 nappal korábbi bajnoki címet eldöntő gól szerzője, Patrick Anderson a földön fekve a labdát is megfogta, ellenfele lábát is, és Mendieta Kán kapujának jobb oldalába lőtt, hiába érezte jól a sarkot a kapus király, 1-0 a Valenciának. És ezzel elkezdődött a Beck BL történelem egyik legflúgosabb futama, amely összesen 17-11-est foglalt magában. Ha ez a világ valaha játszott legjobb meccse lett volna, akkor is ezen büntetők miatt lenne emlékezetes. De nem tartozott még a Beck BL történelem legjobb döntői közé sem. Hajtós volt ugyan, helyenként látványos, szórakoztató is, de sajnos tényleg csak a büntetők okán emlékezetes. A harmadik percben 11-esből szerzett Valencia vezetést, a Bayern a 7. percben eltüntethette volna 11-esből. A 6. perc közepén Anglóba Effenberget rúgta fel, ám Mehmet Scholl laposan jobbra lőtt labdáját Cañizares lábbal hárította. Scholl annak ellenére, hogy úgy csinálta végig a szezont, hogy szinte csak a meccsek idejére került le a lábáról a gipsz, 6 gólt szerzett abban a sorozatban, de a 7. élete talán legfontosabb meccsén nem lett meg. Aztán a Bayern második büntetőjét Stefan Effenberg már berúgta. A 49. percben Carboni kézzel ütötte el a labdát Karsten Tanker Janker elől, és jött a döntő 3. 11-ese, és ezt a Tigris vállalta. Jobbra küldte Cañizarest, és a kapu bal oldalába gurított. 1-1. Ez volt az eredmény 90 perc és 120 perc után is, így a 3-11-es után jött további 14. Igen. 14, és nem is akármilyen drámai orosz rulett volt az. A Bayern kezdett, és a rendes játékidőben 11-est hibázó Scholl helyére a 108. percben beálló brazil világbajnok Paulo Sergio fölé lőtt.
2: A Valencia csapatkapitánya Gaizka Mendieta, aki a meccs harmadik percében erővel lőtte jobbra a 11-est, ezúttal balra gurított. A jobbra ugrókánt becsapva 1-0 a Valenciának.
0: Hasan Salihamidžić, a Brazo Bece nevű bosnyák, aki később sportigazgató is lett a Bayernnél, hát nem túl sikeres, 2001-ben a büntetőt sem lőtte túl okosan, ám középmagas, balra tartó labdáját Cañizares nem tudta védeni. 1-1.
2: A gambiai norvég Keru, aki bizonyára nem így ejti a nevét, de mindenki így ismeri Európában, balra gurított. Kán jobbra vetődött, 2-1 a Valenciának.
0: Alex Cikler, aki 2 sorsdöntő gólt is szerzett a bajnokság hajrájában, balra helyezett középmagasan 2-2.
2: A ballábos Zlatko Zahovic, a szlovén fenegyerek középmagasan jobbra lőtt labdáját Kán kényelmesen kiütötte. Maradt a 2-2.
0: Patrick Anderson, aki a bajnoki címet eldöntő gólt szerezte 4 nappal korábban, de ezen a döntőn miatta kapott 11-est a Valencia a második percben, ezúttal is hibázott. A bal sarok irányába laposan küldött labdáját Cañizares úgy védte, hogy még ki sem pattant a kezéből a labda, továbbra is 2-2 volt.
2: A ballábas Amedeo Carboni, az olasz válogatott játékosa, a kapu közepét célozta meg. Kán balra vetődött, de visszanyúlt jobb kézzel, és a felső lécre tolta a labdát. A történelem egyik legikonikusabb 11-es védése volt ez. Az utolsó párok előtt 2-2 értékesített 11-es, és 2-2 kihagyott szerepelt a játékosok számláján.
0: Az 5. párban az a Stefan Effenberg rugott, aki a 2. félidőben 11-esből egyenlített. Akkor a bal sarokba gurított, ezúttal a jobb felsőbe lőtt erővel. 3-2, ezúttal a Bayern Münchennek.
2: Rubin Berahá laposan a kapu jobb oldalába lőtt. Kán rajta volt, de túl jól helyezte a labdát a spanyol válogatott játékosa. 3-3.
0: A 6. párban a ballábas Bisente Lizarazu, a baszk származású francia hátvéd, aki ekkor már világbajnok és Európa-bajnok is volt, közel hozta a csapatához a BL győzelmet. Erővel lőtt a kapu bal oldalába, középmagasan 4-3 a Bayernnek.
2: A szintén ballábas Kili González, az argentin válogatott játékosa, élesen lőtt a kapu bal alsó sarkába, 4-4.
0: A német válogatott Thomas Linke sérülten vállalta a rugást a 7. párban, testcsellel jobbra mozdította Cañizarest és higgadtan lőtt balra, 5-4 a Bayern Münchennek.
2: Mauricio Pellegrino a kapu jobb oldalát célozta meg, de középmagas labdáját csak annyira helyezte, hogy a lövés előtt el nem mozduló kapusnak az csemege volt. A nagy rutinnal rendelkező Oli Kahn kisütötte a labdát. A Bayern negyedszázad után nyerte meg ismét Európa első számú fociklub trófeáját.

0: A 17-11-est hozó 2001-es BL döntő szerdán 23 óra 32-kor ért véget, és 23 óra 44 perckor vehette át a trófeát Stefan Effenberg második Bayern kapitányként, mert az első három alkalommal Franz Beckenbauer emelhette először magasba azt. Az ünneplés még csütörtök első órájában is javában tartott a pályán, így a Bayern akkor elmondhatta, hogy egyedüli csapatként ünnepelt Beck BL győzelmet a Gyepen szerdán, csütörtökön és pénteken, ez utóbbi 74-ben volt, az egyetlen két meccses döntő után, majd a későbbiekben átvehette még ezt a kupát szombaton és vasárnap is a Bayern. Ezekről is szó lesz majd sorozatunk későbbi részében. Tartsanak akkor is velünk!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Labdarúgás. Történetek, gólok és aktualitások a 23. labdarúgó világbajnokság előtt. Minden kedden 17:30-től a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay és Törökország. Ez a négy nemzet alkotja a 2026-os labdarúgó világbajnokság D csoportját. A következő percekben bemutatjuk mind a négy válogatottat. Kezdjük az Egyesült Államokkal. Társrendezőként különösen nagy szurkolótáborra rendelkeznek majd, és igen nagy figyelem övezi majd őket. A Csillagok és Sávok becenevet viselő válogatott eddig 11-szer jutott ki a világbajnokságra. Legjobb eredményüket az első tornán 1930-ban érték el, akkor bronzérmesek lettek. Azóta a legtovább még 2002-ben a negyeddöntőig jutottak. A legutóbbi 2022-es katari VB-n a nyolcaddöntőben búcsúztak, Hollandiától kaptak ki 3-1-re. A mostani világbajnokságra, mivel Mexikó és Kanada mellett társházigazdák, nem kellett kvalifikálniuk, automatikus résztvevők. Egyszer már rendeztek világbajnokságot, még 1994-ben, akkor a nyolcaddöntőben a későbbi győztes Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Legnagyobb győzelmük még az 1930-as világbajnokságról származik, amikor Belgiumot és Paraguayt is 3-0 arányba győzték le. Legnagyobb nevű futballistájuk a legendás csatár Landon Donovan, aki a VB-k történetének legeredményesebb amerikai focistája. 3 tornán vett részt, 12 mérkőzésen játszott, és összesen 5 gólt szerzett. Olyan nagynevű edző is irányította a csapatot, mint a német Jürgen Klinsmann, aki 2011 és 2016 között volt a válogatott szövetségi kapitánya, 2013-ban aranykupát nyert a csapattal, valamint megnyerte a karibi térség kontinentális tornáját is. 2014-ben a VB 8-at döntőig segítette a válogatottat. Fia Jonathan Klinsmann amerikai válogatott, és bár sérülés miatt jelenleg lábadozik, de az amerikai válogatott keret tagja. Egy emlékezetes VB pillanatuk a 2014-es tornáról származik, amikor is Tim Howard kapusuk Belgium elleni nyolcaddöntőben 16 védést mutatott be, és bár nem sikerült tovább jutni, hiszen Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött, de Howard teljesítménye örökké emlékezetes marad. A csapatot jelenleg Mauricio Pochettino irányítja, az argentin edző 2024. szeptembere óta az amerikaiak szövetségi kapitánya, korábban többi között a Chelsea-nél, a PSG-nél és a Tottenham-nél is dolgozott. Németh Krisztián az MTK jelenlegi és idén búcsúzó játékosa több ízben is játszott Amerikában 2014 és 2016 között, valamint 2017 és 2019 között és még 2020-ban is ott töltötte. Játékos pályafutását szerepelt a Sporting Kansas City-nél, a New England, valamint a Columbus Crew csapatában is. Őt kérdeztem az amerikaiak jelenlegi csapatáról, a világbajnoki esélyeikről, valamint a labdarúgás népszerűségéről.
1: Hát évről évről fejlődik, és nagy figyelmet kap, mint nézőszámba is most már láthatjuk, hogy az összes major sport közül a harmadik legtöbben nézik az országban a focit, de én úgy gondolom, hogy a VB után ez még nagyobb hype-ot fog kapni, és most már a meglévő infrastruktúrával én úgy gondolom, hogy nagy fejlődésen fog keresztül menni az amerikai labdarúgás. Az amerikai válogatott pedig nyilván egy elég hasonló csapatokkal fognak játszani, tehát az erőviszonyok kiegyenlítettek lesznek. Én bízom abba, hogy azért a csoportból mindenféleképpen tovább jutnak, de utána pedig nyilván sorsolás függő lesz. A top csapatokkal szerintem nem fognak tudni labdába rúgni, de egy jó sorsolással esetleg a 16 vagy a 8 közé is el tudnak jutni. Igazából a védelme az, ami az amerikai válogatottnak szerintem a gyenge pontja, viszont a támadóik és az előrejátéka az pedig tényleg az nemzetközi szintű, tehát az összes labdarúgójuk a Bajnokok Ligájában játszik az előlévő posztokon, úgyhogy ott azért lehet számítani arra, hogy az lesz az erősségük. Nyilván ez lesz majd a kulcs, hogy a védelmet hogy tudják megoldani. Én ott egy kicsit ilyen hasonló erőket tudok elképzelni a török-amerikai párharcnál, és én arra számítok, hogy ők ketten tovább jutnak a csoportból, és másik kettő harcol majd a esetleges harmadik pozícióért. Én, hogyha a papírformára gondolok, akkor ők kettőjüket jósolnám az első kettő helyre és tovább jutónak. A sorsolás függően én bízom benne, hogy azért két kör tudnak majd menni, és azért az meg lesz nekik. Azt szerintem az már pozitívum lenne, hogyha mondjuk egy